0: az SOS Gyermekfalvak budapesti konferenciáján. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Szólt arról, hogy a 9,5 milliárd forintos krízis intervenciós alap egy részét olyan lakásotthoni férőhelyekre fordítják, ahol speciális elhelyezéseket biztosíthatnak és modellprogramokat is elkezdhetnek. Ugyanakkor, mint rámutatott, e férőhelyek kialakítása csak egy része ennek a probléma halmaznak, ugyanis még mindig 8 megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, és ahol van is, ott sem biztos, hogy megfelelő ellátást kapnak a gyerekek. Az államtitkár kiemelte, sokszínűbb nevelő szülői hálózatra van szükség. Gyurkó Szilvia megjegyezte azt is, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy oda helyezik a gyermekeket, ahol hely van, ehelyett a szükségleteiket kellene figyelembe venni. Közben az SOS Gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg a gyermekvédelem megújításáért az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából, közölte az SOS Gyermekfalu Magyarország alapítványa. Közleményük szerint a fiatalok azt kérik a döntéshozóktól, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen kegyetlenséget, megalázást vagy bántó bánásmódot megtapasztalnia a nevelése során. Olyan nevelőszülőket szeretnénk magunk körül, akik türelemmel, tisztelettel, megértéssel és szeretettel fordulnak felénk, még a nehéz helyzetekben is, fogalmaztak. A 16 pont egyebek mellett felhívja a figyelmet a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas és szerető nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására. Kiemelt hangsúlyt kap a zéró tolerancia a bántalmazással szemben, a diszkriminációmentes bánásmód, valamint az, hogy a lakásotthonok valódi otthont nyújtó terek legyenek a rideg intézményi keretek helyett. A fiatalok emellett hozzáférhető családterápiát, kríziskezelést, valamint hiteles, empátiával és emberséggel dolgozó szakembereket követelnek, sorolták. A közművek jó állapotba hozása lesz a jövőben a prioritás, és nem a műfüves pálya és sportcsarnok építés, jelentette ki az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára a Martonvásár erdőhát ivóvíz minőségjavító projekt záró sajtótájékoztatóján. Bögi Viktória kiemelte, hogy a bruttó 5,2 milliárd forintból megvalósított beruházás megmutatta, milyen, amikor egy város ivóvízben is gondolkodik. Rámutatott arra, hogy az ivóvíz a legalap vetőbb közszolgáltatás, mindenki természetesnek veszi, hogy a csapból ivóvíz folyik, holott a nyár megmutatta, ez nem mindig van így. Végéhez ért a levegőminőséget javító Európai Uniós integrált projekt. A Hungary az ország 8 régiójában 10 településen támogatta a levegőminőségi tervek végrehajtását és a légszennyezés csökkentését. A 2019-ben indított projektben Békés Csaba, Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok és Tatabánya, illetve további partnerek vettek részt. A levegőminőség javítása összetett feladat, mert a pontos mérési és modellezési adatoktól a települési intézkedéseken át egészen a lakosság szemléletformálásáig számos terület összehangolt munkájára van szükség. Az egyik legfontosabb eredmény az ökomenedzser hálózat létrehozása volt. A projekt végére 19 ökomenedzser dolgozott a 10 partner településen és 2 önkormányzati vállalatnál, segítve a helyi levegőminőségi intézkedések megvalósítását. A 8 éves projekt koordináló kedvezményezettje a Hungaromet, Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT volt. Az összegzés szerint a program öröksége nem csak a fejlesztett infrastruktúrában és eszközökben rejlik, hanem abban a tudásban és együttműködésben is, amely a projekt lezárása után is támogatja Magyarország levegőminőségvédelmi törekvéseit.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Prefeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Prefeto.
1: Átadták a Diósgyőri Baráthegyi Majorság új játszóterét. A különleges meseteret Kőboldi Zsár tervezte, aki a köztéri szobrászat igényességével készíti fa játszótereit. A mesekertek, képzőművészeti játszóparkok, kézműves játékok egyedisége kicsiket és nagyokat elvarázsol. 2024-ben Kőboldi Zsár az Art Business díj innovatív művészet kategóriáját nyerte a nemzetközi viszonylatban is egyedülálló vállalkozásával. A Baráthegyi mesetér autizmusban és ADHD-ban érintett gyermekeket is vár, hiszen a játszótér kialakítása gyógypedagógusok szakmai irányításával a Borszem Jankó című mesét megidézve készült. Így fejlesztő élményeket nyújt autizmusban, ADHD-ban érintett és más kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára is. A helyszínen Jakubinyi Lászlóval, a mesetér megálmodójával beszélgettem. Hogy legyek újra gyerek, ez az egyetlen kívánságom itt a Baráthegyi Majorságban, a gyönyörű elkészült új Borszem Jankó játszótér mellett. Háttérben talán behallatszik a mikrofonba, hogy jön egy óvodás csapat, akik majd szemrevételezik ezt az új játszóteret. Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis vezetőjével, ennek a parknak egyik megálmodójával beszélgetünk, nyári diskurzusunkat folytatva, amikor az alkotók is itt voltak. Laci, hát gyönyörű lett.
2: Hát reméljük, hogy hasznos is lesz, és nagyon fontos, hogy próbálunk hozzátenni olyan értékeket, ami nem csak egy sima játszótér, hanem ez egy fejlesztő mesetér is lesz.
1: Mert hogy maga a mese, ugye a kis Borszem Jankó sikertörténete, ami ide ebbe a millióbe nagyon illik.
2: Igen, nagyon fontos az, hogy úgy próbálunk gondolkodni egy közösségi térről, hogy ennek valamilyen különleges tartalmat is adjunk, tehát mi különleges vagy speciális szükségletű gyerekekkel dolgozunk, és ezeknek a gyerekeknek az önbizalom növelése, az, hogy ők merjenek lépni, de egy

0: egyszerűen merjenek segítséget kérni, merjenek társak lenni, tudják elmondani azt, hogy miben van nehézségük. A mesetér különböző elemei pont erre alkalmasak. Nagyon egyszerű, hogy egyáltalán elindulni, elengedni anyuka kezét. Erről szól az, hogy a Borszem Jankó elhagyja a szüleit, és a fészek hintába előre-hátra ringatózik, és akkor egyszer csak kiszáll, és elindul, és akkor a körtefán lecsúszik a való világba, a mesében az alvilágba.
1: Ez egy mászóka, egy körtefa alakú mászóka. Egyébként mondjuk el, hogy a fészek hintának az állványán ül anyuka, apuka, kezükben tartják a kis Borszem Jankót. Innen indul a történet.
0: Igen, és nagyon képletesen van ez kifaragva, hogy ténylegesen a méret különbségek, a tenyerükbe elfér a gyerek, és hogyha valaki kicsinek születik, vagy kicsinek érzi magát, vagy gyengének érzi magát, ugyanaz, hogy én sokkal kisebb vagyok, mint mások, és már erről is lehet beszélgetni, hogy néha azt érezzük, hogy nem olyan vagyok, mint a többi gyerek. És ezt fontos megfogalmazni. És azt is fontos hozzátenni, hogy mindenkinek van erőssége, és ez a mese arról szól, hogy mi a te erősséged, és hogy ezt hogyan lehet továbbfejleszteni.
1: Na most akkor lépjünk tovább a fészek hintából, már említetted a körtefát, a körtefa tulajdonképpen egy mászóka.
0: A körtefa egy olyan mászóka, olyan, amikor a hegyi mászófalra fel kell menni, tehát mindenképpen fontos az, hogy esetleg valaki még megfogjon, megtámaszon az elején, és akkor le kell csúszni, tehát meg kell valamibe kapaszkodni, de ott már a saját erőt is nagyon fontos, amikor lecsúszol ezen a mondjuk egy ilyen rozsdamentes rudon, és akkor utána pedig körül kell nézni, mi vár rád az új világban.
1: És következik az az elem, ami talán a legizgalmasabb, a sárkánynak a barlangja.
0: Igen, itt valójában ez egy háromszög alakú nagy felépítmény, a három oldalán a három különböző sárkány van. Az első, a nagy háromfejű sárkány óriási szájjal, ahova be kell menni. És gyakorlatilag az anyuka azt fogja látni, hogy eltűnik a gyerek a sárkány szájában, és be kell menni, és át kell élni azt, hogy hú, engem bekapott most egy nagy sötét dolog. Ezen is természetesen fel lehet mászni, buzogány van, és ki kell kandikálni aztán belülről a sárkány szemein, hogyha bemegyek ebbe a játszó mászótoronyba. És az is nagyon izgalmas, hogy amikor már legyőzöm a három sárkányt, akkor az utolsó 12 fejű sárkány úgy van kialakítva, hogy egy mini kis bábszínházá is át lehet alakítani. Tehát ha játékosan veszük azt, hogy a nehézségeket legyőztük, utána mindenképpen egy vidám időszak fog következni.
1: Legyőztük a sárkányt, mehetünk a forgóra, ahol a hercegnők várnak.
0: Igen, ez úgy van kialakítva, hogy rá lehet ülni. A nagy kör alakú forgón, amire ráülünk a kacsáknak a lábára, tehát úgy van festve, hogy az egy ilyen kacsalábon forgó palota, és a hercegnőket, akik a mesében a nővérek, az elrabolt nővérek, őket kell megmenteni. Azt látjuk, hogy az autista gyerekeknél, vagy a neurodiverz gyerekeknél nagyon fontos, hogy nekik olyan játékok legyenek, ahol tudnak pörögni, körbe-körbe forogni. Ennek a játékelemnek a kiválasztásánál ez is szempont volt, hogy oda be lehet ülni, és a kicsi pihenés az olyan, hogy közben pörögni is lehet, és akkor megkérdezzük, hogy na hogyan tovább, mi az, ami nehéz volt eddig, de ugye nehéz volt legyőzni a sárkányt, van-e neked az életedben olyan, amit nagyon nehezen tudsz vele megbirkózni, és azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek akkor, mikor egy kicsit saját magukat átültetik egy másik mesehősnek a képébe, a saját dolgaikról is sokkal könnyebben megmernek nyilatkozni.
1: Aztán következik egy úgymond pihenőhely, de lehet, hogy itt kellene kezdeni, mert hogy itt van a mese. Itt el lehet olvasni a mesét. De
0: maga a mese az a szülőknek, vagy a fejlesztő pedagógusoknak az nagyon fontos, hogyha ők leülnek körbe, akkor kívülről olvashatják a mesét, vagy vissza lehet térni egy-egy meselemhez, de úgy van kialakítva a pad, hogy középen a mesetáblák egy ilyen vártornyot formálnak, és be lehet középre bújni, tehát a gyerekek bemennek a meseasztal közepébe, és gyakorlatilag ők be tudnak kuckózni, és nem látják a felnőtteket. Nagyon sok gyereknek, hogyha hirtelen sok felnőtt körbeüli, akkor ő van középpontban, és akkor mondjuk megijed, meg félénké válik, de akkor, hogyha ő be tud kuckózni, és úgy kap kérdéseket, hogy mondjuk nem kell szemkontaktust hozzá, nincsen ilyen kérdésfelelek, megfelelőség, akkor sokkal könnyebb beszélgetni az érzéseikről.
1: az asztal előtt találunk egy körhintát. Nekem az oszlopnak a színe például nagyon tetszik, ez a lila.
0: A körhinta tetején ott van a griffmadár, igen. De akkor, amikor ott vagyunk a mesepadoknál, elmondjuk azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor lehet, hogy neked kell segíteni másoknak. Tehát a mesében az van benne, hogyha én megyek az utamon, van, hogy én kapok segítséget, meg van, hogy én adok másnak segítséget, és a mesében az van, hogy három kis griffmadár fiókát egy kígyótól megment a mesehős, és a nővérek felmennek a felső világba, és akikkel én együtt vagyok, lehet, hogy ők elhagynak engem, nem biztos, hogy tőlük kapok segítséget, hanem egy idegentől kell elfogadni segítséget. Ilyen az, amikor mondjuk el kell menni mondjuk egy gyógypedagógushoz, akár logopédiára, vagy mozgásfejlesztésre, stb. De idegen emberrel kezdek el együtt dolgozni, és akkor a griffmadár az, aki fel fog repíteni engem a felső világba, tehát ennek a nagy körhintának van négy ilyen ráülős korong eleme, amiben aztán kapaszkodni kell, és hogyha megforgatjuk, akkor a gyerekek elkezdenek repülni fölfele, de ez sem olyan egyszerű, hiszen etetni kell a griffmadarat, és amikor elfogynak az elemózsiák, amikor előtte három, tudom én, tehenet megsütött a mesehős, akkor a saját combjából ki kell vágni egy darabot is. A mesét, amikor ezt így elolvassuk, akkor megkérdezzük, van-e olyan, amikor neked kell valamit adni? Tehát amikor te saját magadból, amit nehezen adsz oda másoknak, tehát nagyon nehéz egy játékot közösen megosztani másokkal, mert van, aki csak saját maga szeret játszani, és ezekről lehet beszélni a gyerekekről, és utána következik az a pihenő tér, ahol relaxáció, hangtál, ahol lehet akár ilyen belsőbb, intimebb kérdéseket is feltenni a nehézségekről.
1: Igen, ilyen nagy babzsák fotelekkel van berendezve tulajdonképpen.
0: Igen, így van, és ezzel úgy mondom, zárul a mesetér, de az is elképzelhető, hogy egy-egy gyerek csak egy-egy részletre fókuszál az elején, és a végén mondjuk 5-6 alkalom után járja körbe az egész meseteret, mint egy tematikus, kap egy feladatleírás. Mi most készülünk ilyen piktogramos folyamatábrákkal, hogy melyik mesele mit fog jelenteni, hiszen nagyon sok gyerek még olyan szinten van, hogy esetleg a verbális utasításokat nem fogja érteni, tehát nekik kell a képi megerősítés. Tehát mindenképpen egy ilyen gyógypedagógiai megsegítéssel fogjuk ezt megtámogatni, és akkor ilyen kimondottan meseterápiás alkalmakat fogunk hirdetni, akár kis csoportost, akár egyénileg, és ehhez most, hogy beszélünk róla, várunk segítő szakembereket is, hiszen kevesen vagyunk, és hál' Istennek nagyon nagy az igény egy ilyen fejlesztő eszközre.
1: Hát beszéltünk eddig a mesetérnek, mert hogy Borsszem Jankó mesetér, ez a felirat fogad ezen a gyönyörű kapun, ami az egész látvány olyan megnyugtató, olyan harmonikus, és hát itt jön elő az, hogy művészek alkották ezt, Kő Csikó Boldizsár volt ennek az irányítója, gyönyörű lett.
0: Én azt gondolom, hogy ha gyerekekbe gondolkodunk, kétfajta játszótér van előttünk. Vannak azok a nagy standard játszóterek, amik színesek, erősek, biztonságosak. De egy kicsit tovább gondolunk, hogy mi az, ami inspirálja a gyerekeket. Tehát ez a faragott, egyedi, a képzelet, a szárnyalhat egy ilyen művészeti alkotásoknak a kertjében. Azt kell tudni, hogy a Kő Boldizsár és a fia Kő Csikó már a Betesda kórháznak csináltak egyszer egy meseteret évekkel ezelőtt, ott egy nagyon gyógyító pihenésre alkalmas eszközök voltak. Vannak más mesetereik, János Vitéz vagy Mátyás király, tehát ilyen nagyon szimbolikus történetek. Ez az első, ami kimondottan olyan terápiás, ahol az autista vagy más fogyatékos gyerekekre próbálunk odafigyelni.
1: Na nézzük csak, most mennek be a gyerekek.
0: Igen, még izgulnak, hogy kell.
1: Igen, még a kapunyítás egy kis probléma. Na megvan, kinyílt a kapu. Futás, rohanás. Hát ők bizony a mászófalnál kezdenek.
0: Hát ez az, amikor az első úgymond elfoglalás van. Ez még a hivatalos megnyitó előtt vagyunk még, amikor most beszélgetünk, hiszen holnapos a megnyitó. És én azt gondolom, hogy nekünk kell körülbelül még 2 hét addig, amíg ezt a terápiás folyamatot felállítjuk és elkezdjük tesztelni. Azt kell tudni, hogy az elmúlt néhány napban itt még sötétbe lámpákkal dolgozott a munkatársi csapat, tehát hogy a gyönyörű zöld gyepszőnyeget le tudjuk fektetni. Nagyon fontos, hogy megkaptuk a tüvengedélyt, tehát ez hivatalos játszótér, tehát hogy a balesetmentesen tudjuk ezeket használni, és azt is látjuk, hogy a különböző korosztálynak nekünk valahogy különböző igényeknek a kielégítésére oda kell figyelni, tehát lesz ilyen nagyon óvodás kiskorosztályra nekünk a meseterápiás út, utána első-másodikos osztályosoknak, az meg kicsit komolyabb, a nagyobbaknak feladat lesz, kitöltős, tehát hogy mindenképpen a különböző fejlesztési szinteknek tudjunk mi megfelelni, és természetesen építettünk egy lépcsőt a felső játszótérre, ahol már mondjuk az alpakák állatasszisztált terápiára fogják várni a gyerekeket.
1: Itt beszélgetésünk alatt motorzúgást, autózúgást, mindenféle zajokat hallottunk. Nagy az élet, pénteken reggel beszélgetünk, itt kolléganője elmondta, hogy hoztak önöknek tűzifát, egy nagy cég munkatársai közösségi munkában festenek, szóval él a majorság, benne él a városban, a közösségben.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy különleges szintér, ahol minden jó szándékú köszönésnek mi egy viszont köszönéssel, akár egy öleléssel tudunk válaszolni. Jelen pillanatban az alapítvány 31 épületet üzemeltet, és most 9 faelgázosító kazánunk és 8 cserépkályhánk van, tehát 160 erdei köbméter száraz tűzifát hasogattunk fel a nyáron, és ez most bekerül a raktárakba, de már elindult a héten a fűtési szezon. Amikor elindult ez a gázárobbanás Magyarországon, nekünk az energia számlánknak a növekménye volt 70 millió forint, tehát nem maga a gázszámla, és ez sikerült 40 millióval levinni. Tehát azt gondolom, hogy ha munkahelyet teremtünk, és ez az alternatív fűtésre átállunk, akkor mindenképpen ez egy pénzsporlás, tehát nem csak mindig az a pénz, amit kapunk ajándékban, hanem az, amit nem kell kifizetni, és ez számunkra nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy ebben mindenkinek köszönjük a segítségét. Volt olyan cég, aki takarított egy területet, és mi elmehetünk a kivágott fákért, reketyésért, hiszen a faelgázosító kazánba szinte bármit be lehet tenni, tehát nem csak a hagyományosan, amit mi gondolunk, hogy a kemény fát azt a cserépkályhába rakjuk, és az is nagyon fontos, hogy a sok-sok teherautónyi fát eljutassuk a különböző helyekre, az épületek mellé, a kis raktárakba, ahol megváltozott munkaképességű kollégák a fűtők, és ők üzemeltetik az épületnek. Ilyenkor nem csak a meleg, hanem a meleg víz biztosítása is megtörténik.
1: Mozgalmas lesz a hét, szombaton tartják, illetve hát adásunk előtt tartották a megnyitót, ami országos érdeklődésre tart számot, és hát most mondtuk, hogy jönnek a gyerekekük a katolikus óvodából, de ez folyamatos program lesz, tehát lehet ide jönni látogatni.
0: Természetesen, hál' Istennek nagyon sokan megtalálnak minket, felhívnak telefonon, a kollégákat írnak egy e-mailt, van, aki csak látogatni szeretne jönni, van, aki állatos foglalkozásra, van, akik a krumplilángos készítéstől egészen a fűszersó készítésig kezdenek tervezni, de lassan már készülünk a tökfaragási időszakra, amikor itt több száz tököt fognak a gyerekek mondjuk egy hét alatt megfaragni, akkor mi biztosítjuk a tököt, az eszközöket, az oktatást is, hiszen azok éles eszközökkel kell nekünk dolgozni. A fontos az, hogy a magyar népi hagyományt, a népi kultúrát próbáljuk visszahozni, élővé tenni, és ezekről is folyamatosan van mesélés. Most szeptember végén itten a Szent Mihály időszakban a bátorság próba van. Mit jelent az, hogy készülünk az őszre, mindent betároltunk, és ezzel párhuzamosan a héten beindult nálunk például a gyümölcslé főzés. Indítottunk egy gyümölcslé kisüzemet, ahol a saját gyümölcsből 100%-os alma körtelé készül, semmilyen tartósítószer, csak egy pasztorizálással, és olyan ebben úgy kell elképzelni, ez a 3 literes alumínium kinézetű szatyorba kerül bele, ami korlátlan ideig eltartható, csak amikor megnyitják a légmentesen lezárt csapot, akkor kell egy hét alatt elfogyasztani.
1: Tehát megtanulják az életet az itt élők.
0: Így van, és nemrég volt a kollégáknak egy kézműves élelmiszergyártó képzés, és ezt most folytatjuk, hogy maga a fogyatékos fiatalok kapják meg ezt a képzést. 26 fiatalt vonunk be, ebből reméljük legalább 10-en le fognak vizsgázni, állami képesítést fognak kapni, és az a fajta gondolkodásmód, hogy mi helyi termelőként a saját magunk által megtermelt alapanyagokból próbáljuk meg itt a Miskolc és környékeket megkínálni olyan élelmiszerrel, amiben nincsen tartósítószer, nem permetezzük a fákat, és ez a tudatos vásárlóknak a kialakítása számunkra egy következő nagy kihívás és misszió.
1: Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi majorságában jártunk Diósgyőrben, ahol felavatták a Borszem Jankó meseteret, valamint a majorságban folyó munkáról is mesélt rádiónknak Jakubinyi László elnök.
2: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, október a mellrák elleni hónap, ez már hosszú évek óta így van. Köszöntöm stúdiónkban Virág Juditot, a Magyar Rákellenes Liga Miskolci szervezetének vezetőjét. Köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, sok minden mondani valónk van a kedves hallgatóknak, hiszen évről évre megrendezitek a rózsaszín sétát itt Miskolcon is, de talán beszéljünk a betegségről a bevezetőben, mert hogy évente még mindig 2-2,5 ezer nő veszíti évente életét a mellrák következtében, tehát talán a második daganatos megbetegedés a halálokok közül. Hogyan kell kezelnünk ezeket a számokat?
2: Köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Hát nagyon igaz, hogy a mellrák az a vezető halálokok között szerepel a nőknél. A legelső az a szív-érrendszeri betegség, és utána jön a mellrák. Nagyon fontos az, hogy időben észrevegyük, hogy valami probléma van. Már én azt mondom, hogy kiskortól kell kezdeni azt, hogy ismerjük a testünket, és bármiféle elváltozást tapasztalunk, akkor azonnal szakemberhez tudunk fordulni. Ez fontos a tinédzser lányoknál, amikor elkezdődik a mesi időszaka, fontos a középkorú nőknél, a szépkorúaknál is. Tudjuk azt, hogy 45 és 65 év között van a népegészségügyi nagy szűrővizsgálat, ahová behívóval mennek a nők, de ezen kívül is, már fiatalkorban is előfordulhat a mellrák, ha időben észreveszi a fiatal, és időben orvoshoz tud fordulni, nincs semmi probléma. Ugyanez van a középkorú nőknél 45 év alatt, akiket még nem hívnak beszűrésre, de valamit észlelnek, vagy a mellüknél, vagy a hónalinál, vagy a nyaknál kis dudor, és nem akar múlni, akkor azt szoktuk ajánlani, hogy menjen el a nőgyógyászhoz, végezte különféle vizsgálatokat. Ilyenkor még nincs mammográfiás szűrés, tehát 45 év alatt általában nincs, majd csak 45 és 65 év között van.
1: De hogyha baj van, akkor sincs?
2: Ha először ultrahang, és utána van mammográfiás szűrés, de ma már olyan modern eszközök állnak rendelkezésre a nőknek, nem kell félni 3D-s felvételi és egyebek, mert majd kitérünk erre is, hogy a hölgyek nagyon félnek a mammográfiás szűréstől, és hogy miért félnek.
1: Igen,
2: is,
1: mert
2: hogy
1: azt hiszik, hogy fájdalmas.
2: Igen, de nem fájdalmas, kellemetlen. Fájdalom küszöbe az mindenkinek más. Van, aki észre se veszi, van, aki már csak egy picit összenyomják is van, azt mondja, hogy nagyon fájdalmas. Azt a vizsgálatot ki lehet bírni. És akkor majd visszatérnénk a vizsgálatokra is, hogy hogyan történik. Tehát ott vagyunk, hogy 45 és 65 év között van a behívó, mi így szoktuk mondani, a behívó alapján a szűrés, és van a 65 éven felüli hölgyek tábora, akit már nem hívnak be, de nekik is még el kell járni szűrésre.
1: Hogy lehet bejutni háziorvostól, kérek
2: beutalóval, és ugyanúgy lehet menni. És én ajánlom is, hogy menjenek. És van egy korosztály, amikor már 90 év felett, vagy 100 év, nem, már azt szoktuk mondani, hogy hát már nem igazán járjon szűrésekre, de ha észrevesz valamit, akkor azonnal forduljon orvoshoz, mert az időben felfedezett daganatos betegség nagyon jó esély gyógyítható. És mint hogy az elején a statisztikát mondtad, 8000 daganatos nőt állapítanak.
1: Hát itt 7000 és 8500 között mondja az én kisokosom.
2: Igen.
1: Hát ez sok, mert hogy minden nyolcadik, tizedik nő.
2: Ez így igaz, és van egy statisztika, hogy a szűrésen megjelent nők aránya 60%, de van, ahol 30%.
1: Igen, és nagyon sokan még behívóval sem mennek,
2: ez így
1: ugye?
2: Igaz, így igaz, tehát ingyen bérmentve lehet menni, nem kell fizetni érte, és még akkor sem figyelnek oda. És ezért jó, hogy van ez a mellrák elleni hónap, az október hónap, mert ez egy országos nagy program, amikor felhívjuk a figyelmet, hogy figyeljünk oda magunkra, szeressük magunkat, járjunk el szűrésekre, és ezért vannak a rendezvények országszerte.
1: Egy szomorú adat, ez is egy statisztikai adat, hogy egyre több fiatal mellrákos. Ez az életformánknak köszönhető, lehet valamit prognosztizálni?
2: Azt mondják, hogy genetika is közrejátszhat. Ha például a nagymamának, a mamának, vagy egyebeknek volt daganatos megbetegedése nőgyógyászati, akkor lehet, hogy náluk nagyobb az esély a kialakulásra. Ezt Isten igazából nem lehet az életmódra visszavezetni, mert találkozunk olyan hölgyekkel is, akik egészségesen táplálkoztak, mozogtak, és mégis megjelent náluk a melldaganat.
1: Igen, és azt is olvasom, hogy fiatalkorban agresszívabb a mellrák.
2: Igen, sajnos igen, és ezért fontos, és ezért mondjuk azt, hogy ismerjük a testünket, mert akármilyen kis elváltozás van, váladzik a mellem, behúzódik a mellbimbóm, érzek egy kis csomót, de nem csak a mellemnél, mert mutatom, bocsánat, a hónom alatt a nyakamnál végig ki tudom tapintani, akkor azt mondom, hogy nem kell várni, hanem azonnal orvoshoz kell fordulni, meg kell mutatni, jobb a bajt megelőzni.
1: Na, egy olyan kérdés, amit sokan feltesznek, hogy mennyire férfi betegség ez, mert hogy a férfiaknál is van mellrák.
2: Nem annyira, mint a nőknél, de a férfiaknál is előfordul a melldaganat.
1: Túlélési esélyek. Említetted, hogy minél korábban, annál hatékonyabb a vizsgálat?
2: Igen, minél hamarabb orvoshoz kerülünk, minél hamarabb megmutatjuk, minél hamarabb küldenek vizsgálatokra, akkor nagy eséllyel tünetmentessé tehető, gyógyítható a melldaganat.
1: Ott a Ráklígában nap mint nap találkoztok olyan emberekkel, akikkel közlik a diagnózist. Hát ez pszichésen egy nagyon-nagyon megterhelő folyamat. Hogyan lehet őket segíteni?
2: Én azt mondanám, hogy nem könnyű. Tehát amikor megállapítják, hogy nekem van egy daganatom, most az lehet jó indulatú vagy rossz indulatú daganat, mindenki megijed, mindenki fél. Nagyon fontos, hogy az orvos és a beteg között egy jó kapcsolat alakuljon ki, hogy bízzanak egymásba, hogy rábízzam az orvosra az életemet tulajdonképpen, merjek tőle kérdezni, az orvos válaszoljon a kérdéseimre, mondja meg, hogy mielőtt állok, milyen kezeléseket fogok kapni, milyen esélyeim vannak, mert mindenkit érdekli, hogy mi lesz a sorsa, hogy milyen stádiumban vagyok, milyen vizsgálatokon fogok keresztül menni, a betegnek tudnia kell, hogy mi vár rá, mert lelkileg feldolgozni azt, hogy én daganatos beteg vagyok, nem könnyű. Nagyon fontos, hogy a család mellettünk álljon, hogy támaszunk legyen, hogy elkísérjenek a vizsgálatokra, az orvoshoz elkísérjenek kezelésekre. Az orvosnál, ha egyedül bemegyek, nem biztos, hogy ott tudok figyelni az izgalomtól. Nem biztos, hogy meg tudom jegyezni, hogy mit mondott, hogy mi a következő lépés, mit kell csinálni, de ha van egy családtagom, barátnőm, vagy bárki, aki elkísér, akkor az sokkal jobban megnyugtat. Vannak, akik nem tudják feldolgozni, és pszichológusra van szükségük. A megyei kórházban külön van erre pszichológus, aki foglalkozik a daganatos beteg hölgyekkel. És itt vannak a sorstársak, akik kezet tudnak nyújtani, hogy ők már mind mentek keresztül, hogyan kezelték a hány ingert, a paróka vásárlást, a melltartó választás, mert nem mindegy, hogy milyen melltartót viselnek a hölgyek, vagy mi történik, amikor helyreállítás van, vagy hogy amikor kapom a kemoterápiás kezeléseket, akkor hogy én hogy tudom elviselni, meditálok, könyvet viszek és egyebeket. Tehát a sorstársak nagyon sokat tudnak segíteni a másik sorstársnak. Lehet egy mellék negatív hatása is, tehát nem mindent kell elfogadni. Az orvos tanácsait azt mondom, hogy igen, és azért ki kell tudni szűrni, hogy mi a jó nekem, és mi az, ami nem jó. Vannak különféle ilyen gyógyászati kiegészítők. Például nem akarok most nevet mondani, egymás között elterjed. Mindig azt szoktuk mondani, hogy a kezelő orvosával beszélje meg a beteg.
1: Hogy ne nyúljon a csodaszerekhez anélkül,
2: van.
1: Ugye?
2: Így van.
1: Vajon az életmódváltásnak már ebben a stádiumban van-e valami szerepe, Judit?
2: Hát én azt mondom, hogy igen, hogyha egészségesebben kezdünk el táplálkozni, több C-vitamint veszünk magunkhoz, citromot, narancsot, vagy most a szülő időszaka
1: igen,
2: van.
1: Láttam olyan szakácskönyvet, ami kimondottan rózsaszín szakácskönyv volt.
2: Van. Készült a betegek számára külön igen. Szakácskönyv. Például dr. Bittner Nóra is írt egy ilyet, ahol a betegeknek ajánlja, hogy a kezelések alatt, hogy milyen ételeket fogyasztanak, fogyasszanak könnyebbeket, ne zsírosabbakat, jobban emészhető, és a táplálkozás mellett, hogy a folyadékbevitel, hogy miből mennyi, milyen folyadékot igyanak, szokták ajánlani a ciklalevet is, hogy az egészséges a ciklalé, tehát hogy reggel mit ígyunk, délben, este mit ígyunk, mit fogyasszunk, és mellé a mozgás. A mozgásnak nagyon nagy szerepe van, mind a megelőzésben, mind a kezelések alatt. Nem azt mondjuk, hogy menjen és súlyzózon, és járjon fitnessterembe, hanem menjen ki és sétáljon a maga kis tempójába, vagy bottal, vagy bot nélkül, tegye meg azt a mindig 10 000 lépést mondanak, de lehet az 8 000.
1: Az sok a 10 000, hát, főleg egy betegedben.
2: 32 000-et megtette. Hát, ha úgy, mit tudom én, van akivel menjen, akkor észre se veszi, igen, hogy ő
1: igen, akinek amennyi ereje van, ilyen, így mondjuk.
2: Igaz.
1: Na most említetted a sétát, hát ez a rózsaszín séta a fővárosban már megtörtént, ha jól tudom. Itt Miskolcon mikor sétáltok, kikkel és kiket vártok?
2: Október 8-án lesz a séta. Szimbateraszon találkozunk 13 óra 20 perckor, 13 óra 30 perckor indul el a menet a Városháztérig, és akkor a Városháztér után felmegyünk a megyei jogú város önkormányzatának a dísztermében, és ott lesznek orvosi előadások, lesz azt mondja, hogy dr. Büdinek egy előadása, lesz egy reumatológus orvosnak, és lesz egy szívgyógyásznak előadása. Tehát nem csak a daganatos betegségekkel foglalkozunk kimondottan, hanem a többi betegséggel is, ami ilyenkor a kezelések alatt találkozhatnak a betegek, a fájdalmak, a csontfájdalommal, a csontsűrűség csökkentésével, vagy hogy a szívre milyen hatással van egy kemoterápiás kezelés, ezeket a témákat fogjuk körbejárni. Mindenkit várunk, minden érdeklődött szeretettel várunk, befogadó képessége 100 fő. Visszajelzés még nem nagyon kaptam az emberektől, de a sétára is bárki jöhet, ha csak lesétál velünk a Városháztérig, már annak is örülünk. Ha viszi az információt, hogy járjunk el szűrésekre, figyeljünk oda önmagunkra, támogassuk a betegtársainkat, az már jó. Minél többen tudjunk róla, beszéljünk róla. Nagyon fontos, hogy beszéljünk róla. Sokan nem mernek beszélni arról, hogy én daganatos betegek vagyok. A hölgyek szégyellik azt, hogy nem úgy néz ki a mellük, nem akarnak róla beszélni, még családon belül sem. Volt olyan eset, amikor egy értelmiségi hölgy nem mondta el a családjának, hogy neki melldaganata van. Már csak az utolsó fázisban közölte a családa. Nem szabad szégyelni, mert a család tud segíteni.
1: Gyógyítani is tud a család,
2: ez
1: hogyha
2: van,
1: ott
2: hogy
1: vannak mellettünk.
2: Így van, és felkészíti, igen, a családot, hogy mi várható.
1: Na most a Rákligának nem ez az egyetlen rendezvénye egy év folyamán, sokszor ott vagytok a betegek mellett, milyen programjaitok vannak?
2: Volt a Limfóma Világnap, amikor bicikliztünk Budapesten, aztán most mi motoroztunk, volt a nagy motoros felvonulás, megelőzte a nagy Lánchídi sétát a mi motoros felvonulásunk. Utána jön a férfiaknak a hónapja, a prostatadaganatok, a prostatarák, a tüdődaganatok, az is vezető szerepben van, már nem is mondjuk az, hogy férfi vagy női betegség, mert egyre több a tüdődaganatos megbetegedések száma. Foglalkozunk a vastagbéldaganattal. Mi tulajdonképpen minden daganatos betegséggel foglalkozunk, nem csak egyre fókuszálunk a mellrákra, hanem a többire is, hisz szüksége van a betegeknek arra, hogy ővelük is foglalkozunk, például a tüdődaganatosokkal, vagy a vastagbéldaganatosokkal, bár van a vastagbéldaganatosoknak klubjuk, de nekik is kezet nyújtunk, hogy jöjjenek közénk, vagy a gégelműtött betegeknek.
1: Igen, és nagyon sokat jelenthet a közösség, ugye? Ebben, igen, az esetben.
2: Igen, mert nem csak az, hogy találkozunk, összejövünk, elmeséljük, hogy kivel mi történt, milyen kezelést kapott, vagy milyen új gyógymódok, eljárások vannak, vagy én mit használok, hogyan cserélem például a gégéseknél a kanült és egyébeket, hanem elmegyünk kirándulni, most is fogunk menni Borsodnádasra kirándulgat, tehát a gondolatai eltereljük. Pszichológust hívunk meg beszélgetni, vagy logopédus volt nálunk a gégéseknél, a melműtött hölgyeknél, minél fehér nemű bemutatót tartunk, annak a használatáról vannak előadások. Sajnos most egy előadásunk elmarad, az Anita divat bemutató. Megbetegedett az egyik kolléganőnk, aki ezt szervezné. Nagy szívfájdalmunk, de tavasszal ígérem, hogy be fogjuk pótolni.
1: Aki most hall rólatok a Rákligáról először, az hol csatlakozhat itt Miskolcon?
2: Facebookon van egy oldalunk, van egy telefonszámom 25654517, még egyszer elmondom, 25654517-es telefonszáma, felhívnak, én mindig a rendelkezésükre állok, megbeszélünk egy időpontot, találkozunk, és akkor találkozunk a későbbiekben a klubfoglalkozásokon, és tud hozzánk csatlakozni. De nem csak daganatos betegeket várunk, hanem segítőket is, akik tudják segíteni a munkánkat, akik részt tudnak venni mondjuk egy továbbképzésben, annak a megszervezésében, lebonyolításában, egészségügyi dolgozókra nagy szükségünk van, akik például meg tudják mutatni, hogy egy injekció beadása hogyan történik, amikor vérhigítót kell beadni a betegeknek. Tehát minden fajta segítséget és támogatást nagyon szívesen fogadunk.
1: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad, szóval erről beszélni kell. Október 8-a, hány órakor találkoztok a Rózsaszín sétára?
2: 13 óra 20 perckor, 13 óra 30 perckor indulunk, 14 órakor a Színva teraszról, és a Színva teraszról a Városháztérig sétálunk, a Városháztéren pedig fent a díszteremben találkozunk az előadásokon.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatóink, Virág Judit, a Magyar Rákellenes Liga Miskolci szervezetének vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen az információkat, és mindenkinek gyógyulást, és sok-sok szeretetet kívánunk ebben a helyzetben.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem a meghívást.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében tűzoltásként minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke, az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságának szerdai ülésén. Meleg Sándor közölte, ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Fogtár Judit, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főosztályvezetője hangsúlyozta, hogy az ágazatban tapasztalható pszichés nyomással, extrém magas túlóra számmal nincsenek arányban a bérek, és emiatt 15-16%-os a betöltetlen álláshelyek száma. A dolgozók fizikailag és mentálisan is feszélyeztetve érzik magukat, ezért kezelhetetlen mértékű a fluktuáció. Horváth Tamás Balázs, a Lezredes, a gyermekvédelmi dolgozók kifogástalan életvitelét vizsgáló Nemzeti Védelmi Szolgálat gyermekvédelmi főosztályának vezetője arról számolt be, hogy az intézkedés bevezetése után 2024-ben mintegy 13 ezer munkavállalót, illetve pályázót ellenőriztek, tavaly és idén pedig további mintegy 7 ezeret, utóbbiak mintegy 6%-a akadt fenn a szűrésem. 10 nappal meghosszabbítják, így október 17-ig lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe, jelentette be a vidék és település fejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória kiemelte, sok kérdés érkezett a Szent István programmal kapcsolatban, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. A program első szakasza a fejlesztési testületek felállítása. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki. A jelentkezők pályázatait a minisztérium értékeli. A Szent István program célja, hogy hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modellt hozzon létre a kormány, amiben a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei, de aktív alakítói is a fejlesztéseknek, és így saját térségük jövőjének. A program első kísérleti szakasza 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A kísérleti térségek között található, egyebek mellett Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc vidéke. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint szombaton és vasárnap javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Ezek mellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Közölte azt is, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen a déli pályaudvar térségét érintő, a mostani karbantartásoknál jóval átfogóbb vasúti átépítés is megkezdődik. A beruházás keretében átépítik a Kisgellért-hegyi alagút vasúti pályáit. A déli pályaudvaron vágány és kitérő korszerűsítést végeznek, átépítik, illetve megújítják a peronokat, taktilis sávokat és új utasbútorokat alakítanak ki. Továbbá korszerű hangos és vizuális utastájékoztatási rendszer készül. Megújul az energia és távközlési hálózat és új biztonsági kamera. A rendszer is létesül. Elvégezték az első 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést a Semmelweis Egyetem orvosai, jelentették be az intézményben tartott szerdai sajtótájékoztatón. Az egy időben végzett 6 műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak, a 6 páciensből 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban, de ő is hamarosan hazamehet, mondta Kovács János Balázs, az ESE sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinika adjunktusa, a vese transzplantációs program vezetője. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. A törekvés az, hogy minél több élő donoros transzplantáció történik, és a keresztdonációs műtétekkel a vese elégtelenségben szenvedők a jelenleginél rövidebb időn belül juthatnak új szervhez.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Az orosz-ukrán háborúról és kiemelten a kárpátaljai magyarságról beszélgetünk a mai arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok. A műsort a rádióban most felvételről hallják. Vendégünk Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Jó napot kívánok, elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Ön évek óta Magyarországon él, nem Ukrajnában, nem Kárpátalján. Muszáj elmondanunk a hallgatóknak, hogy miért, mi történt önnel, miért kell itt élnie.
2: Hát 2019-ben bűnvádi eljárást indított az általam vezetett alapítványok ellen a ukrán titkosszolgálat, az SBU, szeparatizmus finanszírozásának a vágyával. És hát tartottak házkutatást az irodáimban és az otthonomban is, és aztán behívtak kihallgatásra, de ez hétfőn történt, és sütörtökön kellett volna bemennem, és nekem Magyarországon volt dolgom, púcsomot kiengedtek a határon, és akkor az ügyvédeim tanácsára nem mentem vissza, mert azt mondták, hogy ezek a vádak ellen nem lehet szabadlábon védekezni, és ez ilyen erőzetes letartóztatáshoz vezethetett volna, ami Ukrajnában nem egy szokatlan dolog. Úgyhogy azóta Magyarországon vagyok, és azóta ez a nyomozás tovább zajlik. Nem zárták le ezt az ügyet, de furcsa módon az alapítványok is tovább működnek, és hát semmifajta vádirat ebben a kérdésben nem született.
1: Alaptalannak tartja a gyanúsításokat?
2: Abszolút alaptalannak tartom, hogy ezek az alapítványok, az EGANEDE, Gazdaságfejlesztési Központ, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány, az általában ugye, ilyen programokat hirdetett a gazdaság támogatására, vagy pedig éppen a Kárpátaljai Magyar Főiskolának a támogatására, az ukrán törvényeknek megfelelően és teljesen átláthatóan jártunk el.
1: Ha ez nem jogi megalapozottságú ügy, akkor politikai?
2: Valószínűleg politikai. Valószínűleg

0: összefüggésben volt az akkor éppen lezajlott kárpátaljai önkormányzati választásokkal. Illetve beleillett abba a magyar ellenes hisztériába, amit azokban az években sok ukrajnai politikai erő, média gerjesztett.
1: Ha holnap átlépni az ukrán határt, mi történne önnel?
0: Nem tudom. Senki sem tudja. Senki sem tudja, mi történne. Történhetne bármi, azonban nyilván kapcsolatban vagyok a jogi képviselőmmel, azokkal az emberek, akit ismerek az ukrajnai politikumból, még olyan javaslat nem hangzott el, hogy térjek vissza. Másrészt pedig ugye én azt várom, hogy ezeket az ügyeket lezárják.
1: Magyarországon biztonságban érezheti magát?
0: Azt hiszem, hogy igen.
1: Nem érték fenyegetések?
0: Nem.
1: Üzeneteket sem kapott Ukrajnából, hogy mit kellene vagy nem kellene tennie?
0: Nem.
1: Magyarországról hogyan tudja ellátni egy ukrajnai kárpátaljai kisebbségi szervezet elnöki teendőit?
0: Nyilván nem teljes értékűen. A helyzet az paradox, hiszen mindenki látja ennek a nehézségeit és a furcsaságát. De hát olyan döntésbe elé kerültem akkor, ugye én amikor nem tértem vissza, akkor összehívtuk a Kárpátaljai Kulturális Szövetségnek a választmányát, és én lemondtam. A választmány azonban nem fogadta el a lemondásomat, illetve azóta újra választottak elnöknek. Az én részemről nem ragaszkodom el ez a pozícióhoz, az van, hogy ez egy olyan cserbenhagyás lenne, hogyha ők úgy gondolják, a szövetség úgy gondolja, hogy én nekem kellene az elnök, hogy én azt nem vállalom, akkor egyfajta cserbenhagyás, és ugyanakkor pedig a másik cserbenhagyom ott van az, hogy teljes értékűen ellátni ezt a feladatot, nyilván innen nem lehet. De hát ez nem egy egyszemélyes szervezet, több mint 30 ezer tagunk van, van elnökség, választmány, vannak munkatársak, akik ellátják a feladatukat.
1: Minek kellene történnie, hogy ön úgy érezze, biztonságban hazatérhet Kárpátaljára?
0: Én úgy érzem, hogy ezeket az ügyeket le kellene zárni. Le kellene zárni, de ez nem történik meg. Ügyészségre nem adták át, nyomozást folytatják, tehát egy ilyen lebegtetik ezt az egész kérdést, pedig teljesen nyilvánvaló az, hogy semmifajta olyan bűncselekményt, amit itt nekünk fölrólna, nem követtünk el.
1: Ez egy magyar sors Kárpátaljáról. Most nézzük az egész közösséget. Egyáltalán azt, hogy hány magyar él jelenleg Kárpátalján?
0: Ezt nem tudja senki. Az a helyzet, hogy ugye nagyon sokat foglalkozik a média, a magyar média, a világmédia és Ukrajnával, Kárpátaljával. És az egyik ilyen kérdés az, hogy na, Ukrajnának mennyi a lakossága, mennyi Kárpátának a lakossága, mennyi a kárpáti magyarságnak a száma. Itt csak becsülni lehet, hiszen 2001-ben volt utoljára népszámlálás Ukrajnában, tehát hivatalosan ezek az adatok vannak meg. Tehát ezzel kell kalkulálni, amikor bármiről beszélünk, mert ez volt az utolsó népszámlálás.
1: Akkor mennyien voltak?
0: Akkor 154 ezer volt Ukrajnában, és 151 ezer volt Kárpátalján. Illetve Ukrajnának a lakossága volt, azt hiszem, hogy 47 vagy 48 millió. Na most azóta nagyon sokféle szám kering. Egy ukrajna lakosságáról beszélnek arról, hogy vannak 30 millióan, 25 millióan, 20 millióan, épp úgy a kárpáti magyarságon is különböző számok vannak. De 130 ezer, 70-80 ezer, becsülni lehet. Én azt hiszem, hogy én úgy vélem, illetve más olyan szakértők is ezek a kérdéseket, becsléseket tettek közzé, hogy épp úgy, hogy Ukrajna lakossága, épp úgy a kárpáti magyarság lakossága is tulajdonképpen megfeleződött az elmúlt időszakban. Elsősorban a menekültek, a kivándorlás következtében, másik pedig a születési rátának a rendkívül alacsonsága miatt. Tehát én úgy gondolom, hogy kárpáti magyarság jelenleg 70-80 ezer lehet, de ezt nem tudom hivatalosan állítani. Ez egy ilyen gondolat ezzel kapcsolatban, és épp úgy, hogy Ukrajna lakosságával kapcsolatban, és senki pontos számot mondani nem tud.
1: Akik elmentek Kárpátaljáról, ők javarészt hová mentek? Magyarországra vagy Nyugat-Európába?
0: Ez egy érdekes dolog, mert ahogy vizsgálták a kutatók ezt a dolgot, kiderült, hogy a legnagyobb hulláma a Magyarországon való letelepedésnek az 2014-ben volt. És nem pedig 22-ben. Valószínűleg Kárpátné Magyarság érezte azt, hogy itt ebből baj lesz, és már akkor próbált itt valami fajta ilyen bázisokat létrehozni. Ugye ezek nagy részt visszatértek, miután itt valami házat vettek, vagy pedig valami más ilyen dolgot intéztek maguknak. És utána pedig ugye a 22-ből, amelyik egy bizonyos ideig még a határ nyitva volt a háború kezdete után, akkor is eljöttek viszonylag sokan. Illetve az történt, hogy ugye Kárpátaljáról mindig a történelem folyamán nagyon sokan dolgoztak külföldön, elsősorban Magyarországon, és ezek a férfiak egyszerűen ugye nem tértek vissza. És ugye a családjaik, az asszonyok, a gyerekek, az idősebbek, azok nagyrészt otthon maradtak. De minél tovább tart a háború, annál inkább egyesülnek a családok, és ez is hat erre a folyamatra. Érdekes mód, szintén ahogy vizsgálták ezt a kérdést a kutatók, hogy Kárpátaljai Magyarság döntő része az, aki áttelepült, az Magyarországra települt át, és a határmenti régióba. Sőt, ugye úgy, hogy a Ung megyeiek, az ungváriások, azok általában Kisvárda és környékén, a beregszászyak, ugye Vásárosna, Nyíregyháza irányába, és ott a szőlősi járás volt pedig Fehérgyalmat és környékén. Ott a határmenti térségben találtak maguknak lakást, házat, valamifajta megélhetést, azért, hogy abban bízva mindig, hogy vissza tudnak majd menni, illetve a határ közeléből tudják az otthoni dolgokat befolyásolni, irányítani. Kisebb rész ugye természetesen Budapest, illetve vannak Csehországban és Németországban, de a döntő többségük azok Magyarországra telepedtek át. Ez az exodus ugye nem kárpáti magyar jelenség. Kárpátaljáról egyes számítások szerint a magyarok együtt kb. 300 ezer ember költözött el. Ukrajnából pedig szintén nem tudjuk mennyi, de ezeknek a számon 7-10 millióra teszik, akik ugye Európa különböző országaiban vannak, és hát most bármelyik európai városba, fővárosba megyünk, találkozunk ukránokkal. Tehát ez egy nem, jellemzően nem egy magyar különlegesség, hanem az egész Ukrajna lakosságára jellemző.
1: Azok a kárpátaljai magyarok, akik átjöttek Magyarországra, már úgy tűnik végleg letelepedtek itt, vagy akár Nyugat-Európában, és nem mennének haza akkor sem, ha véget érne a háború, vagy hazamennének, ha véget érne a háború?
0: Nyilván egyéni döntés kérdése, szerintem döntő többsége haza akar menni. De hát itt az időfaktor, a háború nagyon sokáig tart. És ugye minél tovább tart a háború, annál többen illeszkednek be az adott társadalomba, és annál nehezebb a visszatérés, másrészt pedig minél tovább tart a háború Ukrajnában, annál inkább nehezetnek az ottani viszonyok. Én, akivel beszélek, vagy pedig akivel találkozom, nyilván van honvágyuk, és szeretnének visszatérni, de ugye azt tudni kell, minél tovább tart, ez annál csökkennek az esélyek. És megint csak nem csak a kárpátaljai magyarokra vonatkozik, hanem az összes olyan ukrán állampolgára, aki áttelepedett Európába millió számra.
1: Vannak belső menekültek is, Ukrajna más részéről időközben hányan költöznek Kárpátaljára, hányan költöztek Kárpátaljára, és ők kik?
0: Tehát különböző számok vannak, tehát számokkal itt bajba leszünk, tehát itt valamikor Vladimir Mikita kormányzó 500 ezer embernek a beköltözéséről beszélt, amit én azért soknak tartok, mert hogyha veszük a Kárpátalja lakosság a háború előtt körül 1 millió 100 ezer volt, az 500 ezer ember beköltözése azt én nem tartom fizikailag lehetségesnek. Más számok 300 ezerre tették a beköltözőknek a számát, és akik hivatalosan regisztráltak, az olyan 170 ezer. Na most én a 300 ezer körülre, 170 és 300 ezer körülre tenném ezt a számot. Ezek döntő többségében kelet-ukrajnaiak, a kelet-ukrajnai front közelében lévő nagyvárosokból, Kramatorszkból, Harkovból, Zaporozsjéből költöztek be, Kijevből is. És mivel ezek urbánus emberek, ezeknek a döntő többsége a kárpátaljai városokba, elsősorban Ungvára költöztek be, Ungvár teljesen átalakult, egyes számítások szerint Ungvárnak a lakossága megduplázódott a háború kezdete óta nagyon sok vállalkozás és gyár is átköltözött, emiatt a Kárpátalja bevételei megnövekedtek, megugrott az ingatlanpiac is. Ezek általában orosz nyelvű kelet-ukrajnai városlakok.
1: Alapvetően megváltoztatta az ő beköltözésük a kárpátaljai mindennapokat, a térség etnikai, nyelvi összetételét?
0: Igen, megváltoztatta alapvetően.
1: A demográfiai válság akkora Kárpátalján, hogy ez a változás minimum hosszú távúnak, hanem véglegesnek tűnik most?
0: Nem lehet tudni azt, hogy mi lesz a háború után. Ugye a kárpátaljai időszakokat átélt a történelemben korábban is, hiszen amikor a Csehszlovák köztársasághoz is tartoztunk, illetve később a Szovjetunióhoz, és akkor mindig az adott nemzetnek a képviselői ugye megjelentek Kárpátalján, csehek két világháború között olyan 40-50 ezeren voltak, az akkori kisebb lakosságú Kárpátalján. Szovjet idején szintén hasonló létszámú orosz volt Kárpátalján, ezeknek voltak iskoláik, meg kulturális intézményeik. Viszont amikor a Csehszlovákia főhatalma megszűnt, akkor a csehek hazamentek, és jelenleg nincsenek csehek Ungváron. Épp úgy a Szovjetunió megszűnése után is szinte az oroszok eltűntek a városainkból. Most más a helyzet, de én úgy gondolom, hogyha béke lesz, egy tartós béke, és a Kelet-Ukrajnába a viszonyok stabilizálódnak, akkor ezeknek az embereknek a döntő többsége vissza fog költözni.
1: Az asszimiláció felgyorsult a mindennapi életben Kárpátalján?
0: Kárpátalján sosem volt jellemző az asszimiláció. A kárpáti magyarság nem asszimilálódott. Rendkívül sok oka van. Az egyik az, hogy a kárpáti magyarság kétharmada az faluhelyen él. Ez tömbben, egy ilyen 25 kilométeres sávban a magyar határ mentén. A városokban talán volt ilyen, de az sem volt jellemző. Tehát asszimiláció nem nagyon van Kárpátalján, mármint a magyarokat illeti.
1: Most sem, tehát most nem nehezebb egy kicsit nem asszimilálódni?
0: Nem, hát ez Kárpátalja ugye az elmúlt 100 évben 5 államnak a kötelékében volt, és hát mindig megtartotta, és a létszáma nem csökkent.
1: Milyenek a mindennapok most Kárpátalján? Milyenek a megélhetési viszonyok? A munka, a lakhatás, a közbiztonság? Nehéz ezt innen elképzelni, de önnek talán van tudomása még akkor is, ha itt kényszerül élni
0: nálunk. Hát nyilván azoktól kellene megkérdezni, akik otthon vannak. Hát tragikus a helyzet. Tragikus a helyzet. A Kárpátalja azért kevesebb támadást kapott, mint Ukrajnának a többi része, különböző okok miatt. De azért régiódók vannak, a családok egy jelentős része szétszakadt, ugye a férjek általában külföldön vannak, a nőknek a vállára nehezedik ezek a dolgok. És vannak ugye különböző kategóriája az embereknek, az egyiknek az, aki olyan munkahelye van, amely számára halasztás jelent a katonai behívó elől, vagy akinek ilyen nincsen, és ott van a Damoklész kardja a feje fölött, hogy behívhatják katonának, vagy azok, akiket már behívtak katonáknak és a családjaik, az idősebbek. Tehát mindenképpen a helyzet az tragikus. Ami a megélhetést illeti, hát természetesen az is rendkívül nehéz. Bár a külföldi támogatások miatt ugye ilyen ellátási gondok igazából nincsenek. De ez az egész háborús hangulat az mindenre rányolja a végét. Nincs igazából munka, de munkaerő sincsen, hiszen férfiak nincsenek. És hát minden dolog nehézséget okoz. És ez a háborús fásultság, ez, ami rányomja a bélyegét az egész országra, és így a kárpátaljai magyarságra is.
1: Hány kárpátaljai magyar halt meg eddig az orosz-ukrán háborúban?
0: Pontos számunk nincs ezzel kapcsolatban, 150 körül. lehet ezeknek a száma, de hát ezt nem lehet pontosan elmondani, itt is különböző számok vannak, hiszen nem regisztrálják őket, mint magyar elhunytat, Kárpátalján nehéz megállapítani egyébként valakinek a neve után, hogy ő magyar-e vagy nem. Az eltűnteket, ugye, azt eltűntnek vannak nyilvánítva. De ugye ez a szám magas, és ugye a háború az 2014-ben kezdődött, az első szakaszában ott 12 ember halt, meg azóta sokkal több. És hát annyit tudunk, hogy szinte minden nap van temetés a városokban, és azok a temetők, azok egyre nőnek. Persze, semmifajta olyan pontos adat, hogy ebben a háborúban összesen mennyi áldozat volt, nincs, itt is olyan számok keringenek, amelyek tökéletesen ellent mondanak egymásnak.
1: Sokan meg is sebesülnek a kárpátaljai magyarok közül a fronton?
0: Persze, de hát itt is arról van szó, hogy nincsenek pontos számok, ezzel kapcsolatban általában azzal kell számolni, hogy egy halottra körülbelül 3 sebesült jut a katonai számítások szerint, ezzel kell kalkulálni.
1: Az elesett kárpátaljai magyar katonák családjai és a sebesültek megkapják az ukrán államtól azt az anyagi és erkölcsi támogatást, ami kijár az ilyen áldozatért?
0: Meg kell, hogy kapják, de ezzel is vannak problémák, hiszen elsősorban az eltűntek vonatkozásában, aki eltűnt, az nem kapja meg, illetve elég komoly bürokrácia van ezzel kapcsolatban. Tehát ehhez is eléggé nehezen tudnak hozzájutni az áldozatoknak a hozzátartozói.
1: A kényszer sorozások, az úgynevezett kényszer sorozások, azok tartanak, itt talán definíciós problémáink is vannak, hogy egyáltalán mi az a kényszer sorozás, és mi különbözteti meg a hadiállapot idején törvényesen elrendelt mobilizációtól. Hogy történik ez?
0: Ez a fogalom körül, ugye Magyarországon vita van, ugye ez egy ilyen tükörfordítás. Hát úgy lehetne megfogalmazni, hogy a kényszerszorozás azok a törvénytelen sorozások, a sorozások közben elkövetett törvénytelenségekre utal.
1: Például?
0: Hát például az, hogy erőszakkal, például az, hogy jogtalanul, például az, hogy ugye korrupt a rendszer, például az, hogy méltatlan körülmények. Számos ilyen eset volt, és itt nehéz helyzetben vagyok, mert én nem akarok vádaskodni ezzel kapcsolatban, de hát ugye maga Lubinec emberjogi biztos is Kárpátalján járt, és megállapított olyan dolgokat, különösen az ungváriák más ilyen hadkiegészítő parancsnokságon, hogy törvénytelenségeket követtek el, és méltatlan körülmények között tartották ott az embereket. Ez Ukrajnában általános, ezt láthatjuk a különböző internetes felvételeken. Rendkívül komoly felháborodást okoz a lakosság körében, hogy nem tartják be a hatályos törvényeket a katonai behívások ügyében.
1: Olyanokat is elvisznek, akiknek mentességük lenne?
0: Olyanokat is gyakran bevisznek, olyanokat is bevisznek, akik nem felelnek meg a követelményeknek, és egyáltalán az egész dolognak az erőszakossága az, ami az embereket fölháborítja, és aminek ugye van alapja, és hiszen itt több ilyen eljárás is zajlott és zajlik a hadkészítő parancsnokságok ellen, de ez egy rendkívül kényes kérdés, és ugye hadi állapot van, és az állam igyekszik ezeket a dolgokat, meg a katonaság is eltussolni. De ez egy közháborodást okozó dolog, ami nem csak Kárpátaljára, hanem az egész országra jellemző.
1: A korrupción nem háborodik fel senki, mert az Ukrajnában a rendszer része?
0: Korrupción fölháborodnak, egyébként az ország legutóbbi közvéleménykutatások szerint az ország bajai között a nyilatkozó polgárok a korrupciót tették az első helyre.
1: Ugyanakkor az Ukrajnában sokszor a dolgok elintézésének egyetlen módja, nem?
0: Hát sajnos így alakult ki. Kicsit tény az, hogy van egy olyan mondás, hogy a korrupció Ukrajnában nem a rendszer negatívum, hanem maga a rendszer. Erre is nagyon sok példa van.
1: A Kárpáti Igazszóban éppen most olvastam, hogy az a vezető, akinek döntenie kell a katonák alkalmasságáról, őt vonták most eljárás alá. Igen. A korrupció miatt?
0: Igen, tehát ez is egy ilyen bevett dolog, ez nem csak Kárpátalján, hanem ezek a egészségügyi bizottságok is nagyon sok helyen korruptak, de az egész rendszer önmagában korrupt, itt nem beszélnek arról, hogy miért mennyit kell fizetni, hogy ne vigyenek be, hogy elengedjenek, vagy ide kerül. Tehát ezek olyan tények, amelyek igen gyakran bizonyítás kerültek, illetve a különböző más olyan korrupciós ügyek, amiről a sajtóban olvashatunk.
1: Említett a háborús fáradtságot, a háborús fásultságot. Ez milyen érzéseket jelent a mindennapokban? Ilyenkor mit tesz az ember, vagy mit nem tesz az ember, ha ilyet érez? Miben nyilvánul meg ez a háborús fásultság?
0: A reménytelenség az, hogy elhúzódik egyre nagyobb a szenvedés, és nem látni a végét, és reménytelenség érzése van. Hát ez például elsősorban ugye abban mutatkozik meg, hogy például, hogy a fertilitási ráta az 1% alatt van, tehát nincsenek gyerekek. Nem születik szinte egyáltalán gyerek, hiszen szülők úgy gondolják, hogy nem biztos az, hogy a jövendő ennek a gyerek számára. Másik pedig az embereknek a külföldre való nagymértékű távozása, amikor nem egy egyszerű dolog otthagyni valakinek a szülőföldjét és elmenni a semmibe. Mégis ugye millió számára megtették, és mindenki azt mutatja, hogy a háború ezeknek a dolgoknak a fő okozója. Az, hogy felszámolódik önmagában az egész közoktatás, egészségügy, hiszen hogyan lehet úgy oktatni, amikor folyamatosan légiriadók vannak. És hát ez a nyomasztó légkör, amíg van egy ilyen háborús helyzetben, az természetesen kihat mindenkire, és hát ugye egyre erősödik az a gondolat, hogy ide lenne békét kötni. Ide lenne valamilyen módon ezt a háborút lezárni.
1: Az aréna vendége Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Én Herceg Zsolt vagyok, ismét köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a beszélgetést. A 16.119-es számú törvényjavaslatot október 1-én nyújtották be az ukrán parlamentnek, és a KMKS, illetve az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség október 2-ai közös nyilatkozata szerint az átfogóan és érdemben rendezheti a kisebbségek oktatási jogait Ukrajnában. Beszélgetésünk napján, ha minden igaz, az ukrán parlament oktatási bizottsága is megtárgyalja. Ha ezt a változtatást elfogadják, és menet közben nem módosítanak rajta, akkor az oktatás ügyében lezárulhat a magyar-ukrán vita?
0: Szerintem igen. Egyébként a információm szerint a oktatási bizottság egyhangulag elfogadta a törvénytervezetet. Nyilván itt is egy ilyen kompromisszumos dolog született, elég hosszasan tárgyalták ezeket az alapvető kérdéseket a Magyarország és Ukrajna képviselői szakértői, a Kárpátaljai Magyarság szakértőinek a bevonásával. És hát végül is ugye sikerült egyfajta ilyen közösen megállapodni, azt alá is írták, és ennek alapján készült el ez a törvénytervezet. Ugye nekünk voltak jogaink a olyan nyelvi oktatáshoz, amit a 2017-es törvény elvett, teljesen jogtalan, hiszen ukrán alkotmány értelmével nem lehetett volna törvényeket hozni, amely szűkítik a meglévő jogokat egyrészt, másrészt Ukrajna és Magyarország között volt egy alapszerződés, amely szintén arra irányult, hogy biztosítsák a Kárpátaljai Magyarságnak oktatási jogait, illetve Ukrajnának voltak európai kötelességvállalásai, nemzetközi kötelességvállalásában a kérdésben, nekem én ez megszületett, utána a magyar-ukrán kapcsolatokban keletkezett ilyen feszültség, illetve a mi irányunkban, és folyamatosan azért küzdöttünk, hogy ezeket a jogainkat renoválják. És hát, ha ezt elfogadják, akkor ebben a részben, ami a oktatási részt illeti, nagy részt, ugye visszakapjuk azokat a jogainkat, amelyekkel korábban rendelkeztünk.
1: Hát
0: itt nem új
1: ezek?
0: Jogokról van szó.
1: Milyen jogok ezek? Tehát mit fog ebből észrevenni mondjuk egy beregszászi magyar iskola a tanára, a diákja vagy szülője?
0: A helyzet a következő, hogy korábban voltak magyar oktatási nyelvű iskolák, ahol az oktatás ugye első osztályt, óvodától a érettségi magyar nyelven folyhatott. A szünetben, a szülői értekezleteken, a különböző rendezvényeken szabadon lehetett használni a magyar nyelvet, magyar szimbólumokat. Most ezt korlátozták. Először ugye az volt a törvényben, olyan rendelkezések voltak, amelyek ugye fokozatosan áttérés jelentettek volna az elemi iskola után, minél nagyobb óraszámba kellett volna ukránra áttérni. Ez azonban ugye az ellenállás miatt nem valósult meg, ezt egy rendelettel határon kívül helyezték ideiglenesen. Viszont ugye nagyon sok kérdést nem rendeztek, és így például az iskoláknak a státuszát, hogy legyen olyan iskola, amelyet úgy hívnak, hogy magyar oktatási nyelvű iskola, illetve az, hogy az órákon kívül is lehessen magyar nyelven szabadon, bármilyen abszurdnak tűnik, de hát a törvény előírta azt, és azt írta elő, hogy az órákon lehet magyarul beszélni, viszont már a szünetben, illetve a különböző rendezvényeken ott nem.
1: Egy iskolai ünnepséget ukránul kellett megtartani, igen, de az órát lehetett magyarul?
0: Az órát lehetett magyarul, de ebben is bizonytalanságok voltak ezekben a kérdésekben, mert ugye Ukrajnában azért se pro, se kontra nem szokták a törvényeket teljes egészében végrehajtani, de számos feszültséget okozott, és itt elvi kérdésekről is szó volt ezekben a dolgokban, és ott a számos más olyan nüansz volt, az érettségi vizsgának a lefordítása, meg más-más olyan kérdés, amelyek ugye bizonytalanak voltak, és ez most itten rögzítésre került, és azt hiszem, hogy ez a törvény, hogyha elfogadják, életbe lép, akkor egyfajta stabilitást fog okozni majd a magyar iskola rendszerbe. Ugye az el kell mondjuk azt, hogy Kárpátalján a háborús időszak ellenére egyetlen egy magyar iskola és egyetlen egy magyar osztály sem zárt be. És a szülők, magyar szülők magyar iskolába adják a gyerekeiket, és hát tanárikkal is igyekszik ellátni a kötelezettségeit, és bármifajta ilyen feszültség volt, vagy pedig ilyen probléma, azt tapasztaltuk, hogy kiállnak a saját iskoláik mellett ebben a helyzetben.
1: Minden jogszabály annyit ér, amennyit végrehajtanak belőle. Hol a garancia arra, hogy ez nem egy újabb ígéret marad?
0: Először is törvény lesz belőle, tehát van mire hivatkozni. Másrészt ugye az van, hogy kárpáti magyarság az elég határozottan kiszokott állni a saját jogai mellett, és hogyha van neki kapaszkodója, hivatkozási alapja, akkor azt még határozottan tudja megtenni. Másrészt pedig ugye van egy olyan dolog, a Ukrajnának az európai és integrációja, amelyben ugye Magyarország számos alkalommal felhívta a figyelmet arra, hogy itt nem problematikusnak tartja a kisebbségjogokat, elsősorban a magyaroknak a nyelvi jogait, és ez a folyamat nem zárult le. És itt mód van arra, hogy ezt fölvessék, sőt most már annál inkább, mert ugye ez a kötelességvállalásuk, ez bekerült abba az anyagba, amit nekik teljesíteni kell ahhoz, hogy elnyerjék az Európai Uniós tagságot. Tehát ez egyfajta, ameddig ez a folyamat tart, ez egyfajta garancia. De hát ugye reméljük azt, hogy ez meg fog történni, és ebben a helyzetben beáll egy stabilitás az iskolarendszerünkbe.
1: Mikor lehet ebből törvény, mikor lehet ebből stabilitás, mikortól kaphatják vissza a mindennapokban
0: hát
1: a jogaikat?
0: Ma, hogy elfogadta a bizottság, szerintem a hónap közepéig, végéig ezt beterjesztik a parlament elé, és akkor meglátjuk azt, hogy elfogadják, nem fogadják el, vagy módosításokkal fogadják el. Én azt hiszem, hogy el fogják fogadni.
1: Önöknek, kárpátaljai magyaroknak elegendő az, hogyha Kijev nem érték alapon, hanem érdek alapon adja vissza ezeket a jogokat, vagyis azért, hogy a magyar kormány ne blokkolja tovább az uniós csatlakozásról szóló előkészítő tárgyalásokat?
0: Nézze, nem tehetünk mást. Ilyen körülmények vannak. Ugye teljesen nyilvánvaló, hogyha mi azt akartuk, és azt szerettük volna, hogyha visszatérnének ezekben a kérdésekben azokhoz a jogelvekhez, amelyek az ukrán alkotmányban és a nemzetközi szerződésekben, és az ukrán-magyar alapszerződésben vannak lefektetve. De az ukrán állampolitika megváltozott 2014 után, és egyfajta ilyen erőszakos ukránosítási folyamatok kezdődtek meg, amely negatív hatott a társadalomra. És hát ebben a helyzetben ennyit sikerült, vagy ez sikerült ezzel kapcsolatban elérni. Azt hiszem, hogy a tartós béke szempontjából fontos lenne, hogyha visszatérnének az a politikához, amely megengedőbb, elfogadóbb az ukrajnai nemzeti kisebbségek kérdésében. Jelenleg ez nincs így.
1: Hogyan értékeli most, hogyan írná le most Magyarország és Ukrajna kapcsolatát? Itt értékek is közelednek, vagy még csak érdekek?
0: Változik az ukrán-magyar kapcsolat a korábbiakhoz képest. Azonban ez a változások, ezek nem könnyűek. Hát az ukrán vezetés, meg az ukrán közvélemény jelentős része ugye azt várta a magyarországi kormányváltástól, hogy ezeket a kérdéseket, amelyek kárpátai magyarsággal voltak kapcsolatos, az új kormány feladja. És hát ez nem történt meg, sőt az egyik első nyilatkozata az új miniszterelnöknek az volt, hogy itten tartjuk magukat ahhoz a dologhoz, hogy a kárpátai magyarságokat jogait renoválni kell, és akkor beszélhetünk ezekről a kérdésekről. Ez meglepte őket. De hát végül is ugye utána újra kezdődtek a tárgyalások, és végül is ez az eredmény született, vagy meg fog születni ez az eredmény, és aztán azok a kapcsolatoknak az építése az mehet tovább. Már ugye tudjuk azt, hogy hát egyáltalán nem lesz könnyű háborús viszonyok között ezeket a kapcsolatokat teljes egészében helyreállítani. Azt tudjuk azt, hogy itten úgy próbálják beállítani némelyek Magyarországon, hogy itten magyar specifikumról van szó. Pedig ez nem felel meg a valóságnak, hiszen még Lengyelországgal, vagy pedig más Szlovákiával, más szomszédos országokkal is, vagy akár Romániával is, vannak Ukrajnának érdekellentétei, vitái, feszültségek ebben a viszonyban. Szerintem ez természetes, és az is természetes, hogy törekedni kell a jó szomszédi kapcsolatnak a kialakítására. De azt szeretném aláhúzni, hogy Magyarország, a magyar társadalom az szolidáris volt Ukrajnával, befogadta a menekülteket. Itt a ukrajnai menekültek biztonságban érzik magukat, beszélnek bármilyen nyelvet is, semmifajta atrocitásra nem került sor, és hát Magyarország igen jelentős humanitárius támogatást nyújtott és nyújt Ukrajnának.
1: Érdemes talán azt is kiemelnünk, hogy az előbb említett oktatási nyelvi törvényjavaslatot nem kifejezetten a kárpátaljai magyarokra szabták, hanem minden kisebbség.
0: Igen, de mi harcoltuk ki, hogy ezzel kapcsolatban ugye mások is kiálltak természetesen, adott nagy tervezetek. Elsősorban itten a románoknak vannak hasonló érdekeik, hiszen nekik van még ilyen teljes iskola rendszerük, de a leghatározottabban ezeket a kérdéseket a magyar kormányzat képviselte.
1: Van a Tisza kormánynak kijelölt felelőse a kárpátaljai magyar ügyekért? Akár önnek itt, akár a kollégáinak onnan van kivel konkrétan tárgyalnia?
0: Hát, magyar intézményrendszer működik, van nagykövetség, sőt Kárpátalján van két főkonzulátus, és Ungváron és Beregszászban vannak vezetői munkatársai, akikkel ugye kapcsolatban vannak a helyek, van nemzetpolitikai államtitkárság, van külügyminisztérium, számos olyan szerv van, amely foglalkozik a tárgyalati magyarsággal, így a kárpátai magyarsággal is.
1: Az a támogatási rendszer, amelyből magyar iskolák, óvodák, kulturális intézmények és vállalkozások működtek Kárpátalján, ezek segítségével működtek, szóval ez a rendszer, ez változott a magyarországi kormányváltás óta, vagy pedig zökkenőmentesen megy minden tovább?
0: Kárpátai magyarságnak szüksége van a támogatásra. Talán inkább, sokkal nagyobb mértékben, mint a többi határonti magyar közösségnek, amely jobb helyzetben van, és háborús helyzet is indokolja, amiatt ugye ezek a támogatás rendszerek döntő font igen jelentősek a Kárpát-Magyarország fennmaradása szempontjából. Oktatási nevelési támogatás, Zinjona program, más ilyen a Kárpátai Egyetemnek a támogatása, a színháznak a támogatása. Ezek ebben az évben folytatódtak, tehát minden olyan program, amely a múlt évben volt, ezek beindulnak. Nyilván a jelenlegi kormány kialakítja a saját határon túli politikát és támogatási rendszerét is, erről beszélnek, de kétségtelen tény az, hogy a Kárpátai Magyarságnak továbbra is ezekben a kérdésekben hangsúlyosan kell szerepelnie, és lényege az, hogy ennek a folyamatossága. Hiszen ha ezek a dolgok megszakadnak, akkor intézményeknek kell bezárniuk, vagy pedig és azokat nagyon nehéz lesz, nagyon nehéz lenne újra nyitni, de egyelőre úgy tűnik nekem, hogy ezek a támogatási rendszerek, ezek folytatódni fognak, ami lehetővé teszi azt, hogy a Kárpátai Magyar intézményrendszer ilyen nehéz körülmények között is fönnmaradjon.
1: Ezek az ügyek kihatnak arra, hogy Ukrajnában hogyan ítélik meg Magyarországot, de én ezt kérdezem, mert nem tudom, talán ő jobban tudja. Ukrajnában úgy általánosságban az ukrán közvélemény hogyan ítéli meg ma Magyarországot?
0: A Kárpátai Magyarság és a Magyarország ellen, hát olyan 2014, de inkább 2014 után egy elképesztő propaganda kampány kezdődött el, amit mi is nagyon furcsáltunk akkor. Szinte nem volt olyan hét, hogy az ukrán médiában ne jelent volna meg egy cikk, egy tévéműsor, egy vitaműsor, ahol a magyarságot vádolták volna különböző kérdésekkel. És ennek meg lett az eredménye. Hiszen a közönkutatások szerint ugye a legnegatívabban az oroszok után a szomszédos ország közül az ukránok a magyarokhoz viszonyulnak. De ennek nem volt semmi fajta alapja szerintem, hanem bizonyos fajta politikára próbálták ezt a feszültséget gerjeszteni. Ez bennünket is rendkívül negatívan érintett. Összeszámolták a kárpátai kutatók azt, hogy kb. 176 ilyen magyarellenes akció volt a 10-es években Kárpátalján. Itt voltak szobor rongálások, voltak magyarellenes tüntetések, feliratok, felrobbantották a KMK székházát, felgyújtották a KMK székházát, határa zaklatták a külföldre utazó kárpátai magyar közéleti személyiségeket. A Migotvorec nevű dolog, ahol nem tudom, hogy 500 vagy 600 kárpátai magyarnak a neve található. És bizony ez a propaganda kapás, ezek az intézkedések, ezek negatívan befolyásolták a két ország viszonyát is. És most is látjuk azt, hogy vannak olyan erők, amelyek ezt újra megpróbálják megjátszani. Hát nézzük a legutóbbi dolgokat. Ugye kezdődnek a viszonyok viszonylag rendeződni, beterjesztik ezt a törvénytervezet, és egyből jön a Migotvorec a futbolistával, ugye Kerkez Milossal, és aztán meg Hidvégi Balázsra, és akkor megint kezdődik, tehát eltereli a figyelmet arról a pozitív folyamatokról, amelyek beindultak, és ezzel számolni kell a jövőben is.
1: A kárpátaljai magyar közösséget az ukrán közvéleménynek ez az előítéletes és befolyásolt része, vagy akár az ön által vezetett szervezetet a mindenkori budapesti kormánnyal azonosítja, és most tényleg mindegy, hogy Fidesz vagy Tisza kormány van, de hogy annak a kiterjesztett karjának, hát meghosszabbított karjának
0: azok a gondolják? Propagandisták, akik ezzel foglalkoznak hivatalból, azok igen. De itten különbséget kell tenni a Kárpátai Magyarságot, vagy a magyarságot, mint olyat a médiából megismerő ukrán közvélemény és a kárpátaljai lakosok között. Mindenfajta ilyen dolog ellenére a Kárpátalján a nemzetiségek közötti béke az sikerült megőrizni, tehát a helyi lakosok között ilyen feszültség a legrosszabb időkben sem keletkezett. Ameddig lesz ez a propaganda, addig lehet hergelni és lehet feszültséget gerjeszteni. Még igen gyakran alap nélkül is. Sajnos ilyen társadalomban élünk, ahol a médiának és a média kampányoknak nagy a befolyása a közvéleményre.
1: Ismerethiány is lehet emögött, nem? Önnek is elmesélem, amit az ukrán nemzetiség parlamenti szószólójának, Reksa Liliánának is elmeséltem ebben a műsorban, hogy egy diplomás kijevi menekült, akinek az elszállásolásában a háború kitörése után részt vettem, tőlem értesült Trianonról. Nem tudta, hogy Kárpátalja valaha Magyarország része volt. Nem állítom, hogy ez egy reprezentatív minta volt, engem minden esetre megdöbbentett, és kiderült, hogy ismerethiány is, nem valamiféle befolyásoltság vagy propaganda hatás van az ő véleménye mögött.
0: Ismerethiányt ugye propagandával nagyon könnyű helyettesíteni.
1: Tehát neki ezt nem tanították, azt mondta.
0: Neki, akinek nincs ismeretei, ugye azt nagyon könnyebb befolyásol, mint annak, akik vannak. És hát az utóbbi évtizedben Magyarországról az ukrán médiában nagyon kevés pozitív dolog jelent meg.
1: Ennek a törvényjavaslatnak, az oktatási nyelvi kérdések rendezésére hivatott jogszabálynak most milyen egyébként az ukrán sajtó vízhangja?
0: Vegyes. Inkább arra irányul, hogy kénytelenek vagyunk elfogadni, mert ettől függ az, hogy tovább léphessünk az Európai Uniós integrációnak az útján.
1: A kárpátaljai magyarok is azt szeretnék, hogyha Ukrajna minél hamarabb az Európai Unió tagja lenne?
0: Kárpátaljai magyarok támogatják Ukrajnának a Európai Uniós integrációját, igen.
1: De nem minden áron?
0: Mi az, hogy minden áron?
1: Például, hát, hogy ne háborúdej
0: alatt. Mindenki a saját helyzetéből indul ki, abban reménykedik, hogy akkor jobb lesz. Viszont van egy olyan dolog, hogy ugyanakkor a kárpátaljai magyarság ragaszkodik a nyelvi oktatási jogaihoz is.
1: Tulajdonképpen az uniós tagsága azt már önmagában képes garantálni, ha komolyan veszik és betartják.
0: Hát ha komolyan veszik és ha betartják, meglátjuk, de ugye itten tudom azt, hogy a szomszédos államokban számos fenntartás van, most jogos fenntartás van Ukrajnának az európai integrációs törekvéssel kapcsolatban. Viszont a kárpátaljai magyarságnak ez érdeke, és hát abban reménykedünk, hogy ezekben tehát minden a békén múlik. Tehát azt tudni kell, hogy itt beszélünk ezekről a kérdésekről, meg nagyon fontosak a jövőt illetően. Tehát mindez a béke nélkül nem sokat ér.
1: Azzal is fogjuk zárni a beszélgetést, de előtte arról, hogy a belső megosztottságuk Kárpátalján enyhülőben van, nekem legalábbis feltűnő volt, hogy közös közleményben üdvözölte a KMKS, tehát az ön szervezete és az UMDS ezt a bizonyos törvényjavaslatot. Azért voltak vitáik?
0: Nem nagyon. Hát nézze.
1: Innen tűnt az is úgy?
0: Kárpátaljai magyarság az egy különleges közösség, mert ugye a egyetlen egy ukrajnai nemzeti kisebbségnek sincs politikai szervezete. Csak a magyarnak, de annak kettő van. Tehát, hogy legyen miből választani, ez történelmileg így alakult ki. Nyilván konkurenseik voltunk a különböző választásokon. A Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségnek voltak közöttünk feszültségek is, de hát végül is beszélő viszonyban vagyunk egymással, és az érdekeink azok nagy rész közösek, és természetesen, hogy mindenfajta olyan dologban, amelyek az egész magyar közösséget érintik, azokkalba egyeztetünk, közösen alakítjuk ki a véleményt, és hogyha sikerül nekünk közös vélemény kialakítani, akkor ezt közösen képviseljük. Ezekben az esetekben sikerült közös vélemény kialakítani, és ezt közösen képviseljük. Nyilván a bajba is az embert azért összehozza.
1: Elnök úr, ön szerint mikor és hogyan fog véget érni ez a háború? Mi fog maradni Ukrajnából, Kárpátaljából, a kárpátaljai magyarságból?
0: Hát, hogyha nem lesz atomháború, akkor a orosz-ukrán konfliktus az békével fog véget érni, ami nem lesz könnyű. kompromisszokat megtalálni, jelenleg még nem látni azokat a dolgokat, amelyekben azt a minimumot, amelyben a háborúzó felek meg tudnának egyezni. Bár ugye egyre nagyobb a háborús fáradtság. Béke lesz, a feszültség tovább marad, és be fog indulni egy olyan folyamat, amely a stabilizációjás irányába hathat. Abban az esetben, hogyha a helyzet nem eszkalálódik tovább. Jelenleg azt látjuk, hogy a helyzet eszkalálódik. Tehát nem abban az irányba mennek a folyamatok, hanem az eszkaláció irányába mennek. És az eszkaláció ugye Európára is egyre inkább átterjed. Látjuk azokat, halljuk azokat a nyilatkozatokat, amit az európai vezetők tesznek ezzel kapcsolatban. A légi csapások erősödnek, nagyon nehéz időszak elé néznek a nagyvárosok. Azt is látjuk, hogy Ukrajnának az ipar, a mezőgazdasága, a közlekedése óriási veszteségeket szenved. Az emberek egyre több a polgári áldozat, ami rendkívül sajnálatos és rendkívül nehéz hónapokat vetít előre, különösen a téli időszakban. Én azt remélem, hogy elég utóbb ugye mégis beindul egy folyamat, amely nem az eszkaláció, hanem ellenkezőleg a béke irányába fog hatni. Nem lesz könnyű, és nem lesz rövid.
1: Hát, ha igaz az a mondás, az a régi szólás, hogy a hajnal előtt a legnagyobb a sötétség?
0: Ez biztosan igaz, ez a mondás. Most már elég sötét van szerintem ahhoz, hogy hajnalodjon.
1: A kárpátaljai magyarság mindent túlél, a kő marad?
0: Kárpátaljai magyarság marad. Története során nagyon sok mindent átélt ez a közösség, és most is látjuk életképességeit, és azt, hogy ragaszkodik a szülőföldjéhez, ragaszkodik a intézményrendszerhez, oktatásához és nyelvéhez, és ami egy rendkívül tiszteletre méltó dolog.
1: És akkor ön is hazamehet.
0: És akkor én is hazamehetek.
1: Most azonban itt volt, és ezt köszönöm önnek, az Arénát hallották a rádióban. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke volt a vendégünk. Köszönöm, elnök úr.
0: Köszönöm szépen.
1: Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái. 221 intézményben várhatóan 24.582-en érettségiznek. A lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre, közölte az Oktatási Hivatal. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Az érettségizők várhatóan majdnem 25.800 vizsgát tesznek, körülbelül 14.900-at emelt, 10.900-at pedig középszinten. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva középszintű érettségit 51, emelt szintűt pedig 39 tantárgyból tesznek majd, közölte az Oktatási Hivatal. A 415 szolgálatot teljesítő vízimentő csak a strandokon 4370 esetet látott el idén eddig, közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Idén 61 strandon dolgoztak, és 56 strandolót kellett a vízből kimenteniük. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki, és 97 embert mentettek ki a vízből, míg 40 esetben eszközmentés volt a feladatuk, például műszaki hibás hajó vontatása, felborult hajó visszaállítása. A hajóikon szolgáló egészségügyi személyzet 44 esetben látott el beteget a vízen vagy strandon, szárazföldi egységeik 68 esetben mentek ki betegellátáshoz. Közölték azt is, hogy a búvárszolgálatuk számos víz alatti keresést végzett el, ezek között a balesetekben eltűntek felkutatása, illetve eltűnt tárgyak megkeresése is szerepelt. A technikai csapat a búvárszolgálattal közösen 3 elsüllyedt hajót emelt ki a Balatonból. Októberben 4 napon a délutáni és az esti órákban kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülő dandár, ezért a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani számos település környékén, közölte a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülő dandár a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a pilóták 8-án, vagyis csütörtökön 13 óra és 21 óra 30 perc között, majd október 13-án és 15-én délután 2 óra és este 9:30 között hajtják végre repülési feladataikat. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtervédelem folyamatos biztosítása. A gyakorlat idején Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Tiszafüred, Szigetvár, Nagyatát, Kadarkút, Kaposvár, valamint Veszprém térségében a megszokottal eltérő nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani, jelezték. Rekordalacsony átlagos vízhozamot mértek a Duna-szlovákiai szakaszán Dévénynél, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A keddesti bejelentés szerint a Duna előző napi átlagos vízhozama Dévénynél egy másodpercre számolva 575,9 köbméter volt, ami a legalacsonyabb ilyen adatnak számít a mérések kezdete, vagyis 1900 óta. A mostani adatokkal az 1909-ben mért rekord dőlt meg, mondta az intézet szóvivője. A Duna csaknem 120 éve mért legalacsonyabb vízhozama 580 köbméter volt másodpercenként. Az intézet előrejelzése szerint a folyóvízhozama várhatóan péntektől kezd majd emelkedni, ám a hónap közepe tájékán ismét rendkívül alacsony lehet.
2: Az időjárásról.
3: Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A Bogyós Gyümölcskertész. Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Zoszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.

11. fejezet. Az eltűnt szerencse. Addig nézték Budán azt a pirosló eget Lengyelország felől, hogy csak ugyan piros lett. Először csak egy kis szegély, azután körös körül az egész égbolt. A földből nőttek ki maguktól a kemény daliák, a nyalka kurucok. Még akkor üzenni sem kellett, csak beküldeni a zászlókat. Összekiabálták azok némán az egész országot. Mikor Rákóczi bejött Lengyelországból, kész hadserege volt, s az úgy nőtt, mint a hógumoly. Régi kurucnóta jobban elbeszéli azt nálam. Kiállott Rákóczi a munkácsi sáncra, Reá támaszkodék pántos pallosára, Reá rivalkodék a részdobosára, dobosom, dobosom, udvari dobosom, most néked megmondom, ne úgy verjed, mint eddig. Isten tudja, hogy lesz, mint, hanem úgy verd rajta, rajta, rajta, rajta, úgy verd a föld rengjen, ég is visszazengjen. Aki él, meghallja, sőt azt is, ki halva fekszik, felriassza. Rajta, rajta, rajta. A forradalom levegője minden réteget áthatott, s Rákóczi zászlai diadalmasan nyomultak előre mindenfelé. Hiába rakott a lőcsei kalendárium bölcs összecsinálója éppen annyi SS-t, mint VK betűt a napok mellé, mert a kurucok azt tartották, hogy a két S-szel jelzett napok a labanc fegyvereknek kedveznek, szuperát, szoldát, míg ellenben a kuruc győz a VK jel alatt, mely azt jelenti, hogy kuruc vincit. A kurucok győzedelme gyakoribb volt, s Rákóczi csak hamar ura lett egész felső Magyarországnak. Ott volt már majd minden fiatal dalia, vagy a Rákóczi zászlói alatt, vagy a labancok közt, csak még a mi hősünk, Veres László nem. Mert végre százszor mulatságosabb a haditárogatóknál az a gitár, melyből a kedves leányka parányi ujjai csalják ki az édes hangot. Ugyan dobolhatott Veres Lászlónak a Rákóczi részdobosa, hogy rajta, rajta, rajta, ha a szép Nesszerút Ágnes verte ki folytonosan, ne menj el, maradj itt. Egyébként is nehéz helyzete lett volna, mert szándéka lévén mindenáron megnyerni az Ágnes kezét. Nem akart semmi olyat tenni, ami az öreg Nesszerút előtt bevághatta volna az útját. Nesszerút uram pedig ravasz ember volt, aki a világért sem árulta volna el, miféle párton van. Azaz, hogy el sem árulhatta, mert nem volt ő egy párton sem, gondolta magába. Ki tudja, mi lesz, hogy lesz, majd a végén tudódik ki. Mi az én meggyőződésem? És hogy ne kelljen sem a maga viseletével, sem a szavával elárulni a császáriakhoz Szíte vagy Rákóczihoz, süketnek tetette magát, és a legöregebb szenátort bízta meg, hogy helyettesítse az ügyek vezetésében. Ő maga csak hümmögött, és a kezeit dörzsölte, ha kérdeztek tőle valamit.

0: De azért Veres László mégis megkérdezte egyszer, mikor már nagyon bántani kezdte a lelkiismeret, amiért Tunyán lebzsel ebben a nagy munkaidőben. Adja a leányt, vagy nem? Az öreg ötölt-hatolt, míg végre ő is egy kérdéssel állott elő. Mi lenne, ha nem adnám? Hát, az lenne, felelte Veres László, hogy elvenném a kegyelmed akarata nélkül is. Akkor inkább odadom, szólt gúnyosan, hanem előbb szerezzen a lányomhoz méltón vagy megfelelő rangot, vagy megfelelő vagyont. Nekem egyre megy akár az egyik, akár a másik. Nekem megvan az egyik, a vagyon, tehát szavánál fogom. Vagyon! Mit ért kegyelmed az alatt, Veres öcsém uram? Mert a szegény ember a 100 forintot is gazdagságnak nézi, s én nem azért gyűjtöttem az egyetlen leányom számára, hogy azt akárki fölmarkolja. Azért hát jöjjünk tisztába, mi az a vagyon. Majd meglátja, mondta Laci hencegő hangon, s miután már meglehetősen leolvadtak azok az ékszerek, melyeket magával hozott, nem tudott bánni a pénzzel. Elhatározta, hogy visszamegy Gyulafehérvárra, s elhozza onnan a kincs másik felét. Advakuljon meg tőle az öreg Nesserót. Pedig Nesserótnak talán untig elég lett volna az is, ami most Lacinál van. Csak hogy Lacit fölháborította a polgármester modora, s úgy akart neki visszavágni, hogy az igazán csattanjon. Hadd lássa a kabzsi nyárspolgár, hogy mit nevez Veres László vagyonnak, s akkor álljon el szeme szája. Legott útra kelt Gyulafehérvárra, magához véve a hű dráva kutyát, melyet soha el nem hagyott. Éjjel-nappal vele aludt egy szobában, s annyira megbecsülte, hogy mikor egyszer a szép Ágnes valami főben járó oknál fogva megrúgta a derék állatot, emiatt képes volt rá megneheztelni, napokig kerülni a házukat. A kutyán kívül csak még a legényét, Bonc Mártont vitte magával, akit Pesten fogadott. Marci víg fickó volt, mindenféle zsírral megkenekezett, roppant svárdával és furfanggal megáldva, s amellett olyan ostoba arca volt, mint egy birkának. Amint Gyulafehérvárra értek egy nap délben, alig várta Laci, míg beesteledik kissé, hogy a járókelők meggyérüljenek. A legényt beküldte az aranymedvéhez, s ő maga a kutyával dobogó szívvel ment a leégett város rész felé. Az volna a cifra, gondolta magában, s a hideg verejték kezdte kiverni arra a gondolatra, ha már azóta házat építettek volna arra a helyre. Azt ugyan nem tették. Nem arra való világ van most. Házakat építeni, mikor egyebet se csinálnak, mint örökké pusztítják a házakat. A labanc felgyújtja őket a kurucok elől, s a kuruc a labanc elől. Azon módon állt a fekete mező, mint mikor utoljára volt itt. Bizonyosan ott van még a jel is, amit az üst mellé szúrt. Szívdobogva nézett szét. A jel nem volt ott. Elhiszen, megismeri anélkül is. De mégis elfogta az aggodalom, s mintha tanácsot akarna tőle kérni, önkéntelenül a drávát nézte. A hű ebb haragosan morgott valamit, de meg sem mozdult. Pedig valamikor ő maga szaladt oda, ahol a katlan volt. De minek tógyan folgyam? Röviden is el lehet mondani a tényt, hogy Laci nem bírt ráakadni a kincs helyére. Pedig ott van a kis kiszáradt szilvafa is, ettől jobbra 10-15 lépésnyire lehetett az üst. De hát ha amaz a másik szilvafa volt az. Egy szóval elvesztette az irányt, s azzal a fejét is. Úgy turkált ott, majd ide rohant, majd amarra rohant, mint egy őrült, de az üstnek se híre, se hamva, s a kutya se segít, hanem érzéketlenül nézi. No, majd megtalálom holnap, hebegte, mikor már majdnem rogyásig elfáradt, s elment aludni az aranymedvéhez. Ősmere még kegyelmed? Kérdi az ivóban pipázgató Nagy Gergelytől, ki fontos beszélgetésben volt már akkor eredve Bonc Marcival. A goromba kocsmáros megismerte a hangjáról, s ilyetten kapta le szokása ellenére fejéről a süveget. Ó, fenséges uram, ismerem bizony! No, erre meg aztán nem csak Veres Laci, de Bonc Márton is nagy szemeket meresztett. Hát ki az ördögnél szolgálok én? Betréfás kedvében van kegyelmed, vágott közbe Laci fanyar mosolyjal, mert ő ugyan nem volt tréfának hangolva, hogy megfenségezi a szegény embert. Amire Nagy Gergely elkezdett a mély alázat dacára, melyet egész arca visszatükrözött, a szemeivel hunyorgatni. Tudjuk, amit tudunk, kérem alásson. Lesz-e itt éjszakára szállás, Nagy Gergely uram, mert pogányul el vagyok fáradva. Hát, ha csak az az egy ágy lenne Erdélyországban, nem ekeríteném meg azt is. Másnap, amint felkelt, újult erővel indult az elhagyott telek felé a kincset keresni. Egy lovag jött rá szemben, almás szürke paripán. Laci összerezzent, mikor megszólította. Te vagy, cimbora! Szólt a lova léptét meglassítva. Laci fölnézett, ismerősnek látszott az arca, de nem bírta eltalálni honnan. Hát nem ismersz, én Petki vagyok. Ennyi, hát nem emlékszel a vígmulatságra az aranymedvénél, mikor aztán nálam háltál, s lovat vettél tőlem. Emlékszem, megvan-e még a muciló? Hol van az már azóta? Honnan jössz? Kérdé Laci. Messziről, Bercsényi uramtól hozok levelet a fejedelemnek. Igaz, megtaláltad-e akkor a testvéredet? Nem bizén, felelte Laci röstelkedve, s átnyilallott szívén a szemrehányás, hogy nem is igen kereste. No, én pedig alig ha rá nem találtam, ha Istvánnak hívják. Hol van? Kiáltál Laci muhon, István a neve. Mindjárt gondoltam, mert hasonlít rád. Hol van, merre van? Sürgeti reszketek hangon. Sáros patakon van, felelte kissé húzódozva Petki. Mit csinál ott? Béz az nem sok okosat csinál. Ül.
1: Ül?
0: Hogy érted azt?
1: Be van csukva.
0: A börtönbe, szent Istenem.
1: Ott bíz az.
0: Mit csinált?
1: Azt már nem tudom. Hanem az bizonyos, hogy nem szeretném, ha az én fejem olyan gyengén állana a nyakamon. Isten veled, cimbora, mert sietős a levél, amit a fejedelemhez viszek.
0: Sarkantyúba kapta lovát, otthagyván Lacit az út közepén, forró fejével, tépő gondolataival. Mit tegyek? Rögtön indulok, ez volt az első gondolata, s néhány lépést tett visszafelé. A dráva kutya vígan ugrándozva szaladt előtte a kocsma felé. Ki kell mentenem, meg fogom szabadítani életem árán is. Odaborulok a fejedelem lábaihoz, s ha nem adja, kiveszem a börtönből erővel is. Sereget gyűjtök, s megostromlom, ha kell a sáros pataki börtönöket. De hát, ha még a kincs is meg lenne, mert az aranykulcs legkönnyebben nyitja meg a börtönöket. Ó, kedves testvérem, csak hogy végre megtaláltalak. Ha vasban ülsz is, nem tesz semmit. Öcséd elég erős, elég gazdag. Kivált, ha még a többi kincset is magammal vihetném. Ej, egy fél nap nem a világ. Forduljunk vissza, dráva! Hé, tráva! Megfordult Laci, de az ebb nem hajtott rá. Utána iramodott, s úgy akarta erővel visszaterelni a nyakszíjánál fogva, melyre madzagot kötött, de a kutya rámordult, s beleharapott a csizma szárába, mire Laci dühös lett és megrúgta. A dráva elkezdett keservesen vonítani, s kiszabadítván magát rohant a kocsma irányába. Sőjegy el a pokolba, dünnyögte hősünk bosszankodva, s egyedül indult az elhagyott telkek felé. Hasztalan volt minden fáradtsága. A kincs helyére rá nem tudott többé akadni, s minél izgatottabb lett, annál kevésbé. Vége van. Itt nem segítene más, csak az ásatás. De ásatni már nem lehet titokban, nyíltan pedig meg sem engednék a telek tulajdonosok. Vagy ha megengednék, a legjobb esetben osztályrészt kérnének a kincsekből. Legvalószínűbb azonban, hogy magok ásatnák fel a telkeket. Egyetlen mód van még csak, megvenni a telköket örök áron a tulajdonosoktól, aztán felásatni. Úgy van, ezt fogom tenni, mindjárt megbízom veled Nagy Gergely uramat. Visszament a kocsmába, melynek ajtajában vígan szalonnázott Bonc Márton.
1: Hol hagyta uram a drávát? Kérdé egykedvűen.
0: Hát nincs itt, szólt ilyetten Laci, hisz visszafutott.
1: Nem jött az vissza, uram.
0: Laci elsápadott.
1: Az nagy baj lenne, hebegte. Isten ments, inkább vágatnám le a jobb kezemet, mintsem azt a kutyát elveszítsem.
2: No bizony, hiszen 100 külön kutya van, csak füttyenteni kell.
1: Hallgas, te azt nem érted. Nézz körül, nincs-e itt valahol. Beszaladgálták a kertet, az udvart, bekukucskáltak az ólak mögé, a kocsi színbe, a szalmakazlak zigzugába, nem-e oda húzódott meg a szegény dráva, aki olyan zokon vette, aki annyira elérzékenyült, amiért a gazdája megrúgta. Laci hova tovább jobban a szívére vette. Szemei megüvegeshettek, homlokán hideg verejték gyöngyözött a megdöbbenéstől. Hangját lassú reszketegség fogta el. Kiállott az aranymedve elé a kőre, s onnan kezdte kétségbe esett hangon hívni. Dráva! Dráva! Gyere elő, kedves kutyácskám! Ne haragudj meg rám! Bocsásd meg, hogy megsértettelek, nem bírtam a haragommal! Tátó, ne! Dráva, ne! De a dráva csak nem akart előjönni. Most hagysz el! A legnagyobb dolgomban magamra maradok. Nem szép tőled, dráva. Gyere vissza, édes kutyám! Nosza utána szalasztotta az aranymedve összes cselédségét. 4 arany a díja, aki visszahozza a dráva kutyát, amire aztán még nagy Gergely uram is kutyakeresőbe indult, de üres kézzel szállingóztak vissza a harangszókor. Se híre, se hamva a dráva kutyának. Sajátságos, nyomasztó érzés szorította össze a Laci szívét. A júliusi ég derülten ragyogott, az ódon házfedelek nyájasan mosolyogtak a napfénytől, de ő neki ridegnek látszott az egész világ. Sohasem volt ő még ilyen egyedül. El kell szaladni a városi főbíróhoz, hadd doboltassa ki mindenfelé a drávát. 100 arany a díja, aki visszahozza. 1 óra múlva már perget adob, hogy tudtára adatik mindenkinek, miszerint. Egész Gyulafehérvár nem csinált egyebet, mint a kutyát kereste. Jöttek is becsületes megtalálók bőven az aranymedvéhez, fehér ebeket vezetve kötélen, de egyik se volt a dráva. Az örökre oda lett. Laci eközben behitta Nagy Gergelyt a legbelsőbb kamrába, s így szólt hozzá. Mit gondol, kegyelmed, meg lehetne venni az összes fundusokat az elégett város részben?
3: Pénzért mindent lehet, kérem alásson.
1: Kinek a telkei azok?
3: Többnyire jámbor örmény kereskedőké, azok pedig a lelkük üdvösségét is eladják, ha nyerni lehet rajta.
1: Akkor hát, vegye meg nekem azokat a telkeket.
3: De mire valók azok a fenséges, akarom mondani a nemzetes úrnak?
1: Házat és kertet akarok ott csináltatni.
0: Nagy Gergely uram ravaszkásan mosolygott.
3: Hát mégis igaz lesz,
1: És megcsavarintotta a deres bajuszát. Mi?
3: Derék leány ez instálom, akár egy mesebeli tündér kisasszony, magas, vékony, nagyszemű, az bizony megérdemli, hogy új házat építsen neki, fenséges uram.
0: Ugyan hagyja el már azt a bolondozást azzal a fenséges címmel? Miféle leányról beszél, Kend?
1: Hát a teleki kisasszonyról.
0: Tudjuk, mi már azt instálom, a verebek is csiripelik Gyulafehérvárt.
3: Hogy nem tetszik róla semmit tudni?
0: Jó, jó, legyen titok, ha titok. Még estig minden fundusa miénk lesz. Hanem egyet előre is megmondok, hogy a pro libertate pénzeket ezek a gazemberek el nem fogadják.
1: Aranyban fizetek.
0: Az már szó. Az arany olyan a pénzek közt, mint a tudós. Minden nyelven beszél, s mindenkinek a szívéhez szól. A rész csak olyan, mint a szajkó. Egyetlen szót makog, amit belevernek.
1: Amit ígért, Nagy Gergely megtartotta. A fundusokat összevásárolta még aznap, megkötvén a Veres László nevére az örök adásvételi kontraktusokat, amelyben lemondanak a földről, s még arról is, ami fölötte vagy alatta van. Bánták is azt az örmények. A városban most már kézbizonyossággal terjedt el a hír, hogy egy királyfi van itt, aki a Teleki Mihály uram leányát veszi el, s palotát épített Gyulafehérvárott, sokkal fényesebbet, különbet a fejedelmi laknál. Az együgyűbbek megijedtek. Micsoda? itt fog lakni? Hát ezután már két király lesz Erdélyben.
2: Nem jó dolog ez, atyafiak. Apafi Mihály uramat még csak megbírtuk valahogy, de ha még egy másik fejedelem is lesz, bizisten, ki kell vándorolni innen.
0: Másnap, harmadnap hozzáfogtak az ásatásokhoz, s lázasan folyt a munka. Laci felásatta az egész területet, futkosott egész nap az egyik ásótól a másikhoz, s kínos volt nézni, amint egyre borultabb lett a homloka, s egyre zavartabb a tekintete. Az emberek azt csúttogták, meg van őrülve, csak ássatok, ássatok, sürgette őket, megfizetem a munkátokat, s az aranyait csörgette. Még éjjel is ástak, de az nem volt sem fundamentumásás, sem ültetmény alávaló, csak éppen, hogy föltúrták a kemény, engedetlen földet. Tisztára megbolondult a szegény királyfi. Még arra is gondoltak, hogy megjelentik a szomorú esetet Gernyeszegre, ahol a hatalmas tanácsúr és családja tartózkodott ez időtájt. Egy hétig folyt a munka, sok rozsdás vas, öreg cserép fordult ki a kapa alatt, de az üstnek semmi nyoma sem volt. Azt hitte volna, hogy álmodta ő az üstöt, ha nem emlékeztetné rá minden. A nagy gyűrű az ujján, a címeres vésésű zöld kövek, az aranyak a zsebeiben és a kis vasládában, melyet Bonc Marci őrzött, mint a két szeme világát. Hanem hiszen nem sok van már azokból az aranyagból. Nincs annyi kincs, hogy el ne fogjon. A telkek roppant pénzt emésztettek föl. A drávát még most is keresik kiküldött emberek az egész környéken. Minden nap merül fel valamely nyom. Itt látták, ott látták a fehér kutyát. De nem egy fehér kutya van a világon. A munkások méreg drágák, Nagy Gergely uram pedig valóságos nadály. Ért a szipolyozáshoz. Ha a kincset meg nem találják, hát az elemelt fele éppen rámegy a megtalálhatatlan felére. Ott lesz Veres László, ahol volt, mikor idejött. Akár visszamehet megint koldusdiáknak. A keresés szenvedélyévé lett, mint a kártyásnál. A csillogó remény folyton ösztökélte. Mindig azzal feküdt le reggel, hogy majd holnap. Még egyszer csak üres lesz a zseb is, meg a vasláda is. Az utolsó arany is elgurult, és mégsem volt meg sem a kutya, sem a kincs. Hely, ha én akkor meg nem rúgtam volna azt a kutyát, sóhajtott fel, majd leborult sírva az asztalra az aranymedvében. Ha én akkor egyenesen sáros patak felé indultam volna, meg volna most a pénz is, kutya is, és tán bátyámat is kiszabadíthattam volna. Egy szón volna kegyelmethez, Nagy Gergely uram. Mit parancsol? Menjen el az örmény kereskedőkhöz, és adja el nekik a fundusokat, ahogy veszik.
2: Hát nem építkezünk már.
1: Nem kérek belőle.
0: Nagy Gergely uram azt se bánta. Elsinkófálta a fundusokat Potomáron, s másnap útra kelt Laci azzal a pénzzel, szomorúan, lehangoltan.
2: Hová megyünk, uram? Kérdé Bonc Marci.
1: Nem vagyok én többé urad, hanem ha beveszel, beállok cimborádnak.
2: Hogy-hogy? Szólt ez nagy szemeket meresztve. Hát nem királyfi az úr?
1: Szegény fickó vagyok, én pedig azt hittem gazdag bolond.
2: Ja, volt nincs.
1: Elfogyott a pénz, szolgám. Majd máskor beszélem én azt el neked. Vígan kurjantott erre Marci.
2: Annál jobb, ha így van.
1: Velem jössze, Marci.
2: Akár a világ végére.
1: Sáros patakra megyünk.
2: No, azt éppen szeretem.
1: Ott van a testvérbátyám elfogva, azon szeretnék segíteni.
2: Teremtette, ha ezt tudtam volna. De csak nem a kurucok fogja.
1: Úgy hallottam, azoké.
2: Na, ez furcsa dolog, mormolta fejcsóválva. Ennyi, ennyi. Hát mibe keveredhetett a kurucok ellen?
1: Éppen ezt nem tudom, de majd meglássuk.
0: Így indult meg nehéz szívvel Veres László szegényesen. A nagy kincsből nem volt már semmi, csak az eladott fundusok csekélyára és a címeres gyűrű az ujján, meg egy fényes álom emléke. Nem tudta, kit sajnáljon jobban, a pénzét-e, Ágnest-e, vagy a drávát.

0: 12. fejezet. A rab. Nagyot sóhajtott Laci, mikor végre hosszú fáradtságos út után ott álltak a sáros pataki várnál. Zászló nem lengett a homlokzaton. A fejedelem nincs most itt. Itt vagyunk, Marci bácsi. Most már a legelső dolgunk utána járni a bátyám ügyének. Aztán valami alkalmazást keresünk magunknak. Megtudták nagy nehezen, hogy csak ugyan ott ül Veres István az egyik várbeli tömlöcben. Egy jó akaratú láncsás őr meg is mutatta nekik az olmos ablakot, ahol ül. Mit vétett? Az őrök vállat vontak. Ki tudná azt? Sokat nem kötnek a mi orrunkra. Nem hallották, kegyelmetek, mi fog vele történni? Fölakasztják, felelte Kurtán a porkoláb. Laci szemeiből kicsordultak a könnyek. Úgy tetszik, nagyon sajnálja az úrfi, talán valami atyafia. Testvérem, én bizony azt hittem, senkie sincs, csak az a nagy fekete kutya jár ide vonítani, azt mondják az övé. Igen, kellett lennie egy kutyájának, megismerném én, ha itt van. Az őr szétnézett az udvaron is füttyentett, mire a kerekbástya mögül előugrott egy lompos fekete kuvasz, mogorván vicsorgatva a fogait. Laci megismerte. Ugyanaz volt, melyet a haldokló boszorkány testált rájuk. Ragaszkodó állat! Itt van szüntelen, és őrzi a gazdáját. Pedig hiszen eleget őrizzük azt mi is. Ragaszkodóbb, mint a mi fehér kutyánk volt, jegyzé meg Boncz Márton. Én csak azon tűnődöm, folytatta a porkoláb, hogy mit eszik. Itt még csont sincs. Laci megtört, tompa hangon kérdé. Lehetne beszélni a fogollyal? Nincs rá eset, amiatt kár is volna a várnagyhoz fáradni. Ki a várnagy? Krucsai. Laci megrázkodott erre a névre, s dacosan hebegte. Hol tudhatnám én azt meg, mit vétett a szegény testvérem? Azt Bercsényi uram ő nagysága mondhatná meg, mert az ő emberei hozták ide vasban, sátorai a új helyről. Bercsényi éppen sáros patakon időzött, de Lacit elutasították, nem kapott kihallgatást. Azt mondták, köszvényben szenved a gróf, és nem erezd be magához csak javasasszonyokat és jósokat. Amazokkal gyógyítatta magát, ezeket pedig szerette, mert a jóslataik, ha jók, kiszivárognak a nép közé, s emelik a hangulatot. Ugyanezt teszik, amit a dupla lénunk. Már most mit csináljunk? Tördelte kétségbe esetten a kezeit Laci. Én még tudok egy módot. Mi lenne az? Be kell menni hozzá, vagy jósnak, vagy javasasszonynak a képiben, s minthogy az utóbbi nehezen menne. Igaz, kiadom magamat jósnak. Az nagy bolondság lenne tőled, mert ahogy én sejtem, azon dolgokból, melyeket útközben elmondtál életed tarkaságai közül, ama Rozsomák János nem lehetett más, mint gróf Bercsényi. Azt gondolod? Meg vagyok róla győződve, hiszen a fölkelés sikere mutatja, hogy neki előzetesen be kellett járnia és kapacitálnia az urakat. Ez pedig csak áruhában és álnév alatt tehette. Mondasz valamit. Azért hát enged hat környékezzem meg én a grófot, majd jósolok én neki olyanokat, hogy mindjárt kiszalad az őkelme lábaiból a köszvény. Boncz Márton regényes hajlamú fickó volt, ki két év előtt még ott molnárkodott a Tallósi malomban, melyet a Dudvág vize hajt. Ábrándos lelke fölkergette Budára szerencsét keresni, s itt találkozott Lacival elzüllötten. Az szolgálatába vette az öreget. Nagy színészi tehetség volt benne, bámulatosan tudott utánozni másokat, stettetni magát. Ott kullogott vagy két napig a Bercsényi cselédjei közt, bibliás jóslatokat mondván Rákóczi királyi székéről, Bécs falainak leomlásáról. Bercsényinek elújságolták szolgái, kíváncsivá tették. Maga elé hivatta, s Marci fanatikus arccal, ég felé fordított szemekkel jósolt, rémítő vérfürdőket a labancoknak, olyan furfangos jósdabeli nyelven, hogy az a köszvényes grófot, ki félig meddig hitt is az ilyeneknek, részint mulattatá, részint lelkesítette. Egy hét alatt Marci, vagy amint Bercsényi nevezte el Habakuk próféta, benfentes lett. Bercsényi sokszor hivatta maga elé, hogy mulattassa, s ilyenkor lehetséges volt előhozni a szegény rabot. Egy vasárnap délután éppen ő maga kérdezte. Nos, mit álmodtál, Habakuk?
1: Kegyelmes jó uram, egy rabról álmodtam az éjjel.
0: És mit álmodtál felőle, derék Habakuk?
1: Egy fehér galamb jelent meg álmomban, aki azt csúgta fülembe. Ül itt a sáros pataki várban, nehéz vasban egy legény, akinek Veres a neve, s aki, ha kiszabadul, hét mezőt tesz veressé az ellenség vérétől.
0: Valóban ül itt egy ilyen nevű rab, de amiatt ugyan nyugodtan alhatnak a labancok. Nem öl az már meg egy patkányt sem.
1: Talán meghalt?
0: Nem, de meg fog halni. Éppen a ma reggeli stafétával küldte a fejedelem aláírva a halálos ítéletét.
1: Úgy, kérdi Marci megrendülve, mit vétett a szerencsétlen?
0: Lopott, sikkasztott, elárulta a fejedelmet. Ne is emlegesd, Habakuk, mert csak rossz vért csinálsz. Egy fél esztendeje vallatjuk, tortúrázzuk, de olyan konok, hogy nem vall. Majd talán az akasztófa alatt magához tér, pedig úgy bíztam benne, mint a saját fiamban.
2: Szomorú arccal kereste fel ezzel a hírrel Lacit. Az magán kívül lett, mikor hallotta.
1: Lehetséges, hogy lopott volna? Kiáltál szívszaggató hangon. Az én testvérem?
0: Nem, én nem hiszem. Én azt gondoltam, a labancoktól fogták el, hadifogoly, de nem tolvaj.
1: És mit lopott? Kitől lopott?
0: Borzasztó. Azt mondod, alá van írva a halálos szentenciája?
1: Istenem, Istenem, mit csináljunk?
0: Bonc Marci vállat vont. Nem segít már itt semmi. Szinte hallom már a varjú károgást. Valamelyik reggel kivégzik, észre sem vesszük.
1: Hatán a fejedelem elé mennék, és lábaihoz borulnék kegyelmet kérni.
0: Későn érkeznél, a fejedelem munkácson van, maga Bercsényi is reggel indul Szenicére.
1: Engemet magával visz.
0: Jobb bizony, ha te is beállasz a hadak közé, és együtt megyünk.
1: Nem, én itt maradok. Bevárom szegény testvérem sorsát. Nem tudom én, mit csinálok, de valamit csinálok.
0: Hát akkor Isten áldjon meg, mert én addig bolondoztam a jóslásokkal, hogy most már visznek prófétának.
2: Laci egyedül maradt, s az egész éjszakát álmatlanul töltötte. Töprengett vajon, mi történhetett a bátyjával? Ha legalább a bűnt tudhatná, amivel vádolják, mindjárt könnyebb lenne valamit kifőzni. Ha legalább egy fél órára láthatná és beszélhetne vele. Hát, ha mégis elmenne a várnagyhoz és megostromolná a szívét, hiszen az is ember. Reggel csak ugyanazt tette, hogy megjelent a várnagy lakásán. Egy fiatal hadnagy ült a szobában, mikor benyitott.
1: Mit akar? Kérdé.
2: A tekintetes várnagy úrral szeretnék beszélni, felelte Laci félénken.
1: Milyen járatban van?
2: A szegény elítélt Veres István miatt.
1: Nem lehet,
2: viszonzá emez nyersen.
1: Krucsai uram nem ér rá most.
2: Laci könyörögve tette össze a kezeit, mire a hadnagy, amint oda tekintett, tiszteletteljesen hajtotta meg magát.
1: Bocsánatot kérek kegyelmettől, azt hittem, csak kér.
2: Nem tudtam, hogy parancsolhat.
1: Mire fürgén futott a belső szoba felé, a küszöbről hátraszólva, menten szolgálatjára lesz a várnagy.
2: Laci azt hitte, álmodik.
1: Mi eshetett ebbe az emberbe, hogy úgy egyszerre megváltozott?
2: A következő percben lihegve gurult be a pocakos Krucsai, piros posgás arcával, kanári színhajzatával, melyet hátul fésű fogott össze kurucosan.
1: Laci elhalványodott. Előtte állt ez az arc, sokszor azóta. E gonosz ráncok a homlokon, e ravasz, kegyetlen tekintet a szemekben. Atyának gyilkosa.
2: Az öreg Krucsai meghajtotta magát az ifjú előtt.
3: Mit parancsol a fejedelem?
2: Kérdé ünnepélyesen.
1: A fejedelem?
2: hebegte Laci, de csak hamar összeszedte magát. Nem értem kegyelmedet, várnagy uram, én látom a szekrétum szigillumot, uram, kész vagyok engedelmeskedni.
1: Ah,
2: kiáltott fel Laci önkéntelenül, s rendkívüli zavar festékezett arcán.
1: Ismerem a fejedelem őnagysága titkos mandátumát, itt van az oldal zsebemben. Vagy úgy, igaz, hagyjon kegyelmed magunkra, Gencsi uram.
2: A fiatal hadnagy eltávozott, mialatt Laci némileg észhez jött, hogy valami rendkívüli tévedés foroghat itt fenn, amit ki kell zsákmányolnia.
1: Tehát magunkra maradtunk, most bízvást szólhat kegyelmed a fejedelem parancsáról.
2: Én a ma bizonyos Veres István ügyében vagyok itt.
0: Krucsai meghajtotta magát.
2: Mi történjék vele?
1: Szabadon eresztendő, hörgi Laci, és e vakmerő mondatára minden arcizma megrándult. De Krucsai éppen nem csodálkozott rajta, hanem egyszerűen kinyitotta az ajtót, s kiszólt a huszárnak.
2: Küldje fel Kend a porkolábot!
1: Miközben Laci felé fordult, s közönyös arccal mondá.
2: Pedig éppen ma kaptam az elutazott Bercsinyi gróftól kezembe a halálos ítéletet. Holnap kivégeztettem volna. Jó, hogy sietett kegyelmed a parancsal.
1: A Laci szíve lázasan dobogott, egy szót sem bírt volna kiejteni, szerencsére jött a porkoláb.
2: Eresszeleg ott szabadon, Veres Istvánt,
1: rendeli Krucsai, majd újra az ifjútól kérdé.
2: Nincs erre nézve valami külön intézkedés?
1: Én viszem magammal.
2: Amint tetszik, mondá a várnagy udvariasan. Porkoláb, Kend átadja a rabot ennemes úrnak.
1: Laci sietett kün lenni, mohón igyekezett a porkoláb után, de Krucsai gyöngéden visszatartotta.
2: Hó, nagy jó uram, nem oda Buda.
1: Nini, engem ugyan szépen megtett volna.
2: Ha a rabot elviszi kegyelmed, hát akkor hagyja itt a gyűrűt. Az ördögbe, ha én is olyan feledékeny volnék.
1: Laci csak most nézett le az ujjára remegve. Csak most tudta meg, mi az a csoda talizmán. A zöldköves, címeres gyűrű, melyet az ujján viselt. Lehúzta, és egy tettetett mosolyjal átnyújták Krucsainak, ki egy hódoló csókot cuppantott rá.
2: Most már rendben vagyunk, mondá,
1: s Laci megkönnyebbült szívvel rohant le a garádicsokon, abban a hitben, abban az álmulatban, hogy ez mind csak álom. A fejedelem titkos gyűrűje az ő kezén, hát miként lehetséges az? Egy gondolat cikázott át elméjén, hát ha azok a fejedelem kincsei voltak, amiket Gyulafehérvárot talált. De nem volt ideje gondolkozni, három grádicsot is ugrott egyszerre, hogy utolérje a porkolábot, ki elölment rozsdás kulcsaival a börtönök felé. Ott voltak végre a vaspántos, nehéz ajtónál. Egyet csikordult a kulcs a zárban, s a következő percben egymás kebelén pihent a két elszakadt testvér szótlanul. A fekete kutya viháncolva ugrándozott mellettük.
0: Menjünk innen, sürgeté Laci, mihelyt szóhoz jutott. Menjünk, menjünk!
2: De miként szabadítottál ki?
0: Majd elmondom, ha egyszer távol leszünk innen, menjünk!
2: De merre menjünk?
0: Akármerre, csak itt ne maradjunk.
1: Elindultak ismét, mint ezelőtt régen, céltalanul a kietlen mezőkön, s csak mikor messze hagyták el magok mögött sáros patakot, indult meg a beszélgetés.
2: No most már, hadd hallom, miképp szabadítottál ki.
0: Mondd el előbb magad, miként jutottál be.
2: Nagyon rövid az én történetem, kezdi, és nagyon szomorú. Rozsomák, akivel Bécs felé indultam. Senki más, mint Bercsényi gróf.
0: Mindjárt gondoltam.
2: Ő csak ugyan Bécsbe vitt engem, s csak hamar megszeretett.
1: A legbizalmasabb dolgaiba beavatott. A fölkeléshez tett előkészületeket, s erre nézve egyik legfontosabb dologban mentünk akkor Bécsbe, hogy onnan a Rákóczia kincseit elszállítsuk Magyarországra, valamely rejtett helyre, hogyha esetleg baj támad, azokat el ne kobozhassák. Sokáig titkolódzott előttem, míg nem kiismert, s együtt szállítottuk a kincseket álruhában.
0: Egy nagy katlanban elástuk.
2: Csak én tudtam a helyet, meg ő. Más halandó azt meg sem álmodhatta. S mégis, mi történt?
1: Mi? Kérdi Laci tompán.
2: Mikor a hadjárat megindult, és szükség volt az ékszerekre, Bercsényi az elásott kincseknek csak a felét találta meg. A többit ellopták.
1: Ha, borzasztó düre lobbant.
2: Engem rögtön elfogtak, pedig Isten a tanúm, olyan ártatlan vagyok benne, mint a ma született gyermek. Ó, öcsém, mennyit szenvedtem én a börtönben. Nem az éhség, nem a tortúra, hanem a gyalázat miatt. Vallattak, kínoztak, kinek árultam el a kincs hollétét. Váltig mondtam, ártatlan vagyok, de nem hitték. S én magam sem tudom fölfogni, hogyan történhetett.
1: És hová ástátok el az ékszereket? Unszolál Laci remegő hangon.
2: A fejedelemnek volt egy lakatlan szerényháza Gyulafehérvárott, melyet még az apja építetett ott egy öreg tisztartója számára. Abban ástuk el a nagy rézüstöt.
1: Szent Isten! Kiáltál, Laci, és térdei megrogytak, mi alatt halántékaihoz kapott, érthetetlen szavakat motyogva.
2: Akartál talán mondani valamit, kedves öcsém?
1: Laci rábámult, megüvegesedett szemeivel, habozott egy pillanatig, valami láthatatlan szellem, mintha azt csuttogta volna neki. Vaj be mindent!
2: De a fekete kutya, mely ott settenkedett a lábaik alatt, közbe vakkantott, s elzavarta a jó szándékát.
1: Ej, mit használna, ha mindent elmondanék? Úgy is csak ott volnánk, ahol vagyunk. Legfeljebb engem érne örökös szemrehányás. Majd hangosan mondá.
2: Nem, semmit sem akartam mondani, csak azt, hogy siessünk minél jobban, mert nem vagyunk kellő biztonságban, míg Labanc tábort nem érünk.
1: Hogyan?
2: Nem értelek, hisz nem szökünk, szabadon eresztettek.
1: Az ám, ott a halálos szentencia ellenet Krucsainál, csellel szabadítottalak ki, mely előbb-utóbb kisül, s akkor aztán mind a ketten veszve vagyunk. Miféle csel lehetett az, el nem bírom gondolni.
2: Ne firtasd, majd eljön az ideje, hogy elbeszéljem.
1: Ez már baj, szólt Pista elszomorodva. Olyan baj, amelynek jó oldala is van, hogy Krucsai uram keserüli meg.
2: Hát most már mit évők legyünk? Mind a ketten beállunk Labancoknak. Azt már nem teszem, hanem a becsületemet megyek keresni.
1: Az ugyan nehéz lesz.
2: Már én pedig mégis utána nézek. Csak még azt nem tudom, melyik úton kezdjem.
1: Estére beértek Óliszkára, ahol legelőbb is a bozontos, kuszált, börtönben nőtt szakállát vétette le Pista.
2: Egészen más ember vagy, kiáltál Laci, végignézve a szép, sudárnővésű ifjún. Ugyancsak kihuzakodtál 2 év alatt, rád nem ismer senki.
1: Éppen azt akarom én, mondá Pista halkan, hogy rám ne ismerjenek.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kelmen a 2 koldusdiák című regényéből hallottak részletet Boromisza Dóra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigén.
6: A gogyós gyümölcskertész.
7: Szent Péter
8: esetője.
9: Házasságon innen.
10: Katalin.
11: A gyerek.
12: A gólyakalifa.
13: Foszti fiú esetleg.
14: Pilátus testament. Szigetkék.
15: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályozókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára az SOS Gyermekfalvak budapesti konferenciáján. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Szólt arról, hogy a 9,5 milliárd forintos krízis intervenciós alap egy részét olyan lakásotthoni férőhelyekre fordítják, ahol speciális elhelyezéseket biztosíthatnak és modellprogramokat is elkezdhetnek. Ugyanakkor, mint rámutatott, e férőhelyek kialakítása csak egy része ennek a probléma halmaznak, ugyanis még mindig 8 megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, és ahol van is, ott sem biztos, hogy megfelelő ellátást kapnak a gyerekek. Az államtitkár kiemelte, sokszínűbb nevelőszülői hálózatra van szükség. Gyurkó Szilvia megjegyezte azt is, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy oda helyezik a gyermekeket, ahol hely van, ehelyett a szükségleteiket kellene figyelembe venni. Közben az SOS Gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg a gyermekvédelem megújításáért az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából, közölte az SOS Gyermekfalu Magyarország alapítványa. Közleményük szerint a fiatalok azt kérik a döntéshozóktól, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen kegyetlenséget, megalázást vagy bántó bánásmódot megtapasztalnia a nevelése során. Olyan nevelőszülőket szeretnénk magunk körül, akik türelemmel, tisztelettel, megértéssel és szeretettel fordulnak felénk még a nehéz helyzetekben is, fogalmaztak. A 16 pont egyebek mellett felhívja a figyelmet a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas és szerető nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására. Kiemelt hangsúlyt kap a zéró tolerancia a bántalmazással szemben, a diszkriminációmentes bánásmód, valamint az, hogy a lakásotthonok valódi otthont nyújtó terek legyenek a rideg intézményi keretek helyett. A fiatalok emellett hozzáférhető családterápiát, kríziskezelést, valamint hiteles, empátiával és emberséggel dolgozó szakembereket követelnek, sorolták. A közművek jó állapotba hozása lesz a jövőben a prioritás, és nem a műfüves pálya és sportcsarnoképítés, jelentette ki az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára a Martonvásár Erdőhát ivóvíz minőségjavító projekt záró sajtótájékoztatóján. Bögi Viktória kiemelte, hogy a bruttó 5,2 milliárd forintból megvalósított beruházás megmutatta, milyen, amikor egy város ivóvízben is gondolkodik. Rámutatott arra, hogy az ivóvíz a legalapvetőbb közszolgáltatás, mindenki természetesnek veszi, hogy a csapból ivóvíz folyik, holott a nyár megmutatta, ez nem mindig van így. Végéhez ért a levegőminőséget javító Európai Uniós integrált projekt. A Hungary az ország 8 régiójában 10 településen támogatta a levegőminőségi tervek végrehajtását és a légszennyezés csökkentését. A 2019-ben indított projektben Békés Csaba, Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok és Tatabánya, illetve további partnerek vettek részt. A levegőminőség javítása összetett feladat, mert a pontos mérési és modellezési adatoktól a települési intézkedéseken át egészen a lakosság szemléletformálásáig számos terület összehangolt munkájára van szükség. Az egyik legfontosabb eredmény az ökomenedzser hálózat létrehozása volt. A projekt végére 19 ökomenedzser dolgozott a 10 partner településen és 2 önkormányzati vállalatnál, segítve a helyi levegőminőségi intézkedések megvalósítását. A 8 éves projekt koordináló kedvezményezettje a Hungaromet, Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT volt. Az összegzés szerint a program öröksége nem csak a fejlesztett infrastruktúrában és eszközökben rejlik, hanem abban a tudásban és együttműködésben is, amely a projekt lezárása után is támogatja Magyarország levegőminőségvédelmi törekvéseit.
0: az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a labdarúgás lesz a fókuszban, vendégünk Tótszenesi Attila újságíró, akivel a magyar válogatott Nemzetek Ligájában nyújtott teljesítményéről beszélgetünk. Szóba kerül például Csinger Márk, aki védő létére szerezte meg a győztes gólt Ukrajna ellen.
2: Úgy jött föl, egy-egynél úgy jött föl a támadással, hogy ott termett a kapu előtt, meglepve az ukrán védőket, az ő magabiztossága, a magyar válogatott magabiztossága, tehát ilyenkor ugye mindig fordít, mindig mi kaptuk az ilyen gólokat, mindig mi szenvedtünk így vereséget, ahogy most az ukránok, nem? Hogy ez olyan tipikus volt a magyaroknál, hogy rúgunk egy gólt, és aztán hopp, gyorsan kapunk is rá egyet, aztán visszakerülünk a helyünkre. Szóval, hogy ez most egészen kivételes és fölemelő volt ez, hogy gyorsan rárúgtuk a gólt az ukrán góljára.
1: Mai vendégünk tehát Tótszenesi Attila újságíró. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hét ponttal a második helyen áll a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott. De mire elég ez a hét pont? Miért lenne fontos legalább a második helyet megőrizni a közelgő EB sorsolás miatt? Mert volna-e Csinger Márkra fogadni, mint gólszerző? És marad-e Márko Rossi, a szövetségi kapitány? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ Tóth Szenesi Attilával, a 444.hu újságírójával. Korábbi beszélgetésekből tudom, hogy te szoktál ilyen előzetes rangsorokat tenni, vagy

0: meccseredményeket tenni. Nem tudom, hogy ez igazán Nemzetek Ligájára, vagy csak mondjuk VB-nél csinálsz ilyet, majd mondd el, de mondjuk előzetesen te hány ponttal számoltál a Nemzetek Ligája első négy mérkőzése tekintetében a magyar válogatottnál?
1: Na, ilyet most pont nem csináltam, viszont azon gondolkoztam előzetesen, hogy hol végezhetünk, még ezt nem tudhatjuk, de így kb. Úgy voltam vele, hogy 1-től 4. helyig bárhol, és mindegyiket meg lehet magyarázni. Tehát, hogyha kiesünk utolsóként, illetve hogyha megnyerjük a csoportot, igazából egyiket se tartottam volna olyan meglepőnek. Szerencsére ez a kiesés, ez már nem érvényes, de hát azért a grúzok, nál több a topligás játékos, mint nálunk, az északír az egy nagyon masszív válogatott, az ukránok papíron, meg lehet, hogy egyébként is jobbak, bár szerencsére volt néhány sérültük, szóval, hogy ebből bármi legcsúnyább is kijöhetett volna, az már talán már nem lesz.
0: És akkor most a 4 meccs után 7 ponttal elégedett vagy ezt reálisnak tartod-e? És hát a visszafele jobban néz ki, mint ha előről nézzük az első meccstől, te hogy látod?
1: Persze. Csodálatos szerintem a 7 pont, pláne azzal a kezdéssel, ami ugye Ukrajna ellen történt a hazai pályán, ami egyébként nem volt egy pocsék rossz meccs, tehát nem lehet összevetni mondjuk az észak-írek elleni idegenbeli meccs első fél idejével, amikor gyakorlatilag momentumunk nem volt, de hát azért a vereség az mindig fáj, és hát nem is lehet mondani, hogy érdemtelenül nyert volna Ukrajna, bár lehet, hogy a döntetlen az közelebb volt, de hát rosszul nézett ki ez azért az ukránok elleni meccs után, meg az északírek elleni meccs után is még, mert azért ott nulla rugott góllal, egy ponttal szerénykedni, az nem volt annyira fölemelő érzés, viszont így, hogy a vége meg ilyen szépen sikerült, így meg most már mindenki arról beszél, én is arról szeretnék, hogy akár még az első hely, meg az átcsoportba való visszajutás is meg lehet.
0: Mindjárt beszélünk ezeknek a jelentőségéről, csak kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod, hogy mi változott akár az első ukrán meccs tekintetében, akár tényleg az északírek elleni, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, mikor láttam utoljára ennyire rossz meccset, tehát ha egy elvonatkoztatok tőle, hogy ez a magyar csapat volt, és mindig szurkolok nekik, de így foci élményben ennyi hátrapaszt például, én nem tudom, mikor láttam utoljára. Szóval, hogy lehet innen eljutni oda, hogy most arról beszélünk, hogy akár még a ligába is vissza lehetne jutni, és hát milyen szuper meccset játszottunk hétfőn este az ukránok ellen. Mi változott? Csányi Sándor megjelent az öltözőben, vagy telkiben is ez, vagy szerinted mi a fordulat ilyenkor?
1: Valószínű, hogy azért ez alapvetően egy nem rossz csapat, tehát ha csak azt nézed, hogy Észak-Írországban az alapocsék játékkal azért egy pontot mégiscsak sikerült szerezni, aminek rendkívül nagy jelentősége van, mert emiatt is lehetünk harcba a csoport elsősége, tehát azért azt meg kell mondani, hogy nem olyan rossz válogatott. Az kicsit ijesztő volt néha, hogy még annak, aki a focit követi, így a második félidő végére több meccsen is olyan fura volt a válogatott, hogy nem nagyon ismertél senkit föl, még a helyszínen se, mert annyi új játékos volt, és nem feltétlenül érezted azt, hogy ezek az új játékosok, ezek igazán erős karakterek. Aztán az utolsó meccsre azért ez egy kicsit megváltozott ez a vélemény. Azért alapvetően ez egy jó válogatott valószínű. Tehát alapvetően ez nem rossz szellemű csapat. A Marco Rossinak ugye nem lehet az érdemeit elégszer megemlíteni, még akkor is, ha néha már temettük őt. De valószínű, hogy ő neki nagyon sok köze van ahhoz, hogy bárki jöjjön ebbe a válogatottba. Azért ez mindig egy ilyen közösség. Hát most is azt érezted, hogy mintha már régóta együtt játszanának, úgy örültek a góloknak, mintha nem tudom, a Tóth Milán már 3 éve köztük lenne. Nem érzed azt, hogy itt ilyen igazán nagy problémát jelent, bárki is megjelenik a válogatott házatáján, most ráadásul elég sokan megjelentek új játékosok. Szóval valószínű, hogy olyan a hangulat a válogatott körül, hogy kihozza a jó oldalukat az újoncoknak, illetve van egy váza azért a válogatottnak, azt ne felejtsük el, hogy még hogyha ebből ugye szerintem 4 alapemberünk van, a Orbán Szoboszlai, ők voltak, Varga Barna Sallai, ők sajnos nem voltak, de ezen kívül is azért a Tóth az egy nagyon biztos pont a kapuban, hátul az Orbán, a Csinger meglepő módon, ugye ők mind az összes meccsen játszottak. A középpályán a Schäfernek nagyon fontos szerepe volt, elől a Szoboszlait, néha középen, vagy védekező középpályán akár. Tehát, hogy ez azért volt egy ilyen, ez a Tóth, Orbán, Schäfer, Szoboszlai, ez egy nagyon fontos tengelye a válogatottnak, és ezek köré épültek a többiek. Hát még jobb lett volna, hogyha még a Sallai meg a Varga Barna is ott tudott volna lenni, de ez a 7 pont így ennek fényében meg különösen vállalható.
0: Ígérem, a hiányzókra még visszatérünk, csak egy fél gondolat. Említed azt az összhangot, ami látszik a csapaton, akárki érkezik, meg a közös örömet. Én a nyilatkozatok egészíteném ezt ki, hogy hallgatom ezeket a focistákat, akik lehet, hogy életük első ilyen válogatott interjúját adták egy-egy pillanat és meccs után, hogy mindenki azt hangsúlyozza, és ez nem tudom mennyire egy ilyen elvárt kommunikációs panel, vagy nem, kíváncsi vagyok a véleményedre, de mindenki arra utal más-más szavakkal, hogy a válogatottban szerepelni az a megtiszteltetés, hogy a hazáját képviselni az a valami, vagy az a minden, és ezért mindent megtesz és mindent alárendel, és Marco Rossi például kiemelte azt általánosságban a játékosokról, hogy nem kímélték magukat a 4 meccs alatt, nem a klubjukra gondoltak is arra, hogy milyen formában fognak visszatérni, hanem mindent megtettek a válogatottért. Ez benne lehet szerinted ebben, hogy tényleg mindenkinek fontos az, hogy a címeres mez van rajta, és ez hajtja őket?
1: Nagyon is, persze, tehát most nézd meg, hogy a Szoboszlai az összes mérkőzésen kezdő volt, és tényleg csak ilyen 10-15 percekre cserélték le a végén, éppen 2 meccsen, de csak azért, hogy a Liverpoolban ne kapjanak teljes idegösszeomlást, amiatt, hogy őt végigjátszhatják minden 4 meccsen, de neki fel sem erült, hogy ő ne játszon. A Kerkezben fel sem erült, most az más kérdés, hogy megkapta a második sárgáját az utolsó meccsen, ezért nem játszhatott a Schäferben. Tehát, hogy ezek mind olyan karakterek, ezek a régiek, akik az Orbán, akiknekben föl sem erül, hogy nekik most vissza kéne venniük, hanem mindent kiadva mennek előre, és az újoncoknál pedig a nyilatkozatok, igen, hát azok nyilván szívből jövőek, tehát ki ne akarna Szoboszlaival játszani egy csapatban, meg a többi mondjuk így nagy futballistával, akiket ugye hát most mit tudom én, a Tóth Milán, ő ilyen 24 éves, most képzeld el, hogy amikor ő mit tudom én mondjuk még gyerek volt, akkor ő látta már a kibontakozó Szoboszlait. A 22 éves Jurek meg aztán még inkább. Tehát ez egy olyan között, a 20 éves Tóth Alex, hát ő meg aztán végképp gyerek volt, amikor a Szoboszlai először volt válogatott. Tehát nyilván ez volt a életük vágya, hogy a válogatottba kerüljenek, hogy ilyen játékosokkal játszanak egy csapatban, de a Tóth Milánra visszatérve ő meg aztán nem is hitte volna, hogy egyáltalán a keretbe kerül, mert ugye ő egy sérülés miatt tartalékként került be a válogatottba, és végül sorsdöntő volt lőtt az ukrán válogatottnak. Szóval ezek ilyen nagyon szép történetek.
0: És akkor a hiányzók, mert ugye nyilván a csomó új név az azért is került be a válogatottba, mert csak a hiányzónk. Mennyire érződött szerinted az, hogy nincs Sallai, hogy nincs Varga Barnabás, mennyire sikerült őket pótolni, és mennyire biztos az ő helyük majd, hogyha felépülnek?
1: Hát azért nekik biztos, tehát a Sallainak is, de különösen a Varga Barnának, tehát ilyen karakterű játékos, ugye kicsit ilyen, ugye nem center nélkül játszottunk többnyire, kezdőben meg mindig, tehát ez a klasszikus center, ugye a Tóth Milán volt elő, hát ő nem ezt játssza a Vasasba, meg hát itt se az volt a dolga, mint a Varga Barnának, hanem így visszahúzódott, játszott ezen a poszton a Lukács is, ő se egy klasszikus középcsatár, nem is azt játszotta. A Bárány Donát, aki Hollandiában játszik, és egy sérüléséből épült, éppen fel úgy került a válogatottba. Ő nincs olyan állapotban, hogy kezdő lett volna, és hát csereként igyekezett, de hát ő azért nem az a Varga Barna szint. Tehát a Varga Barnának nincsen riválisa továbbra se, tehát ő, hogyha egészséges, akkor ő fog kezdeni, és ez egy kicsit riasztó is, hogy nincs ilyen karakterű csatárunk továbbra sem. Ugye a Bárány lenne ilyen, meg a Szalai, aki most játsz, a Szalai József a Paksból, aki most játsz ott egy pár percet Ukrajna ellen, kevés időt kapott ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mire képes, nem NB1-es körülmények között, de sajnos nem látszik a Varga, aki ugye 32-33 éves, nem 30 éves, csak 30 éves Vargának nem látszik, hogy ki lenne az utódja, de hát legyünk optimisták, hogy egyrészt lesz majd valaki, másrészt, hogy nem tudom, Lewandowski is azért 35 körül van, és még válogatottban játszik, tehát a középcsatároknál is kitolódott szerencsére a pályafutás elég rendesen, hát ha szerencsénk lesz, szerencséje lesz a Vargának, meg nekünk is, és még évekig láthatjuk a válogatottban stabilan játszani.
0: Egyébként is a Varga Barnabás karrierjére, pályafutásáról jellemző, vagy szerintem jó kifejezés az, hogy későn érő típus, tehát ja, talán akkor ez ilyen értelemben tovább, ha későn ér és tovább tud jó teljesítményt nyújtani.
1: Így reméljük, persze.
0: Beszéljünk még arról, amire ígértem, hogy visszatérünk, hogy mondtad, hogy most már jobb arról beszélni, hogy hát elérhető a Nemzetek Ligája, a divízió is, hogyha segíteném megérteni a hallgatóknak, hogy mi a jelentősége annak, hogy hanyadik helyen végzünk, az EB szempontjából szokták ezt kiemelni, meg mi a jelentősége annak, hogy Nemzetek Ligája, a ligába visszakerülünk.
1: Önmagában nincs nagy jelentős, a legfontosabb válogatott versenysorozatokban, a legfontosabb az a világbajnoki selejtező, a második legfontosabb az Európa-bajnoki selejtező, és utána jön a Nemzetek Ligája. Az, hogy te most az A-ba vagy a B-be játszol, az igazából presztízs kérdés. Pláne egy ilyen válogatottnál, mint a magyar, ahol imádják a nézők a csapatot, azért nem mindegy, hogy mondjuk Grúziát vagy Észak-Írországot fogadod a Puskás arénában, vagy pedig Spanyolországot vagy Angliát, mert az ellenfelek sokkal minőségibbek. Ennél fogva nyilván más a cél, tehát a B-ligában ott a feljutás, az A-ligában a kiesés elkerülése egy ilyen magyar típusú válogatottnak, mint annak idén az NB1-ben volt a haladás, ami folyton liftezett, hát szegények már egy ideje nem lifteznek. Szóval, hogy egy ilyen kicsit ilyen liftező válogatott lehetünk itt a Nemzetek Ligájában, olyan sok sorozat még nem volt. Ugye a C-ből indultunk, CBA, most visszajöttünk a B-be, és hát lett esélyünk arra, hogy az A-ba visszamenjünk. Ugye azért van még jelentősége most ennek a Nemzetek Ligája sorozatnak, hogy majd az EB-selejtező sorsolása, hogyha lesz, akkor minél magasabb kalapba kerüljünk, mert másodikként már a második kalapba kerülhetünk, tehát sokkal, nem sokkal, de könnyebb ellenfeleket kaphatunk, mint hogyha mondjuk harmadik kalaposak lennénk. Tehát itt mondjuk van egy ilyen nagyon gyakorlati jelentőség, és hát ezt folyton változtatják a szabályokat, hogy a Nemzetek Ligája és az EB-re való kijutás hogy függ össze, a pótselejtezőkre hogyan érsz oda, stb. Ebben nem is mennék bele, de az biztos, hogy a Rossi, ő ezt mindig nagyon haszonelvűen nézte, jó értelemben haszonelvűen, hogy mindig a maximumot próbálta kisajtolni a Nemzetek Ligájából, szemben más edzőkkel, akik nem feltétlenül tekintik ezt egy ilyen igazi versenyterepnek, hanem vannak, akik így jobban kidomborítják a kísérleti jellegét. A Rossi nem, ő haszonelvű volt, és még itt megjegyezném, ha már itt tartunk, hogy az ukránok is lehet, hogy az is kicsit szerencsénk volt, hát egyrészt tényleg vannak sérültjeik, másrészt nekünk is, másrészt meg ők azért rengeteg ember kipróbáltak most, tehát a tele van nem túl veretes ukrán bajnokságból érkezett játékosokkal a keretük, és hát mondjuk ez lehet, hogy az ukrán futball gazdagságát is jelzi, hogy ők megtehették azt, hogy egyik meccsről a másikra 10 embert cseréltek ki a kezdőcsapatban. Tehát a grúzokkal játszottak miutánunk, budapesti meccs után, és akkor 10 embert lekapott a kezdőből. Na most a magyar válogatott ilyenre nem lenne képes. Ugye, tehát ebben a formában nincs annyi játékosunk, hogy ezt meg lehessen tenni, és nem is volt cél a Rosszinál, hogy most, tehát igazából ő kereste a csapatát folyamatosan. A védelmet megtalálta, ott nem nagyon nyúlt bele, csak kényszerből két szélén, a középpályán is úgy, ahogy bár ott próbálgatott, de látszott, hogy nem az van, hogy úgy ész nélkül. Mindegy, akkor most egy másik sort fölrakunk, mert nincs másik sorunk, nekünk egy sorunk van, és ezeken a kevés meccs csakán kell megtalálnunk a legjobbjainkat. Tehát nekünk ilyen luxus, mint amit az ukránok csináltak ezzel a sorozattal, nálunk ilyen luxus nem fér bele.
0: Néhány konkrét nevet szeretnék még kérdezni tőled, bár volt, akiről már beszéltél, de mondjuk Csinger Márk védőként, mint gólszerző, arról a momentumáról mit gondolsz Ukrajna ellen?
1: Hát igen, az ilyen habatortán, mert nem is értettem.
0: Hogy... Tipmixen megraktad volna, hogy gólszerző Csinger Márk?
1: Hú, nem. Ezért nem vagyok gazdag. De ugye ő neki, hogyha csak azt nézed, hogy a védőmunkáját, tehát hogy így majdnem újoncként végigjátszik az Orbán mellett 4 meccset, egyre jobb és jobb teljesítményt nyújtva, aztán a kvázi a mezőn legjobbjaként a negyedik mérkőzésre. Tehát ez egy fantasztikus nyeresége a magyar futballnak. Az meg, hogy ő úgy jött föl, egy-egynél úgy jött föl a támadással, hogy ott termett a kapu előtt, meglepve az ukrán védőket, az ő magabiztossága, a magyar válogatott magabiztossága, tehát ilyenkor ugye mindig fordít, mindig mi kaptuk az ilyen gólokat, mindig mi szenvedtünk így vereséget, ahogy most az ukránok, nem? Hogy ez olyan tipikus volt a magyaroknál, hogy rúgunk egy gólt, és aztán hopp, gyorsan kapunk is rá egyet, aztán visszakerülünk a helyünkre. Szóval, hogy ez most egészen kivételes és fölemelő volt ez, hogy gyorsan rárúgtuk a gólt az ukrán góljára, és hogy pont a Csinger ért oda, aki meg ugye az ember azt hinné, hogy jó, most kaptunk egy gólt, nyomnak az ukránok, akkor eszágában nem lesz följönni a támadással, mert inkább védjük azt a döntetlent, és nem, jó, ott volt a kapu előtt, szóval le a kalappa.
0: De ilyenkor mi történik egyébként szerinted, hogy egy védő ott találja magát a kapu előtt, ilyenkor a kapitány üvölt be a pályaszéléről, hogy mindenki előre, vagy egy védő dönt úgy, hogy ő most még egy fél percig előmarad, még azt a beívelést megvári, mielőtt hátrál a saját pozíciója felé egyéni döntéshez, vagy ilyenkor a szövetségi kapitány kiabálása?
1: Hát ez mindegyik lehet, de nem tudjuk. A kiabálás a legkevésbé valószínű egyébként, az ilyen adhok, azt nem hiszem. Ezen a szinten már, itt azért mindenki tudja a dolgát, simán lehet, hogy ilyenkor, amikor labdát szerzünk, vagy nálunk van a labda, akkor valakinek, valamelyik középső védőnek föl kell jönnie. Ugye a Csinger adja magát így a meccs végén, hogy azért ő valószínűleg csak van egy tizenvalahány évkor különbség a Csinger meg az Orbán között, szóval adja magát, 10 évkor különbség, adja magát, hogy a Csinger menjen föl, tehát simán lehet, hogy ez a taktika része, egy taktikai elem, hogy így tudjuk meglepni az ellenfelet, hogyha a közép-hátvéd felfutásával ott teremtünk egy kis zavart, és hát ez most be is jött.
0: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatom a beszélgetést Tóth Szánesi Attila újságíróval a magyar labdarúgó válogatott elmúlt 4 meccséről. Maradjanak velünk!
2: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében tűzoltásként minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke, az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságának szerdai ülésén. Meleg Sándor közölte, ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Fogtár Judit, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főosztályvezetője hangsúlyozta, hogy az ágazatban tapasztalható pszichés nyomással extrém magas túlóra számmal nincsenek arányban a bérek, és emiatt 15-16%-os a betöltetlen álláshelyek száma. A dolgozók fizikailag és mentálisan is veszélyeztetve érzik magukat, ezért kezelhetetlen mértékű a fluktuáció. Horváth Tamás Balázs, a Lezredes, a gyermekvédelmi dolgozók kifogástalan életvitelét vizsgáló Nemzeti Védelmi Szolgálat gyermekvédelmi főosztályának vezetője arról számolt be, hogy az intézkedés bevezetése után 2024-ben mintegy 13 ezer munkavállalót, illetve pályázót ellenőriztek, tavaly és idén pedig további mintegy 7 ezret. Utóbbiak mintegy 6%-a akadt fenn a szűrésem. 10 nappal meghosszabbítják, így október 17-ig lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe, jelentette be a vidék és település fejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória kiemelte, sok kérdés érkezett a Szent István programmal kapcsolatban, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. A program első szakasza a fejlesztési testületek felállítása. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki. A jelentkezők pályázatait a minisztérium értékeli. A Szent István program célja, hogy hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modellt hozzon létre a kormány, amiben a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei, de aktív alakítói is a fejlesztéseknek, és így saját térségük jövőjének. A program első kísérleti szakasza 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A kísérleti térségek között található, egyebek mellett Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc vidéke. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint szombaton és vasárnap javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek. Helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Ezek mellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket. Karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Közölte azt is, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen a déli pályaudvar térségét érintő, a mostani karbantartásoknál jóval átfogóbb vasúti átépítés is megkezdődik. A beruházás keretében átépítik a Kisgellért-hegyi alagút vasúti pályáit. A déli pályaudvaron vágány és kitérő korszerűsítést végeznek, átépítik, illetve megújítják a peronokat, taktilis sávokat és új utasbútorokat alakítanak ki. Továbbá korszerű hangos és vizuális utastájékoztatási rendszer készül. Megújul az energia és távközlési hálózat és új biztonsági kamera. A rendszer is létesül. Elvégezték az első hármas élődonoros keresztdonációs veseátültetést a Semmelweis Egyetem orvosai, jelentették be az intézményben tartott szerdai sajtótájékoztatón. Az egy időben végzett 6 műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak, a 6 páciensből 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban, de ő is hamarosan hazamehet, mondta Kovács János Balázs, az ESE sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinika adjunktusa, a vesetranszplantációs program vezetője. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. A törekvés az, hogy minél több élő donoros transzplantáció történik, és a keresztdonációs műtétekkel a vese elégtelenségben szenvedők a jelenleginél rövidebb időn belül juthatnak új szervhez.
2: Az időjárásról.
3: Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést Tóth Szenesi Attilával, a 444.hu újságírójával, témánk pedig a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligájában való szereplése. Az elmúlt 4 meccsről beszélgetek tehát Tóth Szenesi Attilával. És a gólpasszról mit gondolsz? Tehát azt a labdát, azt a csingernek szánták szerinted?
2: Hát figyelj, be a zavarosba. Ugye az ukránok futottak vissza, nekünk jöttek, a Csinger mellett voltán a Szala is, a kapu előtt. Nyilván, hogy a Tóth Rajmund volt, aki beadta. Nyilván, hogy azzal a célval adta be, hogy remélte, hogy valakit meg fog találni. És mivel, hogy tényleg két emberünk is volt középen, nem is volt reménytelen. Úgyhogy én el tudom képzelni, hogy ez egy tudatos beadás volt a Tóth Rajmundtól.
1: Ugye mind a ketten játszottak a Győrben, voltak csapattársak, de ez ide visszanyúlhat, hogy ők ennyire ismerik egymást, vagy mi? De akár egy ilyen, tehát ez lehetett egy elgyakorolt helyzet akár a Győrből, hogy a védő a kapu előtt van, és neki csavarom be jobb szélről?
2: Nincs kizárva, ugye ezek a játék, nem tudom, hogy ott nekik volt-e ilyenjük valójában, de az biztos, hogy ezek a játék kapcsolatok rendkívül sokat érnek, ez egyre több szó esik erről, de már régen is, hogy te valaki mellett játszol a klubodban, az nagyon-nagyon sokat jelent. Kiismeritek egymást, ugye a válogatottakat is igyekeznek, ha van rá lehetőség úgy fölépíteni, hogy ilyen emberek legyenek egymás mellett, akik így jól ismerik egymást a klubjukból. A 80-as évek honvédja volt, ugye klasszikus példa, amikor abból 80 voltak válogatottak körülbelül, de hát ma már azért a magyar fociban ilyen már nincsen.
1: Hát majd a Liverpoolból lassan talán.
2: Majd a Liverpoolból, igen, mert az aranyos volt, mikor volt az ukrán, a magyar-ukrán meccs Pesten, és akkor a szünetben a melegítő magyar játékosok mentek le, köztük ugye a pécsi Ármin, aki Liverpool, illetve most a Hartbergben játszik kölcsönben, de hát Liverpool, és akkor ott megölelgette őt a Mamardashvili, aki megjött be a grúz kapuba, és az egy ilyen kedves jelenet volt.
1: Akkor idevetjük azt is, amikor Szoboszlai, nem tudom, 35 méterről rácsavarta, és ahogy összenézett a klubkapusával, aztán a...
2: Igen, az is ilyen. Igen. És olyan bravúrral védtem a Márdesvére, igen, kellett nyújtóznia neki, és azt hiszem ő is azt somolygott, mert pont amögött a kapu mögött álltunk, és az nekünk is megvolt, az összesomolygásja.
1: Na jó, akkor tovább, egy-két játékos, akit akartam még kérdezni. Te már beszéltél Tóth Balázs kapusról elismerően, de bennem fölmerül, hogy nem azért, mert hogy az ő teljesítményével gond lenne, de hogy nem hiányzik mondjuk Gulácsi a kapuból, aki az új klubjában egyébként remekel?
2: Nem, szerintem nem. Nézd, az egy lezárt történet. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy ahhoz, hogy ő még a futballban el tudjon tölteni éveket, az kell, hogy a válogatottat ott hagyja, akkor szerintem azt tiszteletben kell tartani, és akkor már kár azon keseregni, hogy mi lenne, hogyha játszana, mert azt úgy, szerintem úgy érdemes nézni, hogy ha ő játszana a válogatottban, akkor lehet, hogy most nem a Villarrealnak a kapusa lenne. Tehát neki, ő nagyon tisztában van magával, ő nagyon okos fiú, és tudja azt, hogy neki ahhoz, hogy még a futballból kivegyen, ahhoz neki mire van szüksége, és neki arra volt szüksége, hogy akkor a válogatottól visszavonuljon, és szerintem nem kell ezt úgy nézni, hogy most nekünk ő hiányzik-e, vagy nem. Ez így döntött, hogy a pályafutása fenntartása érdekében csak a klubjára összpontosít, és ott szerencsére a Tóth Balázs tényleg egy remek kapus.
1: Oké, és akkor egy embert jutott még eszembe, róla nem volt szó, de nekem hiányzik ez az én személyes megjegyzésem, vagy kérdésem, Fiola Attila, nekem ő volt a kedvenc védőm. Neki végleg lezárult a válogatottsága szerinted? Az Újpestből már nincs visszaúta? Most egy ilyen olyan helyzetben sem ezek szerint, amikor nagyon válogatni kellett, hogy kiket hívjon be a kapitány, Fiolát nem hívta be, tehát őt valószínűleg már többet nem látjuk a válogatottban?
2: Hát én attól tartok, hogy igen. Tehát ő elég idős játékos már, ami azért önmagában nem jelent semmi, de én az Újpestbe sem emlékszem rá, hogy ilyen kimagasló lett volna. Én nem is tudom utoljára, mikor lehetett ő válogatott. Szerintem ő idén már nem volt egyébként. Szerintem ő a tavaszi barátságos meccseken sem volt már válogatott. Tehát ő neki, ha nincs is így kimondva, meg hát alakulhat még úgy, hogy szükség van rá, de ugye itt a szélső védő posztján megvagyunk, a középhátvédeknél hála Istennek megvagyunk. Az is sokat jelent, hogy ugye átálltunk, tehát ezt a három belső védős rendszert, amiben a Fiola sokat szerepelt, meg szélen is szerintem, de a három belső védősben is. Szóval, hogy ez most ezt átalakította a Rossi. Ugye most már csak két belső védő van, és két belső védőben nem nagyon tudnám elképzelni két belső védő egyiként a Fiolát, és a szélen meg ott van az egyik oldalon a Kerkez, vagy ha gond van, akkor a Nagy Zsolt. A másik oldalon ott van a Bolla, hogyha gond van, akkor az Osvát. Szóval, hogy ott is megvagyunk, úgyhogy hát szerintem nagyon sajnálom, hogy az egyik kedvenc játékosodról van szó, de én attól tartok, hogy ő kiszorult a válogatottból.
1: Most közben kikerestem, 25 márciusában játszott utoljára a Nemzetek Liga Törökország ellen 3-0-es vereség volt, és a fél időben cserélték le.
2: Igen, az rém lett, hogy idén már nem, de nem is tudtam, hogy ennyire a gyakorlás szerint, mert már másfél éve nem volt a válogatottban. Hát igen, én azt hiszem, hogy meg kell barátkozni, mert csak az Újpestben láthatjuk a Fiolát.
1: Köszönöm a vigasztaló szavaidat. Rossziról szeretnélek még kérdezni, mert ennek a négy meccsnek, ha csak az ő szempontjából nézzük a megítélését, nagyon érdekes. Hát olyan nagyon magyaros. Tehát
2: nagyon.
1: Az első meccs után ez a le kéne már váltani, elfáradt, a negyedik után meg mindenki ünnepli, de érdekes volt az önreflexiója szerint a Marco Rossinak, aki, ha jól emlékszem, akkor az északírek elleni egy pont után nyilatkozta azt, de lehet, hogy rosszul emlékszem, akkor javíts ki, kérlek, arra utalt, hogy lehet, hogy az ő személyét is át kellene gondolni. Nem ennyire direkten mondta, de lebegtette, hogy nem lepődne meg, ha.
2: Igen.
1: Szóval marad
2: igen, szerinte... ő szereti ezeket, ő szereti, és azt hiszem utána ment el telkibe a Csányi,
1: igen,
2: hogy megerősíteni, és az neki látszott, hogy nagyon sokat jelent, hogy a Csányi elment és megerősítette őt a pozíciójában. Nem, mint hogyha kívülről úgy tűnt volna, hogy ez inogna, de egyébként nem volt a most, hogy mondod, ugye volt az ukrán meccs, meg a grúz meccs, én most nem emlékszem arra, hogy lett volna a Marco rosszizás, illetve biztos, hogy nem volt a nézőtéren. Ugye mindig van ez, hogy a B közép elkezdi, hogy Marco, és akkor a túloldal válaszol, hogy Rossi. És ez most az utolsó két meccsen nem volt.
1: Kommentekre gondoltam, hogy azért most az ukrán meccs után, mert nem olvastam ilyet, hogy mennie kéne a Marco Rossinak, az első meccs után meg sokan leírták, hogy na most már elfáradt.
2: Hát az jó,
1: nem
2: hát
1: is tud magyarul,
2: persze,
1: alkalmatlan,
2: persze.
1: Menjen haza.
2: Hát persze, a kommentek igen, azok ilyenek. De mondom, ez a Csányi féle megerősítés, ez jelentett neki valamit, mert ez is azt bizonyíthatja, amit mondtál, hogy valószínű tényleg itt kicsit megfáradt, meg hát azért most már számolni kell ezzel, hogy látszik, hogy ő hajlamos erre a fajta instabilitásra, hogyha a jövőjéről van szó, tehát hogyha nem jönnek úgy az eredmények, vagy valami, akkor ő hajlamos arra, hogy így lebegteti ezt a dolgot, mert ez egy gondol, de 18 óta ott van, tehát 8 éve, már lassan 100-szoros válogatott lesz szövetségi kapitányként, azért ez egészen egyedülálló teljesítmény, és biztos, hogy meg tudja viselni az embert sok minden. Az volt nagyon érdekes még az ukrán meccs után, hogy végig lefújták, és akkor nem tudom, látta, de hogy ott ült még a padon, és így ilyen hitetlen, hogy a többiek ott a stábtagok akarták ölelgetni, ő meg olyan hitetlenkedve ült, és nem értette, hogy mi olyan arcot vágott, mintha épp egy kommentet olvasott volna, és nem ért vele egyet.
1: Szokott.
2: És igen, és akkor kiderült, hogy valószínű, hogy hitetlenkedett az eredmény miatt, mert ugye ilyet sem nagyon hallottam még tőle meccs után, hogy mondta, hogy ezt az ukránok érdemelték meg ezt a győzelmet, és hogy most viszont nekünk volt szerencsénk, mert ugye sokszor tényleg nincsen szerencsénk az utóbbi időben, de hogy most viszont nekünk volt szerencsénk, és ez a meccs egyértelműen az ukránoknak állt, ami amúgy annyiból érdekes, hogy szerintem nem. Azt nem mondanám, hogy egyértelműen az ukránoknak állt, mert az első fél idő igen, ugye akkor nem volt megint csak érdemi akciónk, meg semmi, de a második fél idő alapján szerintem egyáltalán nem, de olyan őszintének tűnt viszont ez a a meglepődése, hogy győztünk, és hogy nem érdemeltük volna meg. Hát nyilván megérdemeltük meg sok minden. Meg hát a foci hosszú távon ugye hát azért csak kiegyenlítődik. Tehát lehet olyan, hogy pehjed van, aztán meg szerencsét. Hát most végre szerencsénk volt.
1: Akkor szerinted marad-e már Korosszi, és szerinted maradnia kellene? Érted a két kérdés közötti különbséget biztos?
2: Ja, persze, de nyilván, tehát, hogy ő nem fog. Mi van most 26 van, jön az EB-selejtező. Hát nagy kérdés, igen. Hogy ez most biztos, hogy vele megyünk neki az EB-selejtezőknek. Szerződése az a világbajnokság végéig van, de 30-ig. Az EB-selejtezők az nem kérdés. Mindig azt érzem egyébként a Rosszinál, de tényleg, tehát mindig azt érzem, hogy ha jön egy ilyen rosszabb sorozat, akkor viszont vége. Tehát ha mondjuk lehetett gondolni, ugye mondtam, hogy a Nemzetek Ligája elején arra gondoltam, hogy itt az 1-től 4-ig bárhol végezhetünk, és mondjuk, hogy ha 4-ek lettünk volna, akkor szerintem bedobja a törül között, meg akkor lehet, hogy bár egy Nemzetek Ligája sorozat annyira nem lényeges, a kalapok miatt igen, azt beszéltük, de egyébként annyira nem lényeges, de szerintem akkor úgy érezte volna, hogy jó, a C-nél vette át a válogatottat, most meg a C-be esett ki, akkor ennyi volt, de hát ez szerencsére nagyon messze vagyunk, hogy mi kiessünk. Papíron azt hiszem, talán még matematikailag kieshetünk, de azért erre nem igazán van reális esély, hála Istennek. Szóval én azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy az EB-selejtezőket verekezzük el, de mindig ott van a kérdés, hogy ha van egy rosszabb széria, akkor vajon nem dobja el be a törül között. De ugyanakkor az is igaz, hogy ez a válogatott meg eléggé masszív, tehát azért ilyen nagyon nagy vereségekben nem tud beleszaladni, nagyon váratlan vereségekbe se, hogyha van egy látod, hogyha van egy olyan meccs, mint az Észak-Ír elleni idegenbeli, ott is egy pontot azért valahogy vért izzadva összeszerez, tehát nem is érted igazából sokszor, de nem egyáltalán nem, tehát nagyon nehezen megverhető válogatottat hozott össze, és egy olyan válogatottat, ami nem omlik össze csak úgy, ugye ebben az évben azért volt már eddig 8 mérkőzés, és volt egy, nem is tudom, egy vereségünk voltán, de most így hírt. Hát az ukránok elleni, persze, az ukránok elleni volt de egyébként meg ilyen hozzánk hasonló kaliberű csapatokat verünk, vagy döntetlent játszunk velük, de azért ez nem rossz dolog, hogy ilyen szintre jutott a válogatott.
1: Oké, utolsó kérdés, a szokásos jóslatok. Mi lesz novemberben Grúzia ellen és Észak-Írország ellen? 6 pontból mennyit szerzünk meg, és szerinted hol végzünk majd a tabellán? Ugye nyilván ez nem csak rajtunk múlik, egyébként arról nem is beszéltünk, hogy végül is a hétfő esti eredmények olyan szempontból kedvezőek voltak nekünk, hogy az északírek és a grúzok x-eltek, tehát egy-egy pontot szereztek, ami jó, hogy az északírek nem 3-at szereztek. Mi lesz a vége szerinted?
2: Hát figyelj, én azt mondom, hogy a szívem szerint lesz 4 pontunk, és megnyerhetjük a csoportot. Grúziában x-elünk, északíreket megverjük itthon. Azzal együtt mondom, hogy az északírmestről azért félek, meg a grúzmestről is egyébként, de az északíret nekünk ezek, hát ott van az ír, a másik ír válogatott, az ír köztársaság válogatottja, ugye, akikkel játszottuk azt a rémálomszerű mérkőzést a VB pótselejtezőért, és ez azért hasonló kaliberű csapat, ez az északír válogatott, szóval nagyon nehéz lesz őket megverni, de valószínű, hogy az lesz a csoport elsőségért a rangadó, tehát egy ilyen elképesztően izgalmas meccs kerekedhet belőle, és hát ha sikerül legyőzni őket. De egyébként ha véletlenül másodikok vagyunk, az se rossz, mert akkor meg van egy meccsünk, egy újabb mérkőzés a Puskás Arénában. Gondolom az oda-visszavágó alapon van, most ebben nem vagyok egészen biztos, de szerintem igen, az A csoportnak az egyik harmadikjával, tehát az is egy ilyen plusz jó élmény tud lenni, és ott is kivívhatjuk a főjutást.
1: Ugye ez a Nemzetek Ligája a divíziójába való visszajutásért lenne, igen. Ha meg elsők vagyunk, akkor följutunk már a mostani teljesítmény
2: alapján. Akkor följutnánk automatikusan, így van.
1: És miért van az, hogy te is azt mondod, meg másoktól is olvastam az ukrán meccs után, hogy a grúzokkal döntetlen északíreket megverni. Nem a papírforma az lenne, hogy Grúzia ellen lenne könnyebb győzelmet szerezni?
2: Nehéz az a grúz csapat, nem? Azért ez Budapesten sem volt egyszerű őket megverni, meg idegenben azért nem szokott nekünk úgy menni, hogy nem tudom, valahogy ez olyan X-esnek érzem, ez ne legyen igazam, de De ezt olyan X-esnek érzem, ezt a grúz magyar meccset. Aztán, ha véletlenül nyerünk, és akkor lehet, hogy a végén elég lenne egy pontot szerezni Észak-Írország ellen. Én az északírektől félek jobban. A grúzokban ott nem bízom a győzelemben. Egy ilyen, pláne tudod, az az első meccs, ugye most jön a klub időszak. Most pont mondta Rossi, vagy valaki, hogy a Szoboszlaira 8 meccs lehet. Ez a másfél hónap alatt, szűk másfél hónap alatt, és akkor visszajönnek kifacsarva a játékosok a válogatottba, és ráadásul első meccs, akkor megint tudod kicsit így összeszedni, ki tudja, milyen sérültek lesznek addigra, hogy lesz, mint lesz, nem tudom. Szóval egy kicsit úgy olyan biztonsági játékosként azt mondom, hogy az ott egy X, akkor kicsit ott megszokjuk egymást, és akkor utána meg neki lehet menni az északíreknek, és hát ha sikerül legyőzni őket.
1: Így legyen. Volt egy fél mondatod, amiben említetted, hogy ott voltál legalább az egyik mérkőzésen ebből a négyből. Kettőn voltál. Oké.
2: Okay. Hát már mint itthoniakon, igen.
1: Mesélsz egy kicsit arról, hogy most milyen a lelátó népe, milyen a hangulat, ugyanúgy töretlenül érzed-e a csapat iránti szeretetet, mint az elmúlt években, vagy érzel ebben változást, milyen most ott szurkolnia?
2: Pont olyan, mint az elmúlt években, ebben nincs változás. Hát egy ilyen igazi közösségi esemény ez a válogatott foci meccsre menni, és ami ugye nagyon érdekes azok után, hogy azért még voltam olyan Magyarország-Észtország meccsen a Népstadionban, ahol 2000-en voltak, vagy annyian sem. Most nincs olyan ellenfél, aki ellen nem menne ki legalább 50 000 ember, de inkább 55, még San Marinót is beleértve. Tehát egészen elképesztő hangulat övezi a válogatottat, és látszik, hogy mindent megbocsátanak nekik, ami nem nehéz, mert hogy nem is verik meg őket nagyon. Tehát az, hogy az ukránok megverték őket 1-0, ez benne van a pakliba, de nem agyonvertek minket. Tehát nem szokták agyonverni a válogatottat. Mindenki elismeri, hogy hajtanak, küzdenek, vereség után se fütyülük ki őket. Tehát egy ilyen nagyon jó továbbra is a válogatott meccsekre járni. Rengeteg fiatal van, rengeteg gyerek van, rengeteg nő van ahhoz képest, hogy régen azért az ritkábbnak számított évtizedekkel ezelőtt. Tehát ilyen igazi családi esemény. Az kár volt a ukrán himnusz kifütyüléséért, az arról lemondtam volna, de ott se az egész stadion fütyült, hanem így szorványosan voltak fütyök, meg utána sokan megtapsolták az ukrán himnuszt, mikor lement, tehát nem volt, mondjuk, ami ilyen ellenséges fütykoncert volt, amikor a magyar-angol volt, az egyik magyar-angol Pesten, és volt még ez a térdelés, és letérdeltek az angolok, na akkor így az sokkal rosszabb volt azt átélni, mert akkor tényleg az egész stadion, nyilván nem mindenki, de hogy úgy érződött, hogy az egész stadion fújol, azért ez ahhoz képest sokkal csöndesebb volt, vagy halkabb volt.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tóth Szenesi Attilával, a 444 újságírójával beszélgettünk a magyar labdarúgó válogatott elmúlt 4 meccséről.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályozókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára az SOS Gyermekfalvak budapesti konferenciáján. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Szólt arról, hogy a 9,5 milliárd forintos krízis intervenciós alap egy részét olyan lakásotthoni férőhelyekre fordítják, ahol speciális elhelyezéseket biztosíthatnak és modellprogramokat is elkezdhetnek. Ugyanakkor, mint rámutatott, e férőhelyek kialakítása csak egy része ennek a probléma halmaznak, ugyanis még mindig 8 megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, és ahol van is, ott sem biztos, hogy megfelelő ellátást kapnak a gyerekek. Az államtitkár kiemelt, sokszínűbb nevelőszülői hálózatra van szükség. Gyurkó Szilvia megjegyezte azt is, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy oda helyezik a gyermekeket, ahol hely van, ehelyett a szükségleteiket kellene figyelembe venni. Közben az SOS Gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg a gyermekvédelem megújításáért az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából, közölte az SOS Gyermekfalu Magyarország alapítványa. Közleményük szerint a fiatalok azt kérik a döntéshozóktól, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen kegyetlenséget, megalázást vagy bántó bánásmódot megtapasztalnia a nevelése során. Olyan nevelőszülőket szeretnénk magunk körül, akik türelemmel, tisztelettel, megértéssel és szeretettel fordulnak felénk, még a nehéz helyzetekben is, fogalmaztak. A 16 pont egyebek mellett felhívja a figyelmet a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas és szerető nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására. Kiemelt hangsúlyt kap a zéró tolerancia a bántalmazással szemben, a diszkriminációmentes bánásmód, valamint az, hogy a lakásotthonok valódi otthont nyújtó terek legyenek a rideg intézményi keretek helyett. A fiatalok emellett hozzáférhető családterápiát, kezelést, valamint hiteles, empátiával és emberséggel dolgozó szakembereket követelnek, sorolták. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái. 221 intézményben várhatóan 24.582-en érettségiznek. A lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre, közölte az oktatási hivatal. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e, az emelt szintű szóbeli november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Az érettségizők várhatóan majdnem 25.800 vizsgát tesznek, körülbelül 14.900-at emelt, 10.900-at pedig középszinten. A jelentkezők jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgai időszakban az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva, középszintű érettségét 51, emelt szintűt pedig 39 tantárgyból tesznek majd, közölte az oktatási hivatal. Elvégezték az első hármas élődonoros keresztdonációs veseátültetést a Semmelweis Egyetem orvosai, jelentették be az intézményben tartott szerdai sajtótájékoztatón. Az egy időben végzett 6 műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak, a 6 paciensből 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban, de ő is hamarosan hazamehet, mondta Kovács János Balázs, az ESE sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinika adjunktusa, a vesetranszplantációs program vezetője. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. A törekvés az, hogy minél több élő donoros transzplantáció történik, és a keresztdonációs műtétekkel a vese elégtelenségben szenvedők a jelenleginél rövidebb időn belül juthatnak új szervhez. Debrecenben rendezi meg következő irodalomtudományi konferenciáját a FISZ, a Fiatal Írók Szövetsége. A központi téma a gondoskodás lesz, annak irodalmi, kulturális és poétikai reprezentációival foglalkoznak az előadások, beszélgetések. Október 9-én minden érdeklődőt várnak a Debreceni Akadémiai Bizottság székházába. Részletek Szirák Sárától, a Fiatal Írók Szövetségének sajtóreferensétől.
3: A Fiatal Írók Szövetsége igyekszik minden évben egy olyan konferenciát szervezni, ahol egy-egy fontos téma áll annak a irodalomtudományi konferenciának a középpontjában, és idén a gondoskodásnak a fogalma és az ehhez kapcsolódó képzetek ehhez a dologhoz fogunk közelíteni. A FISZ konferenciája arra keresi a választ, hogy hogyan jelennek meg mindezek a gondoskodásnak a formái az irodalomban, milyen nyelvi, poétikai, történeti és kulturális formákon keresztül válik elbeszélhetővé. A konferencia 4 szekciójában 12 előadás fog elhangzani, és minden évben a konferenciát követően a konferenciának az előadásai kötetben is megjelennek. Ez a DAB székházban lesz október 9-én egész nap is nyitott a konferencia. Egy-egy szekcióban 3-4 előadás lesz, azt követően vita és szünet van, szóval ez egy egész napos tanácskozás lesz, ahova várjuk az érdeklődőket. A Fiatal Írók Szövetségének van Facebook és Instagram oldala, amire mindig felkerülnek az aktuális események. Érdemes követni ezeken a felületeken, mert nem csak Budapesten, hanem Debrecenben és más vidéki helyeken is számos programmal várjuk az érdeklődőket az ősz folyamán is.
2: Októberben 4 napon a délutáni és az esti órákban kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülő dandár, ezért a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani számos település környékén, közölte a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülő dandár a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a pilóták 8-án, vagyis csütörtökön 13 óra és 21 óra 30 perc között, majd október 13-án és 15-én délután 2 óra és este 9:30 között hajtják végre repülési feladataikat. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtervédelem folyamatos biztosítása. A gyakorlat idején Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Tiszafüred, Szigetvár, Nagyatát, Kadarkút, Kaposvár, valamint Veszprém térségében a megszokottól eltérő, nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani, jelezték.

0: Reggelt, kellemes ébredést kívánok hallgatóinknak. Ez itt az Európa Rádió napindító műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Ma reggeli vendégünk Csupor Dezső szakgyógyszerész presbiter, a pirulakalausz.hu portál alapítója lesz. Arról beszélgetünk vele, hogy változtak a nemzetközi ajánlások, már 4 hónapos kortól adható földi mogyoró csecsemőknek, éppen azért, hogy csökkentsék a későbbi mogyoró allergia kialakulásának kockázatát.
1: Amikor az immunrendszer még nem teljesen érett, akkor sokkal rugalmasabb, és amikor találkozik a földi mogyoró allergénnel egy pár hónapos gyereknek az immunrendszer, akkor megtanulja, hogy ettől nem kell félni, hiszen ez a normál környezetnek a része. Na de hogyha ez már egy 5 éves korban következik be, akkor az immunrendszer az már sokkal fejlettebb, kevésbé rugalmas, és akkor ugyanazt a földi mogyoró fehérjét úgy fogja érzékelni, hogy ez valami olyan, amit eddig nem láttam, akkor ez biztos ellenség.
0: Előtte napindító gondolatokkal jelentkezünk, utána rövid hírekkel várjuk Önöket. Tartalmas időtöltést kívánok!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Darab Ágnes vagyok, református lelkész. Isten igéjét a János első leveléből olvasom, János első levele harmadik részéből, a harmadik rész harmadik versétől a hatodik versig a következőképpen. Ezért, aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűncselekszik, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjuk, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látja és nem ismeri őt. Amen. A felolvasott ige nagyon fontos kérdést tesz fel. Mit változtat meg bennünk az, hogy Krisztushoz tartozunk? János apostol az előző versekben arról beszélt, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Isten gyermekeinek nevez bennünket, és azok is vagyunk. Ez hatalmas örömhír. De Isten gyermekeinek lenni nem csak egy szép cím. Nem csak azt jelenti, hogy van egy reménységünk az örök életre, hanem azt is jelenti, hogy Krisztus megváltoztatja az életünket. János ezt mondja, aki ebben a reménységben él, megtisztítja magát, amint ő is tiszta. Mit jelent ez? Azt, hogyha valóban Krisztusban reménykedünk, akkor szeretnénk egyre inkább úgy élni, ahogyan ő akarja. Nem azért, hogy Isten végre szeressen bennünket, hanem azért, mert Isten már szeretett bennünket. Ez nagyon fontos különbség. Nem azért engedelmeskedünk, hogy kiérdemeljük Isten szeretetét, hanem azért engedelmeskedünk, mert megtapasztaltuk a kegyelmét. Ha valaki igazán megérti, hogy Krisztus mit tett érte, akkor valami elkezd változni a szívében. Másképpen kezd nézni a bűnre. Ami korábban talán természetes volt, azt már nem tudja olyan könnyen elfogadni. Ami korábban nem zavarta, az most fájni kezd. Mert Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy nem akarunk együtt élni azzal, ami elválaszt Istentől. János nagyon komolyan beszél a bűnről. Azt mondja, aki a bűn cselekszi, törvényt is cselekszik, mert a bűn törvénytelenség. A Biblia nem próbálja megszépíteni a bűnt. Mi emberek sokszor más neveket adunk neki. Azt mondjuk, mindenki ezt csinálja, nem olyan nagy dolog, csak egy kis hazugság volt. Csak haragszom egy kicsit. Mindenki önző néha. Ilyen vagyok, nem tudok megváltozni. De Isten igéje azt mondja, a bűn elválaszt Istentől. És ezért nem lehet vele könnyedén bánni. A bűn nem egyszerűen egy hiba. A bűn olyan út, amelyen eltávolodunk Istentől. És János azt mondja, Krisztus azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket. Ez az evangélium egyik legnagyobb örömhíre. Jézus nem azért jött, hogy elítéljen bennünket. Azért jött, hogy megmentsen. Nem azért jött, hogy azt mondja, próbálj meg jobb ember lenni, hanem azért, hogy új életet adjon. A kereszt azt mutatja meg, milyen komoly a bűn, de ugyanakkor azt is megmutatja, milyen nagy Isten kegyelme. Jézus magára vette azt, amit nekünk kellett volna hordoznunk. És ezért van bocsánat. Ezért van új kezdet. A keresztény ember naponta tanulja azt mondani. Uram, vizsgáld meg a szívemet. Mutasd meg, mi nincs rendben. Mutasd meg, mit kell elengednem. Mutasd meg, miben kell változnom. Ez nem mindig könnyű imádság, mert sokkal könnyebb mások hibáit meglátni. Könnyebb megmondani, hogy a másik mit csinál rosszul. De Isten igéje ma bennünket kérdez. Mi van az én szívemben? Milyen a beszédem? Milyen a gondolkodásom? Hogyan bánok a családommal? Hogyan bánok azokkal, akik nem tudnak nekem visszaadni semmit? Mi történik akkor, amikor senki sem lát? Ott is Krisztust követem? Mert a hit nem csak a templomban található, nem csak az imádságban, nem csak az Isten tiszteleten, hanem a hétköznapokban. A családban, a munkahelyen, az utcán, a pénzügyeinkben, a kapcsolatainkban, a szavainkban, és még abban is, ahogyan a másikról beszélünk, amikor ő nincs jelen. A mai ige nem azt mondja, hogy a Krisztusban hívő ember soha többé nem vétkezik, hiszen tudjuk, hogy még mindig küzdünk. Eleshetünk, elbukhatunk, lehetnek rossz döntéseink. De nagy különbség van a között, hogy elesünk a bűnben, vagy pedig meg akarunk maradni a bűnben. Aki Krisztushoz tartozik, nem akarja bűnt életének urává tenni. Ezért olyan fontos a mai ige első mondata, aki ebben a reménységben él, megtisztítja magát. Milyen reménységről van szó? Arról, hogy egyszer meglátjuk Krisztust. Arról, hogy az életünknek van célja. Arról, hogy nem a bűn és nem a halál az utolsó szó. Krisztus jön, és mi hozzá tartozunk. Ez a reménység pedig már most hatással van az életünkre. Ha tudom, hogy Krisztushoz tartozom, akkor szeretnék úgy élni, hogy az életem őt tükrözze. Gondoljunk egy tükörre. A tükör nem azért lesz tiszta, hogy valaki szeresse, hanem azért, hogy jól tükrözze vissza azt, ami előtte van. A mi életünknek is Krisztust kell tükröznie. Nem tökéletesen, de egyre inkább. Hogy amikor az emberek velünk találkoznak, valamit meglássanak Krisztus szeretetéből. Lássanak türelmet, lássanak megbocsátást, lássanak őszintességet, irgalmat, lássanak olyan embert, aki nem tökéletes, de tudja, hogy kihez tartozik. A felolvasott igeszakasz két dolgot tart elénk. Először azt, hogy Krisztusban van reménységünk. Másodszor pedig ez a reménység megtisztítja az életünket. Ezért ne csak azt kérdezzük, üdvösségem van-e, hanem azt is, látszik-e rajtam, hogy Krisztushoz tartozom. Látszik-e a beszédemen, a döntéseimen, látszik-e, ahogyan a családommal bánok, ahogyan megbocsátok, ahogyan a nehézségeket hordozom. Adja Isten, hogy egyre inkább látható legyen rajtunk Krisztus. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, hanem azért, mert engedjük, hogy ő formáljon bennünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy elvedd a bűneinket és új életet adj nekünk. Köszönjük a kegyelmedet és a bocsánatodat. Kérünk, mutasd meg nekünk mindazt, ami nem kedves előtted az életünkben. Adj bátorságot, hogy őszintén szembenézzünk a bűneinkkel. Segíts, hogy nem mentegetőzünk, hanem hozzád vigyük mindazt, ami terhel bennünket. Tisztítsd meg a szívünket, tisztítsd meg a gondolatainkat, tisztítsd meg a beszédünket, tisztítsd meg a kapcsolatainkat és az egész életünket. Urunk, segíts, hogy ne csak szavainkkal mondjuk, hogy Krisztushoz tartozunk, hanem az életünkkel is mutassuk ezt. Köszönjük azt a reménységet, amelyet Jézus Krisztusban kaptunk. Tarts meg bennünket a hitben, és formálj bennünket egyre inkább a te akaratod szerint. Ámen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái. 221 intézményben várhatóan 24.582-en érettségiznek. A lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre, közölte az oktatási hivatal. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Az érettségizők várhatóan majdnem 25.800 vizsgát tesznek, körülbelül 14.900-at emelt, 10.900-at pedig középszinten. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgai időszakban az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva középszintű érettségit 51, emelt szintűt pedig 39 tantárgyból tesznek majd, közölte az oktatási hivatal. Az SOS gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg a gyermekvédelem megújításáért az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából, közölte az SOS Gyermekfalu Magyarország alapítványa. Közleményük szerint a fiatalok azt kérik a döntéshozóktól, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen kegyetlenséget, megalázást vagy bántó bánásmódot megtapasztalnia a nevelése során. Olyan nevelőszülőket szeretnénk magunk körül, akik türelemmel, tisztelettel, megértéssel és szeretettel fordulnak felénk, még a nehéz helyzetekben is, fogalmaztak. A 16 pont egyebek mellett felhívja a figyelmet a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas és szerető nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására. Kiemelt hangsúlyt kap a zéró tolerancia a bántalmazással szemben, a diszkriminációmentes bánásmód, valamint az, hogy a lakásotthonok valódi otthont nyújtó terek legyenek a rideg intézményi keretek helyett. A fiatalok emellett hozzáférhető családterápiát, kríziskezelést, valamint hiteles, empátiával és emberséggel dolgozó szakembereket követelnek, sorolták. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint szombaton és vasárnap javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Ezek mellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiát. Ellátási rendszert is. Közölte azt is, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen a déli pályaudvar térségét érintő, a mostani karbantartásoknál jóval átfogóbb vasúti átépítés is megkezdődik. A beruházás keretében átépítik a Kisgellért-hegyi alagút vasúti pályáit. A déli pályaudvaron vágány és kitérő korszerűsítést végeznek, átépítik, illetve megújítják a peronokat, taktilis sávokat és új utasbútorokat alakítanak ki. Továbbá korszerű hangos és vizuális utastájékoztatási rendszer készül. Megújul az energia és távközlési hálózat és új biztonsági kamera. A rendszer is létesül.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Már 4 hónaposan elkezdhető a mogyoró étrend beillesztése, és ezzel csökkenthető a földi mogyoró allergia kockázata, derül ki a legújabb tudományos eredményekből. A mogyoró allergiában érintett gyerekek aránya növekszik, míg 1999-ben az USA-ban a gyerekek 0,5%-át sem érintette, addig 2010-re ez az arány 2%-ra nőtt. Ráadásul a súlyos mogyoró allergiások szó szerint életveszélyben vannak, ha akár kis mennyiségben is találkozik a szervezetük a mogyoróval, ám az új eredmények biztatók. De mi változott? Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a pirulakalausz.hu alapítója mondta el a részleteket. A riporter Hegedűs Márk.
2: Új kutatási eredmények állnak rendelkezésre a mogyoró és a gyermekek allergiáját illetően, hozzátáplálást illetően, amerikai ajánlásokat illetően, de egy pár lépést lépjünk vissza. Ha azt kérdezem, hogy mennyire számít allergénnek a mogyoró, akkor arra mi a tudomány mai álláspontja?
3: Két oldalról is megközelíthetjük, hogy mennyire sok embert érint a mogyoróallergia, illetve azt, hogy ez mennyire súlyos. Nem nagyon sok embert érint, a mogyoróallergiásoknak az aránya az 1% alatt van a föld legtöbb országában, viszont ez a mogyoróallergia, akinél kialakul, azok egy részénél olyan súlyos reakciót válthat ki, ami akár életveszélyes is lehet, vagy akár bele is lehet halni, hogyha nem avatkoznak be időben. Emiatt a mogyoróallergiával nagyon régóta foglalkoznak, hogy ez hogy lehet kezelni, most már vannak a kezelésre is módszerek, illetve hogy lehet megelőzni a kialakulását, és ebben született most egy áttörést jelentő kutatási eredmény.
2: Látszik, hogy tartalomgyártó is, hogy Dezső, mert szépen felvitted nekem az infót, hogy én tehessem fel a kérdést. Milyen tudományos eredmények születtek, amiről érdemes beszámolnunk?
3: Tulajdonképpen azért nem annyira új ez, már 10 éve azt lehet tudni, hogy az a korábbi elképzelés, ami azt jelentette, hogy úgy tudják megakadályozni az allergia kialakulását, hogy minél jobban megóvják a gyerekeket a mogyorótól, ez megdőlt. Ez 2015-ben jelent meg ezzel kapcsolatban egy cikk, ez néhány száz gyereknek a vizsgálatán alapult, ahol azt nézték, hogyha korán bevezetik a mogyorót az étrendben, az előnyös ahhoz képest, hogyha 5 éves korig egyáltalán nem kapnak mogyorót. És az derült ki, hogy azoknál, akiknél korán bevezették a mogyorót az étrendbe, ott sokkal ritkább a mogyoróallergia. Ez egy kb. 500 gyerek részvételével végzett vizsgálat volt, de már ez elég volt ahhoz, hogy nemzetközi ajánlások változzanak. USA-ban jelentkezett ez először, 2015-ben megváltoztatták, hogy hogyan kell bevezetni az étrendbe a mogyorót. Ez eltelt 10 év, és 10 év alatt már annyi adat összegyűlt, hogy most már nem csak néhány száz gyereknek az adatát elemezték, hanem több 10 000 gyereknek az adatát elemezték, és megnézték, hogy az új ajánlások óta kimutatható-e az, hogy a mogyoróallergiások száma csökken.
2: És kimutatható.
3: És kimutatható, és ez azért nagy dolog, mert sokkal nagyobb a súlya annak, hogyha 100 000 gyereken állapítanak meg valamit, mint az, hogyha 500 gyereken. 500 gyereknél sokkal nagyobb annak a kockázata, hogy egy-két torz adat az egész eredményt megmásítsa. Ennek nem volt túl nagy kockázata, vagy túl nagy esélye egyébként, hiszen már a 500 gyerek adata alapján is teljesen egyértelmű volt, töredékére csökkent a mogyoróallergiások száma. Most ez az új vizsgálat azt igazolta, hogy az új ajánlások szerint bevezetett mogyoró az körülbelül 40%-kal csökkentette a mogyoróallergiáknak az arányát. És akkor egy dolog, amit lehet, hogy már az elején kellett volna mondani, hogy a földi mogyoróról beszélünk, tehát a földi mogyoró az, ami allergén, minden más mogyoró, ami forgalomban van, az nem ilyen komoly allergén. Tehát itt a földi mogyoró az, amiről szót ejtettünk eddig is.
2: Földi mogyorót még egy kicsit magyarázzuk, tehát ez az a kis barna, kemény héjú, megtörjük és átleban 2 szempottyon ki belőle, kis vörös héj alatt.
3: Így van, felületen. Erről beszélünk, igen.
2: És egyébként már Magyarországon is megterem. Mi most Szegeden beszélgetünk, és tőlünk nyugatra, Mórahalom térségében ismerek ilyen gazdálkodót, aki Magyarországon is termel földi mogyorót.
3: Igen, hát ez nálunk viszonylag új, de azért a boltokban már eddig is ott volt, és tavaly, vagy tavaly előtt, nem emlékszem pontosan, volt is egy nagyon tragikus eset, amikor egy gyerek azért halt meg, mert földi mogyoró allergiás volt, és valamiért az iskolában mégiscsak olyan ételt kapott, amiben mogyoró volt található. Egyébként haláleset ritkán következik be, mert most már nagyon sok helyen van olyan injekció, amit ha beadnak, amikor kialakul ez a durva allergiás reakció, ezt anafilaxiának hívják, akkor ennek ellenére az élete megmenthető, akkor következik be a haláleset, hogyha ez az életmentő injekció nincs a közelben.
2: Nekem egy másik történet jutott eszembe, de ez jobban ide kapcsolódott, mert itt gyerekről van szó, de egy budapesti néhány évvel ezelőtti eset, amikor egy turista járt ugyanígy egy étteremben, hogy hiába jelezte, hogy ő mogyoró allergiás, és erre figyeljenek, az ételében mégiscsak volt mogyoró, és ott az étteremben elhunyt.
3: Igen, és ez azért fontos, mert a mogyoró allergia nem olyan, hogy jó sokat meg kell enni, és akkor valami történik, hanem ha nyomokban mogyorót tartalmaz az étel, az már képes elindítani, tehát ilyen 10 mg-tól kialakul a túlérzékenységi reakció annál, aki erre hajlamos. Ezért is van, hogy nagyon sok élelmiszerre ráírják, hogy nyomokban mogyorót tartalmazhat. Ez ugye egy átlag embernek nem jelent semmit, de aki mogyoró allergiás, ő ezeket az élelmiszereket teljesen kerülni fogja, mert neki már az elég. Tehát néha, hogyha egy olyan üzemben készül egy csoki, ahol mogyorós csokit is gyártanak, akkor a nem mogyorós csokitól is kialakulhat egy ilyen túlérzékenységi reakció, egyszerűen azért, mert az eszközök, a gépek kicsit szennyezettek, és belekerül annyi mogyoró a nem mogyoros csokiba, amitől egy ilyen allergiás beteg akár meg is halhat.
2: De egyébként ez hogy derül ki valakiről, hogy ennyire súlyosan mogyoró allergiás, hogy mondjuk ez a gyermek meghalt a mogyorótól, de egyszer találkozott a mogyoróval, és akkor még meg tudták menteni az életét, vagy ennek mi a vizsgálati háttere?
3: Az ilyen típusú allergia ez mindig úgy alakul ki, hogy amikor először találkozik a szervezet az allergénnel, akkor még nincs gond. A második találkozás az, ami akár végzetes is lehet. Első találkozás után egyébként már szűrhető az, hogy valaki hajlamos-e az ilyen allergiára, ezt különböző bőrtesztekkel is lehet szűrni, meg van olyan vérvizsgálat, amivel szűrni lehet, hogy valaki hajlamos az allergiára, még akkor is, hogyha ő még nem tapasztalt magán allergiás reakciót. Tehát ez szűrhető, de hát a legegyértelműbb egyébként az, hogyha kialakul ez a túlérzékenységi reakció. Ez nem mindenkinél ennyire súlyos, de aki ilyen anafilaxiás reakcióra hajlamos, annál bizony tényleg perceken múlhat az élete.
2: És milyen tünetei vannak egyébként a mogyoró allergiának? A legsúlyosabb esetben is, de akár ilyen visszamenőleg is, ha ez így rangsorolható, amit úgy észrevehet valaki, akár a szülő a gyermekén, hogy ott allergiás reakció alakulhat ki.
3: Nagyon gyorsan kialakul ilyen arc, pír, duzzanat, légzési nehézség alakul ki, és nagyon rohamosan romlik a beteg állapota, tehát kezd a halálfélelem kialakulni, tehát keringési zavarok jelentkeznek, és beavatkozás nélkül, ha ez a folyamat elindul, ez magától nem fordul vissza.
2: Hát akkor azért ez egy szörnyű halálnak tűnik, hogyha valakinek ilyen allergiája van, és nem kap segítséget.
3: Igen, de mondom, a jó hír az, hogy egyrészt most már van immunterápia, tehát már ha valakinek ilyen allergiája van, az is gyógyítható, tehát már gyógyítható is a mogyoró allergia, egy elég komplikált és hosszas kezeléssel a betegek egy része kigyógyítható. Másrészt most már a nagyon sok oktatási intézményben, hanem mindenhol, ezt most nem tudom, ott vannak ezek az életmentő injektorok, amivel meg lehet menteni a beteg életét, és akkor a harmadik, ami miatt beszélgettünk, hogy most már azt is tudjuk, hogy mit lehet azért tenni, hogyha valakinek gyereke születik, akkor sokkal kisebb esélye legyen mogyoró allergiás.
2: Mindjárt visszatérünk az eredeti témához, csak még egy kérdés, kíváncsi vagyok a véleményedről, hogy szerinted amúgy felkészültek mondjuk az oktatási intézményekben, vagy akár egy étteremben arra, hogy valakinek ilyen anafilexiás reakciója lesz, és tudják felismerni, használni azt az eszközt, hogy hol van, és hogy merjék használni? Egy óvónő, egy dajka, tényleg egy pincér?
3: Hát talán pont ez miatt, a tragikus esetek miatt igen. Néha pont egy-egy ilyen tragikus eset az, ami a többieken segít. Mert felhívja a figyelmet arra, hogy ezzel foglalkozni kell, és azt tudom, hogy az oktatási intézményekben azóta sokkal komolyabban veszik ezt a témát, sőt, ugye azt is tudni kell, hogyha valakinek ismert ilyen anafilaxiás hajlama, ott maga a beteg is magánál hordja ezt az injektort, és a környezete azt tudja, hogy mit kell tenni. Tehát ha egy gyerek mogyoró allergiás, akkor ő maga, bármilyen kis gyerekről is legyen szó, nagyon ki van képezve arra, hogyha észleli magán a jeleket, akkor mit kell tennie, és általában a környezet is.
2: Oké, és akkor visszatérve az ajánlás módosításra. Ahogy olvastam a cikkedet a Pirula Kalauzon, ott, ha jól emlékszem, az a legkisebb ajánlás, hogy már 4 hónapos kortól elkezdhető az amerikai ajánlás szerint a mogyorós hozzátáplálás. Ugye ezt jól mondom?
3: Igen, igen.
2: De 4 hónaposan hogy adjunk mogyorót? Ez volt az első gondolat. Ugye, hogy ott én attól is félnék a gyermekem esetében. Egyrészt nem tudom hány foga van, az én gyerekemnek talán már 4 hónaposan volt egy-kettő, de nem hiszem, hogy a mogyorót rágná le elsőként. Tehát itt valami pépes dologra gondoljunk, egy mogyoró vaj, mondjuk hozzákeverése, nem tudom, banánpüréhez?
3: Igen, igen. És nyilván itt figyelni kell arra, hogy tényleg akkor melyik mogyoróról van szó, tehát a földi mogyoró tartalmú krém az, ami ilyenkor szóba jöhet. Ez a 4 hónapos ajánlás, ez azokra vonatkozik, akik hajlamosak a mogyoróallergiára. Ez a mogyoróallergia hajlam, ez abból vehető le, hogyha valaki egy kis csecsemőnek ekcémája van, vagy van valamilyen egyéb ismert élelmiszer allergiája, akkor ő mogyoróallergiára is hajlamosabb. És ezeknél a gyerekeknél, vagy csecsemőknél javasolt, hogy már 4 hónapos kortól lehetőleg kapjanak mogyorót. Az ő esetükben az a legjobb, hogyha ezt megelőzően végeznek egy ilyen mogyoró érzékenységi vizsgálatot, ezt egy orvos tudja elvégezni, és hogyha az derül ki, hogy van hajlam arra, hogy ő mogyoró érzékeny vagy mogyoró allergiás legyen, de még nem vélelmezhető, hogy tényleg allergiás, na akkor kezdődjön el a hozzátáplálás. Minden egyéb esetben, hogyha ez a hajlam az ekcémával vagy az egyéb élelmiszer allergiával nem feltételezhető, akkor az az ajánlás, hogy a normális hozzátáplálás keretében, amikor a szülő úgy érzi, hogy ő adna mogyorót a gyereknek, akkor adjon. Csak ez azért változás, ez is, mert korábban viszont az volt, és ma is lehet magyar interneten ilyen helyeket találni, ahol azt mondják, hogy 3, 4 vagy 5 éves koráig ne adjunk mogyorót. Tehát ez innen indultunk. És most ott tartunk, hogy bizonyos gyerekeknek már 4 hónapos kortól, a többieknek meg, hát minél előbb, de ott nincs így előírva, hogy már pedig 4 hónapos korban. Tehát szerintem az a jó, most így a szülőként is mondhatom, hogy azért célszerűbb ezt minél előbb megtenni. Nyilván 4 hónapos kor előtt semmiképpen nem, akinek a gyerekénél ekcéma hajlam van, ott orvossal konzultálva, lehetőleg 4 hónapos kortól, de a többiek is minél előbb vezessék be. De egyébként ez az egész mogyoró téma, ez mondhatom, hogy ez csepp a tengerben, mert hogy az összes többi allergiával kapcsolatban is van egy ilyen szemléletváltás, és ma már azt gondolják, hogy az, hogy ilyen sok allergiás van, mert hogy az allergiásoknak a száma az megy fölfele folyamatosan, az részben pont azért van, mert azoktól az allergénektől el vagyunk zárva, amelyek kell, évezredeken át kapcsolatban voltunk. Tehát az industriális környezet, amiben élünk, ez azt jelenti, hogy azokkal a természetes allergénekkel, beleértve a házi állatoknak a szőrét, tollát, meg a talajban található sok minden, amivel a korábbi életmód miatt találkoztunk, attól el vagyunk zárva. És ebből az következik, ami a mogyorónál, hogy amikor később találkozunk ezekkel, akkor a szervezetünk ezeket már idegennek ismeri föl. Mert az egész mögött az van, hogy amikor az immunrendszer még nem teljesen érett, akkor sokkal rugalmasabb, és amikor találkozik a földi mogyoró allergénnel egy pár hónapos gyereknek az immunrendszer, akkor megtanulja, hogy ettől nem kell félni, hiszen ez a normál környezetnek a része. Na de hogyha ez már egy 5 éves korban következik be, akkor az immunrendszer az már sokkal fejlettebb, kevésbé rugalmas, és akkor ugyanazt a földi mogyoró fehérjét úgy fogja érzékelni, hogy ez valami olyan, amit eddig nem láttam, akkor ez biztos ellenség. És minden más allergiánál is valami hasonló van a háttérben.
1: Már 4 hónaposan elkezdhető a mogyoró étrend beillesztése, és ezzel csökkenthető a földi mogyoró allergia kockázata, derül ki a legújabb tudományos eredményekből. A mogyoró allergiában érintett gyerekek aránya növekszik, míg 1999-ben az USA-ban a gyerekek 0,5%-át sem érintette, addig 2010-re ez az arány 2%-ra nőtt. Ráadásul a súlyos mogyoró allergiások szó szerint életveszélyben vannak, ha akár kis mennyiségben is találkozik a szervezetük a mogyoróval, ám az új eredmények biztatók. De mi változott? Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a pirulakalauz.hu alapítója mondta el a részleteket.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, 7 órakor hírekkel folytatjuk műsorunkat, majd kezdődik az Európa Rádió délelőtti információs magazinja, a Kontinentális reggeli. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében tűzoltásként minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke, az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságának szerdai ülésén. Meleg Sándor közölte, ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Fogtár Judit, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főosztályvezetője hangsúlyozta, hogy az ágazatban tapasztalható pszichés nyomással, extrém magas túlóra számmal nincsenek arányban a bérek, és emiatt 15-16%-os a betöltetlen álláshelyek száma. A dolgozók fizikailag és mentálisan is feszélyeztetve érzik magukat, ezért kezelhetetlen mértékű a fluktuáció. Horváth Tamás Balázs, a Lezredes, a gyermekvédelmi dolgozók kifogástalan életvitelét vizsgáló Nemzeti Védelmi Szolgálat gyermekvédelmi főosztályának vezetője arról számolt be, hogy az intézkedés bevezetése után 2024-ben mintegy 13 ezer munkavállalót, illetve pályázót ellenőriztek, tavaly és idén pedig további mintegy 7 ezeret. Utóbbiak mintegy 6%-a akadt fenn a szűrésem. 10 nappal meghosszabbítják, így október 17-ig lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe, jelentette be a vidék és település fejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória kiemelte, sok kérdés érkezett a Szent István programmal kapcsolatban, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. A program első szakasza a fejlesztési testületek felállítása. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki. A jelentkezők pályázatait a minisztérium értékeli. A Szent István program célja, hogy hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modellt hozzon létre a kormány, amiben a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei, de aktív alakítói is a fejlesztéseknek, és így saját térségük jövőjének. A program első kísérleti szakasza 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A kísérleti térségek között található, egyebek mellett Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc vidéke. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint szombaton és vasárnap javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Ezek mellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Közölte azt is, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen a déli pályaudvar térségét érintő, a mostani karbantartásoknál jóval átfogóbb vasúti átépítés is megkezdődik. A beruházás keretében átépítik a Kisgellért-hegyi alagút vasúti pályáit. A déli pályaudvaron vágány és kitérő korszerűsítést végeznek, átépítik, illetve megújítják a peronokat, taktilis sávokat és új utasbútorokat alakítanak ki. Továbbá korszerű hangos és vizuális utastájékoztatási rendszer készül. Megújul az energia és távközlési hálózat és új biztonsági kamera. A rendszer is létesül. Elvégezték az első 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést a Semmelweis Egyetem orvosai, jelentették be az intézményben tartott szerdai sajtótájékoztatón. Az egy időben végzett 6 műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak, a 6 páciensből 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban, de ő is hamarosan hazamehet, mondta Kovács János Balázs, az ESE sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinika adjunktusa, a Vese transzplantációs program vezetője. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. A törekvés az, hogy minél több élő donoros transzplantáció történhessen, és a keresztdonációs műtétekkel a vese elégtelenségben szenvedők a jelenleginél rövidebb időn belül juthatnak új szervhez.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben többnyire napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a szél, néhol erős széllökések is lehetnek majd. A csúcshőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Köszöntöm Önöket, Kojsza Péter vagyok. Megírhat-e egy prédikációt a mesterséges intelligencia? Segítheti-e a lelkipásztort vagy éppen a gyülekezet munkáját? És hol van az a határ, amelyet már nem érdemes átlépni? Lélek és algoritmus. Ezzel a címmel rendezték meg idén a Reformátusok szerszói konferenciáját. Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallják majd a témában.
1: Azt látjuk, hogy ez most egy olyan aktuális és egy társadalmunkat is feszítő kérdés, amire érdemes reflektálni egyházi szempontból is. Ennek két oka van, egyfelől a földi egyház tagja is ebben a világban élnek, ebből a társadalomból verbúválódnak. A másik fontos dolog az az, hogy nyilván minden új technológia megjelenése fölvet olyan kérdéseket is, amik kifejezetten a teológia, az egyházunk nézőpont szempontjából is megválaszolandók, felvet etikai kérdéseket, felvet szabályozási kérdéseket, felvet felhasználási kérdéseket. Ezek mentén azt gondoljuk, hogy ez most egy olyan aktuális téma, amiről muszáj valamit mondani.
0: Előtte lesz kalendárium, útravaló és régiókrónika is. Maradjanak velünk a részletekért.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Október 8-a van, amikor a koppányok ünneplik nevük napját. A koppány régi magyar személynév, török eredetű, jelentése nagy, győzelmes, erős, magas. Sok boldogságot kívánunk mindazoknak, akik e napon tartják születésnapjukat. 1588-ban Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem győzelmet aratott Szikszónál a törökök fölött. 1848. október 8-án Kossuth Lajos lett az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke. 1902-ben e napon tartotta első ülését a képviselőház a Steindl Imre által tervezett országházban. 1938-ban a magyar kormány rendkívüli ülésén hozott határozatban a csehszlovák

0: Szlovákiai területeket nem történelmi, hanem etnikai alapon követelte vissza. Pozsony legyen szabad kikötő, Kárpátalján tartsanak népszavazást. 1940-ben Bartók Béla és felesége Pásztori Ditta búcsúhangversenyt adott Budapesten. Nem sokkal később az Egyesült Államokba távoztak. 1874-ben e napon született gróf Bethlen István, Magyarország miniszterelnöke. 1939-ben született és 2006-ban hunyt el Pege Aladár, Liszt és Kossuth Díjas jazz zenész, nagybőgős, érdemes művész, zeneszerző. 1972. október 8-án hunyt el Gózon Gyula, Kossuth Díjas színész. 1992-ben Rátonyi Róbert, kétszeres Jászai Mari díjas színész, énekes kabarettistától búcsúztunk. 2015-ben pedig Nemes Kürti István, Széchenyi díjas és Kossuth Nagy díjas író, irodalom és filmtörténész, egyetemi tanár hunyt el. Kedves hallgatóink, ez volt a nap kalendáriuma.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Értékek, amelyekre kapcsolatainkat építhetjük. Őszinteség. Ha kapcsolatokat szeretnénk építeni, fenntartani, elengedhetetlen, hogy teljesen őszinték legyünk. A baj ott kezdődik, hogy sokan magukhoz sem képesek őszinték lenni. Aztán túl sokat, vagy túl keveset várnak egy-egy kapcsolattól. Nem őszinték abban sem, sem magukhoz, sem az érintetthez, hogy belássák, mikor merült ki végleg a barátság, mikor sekélyesedett el teljesen a munkatársi kapcsolat. Őszinteség. Ennek kellene minden kapcsolat mozgatórugójának lenni. Talán közhelyszerű megállapítás, de mégis igaz. A környezetünkben lévő kapcsolatok jó része azért nem működik, mert nem vagyunk egymással eléggé őszinték. Vagy remek pozitív és negatív meglátások ellenére nem azzal az illetővel vagyunk őszinték, akire mindez vonatkozna, tartozna, és ezen keresztül érdemi hatást gyakorolhatna. Az őszinteség művészetét persze tanulni kell. Nem igazán célra vezető, ha valaki a másikra való tekintet nélkül bántó módon mindent azonnal kimond, mondván, ami a szívemen, a számon. Ez ugyanolyan rossz szokás és megoldás, mint a dolgok elhallgatása vagy a kétszínűség. Az őszinteséget tehát lehet tanulni, sőt szükséges ebben tovább fejlődni. Ez mindannyiunk számára legyen most jó hír. Mert az általános tapasztalat az, hogy lehet bár nagyon sok jó kapcsolatunk, de igazán életképesnek csak az őszinteségre alapulók bizonyulnak a mindennapokban.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái. 221 intézményben várhatóan 24.582-en érettségiznek. A lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre, közölte az oktatási hivatal. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e, az emelt szintű szóbeli november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Az érettségizők várhatóan majdnem 25.800 vizsgát tesznek, körülbelül 14.900-at emelt, 10.900-at pedig középszinten. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva középszintű érettségét 51, emelt szintűt pedig 39 tantárgyból tesznek majd, közölte az oktatási hivatal. Az SOS gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg a gyermekvédelem megújításáért az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából, közölte az SOS Gyermekfalu Magyarország alapítványa. Közleményük szerint a fiatalok azt kérik a döntéshozóktól, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen kegyetlenséget, megalázást vagy bántó bánásmódot megtapasztalnia a nevelése során. Olyan nevelőszülőket szeretnénk magunk körül, akik türelemmel, tisztelettel, megértéssel és szeretettel fordulnak felénk még a nehéz helyzetekben is, fogalmaztak. A 16 pont egyebek mellett felhívja a figyelmet a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas és szerető nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására. Kiemelt hangsúlyt kap a zéró tolerancia a bántalmazással szemben, a diszkriminációmentes bánásmód, valamint az, hogy a lakásotthonok valódi otthont nyújtó terek legyenek a rideg intézményi keretek helyett. A fiatalok emellett hozzáférhető családterápiát, kríziskezelést, valamint hiteles, empátiával és emberséggel dolgozó szakembereket követelnek, sorolták. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint szombaton és vasárnap javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Ezek mellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Közölte azt is, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen a déli pályaudvar térségét érintő, a mostani karbantartásoknál jóval átfogóbb vasúti átépítés is megkezdődik. A beruházás keretében átépítik a Kisgellért-hegyi alagút vasúti pályáit. A déli pályaudvaron vágány és kitérő korszerűsítést végeznek, átépítik, illetve megújítják a peronokat, taktilis sávokat és új utasbútorokat alakítanak ki. Továbbá korszerű hangos és vizuális utastájékoztatási rendszer készül. Megújul az energia és távközlési hálózat és új biztonsági kamera. A rendszer is létesül.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Megírhat-e egy prédikációt a mesterséges intelligencia? Segítheti-e a lelkipásztort vagy éppen a gyülekezet munkáját, és hol van az a határ, amelyet már nem érdemes átlépni? Lélek és algoritmus, ezzel a címmel rendezték meg idén a Reformátusok szerszói konferenciáját. A Balaton szerszói találkozón 4 napon át keresték a válaszokat arra, hogyan viszonyulhat a református egyház ahhoz a technológiához, amely már most is része a mindennapjainknak. Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét kérdeztem.
2: Azt látjuk, hogy ez most egy olyan aktuális és egy társadalmunkat is feszítő kérdés, amire érdemes reflektálni egyházi szempontból is. Ennek 2 oka van, egyfelől a földi egyház tagjai is ebben a világban élnek, ebből a társadalomból verbúválódnak. A másik fontos dolog az az, hogy nyilván minden új technológia megjelenése fölvet olyan kérdéseket is, amik kifejezetten a teológia, az egyházunk nézőpontja szempontjából is megválaszolandók, felvet etikai kérdéseket, felvet szabályozási kérdéseket, felvet felhasználási kérdéseket. Ezek mentén azt gondoljuk, hogy ez most egy olyan aktuális téma, amiről muszáj valamit mondani.
1: Kérdéseket szeretne feltenni ez a konferencia, vagy sokkal inkább válaszokat adni?
2: Nem hiszem, hogy azt a célt tűzhetjük ki magunk elé, hogy mi most itt megmondjuk a tutit. Nyilván vannak olyan kérdések, amikben azért egy elég sarkos per határozott véleményt tudunk mondani. Lehetnek olyan etikai kérdések, vagy lehetnek olyan közvetlen hétköznapi kérdések szabad AI-jal, mesterséges intelligenciával prédikációt iratni. Erre valószínűleg kell, hogy legyen egy exakt válaszunk ebben az idő pillanatban is. Talán azt is mondhatom, hogy legyen az a válaszunk, hogy nem. De azt gondolom, hogy van egy csomó olyan kérdés, amikről még inkább csak sejtjük, hogy mi lesz majd a kérdés, és ezeket is szerencsés lenne most körüljárni. Azt gondolom és hiszem azt, hogy minél többen beszélünk egy kérdésről, minél több szempont jelenik meg, annál árnyaltabb válaszokat tudunk majd erre adni. Még akkor is, ha jelenleg csak azt tudjuk elmondani, hogy ez tök jó, hogy te ezt kérdezed, mert én erre nem is gondoltam, és hogy lehet, hogy még csak a kérdéseket tudjuk szaporítani. Na, de hogy a válaszomat ne szaporítsam túl sokáig, igazából azt tudom mondani, hogy cél az, hogy jó kérdéseket tegyünk fel, olyan kérdések jelenjenek meg, amiket érdemes lesz majd tovább vizsgálni, akár saját közösségeinkben, és az ige mérlegére időről időre rátenni.
1: És milyen formákban lehet körbejárni ezt a témát itt a konferencián?
2: Nagyon hálás vagyok azért, hogy sikerült az idei esztendőben is több olyan előadót megszólítani, akik valamilyen szempontból már relatíve hosszú ideje, amennyiben egy 4 éve asztalon lévő témát hosszúnak tekintetünk, de ehhez képest ők már régebben foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel. Van egy csomó tapasztalatuk, illetve munkájuk során muszáj, hogy néhány kérdéssel szembesüljenek, és erre keressék a választ. Így sikerült azt elérni, hogy egy-egy előadás után az előadókkal még egy hosszabb pódiumbeszélgetés keretében dolgozzuk fel ezeket a témákat, mind a 2,5 napon. Természetesen emellett pedig valamilyen szempontból erre a témára reflektáló igei támpontokat is kapunk ezen a konferencián, így amellett pedig lelki szempontból is igyekszünk meg támogatni a jelenlévőket ezen a tanácskozáson.
1: A konferencia alapvető kérdésfelvetése az, hogy mire használja az egyház az AI-t, és mire tilos. Az eddig elhangzottak alapján közelebb kerültünk ehhez a válaszhoz?
2: Én azt gondolom, hogy kerültünk közelebb hozzá. Nagyon-nagyon sok olyan helyzet van, amitől szerintem néha túlon túl is félünk. Ha egy kicsit sarkosabban szabad válaszolni, akkor azt kell mondjam, hogy némileg vicces az, hogy az a protestáns egyházi közösség, amely technikai robbanásnak köszönheti azt, hogy olyan gyorsan nagy népszerűségre tett szert az adott kor társadalmában, itt a 17. század Gutenberg galaxisának a robbanására és a kötetek, a könyveknek a demokratizálódására utalok. Egy ilyen közösség fél attól, hogy egy következő technikai robbanással mit tud kezdeni. Én azt gondolom, hogy nem szabad ettől félreállni, már csak azért sem, mert ha igaz az, hogy ebben a világban kell megmaradnunk, és ha Jézus főpapírmáját komolyan veszük, akkor tudjuk azt, hogy nem azt kéri, hogy vegyen ki minket a világból az Isten, hanem azt, hogy tartson meg minket és őrizzen meg a gonosztól. Muszáj, hogy erre valamilyen úton módon válasz válaszaink legyenek. Vannak olyan pontok, amikre azt mondom, hogy igen, kerültünk hozzá közelebb, de nem csak az a fontos, hogy megkapunk egy választ, hanem nagyon-nagyon fontos eredmény az, hogy ennek a válasznak a hátterébe is jobban belelátunk. Tehát nem csak az a fontos, hogy megkapjuk azt, hogy nem szabad prédikációt AI-jal iratni, ha mondjuk ezt a választ kapjuk, hanem arra is rávilágítanak az előadók, hogy miért nem szabad, vagy miért nem szerencsés. És azt is elmondják, hogy de amúgy pedig ezt az eszközt hogyan lehet használni. És ilyen szempontból mindenképpen már ez alatt a néhány szekció alatt is közelebb jutottunk a válaszokhoz.
1: Az itt elhangzott információk, vélemények, előadások, pódiumbeszélgetések valamilyen formában eljuthatnak-e a református egyház vezetéséhez? Van-e ilyen szintű ráhatása az egyház működésére a szerszói konferenciának?
2: Ugye itt az a helyzet, hogy abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy ebben a társadalmi kérdésben világszinten keresi az egyház a válaszokat. Még nem igazán van meg senkinek a válasza, ugyan néhány héttel ezelőtt már egy pápai állásfoglalás jelent meg ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, de hogy tulajdonképpen azt tudjuk mondani, hogy ebben most a magyarországi református egyház is up-to-date, hogyha szabad ilyen szavakat használni. Egyrésztről talán nem annyira ezek mozgatták most a közösségeinknek a mindennapjait, de van ilyen jellegű gondolkodás, van ilyen jellegű munkacsoport, van ilyen jellegű stratégiaalkotás jelenleg is a magyarországi református egyházban. Itt is van egyébként a konferencián az a szakember, vagy az az ember, aki ennek a vezetésére meg van bízva. Ő most jelenleg abban a fázisban tart, ezt ő mondta el, hogy nagyon örül, hogy itt lehet, még gyűjti az információt, és nyilván ebből az anyag, ami itt elhangzik, abból ő fog készíteni egy összesítést, ami nem a sajtónak, hanem az elnökségnek fog szólni, feléjük fogja ezt továbbítani. A másik nagyon izgalmas kérdés az, hogy tud ez hatni a közösségeinkre, ez a konferencia. Ugye egyrésztről én azt gondolom, hogy abban a redirect marketingben, vagy a közvetlen hatásban, hogy az itt jelenlévők nyilván ezt viszik a saját közösségeikbe, és találkoznak ezzel. Másrésztről, ugye ezt mindig is fontos célunk volt, hogy az itt elhangzó konferencia anyagok azok ne csak az itt lévőknek szóljanak. A jelen való lét az itt arra szolgál, hogy bele lehet kérdezni, de a feltett kérdések és az elhangzott előadások azok pedig elérhetőek lesznek majd a szokott módon a Református Közélet és Kulturális Alapítványnak a YouTube csatornáján. Emellett pedig természetesen az itt megjelenő előadókat el lehet érni, el lehet hívni, meg lehet keresni, és lehet velük is beszélgetni. Én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen beszélgetésnek is hatalmas haszna lehet, de jó az, ha úgy tudunk egy beszélgetésbe belevágni, hogy van egy közös gondolati platforma, honnan elindulunk, ehhez meg mondjuk ezek az előadások segíthetnek.
1: És vannak parázs viták itt a konferencián?
2: Itt a téma újdonsága még egy picit inkább megilletődöttséget hoz, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas, hogy egymástól függetlenül hangoztak el előadásokban, úgyhogy adott esetben előadók nem is hallották az előzőt, olyan gondolatok, amiket én azt gondolom, hogy sarokpontjai lehetnek a hozzáállásunknak ehhez a témához. Például az tényleg sokszor elhangzott az előadásokban vagy a beszélgetésekben, hogy a feladatot lehet delegálni, a felelősséget nem, tehát a gép nem lesz soha felelős azért, amit én kértem tőle. Ez és ehhez hasonló dolgok lehetnek sarokpontjai a beszélgetéseknek. Mivel friss a téma, tényleg visszatérve erre a gondolatra, nem annyira a parázsvita, mint az egyelőre a nagy, néha komoly elcsodálkozó kérdések és felvetések, tehát hogy tényleg az ilyen arcra tett, meg félig megért arcos emojival tudnám leírni sokszor a konferenciának most a jellegét.
1: Idén először a Károli Gáspár Református Egyetemmel együtt szakmai partnerként valósítják meg ezt a konferenciát. Mit jelent ez a konferencia jövője szempontjából, illetve az RKK, illetve a Károli Gáspár Református Egyetem jövője szempontjából?
2: Károli Egyetemmel egy nagyon régre visszanyúló, gyakorlatilag sok, most már 10 évnél hosszabb időre visszanyúló szakmai kapcsolatunk és együttműködésünk van. A korábbi években is jelentős partnere volt egyébként a konferenciának a Károli Egyetem. Nagyon izgalmas és nagyon fontos eredmény az, hogy a Károli Egyetemen is tekintve, hogy nem csak hittudományi képzése van, foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, saját kutatóközpontjuk is van, így onnan is tudunk becsatornázni előadókat, megszólalókat. A másik, amiért én nagyon hálás vagyok, hogy az egyetemről több önkéntesünk is van, ez is egy nagyon-nagyon fontos partneri kapcsolat, hiszen így is tudjuk erősíteni ezt az együttműködést. Hogy mit hoz a jövő, ezt egyenlőre az Úristenre kell bízzuk. Mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt ilyen módon is meg tudjuk élni, ezt a közös munkálkodást.
1: Megírhat-e egy prédikációt a mesterséges intelligencia? Segítheti-e a lelkipásztort vagy éppen a gyülekezet munkáját, és hol van az a határ, amelyet már nem érdemes átlépni? Lélek és algoritmus, ezzel a címmel rendezték meg idén a Reformátusok szerszói konferenciáját. A Balaton szerszói találkozón 4 napon át keresték a válaszokat arra, hogyan viszonyulhat a református egyház ahhoz a technológiához, amely már most is része a mindennapjainknak. Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét kérdeztem.

0: Ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Mindjárt híreket hallhatnak, utána folytatjuk délelőtti műsorunkat itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A munkavállalói oldal kezdeményezésére ma délután folytatódik az egyeztetés a bérfelzárkóztatásról a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek és a kormány között. Az MTI által megkérdezett szervezetek képviselői jelezték, hogy korábbi követeléseik nem változtak, és vannak, akik előrelépésre számítanak a kérdésben. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum munkavállalói oldalának ügyvívője elmondta, a hivatalos meghívó szerint napirenden lesz a Magyar Péter által szeptember elején bejelentett a szociális és gyermekvédelmi ágazatot érintő bérintézkedés, viszont írásos előterjesztést nem kaptak a tárcától, így nem tudják pontosan, mire kell majd reflektálniuk, és azt sem tudják, mennyiben lesz érdemi a tárgyalás. Boros Péterné a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke kifejezte a béli reményét, hogy érdemi bérfelzárkóztatásról tudnak majd tárgyalni, és jelen lesznek a kormány pénzügyekkel foglalkozó képviselői is. A 25%-os emelés csak a nulladék lépés lenne a bérfelzárkóztatásban, ezt már Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke mondta, hozzátéve, hogy a költségvetésben csak egy nagyon kis tételt tenne ki az emelés. Az utolsó negyedéves költségvetés 0,1%-át jelenteni az ágazatban dolgozó 90 ezer ember bérének 25%-os korrekciója. Barna Sándor és Meleg Attila, a két jelölt a Tiszán inneni református egyházkerület püspöki tisztségére, közölte az egyházkerület. A kerület választási bizottsága szerdai ülésén számba vette és megvizsgálta az egyházmegyék jelentéseit, a megtartott egyházmegyei közgyűléseknek a püspöki és a főgondnoki tisztségre leadott jelölések adatait. A jelölést Barna Sándor és Meleg Attila fogadta el, ez alapján kerülnek kiküldésre az egyházkerületi tisztségekre vonatkozó szavazólapok. A püspöki tisztségre összesen 384 érvényes jelölés érkezett, melyek közül Barna Sándor 312-t, Meleg Attila pedig 72-t kapott. Főgondnoki tisztségre Molnár Pál és Fórizs István kapott jelöléseket. A kormány fel fog lépni azon építőipari szereplők ellen, amelyeknél korábbi közbeszerzések kapcsán súlyos szabálytalanságra utaló gyanú merült fel, mondta el a közlekedési és beruházási miniszter a 24.hu egyik podcastjében, megerősítve, hogy a NER emblematikus figurái érintettek lehetnek. Vitézi Dávid leszögezte, az állam nem tud olyan célt deklarálni, hogy kiszorítsa a piacról Mészáros Lőrinc és Szíj László vállalatait, legfeljebb azt, hogy aki nem tartotta be a közbeszerzési vagy más szabályokat, azokkal szemben érvényesíti a jogkövetkezményeket, amelyek akár a kizárást is jelenthetik a jövőbeni közbeszerzésekből. Van a korábbi kormányhoz kötődő építőipari szereplők között olyan, akinél már látunk annyira súlyos szabálytalanságra utaló gyanút korábbi közbeszerzésben, amely miatt lépni fogunk a következő hetekben, mondta. Kiemelte, a kormány nem azért lép fel ellenük, mert nem szimpatikusak, hanem azért, mert az ország nemzetgazdasági érdekeit sértve, az uniós forrásokat veszélyeztetve összejátszottak szabálytalanságokat követtek el. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban, közölte a 24.hu érdeklődésére a rendőrség. A portál beszámolója szerint a nyomozást versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indították. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus 26-án jelentette be, hogy pártja feljelentést tett a központi nyomozó főügyészségnél a kormányzat augusztus 20-ai rendezvényeinek közbeszerzési eljárása kapcsán. A politikus szerint Zelcsényi Miklós, a Tisza párt rendezvény szervezője, Radnai Márk kormánybiztos megbízásából már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvény megszervezéséről, bevonva a későbbi nyertes Kft-t.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik ma a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megélénkül a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 22 és 28 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Lásd magad Isten szemével. Első rész. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban teremtett. Az Efézusiakhoz írt levél 2:10. Ha megváltoztathatnál valamit magaddal kapcsolatban, mi lenne az? Sokan hosszan tudnánk sorolni. A tökéletesség terén ugyanis Jézus az egyedüli világcsúcstartó. Jennifer Dax Lee szavaival élve, amíg meg nem győződsz Isten hihetetlen szeretete felől, mindenütt kutatni fogsz valamiféle helyettesítő szeretet után, csak éppen Krisztus szívében nem. Az ellenség oroszlánként ólálkodik, hogy ott vadásza le az embereket, ahol tudja. Előkelő irodaházakban, divatbemutatók kifutóin, kertvárosi zsákutcákban vagy a Facebook oldalain. A sátán le akar számolni velünk, ezért minden alkalmat ki fog használni, hogy a fülünkbe suttogja. Vajon mit gondolnak rólad az emberek? Azt fogja állítani, hogy túl kövér, túl slampos, túl buta vagy túl szegény vagy. Mindent elkövet majd, hogy e világ dolgait szeresd Krisztus helyett, és ha kell, fényes magazinborítóba csomagolja hazugságait. Ne dőj be neki! Jézus ezt mondta, nincs benne igazság, mert hazug, és a hazugság atya. János evangélium a 8:44. Egy keresztény szerző a következőképpen summázza ezt. Az elégedetlenség a legyőzendő óriások egyike, ha valaha is élvezni akarjuk az életet. Lehet, hogy nincs meg mindenünk, amire vágyunk, de bizonyosan több mindenünk van sokaknál. Bárhogy néz is ki, van, aki örülne a külsődnek. Bármilyen öreg légy is, van, aki szeretne olyan fiatal lenni, mint te. Szeresd magad is az életedet, mert nincs belőle másik. Isten tudnélik ezt az egyet alkotta csak belőled. Utána összetörte az öntő formát. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm műsorunkba most bekapcsolódó hallgatóinkat. Ez itt továbbra is a Kontinentális reggeli. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Ebben az órában a következő két témáról lesz szó részletesen, mondom is, hogy melyek ezek. A református templom fennállásának 241. évfordulóját ünnepelték vasárnap Martonyiban. A késő barokk épületet 1786-ban emelte a gyülekezet, előtte fa templomok szolgálták a település református közösségét. A templom 1811-ben az iskolával és a parókiával együtt leégett.

0: hogy több olyan egyházfenntartónk van, aki az egyházfenntartó járulékot ide fizeti, de már nem itt él. A gyülekezet a megmaradás kulcsaként tekint magára a templomra.
1: 30 éve nyújt biztonságot, otthont és szerető közösséget fogyatékkal élő fiataloknak és felnőtteknek a Miskolci MÁON, a Református Szeretet Otthon. Az egykori civil kezdeményezésből mára olyan intézmény lett, amely nem csak a lakók, hanem a családjaik számára is reményt és biztos hátteret jelent. A jubileumi ünnepségen készült összeállításunkat hallhatják.
2: 1996-ban kezdődött a története, amikor is keresztény családok civil kezdeményezésére megalakult a Békességháza Alapítvány. És ők nemes célt fogalmaztak meg, olyan keresztény szellemű közösséget kívántak létrehozni, ahol a fogyatékossággal élő gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket nevelő családok támogatást, biztonságot és reménységet találhattak.
1: Ezekkel a témákkal várjuk tehát önöket 8 és 9 óra között. Bízom benne, hogy velünk tartanak.
3: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A református templom fennállásának 240. évfordulóját ünnepelték vasárnap a Borsod megyei Martonyiban. A késő barokk épületet 1786-ban emelte a gyülekezet. Előtte fa templomok szolgálták a település református közösségét. A templom 1811-ben az iskolával és a parókiával együtt leégett, majd 1827-re újjáemelték. 22 méter magas tornya 1907-ben nyerte el mai formáját. A jubileum alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten Barna Sándor, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét. A résztvevőket Kusnyér László, Abaúj Esperes köszöntötte, műsorral pedig a Komjáti énekkar szolgált. Összeállításunkban elsőként Losonc Géza lelkipásztort hallják. Miről mesélnének a Martonyi Református templom falai, hogyha beszélni tudnának?
0: Hát a 240 év alatt sok mindenről beszélnének. Tehát annak idején nem ez a templom állt itt. A település már igen régi, tehát az 1300 évekből vannak feljegyzések. Itt egy fa templom állt először. 1786-ban épült ez a mostani templom. A templom átesett több felújításon, belsőn is, külsőn is. Volt, mikor egyházmegyei támogatással, volt, mikor helyi gyűjtéssel, és volt, mikor a legutóbb pályázat során sikerült újítani a templomunkat.
1: Gyönyörű református templomról beszélünk, különleges faanyagból készültek a padok, illetve hogyha jól látom, akkor a szószék is. Jól tudom, hogy ez egy műemlék védett szószék, illetve az épületnek vannak olyan részei, amik
0: védelem alatt állnak? Igen, maga az egész épület nem műemlék, viszont tényleg vannak olyan részei.
1: Mélységek és magasságok tehát voltak az elmúlt 240 évben.
0: Igen.
1: Melyikből merített több erőt a gyülekezet?
0: A gyülekezet nagyon tisztában van Reményik Sándornak a strófájával, hogy ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Megtapasztaljuk sajnos az iskolánkat, már régen elveszítettük, és ezt érzi a gyülekezet a fogyás miatt.
1: Tehát volt református iskolája a gyülekezet?
0: Volt régen, az épülete megvan, az visszakerült egyházi tulajdonba.
1: És mire használják most az épületet?
0: Most jelen pillanatban a Martonyi fejlődésért van egy alapítvány, többnyire fiatal gyülekezeti tagok alkotják, akár a református gyülekezet részéről, akár a katolikusról. Most jelen pillanatban ők közösségi helységként használják ezt az épületet.
1: Mit jelent a református gyülekezetnek, hogy 240 éves a templomuk? Hogyan tekintenek erre az évfordulóra?
0: Egyrészt büszkeséggel tekintenek az ősökre, másrészt, mint ahogy említettem, sokszor önerőből renoválta a gyülekezet a templomot, tehát bennük van a megmaradás kulcsaként tekintenek magára a templomra.
1: Mi volt a templom történetének és ezzel együtt a gyülekezet történetének a legnagyobb kihívása?
0: Talán most éljük a fogyás. 23 évvel ezelőtt, amikor fiatal lelkészként ide kerültem, akkor bőven fölötte voltunk 100 főnek a névjegyzékbe. Most a 70-et úgy érjük el, hogy több olyan egyházfenntartónk van, aki az egyházfenntartó járulékot ide fizeti, de már nem itt él.
1: És ezzel együtt hogyan sikerült?

0: Sikerült generációkon át fenntartani ezt a templomot és magát a közösséget, hogyha egy folyamatos, tendenciózus fogyás volt tapasztalható a közösség életében?
1: Egyrészt az gyülekezet példás áldozathozatalával sikerült fenntartani, másrészt pedig az egyházmegyének a segítségével. Tehát míg a parókián helyben lakó lelkipásztor volt, addig az egyházmegye támogatta a helyi parókiának a rezsiköltségeit, nyilván így a templomra is jutott.
0: És mit érdemes tudnunk erről a gyülekezetről, arról a közösségről, ami most már 240 éve megtölti a templom falait?
1: Egy kis lelkes közösség. Sajnos a fiatalság nagy részét elveszíti. De élni akar.
0: És tudnak élni? Hogyan?
1: Igen. Tehát az a kevés fiatal, aki itt maradt, vagy akinek kötődése van, az tartja a gyülekezettel a kapcsolatot. Tehát hiába vannak olyan fiataljaink, akik lehet, hogy több száz kilométerre élnek tőlünk már fizikálisan, azért a gyermekeiket ide hozzák vissza megkeresztelni, aktív kapcsolatuk van a gyülekezet közösségével.
0: Ünnepi Isten tiszteleten azért adnak hálát, hogy 240 évig megtartotta ezt a templomot az Isten. Más fénybe helyezi-e ezt a mai ünnepséget az a tegnapi esemény, ami történt, hogy Radostyánban leégett a református templom?
1: Szerintem még inkább erősíti bennünk a hálát az élő Isten gondviselő kegyelméért. Tehát amikor látunk egy-egy veszteséget, sajnos sokszor akkor döbben rá az ember, hogy mekkora kincset kapott az Istentől.
0: Várnak-e felújítások a református templomra, illetve mi a következő lépés az épület, vagy akár a gyülekezet életében?
1: Most én úgy érzem, hogy a épületeink rendben vannak, a parókiánk és a templomunk is. Mint ahogy említettem, a gyülekezet rendelkezik még egy épülettel, amit próbál az alapítvánnyal együtt renoválni és rendben tartani. Úgy érzem, hogy jobban most erre az épületre lenne még szükség odafigyelni.
0: Ön hány éve szolgál ezen a településen?
1: 23 éve.
0: És mi tartja önben a lelket ilyen hosszú ideje? Több gyülekezetet jelent, ugye? Nem csak
1: igen,
0: Martonyi gyülekezetet.
1: Igen, annak idején nem csak én, tehát a feleségemmel együtt kerültünk ezekbe a gyülekezetekbe. Tehát négy gyülekezetben látjuk el a szolgálatot. Martonyiban, Meszesen és Ragacaszenden. Sok nehézséggel néztünk szembe. Megmondom őszintén, ha körbenézünk a helyi szomszédok között, nagyon nagy volt a fluktuáció a környezetünkben és az egyházmegyében. Akik itt maradtunk, lelkipásztorok, hogy végezzük a szolgálatot, a lelkészi szolgálat mellett mást is kell csinálnunk. Tehát valaki intézményt hozott létre, valaki iskolát, valaki szociális intézményt. Nekünk az lett az utunk, hogy világi állásunk van mind a kettőnknek, hogy mi itt tudjunk maradni, és itt tudjuk végezni a szolgálatot.
0: Milyen az együttműködés a négy gyülekezet között? Van-e érezhető találkozási pont a hétköznapokban?
1: Persze. Sok gyülekezet, mivel közel vagyunk egymáshoz, tehát sok gyülekezeti tagunk a vérségi szálakkal, rokonsággal kötődik egymáshoz. Másrészt a gyülekezetek között is hosszú ideje érződik az egymásra utaltság. Jó kapcsolat van, aktív élő kapcsolat van a gyülekezet között. Alkalmainkat, ha valami, mint ahogy ez a hálaadó istentisztelet is történik, ezeket az alkalmakat látogatjuk egymás templomában.
0: Miért érezték most fontosnak, hogy megünnepeljék ezt a 240 évet? Hiszen biztosan volt 230, meg 220, meg 210. Mitől ennyire különleges ez a 240 év?
1: A saját élményemet szeretném megosztani. Én nekem most ez a 240 év, ez kettős. Hiszen ünnepelem a Martonyi templomnak a 240. évfordulóját, és ünneplen egyben az én anyagyülekezetemnek a megszületésének 240. évfordulóját. Ez Vajdaságban található, egy kunok lakta település, Umaravica. Őseink a kirajzáskor három települést alakítottak a Vajdaságba, Pacsért, Moravicát és Feketicset, és most ünnepelték ott is a 240. évfordulót.
0: A háttérben a Martonyi Református templom harangjai hívogatnak, 240 éves ez a gyönyörűen szép épület, velem szemben pedig Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke. Püspök úr, mit üzen a Martonyi Református templom története 240 év távlatában a mai reformátusok számára itt Tiszáninnenen?
2: 240 év ezelőtt, amikor lerakták az alapkövet, itt épült egy kőtemplom, akkor valószínűleg olyan nehéz idők is voltak, ami által talán nem is gondolták azt, hogy itt 240 év múlva itt fogunk ülni a templomban, és hálát adunk a Isten megtartó jóságáért. Ez idő alatt császárság, világháborúk, történelmi változások, rendszerváltások történtek. Nyilván voltak magasságok, de inkább mélységek, de a település életében is mégis ma itt vagyunk. Ez nem a mi hűségünkről szól, hiszen Isten igéje a Mózes 5. könyvéből, a 32. fejezet első 7 verséből fog hozzánk szólni, ez a meghívón is ott volt a 7. vers, és ez egy nagyon érdekes ének, amikor Isten népe odaérkezik az ígéret földjének határához, még nem kelnek át a Jordánon, Mózes mond egy púcsú beszédet, ez énekké formálódik, mert Istennek az a szándéka, hogy nemzedék adja tovább, és ebben van egy érdekes rész, amikor az előre látó Isten tudja azt, hogy a nép majd hűtlen lesz hozzá, és elfordul tőle, mégis olyan szelíd hangon szól, és szép képekben az Úristen még feddeni is tulajdonképpen gyengéden teszi. Arról szól, hogy bármi hűtlenkedünk, ő hűséges marad. És azt hiszem a történet is erről szól, ennek a templomnak a története is, hiszen nem egy diadalmenet, sosem 240 esztendő, nem hős történet, hanem inkább kegyelem történet. És az ige üzenete nem moralizál, és nem arra hív, hogy legyetek hűek, bár a kisebbik harang felirata légy hű, mint halálig, hanem mégis az Isten hűségéről szól, aki a kőszikla, az, aki a kőszikla, Jézus Krisztus.
0: Ha már a kövek, épüljetek fel lelkihezzel, jó, hogy vannak kövek, és jó, hogy ilyen régóta itt vannak, de talán mit sem érnek a kövek, hogyha nincsen benne lélek.
2: Igen, valóban nem a köveket ünnepeljük, hanem azt, ami kő alatt és felett, sőt, ami valamennyünk életének az alapja, és ez Jézus Krisztus, aki a hűségét abban is megmutatta, hogy ezek nem csak szavak, hanem ő engedelmes volt a keresztfának haláláig, akkor is, amikor az ember elfordult tőle. Ma erre gondolunk, és ugye arról van szó, hogy ünneplésünket beárnyékolja egy kicsit a Radostyányi templom leégése, így de egy kicsit mégis azt üzeni, hogy nem a kövekben van a reménységünk, hanem abban az Istenben, aki megőriz és megtart, aki az igéjével szólít meg, mert Jézus a testet öltött ige, és ennek a templomnak a történetében is van egy érdekes mozzanat, hogy tudnélik, amikor az belsejét is újjá építik, akkor a szószéket hagyják meg. Mert a mi református hitünkben sosem a külsőségeken, tehát nekünk nem az oltár van a középpontban, hanem a szószék. Isten igéje az az ige, amely kőszálként megáll. Egy nagyon érdekes, szép példa erre, ennek a szószéknek a megőrzése, ahol nemzedékről nemzedékre hirdették Isten igéjét. És tulajdonképpen, ha a jövő felé nézünk, lehetséges, hogy kérdésünk az, hogy majd lesz-e pénzünk felújítani, amikor arra lesz szükség, mégsem ez a fő kérdés, ez fontos kérdés lesz, hanem az, hogy fog-e szólni itt az ige. És tulajdonképpen a meghívó igéje az a 7. vers, amely erről szól, hogy fog-e szólni itt az ige, mert akkor a templom mindig élettel telik meg, az pedig így hangzik, hogy emlékezz az ősidőkre, gondolj az elmúlt nemzedékek évére, vagyis arról van szó, hogy a nemzedékek váltják egymást, hogy az idősebbek tudnak-e bizonyságot tenni, el tudják-e mondani, meg tudják-e vallani hitüket az ifjaknak, hogy a ifjak fognak-e kérdezni, és a középkorú emberek, akik tulajdonképpen hidat kell, hogy képezzenek a két nemzedék között, rajtuk fog múlni az, hogy itt az ige hirdetteti fog, és lesz, aki hallja, hiszen a hit nem öröklődik, és azt szoktuk mondani, hogy mi mindig csak egy nemzedékre vagyunk a kihalástól, és ez az ige éppen arra figyelmeztet, hogy akkor lesz itt élet, hogyha az ige hirdettetik.
0: Talán szimbolikus üzenete is van még egy mondat erejéig a mai napnak, hiszen Martonyi református templom leégett annak idején, de most itt vagyunk és szóba hozta a radostjáni tűzesetet. Talán ilyen szempontból is lehet egy előremutató üzenete ennek a mai napnak, hogy bár mélységek vannak, de mégis van jövő.
2: Ezért is fontos ebben a mai ige szakaszban is az, hogy emlékezz. 1811-ben valóban leégett ez a templom, sőt nem a templom, hanem a parókia, az iskola és sok más lakás is leégett itt, ami azt jelenti, hogy hogyan tovább, hogy lehet sírni, vagy azt mondjuk, hogy újjáépítjük, és talán azt hiszem 16 évig tartott ez az építkezés, ami elhúzódott. Tehát elkezdték, és nem tudták, hogy mikor fogják befejezni, és ez az emlékezés azért fontos, mert ebben van az a transzgenerációs erőforrás, amikor visszagondolunk, és akkor ők a maguk idejénben megharcolták a maguk küzdelmeit Isten kegyelméből, ami arra bátorít bennünket, hogy mi is a mi küzdelmeinket meg tudjuk harcolni Istennel.
0: Pálinkás Zsolt, a Martonyi Református Gyülekezet egyik presbitere állít velem szemben. A hálaadó Isten tiszteletre készülünk, amelyet a templom fennállásának 240. évfordulójáért tartanak itt a településen. Ön hogyan készült erre a mai alkalomra, és milyen szívvel érkezett ide erre az ünnepségre?
3: Igyekeztem szívem lelkembe adni, és minden egyes feladatot jó szívvel elvégezni. Mind a meghívó készítés, mind a könyvjelző készítés, amelyet majd gyülekezet ad ajándékban megjelenteknek. Vendéglátásban mindig szerepem van, egyházközség életében, templomban járó ember vagyok, minden vasárnap itt vagyok a templomban. Őseim is mind templomban járó emberek voltak, és én is igyekszem ezt továbbvinni.
0: A hétköznapokban presbiterként hogyan tudja segíteni ennek a gyülekezetnek az életét? Vannak-e olyan teendők, feladatok itt a mindennapokban, amikor szükség van egy vagy két jó erős kézre?
3: Parókián végzendő feladatokban, templom körüli feladatokban mind részt veszek, akár kertrendbe tétele, fűnyírás, bármilyen jellegű feladatokban.
0: Itt él a településen, ugye?
3: Igen, igen, itt él.
0: Milyennek látja a református gyülekezetet? Kicsit belülről, meg egy kicsit kívülről is.
3: Az emberek nagyon összetartóak, és ennek nagyon örülünk, ezért igyekszünk az embereket mind ösztönözni, hogy járjanak a templomba, és összedolgozzunk, és együtt adjunk hálát Istenünknek a ránk bízott feladatokért, meg a jövőbeni feladatokért is továbbra is benne bízunk, hogy ő segít majd meg bennünket.
0: Könnyű megszólítani az embereket?
3: Vannak, akik kicsit nehezebben válaszolnak, hogyha megszólítjuk őket, de egyébként alapjában véve, tehát mindenki segít, ha bármilyen feladat van, akkor a külök jönnek és mindenben segítenek nekünk.
0: Templomba járó felmenőkről beszélt. Református családban született?
3: Igen, református családban születtem. Anyukám is presbiter, én is presbiter vagyok már. Régóta az öcsém is presbiter, és a nagyapám is gondnok volt több mint 20 évig.
0: Mondhatni, hogy akkor beleszületett a presbiteri tisztségbe?
3: Igen, igen, igen. Hát kicsikoromtól már jártam a templomba, anyukám mindig hozott, úgyhogy már így belecsöppentem ebbe az egészbe még kicsikoromtól, és így szeretném folytatni továbbra is.
0: Mi a legnagyobb kihívás ebben a szolgálatban?
3: Talán úgy gondolom, hogy az idő, tehát nagyon sok a feladat, és mindig, tehát mindig próbálom előtérbe helyezni az egyház dolgait is, de ugyanúgy haladni kell a saját dolgaimmal is, és de mindig mindenre jut idő.
0: Önnek mit üzen ez a 240 esztendő, amiért ma hálát adnak itt a településen?
3: Hát hitvalló őseink letették templom alapköveit 1786-ban, és ez a templom sok mindenen keresztül ment azóta, tehát volt, hogy leégett a tető, utána újraépítették, és mindig azon volt a gyülekezet, hogy mindig bármilyen jellegű kisebb felújítás vagy nagyobb felújítás legyen. A gyülekezet önerőből is végzett felújítást a templomon, és volt pályázati lehetőség is templom felújításra.
0: A református templom fennállásának 240. évfordulóját ünnepelték vasárnap a Borsod megyei Martonyiban. A késő barokk épületet 1786-ban emelte a gyülekezet. Előtte fa templomok szolgálták a település református közösségét. A templom 1811-ben az iskolával és a parókiával együtt leégett, majd 1827-re újjáemelték. 22 méter magas tornya 1907-ben nyerte el mai formáját. Helyszíni összeállításunkat hallották.
4: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: 30 éve nyújt biztonságot, otthont és szerető közösséget fogyatékkal élő fiataloknak és felnőtteknek a miskolci MÁON, református szeretet otthon. Az egykori civil kezdeményezésből már olyan intézmény lett, amely nem csak a lakók, hanem a családjaik számára is reményt és biztonságteret jelent. A jubileumi ünnepségről Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
2: Kurovics János András néval, tagintézmény vezetővel beszélgetek, hogyan, miként készültek erre a mai alkalomra, mi is ez a mai alkalom, amin itt közösen részt vehetünk.
3: A MÁON református szeretet otthon 30 éves jubileumi évfordulóján vagyunk együtt, és hát nagyon nagy izgalommal készültünk. Nagyon sokat tárgyaltunk arról, hogy hogyan is képzeljük el, hogy legyen, hogy válasszunk helyszínt, és úgy sikerült ezt a kis helyszínt megtalálnunk, hogy közelbe van, és alkalmas arra, hogy egy szép ünnepséget rendezzünk. A fiataljaink készültek egy kis műsorral, és a dolgozók is, és nagyon nagy összefogás volt, ami számomra nagyon-nagyon nagy öröm, hogy ilyen jó munkatársaim vannak, akik így összetudják fogni a teendőket, és tényleg együtt csapatként dolgoztunk. Nagyon jó volt.
2: Milyen műsorra, milyen programokkal készültek?
3: Hát el lesz egy áhítat, amit Rácsok András püspöki tanácsos úr tart. Azután néhány köszöntő lesz, és a köszöntők után lesz egy kicsi műsor. A fiataljaink, illetve ellátottaink, a dolgozóink veszünk részt benne, és a Nyéklátháza Református Egyházközség lelkipásztorai vesznek még részt ebben a műsorban.
2: Hogyan emlékszik vissza erre a 30 évre? Hogyan indult az intézmény élete? Kicsit idézzük fel a múltat. Milyen mérföldkövek voltak?
3: Én csupán 2 éve vagyok az intézmény élén, de néhány dolgot tudok azért az intézményről, hiszen utána néztünk mindennek, hogy hogyan is volt, mint volt ez a 30 év, hogyan telt ebben az intézményben. 1996-ban kezdődött a története, amikor is keresztény családok civil kezdeményezésére megalakult a Békességháza Alapítvány. Az alapítók közül néhányan ma el is jönnek hozzánk, és megtisztelnek bennünket, és ők nemes célt fogalmaztak meg, olyan keresztény szellemű közösséget kívántak létrehozni, ahol a fogyatékossággal élő gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket nevelő családok támogatást, biztonságot és reménységet találhattak. Először nappali ellátás nyílt, MÁON Menedék Fogyatékosok Napközie néven, majd később megalakult az Értelmi Fogyatékosok Otthona is, ahol a bentlakásos ellátást biztosították az intézménybe. Az alapítvány működését egy 9 tagú kuratórium irányította, melynek első elnöke dr. Ábrám Tibor volt, és a nappali ellátásban egy a Miskolc megyei jogú város önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás által sikerül a működést elindítani, és azóta is együttműködik az intézmény a várossal. A kezdetben a Görgei utca 20-as szám alatti épületben volt az intézmény, majd 2001-ben költözött fel az Avas déli városrészben található Szilvás utca 39 szám alatti épületbe. 2002. június 1-től a MÁON Református Szeretet Otthon fenntartója a Tiszáninneni Református Egyház kerület. Az akkori alapító okiratot dr. Mészáros István püspök úr és Dészabó Dániel főkunnok úr írták alá. Azóta az egyházkerület folyamatos támogatásával számos fejlesztés valósult meg, megújultak a belső terek és a vizes blokkok, sor került energetikai korszerűsítésre, nyílászáró cserére, teljes villamossági felújításra, tetőszigetelésre és modern tálalókonyha kialakítására is. Az épület egyházi tulajdonba került, és ma is folyamatosan zajlanak a szükséges karbantartási és fejlesztési munkálatok. Azt tudni kell, hogy ez az épület bölcsöde épülete volt, tehát egy teljes átalakítást kellett végrehajtani, hogy alkalmassá váljon arra, hogy a fogyatékosok ellátását tudjuk benne biztosítani.
2: Most jelenleg mennyi ellátottal élnek együtt, mennyi ellátottal dolgoznak itt együtt, hogyan néznek ki a hétköznapok?
3: Jelenleg a bentlakásos otthonunkban 20 fő középsúlyos és halmozottan súlyos értelmi fogyatékossággal élő ellátott gondozását biztosítjuk, míg a nappali ellátásunkban 30 fővel van élő megállapodásunk. Ez azt jelenti, hogy minden nap a 20 fő ellátását biztosítjuk. Egyre növekül a várakozók létszáma, ami jelzi, hogy intézményünk népszerűsége növekszik, és ez számunkra nagyon nagy öröm, hiszen látjuk azt, hogy sok család keresi azt a biztonságot és keresztény értékrendet, amelyet intézményünk képvisel.
2: És mi a szépsége ennek a munkának? Ön mit kap akár az ellátottaktól?
3: Hát azt tudom mondani, hogy maga a légkör, ami engem annak idején, amikor ide érkeztem, fogadott, az egy csodálatos élmény volt számomra, ahogy a fiatalok nagy örömmel, nagy szeretettel fogadtak, és ez a szeretet máig is tart. Ide nem lehet úgy bejönni ebbe az intézménybe, hogy az ember ne mosolyogjon, és ne örüljön annak, hogy itt lehet, hogy itt dolgozhat, itt szolgálhat ezek között, a különleges emberek között. És szerintem ők is örülnek annak, hogy ilyen biztonságos és szeretetteljes légkörben élhetnek, és meg tudják tartani azokat a képességeiket, amik még megvannak, hiszen nagyon-nagyon sok foglalkozást, kirándulást és ünnepséget szervezünk. A számukra nap mint nap van elfoglaltság, és ez számukra nagyon fontos, hogy úgy töltsék el az idejüket, hogy ne unatkozzanak, hanem tartalmasan töltsék el azt az időt, ami az intézményben vannak.
2: Ön ezt a 30 évet lelkiekben hogyan éli meg, hogy az intézmény most már 30 éves, bár ugye említette, hogy még csak 2 éve szolgál itt, hogyan éli meg ezt a 30. születésnapot ön személy szerint?
3: Hát nagyon örülök neki, hogy ez az intézmény fennállása ilyen hosszú ideje tart már, és hálás vagyok az Úr Jézusnak és a mennyei atyánknak, hogy ez lehetővé tette, hogy ez az intézmény így megmaradjon, épüljön, szépüljön éveken keresztül, és nagyon hálás vagyok a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek a támogatásáért, valamint a Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának a támogatásáért, a munkatársaknak a szeretetéért, amelyek körülvesznek bennünket, és bármikor ellátogatnak hozzánk, csodálatos élményekkel ajándékoznak meg bennünket is, és a fiataljainkat is. És nagyon hálás vagyok ezért.
2: Molnár Ildikóval, a Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatigazgatójával folytatom az összeállítást. Hogyan éli meg ennek a tagintézménynek, intézménynek ezt a neves alkalmát, ezt a 30. születésnapot?
4: Nem olyan rég csatlakoztam az intézmény életébe, és nincs olyan rálátásom, mint az előttem szólónak talán, de azt el tudom mondani, hogy látva az itt folyó munkát, az itteni ellátottakat, a hozzátartozókat, a munkatársaknak a hozzáállását, engem is felemel minden pillanata. Már az előkészületek, láttam, ahogy az ellátottak szorongva készültek ennek a műsornak az összeállítására, ahogy a munkatársak díszítették, dekorálták a termet, amilyen gondossággal kiválasztották a fényképeket az albumokból, és hát ez egy nagyon felemelő alkalom, azt gondolom, hogy az intézmény életébe. Az külön öröm számomra, hogy nagyon sok olyan vendég is érkezik a körünkbe, akik az intézménynek a korábbi életében voltak jelen, és váltak áldássá. az ő munkájukkal.
2: Miért is fontos, hogy létezik ez a tagintézmény, ez az intézmény itt Miskolcon, az egyházkerületen belül? Ön mennyire fontos feladatot, szerepet tölt be, hogyan látja?
4: Egy nagy hiánypótló, azt gondolom. A tiszánineni református egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy fogyatékkal élők otthona működik, illetve még a tiszánineni református egyházkerület területén működik egy fogyatékkal élők otthona, de a fenntartásában, az egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk odafigyelni az itt élők családokra, akik nagyon nagy gondokkal küzdenek, és sokszor reménytelenül állnak a kérdés előtt, hogy hová tegyem a hozzátartozómat, a gyermekemet, úgyhogy hogy ez megnyugtató legyen a jövőre nézve is.
2: Hogyan látja, mi a MAON legfontosabb üzenete?
4: Van egy gondolat Jean Vanier tollából, aki kanadai filozófus volt, és aki egész életét értelmi fogyatékkal élő emberek között töltötte. Ő ezt mondta, a legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk, nem az, hogy erősek vagyunk, hanem hogy elfogadjuk egymás törékenységét. Talán ez a MAON egyik legfontosabb üzenete. Itt újra és újra megtapasztalhatjuk az ember értékét, és azt, hogy nem a teljesítménye számít az embernek, nem az, hogy mire képes, vagy mennyire önálló, hanem az, hogy Isten szereti.
2: Takácsné Káresz Katalinnal folytatom az összeállítást az egyik gyermek édesanyjával. Ön is felszólalt, készült egy ünnepi beszéddel. Mit is idézett fel így a 30 év kapcsán, az intézményi 30 évével kapcsolatban?
5: Amikor készültem, akkor próbáltam összeszedni a gondolataimat, hogy igazából Gyökösi Endrének a könyvét egyiket fellapoztam, mert amikor még nem voltam házas, a férjemnek első randevunk egy Gyökösi Endre beszélgetés volt, aki úgy emlékszem, hogy felkészítést tartott egy sérülteket nyaraltató csapatnak, de ez már nagyon sok éve volt, és aztán nagyon nagy hálával tartozunk mindannyian a szülők Istennek, hogy azt akartam mondani, hogy ezt a terhet meg osztják velünk, mert mi azért nem mondtunk le a gyermekeinkről, de megkönnyítették az ő hordozásukat, és ahogy az ember halad előre az éveiben, tehát be kell látni, hogy egyszer az erőnk véges. És így került a mi Juditunk is igazából ebbe a MAON nevű menedék helyre. És még az van bennem, hogy mindenkit Isten a saját képmására teremtett, és valahogy így próbáltam, de aztán látni kell azt is, hogy az ővelük való együttélés mindenkire kihívást jelent, az ő velük való együttélés. Előhozza az emberi gyengeségeinket is. Ezért is tértem ki arra, hogy az ott naponta szolgálatot teljesítő emberek mekkora munkát végeznek, és ezért mi nagyon-nagyon hálások vagyunk.
2: És hogyan látja, mekkora segítség maga az intézmény önöknek, illetve hogy a hétköznapok során hogyan élik meg, hogy például Judit is itt van a közösségben, részt vett ebben a közösségben. Ezt az egészet hogyan látja?
5: Hát ha mesélhetek arról, amikor először elfoglaltuk a lakóotthonba a helyünket, mert először bejárós volt ő, és úgy kerültünk utána így a lakóotthonba. Én nehezebben éltem meg az elszakadást, mint a Judit. Meg kellett látnom azt, hogy amit én bitoroltam az ő kis szívébe, hogy mindenért felelős voltam nekem. Tehát az én életem is összefonódott az övével. Be kellett látnom, hogy új barátok lettek, a gondozók, akik már az ő életébe jelentős szerepet töltenek be, és nekünk nagyon nagy segítség, mert elmondom, hogy szóval őt 3 óránként például katéterezni kell. És mi így, ahogyan hallottuk a tiszteletes úrnak a beszédét, akinek szintén volt sérült testvére, tehát azt azért el kell mondanom, hogy a Judit, ő az első befogadott gyerekünk, és ezután született vér szerinti gyerekünk, és én ezt nagyon értettem, amit ő ott mondott, ő volt az, aki az első felszólaló, hogy teljesen más jelentett a hétköznapi élet, mint egy ép családban.
2: Hogyan látja Judit, hogyan érzi magát ebben a közösségben?
5: Nagyon szeret hazajönni, és ő vele reggel este mindig telefonálunk, például ő hív, és ez egy ilyen magánidő nekünk, és nagyon szeret hazajönni, és ki is alkudja, most már nyugdíjas vagyok, ki is alkudja, hogy többet is ott van, mint ha megbeszélt, akkor utána elkezd visszavágyni. Hallom a szavaiból, hogy de kell neki a megpihenés, az ottani életből való kiszakadás.
2: Rácsok Andrással, Tiszán inneni református egyházkerület püspöki titkárával beszélgetek. Ennek az intézménynek a 30. születésnapját, évfordulóját, működésének a fennállását hogyan éli meg nagy tiszteletű úr, miként éli meg ezt az ünnepet?
6: Én nagyon jó érzésekkel élem meg ezt az ünnepet, mert valahol a születéskor ott voltam, igaz, nem a frontvonalban, hanem édesanyám által. Elhangzott az ünnepségem, hogy 18 családnak fogant meg a gondolataiban, szívében, lelkében az, hogy szükség van egy olyan egyházi református intézményre Miskolcon, ahol fogyatékkal élő emberekről gondoskodnak, és mi családilag érintettek voltunk, hiszen legidősebb nővérem fogyatékkal élőként élte az életét, úgyhogy édesanyám volt az egyikük, akik ebben a munkában elindultak, és sok imádsággal, sok gondolkodással, beszélgetéssel létrejött egy alapítvány, amiből aztán kinőhetett maga az otthonnak a létrejötte is, ami később aztán, ahogy hallottuk, meg nyilván én is tudom, hogy egyházkerületi fenntartású otthonnál lett. Tehát a kezdetekkor én gyermekként kísértem figyelemmel ennek az otthonnak az indulását, az alapítvány indulását is, úgy egyáltalán azt az utat, hogy hogyan keletkezett erre a gondolat és a szükség erre az intézményre.
2: Hogyan látja a lényegét, a jelentőségét ennek az intézménynek, miért fontos akár mai korunkban az egyházkerületben működik egy ilyen intézmény?
6: Úgy gondolom, hogy a szeretett szolgálat, a diakónia minden ágában nagyon fontos a lelkület, és maximális tisztelettel adózom azok iránt, a szakemberek iránt is, akik ezt nem egyházi fenntartású intézményben végzik, hiszen azt gondolom, hogy valahol ehhez mindenkinek elhívás kell. Bármilyen gondozásról van szó, akár idős gondozásról, akár gyermek, akár fogyatékkal élő gondozásáról, mégis valahogy Isten különösképpen is a hívő embernek a szívére helyezi azt, hogy az elesetről, a gyengébről gondoskodjunk, és úgy gondoskodjunk, hogy a mi egészséges életünk az nem a mi hatalmunkban van, azt egy ajándékként kapjuk. Ez a többlet, hogy ezt mi az Isten által kapott feladatként végezzük, az önmagában értelmezi ezt a szükséget, hogy miért is szükséges nekünk ebben a szolgálatban előjárni, és itt nem is csak arra gondolok, hogy intézményeket alapítani és intézményesen ellátni ezt a szolgálatot, hanem mindennapi feladataink között is ott kell, hogy legyen ez a hívő embernek, vagy az egyháznak egyáltalán, vagy a gyülekezeti életben ezt megélni. A fogyatékosokkal való foglalkozás és a róluk való gondoskodás egy különös dolog ebben szerintem. Nyilván nagyobb türelmet, nagyobb elhivatottságot igényel, és egy olyan területe a gondoskodásnak, ahol igazán megéljük azt, hogy ránk bízottak a gondozottak, ahogyan az ige hirdetésben is fogalmaztam, hogy akadályokat kell lebontanunk, és ezek az akadályok valamikor fizikailag, valamikor lelki eredetűek, valamikor szellemi eredetűek. Egy nagyon nagy feladat, és egy nagyon szép feladat, és én nagyon örülök, hogy az egyházkerületünk, bár nem egy nagy létszámban, hiszen hallottuk a számokat, hogy 20 bentlakás, és ha jól emlékszem, akkor 30 nappali ellátásban létszámban tudjuk ezt a szolgálatot végezni, de talán egy családias környezet, egy családias közeg még alkalmasabb arra, hogy ezt megfelelő színvonalon lássuk el, úgyhogy én nagyon fontos szolgálatnak tartom ezt.
2: Mihók Ildikóval, a MÁON Szeretett Otthon intézményi lelkészével folytatom az összeállítást. Hogyan éli meg ezt a 30. évfordulót lelkiekben? Miként éli ezt meg lelkészként?
7: Nehéz kérdés, mert hogy 2 éve vagyok az intézményben. Nagyon érdekes volt meghallgatni a történeteket. Dátumokat, adatokat elfelejthettünk, de voltak történetek. És visszaemlékezni azokra a régi időkre, hogy amikor a fiatalok, még valóban fiatalok voltak, miket csinált. Ilyen adomákat, anekdotákat hallottunk itt lévő munkatársaktól, és úgy elképzeltem, hogy milyen lehetett a MAON 30 évvel ezelőtt. Másfelől pedig ott van bennem az érzés is, hogy olyan, mintha én is itt lennék 30 éve, pedig tudom, hogy nem.
2: És mit is jelent a MAON? Ugye, mint menedéket, nagyon sokat említették itt az ünnepi műsor alatt, hogyan, miként szolgál menedékként, miért is menedék.
7: Én úgy tudom ezt elfogadni, vagy felfogni ezt a menedéket, hogy az ott lévő fiataloknak sok mindenben segítségre van szükségük, néha a legalapvetőbb dolgokban is, és itt kaphatnak segítséget úgy, hogy nem neveti ki őket senki, nem mondjuk azt, hogy mert ők buták, sőt azt sem mondjuk, hogy ők betegek, bár nyilván szednek gyógyszereket, de úgy próbáljuk megélni velük a mindennapjaikat, hogy ők ugyanolyan értékes emberek, mint azok, akik az intézmény falain kívül élnek.
2: Hogyan, miként állnak a hétköznapok az intézményben, akár lelkészként, milyen ez a misszió?
7: Hát a fiataloknak nagyon fontos a rend. Ők sokkal jobban tudják, hogy milyen napi rendünk van, mint ahogy mi magunk szoktuk, és nagyon érdekes az, hogy amikor oda mentem, akkor nekem azt mondták, hogy nem kell ezt nagyon komolyan venni, itt a hittel való foglalkozást, hiszen ők fogyatékkal élnek, és én pedig azt élem meg, hogy igencsak megjegyzik azt, hogy ha nem tudok bejönni egy reggeli áhítatra, más elfoglaltság miatt, vagy ha nem tudom megtartani a bibliaórát aznap, hanem akkor meg kell tartani másnap, mert igénylik azt, hogy együtt legyünk. Nem biztos, hogy ők ugyanúgy fogják fel Istent, és ugyanúgy gondolkodnak róla, ugyanúgy imádkoznak, mint ahogy mi, de valami munkál bennük is a Szentlélek, és ehhez szükségük van a vezetésre.
2: Lelkészként mennyivel másabb, mint mondjuk egy gyülekezetben lelkészként szolgálni, mi a különlegessége ennek a szolgálatnak, elhívásnak?
7: Itt a Mahonban ennek az a különlegessége, hogy az itt lakók, meg a napközibe járóink is mindannyian nagyon sok szeretetet adnak. Ezt egy gyülekezetben nem mindig lehet megfigyelni, vagy megérezni. Itt viszont igen. Tehát ha elmegyek például szabadságra egy hétre, akkor újongva fogadnak, hogy végre visszajöttem, mert hiányoztam. Egy gyülekezet ezt nem mindig fejezi ki, még akkor sem, hogyha ezt így érzi. És hogy itt azt is érzem, hogy itt sokkal szabadabb lehetek, mert szabályokat is egy picit lehet tágítani, mint ahogy a gyülekezetben, ugye ott sokszor évszázadok óta megszokott dolgok vannak, és nem nagyon tudnak tőle eltérni. Itt pedig én tudom úgy egy picit tágítani, ahogy nekem is kényelmesebb, vagy úgy nézem, hogy számukra is jobb.
2: Ez alatt a két év alatt, amióta jelen van az intézmény életében, mit kapott, milyen plusz kapott élete során, tiszteltes asszony?
7: Hát ez a szeretet. Valahogy olyan, mintha Isten azért küldött volna ide, hogy ami az én életemből is hiányzott, vagy kevés volt belőle, azt most ezektől a fiataloktól megkapom.
1: 30 éve nyújt biztonságot, otthont és szerető közösséget fogyatékkal élő fiataloknak és felnőtteknek a miskolci Mahon református szeretet otthon. Az egykori civil kezdeményezésből már olyan intézmény lett, amely nem csak a lakók, hanem a családjaik számára is reményt és biztonságot teret jelent. A jubileumi ünnepségről Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Ennyi fért mai műsorunkba. Riportjainkat, interjúinkat meghallgathatják az europaradio.hu oldalon, ahol további hasznos információkat találnak. Maradjanak velünk a továbbiakban is, hamarosan jönnek a hírek, de előtte még napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Én munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallották. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
8: Isten igéjét Ézsaiás könyve 10. fejezetének 24. verséből hallgassuk meg. Azért így szól az Úr a seregeknek ura, ne félj népem, Sionnak lakosa. Ez az ige egy úton lévő néphez szól. Olyanokhoz, akik félelemben élnek, akiket nyomás ér, akik előtt ott áll az ellenség. Mégis Isten célt ad az életüknek, és ez a cél túlmutat minden földi helyzeten. El kell indulni. Isten szava így kezdődik, ne félj. Ez az indulás pontja. A félelem megbénít, míg Isten hívása elindít. Aki Krisztushoz fordul, az kilép a bénultságból, és elindul az élet útján. Egy fiatal ember egyszer azt mondta, majd akkor kezdek el hinni, ha minden kérdésemre választ kapok. Egy idős hívő így felelt, én akkor kezdtem el élni, amikor elindultam, még válaszok nélkül, ám Krisztussal. Az indulás mindig hitből történik, nem teljes bizonyosságból. Meg kell küzdeni az akadályokkal. Az asszír sereg közeledése képe annak, ahogy a nehézségek ránk törnek. Ilyenkor Isten azt mondja, ez csak egy ideig tart. Mint amikor valaki egy hegyre mászik, az emelkedő fárasztó, néha úgy tűnik nem éri meg. Azonban minden lépés közelebb visz a csúcshoz. Aki megáll, nem látja meg a kilátást. Üdvösséget és békességet kell találnunk a mennyei Jeruzsálemben. Eltávozik az ő terhe válladról. Krisztus leveszi a bűn terhét. Egy beteg ember hosszú ideig hordozott egy nehéz zsákot, jelképesen a múltját. Amikor végre letette, azt mondta, nem is tudtam, mennyire lehúzott. Krisztusban ilyen felszabadulás vár ránk. A mai igemagyarázat a Boldván szolgáló Próka Járpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Országos szinten stagnálás követte az augusztusi 0,4%-os havi drágulást, a fővárosban pedig az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. Az országos éves emelkedés 2024. decemberre óta nem volt ilyen alacsony. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kifejtette, a tavalyi drágulási hullám 2025. novemberében tetőzött, amikor országosan 18,4%-os éves áremelkedést mértek. Azóta a drágulás tempója jelentősen csökkent, az árak azonban továbbra is magasak, tette hozzá. Szerinte a változás hátterében az áll, hogy a vevők számára egyre nehezebben megfizethetők a lakások, a kevesebb vásárló pedig drasztikusan lassítja az áremelkedés ütemét. A megyeszékhelyeken az összesített medián négyzetméter ár 872.000 forintra nőtt, Debrecen maradt a legdrágább megyeszékhely, a legolcsóbb pedig Salgó-Tarján volt. Miskolcon 604.000 forint környékén alakulnak a medián négyzetméter árak. Szakmai egyeztetést tartottak a hazai kábítószerügyről szakmai és civil szervezetek részvételével az Egészségügyi Minisztériumban. A megbeszélésen áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgetőbb problémáit és a változtatást igénylő területeket. A tárca bejegyzése szerint az egyeztetés egyik legfontosabb eredményének azt tartják, hogy megkezdődött a további közös munka kereteinek kialakítása a szakmai és civil szereplők bevonásával. A résztvevők nem csak a problémákat azonosították, hanem konkrét változtatást és fejlesztési javaslatokat is megfogalmaztak. A találkozó nem egy egyszeri konzultáció volt, hanem egy hosszabb szakmai együttműködés nyitánya, írták. A következő időszakban a most azonosított problémák és javaslatok mentén terveik szerint tematikus szakmai munkacsoportokban folytatják a munkát. Céljuk, hogy a szakmai és civil párbeszéd tartós együttműködéssé váljon, és annak eredményei konkrét, megvalósítható intézkedésekben jelenjenek meg. Szeptemberben 125 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézménye a Facebook oldalán azt írta, szeptemberben 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban egy, a lakosság által is észlelt földmozgás történt, szeptember 17-én egy 2,5-ös magnitudójú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykálón és Nyíregyházán éreztek. Magyar Pétert kihallgatta az ügyészség, ezt ő maga jelentette be a közösségi oldalán. Előre egyeztetett időpontban kihallgatott a központi nyomozó főügyészség a 2024. június 21-én történtek miatt. Rövid vallomást tettem, nem ismertem el a terhemre rótt bűncselekményt, minden további fejleményről tájékoztatást adok, írta az infostart.hu Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalára hivatkozva. Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól, jelentette az egyik román hírügynökség. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. Romániában még nem volt példa csoportos medvetámadásra, a barna medve ugyanis jellemzően egyedül támad. A szakemberek szerint vélhetően egy anyamedve és két bocsa lehetett az agresszor, mert a kölykök 2 éves korukig az anyjukkal maradnak. A dél-erdélyi megyében idén mintegy 70 esetben igényeltek kárpótlást a gazdák, medve vagy farkas támadás miatt. A napokban hatályba lépett medve kiirtási törvény révén Hunyad megyében idén 37 barna medvét lehet kilőni megelőzési céllal. A védett nagyvadak számát mintegy 300-ra becsülik.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik ma a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megélénkül a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 22 és 28 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a labdarúgás lesz a fókuszban, vendégünk Tótszenesi Attila újságíró, akivel a magyar válogatott Nemzetek Ligájában nyújtott teljesítményéről beszélgetünk. Szóba kerül például Csinger Márk, aki védő létére szerezte meg a győztes gólt Ukrajna ellen.
2: Úgy jött föl, egy-egynél úgy jött föl a támadással, hogy ott termett a kapu előtt, meglepve az ukrán védőket, az ő magabiztossága, a magyar válogatott magabiztossága, tehát ilyenkor ugye mindig fordít, mindig mi kaptuk az ilyen gólokat, mindig mi szenvedtünk így vereséget, ahogy most az ukránok, nem? Hogy ez olyan tipikus volt a magyaroknál, hogy rúgunk egy gólt, és aztán hopp, gyorsan kapunk is rá egyet, aztán visszakerülünk a helyünkre. Szóval, hogy ez most egészen kivételes és fölemelő volt ez, hogy gyorsan rárúgtuk a gólt az ukrán góljára.
1: Mai vendégünk tehát Tótszenesi Attila újságíró. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.

0: nem tudom, hogy ez igazán Nemzetek Ligájára, vagy csak mondjuk VB-nél csinálsz ilyet, majd mondd el, de mondjuk előzetesen te hány ponttal számoltál a Nemzetek Ligája első négy mérkőzése tekintetében a magyar válogatottnál?
1: Na, ilyet most pont nem csináltam, viszont azon gondolkoztam előzetesen, hogy hol végezhetünk, még ezt nem tudhatjuk, de így kb. Úgy voltam vele, hogy 1-től 4. helyig bárhol, és mindegyiket meg lehet magyarázni. Tehát, hogyha kiesünk utolsóként, illetve hogyha megnyerjük a csoportot, igazából egyiket se tartottam volna olyan meglepőnek. Szerencsére ez a kiesés, ez már nem érvényes, de hát azért a grúzok, nál több a topligás játékos, mint nálunk, az északír az egy nagyon masszív válogatott, az ukránok papíron, meg lehet, hogy egyébként is jobbak, bár szerencsére volt néhány sérültük, szóval, hogy ebből bármi a legcsúnyább is kijöhetett volna, az már talán már nem lesz.
0: És akkor most a 4 meccs után 7 ponttal elégedett vagy ezt reálisnak tartod-e? És hát a visszafele jobban néz ki, mint ha előről nézzük az első meccstől, te hogy látod?
1: Persze. Csodálatos szerintem a 7 pont, pláne azzal a kezdéssel, ami ugye Ukrajna ellen történt a hazai pályán, ami egyébként nem volt egy pocsék rossz meccs, tehát nem lehet összevetni mondjuk az észak-hírek elleni idegenbeli meccs első fél idejével, amikor gyakorlatilag momentumunk nem volt, de hát azért a vereség az mindig fáj, és hát nem is lehet mondani, hogy érdemtelenül nyert volna Ukrajna, bár lehet, hogy a döntetlen az közelebb volt, de hát rosszul nézett ki ez azért az ukránok elleni meccs után, meg az északírek elleni meccs után is még, mert azért ott nulla rúgott góllal, egy ponttal szerénykedni, az nem volt annyira fölemelő érzés, viszont így, hogy a vége meg ilyen szépen sikerült, így meg most már mindenki arról beszél, én is arról szeretnék, hogy akár még az első hely, meg az A csoportba való visszajutás is meg lehet.
0: Mindjárt beszélünk ezeknek a jelentőségéről, csak kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod, hogy mi változott akár az első ukrán meccs tekintetében, akár tényleg az északírek elleni, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, mikor láttam utoljára ennyire rossz meccset, tehát ha egy elvonatkoztatok tőle, hogy ez a magyar csapat volt, és mindig szurkolok nekik, de így foci élményben ennyi hátrapaszt például, én nem tudom, mikor láttam utoljára. Szóval, hogy lehet innen eljutni oda, hogy most arról beszélünk, hogy akár még az A-ligába is vissza lehetne jutni, és hát milyen szuper meccset játszottunk hétfőn este az ukránok ellen. Mi változott? Csányi Sándor megjelent az öltözőben, vagy telkiben is ez, vagy szerinted mi a fordulat ilyenkor?
1: Valószínű, hogy azért ez alapvetően egy nem rossz csapat. Tehát ha csak azt nézed, hogy Észak-Írországban az alapocsék játékkal azért egy pontot mégiscsak sikerült szerezni, aminek rendkívül nagy jelentősége van, mert emiatt is lehetünk hazva a csoport elsőséget. Tehát azért azt meg kell mondani, hogy nem olyan rossz válogatott. Az kicsit ijesztő volt néha, hogy még annak, aki a focit követi, így a második félidő végére több meccsen is olyan fura volt a válogatott, hogy nem nagyon ismertél senkit föl, még a helyszínen se, mert annyi új játékos volt, és nem feltétlenül érezted azt, hogy ezek az új játékosok, ezek igazán erős karakterek. Aztán az utolsó meccsre azért ez egy kicsit megváltozott ez a vélemény. Azért alapvetően ez egy jó válogatott valószínű. Tehát alapvetően ez nem rossz szellemű csapat. A Marco Rossinak ugye nem lehet az érdemeit elégszer megemlíteni, még akkor is, ha néha már temettük őt, de valószínű, hogy ő neki nagyon sok köze van ahhoz, hogy bárki jöjjön ebbe a válogatottba. Azért ez mindig egy ilyen közösség. Hát most is azt érezted, hogy mintha már régóta együtt játszanának, úgy örültek a gól, mint hogyha nem tudom, a Tóth Milán már 3 éve köztük lenne. Nem érzed azt, hogy itt ilyen igazán nagy problémát jelent, bárki is megjelenik a válogatott házatáján. Most ráadásul elég sokan megjelentek új játékosok. Szóval valószínű, hogy olyan a hangulat a válogatott körül, hogy kihozza a jó oldalukat az újoncoknak, illetve van egy váza azért a válogatottnak, azt ne felejtsük el, hogy még hogyha ebből ugye szerintem 4 alapemberünk van, a Orbán Szoboszlai, ők voltak, Varga Barna Sallai, ők sajnos nem voltak, de ezen kívül is azért a Tóth az egy nagyon biztos pont a kapuban, a hátul az Orbán, a Csinger meglepő módon, ugye ők mind az összes meccsen játszottak. A középpályán a Schäfernek nagyon fontos szerepe volt, elől a Szoboszlait, néha középen, vagy védekező középpályán akár. Tehát, hogy azért volt egy ilyen, ez a Tóth, Orbán, Schäfer, Szoboszlai, ez egy nagyon fontos tengelye a válogatottnak, és ezek köré épültek a többiek. Hát még jobb lett volna, hogyha még a Sallai

0: meg a Varga Barna is ott tudott volna lenni, de ez a 7 pont így ennek fényében meg különösen vállalható.
1: Ígérem, a hiányzókra még visszatérünk, csak egy fél gondolat. Említed azt az összhangot, ami látszik a csapaton, akárki érkezik, meg a közös örömet. Én a nyilatkozatok egészíteném ezt ki, hogy hallgatom ezeket a focistákat, akik lehet, hogy életük első ilyen válogatott interjúját adták egy-egy pillanat és meccs után, hogy mindenki azt hangsúlyozza, és ez nem tudom mennyire egy ilyen elvárt kommunikációs panel, vagy nem, kíváncsi vagyok a véleményedre, de mindenki arra utal más-más szavakkal, hogy a válogatottban szerepelni az a megtiszteltetés, hogy a hazáját képviselni az a valami, vagy az a minden, és ezért mindent megtesz és mindent alárendel, és Marco Rossi például kiemelte azt általánosságban a játékosokról, hogy nem kímélték magukat a 4 meccs alatt, nem a klubjukra gondoltak is arra, hogy milyen formában fognak visszatérni, hanem mindent megtettek a válogatottért. Ez benne lehet szerinted ebben, hogy tényleg mindenkinek fontos az, hogy a címeres mezz van rajta, és ez hajtja őket?
0: Nagyon is, persze, tehát most nézd meg, hogy a Szoboszlai az összes mérkőzésen kezdő volt, és tényleg csak ilyen 10-15 percekre cserélték le a végén, utána 2 meccsen, de csak azért, hogy a Liverpoolban ne kapjanak teljes idegösszeomlást, amiatt, hogy végigjátszhatják minden 4 meccsen, de neki fel sem erült, hogy ő ne játszana. Kerkezben fel sem erült, most az más kérdés, hogy megkapta a második sárgáját az utolsó meccsen, ezért nem játszhatott a Schäferben. Tehát, hogy ezek mind olyan karakterek, ezek a régiek, akik az Orbán, akiknekben föl sem erül, hogy nekik most vissza kéne venniük, hanem mindent kiadva mennek előre, és az újoncoknál pedig a nyilatkozatok, igen, hát azok nyilván szívből jövőek, tehát ki ne akarna Szoboszlaival játszani egy csapatban, meg a többi mondjuk így nagy futballistával, akiket ugye hát most mit tudom én, a Tóth Milán, ő ilyen 24 éves, most képzeld el, hogy amikor ő mit tudom én mondjuk még gyerek volt, akkor ő látta a már a kibontakozó Szoboszlait. A 22 éves Jurek meg aztán még inkább. Tehát ez egy olyan között, a 20 éves Tóth Alex, hát ő meg aztán végképp gyerek volt, amikor a Szoboszlai először volt válogatott. Tehát nyilván ez volt az életük vágya, hogy a válogatottba kerüljenek, hogy ilyen játékosokkal játszanak egy csapatban, de a Tóth Milánra visszatérve ő meg aztán nem is hitte volna, hogy egyáltalán a keretbe kerül, mert ugye ő egy sérülés miatt tartalékként került be a válogatottba, és végül sorsdöntő volt lőtt az ukrán válogatottnak. Szóval ezek ilyen nagyon szép történetek.
1: És akkor a hiányzók, mert ugye nyilván a csomó új név az azért is került be a válogatottba, mert csak a hiányzónk. Mennyire érződött szerinted az, hogy nincs Sallai, hogy nincs Varga Barnabás, mennyire sikerült őket pótolni, és mennyire biztos az ő helyük majd, hogyha felépülnek?
0: Hát azért nekik biztos, tehát a Sallainak is, de különösen a Varga Barnának, tehát ilyen karakterű játékos, ugye kicsit ilyen, ugye nem center nélkül játszottunk többnyire, kezdőben meg mindig, tehát ez a klasszikus center, ugye a Tóth Milán volt elő, hát ő nem ezt játssza a Vasasba, meg hát itt se az volt a dolga, mint a Varga Barnának, hanem így visszahúzódott, játszott ezen a poszton a Lukács is, ő se egy klasszikus középcsatár, nem is azt játszotta. A Bárány Donát, aki Hollandiában játszik, és egy sérüléséből épült, éppen fel úgy került a válogatottba. Ő nincs olyan állapotban, hogy kezdő lett volna, és hát csereként igyekezett, de hát ő azért nem az a Varga Barna szint. Tehát a Varga Barnának nincsen riválisa továbbra se, tehát ő, hogyha egészséges, akkor ő fog kezdeni, és ez egy kicsit riasztó is, hogy nincs ilyen karakterű csatárunk továbbra sem. Ugye a Bárány lenne ilyen, meg a Szalai, aki most játsz, a Szalai József a Paksból, aki most játsz ott egy pár percet Ukrajna ellen, kevés időt kapott ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mire képes, nem NB1-es körülmények között, de sajnos nem látszik a Varga, aki ugye 32-33 éves, nem 30 éves, csak 30 éves Vargának nem látszik, hogy ki lenne az utódja, de hát legyünk optimisták, hogy egyrészt lesz majd valaki, másrészt, hogy nem tudom, Lewandowski is azért 35 körül van, és még válogatottban játszik, tehát a középcsatároknál is kitolódott szerencsére a pályafutás elég rendesen, hát ha szerencséje lesz a Vargának, meg nekünk is, és még évekig láthatjuk a válogatottban stabilan játszani.
1: Egyébként is a Varga Barnabás karrierjére, a pályafutására jellemző, vagy szerintem jó kifejezés az, hogy későn érő típus, tehát ja. Talán akkor ez ilyen értelemben tovább, ha későn ér, és tovább tud jó teljesítményt nyújtani.
0: Így reméljük, persze.
1: Beszéljünk még arról, amire ígértem, hogy visszatérünk, hogy mondtad, hogy most már jobb arról beszélni, hogy hát elérhető a Nemzetek Ligája, a divízió is, hogyha segíteném megérteni a hallgatóknak, hogy mi a jelentősége annak, hogy hanyadik helyen végzünk, az EB szempontjából szokták ezt kiemelni, meg mi a jelentősége annak, hogy Nemzetek Ligája, a ligába visszakerülünk.
0: Önmagában nincs nagy jelentős, a legfontosabb a válogatott versenysorozatokban, a legfontosabb az a világbajnoki selejtező, a második legfontosabb az Európa-bajnoki selejtező, és utána jön a Nemzetek Ligája. Az, hogy te most az A-ba vagy a B-be játszol, az igazából presztízs kérdés. Pláne egy ilyen válogatottnál, mint a magyar, ahol imádják a nézők a csapatot, azért nem mindegy, hogy mondjuk Grúziát vagy Észak-Írországot fogadod a Puskás arénában, vagy pedig Spanyolországot vagy Angliát. Mert az ellenfelek sokkal minőségibbek, ennél fogva nyilván más a cél, tehát a B-ligában ott a feljutása, az A-ligában a kiesés elkerülése egy ilyen magyar típusú válogatottnak, mint annak idején az NB1-ben volt a haladás, egy folyton liftezett, hát szegények már egy ideje nem lifteznek. Szóval, hogy egy ilyen kicsit ilyen liftező válogatott lehetünk itt a Nemzetek Ligájában, olyan sok sorozat még nem volt. Ugye a C-ből indultunk, CBA, most visszajöttünk a B-be, és hát lett esélyünk arra, hogy az A-ba visszamenjünk. Ugye azért van még jelentősége most ennek a Nemzetek Ligája sorozatnak, hogy majd az EB selejtező sorsolása, hogyha lesz, akkor minél magasabb kalapba kerüljünk, mert másodikként már a második kalapba kerülhetünk, tehát sokkal, nem sokkal, de könnyebb ellenfeleket kaphatunk, mint hogyha mondjuk harmadik kalaposak lennénk. Tehát itt mondjuk van egy ilyen nagyon gyakorlati jelentőség, és hát ezt folyton változtatják a szabályokat, hogy a Nemzetek Ligája és az EB-re való kijutás hogy függ össze, a pótselejtezőkre hogyan érsz oda, stb. Ebben nem is mennék bele, de az biztos, hogy a Rossi, ő ezt mindig nagyon haszonelvűen nézte, jó értelemben haszonelvűen, hogy mindig a maximumot próbálta kisajtolni a Nemzetek Ligájából, szemben más edzőkkel, akik nem feltétlenül tekintik ezt egy ilyen igazi versenyterepnek, hanem vannak, akik így jobban kidomborítják a kísérleti jellegét. A Rossi nem, ő haszonelvű volt, és még itt megjegyezném, ha már itt tartunk, hogy az ukránok is lehet, hogy az is kicsit szerencsénk volt. Hát egyrészt tényleg vannak sérültjeik, másrészt mondjuk nekünk is, másrészt meg ők azért rengeteg embert kipróbáltak most, tehát a tele van nem túl veretes ukrán bajnokságból érkezett játékosokkal a keretük, és hát mondjuk ez lehet, hogy az ukrán futball gazdagságát is jelzi, hogy ők megtehették azt, hogy egyik meccsről a másikra 10 embert cseréltek ki a kezdőcsapatban. Tehát a grúzokkal játszottak miutánunk, budapesti meccs után, és akkor 10 embert lekapott a kezdőből. Na most a magyar válogatott ilyenre nem lenne képes. Ugye, tehát ebben a formában nincs annyi játékosunk, hogy ezt meg lehessen tenni, és nem is volt cél a Rosszinál, hogy most, tehát igazából ő kereste a csapatát folyamatosan. A védelmet megtalálta, ott nem nagyon nyúlt bele, csak kényszerből két szélén, a középpályán is úgy, ahogy bár ott próbálgott, de látszott, hogy nem az van, hogy úgy ész nélkül. Mindegy, akkor most egy másik sor fölrakunk, mert nincs másik sorunk, nekünk egy sorunk van, és ezeken a kevés meccsek kell megtalálnunk a legjobbjainkat. Tehát nekünk ilyen luxus, mint amit az ukránok csináltak ezzel a sorozattal, nálunk ilyen luxus nem fér bele.
1: Néhány konkrét nevet szeretnék még kérdezni tőled, bár volt, akiről már beszéltél, de mondjuk Csinger Márk védőként, mint gólszerző, arról a momentumáról mit gondolsz Ukrajna ellen?
0: Hát igen, az ilyen haba tortán, mert nem is értettem.
1: Hogy... Tipmixen megraktad volna, hogy gólszerző Csinger Márk?
0: Hú, nem. Ezért nem vagyok gazdag. De ugye ő neki, hogyha csak azt nézed, hogy a védőmunkáját, tehát hogy így majdnem újoncként végigjátszik az Orbán mellett 4 meccset, egyre jobb és jobb teljesítményt nyújtva, aztán a kvázi a mezőn legjobbjaként a 4. mérkőzésre. Tehát ez egy fantasztikus nyeresége a magyar futballnak. Az meg, hogy ő úgy jött föl, egy-egynél úgy jött föl a támadással, hogy ott termett a kapu előtt, meglepve az ukrán védőket, az ő magabiztossága, a magyar válogatott magabiztossága, tehát ilyenkor ugye mindig fordít, mindig mi kaptuk az ilyen gólokat, mindig mi szenvedtünk így vereséget, ahogy most az ukránok, nem? Hogy ez olyan tipikus volt a magyaroknál, hogy hogy rúgunk egy gólt, és aztán hopp, gyorsan kapunk is rá egyet, aztán visszakerülünk a helyünkre. Szóval, hogy ez most egészen kivételes és fölemelő volt ez, hogy gyorsan rárúgtuk a gólt az ukrán góljára, és hogy pont a Csinger ért oda, aki meg ugye az ember azt hinné, hogy jó, most kaptunk egy gólt, nyomnak az ukránok, akkor ezt ágában nem lesz följönni a támadással, mert inkább védjük azt a döntetlent, és nem, ő ott volt a kapu előtt, szóval le a kalappa.
1: De ilyenkor mi történik egyébként szerinted, hogy egy védő ott találja magát a kapu előtt, ilyenkor a kapitány üvölt be a pálya széléről, hogy mindenki előre, vagy egy védő dönt úgy, hogy ő most még egy fél percig előmarad, még azt a beívelést megvári, mielőtt hátrál a saját pozíciója felé, egyéni döntéshez, vagy ilyenkor a szövetségi kapitány kiabálása?
0: Hát ez mindegyik lehet, de nem tudjuk. A kiabálás a legkevésbé valószínű egyébként, az ilyen adhok, azt nem hiszem. Ezen a szinten már, itt azért mindenki tudja a dolgát, simán lehet, hogy ilyenkor, amikor labdát szerzünk, vagy nálunk van a labda, akkor valakinek, valamelyik középső védőnek föl kell jönnie. Ugye a Csinger adja magát így a meccs végén, hogy azért ő valószínűleg csak van egy tizenvalahány évkor különbség a Csinger meg az Orbán között, szóval adja magát, 10 évkor különbség, adja magát, hogy a Csinger menjen föl, tehát simán lehet, hogy ez a taktika része, egy taktikai elem, hogy így tudjuk meglepni az ellenfelet, hogyha a közép-hátvéd fölfutásával ott teremtünk egy kis zavart, és hát ez most be is jött.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatom a beszélgetést Tóth Szánesi Attila újságíróval a magyar labdarúgó válogatott elmúlt 4 meccséről. Maradjanak velünk!
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái. 221 intézményben várhatóan 24.582-en érettségiznek. A lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre, közölte az oktatási hivatal. A közép és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e, az emelt szintű szóbeli november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az érettségizők várhatóan majdnem 25.800 vizsgát tesznek, körülbelül 14.900-at emelt, 10.900-at pedig középszinten. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva középszintű érettségit 51, emelt szintűt pedig 39 tantárgyból tesznek majd, közölte az oktatási hivatal. 10 nappal meghosszabbítják, így október 17-ig lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe, jelentette be a vidék és település fejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória kiemelte, sok kérdés érkezett a Szent István programmal kapcsolatban, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. A program első szakasza a fejlesztési testületek felállítása. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki. A jelentkezők pályázatait a minisztérium értékeli. A Szent István program célja, hogy hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modellt hozzon létre a kormány, amiben a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei, de aktív alakítói is a fejlesztéseknek, és így saját térségük jövőjének. A program első kísérleti szakasza 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A kísérleti térségek között található, egyebek mellett Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc vidéke. Elvégezték az első 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést a Semmelweis Egyetem orvosai, jelentették be az intézményben tartott szerdai sajtótájékoztatón. Az egy időben végzett 6 műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak, a 6 páciensből 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban, de ő is hamarosan hazamehet, mondta Kovács János Balázs, az ESE sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinika adjunktusa, a vese transzplantációs program vezetője. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. A törekvés az, hogy minél több élő donoros transzplantáció történik, és a keresztdonációs műtétekkel a vese elégtelenségben szenvedők a jelenleginél rövidebb időn belül juthatnak új szervhez.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést Tóth Szánesi Attilával, a 444.hu újságírójával, témánk pedig a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligájában való szereplése. Az elmúlt 4 meccsről beszélgetek tehát Tóth Szánesi Attilával. És a gólpasszról mit gondolsz? Tehát azt a labdát, azt a csingernek szánták szerinted?
2: Hát figyelj, be a zavarosba. Ugye az ukránok futottak vissza, nekünk jöttek föl, tehát Csinger mellett voltán a Szala is, a kapu előtt. Nyilván, hogy a Tóth Rajmund volt, aki beadta. Nyilván, hogy azzal a célral adta be, hogy remélte, hogy valakit meg fog találni. És mivel, hogy tényleg két emberünk is volt középen, nem is volt reménytelen. Úgyhogy én el tudom képzelni, hogy ez egy tudatos beadás volt a Tóth Rajmundtól.
1: Ugye mind a ketten játszottak a Győrben, voltak csapattársak, de ez ide visszanyúlhat, hogy ők ennyire ismerik egymást, vagy mivel...
2: Persze.
1: De akár egy ilyen, tehát ez lehetett egy elgyakorolt helyzet akár a Győrből, hogy a védő a kapu előtt van, és neki csavarom be jobb szélről?
2: Nincs kizárva, ugye ezek a nem tudom, hogy ott nekik volt-e ilyenjük valójában, de az biztos, hogy ezek a játék kapcsolatok rendkívül sokat érnek, ez egyre több szó esik erről, de már régen is, hogy te valaki mellett játszol a klubodban, az nagyon-nagyon sokat jelent. Kiismeritek egymást, ugye a válogatottakat is igyekeznek, ha van rá lehetőség úgy fölépíteni, hogy ilyen emberek legyenek egymás mellett, akik így jól ismerik egymást a klubjukból. A 80-as évek honvédja volt, ugye klasszikus példa, amikor abból 80 voltak válogatottak körülbelül, de hát ma már azért a magyar fociban ilyen már nincsen.
1: Hát majd a Liverpoolból lassan talán.
2: Majd a Liverpoolból, igen, mert az aranyos volt, mikor volt az ukrán, a magyar-ukrán meccs Pesten, és akkor a szünetben a melegítő magyar játékosok mentek le, köztük ugye a pécsi Ármin, aki Liverpool, illetve most a Hartbergben játszik kölcsönben, de hát Liverpool, és akkor ott megölelgette őt a Mamardashvili, aki megjött be a grúz kapuba, és az egy ilyen kedves jelenet volt.
1: Akkor idevetjük azt is, amikor Szoboszlai, nem tudom, 35 méterről rácsavarta, és ahogy összenézett a klubkapusával aztán a...
2: Igen, az is ilyen. Igen. És a bravúrral védtem a Márdesére, igen, szóval kellett nyújtózni ennek, és aztán ő is azt somolygott, mert pont a mögött, a kapu mögött álltunk, és az nekünk is megvolt az összesomolygásja.
1: Na jó, akkor tovább, egy-két játékos, akit akartam még kérdezni. Te már beszéltél Tóth Balázs kapusról elismerően, de bennem fölmerül, hogy nem azért, mert hogy az ő teljesítményével gond lenne, de hogy nem hiányzik mondjuk Gulácsi a kapuból, aki az új klubjában egyébként remekel?
2: Nem, szerintem nem. Nézd, az egy lezárt történet. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy ahhoz, hogy ő még a futballban el tudjon tölteni éveket, az kell, hogy a válogatottat ott hagyja, akkor szerintem azt tiszteletben kell tartani, és akkor már kár azon keseregni, hogy mi lenne, hogyha játszana, mert azt úgy, szerintem úgy érdemes nézni, hogy ha ő játszana a válogatottban, akkor lehet, hogy most nem a Villarrealnak a kapusa lenne. Tehát neki, ő nagyon tisztában van magával, ő nagyon okos fiú, és tudja azt, hogy neki ahhoz, hogy még a futballból kivegyen, ahhoz neki mire van szüksége, és neki arra volt szüksége, hogy akkor a válogatottól visszavonuljon, és szerintem nem kell ezt úgy nézni, hogy most nekünk ő hiányzik-e, vagy nem. Ez így döntött, hogy a pályafutása fenntartása érdekében csak a klubjára összpontosít, és ott szerencsére a Tóth Balázs tényleg egy remek kapus.
1: Oké, és akkor egy embert jutott még eszembe, róla nem volt szó, de nekem hiányzik ez az én személyes megjegyzésem, vagy kérdésem, Fiola Attila, nekem ő volt a kedvenc védőm. Neki végleg lezárult a válogatottsága szerinted? Az Újpestből már nincs visszaúta? Most egy ilyen olyan helyzetben sem ezek szerint, amikor nagyon válogatni kellett, hogy kiket hívjon be a kapitány, Fiolát nem hívta be, tehát őt valószínűleg már többet nem látjuk a válogatottban?
2: Hát én attól tartok, hogy igen. Tehát ő elég idős játékos már, ami azért önmagában nem jelent semmi, de én az Újpestbe sem emlékszem rá, hogy ilyen kimagasló lett volna. Én nem is tudom utoljára, mikor lehetett ő válogatott. Szerintem ő idén már nem volt egyébként. Szerintem ő a tavaszi barátságos meccseken sem volt már válogatott. Tehát ő neki, ha nincs is így kimondva, meg hát alakulhat még úgy, hogy szükség van rá, de ugye itt a szélső védő posztján megvagyunk, a középhátvédeknél hála Istennek megvagyunk. Az is sokat jelent, hogy ugye átálltunk, tehát ezt a három belső védős rendszert, amiben a Fiola sokat szerepelt, meg szélen is szerintem, de a három belső védősben is. Szóval, hogy ez most ezt átalakította a Rossi, ugye most már csak két belső védő van, és két belső védőben nem nagyon tudnám elképzelni két belső védő egyiként a Fiolát, és a szélen meg ott van az egyik oldalon a Kerkez, vagy ha gond van, akkor a Nagy Zsolt, a másik oldalon ott van a Bolla, hogyha gond van, akkor az Osvát. Szóval, hogy ott is megvagyunk, úgyhogy hát szerintem nagyon sajnálom, hogy az egyik kedvenc játékosodról van szó, de én attól tartok, hogy ő kiszorult a válogatottból.
1: És közben kikerestem, 25 márciusában játszott utoljára a Nemzetek Liga Törökország ellen 3-0-es vereség volt, és a fél időben cserélték le.
2: Igen, igen, igen, az rém lett, hogy idén már nem, de nem is tudtam, hogy ennyire a gyakorlás szerint, mert már másfél éve nem volt a válogatottban. Hát igen, igen, én azt hiszem, hogy meg kell barátkozni, mert csak az Újpestben láthatjuk a Fiolát.
1: Köszönöm a vigasztaló szavaidat. Rossziról szeretnének még kérdezni, mert ennek a négy meccsnek, ha csak az ő szempontjából nézzük a megítélését, nagyon érdekes. Hát olyan nagyon magyaros. Tehát
2: nagyon.
1: Az első meccs után ez a le kéne már váltani elfáradt, a negyedik után meg mindenki ünnepli, de érdekes volt az önreflexiója szerintem Marco Rossinak, aki, ha jól emlékszem, akkor az északírek elleni egy pont után nyilatkozta azt, de lehet, hogy rosszul emlékszem, akkor javíts ki, kérlek, arra utalt, hogy lehet, hogy az ő személyét is át kellene gondolni. Nem ennyire direkten mondta, de
2: igen, igen,
1: lebegtette, hogy nem lepődne meg, ha.
2: Igen.
1: Szóval maradsz.
2: Igen, ő mindig, ő szereti ezeket, ő szereti, és aztán utána ment el a telkibe a Csányi.
1: Igen.
2: Hogy megerősíteni, és az neki látszott, hogy nagyon sokat jelent, hogy a Csányi elment, és megerősítette őt a pozíciójában. Nem, mint hogyha kívülről úgy tűnt volna, hogy ez inogna. De egyébként nem volt most, hogy mondod, ugye volt az ukrán meccs, meg a grúz meccs. Én most nem emlékszem arra, hogy lett volna a Marco Rossizás, illetve biztos, hogy nem volt a nézőtéren. Ugye mindig van ez, hogy a B közép elkezdi, hogy Marco, és akkor a túloldal válaszol, hogy Rossi. És ez most az utolsó két meccsen nem volt.
1: Kommentekre gondoltam, hogy azért most az ukrán meccs után, mert nem olvastam ilyet, hogy mennie kéne a Marco Rossinak, az első meccs után meg sokan leírták, hogy na most már elfáradt.
2: Hát az jó,
1: nem
2: hát
1: is
2: persze,
1: tud magyarul, persze, alkalmatlan, persze. Menjen haza.
2: Hát persze, a kommentek igen, azok ilyenek. De mondom, ez a Csányi féle megerősítése, ez jelentett neki valamit, mert ez is azt bizonyíthatja, amit mondtál, hogy valószínű tényleg itt kicsit megfáradt, meg hát azért most már számolni kell ezzel, hogy látszik, hogy ő hajlamos erre a fajta instabilitásra, hogyha a jövőjéről van szó, tehát hogyha nem jönnek úgy az eredmények, vagy valami, akkor ő hajlamos arra, hogy így lebegteti ezt a dolgot, mert ez egy gondol, de 18 óta ott van, tehát 8 éve, már lassan 100-szoros válogatott lesz szövetségi kapitányként, azért ez egészen egyedülálló teljesítmény, és biztos, hogy meg tudja viselni az embert sok minden. Az volt nagyon érdekes még az ukrán meccs után, hogy végig lefújták, és akkor nem tudom, látta, de hogy ott ült még a padon, és így ilyen hitetlen, a többiek ott a stábtagok akarták ölelgetni, ő meg olyan hitetlenkedve ült, és nem értette, hogy mi olyan arcot vágott, mint hogyha épp egy kommentet olvasott volna, és nem ért vele egyet.
1: Szokott.
2: És akkor, és igen, igen, és akkor kiderült, hogy valószínű, hogy hitetlenkedett az eredmény miatt, mert ugye ilyet sem nagyon hallottam még tőle meccs után, hogy mondta, hogy ezt az ukránok érdemelték meg, ezt a győzelmet, és hogy most viszont nekünk volt szerencsénk, mert ugye sokszor tényleg nincsen szerencsénk az utóbbi időben, de hogy most viszont nekünk volt szerencsénk, és hogy ez a meccs egyértelműen az ukránoknak állt, ami amúgy annyiból érdekes, hogy szerintem nem. Azt nem mondanám, hogy egyértelműen az ukránoknak állt, mert az első fél idő igen, ugye akkor nem volt megint csak érdemi akciónk, meg semmi, de a második fél idő alapján szerintem egyáltalán nem, de olyan őszintének tűnt viszont ez a meglepődéssel, hogy győztünk, és hogy nem érdemeltük volna meg. Hát nyilván megérdemeltük meg sok minden. Meg hát a foci hosszú távon ugye hát azért csak kiegyenlítődik. Tehát lehet olyan, hogy pehjed van, aztán meg szerencsét. Hát most végre szerencsénk volt.
1: Akkor szerinted marad-e Marco Rossi, és szerinted maradnia kellene? Érted a két kérdés közötti különbséget biztos?
2: Ja, persze, persze, de nyilván, tehát, hogy ő nem fog, mi van most 26 van, jön az EB selejtező, hát nagy kérdés, igen, ez most biztos, hogy vele megyünk neki az EB selejtezőknek, a szerződése az a világbajnokság végéig van, de 30-ig. Az elviselejtetők az nem kérdés. Mindig azt érzem egyébként a Rosszinál, de tényleg, tehát mindig azt érzem, hogy ha jön egy ilyen rosszabb sorozat, akkor viszont vége. Tehát ha mondjuk lehetett gondolni, ugye mondtam, hogy a Nemzetek Ligája elején arra gondoltam, hogy itt az 1-4-ig bárhol végezhetünk, és mondjuk, hogy ha negyedikek lettünk volna, akkor szerintem bedobja a törül között, meg akkor lehet, hogy bár egy Nemzetek Ligája sorozat annyira nem lényeges, a kalapok miatt igen, azt beszéltük, de egyébként annyira nem lényeges, de szerintem akkor úgy érezte volna, hogy jó, a C-nél vette át a válogatottat, most meg a C-be esett ki, akkor ennyi volt, de hát ez szerencsére, tehát nagyon messze vagyunk, hogy mi kiessünk. Papíron azt hiszem, talán még matematikailag kieshetünk, de azért erre nem igazán van reális esély, hála Istennek. Szóval én azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy az elbíselet. Ezeket velekezzük el, de mindig ott van a kérdés, hogy ha van egy rosszabb széria, akkor vajon nem dobja el be a törők között. De ugyanakkor az is igaz, hogy ez a válogatott meg eléggé masszív, tehát azért ilyen nagyon nagy vereségekben nem tud beleszaladni, nagyon váratlan vereségekbe se, hogyha van egy látod, hogyha van egy olyan meccs, mint az Észak-Ír elleni idegenbeli, ott is egy pontot azért valahogy vért izzadva összeszerez, tehát nem is érted igazából sokszor, de nem egyáltalán nem, tehát nagyon nehezen megverhető válogatottat hozott össze, és egy olyan válogatottat, ami nem omlik össze csak úgy, ugye ebben az évben azért volt már eddig 8 mérkőzés, és volt egy, nem is tudom, egy vereségünk voltán, de most így hírt. Hát az ukránok elleni, persze, az ukránok elleni volt de egyébként meg ilyen hozzánk hasonló kaliberű csapatokat verünk, vagy döntetlent játszunk velük, de azért ez nem rossz dolog, hogy ilyen szintre jutott a válogatott.
1: Oké, utolsó kérdés, a szokásos jóslatok. Mi lesz novemberben Grúzia ellen és Észak-Írország ellen? 6 pontból mennyit szerzünk meg, és szerinted hol végzünk majd a tabellán? Ugye nyilván ez nem csak rajtunk múlik, egyébként arról nem is beszéltünk, hogy végül is a hétfő esti eredmények olyan szempontból kedvezőek voltak nekünk, hogy az északírek és a grúzok x-eltek, tehát egy-egy pontot szereztek, ami jó, hogy az északírek nem 3-at szereztek. Mi lesz a vége szerinted?
2: Hát figyelj, én azt mondom, hogy a szívem szerint lesz 4 pontunk, és megnyerhetjük a csoportot. Grúziában x-elünk, északíreket megverjük itthon. Azzal együtt mondom, hogy az északírmester azért félek, mert a grúzmester is egyébként, de az északíret nekünk ezek, mert ott van az ír, a másik ír válogatott, az ír köztársaság válogatottja, ugye, akikkel játszottuk azt a rémálomszerű mérkőzést a VB pótselejtezőért, és ez azért hasonló kaliberű csapat, ez az északír válogatott, szóval nagyon nehéz lesz őket megverni, de valószínű, hogy az lesz a csoport elsőségért a rangadó, tehát egy ilyen elképesztően izgalmas meccs kerekedhet belőle, és hát ha sikerül legyőzni őket. De egyébként meg, ha véletlenül másodikok vagyunk, az se rossz, mert akkor meg van egy meccsünk, egy újabb mérkőzés a Puskás Arénában. Gondolom az oda-visszavágó alapon van, most ebben nem vagyok egészen biztos, de szerintem igen, az A csoportnak az egyik harmadikjával, tehát az is egy ilyen plusz jó élmény tud lenni, és ott is kivívhatjuk a főjutást.
1: Ugye ez a Nemzetek Ligája a divíziójába való visszajutásért lenne, igen. Ha meg elsők vagyunk, akkor följutunk már a mostani teljesítmény
2: alapján. Akkor följutnánk automatikusan, így van.
1: És miért van az, hogy te is azt mondod, meg másoktól is olvastam az ukrán meccs után, hogy a grúzokkal döntetlen északíreket megverni. Nem a papírforma az lenne, hogy Grúzia ellen lenne könnyebb győzelmet szerezni?
2: Nehéz az a grúz csapat, nem? Azért ez Budapesten se volt egyszerű őket megverni, meg idegenben azért nem szokott nekünk úgy menni, hogy nem tudom, valahogy ez olyan X-esnek érzem, ez ne legyen igazam, de ezt olyan X-esnek érzem, ezt a grúz magyar meccset. Aztán ha véletlenül nyerünk, és akkor lehet, hogy a végén elég lenne egy pontot szerezni Észak-Írország ellen. Én az északírektől félek jobban. A grúzok, de mondom, a grúzokban ott nem bízom a győzelemben. Egy ilyen, pláne tudod, az első meccs, ugye most jön a klub időszak. Most pont mondta a Rossi, vagy valaki, hogy a Szoboszlaira 8 meccs lehet. a másfél hónap alatt, szűk másfél hónap alatt, és akkor visszajönnek kifacsarva a játékosok a válogatottba, és ráadásul első meccs, akkor megint tudod kicsit így összeszedni, ki tudja, milyen sérültek lesznek addigra, hogy lesz, mint lesz, nem tudom. Szóval egy kicsit úgy olyan biztonsági játékosként azt mondom, hogy az ott egy X, akkor kicsit ott megszokjuk egymást, és akkor utána meg neki lehet menni az északíreknek, és hát ha sikerül legyőzni őket.
1: Így legyen. Volt egy fél mondatod, amiben említetted, hogy ott voltál legalább az egyik mérkőzésen ebből a négyből. Kettőn voltál. Oké.
2: Okay. Hát mármint itthoniakon, igen.
1: Mesélsz egy kicsit arról, hogy most milyen a lelátó népe, milyen a hangulat, ugyanúgy töretlenül érzed-e a csapat iránti szeretetet, mint az elmúlt években, vagy érzel ebben változást, milyen most ott szurkolnia?
2: Pont olyan, mint az elmúlt években, ebben nincs változás. Hát egy ilyen igazi közösségi esemény ez a válogatott foci meccsre menés, ami ugye nagyon érdekes azok után, hogy azért még voltam olyan Magyarország-Észtország meccsen a Népstadionban, ahol 2000-en voltak, vagy annyian sem. Most nincs olyan ellenfél, aki ellen nem menne ki legalább 50 000 ember, de inkább 55, még San Marinót is beleértve. Tehát egészen elképesztő hangulat övezi a válogatottat, és látszik, hogy mindent megbocsátanak nekik, ami nem nehéz, mert hogy nem is verik meg őket nagyon. Tehát az, hogy az ukránok megverték őket 1-0, ez benne van a pakliban, de nem agyonvertek minket. Tehát nem szokták agyonverni a válogatottat. Mindenki elismeri, hogy hajtanak, küzdenek, vereség után se fütyülük ki őket. Tehát egy ilyen nagyon jó továbbra is a válogatott meccsekre járni. Rengeteg fiatal van, rengeteg gyerek van, rengeteg nő van ahhoz képest, hogy régen azért az ritkábbnak számított évtizedekkel ezelőtt. Tehát ilyen igazi családi esemény. Az kár volt a ukrán himnusz kifütyüléséért, az arról lemondtam volna, de ott se az egész stadion fütyült, hanem így szorványosan voltak fütyök, meg utána sokan megtapsolták az ukrán himnuszt, mikor lement, tehát nem volt, mondjuk, ami ilyen ellenséges fütykoncert volt, amikor a magyar-angol volt, az egyik magyar-angol testem, és volt még ez a térdelés, és letérdeltek az angolok, na akkor így az nagyon, az sokkal rosszabb volt azt átélni, mert akkor tényleg az egész stadion, nyilván nem mindenki, de hogy úgy érződött, hogy az egész stadion fújol, azért ez ahhoz képest sokkal csöndesebb volt, vagy halkabb volt.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tóth Szenesi Attilával, a 444 újságírójával beszélgettünk a magyar labdarúgó válogatott elmúlt 4 meccséről.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: feszültség. Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Családban marad.
2: Családban marad.
1: Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
2: 10 órától.
1: Óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A munkavállalói oldal kezdeményezésére ma délután folytatódik az egyeztetés a bérfelzárkóztatásról a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek és a kormány között. Az MTI által megkérdezett szervezetek képviselői jelezték, hogy korábbi követeléseik nem változtak, és vannak, akik előrelépésre számítanak a kérdésben. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum munkavállalói oldalának ügyvívője elmondta, a hivatalos meghívó szerint napirenden lesz a Magyar Péter által szeptember elején bejelentett a szociális és gyermekvédelmi ágazatot érintő bérintézkedés, viszont írásos előterjesztést nem kaptak a tárcától, így nem tudják pontosan, mire kell majd reflektálniuk, és azt sem tudják, mennyiben lesz érdemi a tárgyalás. Boros Péterné a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke kifejezte a béli reményét, hogy érdemi bérfelzárkóztatásról tudnak majd tárgyalni, és jelen lesznek a kormány pénzügyekkel foglalkozó képviselői is. A 25%-os emelés csak a nulladék lépés lenne a bérfelzárkóztatásban, ezt már Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke mondta, hozzátéve, hogy a költségvetésben csak egy nagyon kis tételt tenne ki az emelés. Az utolsó negyedéves költségvetés 0,1%-át jelenteni az ágazatban dolgozó 90 ezer ember bérének 25%-os korrekciója. Barna Sándor és Meleg Attila, a két jelölt a Tiszán inneni református egyházkerület püspöki tisztségére, közölte az egyházkerület. A kerület választási bizottsága szerdai ülésén számba vette és megvizsgálta az egyházmegyék jelentéseit, a megtartott egyházmegyei közgyűléseknek a püspöki és a főgondnoki tisztségre leadott jelölések adatait. A jelölést Barna Sándor és Meleg Attila fogadta el, ez alapján kerülnek kiküldésre az egyházkerületi tisztségekre vonatkozó szavazólapok. A püspöki tisztségre összesen 384 érvényes jelölés érkezett, melyek közül Barna Sándor 312-t, Meleg Attila pedig 72-t kapott. Főgondnoki tisztségre Molnár Pál és Fórizs István kapott jelöléseket. A kormány fel fog lépni azon építőipari szereplők ellen, amelyeknél korábbi közbeszerzések kapcsán súlyos szabálytalanságra utaló gyanú merült fel, mondta el a közlekedési és beruházási miniszter a 24.hu egyik podcastjében, megerősítve, hogy a NER emblematikus figurái érintettek lehetnek. Vitézi Dávid leszögezte, az állam nem tud olyan célt deklarálni, hogy kiszorítsa a piacról Mészáros Lőrinc és Szíj László vállalatait, legfeljebb azt, hogy aki nem tartotta be a közbeszerzési vagy más szabályokat, azokkal szemben érvényesíti a jogkövetkezményeket, amelyek akár a kizárást is jelenthetik a jövőbeni közbeszerzésekből. Van a korábbi kormányhoz kötődő építőipari szereplők között olyan, akinél már látunk annyira súlyos szabálytalanságra utaló gyanút korábbi közbeszerzésben, amely miatt lépni fogunk a következő hetekben, mondta. Kiemelte, a kormány nem azért lép fel ellenük, mert nem szimpatikusak, hanem azért, mert az ország nemzetgazdasági érdekeit sértve, az uniós forrásokat veszélyeztetve összejátszottak szabálytalanságokat követtek el. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban, közölte a 24.hu érdeklődésére a rendőrség. A portál beszámolója szerint a nyomozást versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indították. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus 26-án jelentette be, hogy pártja feljelentést tett a központi nyomozó főügyészségnél a kormányzat augusztus 20-ai rendezvényeinek közbeszerzési eljárása kapcsán. A politikus szerint Zelcsényi Miklós, a Tisza párt rendezvény szervezője, Radnai Márk kormánybiztos megbízásából már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvény megszervezéséről, bevonva a későbbi nyertes Kft-t.
1: Az időjárásról.
3: Nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik ma a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megélénkül a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 22 és 28 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió Családban Maradt című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Kedves hallgatóink, Bénó Helgát, miskolci karriertanácsadót köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Köszönöm én is a meghívást, és köszöntök minden hallgatót.
1: Az előttünk álló órában több mindenről fogunk beszélgetni, álláskeresés, munkavállalás tekintetében, hogyha indíthatjuk mostanan a gondolatokat, hogy hogyan változtak itt az álláskeresés módjai az elmúlt időszakban. Itt, ha néhány év távlatából ezt itt átgondoljuk, akkor ezt szakemberként te hogy látod?
2: Alapvetően azt gondolom, hogy elképesztő változásokon megyünk keresztül, és nagyon gyors változásokon keresztül megyünk. Én úgy látom, hogy, és mindig ezt mondom, hogy szerintem soha nem változott ennyire gyorsan és ennyire markánsan az álláskeresésnek a mikéntje, mint ahogy most. Nyilván ennek nagyon-nagyon sok tényezője van. Egyik az nem titok, hogy a mesterséges intelligencia is egyre inkább teret nyer az álláskeresésben, és akár az előszűrésekben is cégek oldaláról. És talán most vagyunk egy olyan fázisban, hogy a régi módszerek, álláskeresési módszerek elkezdtek kevésbé működni. Az újakat viszont még nem annyira sokan használják, és egyfajta szemléletváltásnak kell szerintem végbe menni ahhoz, hogy túl tudjunk azon lépni, hogy oké, változik a munkaerőpiac, és mi az, amit én mondjuk, mint álláskereső meg tudok tenni, és akkor azt jól csináljam, és úgy csináljam, mert akik ehhez a gyors változáshoz tudnak alkalmazkodni, vagy az új álláskeresésnek az új játékszabályt minél hamarabb tudják implementálni, szerintem ők fognak versenyelőnybe kerülni jelenleg a munkaerőpiacon.
1: Hamarosan ezekről a területekről is részlet

0: gyakorlatilag most már egy önéletrajznak, egy jelentkezésnek nem csak az emberi szemen kell átmennie, hanem a mesterséges intelligencia kulcsszavasításán keresztül. Én azt gondolom, hogy ez nagy változás. A másik oldalról, az álláskeresők oldaláról is egyre többen használnak az álláskeresésben mesterséges intelligenciát. Én azt látom, hogy még kevesen használják jól a mesterséges intelligenciát ilyen tekintetben, mert sok esetben az látszik, hogy nagyon gyorsan felismerhető az, hogy az ember önmagát próbálta kispórolni az álláskeresési folyamatból, vagy beletette önmagát, mert abban az esetben, ezt kutatások is kimutatták, hogy nagyjából a HR-esek 28%-a azonnal visszautasítja azokat az önéletrajzokat, amik gyakorlatilag azt mutatják, hogy csak a mesterséges intelligencia dolgozott rajta. Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az álláskeresőknek egy nagyon jó támogatójuk lehet, és én szoktam is biztatni az álláskeresőket, hogy nyugodtan használjuk, nem kell gyakorlatilag félni tőle, viszont nem helyettünk, mint ember helyett dolgozik, hanem velünk együtt kell, hogy működjön, és akkor itt belép egy másik nagyon fontos dolog, hogy tudnunk kell azt, hogy mik a mi értékeink, és hogy mit akarunk az önéletrajzba vagy a munkaerőpiac számára kommunikálni, mert abban az esetben segítség a mesterséges intelligencia, de ha ezt nem tudjuk, és ezt a munkát kispóroljuk, az önismereti munkát, akkor gyakorlatilag egy nagyon sablonos pályázati anyagunk fog születni, ami ugyanúgy ki fog hullni, mert kontraproduktív lesz, hiába tettük tele mondjuk kulcsszavakkal.
1: Mi az, amiben pozitívan tud megjelenni a mesterséges intelligencia használata, például egy önéletrajz esetében?
0: Én azt gondolom, hogy ha pályázunk egy pozícióra, és ugye az önéletrajzunknál segítségül hívjuk a mesterséges intelligenciát, amire borzasztóan jó tud lenni, az a kutatás például. Tehát szedjük szét azt az álláspályázatot, nézzük meg a céget által a minél több információt. Azért, mert pontosan látni kell ma a munkaerőpiacon azt, hogy az adott cég milyen probléma megoldására keresheti az embert, milyen feladatok megoldására keresheti, és célzottan tudunk ebben az esetben pályázni. Ez azt jelenti, hogy azt szoktam mondani, hogy a kis kalapból azokat a történeteinket, vagy azokat a eredményeinket hívjuk elő, amik azt bizonyítják, hogy mi arra a feladatra jók vagyunk, annak a feladatnak a megoldására. És azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia ebben nagyon jó, hogy kutassunk, hogy megnézzük az álláshirdetést, hogy megnézzük azért a kulcsszavakat is, mert a mesterséges intelligencia korábban az ATS szűrőknél nagyon is fontosak az, hogy benne legyenek az önéletrajzban a kulcsszavak, természetes mi voltukban. Tehát, hogy erre nagyon jó a mesterséges intelligencia, nagyon jó kérdéseket tehet fel, hogyha mondjuk fel szeretnénk fejteni azt, hogy tulajdonképpen milyen értékeink is vannak, miben vagyunk jók, miben tudunk értéket adni egy munkáltatónak. Én azt gondolom, hogy ezzel az ötletelésnek szoktam hívni, tehát ebben nagyon jó tud lenni. És utána akár azért a fogalmazásban is jó tud lenni, hogyha belülünk indulnak ki azok a gondolatok, és nem azt mondjuk, hogy bedobjuk neki, hogy tessék itt egy álláshirdetés, írja erre egy jobb önéletrajzot, mert ott nagyon-nagyon kliséket fog írni. De alapvetően, hogyha azt a részét beletesszük, hogy mi felszínre hozzuk a saját értékeinket, ott már nagyon jól tud fogalmazni, és akár vagy egy fogalmazásban segíteni. És én azért azt szoktam mondani, hogy időt tudunk vele spórolni, hogyha okosan és kritikus szemléletmóddal tudjuk használni.
1: Említetted, hogy még ezzel a módszerrel azért sokan ismerkednek. Arra van már rálátás, hogy esetleg korosztály tekintetében a fiatalabbak szívesebben hívják segítségül ezt a lehetőséget?
0: Nyilván azért azt mondom, hogy a fiatalabbak könnyebben vagy gyorsabban nyúlnak akár a mesterséges intelligenciához, hiszen nagy részünk már beleszületett ebbe a digitalizációs korszakba. Én azonban azt látom, hogy egyre többen a idősebb generációból, vagy nevezünk már nem a alfa és társai generációnak, tehát hogy már ott is nagyon szeretik akár, vagy belenyúlnak a mesterséges intelligenciával az álláskeresésükbe, mert az is látszik a munkaerőpiacon, és az is eljutott már sokakhoz, hogy nagyon fontos lesz az, hogy ki mennyire tudja mesterséges intelligencia nyelvét, és jelenleg az látszik, persze szerintem előre senki nem tudja megmondani, hogy ez egy olyan dolog lesz, ami tényleg így kísér minket hosszú évekig, vagy egyszer csak így kipukkan ez a lufi, tehát hogy ezt még senki nem tudja megmondani, de jelenleg az látszik a munkaerőpiacon, hogy azokat a szakembereket elkezdik keresni, akik a saját szakterületükön értenek a mesterséges intelligencia nyelvén. Nagyon sok feladatot egyébként elkezdenek neki átadni, tehát végrehajtási feladatot, és azok a szakemberek most jelenleg picit előnyösebb helyzetben vannak, akik viszont úgy értik a mesterséges intelligencia nyelvét, hogy átlátják szakmailag, hogy azt tudják mondani, vagy ők tudják azt mondani, hogy ezt és ezt csinálja, ez és ez nem jó, mikor kihozza

0: az eredményt, tehát kommunikálni tudnak vele, át tudják adni a végrehajtást, és ami szerintem nagyon fontos, amit már az előbb is mondtam, hogy meg tudják azt a kritikus szemléletet tartani fölötte, hogy nem mindent vakon elhiszünk neki, hanem igenis értünk szakmailag a dolgokhoz, és akár meg tudjuk kritizálni. Tehát, hogy látszik az, és azt látom, hogy akár mondjuk az idősebb generációnál is egyre többen látják azt, hogy a saját szakterületükön elkezdenek mondjuk a mesterséges intelligencia kapcsán tanulni, hogy mire tudják használni, és egyre több interjú szituációban is előjön már az, hogy mennyire ért valaki a mesterséges intelligenciához.
1: És akkor ehhez a gondolathoz itt csatoljuk hozzá, ha már itt a korosztályokról is szóltunk, az álláskeresési stratégiának a változatosságát, hogyha még itt a korosztályok tekintetében is gondolkodunk, vagy itt a személyiséget is hozzávesszük, hogy mennyire lehet befolyásoló tényező.
0: Mondhatnám, hogy befolyásoló tényező, bár én azt látom, hogy inkább az látszik most a munkaerőpiacon, hogy van egy réteg, aki még mindig azt szerint keres, hogy mi jelenik meg az álláshirdetésben, nézem az álláshirdetéseket, jelentkezek rá, várok. És van egy olyan réteg, aki már meghallotta azt, hogy nem biztos, hogy csak ez az egy útja van az álláskeresésnek, hanem ott a rejtett munkaerőpiac. Ugye az látszik jelenleg, ezek mind csak ilyen becsült számok, de a nagy része az állás lehetőségeknek az nem a hirdetési piacon oldódik meg. Ugye elkezdett zsugorodni a hirdetési piac, és sokszor van az, hogy hozzám is úgy fordulnak ügyfelek, hogy hát nincsenek is jó hirdetések, vagy alig vannak hirdetések. És itt lép be a rejtett munkaerőpiac. Nyilván ennek több dimenziója van, a fejvadászok, közvetítők, kapcsolati háló, közvetlen bemutatkozás a cégeknek, akár pozíció nélkül is. Én nem feltétlenül azt mondanám, hogy itt generációs különbségek vannak, bár ugye van egy generáció, aki abszolút a hirdetéseken szocializálódott. Itt inkább azt mondom, hogy ki mennyire alkalmazkodik a változásokhoz, és ki mennyire látja azt, hogy igenis a rejtett munkaerőpiac nagyon dominánsan működik most az álláskeresésben, és hogy el kell egy proaktív álláskeresést kezdeni. Ha már a személyiséget említetted, természetesen itt mindig jön az, hogy ugye vannak introvertáltabb emberek, akik nem feltétlenül szeretnek, úgymond így bemutatkozni, vagy proaktívabban menni a piacon. Én azt gondolom, hogy mindenféle személyiségtípusnak meg lehet találni azt a karrier stratégiát, ami neki működik, tehát nem szoktam azt mondani, hogy a szakadékba gyakorlatilag mindenféle biztosítás nélkül azonnal ugorjunk, de meg lehet azt találni, hogy hogyan lehet a rejtett munkaerőpiacon mondjuk úgy boldogulni, bemutatkozni, hogy ez még az én személyiségemnek, vagy a komfortzónámnak mondjuk csak pici tágítás legyen, és ne egy ilyen kilöknek a szakadékba típusú ugrás.
1: Még hogyha egy picit a részleteibe bele mehetünk a rejtett munkaerőpiacnak, hogy ezt hogyan lehet értelmezni?
0: Ugye alapvetően fogalmi szinten a rejtett munkaerőpiac mindaz, ami nem jelenik meg az álláshirdetésekben. Nagyon látni most jelenleg azt a piacon, hogy vannak olyan cégek, bár azért azt tudjuk, hogy fluktuáció azért elképzelhetően nagyon, tehát hogy mindenhol van, de vannak olyan cégek, akik nem jelennek meg hirdetésekkel, akinek így sose látni mondjuk hirdetéseit, és ők is keresnek valahol. És én azért azt gondolom, hogy a rejtett munkaerőpiac, amit mondtam, hogy minden, ami a hirdetési piacon túl van. Tehát gyakorlatilag azt látni kell, hogy ami nagyon-nagyon dominánsan működik, és ami a legnagyobb szeletet veszi ki a tortából, az a kapcsolati háló. Itt szokott bejönni az, hogy de én nem kunyerálok állásért, mondjuk az az ügyfeleknél, meg nincsenek kapcsolataim. Nagyon-nagyon félreértelmezett dolog, azt gondolom, hogy a kapcsolati háló beaktiválása, pedig mindenhol ezt lehet hallani, hogy aktiváld a kapcsolati hálódat. A rejtett munkaerőpiac az a legfontosabb, az információszerzés. Tehát a kapcsolati hálót nem úgy kell aktiválni, hogy azt mondom, hogy fú, mutass már be egy állásra, és ez egy mindenkinek kellemetlen beszélgetés, hanem információ. Ki mit lát a piacról, hol vannak mozgások, hol vannak változások, és gyakorlatilag a belépési pontokat kell keresni a kapcsolati hálón keresztül. Azt gondolom, hogy a kapcsolati háló aktivitása vagy aktiválása az az információ szerzésnek a lehetősége, és az információ szerzés szükséges a munkaerőpiacnak, a rejtett munkaerőpiacnak a bevételéhez, tehát hogy lássuk azt, hogy hol lehetnek a belépési pontok. Ugye egyrészt ez a legnagyobb része. Van egy bizonyos része a közvetlen cégeknek bemutatkozás, és ez nem egyenlő azzal, hogy regisztrálok mondjuk 20 cégnek az adatbázisába, hanem ez az, hogy látom, hogy az adott cég engem érdekel. Értékrend, amit kommunikál, azt gondolom, hogy jó lehet itt dolgozni. Pontosan fel tudom mérni azt, hogy én milyen értéket tudok adni egy munkáltatónak, és meg tudom azt mutatni, hogy mondjuk én miért lennék értékes számukra, és gyakorlatilag pozíció nélkül akár bemutatkozom nekik. Ugye ezt jelenti a közvetlen bemutatkozás. És akkor ugye van egy része, ami viszonylag pici szeletet hasít ki a tortából a fejvadászok, közvetítők, de én azt szoktam mondani, hogy vannak olyan szintek és pozíciók, ahol viszont nagyon érdemes velük dolgozni, mert nagyon jó a piaci rálátásuk, és nagyon jó lehetőségekhez tudják az embereket juttatni. Szóval gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy sok csatornán kell megnyitni az álláskeresést, mert ma már nem elég az, hogy passzívan nézem a hirdetést, várok, újra pályázok. Nyilván ez nem minden pozíciónál van így, mert azért van a munkaerőpiacnak ugye kék galléros, fehér galléros része, ez nem minden pozíció esetében működik így, én azt gondolom, de mindegyiknél megfigyelhető az, hogy a rejtett munkaerőpiac dominánsan dolgozik, és hogy mindegyiknél meg kell azt figyelni, hogy igenis, hogyha nem akarom elhúzni az álláskeresésemet, akkor kicsit proaktívabbnak kell lennem, mint az, hogy a hirdetésekre reagálok, vagy a piacra reagálok.
1: Itt a személyes kapcsolatok, beszélgetések, illetve a különböző csatornákon való érdeklődés is ajánlott?
0: Abszolút. Én mindig azt szoktam mondani, hogy beszélgessünk. Ha álláskeresők vagyunk, akkor beszélgessünk minél többet. És nem arról, hogy mutass már be, légy szíves, hogy az előbb is mondtam, hanem tényleg próbáljunk információt szerezni, kapcsolódni. Nagyon sokszor kapom azt meg, hogy de hát nekem nincsenek mondjuk kapcsolataim. Azért már ott van az online téren is van olyan szakmai fórum, ahol lehet kapcsolódni, lehet kapcsolati hálót építeni. Én azt gondolom, hogy talán, ugye beszéltünk itt az elején a mesterséges intelligenciáról, ezzel egyetemben, vagy párhuzamosan nagyon-nagyon felerősödnek a kapcsolódások, az emberi kapcsolódások talán még értékesebbé kezdenek válni, és nagyon fontos az, hogyha mi most álláskeresők vagyunk, akkor tényleg ez a piac most azt mutatja, hogy nagyon nagy változások vannak, és nem szabad beragadni abba a fajta álláskeresésbe, ami régen volt, hogy megírtunk egy önéletrajzot, szétszortunk minél több helyre, és akkor elkezdtünk várakozni, hogy majd jön eredménye. Sokkal jobban bele kell önmagunkat tenni a folyamatba, és sokkal jobban úgymond, mint egy projektet kell kezelni, ahol tényleg folyamat vannak, lépések is, és stratégia mentén következetesen kell haladni.
1: Egy fiatalnak, egy pályakezdőnek milyen tanácsaid lennének, hogyan induljon?
0: Nem titok, hogy a pályakezdők nincsenek most egyszerű helyzetben, mert nyilván nagyon nehéz a belépési pont most a piacra, azért ez az elmúlt időszaknak a válsága és változásai elhozták ezt. Azonban én azt gondolom, hogy ők is ugyanúgy kell az, hogy mennyire tudnak proaktívan gondolkodni, hogy mennyire tudják azt, hogy az önismereti munka által felszínre tudják hozni, és itt ugye nem csak arról beszélgetünk, hogy milyen munkatapasztalatuk volt, hiszen nem volt. Én azt szoktam mondani, hogy ha például mondjuk nem tudom, egy kommunikációs pozícióra pályázol, akkor szedd elő az összes, még egy nyári munkán, hogy fagyizóba voltál, szedd elő azt is, mert beszélgetned kellett, mert kommunikálnod kellett, mert problémát kellett megoldanod, mert ügyfeleket kellett kiszolgálnod. Tehát minden olyan momentumban meg kell azt mutatni, hogy hol volt jelen esetben mondjuk a kommunikáció, vagy az emberekkel való probléma megoldás. És itt nem csak klasszikusan mondjuk munkatapasztalatról beszélünk, hiszen egy pályakezdőnek az viszonylag kevesebb van, de egyetemi projektek, nyári munkák, és mindent végig kell gondolni. Természetesen ez a későbbiekben majd kikopik az önéletrajzukból, amikor már megvan az első hosszabb pozíció. De én azt gondolom, hogy egy pályakezdőnek is nagyon fontos, hogy merjen cégeknek bemutatkozni akkor is, hogyha nincs hirdetés, merjen kapcsolatokat építeni, és igenis lássa azt, hogy milyen értéket tud bevinni, és akár, hogyha itt beszélünk ott a tanulásról, ugye ez minden esetben nagyon-nagyon fontos tud lenni, nézze meg, hogy a szakterületén vannak-e olyan digitalizációs dolgok elvégezhető, nem feltétlenül hosszú éves képzések, vannak már ilyen nagyon mini képzések, rövid idő alatt elvégezhetőek, ami egy picit specializálja a tudását, amire azt tudom mondani, hogy mondjuk érdemesebb mondjuk abba az irányba kicsit specializálódnia. Most itt jelen esetben például az AI, és ilyen egyébként, mert talán könnyebb lesz belépnie a piacra. Tehát azt gondolom, hogy a pályakezdőknek most jelenleg tényleg nekik még kiemeltebben fontos az, hogy proaktívan keressenek állást, mert nagyon-nagyon kevés, ahova olyan hirdetés van, ahova ténylegesen pályakezdőt várnak.
1: És ha már valaki a személyes interjúig eljut, akkor azért abban is gyakorlatot szerezni, hogy úgy tudjon a kommunikációs területen is ugye helytállni, hogy úgy fogalmazza meg azokat a válaszokat, ami lehet, hogy két módon megközelítve, ugyanazt a hátteret takarva, máshogy hangzik.
0: Én azt gondolom, hogy az interjú szituáció nyilván fontos, hogy az ember gyakorlatot szerezzen ebbe és a kommunikációjába, de én visszakanyarodnék arra, amit itt az elején mondtam, hogy nagyon fontos, hogy a saját munkatapasztalatunkból, ha már mondjuk itt nem pályakezdőkről beszélek, hanem a saját munkatapasztalatunkból elő tudjuk húzni a történeteinket. És ez a például a tudatos felkészülés az interjúra, ott mindig elmondom, hogy ez ami nagyon fontos, hogy húzzuk elő a történetünket. Tehát mondjuk nem azt mondom egy állásinterjún, hogy jó a probléma megoldó készségem, mert hogy ezt mindenki el tudja magáról mondani, és a legtöbb állásinterjún ez elhangzik ilyen, amikor erősségekről beszélünk, hanem hozzak egy olyan történetet, ahol meg tudom azt konkrétan mutatni, hogy volt egy probléma, mit csináltam, hogyan oldottam meg, mi lett az eredménye.
1: Alá tudjuk támasztani.
0: Így van. Tehát én azt szoktam mondani, hogy jelen pillanatban, mind az önéletrajzban, mind az állásinterjún a bizonyítékok. Ha lehet, számszerűsített bizonyítékok, tehát mondjuk számszerű eredménnyel, azok, amik dominánsak lehetnek. És itt lép be az megint, hogy az interjúra való felkészülés ma már nem azt jelenti, hogy megnézem a cégnek a honlapját, elolvasom, és akkor tudok róluk egy pár dolgot. Hanem én itt is szoktam mondani ezt, hogy igenis lehet használni a felkészülésnél a mesterséges intelligenciát, sőt kell is. Szedjük szét a céget, hogy milyen szakaszban tart, hogy kik a vevői, hogy milyen problémákkal szembesülhet. Minél pontosabban látjuk, hogy mi a helyzet, és mondjuk milyen feladatokra keresnek az adott területen szakembert, annál pontosabban elő tudjuk húzni a saját történeteinket. Azokat a történeteket ugye, amik bizonyítani tudják, hogy mi leszünk a megfelelő ember. Ma már azt látni a munkaerőpiacon, hogy az egyértelműséget keresik. Tehát nem az, hogy rájuk borítok egy nagy kalapból mindent, hogy tessék, és én mindenhez értek, és itt van, és válogassátok ki, nem válogatják ki. Alapvetően azok tudnak gyorsabban haladni egy folyamatban, akik pontosan azt tudják bebizonyítani, hogy erre a feladatra ezért és ezért vagyok én a megoldás, és ezek a bizonyítékaimra. Tehát alapvetően, ami nagyon megváltozott most a munkaerőpiacon, hogy már nem bízhatunk abban, hogy majd a másik oldal kibontja, majd leül és átgondolja az önéletrajzunkat, az interjú szituációkat, hanem nagyon célzottan nekünk kell tudni azt megmutatni, hogy miért vagyunk jók az adott feladat megoldására.
1: Nyilván ilyen konkrét példákkal alátámasztva egy olyan ember, akinek már több éves, vagy akár több évtizedes tapasztalata van, hamarabb elő tud hozni ugye ilyen konkrétumokat, de itt, ha ismét visszatérünk a fiatalokra, a pályakezdőkre, akkor nekik mi lehet ugye a tarsajukban, illetve ugye családi magazinunk keretében is már beszélgettünk arról a szülői támogatásról, amit különböző korban kisgyermekektől fiatalokon át önértékelés erősítésében, a saját értékeik megtalálásában tudjuk őket segíteni, de egy szülő akkor is szülő, hogyha a gyermek ugye felnőtt korba ér, és vannak olyan élethelyzetek, amikor esetleg az ő támogatása is sokat jelenthet, vagy ilyen esetben hogyan tud egy szülő segíteni?
0: Visszakanyarodnék egy picit a mondat elejére, amikor mondtad, hogy tapasztalt szakemberek könnyen elő tudják húzni. Nem feltétlenül. Én egyébként azt látom, hogy például vezetők és szenior szakemberek közül nagyon sokan interjúznak úgy, hogy ez a mindent borítok, és akkor mindent megmutatok, az összes színemet, mert azt gondolom, hogy több lesz az esélyem, csak kell látni egy vezetőnél, egy szenior szakembernél, és hogy tényleg célzottan kell azokat a momentumokat megmutatni. Ezt hozzá szerettem volna tenni, mert nem ennyire egyértelmű, hogy aki tapasztalt szakember, annak sokkal-sokkal könnyebb a helyzet, vagy könnyebb egyértelmű üzeneteket átadni.
1: Igen, itt bocsánat, itt arra is gondoltam, hogy nekik már van lehetőségük, ugye,
0: igen, de ez is egy olyan ismereti munka, azt gondolom, hogy meg tudjuk-e mutatni azokat a szeleteket. Pályakezdőnknél egyébként azt szoktam mondani, hogy egyrészt meg kell mutatni az affinitást egy állásinterjún, hogy miért érdekel az a terület engem, mit szeretnék benne fejlődni, mit szeretnék tanulni. Ugye azt mondtam már korábban, hogy elő kell húzni akkor mindenféle egyetemi projektet és olyan momentumot, olyan nyári munkát, olyan dolgokat, ahol én azt tudom mondani, hogy nekem azért van hozzá készségem. De én azt gondolom, hogy igenis az affinitás is nagyon fontos, hogy azt megmutassuk, hogy tényleg érdekel ez a terület. Nem úgy ültem be interjúzni, hogy igazából teljesen mindegy, hogy miért ehhez a céghez. Tehát sokkal tudatosabban kell, akár pályakezdőkről beszélünk, akár tapasztaltabb szakembereknek, tudatosabban kell azt megnézni, hogy oké, rendben, miért is, hol vannak a meccés pont a cég és én közöttem, hogy meg tudjam azt mutatni, hogy miért én vagyok az a szakember, akit őt szeretnének, vagy az a pályakezdő. És igen, nagyon fontos szerintem szülőként a gyerekeket is támogatni, és a gyerekekben is elvetni azokat a kis magokat már nagyon fiatalon. Egyrészt az, hogy a nyitottság, mert nagyon viccesen, félig meddig viccesen meg szokták azt fogalmazni, hogy valószínűleg a mi gyerekeink már olyan szakmába fognak dolgozni, ami még nem is létezik a piacon, olyan gyors átalakulás zajlik. És ugye ezt látjuk a mesterséges intelligencia által, hogy nagyon erőteljesen rendezi a piacot. Szóval tényleg nem tudhatjuk azt, hogy milyen szakmák lesznek akkor, amire ők felnőnek, és azt gondolom, hogy amire meg kell őket tanítani, ez, hogy a nyitottság egyrészt, hogy lássák azt, hogy több dolgot is megnézzenek a világból, mielőtt mondjuk döntenek. Nagyon meg kell őket tanítani arra, hogy önismeret, hogy az önismereti munka. Nagyon meg kell őket tanítani arra is, hogy mondok mondjuk egy példát. Egy időben nagyon tendencia volt, hogy mindenki az IT-szektorba ment, mert hogy az IT-szektor vonzó, és ott mindig van kereslet, és milyen jól lehet keresni. És nagyon sokan kihagyták magukat a képletből. Tehát olyanok is az IT-szektorba elindultak, akiknek semmilyen affinitásuk nem volt az IT-szektor iránt. Nem árulok el vele titkot, sok ilyen karrierutat láttam, és hogy szenvedtek ugyanúgy. Hiába lehetett jól keresni, hiába lehetett jól elhelyezkedni, ugyanúgy nem tudtak elhelyezkedni, és szenvedtek a napi munkába. Én azt gondolom, hogy amit a gyerekeinknek, vagy amivel egy szülő nagyon támogathatja a gyermekét, az, hogy a munkából, vagy amikor valamit választasz irányt, soha ne spórolt ki önmagadat. Tehát úgy értve, hogy mindig azonosan kell választani, hogy meg kell azt nézni, hogy én mit szeretnék csinálni, miben vagyok jó, és akkor utána a piaci keresletet, de nem úgy indulunk ki, hogy ott a piaci kereslet, és akkor majd én azt magamra erőltetem, hiába mondjuk nincs abba az irányba nekem semmiféle elköteleződésem, mert nem fog működni. Tehát nagyon-nagyon sok ilyet láttam már, hogy nem működik alapvetően, hogy ha nem abba az irányba megyünk, amit mi úgy szeretnénk igazán csinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szülő ebben tudja leginkább támogatni a gyermeket, hogy azt mutassa meg, vagy azt adja neki, hogy nagyon fontos az, hogy magadat megismerd, hogy te miben vagy jó, és hogy mit szeretnél csinálni. Mert hosszú távon csak azok a karrierutak működnek, ahol azért ez az ember abba az irányba megy, amit jól is csinál, és amiben akár kedve van fejlődni, hiszen szereti azt, amit csinál. És én azt gondolom, hogy ezek a szemléletmódbeli dolgokat tudjuk leginkább szülőként, támogatásként átadni, hiszen amit mondtam, hogy nagyon nehéz már szakmát mutatni a gyerekeknek, vagy egyre nehezebb, hiszen nem tudjuk, hogy a digitalizáció mit fog elhozni, és milyen szakmákat és milyen változásokat. Szerintem a szemléletmódot kell megmutatni, hogy mire figyeljenek, és hogyan tudnak majd jól választani. Hogyha meg például azt nézzük, hogy ugye mondtad, hogy a felnőtt gyermek is gyermek, tehát hogyha mondjuk egy állásinterjú szituációt nézünk, akkor én azt gondolom, azzal célszerű elindítani egy gyermeket, egy felnőtt gyermeket, hogy merjen önmaga lenni, merjen az interjún kérdezni, és gyakorlatilag tudja azt, hogy egy interjún is gyakorlatilag nem őt vizsgáztatják. Tehát nem egy vizsgaszituációról beszélünk, hanem partnertként kell, hogy beszélgessenek, mert hogyha ez megtörténik, akkor lehet neki hosszú távon az az adott hely jó, akkor tudja ő is megmutatni az erősségeit. Minden más esetben, mikor azt mondom, hogy ez a beszélgetés nem olyan, aminek lennie kell, akkor érezni kell, hogy ott valami probléma van. Ez például nagyon megváltozott az interjú korszakában, és ezt nagyon meg kell tanulnunk a mai világban, amikor ugye kevés hirdetést látunk, örülünk, hogyha behívnak interjúzni, hogy de igenis, ugyanúgy, hogy én megmutatom a cégnek, hogy én mire vagyok jó, a cégnek is engem, mint jó szakembert meg kell nyernie, hiszen hosszú távon egy ilyen közös egymásra találásnak kell lennie, és én azt gondolom, hogy ez kell, ezt mondanám jó tanácsként, hogy azt érezd, hogy ez egy jó beszélgetés volt, hogy itt nem vizsgáztattak, hogy itt nem csúnyán mondva, hogy megaláztak, olyan kérdéseket tettek föl, hanem mutasd meg magad bátran, és gyakorlatilag tudd azt, hogy ez egy partneri beszélgetés kell, hogy legyen.
1: Hamarosan mi is folytatjuk a beszélgetést Bénó Helga, miskolci karriertanácsadóval, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Családban marad című magazin műsorunk mai vendége Bénu Helga, miskolci karriertanácsadó, és itt műsorunk első részében sokszor elhangzott a tudatosság szó. A mindennapokban az élet különböző területein nagyon sokat halljuk, bízunk benne, hogy ugye tényleg tudatosabbak vagyunk több tekintetben. Álláskeresés tekintetében hogyan látod ennek a változását? Beszélhetünk-e változásról? Erősödött-e például a tudatosság itt az utóbbi időszakban, és szakemberként ezt ti hogyan tudjátok támogatni, hogy erősödjön?
2: Én azt gondolom, hogy álláskeresésben a tudatosság soha nem volt még olyan fontos, mint napjainkban. Ugye már sokszor utaltam is rá, hogy az önismeret, hogy tudnunk kell, hogy milyen értéket adunk, és nagyon-nagyon fontos az álláskeresésben jelen pillanatban, hogy a sodródom stratégia az gyakorlatilag nem vezet sehova. Tehát tudatosan fel kell építeni mondjuk álláskeresésben is azt a stratégiát, amit tudok üzemeltetni, amit nem csak egy hétig tudok, hiszen nincs varázs megoldás. Tehát nincs olyan, hogy tudatos leszek és elindítom az álláskeresésem, és két nap múlva már 5 állás ajánlatom van. Azért ez egy folyamat, tehát ez egy olyan folyamat, ami gyakorlatilag azért tart egy darabig, tehát nem az van, hogy mondjuk két napig nagyon lelkes vagyok, és csinálom, és tudatosan csinálom, aztán utána abba hagyom, mert meguntam, és nem megy az egész, hanem olyan lépéseket kell beépítenem, amit következetesen tudok tenni a láthatóságomért, a kutatásomért, amit már itt mondtam, hogy sok esetben a mesterséges intelligenciával közösen majd kutatni kell, a bemutatkozás, a cégek feltérképezése. Tehát én azt gondolom, hogy a tudatosság jelenleg sokkal-sokkal dominánsabban ott kell lenni az álláskeresésben. Látni azt egyébként, hogy sokan már ezt tudják, vagy érzik azt, hogy valami nem úgy működik, ami korábban működött, és hogy azért látom a karriertanácsadási folyamatokban is, vagy úgy kerülnek hozzám, hogy nem működik, nem tudja, hogy mi nem működik, de akkor emeljük ezt egy kicsit tudatosabb szintre, és talán mi ebben tudunk segíteni, hogy hogyan lehet egy olyan stratégiát kialakítani, amit működtetni tudsz, és ami célra tud vezetni. De én azt gondolom, hogy mint ahogy mondtad, az élet sok területén itt is nagyon fontos lesz az, hogy tudom-e, hogy mit szeretnék, meg tudom-e mutatni magam, és tudom-e, hogy milyen csatornákon tudom elérni azt, amit mondjuk szeretnék egy munkahely, egy állás tekintetében, mert ugye, amit már nagyon sokszor emlegettem, hogy nem feltétlenül dobja elénk a munkaerőpiac azokat a lehetőségeket, amik számunkra jók. Nagyon sokszor látni azt egyébként az álláskeresésben, és nagyon sok ügyfelem is elmondja, hogy amikor elkezdik az álláskeresést, talán még az első hónapban így örülnek, hogy ú, de jó, van, nem tudom, 5 pozíció, amire be tudok pályázni. Az már egy más kérdés, hogy ott is sokszor húzódnak a folyamatok, vagy nincs visszajelzés. Ugye ez egy nagyon gyakori jelenség most a piacon. Aztán a következő hónapban már csak 2 álláshirdetés van, utána 1, utána nincs semmi, mondjuk 1-2 hónapig. Tehát, hogy nagyon látszik az, hogy ez a fajta stratégia, ez a sodródó és nem tudatos stratégia, ez egyre kevésbé működik a munkaerőpiacon, és én azt gondolom, hogyha most nem csak az álláskeresésről beszélünk, hanem az egész karrierünk építéséről, akkor kell, hogy legyen benne tudatosság, mert gyakorlatilag úgy lehet azt a nagy célt, amit mondjuk akár kitűzünk magunk el, és legyen kitűzve azért egy nagy cél, hogy hova szeretnénk eljutni, ezt lebontani ilyen kis etapokra, vagy lépésekre, vagy munkahelyekre, vagy bárhova. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy tudatosan álljunk hozzá, és ugye mi egy karriertanácsadásban szoktuk hangsúlyozni, hogy tényleg ez olyan, mint egy projekt. Tehát egy projekt, aminek nem az van, hogy mondjuk nem hívnak be állásinterjúra, és belekapok gyorsan egy önéletrajzjavításba, vagy a mesterséges intelligencia kicsinosítja nekem, vagy bármi, hanem van egy eleje, egy vége, és közt a sok-sok lépés, amit tudatosan kell felépíteni ahhoz, hogy működjön. Ebből mondjuk egy eszköz a láthatóság, az önéletrajz és bármi, de maga a karrierstratégia az össze kell, hogy álljon, ráadásul önazonosan kell, hogy összeálljon a karrierstratégiám, ahhoz, hogy ez az egész folyamat működőképes legyen, ami sokszor ijesztő egyik. És én elhiszem, hogy ez melósabbnak tűnik, és úgy néz ki, hogy de hát miért kell ennyi munkát beletenni az álláskeresésbe? De sajnos, vagy nem sajnos, ezt el kell fogadni, hogy a piac olyan mértékben elkezdett változni, hogy igen, most már ezeket bele kell tenni az álláskeresésbe ahhoz, hogy hamarabb célt érjek, mert alapvetően az átlagos álláskeresési idő, ami persze csak egy átlag, borzasztóan elnyúlt. Tehát nagyon-nagyon hosszú. Most már egy éven túl vagyunk statisztika által. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és egy nagyon önbizalom romboló folyamat tud lenni, hogyha az ember csak a várakozási stratégiát választja tudatosság nélkül.
1: Nekem még a kitartás szó is mindezek mellett eszembe jutott így, ahogy hallgattam a válaszodat, hogy itt is az egyénnek és annak a támogató közegnek, aki jó esetben van a háta mögött a család, vagy akár szakemberek személyében is, nagyon meghatározó. És itt is az önértékelés is, vagy ennek az erősítése a mindennapokban nagyon fontos lehet.
2: Én azt gondolom, hogy a kitartás, a következetesség nagyon fontos most az álláskeresésben, és ahogy mondtad, a támogató közeg is abszolút, abszolút fontos, mert lesznek ebbe hullámvölgyek. És meg kell találnunk a támogató közeget, és nem biztos, hogy mindig a családban találjuk meg, mert nem biztos, hogy két ember ugyanúgy nézi a problémát, az elakadást, bármit, és nem probléma. Tehát, hogy ezért nem, azt szoktam mondani, ne ostorozzuk a családot, hogyha ők mondjuk nem ugyanúgy látják a dolgokat, de akkor meg kell találnunk a támogató közeget, egy szakembert. Ma már azért vannak karrier közösségek is, ahol hasonló, mondjuk álláskeresőkkel folytathatunk párbeszédet, akár az online térben. Tehát nagyon sok olyan közeg próbál működni, hiszen itt az elején mondtam a beszélgetésnek, hogy az emberi kapcsolódás azért az látszik, hogy elkezd felértékelődni, hogy gyakorlatilag akkor találjuk meg azt a támogató közeget, hiszen szükségünk lesz rá, mert alapvetően én azt gondolom, persze lehet egyedül is csinálni és harcolni és menni előre, de sokkal könnyebb az, hogyha csak az, hogyha mondjuk elolvasom akár másnak az, hogy ő mivel küzd, vagy én is tudok hozzá kapcsolódni, vagy meg tudjuk beszélni, vagy ki tudjuk beszélni magunkból. Ez nagyon fontos, úgyhogy én szoktam is mondani, hogy keressünk olyan közegeket, hogy ha van a család, az tökéletes, ha a család mondjuk nem úgy látja a dolgokat, akkor meg keressünk meg a saját támogató közegünket, akár offline, akár online, akik mondjuk hasonló problémákkal küzdenek, vagy hasonlóan látják most a karrierútjukat, és tudunk velük beszélgetni, mert nagyon fontos lesz, hogy amikor mélyponton vagyunk, ez a közeg azért meg tud tartani.
1: A szülői példáról sokszor szoktunk beszélgetni ennek a magazinnak a keretében. A munkához való hozzáállás milyen mintát mutathat a gyermekeinknek? Akár itt a kisgyermekek esetében, itt a saját életükre is ugye át tudják szűrni a gondolatokat és a tanulással azonosítani esetleg, ami felnőtteknél a munkavégzés?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert azt gondolom, hogy vannak azok a generációk, akiknek még a munka az nem feltétlenül jelentett azt, hogy szeressük a munkát, hanem mondjuk csak elvégezzük. És azt gondolom, hogy amiért most viszont mindannyiunknak dolgozni kell, hogy tényleg olyan karrierutat találjunk, ahol nem csak bemegyünk és rosszul vagyunk az egész naptól, és alig várjuk, hogy vége legyen, hanem hogy nem kell mindent szeretni, nem kell minden napot a 365 napból szeretni, és minden folyamatot, tehát hogy ilyen nincs szerintem. De hogy alapvetően a magját a munkánknak, azt szeressük, azt élvezzük, azt akarjuk fejlődni, mert hogy a gyerekeknek adjuk át ezt a mintát, hogy a gyanya hogy indul hétfőn, hogy rosszul van az egésztől, vagy akár felvállalja azt is, hogy vannak nehéz napok, meg nehéz hétfők, meg nem lesz mindig kedvem akár dolgozni. Tehát, hogy ez teljesen rendben van, de hogy alapvetően látja ezt a gyerek, hogy olyan munkát csinálok, hogy szeretem, hogyha nem, akkor merek-e változtatni. Szerintem ez a mi, akik most szülők generációnak, talán ez a legnagyobb kihívás, hogy nem feltétlenül ebben szocializálódtunk, hiszen a mi szüleink generációja, meg nyilván ez a, akár egy élethosszig munka, a munka nem arról szól, hogy szerest, hanem hogy elvégezd, és gyakorlatilag erről szólt az életük. Ugye mi nagyjából ezt kaptuk, és hogy nekünk kell átformálni, vagy nekünk kell azt a szemléletváltást meghozni, hogy hol van az az egyensúly, hogy szeresd, amit csinálsz, de hogy azért az első problémánál nem az a reakció, hogy felállsz és ott hagysz mindent, hanem hogy kitartás kell, hogy nem mindig csillogó az a munka, tehát hogy ezt a fajta egyensúlyt át tudjuk-e nekik adni, hogy szeressék, amit csinálnak, de ne az legyen, hogy mondjuk munkahelyről munkahelyre ugrálnak, mert mondjuk az első problémánál feláll, mert hogy én azt nem szeretem, és akkor vége az egésznek, hanem ezt a kitartást is meg tudjuk-e azt mutatni, hogy mindenütt lesznek nehézségek a munkában, vagy minden munkahelyen vannak nehézségek, és tudja azt a pontot, hogy oké, mi az, amit áthidalni és megoldást keresni, és mi az a pont, ami már mondjuk túlmegy a határaimon. Szerintem ez ami nagyon nagy feladat számunkra szülőknek, hogy ezt meg tudjuk-e mutatni, hogy teljesen másképp állnak a munkához, mint mondjuk korábbi generációk, és ez itt látszik, hogy itt egy nagyon nagy átmenet van, hiszen a mostani nagyon fiatal generációnak már a munka abszolút nem azt jelenti, mint ami korábban, és nyilván itt ilyen generációs ütközések is vannak munkahelyeken ebből kifolyólag.
1: Itt most melyik generációra gondolsz pontosan, akik már az álláskeresési fázisban vannak?
2: Hát vagy a még fiatalabbak, akik
1: még tanulnak.
2: Igen.
1: És keresik
2: majd belépnek. Igen.
1: És hogy mikor jöhet el az a pont, amikor érdemes már a karrierváltáson elgondolkodni, ezt majd egy későbbi műsorunk keretében hosszabban is megbeszéljük, és hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni. Mostani műsorunkból néhány perc maradt még, és még az előző válaszhoz is hozzákapcsolva, amikor tényleg így a saját életére vonatkoztatja a gyermek azokat a mindennapi történéseket, amik lehet, hogy csak egy-egy reakcióból ragadnak meg benne. De nagyon fontos, hogy hogy nyilvánulunk meg. És hogy ugye azt is hangsúlyozzuk, hogy akár egy iskola választás, vagy egy munkaterület megválasztása tekintetében már talán nagyobb a rugalmasság, mint néhány évtizeddel ezelőtt azt gondoltuk volna. Akár mi is, amikor pályát választottunk annó.
2: Abszolút azt gondolom, hogy most már talán azt is mondhatnám, hogy sokkal több mindenből választhatnak a mostani gyermekek, és talán szülőként egyébként ez a legnagyobb felelősségünk, hogy megmerjük-e mutatni nekik ezt a sokféle választást, vagy mi mondjuk elképzeltünk nekik egy utat, és azt szeretnénk mindenképpen, hogy abba az irányba menjenek, és hogy semmi más nem jó. Tehát itt nagyon-nagyon fontos majd itt megtalálni egyrészt azt az egyensúlyt, ahol terelgetjük is őket, másrészt pedig, hogy hagyjuk őket szabadon dönteni. És én azt gondolom, hogy amit célszerű lenne átadni még a fiatal generációnak is, akik még itt a pályaválasztás előtt állnak, hogy nem baj, ha nincs meg elsőre a tökéletes, és szerintem ez a legnagyobb feloldozás a karrierben, hogyha mondhatjuk úgy, hogy én ezt szoktam mondani az ügyfeleimnek is, hogy mikor mondjuk ott állnak 35-40 évesen, sok esetben például az anyaság után állnak ott nők, hogy akkor karrierváltás, hogy nincs semmiről lekésve, hogy nem baj, hogy nem kell rögtön az első munkámnak annak lenni, hogy ez a végcél és ez az álom, mert ez egy folyamat, mi is érünk, és nekik is talán a fiatal generációnak ezt kell átadni, hogy persze döntesz, de hogyha azt látod, hogy mondjuk nem ez az utad, akkor igenis lesz jogod változtatni rajta. A változtatásnak a képességét nagyon-nagyon fontos átadni, és azt, hogy nyilván ő tudja mérlegelni azt, hogy mit szeretne, mi próbáljuk őt terelgetni, de nem baj, hogyha ez mondjuk elsőre nem abban nyilvánul meg, hogy nyugdíjig ugyanezt a pályát fogja járni, mert igenis van olyan, hogy karrierváltásra van szükség, és szerintem ebben semmi probléma nincs. Ez nem egy kudarc egyébként a karrierváltás, hanem az azt jelenti, hogy bizonyos életszakaszomban az volt a jó döntés, amerre elindultam, mert valamiért elindulok ott, és valamiért a fiatalok is el fognak indulni adott pályában, de lehet, hogy amikor ott vagyok, látom azt, hogy nem biztos, hogy ebben vagyok jó, nem biztos, hogy ebben tudok kiteljesedni a legjobban, nem biztos, hogy ezt szeretném csinálni, más irány is elkezdett érdekelni, és igenis van jogunk bármikor a karrierváltáshoz. Nagyon sokan félnek ettől, hogy de hát, hogy az kudarc, és mit fognak szólni mások, hogyha én azt mondom, hogy eddig mentem ebbe az irányba, onnantól meg ebbe fogok. Igenis jó a karrierváltás, hogyha azt érezzük. Egy nagyon fontos például, ha már itt bejött a karrierváltás, hogy belülről induljon az a motiváció, ne akkor váltsunk karriert, amikor azt mondom, hogy a piac mondjuk nem reagál az álláskeresésemre, és akkor biztos, hogy karriert kell váltanom, belülről kell a karrierváltásnak indulnia, az a jó motiváció, hogy valamiért én más szeretnék, és akkor én azt gondolom, hogy levesszük talán a gyermekeinkről is azt a súlyt, hogy azt kell, hogy érezniük, hogy egy életre szóló döntést kell ott meghozniuk 18 évesen, mondjuk, hogyha most a pályaválasztásról beszélünk. Mert lássuk be, azért viszonylag kevesen tudtuk 18 évesen, hogy egy örök életre szóló pályát választunk-e vagy sem.
1: Igen, és nekem is a középiskolás korosztály jutott most eszembe, és velük beszélgetve nagyon sokan talán már elmondható, hogy tudatosabban gondolkodnak, vagy nagyon mérlegelik a lehetőségeiket itt még csak a továbbtanulás tekintetében, vagy ugye elsősorban a továbbtanulás tekintetében, és konkrét elképzeléseik is vannak már nagyon sokaknak ebben az életkorban.
2: Én azt látom most ennél a generációnál, hogy talán az, ami nálunk még nem feltétlenül volt jelen, sokkal jobban működik náluk, hogy az első momentum, hogy mit szeretnék én csinálni, és hogy mit szeretnék úgy akár folytatni, ez náluk talán erősebben van jelen, ez az ön képviseletnek nevezném, hogy beveszi azt is önmagát is, hogy ő az, mi az, amit szeretné, mert én azt szoktam mondani, hogy minden karrierútnak ebből kell kiindulni, hogy mit szeretnék én csinálni. Lehet, hogy nem az lesz az életem végéig a legjobb döntés, mert ez változhat, de hogy abban az adott momentumban, tehát, hogy ne a szomszéd szeresse, ne a szüleim szeresse, ne a tanárom szeresse, hanem, hogy én mit szeretnék csinálni. És lehet, hogy nem jól döntök, és ez benne van a pakliban, és attól még nem áll meg a világ. Tehát, hogy alapvetően ezt kell nekik átadni, hogy hogy nézzék meg azt, hogy mit szeretnének csinálni, de hogy az a döntés, amit meghoznak, annak van súlya, de nem egy olyan súlya, amin soha nem lehet onnantól kezdve változtatni.
1: És szülőként talán ebben a korban is még elfogadják a felnőtt gondolatokat, és legalábbis fontolóra veszik. És még egy záró kérdést, hogyha megengedsz, ugye neked kisgyermekeid vannak, néhány héttel ezelőtt kezdődött meg a 2026-27-es tanév, hogyha néhány gondolatot, mint kisgyermekes édesanya osztanál meg velünk itt műsorunk végén, mostani beszélgetésünk végén. Hogyan indultatok ti ennek a tanévnek?
2: Nálunk itt az év eleje, vagy itt a szeptember eleje nagyon speciális volt, hiszen már mindkét gyermekem kisiskolás volt, és alapvetően én nyilván a logisztikai káoszt azt nem kell említeni egyik édesanyának se, pláne, hogyha mondjuk dolgozik is az az anyuka, hogy azt egyensúlyozzon, de talán ami én bennem megfogalmazódott, mikor itt a lányom elsős lett, hogy persze fontos a tudás az, amit majd kapni fog az iskolában, de hogy szeresse azt, hogy tanul, hogy szeresse azt, hogy kíváncsi legyen arra, amit tanulnak. Tehát nekem ez lett így a legfontosabb célom, hogy a szeretet, a tanulásnak a szeretete, hogy ezeket megtanulja már az elején, mert ebből fog később kifejlődni az, hogy akár a munka vonatkozásában is majd mondjuk szeretni fogja azt, amit csinál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy már itt kisgyermekkorban is bizony van felelőssége nekünk, szülőknek, intézményeknek abban, hogy pici magjaiban el tudjuk-e vetni azt, hogy fontos a tudás, meg fontos a tananyag is, amit majd meg fog tanulni, de hogy az a legfontosabb, hogy minden nap erősítsük abba, hogy szeresse, hogy a szeretetből induljon ki, kíváncsi legyen, hogy nem kell mindenben jónak lenni, de hogy lássa azt, hogy ő miben igazán jó, és abba tegye oda magát. Ez bennem így most fogalmazódott meg így, és én erre biztatok minden anyukát, hogy lássa meg azt akár a gyermekében, hogy miben jó, miben tehetséges, hogy nem kell mindenből szerintem színatosnak lenni az embernek ahhoz, hogy a végén egy boldog felnőtt, vagy boldog pályaév legyen belőle. Úgyhogy talán nekem ez a legerősebb gondolat, ami megfogalmazódott bennem, hogy igenis nekünk itt van felelősségünk szülőknek, hogy merjük-e meglátni azt a gyerekünkben, hogy miben jó, és abban támogatni őt.
1: És most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, amit tisztelettel, szeretettel köszönök meg Bénó Helga, miskolci karriertanácsadónak. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk ezeket a gondolataidat.
2: Köszönöm én is.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorát hallották, a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazinműsora csütörtökön délelőtt 11 órától. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben, az ingatlan.com lakásárindexe szerint országos szinten stagnálás követte az augusztusi 0,4%-os havi drágulást, a fővárosban pedig az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. Az országos éves emelkedés 2024. decemberre óta nem volt ilyen alacsony. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kifejtette, a tavalyi drágulási hullám 2025. novemberében tetőzött, amikor országosan 18,4%-os éves áremelkedést mértek. Azóta a drágulás tempója jelentősen csökkent, az árak azonban továbbra is magasak, tette hozzá. Szerinte a változás hátterében az áll, hogy a vevők számára egyre nehezebben megfizethetők a lakások, a kevesebb vásárló pedig drasztikusan lassítja az áremelkedés ütemét. A megyeszékhelyeken az összesített medián négyzetméter ár 872.000 forintra nőtt, Debrecen maradt a legdrágább megyeszékhely, a legolcsóbb pedig Salgó-Tarján volt. Miskolcon 604.000 forint környékén alakulnak a medián négyzetméter árak. Szakmai egyeztetést tartottak a hazai kábítószerügyről szakmai és civil szervezetek részvételével az Egészségügyi Minisztériumban. A megbeszélésen áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgetőbb problémáit és a változtatást igénylő területeket. A tárca bejegyzése szerint az egyeztetés egyik legfontosabb eredményének azt tartják, hogy megkezdődött a további közös munka kereteinek kialakítása a szakmai és civil szereplők bevonásával. A részt vevők nem csak a problémákat azonosították, hanem konkrét változtatást és fejlesztési javaslatokat is megfogalmaztak. A találkozó nem egy egyszeri konzultáció volt, hanem egy hosszabb szakmai együttműködés nyitánya, írták. A következő időszakban a most azonosított problémák és javaslatok mentén terveik szerint tematikus szakmai munkacsoportokban folytatják a munkát. Céljuk, hogy a szakmai és civil párbeszéd tartós együttműködéssé váljon, és annak eredményei konkrét, megvalósítható intézkedésekben jelenjenek meg. Szeptemberben 125 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézménye a Facebook oldalán azt írta, szeptemberben 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban egy, a lakosság által is észlelt földmozgás történt, szeptember 17-én egy 2,5-ös magnitudójú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykálón és Nyíregyházán éreztek. Magyar Pétert kihallgatta az ügyészség, ezt ő maga jelentette be a közösségi oldalán. Előre egyeztetett időpontban kihallgatott a központi nyomozó főügyészség a 2024. június 21-én történtek miatt. Rövid vallomást tettem, nem ismertem el a terhemre rótt bűncselekményt, minden további fejleményről tájékoztatást adok, írta az infostart.hu Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalára hivatkozva. Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól, jelentette az egyik román hírügynökség. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. Romániában még nem volt példa csoportos medvetámadásra, a barna medve ugyanis jellemzően egyedül támad. A szakemberek szerint vélhetően egy anyamedve és két bocsa lehetett az agresszor, mert a kölykök 2 éves korukig az anyjukkal maradnak. A dél-erdélyi megyében idén mintegy 70 esetben igényeltek kárpótlást a gazdák medve vagy farkas támadás miatt. A napokban hatályba lépett medvekiirtási törvény révén Hunyad megyében idén 37 barna medvét lehet kilőni megelőzési céllal. A védett nagyvadak számát mintegy 300-ra becsülik.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik ma a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben még nagyrészt napos idő várható, a déli óráktól záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megélénkül a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 22 és 28 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban hallhatnak a Debreceni Református Egyetemi Templom őszi programjairól, de előtte arról a kötetről, amelyik a 300 éves debreceni kis templom, majd más néven Csonka templom történetét mutatja be mese formájában. A város legrégebbi épületének történetét Vas Gergely foglalta mesébe, a könyvet Kostyán Viktor illusztrálta. A kötet október közepén jelenik meg, és várhatóan október végén mutatják be.
2: Stúdióban vendégünk ismételten Vas Gergely író és Kostyán Viktor illusztrátor. Hát akkor megint egy közös projekt, már nem is számoljuk, hogy hanyadik, szerintem így össze is fort.

0: minden, és nem csak debreceni, hanem az országban minden ez iránt érdeklődő gyerek. Úgyhogy lett egy időutazós mese belőle, ami minden gyereket nagyon foglalkoztat, az a nyomozás, úgyhogy a különböző idősíkokban, különböző nyomozások eredményeképpen alakul ki a mesébe az a templom, amit most látunk a valóságban, úgyhogy a mese és a fikció párhuzamosan fut egymással.
1: Vannak fő karakterei egyébként, és most azért kérdezek ilyen nagyon egyszerűeket, mert ugye még nem találkoztam a mesekönyvvel, hogy mégis hogy épül fel, van egy főszereplője, aki ezt az egészet végig viszi, vagy mindig behoztok újabb és újabb szereplőket, akik esetleg a múltban kapcsolódhattak a templom történetéhez.
0: Egy jelenkorban élő páros, egy kisfiú és egy kislány azok, akik kalandoznak a különböző idősíkokon keresztül. Ugye sok kritika érte, főleg az első dínos könyvet, hogy nekem fiús apukaként nincs lány szereplő, ezért is lett az a koncepció, hogy egy kisfiú meg egy kislány kalandoznak, úgyhogy ők mondhatjuk azt, hogy valós 21. századi szereplők, gyerekek, akik előtt kinyílnak olyan időkapuk, amiben tudnak utána kalandozni a múltban.
1: Viktor, hozzád fordulok, neked mennyire volt kihívás ez, mert azért nyilván megint egy más, és talán másképp kell megragadni, nem, a karaktereket. Lehet, hogy annyira nem lehet minden képregényes, vagy ilyen nagyon, nem azt mondom, hogy karikatúra, mert nem azokat használod, de hogy mégis azért egy kicsit eltúlzóak, ugye a tulajdonságok a személyeknél, akiket megrajzolsz, nyilván valószínűleg azért is, hogy jobban megismerhetőek, megragadják jobban a figyelmét az embernek, de hogy itt lehet, hogy jobban kell figyelni arra, hogy ennyire ne legyen nagy vonalú a szereplőknek a jellemvonásaival.
2: Hát meglepő módon, ugye, ahogy Gergő is mondta, ez egy teljesen új terület volt számunkra. Szerintem akár sztori írásban, én azért, ahogy beszélgettünk, vagy ezt tapasztaltam felőled, illetve hát rajzilag is. Rajzilag ugyanis a dinoszaurusz kalamajkával ellentétben nem csak 2-3 dologra kellett figyelnem, hanem egyszerre 100 dologra. Ezt kellett ugye összefésülni. És a kihívás az tulajdonképpen egyfajta új lehetőséget is adott nekem, ugyanis volt szerencsém májusban Japánban járni, és Japánban rengeteg, én a rajzos világát nagyon-nagyon szeretem, ezen belül is például van a Miyazakinak ugye a Ghibli stúdiója, és ugye az Oscar-díjas Chihiro Szellemországban, és ugye ennek a parkját látva, ugye ott így a kulisszák mögé is betekinthettem, hogy például ők hogy alakítják ki ezt a rajzi világot, és ez nagy hatással volt rám, úgyhogy azzal a kreatív ötlettel álltam elő Gergőnek is, hogy egy teljesen újféle megfogalmazást adjunk a mesekönyvnek, egy nagyon egyszerű, egyvonalas kontúrozással, tehát teljesen különböző, mint az eddigi illusztrációim, ugyanis itt ezt a fajta hatást ötvöztem a karikatúráimmal, és ötvöztem az eddigi illusztrációimmal. Tehát itt most már több szempont jött egybe, illetve ami különlegessége az egész könyvnek talán, hogy ez a fajta stílus, amit össze tudtam hozni, ez az egyvonalas stílus, ez rendkívül jól illeszkedik például a tradicionális grafikákhoz, tehát például a részkarc és a rézmetszésnek a nyomatainak a végeredményéhez, tehát borzasztó jól tudtam ezt a két távoli dolgot egybe kapcsolni, mert működtek együtt és jól fuzionáltak, ezáltal egy elég különleges látványvilágot sikerült az egészbe behozni. Ezt már csak azért is meg kellett lépnem, mert Gergő is szintet ugrott, akkor nehogy én maradjak már le.
1: Nem csak a nevetek ford össze, hanem a közös fejlődés is megvalósul. Ez mennyire érzett egyébként úgy, hogy a komfortzónádból ki kellett lépni, és mennyire látod azt, hogy esetleg ezt be tudod építeni abba a stílus irányzatba, amit te képviselsz?
2: Én ahogy öregszem, én annál inkább veszem észre azt, hogy minél inkább a komfortzónán kívül mozgok, annál több jó dolog történik velem, ugyanis minden nehézségnek a végeredménye sokkal édesebb, tehát hogy sokkal-sokkal jobban tudok neki örülni. Ez nem csak az illusztrációra vonatkozik, hanem a vállalkozásomon belül az összes többi feladatra is, tehát amire így zsigerből azt mondanám, hogy nem, egyszer csak azt mondom, hogy igen. Aztán utána persze vakarom a fejem, meg tervezések, meg minden, tehát hogy összejön itt, de a végeredményképpen, tehát hogyha ezeket meglépem, tehát megpróbálok a gyávaságom ellenére bátor lenni, akkor ezeknek a végeredményei mindig-mindig szuper. Tehát, hogy szintlépések is a szakmaiságom során, illetve borzasztó jó élmények. Tehát ezt lehet elmesélni utána, hogy ugye ezt megalkottuk. És ez hatással van ugye az illusztráción belül, vagy hát az illusztráció írói, vagy írói illusztrációi vonalon belül ugye az írótársamra is.

0: mindig valamilyen kutató munka megelőzi ezt a projektet, bármelyik könyvről is legyen szó, és azért te, Gergő, ebbeli sok időt is fektetsz. Tehát gondolom a felkérés nem tegnap talált meg idézőjelesen, hanem sokkal korábban. És hogy mennyiben kell megjelenjen, vagy kellett, hogy megjelenjen nyilván egy időutazás a mesében a különböző koroknak a leírása, és akár ezt képileg meg kellett-e jelenítened. Mert ugye nyilván a kis templom környezete is folyamatosan változott a 300 év alatt.
1: Igen, hát azzal kezdeném, hogy az idő. Tehát az idő a mai világunkban mindig egy szorító tényező, és valójában nem volt olyan sok idő ennek a projektnek a megvalósítására. Ugye mindenképpen ennek idén kész kellett lennie, úgyhogy feszes volt az idő, ami erre volt. És ugye, amit mond Viktor is, hogy amit édesapám úgy fogalmaz meg, hogy teher alatt erősödik a pálma, ez nagyon igaz, és Viktornak a rajzain, mert ugye ő később van a folyamatban, tehát ugye én kezdem, utána jön ő az illusztrációkkal, nyilván ez olyan, hogy fogy az idő menet közben, és így kerül rá Viktorra a teher. És látszódik, hogy amikor elkezd rajzolni, az elején még van idő, akkor azért úgy szépen komótosan jönnek a rajzok, nagyon jók, látszódik az, hogy alakulnak ki a karakterek, és amikor Viktornak elkezd fogyni az ideje, akkor ez alatt a teher alatt elkezdenek jönni a tökéletes képek. Tehát nem az, hogy az eleje nem jó, ezt ne értsétek félre, hanem elkezd jönni a csoda. És akkor nekem ez az időszak, amikor Viktor mindig ugye küldi egyenként az illusztrációkat, ez olyan, mint a kisgyereknek a karácsony, hogy ugye minden nap kapok valamit.
0: Adventi kalendárium.
1: Igen, igen, tényleg olyan az egész alkotási folyamat.
2: Eközben én azért kiholdok lábon pár agyisztrókot.
1: Igen, ez tény is való, ezt az oldalát is ugye egy az egyben lehet látni Viktornál, de a végeredmény az a tökéletes. És akkor visszakanyarodva oda, hogy igen, komoly kutató munka van mögötte. Egyrészt a gyülekezettől is kaptunk anyagokat a kis templom történelmére vonatkozóan. Voltunk a református kollégiumba is, a Debreceni Egyetem könyvtárából lettek olyan könyvek beszerezve, amik a korabeli öltözködési, kifejezetten debreceni, illetve hajdúsági öltözködési, viseleti szokásokat mutatták, és ezeket mind a ketten alaposan átrágtuk Viktorra, így ez a történetbe is bele van építve, illetve az illusztrációkba is megjelenik.
0: Na és mikor láthatjuk a kötetet?
1: Október 15-én 2026 évben megjelenik a Kis templom titka című mesekönyv.
0: Hol lehet majd először megtalálni?
1: A könyvbemutatót a Karakter könyvesboltba tervezzük, még a részletei most állnak kidolgozás alatt, és utána ott mindenképpen megvásárolható a könyv, illetve mivel a Calvin kiadó fogja terjeszteni, a református könyvesboltokban is, és a világiakban is megvásárolható lesz a könyv.
0: És mi lesz a következő projekt ezután, hogy most felépülsz az agyi sztrókjaidból, akkor látod-e már a következő közös projektet?
2: Hogy ne látnám. Én, ahogy Gergő is mondta, nem áll meg semmi. Haladunk tovább, és hát nagyon várjuk az összes többi ilyen lehetőséget, amivel ugye fel tudjuk építeni, mert tulajdonképpen rajzilag is ebbe igazából még csak most kezdek belerázódni. Szeretném megnézni azt, hogy még miket lehet ebből kihozni. Ez egy nagyon-nagyon jó projekt volt, szerintem, ahogy Gergő is mondja, hogy ugye teher alatt nő a pálma, tehát hogy én is éreztem azt, hogy volt egy flow, ami nagyon jó volt, és ezért is szeretem azt, hogy ugye ilyen egybe szoktam csinálni, tehát ahogy jelezte is Gergő, hogy jöttek, megindultak a rajzok, ez annak köszönhető, hogy ugye nem áll. Nem teszek közé semmit, hanem folyamatosan ezeken dolgozom, ezeken pörög az agyam, és tényleg így van, hogy nekem valahogy úgy működik ez az egész, hogy minél inkább többet gondolkodom, agyalok rajta, hogy épüljön fel, nézegetem ugye az anyagokat, amit hozzá kaptunk, akár ugye visszatérek, megnézek akár egy Ghibli mesét, mert hogy ott is ugye a gesztusok, a kifejezések, az rengeteget segít nekem, hogy folyamatosan ebben maradjak, és minél tovább ki tudjam vinni, és szokás szerint utoljára mindig ez már szerintem nálunk ilyen hagyományon legutoljára csinálom meg mindig a borítót.
0: Na ez is egy kulisszatitok, mert ezt se tudtuk.
2: Bizony. Ez így van.
1: Igen.
2: Mindig a legutolsó rajz.
1: Hagyományosan, történelmileg így van. És akkor ugye Viktornak már nem csak a gondolatvilágában, hanem a kezébe is annyira benne van az adott sztori, hogy így születnek meg azok a borítóképek, aminek az az eredménye, hogy a könyvesboltokban, polcokról szinte leugranak ezek a könyvek, szóval mindig az a mestermunka a végére.
0: Van egy feltételezésem, hogy ezek után csak még több megkeresés lesz, és lehetőség arra, hogy újabb és újabb területeken kipróbáljátok magatokat, de azok a klasszikus vonalak, amikről az elejétől kezdve beszélünk, akár egy húsvéti dínós mese, vagy egy felnőtteknek szóló könyv, ez a projekt hol tart, vagy most ez egy kicsit parkolópályán van itt a legutóbbi megkeresés kapcsán.
1: Most ugye ez a Kis templom titka című könyv volt a fókuszban, de nyilván készülődnek a többi dolgok is. A dínósnak a folytatásával kapcsolatban nagyon pozitív a kiadónk, az minden valószínűség szerint annak a harmadik kötete az meg lesz. Most nyilván egy kicsit az hátrébb szorult ebbe az új dologban, illetve mi azt érezzük, hogy ennek a templomos időutazásnak még azért lesz folytatása, akár Debrecenben, akár országos szinten, mert sokan úgy gondolják, hogy ez egy jó dolog, és ha egy picit arról a részéről is beszélhetek, hogy azért látjuk vasárnaponként, hogy a gyerekeket azért a templomban nehezebb a 21. századba bevonzani, és ennek a mesekönyvnek többek közt a templom bemutatásán túl az is lenne a küldetése, hogy a gyerekekhez hozzuk közel a templomot, merjenek bemenni, szeressenek bemenni, érdekelje őket az, hogy mióta van, miért van, és ebből eredően lehet, hogy ennek lesz még folytatása.
0: És akkor Viktor, még hozzád fordulnék ennek kapcsán, hogyha lesz ennek folytatása, akkor megvárod, hogy kilökjenek a komfortzónádból, vagy te már tudatosan kilépsz és keresel valamilyen új?
2: Nem kell megvárnom, kilöknek. Mindenki tudja már lassan, hogy így dolgozok jól, úgyhogy ez már szerintem része lassan, ez is ugyanúgy hagyománya lesz, mint az utoljára, hagyom a borítót. De azért mi is próbálunk folyamatosan ezen fejleszteni, hogy azért előbb-utóbb nekem, tehát a komfortzónámon kívül eső dolog ugyanúgy az is, hogy mondjuk esetleg véletlenül néha, majd egyszer-egyszer, valahol, valamikor több időm is lesz egy könyvet megrajzolni, és akkor mondjuk egy még részletgazdagabb, nyilván amennyit egy mesekönyv enged, de mondjuk akár egy még részletgazdagabb világot, vagy máshogy megfogalmazást, vagy egy kicsit több gondolok, tehát a spontaneitásnak is biztos, hogy megvan a maga szépsége, ezt bizonyítja most ez a jelenlegi könyv is, hogy ugye itt azért, ha volt is egy előtervezés, de magára a folyamatra nem volt túl sok idő, úgyhogy ugye azzal az egy flow-val kellett dolgoznom, ami viszont adott neki egy nagyon erős frissességet, amit nem biztos, hogy egy túlgondolt fázis az ugyanazt hozná. Viszont én kíváncsi lennék arra is, hogy ilyen az, amikor egy kicsit meg van idő rajta gondolkodni, és aztán pedig hirtelen majd megint megkapom, hogy nem is ott van a határidő, ahol gondoltam, hanem egy kicsit előbbre tolják, és akkor folytatódik.
1: Én talán azért voltam szerencsésebb, vagy szoktam lenni szerencsésebb, hogy én ugye a sor elején vagyok, nekem több időm van, és abban a szerencsés helyzetben voltam most, hogy kaptam lehetőséget arra, hogy szinte bármikor bemehettem a Kis templomba, és nézelődhettem, és inspirálódhattam. Úgyhogy ez nekem nagy lelki utazás volt ez a része a dolognak, hogy egy ilyen gyönyörű, egy 300 éves gyönyörű templomba be lehet ülni, és lehet gondolkozni, és nézelődni. Úgyhogy nekem ezek közben ilyen nagyon jó ilyen lélegzetvételek voltak. Szóval ez a projekt azért, és már csúnyán fogalmazva, hogy projekt, de talán manapság ez a legjobb szavunk rá, azért is volt különleges, mert ez egy ilyen szimbiotikus kapcsolat, egy nagyon intenzív találkozás volt egy 300 éves templommal. Tehát, hogy ez olyan csodálatos dolog, és olyan különlegességet ad ennek a könyvnek, ami ugye teljesen más, mint a dínók játékossága. Itt is van sok játékosság a sztoriba, de mégis van egy ilyen komoly tartalom mögötte.
0: Várjuk nagy szeretettel a könyvbemutatót.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debrecen Református Egyetemi Templom őszi programjairól szólunk. A következő hónapokban számos rendezvénynek ad majd teret az épület. Kiemelten népszerű helyszíne a komoly zenei koncerteknek, a Kodály Filharmónia és a Filharmónia Magyarország is több hangversenyt tervez ide ebben a fél évben is. De emellett előadások, beszélgetések, konferenciák és természetesen hitéleti alkalmak is lesznek a templomban. A részletekről Tóth Matocsi Lászlót, a Debreceni Református Egyetemi Templom kulturális igazgatóját kérdezte Olá Ilona.
1: A Debreceni Református Egyetemi Templom mint rendezvény helyszín is beépítette már magát a város életét, és mint ilyen, mindig készül a szezonra. Ugye a tanév, ahogy indul, akkor indul az élet az egyetemi templomban is, és már el is kezdődött ez a programsorozat, hiszen már volt is egy rendezvény, amikor megnyitották a kapukat. Mivel készülnek erre az első szemeszterre, az őszi, koratéli időszakra?
2: Igen, nálunk is úgy van ugye az évtervezés, mint a színházakban, vagy az iskolákban, hogy ugye szeptembertől indítjuk tulajdonképpen mindig az évadot, úgymond az évadot, mert hogy a nyár az mindig egy csendesebb időszak, bár az sem programok nélküli teljesen, de nyilván szeptembertől indul igazán az élet. Hát nagyon változatos programkínálattal készülünk ismét a debreceniek számára, azok számára is, akik már ismerik az egyetemi templomot, meg azok számára is, akik esetleg még annyira nem. Ugye a templomok éjszakájával indítottuk ezt az idei őszünket, és hát szeretnénk folytatni több olyan programsorozatot, ami már az eddigi években is jól bevált és látogatott program. Így például folytatódik ősztől a tabuk sorozatunk majd.
1: Valaki esetleg nem ismerni ezt a sorozatot, a neve rejti a lényegét, ez egy előadás vagy beszélgetés, kerekasztal beszélgetés jellegű program, amit a Szólj be a pap csapatával közösen csinál az egyetemi templom, és mindig olyan kérdések kerülnek terítékre, amiket érdemes megvizsgálni részben egyházi, részben pedig szakmai szemmel, ebben nyújt kapaszkodót ez a tabu. Ez a mesterséges intelligencia témakör, hát igen, ez most olyasmi, amivel foglalkozni kell.
2: Így van, tehát ugye igyekszünk olyan témákat elővenni, amik érdeklik is a közvéleményt, az egyházit is, meg mondjuk a szélesebb társadalmi közvéleményt is, és amikről esetleg kevesebb szó esik, akár mondjuk hivatalos fórumokon, mondjuk egyházi fórumokon is. Ugye nagyon sok olyan téma kering azért most a közvéleményben, aminek vannak, mondjuk akár az egyházak részéről is vonatkozásai, de mégsem hallunk annyira sokat ezekről. Ezeket a témákat próbáljuk összeszedni a tabuk sorozatban, és hát igen, a mesterséges intelligencia az most olyan, éppen figyelgettem így az egyházi, a református egyházi közéletet is, hogy most ott is nagyon pörög ez a téma. Nyilván nem véletlenül, hát ugye napjainkat meghatározza, úgyhogy ezért gondoltuk, hogy mindenképpen érdemes.
1: Tehát a tabuk sorozat folytatódik, ez a korábbi években mindig nagyon népszerű volt, több alkalom van egy-egy szezonban, ha lehet így fogalmazni, ezzel indul, akkor októberben újra.
2: Így van, és hát folytatódnak a zenei sorozataink, ugye az egyetemi templomnak, ha szabad ezt mondanom, legnagyobb erőssége talán az a zenei élete, ami a templomban hát nagyon örvendetes módon igen gazdag. Most már azt lehet mondani így 3 év után, lassan 4. évben. Több olyan sorozatnak is helyet ad az egyetemi templom, aminek eddig is, illetve van újdonság is. Amit már ismerhet a debreceni közönség, főleg a komoly zene iránt érdeklődő közönség, az az Akadémia Klasszika Bérlet, amit a Kodály Filharmónia Debrecen hirdet meg most már éves rendszerességgel. Ennek 4 koncertje is lesz az évadban nálunk, az első az már novemberben.
1: Ez kifejezetten az egyetemi templomra tervezett sorozat?
2: Úgy tudom, hogy nem kifejezetten az egyetemi templomra tervezett, viszont az utóbbi években az egyetemi templom lett ennek a házigazdája ennek a sorozatnak. Tehát picit most már azt lehet mondani, igen, hogy szerintem az Akadémia Klasszika az összekapcsolódik az egyetemi templommal. Ugye ez egy kamarazenekari bérlet, tehát ebben olyan típusú koncertek vannak, ami nem nagy zenekari darabokat tartalmaz, hanem inkább ilyen kamarazenekari csemegéket tartalmaz. De én azt látom, hogy nagyon népszerűvé vált az utóbbi időszakban a debreceniek körében, és azt a visszajelzést kapom egyébként a koncertlátogatóktól, hogy nagyon szeretik az egyetemi templomot, szeretnek koncertre jönni hozzánk, tehát szerintem jól egymásra talált ez a kétfajta igény, hogy egy picit meghittebb térben tudunk koncerteket rendezni, ami érdekli is a közönséget, és hát ugye Bényi Tibor ennek a művészeti vezetője ennek a bérletnek, és az a különlegessége a sorozatnak, hogy ő nagyon sokszor saját maga is közreműködik a koncerteken csellistaként, nem csak dirigensként, hanem csellistaként is, tehát ilyen egészen érdekes koncertek szoktak lenni ebben a sorozatunkban.
1: Ennek mikor lesz az első alkalma idén?
2: Ennek az első alkalma az november 6-a lesz, amikor a Wiener Walzer című koncert kerül megrendezésre. Alapvetően ez a bécsi keringő útját próbálja bemutatni híres zeneszerzők tollából. Itt olyan szerzőkre kell gondolni például, mint Dvořák, Brahms, Johann Strauss, Richard Strauss, tehát ugye akik aztán már klasszikus művelőjévé váltak ennek a műfajnak. Újdonságként egyébként az idei évtől a Kodály kórus koncertjeinek is helyet ad az egyetemi templom, úgyhogy ezzel is bővül tulajdonképpen a zenei repertoárunk, és ennek az első koncertje idén az november 20-án lesz, Hagyatékok, Kodály és Gulyás címmel.
1: A Kodály kórus hányszor lesz vendége az egyetemi templomnak?
2: Háromszor fognak hozzánk érkezni majd ebben a következő évadban.
1: De ha már zene, és komoly zene, vagy zenei élet, és egyetemi templom, akkor nem csak a Kodály Filharmóniával, a debreceni együttessel vannak önök kapcsolatban?
2: Így van. A másik, most már mondhatom, állandó partnerünk a Filharmónia Magyarország, ami ugye egy országos szervezet, és az országban több ponton szervez koncerteket. Nekik is tulajdonképpen a bázisuk, mi vagyunk Debrecenben, és ismét hirdettek egy 3 alkalmas bérletet hozzánk. Ez megint csak olyan típusú koncerteket tartalmaz, amikre lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen csemegéket jelent, mert hogy olyan előadókat fogunk majd vendégül látni az ő szervezésükben, mint a Nemzeti Filharmonikus Zenekar például, Miklós Erika, vagy mondjuk az Orfeó Zenekar, akik már többször is koncerteztek egyébként az egyetemi templomban, és ugye ők a barokk zenének nagy értői és nagyon híres tolmácsolói. Az ő sorozatukban az első koncert az november 15-én lesz egyébként, Haydn Mozart Kartellieri címmel, ez éppen a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncert. Majd ez egy vasárnap este kerül megrendezésre.
1: Ugye onnan indultunk, hogy az egyetemi templom amellett természetesen, hogy Istenháza és egy gyülekezet alkalmainak is, hitéleti alkalmaknak is helyet ad, kulturális és rendezvénytér. És a kulturális részt itt már fel is villantattuk. Az egyéb rendezvények területén hol lehet még erősíteni, vagy vannak olyan kezdeményezések, amik mondjuk most újdonságként gazdagítják ezt a palettát?
2: Folyamatosan próbáltuk az elmúlt években azt monitorozni, és a közönség körében megfigyelni azt, hogy mi az, ami jól illeszkedik a templom térbe, tehát ami infrastruktúrálisan is, meg az adottságainkat tekintve is.
1: Neked tartalmát tekintve.
2: Meg ugye? Főleg természetesen a tartalmát tekintve is, ugye befér az egyetemi templomba, és én azt látom, ugye voltak nálunk kiállítások már több is, éppen most nyáron is volt egy fotókiállításban a templomban, ami tud működni, volt színdarab is már bemutatva a templomban. Nyilván az adottságaink behatárolják a lehetőségeket, tehát az, hogy mi áll igazán jól az egyetemi templomnak, az behatárolja az, hogy milyenek az adottságai ennek az épületnek, és én úgy látom, hogy ez főleg a koncert élet és a konferencia élet felé viszi el a templomot alapvetően, tehát ezekhez vannak igazán jó adottságaink, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy egyéb típusú programokat ne tudnánk megvalósítani.
1: Ha már konferencia, ugye ebben beszélgettünk már többször arról, hogy egyrészt a Debrecen Egyetem közvetlen szomszédságában ez predesztinálja önöket arra, hogy ilyen alkalmaknak is teret adjanak, másrészt pedig például a Csodagyerek konferenciának, mert a Református Pedagógiai Intézetnek egy visszatérő alkalma, megint csak önök a házigazdái, tehát református vonalról is, tudományos vonalról is ez a terület is egy bázisa lehet az egyetemi templomnak.
2: Így van, erre tudatosan is törekszünk, hogy az egyetemmel is próbálunk szoros együttműködést kialakítani ebben a vonatkozásban, illetve saját magunk is igyekszünk, és akkor itt hagy ajánljak egy közelgő, bár nem annyira közeli, de az idén télen megrendezésre kerülő programunkat, mert ez újdonság lesz az egyetemi templomban. December 3-án vendégünk lesz Kis László csillagász, aki talán ismeretes arról is, hogy nem csak a tudományos közegben, de mondjuk a celebvilágban is valamelyest megfordul. Az ő előadása kerül sorra majd december 3-án. Ennek az a cím, hogy Fekete lyukak, rejtélyes égitestek galaxisunkban, és hát aki egy kicsit is ismeri a Kis Lászlót, vagy hallotta már televízióban egyéb helyeken előadni, azt tudja, hogy nagyon élvezetes módon és nagyon szórakoztató módon tud komoly tudományos dolgokról beszélni.
1: Ez nagyon nagy adottság, hiszen amellett, hogy érdekes és értelmes dolgokról van szó, nem baj, hogyha meg is hallják és meg is értik az emberek.
2: Igen, mert általában komoly felkészültségű tudományos szakembereknél megvan az a, hát hogy is mondjam, hátrány, hogy esetleg nem tudják élvezetesen átadni a tudásukat, ami a fejükben van, na most Kis Lászlónál ez a probléma nincsen szerintem, ő egy nagyon népszerű előadó, és őt fogjuk vendégül látni, és ezzel egy picit azt is próbáljuk majd elindítani, hogy legyenek ilyen tudományos ismeretterjesztő előadások is az egyetemi templomban, amelyek mondjuk szórakoztató vagy könnyedebb módon taglalnak tudományos kérdéseket. Én azt gondolom, hogy erre szerintem van igény az emberekben, főleg egy ekkora városban, mint Debrecen, ami egyetemváros is, és hát mi is például rendszeresen helyet adunk mondjuk egyetemi előadásoknak, kurzusoknak a templomban, és ezeket mi mindig nyitottá tesszük, mondjuk az egyetemi előadások alapból nyitottak elvileg, tehát mi szoktuk reklámozni azt, hogyha van valamilyen egyetemi kurzus, és arra nagyon szívesen és szeretettel várunk külsősöket is, akik érdeklődnek a téma iránt, tehát van egy ilyen fajta küldetés és az egyetemi templomnak, hogy mondjuk a tudomány népszerűsítésben is valamelyest vegyen részt.
1: De természetesen a tudományos élet, a konferencia, a kultúra, a zene mellett azért mégiscsak itt olyan közösségeknek is, gyülekezeteknek, programoknak is helyet kell és érdemes adni, akik azért a hit oldaláról, az egyház oldaláról érkeznek. Ebben is rendszeres szereplő az egyetemi templom, gondolom ilyen alkalommal is készülnek ebben a fél évben.
2: Így van, ugye mivel missziói központ is vagyunk, ahogy a nevünkben is benne van, ezért nagyon fontos a missziói munka és programok. Most ennek kapcsán mondanám el, hogy október 17-ére egy dicsőítő estet szervezünk, Zengek neked címmel. Volt már egy ilyen 2 évvel ezelőtt, egyébként tulajdonképpen az annak a folytatása, úgymond, vagy egy újabb fejezete, és itt 3 dicsőítő zenekar fogja majd vezetni a szolgálatot, a Light Chord, az Őrálló és a Repraise keresztény zenekarok fognak majd szolgálni ezen az estén, és nagy szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne egy kicsit az Úristenhez közelebb kerülni és elmélyülni zenés énekes formában is.
1: Amúgy is mindenkit várnak, nyitottak ezek az alkalmak, és tényleg hívogatnak, gyakran egyébként ingyenesek is ezek a programok, amik az egyetemi templomban kapnak teret. Mennyi embert szokott megmozgatni egy-egy program? Most túlig a különböző fajta rendezvényekkel mennyi embert tudnak megszólítani, vagy egyáltalán befogadni, hiszen itt is van egy kapacitás kérdés is.
2: Igen, hát azt mondanám egyébként, hogy mondjuk 50-től 300-ig, tehát ami leggyakrabban előfordul, az ebbe a kettőbe esik. Ugye nyilván mondjuk egy zenekari koncertünkön nem ritka a 300-as nézőszám, hála Istennek, de mondjuk egy beszélgetésen 50-60 ember jelen van, ami már egyébként egészen jó, mert egy beszélgetés. A képessége valóban korlátozott, most azt tudnám mondani, hogy egy ilyen, ha nagyon kifeszítjük, akkor egy ilyen 400 fős befogadó képessége van a templomnak, de egyébként vannak tervek arra vonatkozóan, hogy ezt szeretnénk bővíteni még a közeljövőben, tehát van még arra kapacitás, hogy tudjuk bővíteni a templom befogadó képességét.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban hallhattak a Debreceni Református Egyetemi Templom őszi programjairól, és arról a meséről, amelyik a 300 éves debreceni kis templom, vagy más néven Csonka templom történetét mutatja be. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk, hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Bozás Borit hallották.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, a Déli Krónikát Huszár Katától hallják. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái. 221 intézményben várhatóan 24.582-en érettségiznek. A lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre, közölte az Oktatási Hivatal. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 17-e és 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Az érettségizők várhatóan majdnem 25.800 vizsgát tesznek, körülbelül 14.900-at emelt, 10.900-at pedig középszinten. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgai időszakban az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva középszintű érettségét 51, emelt szintűt pedig 39 tantárgyból tesznek majd, közölte az Oktatási Hivatal. Barna Sándor és Meleg Attila a két jelölt a Tiszán inneni református egyházkerület püspöki tisztségére, közölte az egyházkerület. A kerület választási bizottsága szerdai ülésén számba vette és megvizsgálta az egyházmegyék jelentéseit a megtartott egyházmegyei közgyűléseknek a püspöki és a főgondnoki tisztségre leadott jelölések adatait. A jelölést Barna Sándor és Meleg Attila fogadta el, ez alapján kerülnek kiküldésre az egyházkerületi tisztségekre vonatkozó szavazókat. A püspöki tisztségre összesen 384 érvényes jelölés érkezett, melyek közül Barna Sándor 312-t, Meleg Attila pedig 72-t kapott. Főgondnoki tisztségre Molnár Pál és Fórizs István kapott jelöléseket. Adakozásra biztat a zsinat elnöksége a radostjáni tűz kapcsán. A református.hu-n jelent meg Steinbach Józsefnek, a zsinat lelkészi elnökének, Molnár Jánossal, a zsinat presbiteri elnökével közös közleménye, melyben, mint írják, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége szomorú szívvel értesült a radostjáni református templomot elpusztító tűzesetről, amelyben nem csak a 18. századi műemléktemplom, de a mellette álló 1762-ben emelt fa harangtorony is megsemmisült. A templomról legutóbb júliusban született átfogó képi dokumentáció. A magyar református épített örökségtár számára készült fényképek segíthetnek a minél pontosabb helyreállításban. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indított, amelyhez a jobbadni.hu oldalon vagy közvetlen utalással is lehet csatlakozni. Most erre biztatja a zsinat elnöksége is a híveket, gyülekezeteket, aki teheti, járuljon hozzá az újjáépítéshez. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Országos szinten stagnálás követte az augusztusi 0,4%-os havi drágulást, a fővárosban pedig az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. Az országos éves emelkedés 2024. decembere óta nem volt ilyen alacsony. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kifejtette, a tavalyi drágulási hullám 2025. novemberében tetőzött, amikor országosan 18,4%-os éves áremelkedést mértek. Azóta a drágulás tempója jelentősen csökkent, az árak azonban továbbra is magasak, tette hozzá. Szerinte a változás hátterében az áll, hogy a vevők számára egyre nehezebben megfizethetők a lakások, a kevesebb vásárló pedig drasztikusan lassítja az áremelkedés ütemét. A megyeszékhelyeken az összesített medián négyzetméter ár 872.000 forintra nőtt. Debrecen maradt a legdrágább megyeszékhely, a legolcsóbb pedig Salgótarján volt. Miskolcon 604.000 forint környékén alakulnak a medián négyzetméter árak. Október 10-e a mentális egészség világnapja. Kutatások igazolják, hogy Magyarországon is nagyon sokan küzdenek lelki nehézségekkel. A stressz, a szorongás szinte népbetegséggé vált. A problémára figyelmet irányító világnaphoz is kapcsolható az a konferencia, amelyet a Debreceni Egyetem és az Oktatási és a Gyermekügyi Minisztérium szervezett. A Mentális Egészség Esélyegyenlőség Befogadó Felsőoktatás című kétnapos fórum egyik célja az volt, hogy bemutassák a működő jó gyakorlatokat, valamint hogy országos szakmai és szakpolitikai párbeszéd induljon ebben a témában. Kőfalusi Esztert, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium helyettes államtitkárát hallják.
2: Amikor a minisztériumban elkezdtük a közös munkát a kollégákkal, akkor az egyik első feladat volt, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a lemorzsolódás csökkentése tárgyában hogyan tudjuk a hallgatókat minél inkább segíteni, magát ezt a lemorzsolódás jelenséget akadályozni. Nagyon fontos témára bukkantunk, ami ugye a hallgatóknak a mentális egészségének, mentális jólétének a megőrzésével kapcsolatos kérdéskör, illetve a fogyatékos üggyel kezdtünk el foglalkozni, és akkor összehívtunk egyeztetés a fogyatékos ügyi koordinátorok körében. Azt gondoljuk, hogy az, hogy az intézmények ebben együtt tudnak gondolkodni, együtt tudnak dolgozni, a jó gyakorlataikat egymás között megosztani, az segíteni fogja a hálózatosodás, milyen jó gyakorlatokat tudnak a hallgatói támogatás kérdéskörében alkalmazni. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen segíteni fog. Vannak intézmények, ahol ezt a hallgatói szolgáltatások között alapvetésként vezetik be ezeket a támogató funkciókat, de van több olyan intézmény, ahol viszont opcionális lehetőségként van ez jelen, és van, ahol meg egyáltalán nincsen jelen ilyen jellegű támogatás. Nyilván az lenne a cél, hogy alapvetés legyen az, hogy ilyen hallgatói szolgáltatások vannak, ahol pedig nincsen, ott pedig segítsük ennek a bevezetését.
1: A hallgatók mentális egészségének javítása és a fogyatékkal élők támogatása rég felvállalt feladat a Debreceni Egyetemen. 25 éve működik az intézmény mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központja. Ma már a tanulók mellett a dolgozókkal is foglalkoznak az itteni szakemberek, ezért is lett az egyetem a házigazdája az országos szakmai konferenciának. A központ vezetője Berényi András tájékoztatott.
3: Először a mentálhigiénés program indult el, akkor az egyetem vezetése úgy döntött, hogy a nyugat-európai egyetemekhez hasonlóan egy ilyen szolgáltatást beindít, és körülbelül hogy 3-4 évre rá kibővült a tevékenységünk, a fogyatékossággal élő hallgatók ellátása is hozzánk került. Emellett most már a dolgozókkal is foglalkozunk, közel 30 ezer hallgató tanul itt az egyetemen, és 10 ezer dolgozó van. Vannak olyan rendezvények, amelyek nagyobb létszámú hallgatóságot, illetve munkatársi csoportot ér el. A fő profilünk az egyéni mentálhigiénés konzultáció biztosítása. 25 évvel ezelőtt elég sok reklámot kellett kifejtenünk, viszont manapság már a hallgatók sokkal nyitottabbak. Felvállalják, hogy mentális támogatást kérnek. Nálunk pszichoszociális támogatást is tudunk nyújtani, főleg azoknak a hallgatóknak, akiknek olyan mentális gondjai, problémái vannak, amelyek komplexebb ellátást igényelnek. Minden egyetemnek van sajátossága. Én azt hiszem, hogy ami szempontból a mi egyetemünk egy különleges, hogy itt az egyetemi ellátás mellett együttműködésben egy civil szervezettel is dolgozunk, a Lelki Erő Egyesülettel, közösen végezzük a szolgáltatásokat, lelki-mentális támogatást nyújtunk, de emellett az Egyesület szociális ellátást is tud nyújtani a hallgatók számára. Úgy gondolom, hogy ebből a szempontból ez egy egyedi megoldás a többi egyetemhez képest.
1: Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól, jelentette az egyik román hírügynökség. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport és tagjai nagy zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. Romániában még nem volt példa csoportos medvetámadásra, a barna medve ugyanis jellemzően egyedül támad. A szakemberek szerint vélhetően egy anyamedve és két bocsa lehetett az agresszor, mert a kölykök 2 éves korukig az anyjukkal maradnak. A dél-erdélyi megyében idén mintegy 70 esetben igényeltek kárpótlást a gazdák medve vagy farkas támadás miatt. A napokban hatályba lépett medveritkítási törvény révén Hunyad megyében idén 37 barna medvét lehet kilőni megelőzési céllal, a védett nagyvadak számát mintegy 300-ra becsülik. Kedves hallgatóink, ez volt a Déli Krónika 2026. október 8-án Huszár Katától.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter
0: esetleje.
1: Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esetette.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.

13. fejezet. Akit a golyó nem fog. A ma kalandor főnökök közül, kik mikor Rákóczi a lengyel határon belépett, még mindjárt Beszkednél csatlakoztak hozzá, legtöbbre vitte Ocskai László brigadéros uram, aki az ünnepelt hősök közé küzdötte fel magát. Sok labanc vérbe került. Vitészségének híre legendák alakjában járt az országban, éppen úgy, mint később Vakbottyáné vagy a Bezerédi Imréjé, akit nem fogott a kard éle, mert talizmánt viselt az övén. Egy lapos, kerekded lemezt e hátulról előről egyforma kabalisztikus mondattal. Sator arepo tenet opera rotas. De mind e dicsőség koszorúzta kuruc vezéreknél népszerűbb volt Magdai István, katonáknak kedvence, népdaloknak tárgya, Bottyán hadának szemefénye. Magdai Istvánról az volt a hiedelem, hogy testét a golyób is nem fogja, s kit anya szült, nem árthat neki, mert megvan keneszkedve a Szent György éjszakáján pont éjfélkor talált gyík zsírjával. Honnan jött, hová való, senki sem tudta. Maga Bottyán is csak annyit tudott mondani, hogy Érsekújvár körülzárolásánál nevezte ki közlegényből hadnagynak. S később, mert úgy harcolt a csatákban, mint egy oroszlán, egy csapat parancsnokságát bízta rá. Csodálatos katona, írta Bottyán 1705-ben Tata mellől Bercsényinek, ki érdeklődni kezdett Magdai iránt. Múltkor egy golyó horzsolta a lábát az ostromnál, de ő nem engedte csizmáját lehúzni, mely tele volt alut vérrel. Vétek volna, így szólt, azt a hitet elmúlni hagyni, hogy a golyó engem meg nem vérez, inkább tovább szenvedek egy kicsit a sebben. S úgy is tett. Fennjárt a sebesült lábával, ráfogta azért csántit, mert az új csizmája szorítja. Így keverik a szegény csizmadiákat rossz hírbe. Azok voltak ám a derék napok, mikor egyszerre két hadvezért szalasztottak meg Bottyánnal. Pálfibán Szombathely felé sietett, hogy a Szent Gotthárd táján táborozó Heiszter Hannibállal csatlakozzék. Bottyán elejébe kerülve körül táborozta seregét Szombathelynél. Tudja-e kegyelmed, generális uram, mit gondoltam? Szólítá meg Magdai. Mit? Heiszter azt hiszi, mert már megvitték neki a hírt a kémek, hogy mi most itt farkas szemet nézünk Szombathellyel, és ássuk a víjárkokat, amint igaz is. Képzelem, olyan nyugodtan érzi magát, mintha az édesanyja kötényével volna letakarva. Jó tréfa lenne, ha mi most a sereg egy részével rátámadnánk. Nem egészen bolond gondolat, hagyta rá a vezér. Tegyük meg! Szóból tett lett, felültettek lóra 6000 lovast, és szekerekre ültették a gyalogságot, azóta se volt még olyan úri állapota a bakának, és sebes vágtatva vitték Szent Gotthárd alá, hol a semmit sem gyanító Heisztert teljesen meglepték. Ködös téli nap lévén hadait összetörték, s azokat, akik életben maradtak, kikergették a határokig, sőt, még azon túl is egy nagy darabon Stíriába. Magdai magát Heisztert vette üldözőbe, bontalábú kis pejlovával mindenütt utána járt. Megállj! Megállj! Mikor egy síkmezőn messze előre lovagolt Magdai az övéitől, Heiszter hátrafordult. No hát, mérjük össze a kardunkat. Látom, hogy önnek különös kedve van rám. Az én fejszém a nagyfákat keresi. Kihúzták a kardjukat mind a ketten, de Heiszter szerencsétlenül járt. Lova meg...

megijedt valamitől, és kissé félreugrott, miközben összerezzent a vezér, s a legszerencsétlenebb pillanatban kiesett a kartpenge a kezéből. Sacrebleu! Káromkodott a vezér, önkéntelenül hátrahajolva nagy dereslován, hogy legalább az első vágást ne érje. De Magdai egy perc műve volt, lehajolt lováról a kardért, oly ügyességgel, mint egy erőművész, és átnyújtotta Heisternek. Hogyan? Ön visszaadja kardomat, ahelyett, hogy lekaszaboljon, hiszen megtehette volna. Meg is tettem volna, ha üldözőben esik meg ez, de ne feledje, tábornok úr, hogy kegyelmed önként fordult vissza. Ez hát párbaj, s nem verekedhetem fegyvertelennel. Igaza van, uram. Ön igazi nemes ember. Szeretném a kezét megszorítani, ha időnk lenne az ilyesmire. Íme jönnek, siessünk! Valóban már hallani lehetett a kuruc huszárok lovainak dobogását, mert a nagy köd miatt látni éppenséggel lehetetlen volt. Összecsaptak ádász hevességgel, villámlott a két kard, és messze csengett. Egy roppant vágást mért Magdai Heisterre, jó szerencse, félreugrott. Nosza, újra kezdik, de most meg a kurucok rontották el, mert amint közelérve látták, hogy Magdai István izzad itt erős munkában, valamelyik huszár segíteni akart rajta, rálőtte a karabélyát Heisterre, de bizony csak a lovat találta. Mégpedig a Magdaiét, mely azonnal összerogyott. Isten önnel, kiáltá elvágtatva Heister, ha egyszer önnek is letalálna esni a kardja, számítson rám, én azt akkor fölemelem. Friss lóra ült Magdai villám gyorsan, s kergette tovább az ellenséget, ahol utolérte vágta, mint a répát. Néhányat levágott, két vasas németet el is fogott, s úgy hozta az Isten adta labancait, hogy kihúzatta velük a kardjaikat, úgy mentek elől fogolygyanánt is, kivont karddal, míg ő, hátul kullogva, hüvelyébe dugta a magáét. Mire visszatértek Szombathelyre, már az alatt hűlt helye volt ott Pálfibánnak, magától megfutott Németújhely felé. Az egész Dunántúl megtisztult az ellenségtől. Magdai olykor magához vett vagy ezer lovast, s egész Bécs külvárosáig száguldozott, nagy rémületet gerjesztve a birodalmi székvárosban. Mindezen vitéz cselekedetei, de különösen Simon tornyánál tanúsított hősies magatartása eljutott a fejedelem füléhez is, ki neki a Heisterrel vívott párbaj után saját munkácsi istállójából egy gyönyörű feketemént küldött ajándékba a lelőtt pej helyett. Rákóczi ajándékát jóval megelőzte a híre. A fejedelem, aki Miskolcon volt téli szálláson, elragadtatva beszélt környezetének az újonnan támadt kuruc hősről, Magdairól. Portyázás közt heted magával miként kaszabolt le egy 30 emberből álló labanc csapatot. Hírmondó sem maradt belőle. Máskor, amint a szitási völgykatlanban lovagolt társaival, a hegyről egy egész dandár labanc rájuk tüzelt. A társai mind elhullottak, de a golyózápor közepett neki annyi baja sem lett, mint a kis ujjamnak. Az ilyen ritka ember megérdemli, hogy a legszebb lovat válassza ki a fejedelmi istállókból, hanem még többet ér, ha egyenesen maga a fejedelem választ ki neki egyet. Palotási Kristóf, aki leveleket hozott Bottyánhoz, beszélte el, hogy Magdai István uramat nem sokára olyan lóra ültetik, amilyenen még az öreg apja sem ült. Aranyozott lesz a kantárja, pirinyó ezüstlemezekkel csörgősre kivarva a nyerek takarója. Csak hogy azt még meg kell élni. A fejedelem is messze van Munkácstól, Munkács is messze van Szombathelytől. Geve lesz a csikóból, míg azt az utat megjárja. Aztán minden a levegőben van mi nálunk. Maga a felséges fejedelem mondotta nemrég egy kérelmező, telhetetlen küldöttségnek. Kedves barátaim, én semmit sem ígérhetek. Még talán ez a mentesem az enyém, ami rajtam van. Egy viseltes kamukaposztós mente volt ő felségén. Örült az egész sereg a hírnek, pedig irigykedni szoktak máskor, de Magdait mindenki kedvelte.
Szerény volt és áldozatkész. Barátaiért mindent megtett, de tőlük soha semmit nem kívánt. Az alárendeltjeivel szemben nem volt gőgös, de szolgai sem volt a feljebb valók iránt. Ha vitézséget követett el, arról mélyen hallgatott. Ha más vitt véghez derekas dolgot, annak ellenben ő volt a legélénkebb magasztalója. Azért énekelte meg olyan lelkesen egy akkori kuruclant, mely magunk közt legyen mondva nem sokkal szebben csengett, mint a libertász garasok. Bontalábú lovon jár Magdai István, ragyogó név lesz ez a mennyei listán. Amerre ő lépdel, ott jár a dicsőség. A halálnak István bizony nagy segítség. Ebből világosan látszik, hogy a versezet keltekkor még a kispejló hordta Magdait, s nem a fejedelemé. Bár ne is hordta volna soha. Egy nap, amint egy közeli látogatásból hazatért, a botján egyik kimustrált gebéjén, riadó éjjel fogadta a hadiszálláson az egész sereg. Mi történt? Kérdi félig tréfásan, félig csodálkozva. Engem éjjeneznek, kegyelmetek, vagy a lovamat? Mind a kettőt, felelte Bónis János. Megjött a fejedelem küldeménye. Egy fölséges vasderes. Botyá már kerestette is kegyelmedet. Várja a sátorban. Magdai arcán tündökölt az öröm. Legott lepattant a nyeregből, odavetve a kantárt egy közlegénynek. Maga szapora léptekkel a vezér sátorába ment. A zsibongó hadból, mely a sátor előtti téren tanyázott tüzek mellett, párolgó üstök körül, egy Fekete László nevű közlegény, aki iránt nagy gyöngétséget árult el Magdai minden alkalomkor, s nem egyszer lehetett őket látni bizalmas, meghitt suttogásban, eléje futva a kezeivel integetett, hogy ne menjen be a sátorba. De utolérni nem bírta a közlegény, s maga Magdai az örömteli izgatottságban észre sem vette a Fekete László sajátszerű integetését. Belépett a sátorba. Vakbottyán elejébe ugrott vidáman, s aztán hátrafordulva mondá az ott álló alakhoz. Íme méltóságos nagyuram, Magdai István, akit a felséges vezérlő fejedelem kegye... A háttérben álló alak előlépett erre, s kinyújtotta a kezét, hogy megszorítsa a Magdaiét, s abban a pillanatban ismerte csak fel, hogy Bercsényi gróf áll előtte, és elsápadott. Bercsényi visszarántotta a kezét, sötét árnyék vonta be csontos férfias arcát. Ah, kiáltá önkéntelenül, te vagy az, hallatlan! Magdai testét lassú reszketegség fogta el. Hogyan? Hát már ismerte vitéz Magdaimat, méltóságos uram? Kérdé meglepve Botyán. Nagyon is ismerem, felelte Bercsényi gúnyosan. Bizonyosan jobban, mint kegyelmed. Adja át a kardját, tette hozzá szigorú hangon. Magdai megtörten, halott halványan oldotta le derekáról a kardot. Vakbotyán fölháborodva hebegte. Tehát mit cselekszik kegyelmet, főgenerális uram? Majd mindjárt megmagyarázom. Ismét Magdai felé fordult. Takarodj ki addig. Az engedelmesen, szemlesütve tántorgott ki a sátorból. Ott künn a sátor előtt két díszhuszár állt, panyókás mentében, forgós kalpagokkal várva, míg ott benn elvégzi a fejedelmi biztos a ceremóniákat, addig is féken tartva a prüszkölő, toporzékoló ajándékparipát, aranyos csótárral, ezüstös nyereggel, virágokkal átvert sejemtakaróval, míg annak a gazdája az ünnepelt hős kilépne. Végre kilépett, s egy égreszkedtető éjjel hangzott fel a lelkesült, feléje tolongó kuruc vitézek ajkán. Azt senki sem vette észre, hogy kardja nincs az oldalán. Csak azt látták, hogy nagyon sápadt, de hát a dicsőségtől is megfehéredhet az arc. Magdainak egy gondolata támadt. Amint elejébe vezették a huszárok a gazdagon díszített lovat, egy merész ugrással rajta termett a hátán, egyszer-kétszer megficánkoltatta, mintha próbálná, aztán belevágta sarkantyúját, kivált a táborból, s elszáguldott köd előtte, köd utána. A
kurucok bámulva néztek utána, hogy micsoda bolond kedvtelés az ilyen ünnepélyes pillanatban elkalandozni. Itt hagyni őket a faképnél, mikor még csak most jönnek a többi ceremóniák, amint azokat Bottyán tudtulatta. Gróf Bercsényi felolvassa a fejedelem Magdait magasztaló levelét a hadsereg előtt, azután az ökörsütés jön. A csapra verendő hordókat el is felejtettem mondani. Majd visszatér az, csak egy kicsit kipróbálja a lovat, mondák némelyek. Kedvetelik benned, te nem is csoda, fölséges állat. Mindenki azt hitte, visszajön rögtön. Pedig már csak mint egy fekete pont látszott a láthatáron. Csupán egy ember tudta a seregből, hogy nem fog többé visszajönni. S nyergelt is legottan, így szólva a társakhoz. No, fogadjunk, hogy utolérem. Amire azok fölkacagtak. Te akarnád a fejedelem lovát utolérni ezen a gebén? Úccukehes, változtátossá! De az nem sokat törődött a gúny nyilaival. Felült és utána vágtatott a pókos fehér lován, a többiek hahotája közt. Ugyanaz az alak volt, aki az imént integetett Magdainak, hogy ne menjen be a sátorba. Ott bent pedig ez alatt, amint magára maradt a két úr, mohón ragadta meg Bercsényi a Bottyán vállát. Tudja a kegyelmet, ki ez a fiatalember? Hát ugyan ki, kérdét türelmetlenül és bosszúsan a vakvezér, miközben a látó szemét is behunyta. Abban a hitben volt, hogy Bercsényit bizonyosan ellenszenve ragadta e brutális elbánásra. Nála ugyanis gyakran esett ez meg. Ez az ember egy Veres István nevű tolvaj, aki a rabságból megszökött. Nem lehet az! Sziszent fel Bottyán, s hirtelen kinyitotta a szemét, ha nem tréfál-e a gróf. Jobban szerettem a fiamnál. A halálos ítélet előszökött meg Sárospatakról, infámis ravassággal. A fejedelemtől lopott gyűrűvel szedette rá a szegény öreg krucsait, a csavargó öccse által. De ez egy egész hosszú történet. És azután elbeszélte előről az egészet. Bottyának nyitva maradt a szája, és sokáig nem bírt szóhoz jutni. Úgy-úgy, generális uram. A fickó egy közönséges gonosztevő. Mondhatom, szép meglepetés volt rám nézve, aki magam vállalkoztam rá, hogy a fejedelmi biztos helyett elhozom neki az ajándékot, s körülnézvén a kegyelmet táborában egy jó napot csinálok a katonáinak. No, majd nagyot néz a fejedelem, ha megtudja. Még ma megírom neki. A legvitézebb katonám, sóhajtott fel Bottyán. Mi fog vele történni? Az a fejedelemtől függ. Én a kegyelmezését fogom kérni. Itt mindig a legszebben, legnemesebben viselte magát, még a kutyája is többet ér egy labancnál. Notabene, nagy fekete kutyája van, mely a sereggel jár, s az ütközetben közibe megy az ellenségnek, harap, marcingol, mint egy dühös tigris kölyök. Ugyan-ugyan, főgenerális uram, puhítsa meg a szívét, kegyelmed. Addig-addig rimánkodott neki Bottyán, míg végre kiengedett a hirtelen természetű gróf. Istennek én nem bánom. Terjessze fel kegyelmed a kegyelmezés iránti instanciáját ő felségéhez. Ezt a címet kapta Rákóczi Erdélyben. Én nem leszek ellene, ha megmondja, hol vannak a kincsek. Hívassa be, kérem, egy szóra. De a sátor mellé állított díszőr azt mondta, ellovagolt. Miféle lovon? A fejedelmi vasderesen. Nem is fog akkor az soha többé visszatérni, mondá Vakbottyán szomorúan. És igaz is lett. Magdai, vagyis Veres István, mert ő volt, s a Fekete László név alatt is Veres Laci lappangott. Meg sem állott csak a Heiszter táborában. Ha itt nem kellettem, gondolta magában, majd kellek oda át. Szíve keserűséggel volt tele. Érezte ártatlanságát, ki akarta bőjtölni, megpróbálta átváltoztatni a rettenetes balvégzetet, mely büntetlenül leteperte. De a fátum rátalált, s új csapást mért ellene. Mit tehetett volna egyebet? Menekült, ahova tudott. Hiszen megmondta neki Heiszter,
Ha az ön kardja esik le egyszer, jöjjön hozzám. Én is fölemelem. Szavának állott. A két kuruc legényt jó szívvel fogadta, s mindjárt egy portyázó csapatot bízott Istvánra, míg ellenben Lacit beoszta egy másik hadtesthez, mert annyira mégsem bízott a két testvérben, hogy együtt hagyja őket. De a bizalom is megjött apródonként. Veres István lassanként egyike lett a legjobb császári csapatvezéreknek, akit sűrűn és dicsérőleg emlegettek a Bécsbe küldött bulletinek. Mikor Rákóczinak megírta Bercsényi a magdai esetet, miként találta hős álarca alatt a tolvajt, s miként tűnt el az ajándéklovon hirtelen, a fejedelem bosszúsan toppantott a lábaival. A tolvaj nem lehet hős, magdai pedig igazi hős. Rögtön kiadta a parancsot, hogy bárhol érjék, kegyelem Magdai Istvánnak. De mikor aztán hónapok múltán híre jött, hogy a császári seregnél szolgál, s félelmetes most a kurucnak, ha fejedelem ingerülten dör mögé. A becsületes ember nem lehet soha áruló. Aztán kiadta a parancsot, hogy bárhol érjék Magdai Istvánt, halál a fejére.

0: 14. fejezet. A vérpad. Magdai ezentúl is annyi kárt okozott a fejedelmi hadakban, hogy Rákóczi 200 aranyat tűzött ki annak, aki élve-halva elhozza. Körülbelül egy fél év múlt el. Az iblói mezőn kemény csetepaté volt egy júliusi délután, helyszternek egy cirkáló csapata és a kuruc legények között. A kurucok alig voltak 80-an. Az öreg Jóska apu vezette őket, a legöregebb káplár a felkelő hadak közt, aki, ha munka nem volt, mesélgetett a katonáinak vígan lobogó tábortüzek mellett, ha pedig munka volt, régi frindzsájával úgy vagdalá a németet, mint a Szabó apostót. A labancok lehettek vagy 100-an, amint az iblói erdőnél feltűntek. Hajrá! Kiáltál Jóska apó azokra, akik a számerőt kezdték aggódva mérlegelni. Ne olvassuk őket most, majd kényelmesebb lesz összeszámolni, hogy hányan voltak, ha már meg sem moccannak. Neki durálták magukat a kurucok, s majdnem úgy lett egy jó óra múlva, ahogy Jóska apó mondta. Kit megöltek, kit megsebesítettek, kit elfogtak, ki meg elfutott. Ő maga a vezénylő tisztre vetette magát, s noha az vitéző viselkedék, fogjául ejtette, s vitte a többi foglyokkal, mint egy 30-at ejtettek. A császári tiszt fürkésző tekintetet vetett Jóska apóra, mintha ismergetné, de nem szólt semmit, csak a fejét hajtotta le búsan. Az öreg káplárnak magának is ismerősnek látszott a tiszt, de csak belenyugodott, hiszen nem egy labancot látott már, hát nincsen benne semmi különös, ha hasonlít valamelyikhez. Különösen a tiszt hímzett kardövet tűnt fel neki. Ennyi, ennyi, láttam már valahol ezt a kardkötőt. Az öreg katona homlokát nyomogatta. Hol is csak? Ennyi, ennyi. Végre egy nagyot kurjantott. Hopp, megvan! Vállon ragadta a fogoly tisztet. Hol vette az úr ezt az övet? Mi köze hozzá? Felelte dacosan a labanc tiszt. Éppen ebben a pillanatban ért oda Hajdú János, aki ezelőtt botján alatt szolgált, s élénken fölkiáltott. Teringette, hisz ez Magdai István! A fogoly összerezzent, s fülig vörösödött, Jóska apó pedig kíváncsian kérdezte. Miféle Magdai István? Akinek az előkerítésére 200 aranyat tűzött ki Rákóczi fejedelem.
1: Az ám,
0: hitetlenkedik az apó,
1: nem lehet az.
0: Hogy mi nem lehet? Vagy az nem lehet, hogy a fejedelem 200 aranyat tűzött ki Magdai Istvánra, vagy ha ez úgy van, akkor az nem lehet, hogy ez Magdai legyen. Nincs nekem ecsém akkora szerencsém. Márpedig az így van, dobos uram, lelkendezik Hajdú János. Ha 199 aranyom volna, mindjárt odaadnám kegyelmednek érte, még akkor is nyernék egy aranyat. De mivel, hogy nincsen több 3 libertásomnál, jó lesz a 200 arany magamnak is, csettentett nyelvével Jóska apó. Elviszem haza az anyjukomnak. Aztán a fogolyhoz hajolt, és bizalmasan súgta. Igazán kegyelmed az a Magdai. Mire visszasúgta amaz? Én a Pista diák vagyok, a kegyelmed egykori diákja. Egyet hőkölt erre dobos bácsi, és fölsziszent, mintha valami kígyó marta volna meg. Lehetetlen, hebegte, de amint jobban megnézte a hosszú hajú, szőke ifjút, fölkiáltott. Az vagy, igenis az vagy, teringed tehát, hogy jutottál ennyire? Elkezdte a fejét vakarni. Ej, hát azért tápláltalak én téged. Addig-addig nézte az öreg, míg kibudjant a könnye. Szegény fiú, hát így kell nekünk találkozni. Az öcsét hol van? Az is ott szolgál helyszter alatt. Az is. No, mondhatom, szép örömet éltem meg belőletek. Adta kölyke, 200 aranyat húztál most ki a bátyád zsebéből, amiért te vagy, és nem az, akinek gondoltunk. Hát illik ez. Ne busuljon, dobos bácsi, mert az a Magdai István is én vagyok, mondta a fogoly keserűen. Te vagy. Hát hogy lehet az? Azt a nevet vettem fel.
1: Mi?
0: Hát oly vitéz lett belőled, hogy annyit adnak a fejedért, szegény fiam,
1: szegény fiam.
0: Odahajolt hozzá, megsimogatta szeretettel, összecsókolta, miközben forró könnyei úgy hultak, mint a záporeső. A császári tiszt is sírva fakadt.
1: Megszakad a szívem,
0: zokogta, megszakad. Jaj, mit fog a nénétek mondani, hogy általam pusztultál el, mert ne hidd azt valahogy, édes fiam, hogy én szabadon eresztelek.
1: Becsületes ember vagyok. Ha megfogtalak, elviszlek. Én a fejedelmet meg nem csalom.
0: A saját fejemet oda kínálom a tiedért, de a tiedet ki nem hagyom siklani a kezemből.
1: S hogy valahogy kísértetben ne jöjjön, előkereste Hajdú János uramat, aki a szekerek körül foglalatoskodik.
0: Hallja a kegyelmed, azt mondta az imént, 199 aranyat adna a foglyomért.
1: Ha volna, igenis, mert készpénz a fogoly.
0: No hát, odaadom én kegyelmednek, ingyen.
1: Csak te nem bolondult meg.
0: De meg lehet, hogy megbolondultam. Azonban ne törődjék kend azzal. Nekem nem kell a fogoly, mert attól félek, hogy elereszteném. Sem a 200 arany, mert attól félek, hogy rám kiabálna. Kelmedé a fogoly, kelmet fogta, én nem tudok róla semmit.
1: Hát akkor köszönöm a lássan, dobos uram, majd elviszem én sáros patakra olyan szépen, mintha tojás volna.
0: Hanem én is utána megyek, gondolá magában dobos bácsi. A fejedelem éppen országgyűlést tartott Sárospatakon. Rosszul mentek a dolgok, Csillaga hanyatlott. Felette ingerlékeny és búskomor volt. Minden gondolkozás nélkül írta alá a Veres István halálítéletét. Hadd legyen példaadás, kétszeresen megérdemli, Bakó üsse le a fejét. Szerdára tűzték ki a végrehajtást. Kedden este megjött a hóhér Kassáról. Cudar mennydörgős éjszaka köszöntött be, virradóra olyan vihar támadt, hogy a házak fedeleit a földhöz paskolta, stövestül csavarta ki a fákat. A fejedelem kastélyát Borsiban felgyújtá a villám, s az ősi épület egész Sárospatakig önti rémletes világát. A kivégzés reggelén korán kelt a fejedelem, egész éjjel nyugtalan álmai voltak, a gyermekeit látta, levágott fejjel. És az nem is volt nagy lehetetlenség, hiszen Bécsben voltak, úgy szólván fogságban. A várnagy, Krucsai uram szokott mindig legelőbb belépni a fejedelemhez. Ő informálja ő felségét reggelenként az éjjel történt dolgokról. Már tudni illik, ha történik valami. Ő referálja, kik vannak odakünn az előszobában, s mit akarnak. Úgyhogy a fejedelem még el is gondolhatja a válaszokat. Krucsai uramnál azon felül mindenféle udvari pletyka megakad, melyet a reggelihez tálal fel ő felségének. Mi újság van odakünn, Krucsai uram? Pest és Debrecen városok küldöttségei vannak itt.
1: Mit akarnak?
0: Éppen az a baj, hogy nem akarnak, felséges uram.
1: Mit nem akarnak?
0: Adót fizetni. Elég hazafiatlanság, dünnyögte a fejedelem.
1: Majd megmosom a fejüket, hadd várakozzanak.
0: Hát, ki van még?
1: Egy öreg kuruc katona.
0: Hogy hívják?
1: A József apó.
0: Mi baja lehet az öregnek?
1: Kérdi a fejedelem élénken.
0: Hallottam hírét, derék vitéz.
1: Nem tudom, mit akarhat, de a legtürelmetlenebb egy fiatal, köpönyeges ember, aki erőnek erejével be akar jutni, s nagy rakoncátlanságokat csinál az előteremben a szolgákkal, amiért be nem eresztik.
0: Eresztesse be kegyelmed legelőször a kuruc katonát.
1: Dobos bácsi lépett be.
0: No, mi baj van, bátya? Kérdi a fejedelem nyájasan.
1: Egy nagy kérésem van, fölséges uram.
0: Helyes, öreg, helyes. Aki már annyit tett érettünk, mint kegyelmed, az nem kér, az már kívánhat. Mi hát a kívánsága?
1: Dobos bácsi féltérdre ereszkedik.
0: Kegyelem. Kegyelem, felséges uram.
1: Kinek a számára? kérdi Rákóczi megütődve. Am a fiatal Veres István számára, akit én fogtam el.
0: Hogyan? Hiszen én más valakinek adattam ki a 200 aranyat.
1: Jaj, eljárt a szájam könyörgöm alásson. De ha már elszóltam magamat, hát bevallom az igazat. Mert tudom, hogy itt, ahol állok, nem szabad hazudni. Én fogtam el Verest, de átengedtem Hajdú Jánosnak, mert attól tartottam, ha nálam lenne, szabadon ereszteném. Mert az nekem fogadott fiam. Én neveltem. Gondoltam magamban, mégiscsak legyen ő rab, ha rab lett. Szebb lesz az úgy, ha én külön megyek párdont kérni felségettől. Hiszen cudar dolog, szörnyű bűn az igaz, hogy magyar vérlétére nem által a német mellett verekedni. De Isten lát a vességbe, miért tette. Hát, ha még becsületes ember lenne belőle.
0: Hát, egyéb bűnét nem tudja.
1: Nem tudom, felséges uram, szólt érzékenyen Dobos bácsi, és könnyektől nedvesedett át az arca.
0: Azt nem tudja, hogy lopott, s hogy saját gyűrűmmel rászette nevemben a várnagyot, aki szabadon bocsátotta?
1: Lopott, motyogta az öreg, és kitörülte a könnyeket a szemeiből.
0: Ó, felséges uram, kiáltál fájdalmasan, akkor én semmit sem szóltam.
1: Ezzel egyet fordult katonásan, és kitámolygott a teremből. Most a küldöttségek következtek. Nesszerút vezette a pestit, Szilágyi professzor a debrecenit. Nagy szónoklatokban adták elő hosszú, kerülő mondatokkal, hogy nincs pénzük, hogy halasztást kérnek. Mire egyetlen egyszer szólt közbe ingerülten Rákóczi.
0: Kérdezzék meg kegyelmetek a katonák gyomrát, ha vajon adnak-e azok nekem halasztást.
1: Ezen az egy megjegyzésen kívül aztán meglehetős közömbösen hallgatta a hosszú lére eresztett perorációkat, midőn élénk zivaj keletkezik odakün, s amint az ablaknál állt, önkéntelenül kihajolt, mi történik lent. Veres Istvánt vitték a vesztőhelyre. Nagy sokaság kísérte, asszonyok, gyerekek, darabontok. Mellette lépdelt skarlátveres ruhában a hóhér. E pillanatban lépett be ismét a várnagy.
0: Felséges uram, kegyelmet kérők esedeznek bebocsáttatásért.
1: Nincs kegyelem, felelte a fejedelem rekettes hangon, hátrahajolva egy percig. Alul is megpillantá az elítélt Veres a fejedelem arcát az ablakban, s bilincseit megrázva kiáltott fel a fejedelemhez. Kegyelem! Kegyelem! A menet megállapodott az ablaknál. Várta a fejedelem intését.
0: Ha kegyelmet át fölséged, majd megmutatom én még, mi lakik ebben a két karban.
1: Rákóczi fásultan intett a kezével, hogy bátran mehetnek odább, s betette az ablakot. De e pillanatban, szétlökve az ajtónálókat, erőnek erejével berohant lihegve egy férfi német katonaruhában. A köpönyeg, melyen ruháját eltakarta künn, lecsúszott róla. Rákóczi tartózkodón lépett hátra azon hitben, hogy tán gyilkos tört rá ívak merően.
0: Felséges úr, hörögte szívszaggató hangon, térdre esve. A testvéremet viszik a vesztőhelyre, én vagyok az oka, én vagyok a bűnös.
1: Hogy beszélhetsz botorságokat?
0: Ő az áruló, ő a tolvaj,
1: szólt a fejedelem indulatosan.
0: S a tolvajlást még elengedném neki,
1: de az árulást nem engedhetem el. Példa kell.
0: Távozz! Örök!
1: Ha meghallgat felséged, sohasem fogja elfelejteni, mert esküszöm az egyélő Istenre. Ártatlan vért ontana különben.
0: Beszélj,
1: mondd el a fejedelem, mit hozhatsz fel?
0: Azt, felséges uram, hogy nem tolvaj. Ki vitte hát el akkor a kincseimet?
1: Én, felelte.
0: Hallgatlak,
1: szólt Rákóczi, s leült egy zsőjébe.
0: Veres László gyorsan, lélegzetet sem véve mondta el a legszükségesebbeket, amiből megértvén a dolgok menetét a fejedelem élénken felkiáltott. Hamar, rohanjatok a fehér zászlóval, ha még nem lesz késő! Nosza hirtelen kendőt kötöttek egy póznára, lovas csatlós vagy négy úgyis mindig ott ült éjjel-nappal nyeregben a fejedelem ablakai alatt, ha az netán valami parancsot adna. Bezzeg gyorsan szedte a lábát a ló, mert volt a sarkantyúnak dolga. A fejedelem kinyitotta az ablakot, s utána kiáltott. 10 aranya díjad, ha sikeresen jársz! S olyan izgatott lett, hogy el nem eresztette a két küldöttséget, hadd szórakoztassák, míg az eredményt meg nem tudja. De akármilyen gyorsan ment a lovas, mégis hamarébb volt ott Veres Laci, ki kerülő utakon nyargalt, ungon berken lihegve, kiöltött nyelvvel, dobogó szívvel a vesztőhely felé. Csak akkor lassította kissé a rohanást, mikor már meghallotta messziről a fölharsanó éjjel rivalgást. Áldott légy Isten, aki a mennyekben vagy. Ez bizonyosan azt jelzi, hogy észrevették már a fehér zászlót, s hogy még jókor vették észre. De Laci is csak most vette észre a nagy izgatottsága miatt, hogy nem egyedül van. Hol mellette, hol előtte versenyt fut egy kutya. Nini, hiszen ez az ő fehér kutyája. Fölsikoltott örömében. Dráva, dráva! A kutya vígan ugrott hozzá, és a kezeit nyalogatta. Csak ugyan a dráva volt. Te vagy, igazán te vagy, megjöttél. Ó, kedves kutyácskám! Csak hogy megkerültél. Pedig mennyit kerestelek, te cudar? Hát illett az elhagyni a kedves gazdádat, aki téged olyan nagyon szeretett. Hát megérdemeltem én azt tőled? Megrázkódott, és egy babonás sejtelen fogta meg érzékeit. Megérdemeltem-e? Hát ha csak ugyan megérdemeltem, és a gondviselés büntetett meg, amiért nem úgy cselekedtem, amint kellett. S most, hogy végre úgy cselekedtem, ahogy illő, visszaadta a kutyámat. Hát, ha csak ugyan igaza volt annak az öreg asszonynak, aki azt mondta a halálos ágyán. Mit tudjátok ti azt? Nem-e én osztom a szerencsét? S szegény bátyámnak adta a fekete kutyát, a bal szerencsét, nekem pedig a fehér kutya jutott, a jó szerencse. De nem tudtam becsülni. A fehér zászló jókor tűnt fel a láthatáron. Éppen már az ujjasát is lehúzta a hóhér a vitéz Veres Istvánnak. Felesleges mondanom, hogy nagy öröm lett, amit még kitörőbbé tett a két testvér érzékeny összeölelkezése. A katonák, akik sok jeles cselekedetét hallották mesélni, diadallal, vígkúrjongatásokkal kísérték be a városba. Útközben egy másik csatlósa jött a fejedelemnek, hogy föl kell hozni a két veres testvért az ő színe elé. Mindezekről kilátszott, hogy ő felsége nyugtalankodik. Rákóczi még együtt volt a pesti és a debreceni urakkal, midőn a két verest bebocsátották. Veres István odajárult és leborulván kezet csókolt. Köszönöm, felséges uram. Majd meglássa, még megszolgálom. Ne nekem köszönd, hanem a testvérednek. Hogyan, fölséges uram? Ő vallotta ki nekem, hogy nem tudsz a kincsekről semmit, mert ő ásta ki azokat. De hát az nem igaz, felséges uram, szólt fölháborodva István. Igaz, bátyám, az utolsó betűig, de én elég nyomorult voltam elhallgatni előtted. István ámulva nézte öccsét, nem tudva, mit higgyen. A fejedelem közbeszólt. A dolog csak ugyan nem elég világos már előttem sem, mert nem volt időm körülményesebben meghallgatni. Ám most ráérünk. Beszéljétek el életfolyásotokat. Laci volt a simább, jobb elbeszélő. Ő mondta el az egész történetüket. Krucsaitól kezdve, mind karolta fel őket Dobos néni, hogy nyerte el Pista a kartkötőt a nagy erdőn, s hogy szeretett bele Szilágyi Magdába? Ejha, dünnyögte közbe a jelenlevő Szilágyi uram, s ebből a szikrából nőtt nagyra a vágy, nemességet szerezni. Hogy indultak el a világba, miképp kapták a fekete és fehér kutyát, szerencsét hozott az egyik, szerencsétlenséget a másik. Azután találkoztak rozsomákkal, és elváltak. Itt aztán mindenki külön mondta el a maga dolgát, de csak a Lacié volt tarka, ki mikor a sok pénzfélét magához vette, a bátyját indult megkeresni. De Pesten ott ragadt, mert beleszeretett a Nesselrót uram leányába. Ejha, dünnyögte Nesselrót is. A fejedelem érdekkel figyelt a történetre, s aztán így szólt. Sokat szenvedtetek, s mondhatom, emberül megálltátok a sarat. Te ugyan haboztál egy keveset, mondta Laci felé fordulva, de helyrehoztad ma, bebizonyítva, hogy emberséges szíved van. Az pedig a fő dolog. Igazán tanulságos történet. Hanem egy tanácsot adok mégis, noha nem vagyok babonás. Azt a fekete kutyát üssétek agyon, azt a fehéret pedig küldjétek ajándékba Bercsényinek, hadd járjon ott a sereggel és hozzon rá szerencsét. Ez tréfás célzás volt ő felségétől a jósokban, babonákban hiszékeny Bercsényire. A kutyát nem adom ki a kezemből többé, felséges uram, mondá Laci, hanem vele szívesen elmegyek a táborba, ha megengedi felséged. Én pedig nem üthetem agyon a magamét, felelte István, mert a múlt éjjel vége lett. Egész éjjel nem aludtam. Hallanom kellett kínos nyögéseit börtönöm előtt. Hajnalban aztán, ahogy kivezettek, láttam szegény ebemet, hogy kiszenvedett. Veszedelmes ajándék volt, jegyzi meg Rákóczi. Hanem kegyelmedről, Krucsai uram, föl nem tettem volna azt a nagy gonoszságot. Hallotta, amit beszéltek a fiúk? Hallottam, fölséges uram. És igaz? Igaz bizony, szólt a fejét lehajtva szomorúan. Valaha én is elbizakodott ember voltam, míg az Isten meg nem látogatott a súlyos bal kezével. Mind a három fiamat elvette. Egyedül állok, s higgye meg, fölséged, azóta én is megtörtem, és éjjelenként sokszor hallom annak a holtra vert jobbágynak a jajgatásait. Föl is tettem magamban, hogyha valaha megtalálnám az elüldözött gyermekeit, mindenemet nekik hagynám. Íme, itt vannak, vette át ismét a szót a fejedelem élénken. Én is itt vagyok. Amit mondtam, mondtam. Hatalmasan van, Krucsai, kiáltá a fejedelem egész vidáman. Most már legalább tovább szőhetjük még egy fokkal a történetet. Mire a még mindig ott ácsorgó küldöttségekhez fordult ő felsége. Nos, Nesselrót és Szilágyi uramék, most már megadom kegyelmeteknek a halasztást, de csak egy föltétel alatt. A legmélyebb alázattal várjuk felséget parancsát. Ha a hajadon lányaikat odaadják az én két katonámnak, mert most már lesz mit aprítani a tejbe a Krucsai birtokokon. Fölséget kívánsága parancs előttem, hajlongott Nesselrót. Semmi kifogásom ellene, nyilatkozik Szilágyi. A két fiatal vitéznek az arca a legverőfényesebb örömben tündökölt. Ó, Istenem, sohasem leszünk képesek meghálálni felséged jóságát. No, végzi a fejedelem, nem kell ám olyan nagyon előre örülni, mert még azokat a Krucsai birtokokat előbb vissza kell szedegetni a labancoktól. Aztán egy kegyteljes kézintéssel eleresztette az összes jelenlevőket.

0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromi Szadúra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén.
3: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péteresen.
2: Főr Eliza.
3: Házasságon innen.
2: Katalin.
3: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
2: Foszti fiú esete.
3: Pilátus testament.
5: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
7: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A növekvő önellátást, a bővülő zöld energiatermelést és a javuló energetikai versenyképességet nevezte a magyar energiapolitika prioritásának a következő években a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy konferencián Budapesten. Tóth András kiemelte, a jelenlegi magas árkörnyezetben az energetikai beruházások nagy része piaci alapon megtérül, az állami forrásokat a stratégiai szempontból legfontosabb célokra fogják fordítani. A tervezett változtatások között említette a karbonmentesség erősítését, a paksi atomerőmű élettartamának meghosszabbítását és további megújuló energiakapacitások kiépítését. Szeretnék legalább 4 gigawattal bővíteni a szélenergiakapacitásokat, de számításaik szerint ez akár 6 gigawatt fölé is nőhet 2040-ig. A napenergiában is van még potenciál, de ennek bővülésére jellemzően piaci alapon számít a tárca, tette hozzá. A megújuló energiarendszerbe kapcsolásához a hálózat fejlesztése mindenképpen szükséges. Ennek első lépése az uniós RRF források energetikai részének a hálózatépítésre való felhasználása, mondta az államtitkár. Adakozásra biztat a zsinat elnöksége a radostjáni tűz kapcsán. A református.hu-n jelent meg Steinbach Józsefnek, a zsinat lelkészi elnökének, Molnár Jánossal, a zsinat presbiteri elnökével közös közleménye, melyben, mint írják, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége szomorú szívvel értesült a radostjáni református templomot elpusztító tűzesetről, amelyben nem csak a 18. századi műemléktemplom, de a mellette álló 1762-ben emelt fa harangtorony is megsemmisült. A templomról legutóbb júliusban született átfogó képi dokumentáció, a magyar református épített örökségtár számára készült fényképek segíthetnek a minél pontosabb helyreállításban. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indított, amelyhez a jobbadni.hu oldalon vagy közvetlen utalással is lehet csatlakozni. Most erre biztatja a zsinat elnöksége is a híveket, gyülekezeteket, aki teheti, járuljon hozzá az újjáépítéshez. Hegedűs Lórend Gézáné, a Magyar Református épített örökségtár vezetője, a református.hu-nak elmondta, a templom együttes egyik legnagyobb értékét a templom mellett különálló 1762-ben emelt harangtorony jelentette. Az ilyen a templomtól elkülönülő fatornyok Észak-Kelet-Magyarország református építészetének jellegzetes emlékei. A radostjáni torony azonban ezen belül is ritkaságnak számított. Felső, árkádos galériás része ugyanis nem négyszögletű, hanem hatszögletű volt. A helyreállítás egyik legösszetettebb feladata egyébként az 1784-ben készült festett fa mennyezet rekonstrukciója lehet majd. Csütörtök hajnalban 17,6 Celsius fokos különbség alakult ki az ország keleti és nyugati pontjai között, derül ki a Hungaromet ZRT Facebook bejegyzéséből. Azt írták, a Gyuri Egyetem meteorológiai állomáson csak 18 fokig csökkent a hőmérséklet, gyenge fagy pedig sehol sem fordult elő. A bejegyzéshez készített infografika szerint Győrben 18,4 fokot mértek csütörtök reggel, a leghidegebbet 0,8 fokot pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson, így 17,6 fok volt a különbség az ország nyugati és keleti része között. Ebben az évben már 28. alkalommal rendezik meg a bihari számadónapokat Berettyóújfaluban. A Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara a várossal és a helyi partnerekkel együttműködve biztosít bemutatkozási lehetőséget a térség vállalkozóinak, termelőinek, kézműveseinek. Ma már a szakképző intézmények és a környék szociális szövetkezetei is megjelennek a programon, amit kulturális műsor is színesít. Most hétvégén, október 9-én és 10-én több mint 70 kiállító vonul fel a város és sportcsarnokban, több díjat is átadnak majd. Az esemény nyitányaként hagyományosan megkoszorúzzák az első világháborúban elesett berettyóújfalui iparosok és kereskedők emléktábláját.
1: Az időjárásról.
7: A nap hátralévő részében lassan tovább növekszik a felhőzet, több helyen eső, zápor előfordulhat. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, ezért csoklom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok önnek is.
2: Jó napot kívánok.
1: Körülöttem mindenki köhög, vagy aki nem köhög, annak leves az orra. Van most valamilyen járványunk, vagy nincs valamilyen járványunk?
2: Szeptember az a hónap, amikor a gyerekek visszamennek az iskolába, vége a nyári szünetnek, és hát a munka is elkezdődik az irodákban, zárt terekben egyre inkább. Úgyhogy ilyenkor természetes, hogy a légúti fertőzések gyakorisága megnő. Ugye ezt a házi orvosok is jelzik számunkra. Ugye van egy surveillance rendszerünk, amiben őrszemházi orvosok jelentik az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulókat. Az influenza-szerű tünet az nem azt jelenti, hogy influenza, hanem csak légúti tünetek. Ez alapján látjuk, hogy van emelkedés. Azonban ez az emelkedés az egyébként kisebb, mint az előző évek hasonló időszakában tapasztalt emelkedés. Például influenza nincs még, óriás sejtes légúti vírus, azaz RSV, az se nagyon fordul elő. Valamennyi SARS-CoV-2, azaz COVID van, de az is kevesebb, mint amennyi az előző évek azonos időszakában, azaz szeptemberében megfigyelhető volt.
1: Ami most bennünk van, az akkor micsoda?
2: Tulajdonképpen
1: egy valami, vagy sok valami?
2: Sok valami, náthavírusok is lehetnek, tehát nagyon sok olyan légúti vírus van, amelyik enyhe tüneteket okoz, de igazából mi azért fokuszálunk erre a nagy háromra. A nagy három az tehát a SARS-CoV-2, az influenza és az óriás sejtes légúti vírus, az RSV, mert ezek tudnak leginkább súlyos betegséget előidézni. Az összes többi aprócska nátha vírus, ez leginkább enyhe megbetegedéseket okoz.
1: Ugye ilyenkor a gyerek, hogyha ordítva köhög, azért elmegy az iskolába, mert nincs hova tenni. A munkavállaló, ha lázas, azért elmegy dolgozni, mert fél, hogyha nem megy, abból csak a baj lesz. Na most, hogy lehet így akkor jól védekezni, ha mindenkinek muszáj a zárt térbe lennie?
2: A probléma az, hogy ilyenkor az lenne legjobb, hogy aki légúti tünetekkel megbetegszik, maradjon otthon, legalábbis az első 2-3 nap mindenképpen, és ha utána mindenképpen akar dolgozni, akkor vegyen fel maszkot. A maszk nem terjedt el Magyarországon olyan széles körben, mint amennyibe én például szeretném látni, hogy elterjedt. Pedig ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy védjük magunkat másoktól, meg másokat is akkor, hogyha nekünk még vannak légúti tüneteink. Maszk olcsó, könnyen hozzáférhető, és gyakorlatilag mindenki számára megfelelő védelmet tud biztosítani, ha jól használják, tehát jól teszik fel. Úgyhogy leginkább az a legjobb, ha otthon marad, ha mégse tud otthon maradni, akkor tegyen be egy maszkot és vegye fel.
1: De van arra valami magyarázat, hogy miért nem terjedt el? Az első nagy COVID járvány után olyan klasszul elterjedt, mindenki maszkot hordott, bárhova is mentünk. Aztán leszoktunk róla.
2: Igen, sajnos kényelmetlen, ez tény, tehát meg kell, hogy mondjam, hogy én is osztom azoknak a véleményét, akik azt gondolják, hogy kényelmetlen a maszk, de egymást megfertőzni meg még rosszabb. Tehát ilyenkor mérlegelnünk kell, hogy melyik a kisebbik rossz. A kisebbik rossz az, hogyha bevállalunk egy kis kényelmetlenséget, és fölvesszük a maszkot, minthogy megfertőzzünk másokat, vagy mi magunk megfertőződjünk. Tehát a maszk nem mindig kényelmes, ez tény és való, de alapvetően lehet benne levegőt venni, lehet jönni, menni, és lehet aktív. Maradni.
1: Kis egyik menő.

0: ha járványos időszakban lépünk, főképpen azok számára, akik krónikus betegséggel élnek, vagy akiknek nagyobb a kockázatuk arra, hogy súlyos lefolyású betegséget kapjanak el, légúti betegséget, az idősek például ilyenek, de akár a kisgyerekek is ilyenek lehetnek, ott érdemes saját magunkat is védeni a maszkkal. Tehát én azt gondolom, hogy nem ördögtől való az, hogyha egy egészséges ember maszkot vesz fel, mondjuk a tömegközlekedésen, mondjuk influenza szezon idején, vagy pedig járványos időszakban, azért, hogy saját magát megvédje a fertőzéstől.
1: De milyen maszkot? Egyrétegű sebészeti maszkot, kétrétegű FFP2-3, vagy olyat, amivel egy első világháborús gáztámadást is túl lehet élni?
0: Az első világháborús gáztámadásra alkalmas maszk az alapvetően nem opció szerintem, arra nincsen szükség. Én az FFP2 maszkot javaslom elsősorban, mert az a SARS-CoV-2 ellen is véd, aeroszolok képződhetnek, valaki köhög, tüsszög, hangosan beszél, és ez a maszk ennek a kivédésére is alkalmas, de már egy egyszerű sebészi maszk is ki tudja védeni a légcseppek, a levegőbe kerülő légúti váladékoknak egy jelentős részét, amin egyébként a vírusok utazhatnak.
1: Szelepes vagy szelep nélküli a jobb?
0: Én nem gondolnám, hogy kell a szelepes. Tehát egy sima FFP2 vagy egy sima sebészi maszk is elegendő.
1: Mikortól járvány egy járvány? A számok mondják meg?
0: Az attól függ, hogy milyen fertőző betegségről beszélünk. Ha egészségügyi ellátásról összefüggő fertőzésekről, tehát kórházban vagyunk, akkor már két összefüggő eset járványnak minősül. Ott nagyon szigorúak az ilyen típusú definícióink. Amennyiben közösségi járványokról beszélünk, légúti vírusokról, influenzáról például, ott alapvetően kiszámoljuk a járvány küszöböt. Influenza vírus előfordulhat, de van egy pont, amikor átlépi az úgynevezett járványküszöböt, ezt előző évek átlagából számoljuk ki, és ha a járványküszöböt átlépi, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag elindul a járvány, ami azt jelenti, hogy várható, hogy rövid idő alatt nagyon sok ember megbetegszik.
1: A járványküszöb az egy konkrét szám, vagy valamilyen viszonyítási szám?
0: Az előző 5 év átlagából szoktuk kiszámolni, ez változhat, nyilván, hogyha változik a járványküszöbünk, tehát ezeket mindig felülvizsgáljuk, de ez összességében ez egy viszonyítási alap, ha úgy tetszik. Mi az értelme ennek, hogy számolunk járványküszöböt? Ugye nálunk az érdekes a járványban, mikor kell egyrészt figyelmeztetni a lakosságot, hogy na most akkor például kezdjen el maszkot hordani, ugye ha a járványküszöböt átléptük, mert akkor várható, hogy a környezetünkben is egyre több olyan ember lesz, akitől megkaphatjuk a fertőzést. Továbbá az egészség

0: Alapvetően a hatósági intézkedések tekintetében az egészségügyi államigazgatási szerv dönt. Például egy kórház esetén, ha egészségügyi ellátásról összefüggő fertőzések fordulnak elő járványos formában, azt ki kell vizsgálni. Nyilván a kórház saját hatáskörben is dönthet bizonyos intézkedésekről, de hogyha nem sikerül a helyzetet normalizálni és a biztonságos betegellátást megfelelő időn belül biztosítani, akkor a hatóság is dönthet arról, hogy átmenetileg felfüggeszti például egy osztály működését, vagy felvételi zárlatot rendel el. Tehát erre természetesen vannak protokollok. A cél itt soha nem az, hogy egy osztályt bezárjunk, főképpen nem az, hogy egy kórházat bezárjunk, hanem az, hogy a biztonságos működést helyreállítsuk, és azt garantáljuk.
1: Mi a szűk keresztmetszet egy kórháznál? Az, hogy a személyzet talpon tudjon maradni? Vagy hogy ne menjen be annyi beteg, hogy még a szomszéd utcába is állnak?
0: A kettő együtt igaz. Tehát a probléma az, hogy ez a kettő együtt jár. Tehát ha járvány van, például légúti járvány, gondoljunk például a Covid-ra, erre talán mindenki emlékszik, akkor egyszerre volt probléma az, hogy az egészségügyi dolgozó beteg, és mindeközben sok ember érkezik a kórházba súlyos tünetekkel. Tehát a probléma az, hogy ezt együtt kell tudni kezelni, és ezért kell felkészülni ezekre. Már egy átlagos légúti szezonra is, de nyilván azt is jeleznünk kell, hogyha úgy látjuk, hogy egy szokásosnál súlyosabb szezonra kell készülünk, vagy mondjuk érkezik egy potenciálisan világjárványt okozó vírust. Idén erről nincsen szó, de ugye közelmúltban azért a Covid alatt megtapasztaltuk azt is, hogy nagyságrendileg nagyobb problémát okoz az, hogyha jön egy világjárványt okozó vírus, hiszen akkor mindenki fogékony, és egyszerre lesz nagyon sok ember beteg.
1: Azért fogékony mindenki, mert még nem tapasztaltuk? Ez az egyszerű magyarázata?
0: Igen, egy világjárványt egy új korokozó okoz, ami ellen mindenki egyformán fogékony.
1: Az influenza elleni oltás érkezésének, minőségének, tartalmának mi a logikája?
0: Az, hogy az influenza elleni védőoltásban 3 vagy 4 törzset választanak ki mindig. Az Egészségügyi Világszervezet tesz javaslatot arra, hogy milyen vírus törzsek kerüljenek be az oltóanyagba. Azért 3 vagy 4, mert 2 mindig az A típus ellen véd, és 1 vagy 2 a B típus ellen. Most alapvetően, mivel az egyik B vírus típus, az gyakorlatilag eltűnt a COVID-járvány során, ezért mostanában 3 komponensűek az influenza elleni vakcinák. És az, hogy miért vagy hogyan, mi alapján választják ki, hogy milyen vírustörzs kerül a vakcinába, ez úgy történik, hogy az előző szezonban, illetve a déli féltekén zajló járványban a laboratóriumi vizsgálatokat, hogy milyen influenza vírusok okozták a legtöbb megbetegedést, ezeket elemzik, értékelik, és ez alapján döntenek arról, hogy az előző évihez képest kell-e változtatni az összetételt, mert mindig a legfrissebb vírustörzseket kell beletenni az influenza elleni oltóanyagba, amik nagy valószínűséggel betegséget fognak okozni a következő szezonban. Ugye a pech az, hogy az influenza vírusok folyamatosan változnak. Ezt próbálja lekövetni ez a rendszer, ami nem mindig sikerül tökéletesen. Van olyan év, amikor jobban véd a vakcina, van, amikor egy kicsit kevésbé véd a vakcina, de a törekvés mindig az, hogy azokra a vírustörzsekre készüljünk fel, amelyik előreláthatóan a legtöbb megbetegedést fogja okozni az elkövetkezendő szezonban.
1: Akkor is véd a vakcina, hogyha nem sikerül 100%-osan eltalálni azt a variációt, ami ide hozzánk bejön? Magyarul a vírus beleköpött a levesünkbe?
0: Igen, a vírus gyakran beleköp a levesünkbe, szó szerint, de ilyenkor is véd a vakcina, csak ilyenkor mondjuk nem fogja a 60%-et a fertőzéseknek kivédeni, csak mondjuk a 30%-et, ami még mindig sok, tehát hogyha 3-ból 1-et kivéd, az is jó. Nyilván jobb, hogyha minden másodikat kivédi, az lenne a legjobb, ha mindegyiket kivédeni. Ez attól is függ, hogy mennyire illeszkedik a vakcinában található vírustörzsek antigén szerkezete az éppen keringő és betegséget okozó vírusok szerkezetével, de hát a vírusok azért alapvetően néhány hónap alatt is tudnak változni, úgyhogy van úgy, hogy meglepetést okoznak nekünk az egy adott szezonban.
1: A nagy Covid utáni első influenza járvány emlékeim szerint elmaradt. Ez azért maradt el, mert klasszul védekeztünk, és mindenkin volt maszk, meg nem lehetett közlekedni, ezért maradt el? Nem is, az házi orvosom mondta is, hogy el fog az maradni.
0: Igen, a két vírus között van azért különbség, bár mind a kettő légúti terjedésű, hogy a SARS-CoV-2 sokkal könnyebben és gyorsabban terjed, és ezért nehezebb lenne védekezni. Tehát van egy úgynevezett reprodukciós szám, ez egy olyan mutató, ami megmutatja, hogy egy ember átlagosan hány másikat fertőz meg Ez a SARS-CoV-2 esetében jóval magasabb, mint az influenza esetében. Influenza esetében megfertőz egy ember 2-t mondjuk átlagosan, míg a SARS-CoV-2 esetében 4-et, 5-öt, de a későbbi variánsoknál akár 10-et is.

0: Na most, mi történik, amikor védekezünk? Azt mondjuk, hogy a megbetegedések felét ki tudjuk védeni. Ugye a kettőből egyet kivétünk az influenzánál, akkor az a járvány az már nem tud beindulni. Míg, hogyha a SARS-CoV-2-nél 10-ből 5-öt védtünk ki, akkor a másik 5 még mindig elég a járvány kivédésére. Mi következik ebből? Szóval, hogyha felvesszük a maszkot, az nem biztos, hogy önmagában elég a SARS-CoV-2 járvány megelőzésére, viszont bőven elég lesz az influenzára, mert annak a terjedési képessége gyengébb. Ez kevésbé könnyen és gyorsan terjed, mint a SARS-CoV-2. Tehát, amikor a SARS-CoV-2 ellen védekeztünk, akkor nem mindig volt elég az a védekezés arra, hogy egy következő járvány hullámot megelőzzünk, viszont arra bőven elég volt, hogy az influenza már ne tudjon terjedni.
1: De az influenza legalább a terjedési képességét illetően egy megbízható? Tehát tudjuk,
0: igen,
1: hogy
0: igen, az influenza
1: terjedni?
0: Nagyon megbízható, ez olyan 2 és 3 között van ez a reprodukció szem, és ez eléggé stabil, kivéve nyilván, ha egy világjárványt okozó influenza vírus törzs érkezik, de most egyelőre ilyenről nincsen szó. A szezonális vírusok esetén ez 2 és 3 között van a reprodukció szem, és ez viszonylag könnyen és jól megelőzhető, abban az esetben például, ha betegek nem mennek közösségbe, ha hordunk maszkot, és ha beoltatjuk magunkat.
1: Mi a aktuális ajánlása most közelgő influenza járvány esetén? Mindenki vegye föl, az vegye föl, aki olyan állapotban van, az vegye föl, aki beteg. Mi az ajánlás?
0: Először is egy nagyon érdekes helyzet állt elő, mert mióta én az eszemet tudom, olyan nem volt, hogy az influenza vakcinában mind a 3 vírustörzset cserélni kellett volna. Ugye, amiről az előbb beszéltünk, de most ez a helyzet, mind a 3 vírustörzset cserélni kellett, teljesen új a vakcina az előző évihez képest, az összetételét tekintve. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy gondolkodjon el azon, hogy védje magát. A legfontosabb nyilván azoknak a védelme, akik ki vannak téve a legsúlyosabb fertőzés kockázatának, idősek, krónikus betegek, zárt közösségekben élők, idős otthonokban élők, illetve én azt szoktam mondani, hogy az egészségügyi dolgozók is egyértelműen ebbe a körbe tartoznak, nem csak azért, mert saját maguk is ki vannak téve a fertőzésnek, hiszen sok beteget látnak, hanem azért, mert ők kritikus munkaerőnek számítanak egy influenza járvány esetén. Tehát ez nagyon nagy baj, ha ők is kiesnek a munkából. Hát ők mindenképpen oltassák be magukat. Mindenki más esetén azt tudom javasolni, hogy mérlegeljen, hogy mi fontosabb neki, hogyha ő alapvetően szeretne lehetőség szerint egészséges maradni, és nem otthon nyomni az ágyat egy hétig 40 fokos lázzal, akkor igenis megérheti neki az influenza ellen beoltatni magát. Én minden évben beoltatom magam, mert én azt a luxus nem szeretném magamnak megengedni, hogy egy hétre kicsekkolok a munkából.
1: Mikor jön meg az első elérhető adag?
0: Október végén, november elején, és időben is vagyunk, hiszen, mint mondtam, jelen pillanatban influenza vírus cirkulációt nem észlelünk, éppen ezért gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ezek a hónapok még influenza mentesen fognak zajlani. Decemberben már azért számíthatunk arra, hogy az első esetek, vagy akár a kisebb járványok is előfordulnak, de általában az influenza járvány Magyarországon január végén, február elején kezdődik, addigra viszont már be lesz mindenki oltva. Azért sem jó egyébként túl korán oltani influenza ellen, mert ugye az védőoltásnak a hatásossága, a védelem ereje, az annál nagyobb, minél közelebb vagyunk az influenza szezonhoz, tehát hogyha október végén, november elején elkezdődik a kampány, november során mindenki, aki be akarja magát oltatni, akinek ajánljuk a vakcinát, megkapja a védőoltást, néhány hét alatt kialakul a védelem, és pont a legmagasabb védelem, a védettség akkor lesz, akkor fog az eleje terjében lenni a védelem, amikor ideér az influenza járvány.
1: Tehát magyarán nagyjából november vége, december eleje?
0: Én azt gondolom, novemberben kampány, decemberben karácsonyozunk, akkor ugye nincs iskola, sokkal kevesebb a közösségi aktivitás, olyan értemben persze a családok találkoznak.
1: Viszont a nagymamát akkor látogatjuk meg.
0: Így van, de az iskolák a szünetet tartanak, a munkahelyeken nagyon sok helyen azért a karácsony környéken szabadságon vannak az emberek, tehát igazából mindig, minden évben azt tapasztaljuk, hogy decemberben, mivel a kontaktusok száma csökken, ezért az influenza, de bármilyen más vírusoknak a cirkulációja azért csökkenni szokott, és utána januárban aztán beindulnak, mert akkor már jelen van a népességben egy-egy influenza vírusos, egy-egy beteg, de igazából decemberben nem szokott elindulni, pontosan azért, mert viszonylag hosszú a szünet.
1: Várjon meg a januárt, a születésnapot, és akkor menjek el az orvoshoz,
0: nem,
1: influenzoltást?
0: A védőoltást előbb kell. De novemberben védőoltás, december folyamán a védettség kialakul, kell néhány hét a vakcinának, hogy az ellenanyag termelés beinduljon, és utána január-februárban, de még akár a márciusig elhúzod a járványban is, éppen elég ellenanyagunk lesz arra, hogy védettséget élvezzünk az influenza vakcinával.
1: Jó, spekulálok akkor, ha azt mondom, hogy a szomszédaim okosak és egészségtudatosak, ők biztos fölveszik, ezért nekem nem kell. Sokan gondolkodnak így.
0: Alapvetően ebben van némi igazság. Ugye abban az esetben, hogyha elég sok ember beoltatja magát, akkor előállhat egy olyan helyzet, hogy a környezetemben lévők megvédenek engem is. Hát ez a tipikus potyautas magatartás, hogy én ugye nem szeretnék részt venni a közösségi védelemnek a kialakításában, de élvezném annak az előnyeit. De azért valójában a közösségi védelemhez mindannyiunknak hozzá kell járulni. Tehát ha például szeretnénk a nagymamát, nagypapát megvédeni, szeretnénk azt, hogy a várandós nők, vagy akár a nagyon pici gyerekek se kapják el a fertőzést. Én azt gondolom, hogy mindannyian, akik egyébként megfertőzhetünk másokat, élünk annak a lehetőségével, hogy lehetőség szerint védekezünk, és mi magunk is részt veszünk egy közösségi védelem kialakításában. Úgyhogy én azért nem támogatom a potyautas magatartást, hogy élvezzük ennek az indirekt védelemnek az előnyeit, de mi magunk ne vegyünk ember részt. Ez nem jó hozzáállás a közösség szempontjából.
1: Covidból mit tanult a magyar népegészségügy és járványvédelem? Mi az, ami megváltozott, miután átéltük, hogy milyen az?
0: Ez egy jó kérdés, ezen én magam is sokat gondolkodok. Egyrészt kevesebb dolog változott meg, mint amennyit én szerettem volna látni.
1: Benne volt a védekezésben, csak egy másik pozícióban.
0: Igen. Hát alapvetően a Covid alatt nagy volt az ijedelem. Azt gondoltuk nagyon sokan, hogy abból aztán tényleg levonunk következtetéseket, és tanulni fogunk belőle, de utána iszonyú gyors volt a felejtés is. Tehát ez a fajta Covid fáradtság, ami azért pandémiás hullám után kialakult a magyar társadalomban, de nem csak a magyar társadalomban, hanem máshol is, ez jelentős volt. De az emberek elfáradtak. De most már itt az ideje, hogy beszéljünk róla. Én azt gondolom, hogy kell beszélni arról, hogy hogyan védekezünk, hogyan készülünk fel egy következő pandémiára. Minden egyes légúti szezon az lehetőség arra, hogy jobbak legyünk, hogy jobbak legyenek a rendszereink, hogy erősebbek legyünk, hogy az embereket megtanítsuk, hogy hogyan védjék meg magukat, mert ha egy szezonális járvány ellen meg tudják védeni magukat, akkor majd a Covid vagy egy más nagyobb világjárvány ellen is sokkal sikeresebben fel tudunk lépni. A védőoltásokkal kapcsolatos bizalom szintjét helyre kell állítanunk, ezekről a dolgokról őszintén kell beszélni, el kell mondani az embereknek, ha járvány van, el kell magyarázni, hogy mitől van járvány, mit lehet enni ellene, sokkal jobban kell kommunikálnunk, több laboratóriumi vizsgálatot kell végeznünk, jobb surveillance rendszert kell működtetnünk, jeleznünk kell, hogyha ebben eltéréseket látunk. Tehát én azt gondolom, nagyon sokat kell ebből tanulnunk, és valóban minden nap törekednünk kell arra, hogy jobbak legyünk, és hogy elnyerjük az emberek bizalmát, viszont az embereknek is törekedni kell arra, hogy kövessék az ajánlásainkat, hiszen csak közösen tudunk védekezni és hatékonyan fellépni, például világjárványok ellen.
1: Nem kellett volna megmutatni nekünk, hogy milyen az, amikor járvány van és túl van terhelve a rendszer. Az olaszok megmutatták az övéiknek Bergamót például. Nálunk meg csak egy nagyon szűrt, kicsit heroizáló képek készülettek az egyébként tényleg hősies munkát végző személyzetről, orvosokról.
0: Én hiszek a transzparenciában, és hiszek az igazság erejében. Tehát a valóságot mindenkinek látnia kellett volna, és szerintem valóban igaz az, hogy meg kellett volna mutatni. Volt egy nagyon érdekes beszélgetésem egyszer, amiben betelefonált egy vidéken élő, mezőgazdasági munkából élő honfitársunk, és ő azt kérdezte tőlem, hogy valóban volt-e pandémia. Mert amikor lezárták az országot, és ő ott a faluban körülnézett, egyetlen egy beteg sem volt a faluban, és ő ebből azt a következtetést vonta le, hogy ez az egész egy hazugság volt. Holott az ország másik részén, vagy éppen egy adott kórházban rengeteg beteg volt, csak ő ezt éppen nem látta, mert az ő falujában senki nem volt beteg. Tehát én azt gondolom, hogy az embereknek joguk van ahhoz, hogy tudják és ismerjék a valóságot, ezt igenis meg kell mutatni. Ha elzárjuk őket a tudástól, az információtól, akkor nekik téves elképzeléseik lesznek arról, hogy valójában mi történik a világban, vagy akár csak a saját országukban. Én azt gondolom, hogy ez egy elmulasztott lehetőség volt, egy elszalasztott lehetőség, és remélem, hogy legközelebb ezt jobban fogjuk csinálni.
1: Ott kell kezdeni, hogy tesztelni, hogy legyen adat, ahogy bármi jön.
0: Igen, egyrészt tesztelni, de nem pusztán csak azért, hogy legyen adat. Mert minden egyes tesznek és minden egyes adatnak akkor van értelme, ha abból következik valamilyen intézkedés, ha abból következik valamilyen cselekvés. Tehát ezeket fel kell használnunk. Ha tesztelünk, akkor abból meg tudjuk mondani, hogy valaki fertőzött vagy nem fertőzött, azaz képes a megfertőzni másokat. Azt tudjuk neki mondani, hogy maradj otthon. Azt tudjuk neki mondani, hogy vegyél fel maszkot. Azt tudjuk neki mondani, hogy tegyél meg mindent annak érdekében, hogy ne add tovább a fertőzést. Ha nem tudjuk elérni azt, hogy a betegeket teszteljük és őket kiemeljük akkor, amikor fertőzőképesek, akkor nem lesz más lehetőség, mint lezárni az országot. Azaz, aki beteg és nem beteg, mindenkinek otthon kell maradnia. Mert egész egyszerűen nem tudunk különbséget tenni a között, a kontaktus között, amelyik fertőzés szempontjából kockázatos, és a között, ami nem. Tehát én azt gondolom, hogy az adat tudást jelent, és a tudás célzott beavatkozást. A célzott beavatkozás pedig arra jó, hogy ne terheljük túl se a társadalmat, se a gazdaságot, hanem csak annyira avatkozzunk be, amennyire feltétlenül szükséges és elégséges. És erre való igazából az adat. Hogy ne általános intézkedéseket hozzunk, ami mindenkit egyformán terhel, hanem célzottan tudjunk beavatkozni, és csak annyira, amennyire feltétlenül muszáj.
1: De már a 2026-ra van már ezeknek a beavatkozásoknak valami skálája a kéréstől a tiltásig? Tehát meg tudják azt mondani, hogy most ezt kell csinálni, kérem csinálják ezt, most azt, kérem csinálják azt, vegyenek föl maszkot, ne menjenek, és a végén tiltanak. Tehát ma már tudják, hogy mit fognak mondani az embereknek, ha ne adj Isten, jön még egy COVID.
0: Hogy egészen pontosan erre vonatkozóan milyen felkészülési tervek vannak, erről volt most egy országértékelés. Az Európai Betegségmegelőzés és Járványvédelmi Központ áttekintette a magyarországi felkészülési terveket, illetve adottságokat a bizottsággal együtt. Ez egyébként nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió valamennyi tagállamában, és megfogalmazott olyan ajánlásokat, amiket Magyarországnak végre kell hajtani az elkövetkezendő 3 évben, annak érdekében, hogy jobban védekezünk. Például hiányolta azt, hogy bár vannak ezek a tervek, de ezek a tervek nem elég széles körben ismertek, ezeket a terveket nagyon sok szakember nem is látta, nem volt lehetőség arra, hogy ezeket teszteljük, kipróbáljuk, és igen, valóban fontos, hogy egyáltalán beleszólhassunk abba, hogy ezeket a szinteket hogyan definiáljuk és hogyan határozzuk meg. Az elkövetkezendő időszakban éppen ezért intenzív munkának kell zajlania, hogy ezek a tervek pontosan operábilisek legyenek, azok végrehajthatók legyenek. Tehát ilyen típusú megkülönböztetéseket tartalmazanak, ha ez van, ezt kell csinálni, ha az van, azt kell csinálni, mi az, ami triggere, vagy mi az, ami kivált egy-egy intézkedést, és mikor elég kevesebb intézkedés is ahhoz, hogy kontroll alá helyezzük a járványt. Ez egy nagyon érzékeny szakmai feladat egyébként. Nagyon sok tapasztalatunk van erre vonatkozóan, például a modellezésből, mert a modellek segítettek nekünk megérteni azt, hogy mi működött, mi nem működött, és ezeket most kamatoztatni kellene annak érdekében, hogy valóban meglegyenek ezek az algoritmusok, és meglegyenek ezek az intézkedési, cselekvési tervek, amelyek Magyarországon egyelőre csak alapjaiban léteznek, de széles körben ezek még nem hozzá férhetők, és ezek még nem teljesen elfogadottak, és nincsenek teljesen készen.
1: De ha kész lesznek, akkor kell majd csinálni valami rendszergyakorlatot, mint annak idején a honvédségnél kellett?
0: Szerintem igen, és ezt is kéri az Európai Bizottság és az ECDC, mert minden terv csak annyira jó, mint amennyire ugye működőképes, tehát ha egy tervet kipróbálunk, és működőképes, akkor az jó, ha sose próbál ki senki egy tervet, akkor az valószínűleg az íróasztal fiókjában fog maradni. Ugye ezek a tervek nem jók semmire, tehát minden terv annyit ér, amennyire megvalósítható, működőképes, és ez csak is gyakorlatok formájában lehet kipróbálni.
1: Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a Rádió Arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Szennyvízadatokat néznek, ott minden rendben van, stagnál vagy enyhén emelkedik?
0: Az SARS-CoV-2 enyhén emelkedik, tehát a COVID esetszámok emelkedésére számítunk. Az influenza, RSV egyéb légúti vírusok egyelőre nyugvó ponton vannak, de azt is el kell mondani, hogy az idei szeptemberi légúti szezon, ez enyhébbnek ígérkezik, mint amilyen az előző, vagy a 2 évvel ezelőtti szezon volt.
1: Arra biztosan tudják, hogy a sarskov az milyen lesz? Volt annak egy rettentő szakasza, aztán volt egy nagyon gyorsan terjedő, de igazából remekül átvészeltük szakasza.
0: Egyelőre nincs a láthatáron olyan új vírustörzs, amitől, vagy vírustípus, amitől nekünk most félni kellene, de természetesen folyamatosan monitorozzuk a nemzetközi szinten cirkuláló vírusokat, és amennyiben van riasztás, akkor arra figyelni fogunk és jelezni fogjuk. Nyilván az, hogy most szeptemberben viszonylag nyugodt a helyzet, ez nem jelenti azt, hogy az elkövetkezendő hónapokban is az lesz. Tehát a készültség a mi esetünkben ez egy mentális állapot. Tehát innentől kezdve mi folyamatosan arra készülünk, hogyha bármi lesz, akkor azonnal reagáljunk.
1: Ha a Covid-tól nem is kell félni, van mástól félni, mert van nekünk majomhimlőnk, dengilázunk, pestisünk Oroszországban, ebolánk mindenfelé a világban, és mindenki utazik, amerre csak lát. Hogy lehet azt eldönteni, hogy nekünk itt mitől kell tartanunk? Mitől kell félni?
0: Én alapvetően nem szoktam senkit arra buzdítani, hogy bármitől is féljen, inkább arra, hogy legyünk felkészültek. Egyrészt vannak ugye ezek az egzotikus betegségek, amik nagyon félelmetesnek tűnnek. Ebola például ilyen. Van ennek kockázata, hogy Magyarországra behurcolják, ez igaz, de azért az ebola nagyon lassan terjed, és alapvetően felismerjük, kezeljük, elkülönítjük. Igazából nem gondolnám, hogy még ha be is hurcolnak Magyarországon egy ebola megbetegedést, akkor az Magyarországon tudna terjedni. És ezek az egzotikus betegségek általában ilyenek, tehát készenlétben kell állnunk, fel kell tudnunk ismerni, el kell tudni különíteni a beteget, meg kell tudni gyógyítani, de igazából nem ezekből jön a nagy betegségteher. A nagy betegségteher azokból a fertőző betegségekből származik, amelyek mindennapjainkban velünk együtt vannak. A légúti betegségekből, a hasmenéses betegségekből, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekből, azokból, amikhez hozzászoktunk, de a mindennapos betegségterhet, a mindennapos kórházi nyomást, azt tulajdonképpen ezek okozzák ma Magyarországon, nem pedig azok az egzotikus betegségek, amelyeknek a behurcolásától persze tartunk, de azért nem ezek határozzák meg a mi egészségi állapotunkat jelenleg.
1: Az egészségügyi ellátásban elkapható fertőzések adatait, amiért sokan sokat küzdöttek, azt hogy kell értelmezni egy átlagembernek, aki a mérési módszertannal nem feltétlenül van tisztában?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagy dolog, hogy az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adataihoz hozzá lehet férni, és azt bárki megnézheti, hiszen ehhez mindenkinek joga van. Ezeket az adatokat adófizetők pénzéből gyűjtjük, és ezek arra valók, hogy ezeket közreadjuk, visszacsatoljuk. Persze az egy nagy kérdés, hogy ki milyen információt tud ezekből kinyerni, de önmagában azt gondolom, hogy transzparencia az már bizalomépítő. Szerintem az információk fogyasztói két nagy csoportra osztatok. Az egyik az egészségügyi ellátás nyújtóintézmények és az ott dolgozók. Számukra ezek az információk azért nagyon fontosak, mert most először láthatják a saját intézményüket, a saját munkájukat a más hasonló intézmény infekciókontroll tevékenységével összehasonlítva.
1: Megnézhetik, mit csinálnak ők?
0: Megnézhetjük, hogy a saját kórházuk hogyan áll a többiekhez képest, akik hasonló ellátási típust és ellátási kategóriába tartoznak. És ez egy nagyon fontos információ, sőt még azt is megnézhetik, hogy hol vannak a elmaradások, hogy hol kell fejleszteni, hol lehet beavatkozni, és ezek az adatok arra is jók lesznek, hogy majd lemérjük, hogy ezek a fejlesztések, ezek valóban eredményesek voltak-e. Tehát ez az egyik csoport, az egészségügyi szolgáltatók, a kórházak, az egészségügyi dolgozók, akik a saját munkájukat is ilyen módon tudják mérni, összehasonlítani és javítani. A másik a laikusok, tehát azok, akik alapvetően szeretnék megérteni azt, hogy mitől függ egy adott kórház vagy egészségügyi intézmény egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés adata. Függ attól, hogy mennyire keresik azt az adatot, vagy azt a fertőzést, hogy mennyire aktív a felderítés. Ahol aktív a felderítés, és ahol nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy minden egyes egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés lehetőség szerint azonosítsanak,
1: magasabb
0: lesz az adat. De ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy ez a kórház rosszabbul működik, mint egy másik, ahol alacsonyabb a fertőzés adat. Mit kell tenni? Meg kell nézni azt, hogy a laboratóriumi vizsgálatokat mennyit végeznek. Ha nagyon kevés laboratóriumi vizsgálatot végeznek, akkor akkor már kell, hogy gondolkodjunk azon, hogy valóban elég aktívan keresik a fertőzést. Tehát egyfelől attól, hogy valahol magas adatot látunk, nem biztos, hogy rosszabbul működik. Mi van a fordított helyzetben, ha valahol alacsony adatot látunk? Lehet, hogy egyébként az a kórház valóban mindent megtesz, hogy megelőzze a fertőzéseket, de az is lehet, hogy nem keresi olyan aktívan. Tehát ezekből az általunk közreadott adatokból, ezekből ezek a következtetések igazából levonhatók. Ha valaki veszi a fáradtságot, és elkezdi ezeket az adatokat nézni, és elolvassa hozzá mi instrukcióinkat, a mi magyarázatainkat, hogy gyakorlatilag az történik, hogy kézen fogjuk az állampolgárt, és végig vezetjük az adatoknak a logikáján és a struktúráján. Nem egyszerű, viszont meg lehet belőle érteni azt, hogy igazából mi minősül jónak, mi minősül kevésbé jónak, fejlesztendőnek, és hogy alapvetően ez növelni fogja a bizalmat az egészségügyi ellátórendszerben, én azt gondolom, mert jobban fogja érteni a páciens, hogy mi az a jelenség, amivel szembenéz, vagy amivel szemben áll.
1: Nem akarnak csinálni belőle valami kumulált adatot, mint a teljes hiteldíj mutató, hogy nekem ne kelljen az egész rendszert megérteni, hanem nézhessek végre egy számot, ami alapján megmondom, hogy ha fáj, akkor hova menjek?
0: Ha volna ilyen egy adat, ami mindenre választ ad, akkor ezt az adatot használnánk. De az a baj, hogy nincs ilyen. Az egészségügyi ellátásra összefüggő fertőzések világa iszonyúan komplex. Függ attól, hogy egy kórház mennyire súlyos betegeket lát el. Milyen ellátást nyújt? Tehát egy olyan kórház, ahol mondjuk daganatos betegeket gyógyítanak, sebészeti ellátásokat, tehát műtéti ellátásokat, sebészeti ellátás zajlik, transplantáció zajlik, művesek kezelés zajlik, tehát olyan beavatkozások, amelyek eszközműszerigényesek, vénás katétert kell használni. Ott eleve több fertőzésre is számítunk, pusztán a beavatkozás súlyossága és az ellátott betegek állapota alapján, mint egy másik kórházban, amelyik ennél kevésbé bonyolult ellátásokat nyújt. Tehát sok mindent kell mérlegelni ahhoz, hogy össze tudjuk hasonlítani adott esetben a kórházakat. Nincs olyan egyetlen mutató, amiből következtetés lehetne levonni, és ugye ezért is jeleztük ezt a közreadott adatok során, hogy ahhoz, hogy valaki egy átfogó képet kapjon, ahhoz valóban végig kell nézni több mutatót, meg kell érteni a trendeket, és meg kell érteni azt a tevékenységet és erőfeszítést, amiről már az előbb beszéltem, hogy mennyire aktívan keresi egy adott kórház a fertőzéseket.
1: De milyen típusú mutatót kell még néznem ahhoz, hogy képet kapassak arról, hogy hol a legjobb az ellátás az országban, az újra operálási számokat? Vagy mit nézzek még?
0: Nem gondolom, hogy ez az adatbázis az egy laikus számára erre egy könnyű választ ad. Tehát nem is erre való. Tehát én azt gondolom, hogy az egészségügyi ellátórendszer működése az nagyon komplex, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem 100%-ban elkerülhetők, tehát valamennyi így is úgy is elő fog fordulni, ezeknek csak egy része megelőzhető. Én nem gondolnám, hogy bárki ez alapján, hogy megnézze ezeket az adatokat, el fogja tudni dönteni azt, hogy egyik kórház jobb vagy a másik rosszabb. Általában ezek a kérdések nem is így merülnek fel, hiszen hogyha valakinek valamilyen betegsége van, akkor örül, hogyha egészségügyi ellátást kap. Igazából ezeknek az adatoknak az az értelme, hogy azáltal már pusztán azáltal, hogy ezeket megmutattuk, mert ezáltal az egészségügyi ellátóhelyeket, kórházakat fejlesztésre sarkaljuk. Tehát látjuk, megmutatjuk, és ő is tudja, hogy mások látják, ezért mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezek az adatok javuljanak, és hogy az ő tevékenysége az úgy változzon meg, hogy a betegek bizalmát elnyerje, és hogy ezek a fertőzések közül, ami megelőzhető, azt megelőzze. Tehát szerintem ennek ez az értelme a transzparenciának, hogy fejlesztésre sarkal, megmutatja azt, hogy hogyan változnak az adatok, milyen fejlesztések történnek, megosztjuk a jó gyakorlatokat, és hogyha valaki úgy látja, hogy a többiekhez képest nem olyan jó az adata, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy fejleszte az infekciókontroll tevékenységét.
1: De az ellátóhelyek elemi érdekére bízzák, hogy fejleszték a tevékenységüket, vagy lesz a végén valamilyen központi kérdezfelelek, hogy hát látom, hogy 3 éve hol tartottál, és szerintem nem léptél eleget előre.
0: Természetesen lesz kérdezfelelek, így van, tehát ez kell is, hogy legyen, és egyébként meg eddig is volt. Tehát az infekciókontroll tevékenységet, ezt alapvetően ellenőrzi a hatóság. Vannak rutinszerű ellenőrzések, amik be vannak iktatva éves szinten, előre tervezetten, független attól, hogy bármiféle esemény egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés járvány előfordul, nem fordul elő, tehát vannak rutin ellenőrzések, és vannak célzott ellenőrzések, amikor valamiféle olyan nem várt esemény előfordul, előfordul, ami beavatkozást igényel. Tehát ellenőrzések eddig is voltak, ezután is lesznek, és ezek az adatok, ezek alapvetően tovább fogják ezeket az ellenőrzéseket, és ezeket a felülvizsgálatokat, vagy felügyeleti rendszereket erősíteni, hiszen egyértelműen fogjuk látni, hogy hogyan változik egy kórháznak a hozzáállása az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekhez. És igen, van a kezünkben eszköz és lehetőség arra, hogy ösztönözzünk, ne csak szép szóval, hanem adott esetben keményebb hatósági eszközökkel is.
1: Az egészségügyhez való hozzáállásnak van egy másik oldala, az a mi hozzáállásunk, a páciensek hozzáállása. Az egészségi állapotunkat mi mutatja meg 2026-ban? Van erre valami szám, rendszer, táblázat? Miből tudjuk, hogy milyen? Mert nincs két egyforma ember.
0: Ó, persze, hát rengeteg ilyen adatunk van. Magyarországon ugye az egyik legfontosabb adat, amit használunk, az a születéskor várható átlagos élettartam, ami elmarad az Európai Unió átlagától. Ezen kívül használjuk az egészségben eltöltött várható élettartam mutatót, ez is elmarad az Európai Uniós országok átlagától. És van még kettő nagyon fontos mutató, ami az egészségügyi ellátással elkerülhető halálozás, valamint az elsődleges megelőzéssel elkerülhető halálozás. Nem akarok titkot, vagy szerintem nem mondok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy ez mind a két mutatónk, ez sokkal kedvezőtlenebb, mint az uniós átlag, nevezetesen duplája annak. De nem is ez az legnagyobb baj, hogy őszinte legyek, hogy az Európai Uniónál kedvezőtlenebb ezek a mutatók, hanem az, hogy ami gazdasági fejlettségünkhez képest is kedvezőtlenek. Tehát, hogyha visegrádi négy országok átlagát nézem, vagy ezeket az országokat tekintve, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, nagyon hasonló történelmi.
1: A lengyelek kicsit kilógnak a méretükkel.
0: Igen, de egyébként azért alapvetően a gazdaságokat tekintve, a társadalmiben, a politikai rendszerüket, nagyon sok közös történelmünk van nekünk, hagyományunk, és nagyjából egyszerre csatlakoztunk az unióhoz is, tehát hogy igazából van köztünk azért nagyon sok hasonlóság, de a másik három ország elhúzott tőlünk ezekben a mutatókban, és igazából nekünk most már nem is csak az Európai Uniós átlaghoz kellene felzárkoznunk, hanem a másik három visegrádi ország átlagához. És vannak olyan mutatók, amiben már Románia is elhúzott tőlünk, és ott is tulajdonképpen Magyarország lemaradt. Tehát nekünk a gazdasági fejlettségünkhöz képest is rosszak mutatóink, és ez visszavezethető arra, hogy nagyon gyenge az egészségügyi ellátórendszeren belül a prevenciós, azaz a megelőzés szemlélete és ennek akár a finanszírozása. Sokan beszélnek róla, de igazából a magyar egészségügyi ellátórendszer nem igazán megelőzés központú, illetve a másik probléma, hogy nem ismerjük fel időben és korán a betegségeket, ezen próbálunk szervezett népegészségügyi szűrésekkel segíteni, de erre meg nagyon kevés ember megy el. Tehát nagyon későn ismerjük fel azokat a betegségeket, amiket egyébként korábbi stádiumban gyógyíthatók lennének. Tehát ez az egyik csoportja az okoknak. A másik pedig az életmódunkból fakad. A magyar ember, az alapvetően egy átlagos magyar ember nem feltétlenül él egészségesen. Minden negyedik magyar felnőtt dohányzik, átlagosan minden harmadik magyar felnőtt ez alapvetően
1: iszik.
0: Igen, hát iszik is, igen. Ezen kívül elhízottak vagyunk, minden ötödik magyar felnőtt elhízott, és ha a túlsúlyt is nézem, túlsúly és elhízás, akkor minden második magyar felnőtt túlsúlyos vagy elhízott, tehát dohányzás, fizikai inaktivitás, átlagosan minden harmadik magyar felnőtt fizikailag inaktív, és hát túlsúlyosak, elhízottak vagyunk mi magyarok. Tehát ezek olyan befolyásolható és megváltoztatható életmódi tényezők, amelyen mindannyian képesek lennénk változtatni, az államnak pedig segítenie kellene abban, hogy az emberek egészséges döntéseket, egészséget támogató választásokat hozzanak, és abban az esetben, ha ezeket a kockázati tényezőket sikerülne visszaszorítani, akkor mi magyarok sokkal egészségesebbek lennénk, tovább élnénk, és nem csak, hogy tovább élnénk, de ezt jó minőségben és jó egészségben tehetnénk.
1: De mit csináltak jobban a csehek, a lengyelek és a szlovákok, mondjuk vastagbélszűrésre a korombeli férfiakat, azokat nagyobb eréllyel hívták be, és volt szankciója, hogyha nem mennek el?
0: nincsen szankciója, hogy nem menekeltet ez az országban.
1: A csehek, a lengyelek, meg a szlovákok?
0: Egész egyszerűen jobb a kommunikáció, jobban meg tudják szólítani az embereket, és az emberek sokkal jobban felmérik, és elfogadják azt, hogy saját maguk is felelősek a sorsukért. Tehát ha megnézzük, hogy az elmúlt időszakban például mennyi kommunikációs kampány zajlott szervezett népegészségügyi szűrésekre való mozgósításra, akkor nagyon elszomorodunk, mert szerintem egyikünk sem tud mondani egyet se. Nagyon sok mindenre volt pénz ebben az országban, de például arra nem, hogy az embereknek ezt elmondjuk, és ezt elmagyarázzuk tömegkommunikációs, vagy olyan eszközökkel, amikkel egyébként Magyarország nagyon sok szempontból él, csak hát nem jó dologra.
1: Nők meg cégek szoktak nerrá kelleni szűrésre vinni embereket.
0: Igen, de hát ugye alapvetően a kommunikációs eszközöket föl lehetne erre használni. Ugye lehetne olyan típusú ösztönzőket a rendszerbe beépíteni, például, hogyha valaki elmegy szűrésre, akkor kapjon egy szabad napot. Könnyű legyen hozzáférni a szűrőtesztekhez, adott esetben gyógyszertárakban is hozzá lehessen férni olyan kitekhez, vagy olyan szűrőegységekhez, mint például ami a vastagbélszűréshez, a székletvizsgálatokhoz kell, vagy éppen a ményakszűréshez, olyan eszközökhöz, amivel saját magától vehet mintát egy ember. Egy fiatal nő erre például hajlandó lenne. Tehát igazából a szűrések meghívását, a szűrések kommunikációját is kell fejleszteni, de azt az utat is, amin egy illető a páciensek végig haladnak annak érdekében, hogy a végén eljussanak a korai diagnózisig, és akár a terápiáig és a kezelésig. És mindegyik ponton van Magyarországon fejleszteni való. Tehát nincs egy varázsütésre megjavítandó pont, amit ha megteszünk, akkor jobb lesz, hanem mindegyiket szisztematikusan együtt javítani kell annak érdekében, hogy végül valóban változást tudjunk elérni. És akkor mondok még egy példát, iskolai egészségfejlesztés. Mikor kezdjük el azt megtanítani az embereknek, hogy hogyan kell a saját egészségükre vigyázni? Szerintem már az iskolában meg kellene, de jelen pillanatban iskolai egészségfejlesztés szervezett formában nem létezik, és hát erre vonatkozom, mi nagyon-nagyon szeretnénk, ha változás történne, hiszen nem csak a történelmet és a matematikát kell megtanulnia egy gyereknek, hanem azt is, hogy mik azok a védőoltások, mikor kell mentőt hívni, és egyébként miért kell szűrővizsgálatokra járni.
1: Ha ma mindenki komolyan venné a szűrővizsgálatra való meghívását, bírná a rendszer?
0: Kellene, hogy bírja. Jelen pillanatban a rendszer a késői stádiumú betegek gyógyítására kell, hogy koncentráljon. Ha korábbi stádiumban sikerülne kiszűrni a megbetegedéseket, amikor ezek gyógyíthatók, ezeknek a gyógyítása rövidebb ideig tartana, és sokkal, de sokkal hatékonyabb lenne, azaz akár definitív gyógyulást is el lehet érni. Ma már egy daganat például nem halálos ítélet. Egy daganatos megbetegedésből meg lehet gyógyulni, és lehet gyógyult állapotban távozni. Ehhez az kell, hogy időben felismerjük a betegséget, és azonnal lehetőség szerint minél előbb megfelelő kivizsgálás, illetve terápiában részesüljön a páciens. Ebben az esetben meg lehet gyógyulni. Míg ha későbbi stádiumban ismerjük fel a megbetegedéseket, nagyon hosszas kezelések következnek, aminek az eredménye az lesz, hogy bár az életet valamennyire meg tudjuk hosszabbítani, de definitív gyógyulás nem biztos, hogy megvalósulhat.
1: Arra gondolok, hogy van megfelelő laborkapacitás és személyzet, aki a szűréseket most meg tudná csinálni azokon belül, akik egyébként az osztályon mindenfelé máshol dolgoznak?
0: Igen, a szervezett népegészségügyi szűréseknek pont az a lényege, hogy ezek irányított rendszerek. Tehát mi olyan ütemben küldjük ki a meghívó leveleket, amilyen ütemben az egészségügyi ellátó rendszer képes ellátni a betegeket. Nem egyszerre küldjük ki a meghívó leveleket, és akkor egyszerre jön be mindenki, aki szűrésre jogosult, hanem 2-3 év alatt hívjuk be fokozatosan őket, és ezzel biztosítjuk azt, hogy a rendszer terhelése egyenletes és egyforma legyen. Ezért szoktuk azt mondani, hogy a szervezett népegészségügyi szűréseknek éppen az a lényege, hogy amikor valaki meghívót kap, akkor menjen el vizsgálatra. Minden más esetben ugyanis óhatatlanul is előfordulhat például az, hogy az egészségügyi ellátórendszer túlterheljük. Ezek tehát input vezérelt rendszerek, mi határozzuk meg, hogy milyen tempóban hívjuk meg az embereket, és milyen tempóban fognak beérkezni az ellátórendszerben, és így módon nagyon jól felügyelhető az, hogy az ellátórendszer mit és hogyan bír.
1: Aki korábban kapott, de eddig nem ment el, mert mondjuk félt, és most hall bennünket, az elmenjen, vagy azt mondja, hogy inkább nem megyek, mert nem akarom túlterhelni a rendszert. Nem mostanra hívtak, hanem tavaly februárra.
0: Aki meghívó levelet kapott tavaly februárban, és nem ment el, menjen el. Tehát ez természetesen így van, és teljesen mindegy, hogy egy hét vagy egy hónap telt el, vagy két hónap. Ez nem egy számon kérő rendszer, meg nem egy büntető rendszer, hogy hú, akkor most fél évig nem ment el valaki. Lehet, hogy most találta meg a meghívóját, menjen el. Tehát nem az az egy-két ember, vagy az a 10-20 ember fogja túlterhelni a rendszert. Tehát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban amúgy is eléggé alacsony a megjelenési arány, amit mi szeretnénk növelni, úgyhogy bőven el fogja bírni a rendszert. Hát mindenki, aki meghívó levelet kapott, és eddig nem tette, most menjen el. Félni nem érdemes. Félni attól kell, hogyha túl sokáig várunk, és utána adott esetben késő stádiumban derül ki egy betegség. A szűrések végén a legeslegtöbbször azzal megy ki a páciens, hogy negatív, nincs semmi baj. És utána nyugodtan élhet, nem kell szorongania, majd 2 év múlva vagy 3 év múlva újra el kell menni szűrésre. Tehát igazából a legtöbb esetben az történik, hogy megerősítjük azt, hogy nincsen semmi baj. De ha mégis van valamiféle elváltozás, akár csak egy icipici elváltozás is, akkor azt kivizsgálják, kezelni fogják, és utána nagyon nagy eséllyel gyógyultan fog ebből az állapotából kijönni az illető. Tehát én azt javaslom, hogy ne féljen, hanem vegye a kezébe a sorsát.
1: Mennyire bízhat abban ma Magyarországon egy beteg, hogyha megállapítják valamilyen betegségnek a kezdő stádiumát, akkor ő végig a megfelelő ellátást fogja kapni. Az ember, hogyha kinyitja a Facebookot, akkor általában a rémtörténetek jönnek vele szembe, hogy félrediagnosztizálták, stb.
0: Az a jó hírem, hogy nagyon sokat változott az elmúlt időszakban a daganatok kezeléséről a tudás és a technológiai lehetőség. Ma már azok a daganatok, amikre például szervezett népegészségügyi szűrős van, ezek kiválóan gyógyíthatók. Egy emlőrák korai stádiumban a vastagbéldaganatok időben felismerve, vagy akár a ményakrák, vagy a rák megelőző állapot. Ugye ebben az esetben gyakran a rák megelőző állapotot találnak, és az gyakorlatilag, ha kezelik, akkor már a rák kialakulását is megelőzhetik. Tehát igazából minél előbb találjuk meg az adott elváltozást, annál biztosabb, hogy definitív és viszonylag egyszerű terápiára kerülhet sor. Tehát ezek most már nagyon jól gyógyítható kezelések, vagy daganatok, és ez mindenki számára Magyarországon adott. Tehát a szervezett népegészségügyi szűrések keretében azt tudom mondani, hogy mind a 3 szűrésnemben a terápia adott, és Magyarországon mindenki számára elérhető.
1: A hozzáállásunkat egy állam képes megváltoztatni, hogy abba hagyjam a dohányzást, hogy ne autóval járjak, hanem mondjuk kerékpárral járjak, vagy mondjuk sétáljak hetente legalább 3 órát. Annyira szűk magánügy, hogy nem tudom elképzelni, hogy bárki ebbe beleszólhatna.
0: Nem, persze, hogy nem tudja az állam megváltoztatni.
1: Akkor hogy lesz?
0: Viszont tud olyan körülményeket teremteni, amiben a változás könnyebb lesz. Első pont például, hogy milyen könnyen jutok megfelelő információhoz, megbízható információhoz. Hogyha az állam komolyan veszi a feladatát, akkor mindenki számára esélyegyenlő módon biztosítja azt az információt és tudást, ami szükséges ahhoz, hogy képes legyen dönteni. De még a tudás sem elég. Lehet, hogy tudjuk, de utána nem vagyunk képesek követni az ajánlásokat. Az esélyt is kell adni. Például, hogy valaki meg tudja vásárolni az egészséges élelmiszert. Például ahhoz, hogy olyan környezetben nőjön fel, vagy éljen, ami füstmentes. Tehát az állam alapvetően tud változtatni a körülményeken, és tud olyan körülményeket biztosítani, amiben mind a tudáshoz, mind a változtatáshoz szükséges közösséghez, a kompetenciákhoz hozzásegíti az egyéneket. Mondok egy példát, iskolai egészségfejlesztés, vagy akár mindennapos testnevelés, azt nagyon sokan nem szeretik, de mégis azért nagyon sok gyerek számára az egy fontos lehetőség, hogy találkozzon a mozgás örömével, nem biztos, hogy otthon megkapja ezt az információt. Vagy például az, hogy képes-e értelmesen eltölteni a szabad idejét, vagy csak a mobiltelefonja marad neki. Tehát van-e értelmes szórakozás? Van-e lehetőség tömegsportra? El tud-e menni sportolni, mondjuk egy vidéken, egy kis faluban élő gyermek, vagy akár egy felnőtt? Tehát az állam biztosíthatja a feltételeket, és biztosíthat olyan körülményeket, ami az egyéneket az egészség tudatos döntésre sarkalja, és megkönnyíti ezeket a döntéseket a számára.
1: Végül a magyar népegészségügyi rendszer, mint felépítmény, ez ha megfelelő forrással van ellátva, ez képes ellátni a feladatát, vagy lesznek itt is változások, átszervezés, különböző szintek döntési mechanizmusainak átalakítása? Lesz-e valami ilyesmi?
0: Én remélem, hogy igen. Hát jelen pillanatban a magyar népegészségügyi rendszer nincs annyira jó állapotban. nem akarok nagyon visszamenni az időbe, mert ez nagyon messzire vezetne, és a műsoridőn is szerintem túlmutatna, de csak elég arra emlékeztetnem a kedves hallgatókat, hogy 2017-ben az állami népegészségügyi és tiszti orvosi szolgálat gyakorlatilag befejezte a működését, megszüntették azt a háromszintű népegészségügyi rendszernek az utolsó védvonalát, amit tulajdonképpen 91-ben alakítottak ki. 1991-ben azért hozták létre az ANT ezt háromszintű népegészségügyi rendszerként, tehát volt egy területi szintje, ami volt kistérségi, vagy városi, vagy járási, mindig máshogy nevezték, akkor volt egy megyei szintje, vagy regionális szintje, és volt országos szintje, országos intézetekkel, éppen mert a lakosság egészségi állapota annyira rossz volt, hogy gyakorlatilag muszáj volt változtatni, hiszen kritikus volt akkor a halandósági helyzet. Ez egyébként most sincs, sem vagyunk sokkal jobb állapotban, és ugye azóta még volt egy pandémiánk is, amelyik megmutatta, hogy mennyire kellene egy erős járványügyi szervezet ahhoz, hogy védekezni tudjunk. Tehát igazából jelenleg az a népegészségügyi rendszer, amit megálmodtak arra, hogy a magyar lakosság egészségi állapotát javítani tudja, most elvesztette a területi beavatkozási képességét. A mostani NNGK-nak nincsen területi végrehajtó lába. Ez nem jelenti azt, hogy mi képtelenek vagyunk bármit beavatkozni, de nagyon-nagyon sokat kell koordinálni, és partnereket keresni, rábeszélni őket, hogy működjenek velünk együtt. Tehát igazából nincs egy területi népegészségügyi intézet Magyarországon, járási szinten, megyei szinten, amelyik egységesen az országos szinten tudna beavatkozni. Ugye vannak a kormányhivatalok, de ők egy másik minisztérium alá tartoznak, és másik szervezetbe tartoznak, próbálnak ők együttműködni a népegészségügye, de egy csomó akadály van, amelyik megnehezíti jelen pillanatban azt, hogy egységesen és gyorsan lépjünk fel. Tehát én azt gondolom, hogy az egységes háromszintű népegészségügyi rendszernek a visszaállítása, az nagyon sokat segítene abban, hogy területi szinten is képesek legyünk beavatkozni, és hatékonyan tudjuk a nép egészségét védeni, illetve az egészséget megőrizni, fejleszteni.
1: Akarat, szándék van rá visszaállítani a háromszintű rendszert?
0: Én nagyon remélem, hiszen a TISZA programjában az szerepelt, hogy a népegészségügyet szeretnék új alapokra helyezni, illetve megerősíteni. Ezben nagyon-nagyon sok olyan ambiciózus elem van benne, akár a várható élettartam növelésére vonatkozóan, a szűrési programok megreformálására vonatkozóan, az életmódi, befolyásolható életmódi tényezők, amikről már beszéltünk, azoknak a kedvezőtlen életmódi tényezők, például a dohányzás, elhízás, inaktivitás visszaszorítására, amik nélkül a elkerülhető halálozás nem lesz csökkenthető Magyarországon. Ehhez erős népegészségügy kell, és én azt gondolom, hogy ezeken a közös célok mentén fogunk tudni együtt dolgozni, és az sem titok, hogy én ezért vállaltam ezt a pozíciót, mert azt gondolom, hogy most van politikai akarat, szándék és lehetőség arra, hogy érdemben lépjünk, és érdemben változást idézzünk elő.
1: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos volt a Rádió Arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap, túllépve a pénzügyi kártérítésen, lehet lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben, tette hozzá az államtitkár. Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés, ezt a kormány szóvivő jelentette be a sajtótájékoztatón. Szondi Vanda elmondta, a kormány.hu oldalon már most is bárki elolvashatja. A jelentést a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. Változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben, a bicskei jelentés hatására bevezetik az anonim jelzést és külön eljárás dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. Hangsúlyozta, súlyos vagy vezetőt érintő ügyben kötelező lesz a független külső vizsgálat és az azonnali dokumentált kockázatértékelés. A fenntartói ellenőrzésekbe előre be nem jelentett helyszíni látogatások, valamint a gyermekekkel és a dolgozókkal vezetői jelenlét nélkül lefolytatott beszélgetések is beépülnek. Nem támogatja a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a vagyonadó jelenlegi tervek szerinti bevezetését, mert az veszélyezteti a magyar kis és közepes vállalkozások fejlődését. A megoldást a vállalkozásban működő termelőtőke védelmében és a beruházásokat veszélyeztető szabályok átdolgozásában látják, közölte a VOSZ. A tervek szerint az 1 milliárd forintos adómentes értékhatár feletti vagyonba a vállalkozói részesedéseket is beszámítják majd. Közölték, magas cégérték mellett is előfordulhat, hogy a tulajdonosnak nincs elegendő szabad pénze az adó megfizetéséhez. Ha emiatt többletosztalékot vesz ki, az a vállalkozás fejlesztési forrásait csökkentheti, mutatott rá közleményében a szövetség. Ezért a VOSZ célzott mentességet kér a Magyarországon tényleges gazdasági tevékenységet és foglalkoztatást szolgáló vállalkozói vagyonra. A szervezet azt is javasolja, hogy nyújtson kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és a munkavállalók képzése. A VOSZ a tervezett adókulcsok csökkentését is javasolja, valamint fokozatos bevezetését. A társadalmi egyeztetésre megszabott október 14-i határidő meghosszabbítását is kezdeményezik, és közvetlen tárgyalást a pénzügyminisztériummal. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készülhet az idén Franciaországban, a francia mezőgazdasági minisztérium szerint az elhúzódó hőség és asszály továbbá a szőlőterület csökkenése miatt. A minisztérium legfrissebb előrejelzése azt mutatja, hogy Franciaország 34,9 millió hektoliter bort termel az idén, ez meghaladja az egy hónappal korábban várt 33,9 millió hektolitert. Az idei bortermelés 2%-kal marad el az elmúlt év eleve alacsony szintjétől, és 14%-kal kisebb a 2021 és 25-ös évek közötti átlagnál. Champagne-ban a szüret szeptember elején fejeződött be, ami rendkívül korai időpontnak számít. A bortermelés a fagy, a jégesű, az asszály és a hűség miatt összesen 1,34 millió hektoliter lesz itt, ami nagyjából a fele a tavainak és az elmúlt 5 év átlagának. Szinte mindegyik francia borrégióban csökken majd a termelés tavalyhoz képest.
2: Az időjárásról.
3: A nap hátralévő részében lassan tovább növekszik a felhőzet, több helyen eső, zápor előfordulhat. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Szüreti hagyományok Kárpátalján.
2: A hagyományos kultúrában élő ember, főleg a paraszti kultúrában, valóban ősszel vetett számot azzal, hogy hogyan sikerült a termés, ugye a búza már a hombárokban volt, tárolókban, lisztet is őröltek, olajat ütöttek, tehát látták, hogy hogyan sikerült az ezévi termés, azért még ősszel is volt munka.
1: A Református Múzeumok a Kárpát-medencében című kiadvány.
3: A református templomokról, a templomok kincseiről tulajdonképpen nem tudtak. Végül is a református templomok maguk fehérek voltak, nem volt bennük semmi különleges díszítés, tehát első pillanatra valóban nem merülhetett az föl, hogy valamilyen kincsek lappanganak ott. 1934-ben Csikesz Sándor, aki a debreceni református teológia professzora volt, ő vetette fel, hogy rendezni kellene egy református egyházművészeti kiállítást.
1: A Vásznon a legfrissebb magyar filmek 26. filmtetfest.
4: Minden évben igyekszünk az előző egy év legjobb nagy játékfilmjeit összeválogatni, és ezek mellé néhány klasszikust is betenni, amit valamilyen apropóval érdemes előhúzni a tarsolyunkból, vagy a filmarchívumból, és szerencsére mindig sikerül néhány olyant is megmutatni a közönségnek, amit először lehet látni Romániában a filmtetfesten.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
5: Oh, I've been desperate

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Az ősz beköszöntével Kárpátalján is előtérbe kerülnek a régi szüreti hagyományok. A szüret egykor nem csak a szőlő betakarításáról szólt, hanem igazi közösségi esemény volt, amelyhez mulatságok, szüreti bálok és felvonulások is kapcsolódtak. De az őszi időszakhoz számos más hagyomány is kötődött, köztük az őszi lakodalmak, amelyeknek szintén megvoltak a maguk szokásai és különleges mozzanatai. A kárpátaljai szüreti és őszi lakodalmi hagyományokról dr. Kész Margittal, néprajzkutatóval beszélgetünk.
2: A hagyományos kultúrában élő ember, főleg a paraszti kultúrában, valóban ősszel vetett számot azzal, hogy hogyan sikerült a termés, ugye a búza már a hombárokban volt, tárolókban, lisztet is őröltek, olajat ütöttek, tehát látták, hogy hogyan sikerült az ezévi termés, azért még ősszel is volt munka, például a szőlőszedés, a szüret, ami itt Beregben, Ugocsában, meg Ungban is nagyon fontos volt a mi vidékünkön, illetve hát a Kárpát-medence más területein is, de itt a jelenlegi Kárpátalján, a vidékünkön szeptember közepétől már megkezdődött általában a szüret, az ilyen korábbi fajták, mint a kadarka, irsai olivért már leszüretelték, és hát ilyenkor már elkezdtek gondolkodni azon, hogy ez a termés ugye kitartson tavaszig is, illetve hát a nagy közösségi mulatozások, mert nyáron erre nem volt idő. Tehát a nyár az valóban arról szólt, hogy a jövő évig, tavaszig kitartson az élelem. Ilyenkor valóban lakodalmak indultak, volt szeptembertől, még kisfarsang, szeptember végétől, az kisfarsangnak is tevezik, október, november, ez a lakodalmak időszaka volt, mert ekkor már ez a megnevezett korai szőlőfajtákból akár bort is készítettek, ugye a kenyérhez, kalácshoz megvolt a búza, a liszt, és ilyenkor mulathattak, idő volt rá. Illetve a szüret maga is egy nagyon nagy ünnepség volt. Leírásokból is tudjuk, akár az Álompákázban, vagy a két világ határán, ugye Pálóczi Horváth Ádám Beregszászhoz kötődő leírásában többször megjelenik maga a szüret, amelyben rotyog a bogrács, sütik a fánkot, a csörögét, illetve hát elmondja az Álompákházban, hogy a lányok készítik a fürt szőlőket, és küldik a hágon túlra Lembergbe. Tehát nem csak bort készítettek, hanem eladták a szőlőt is. A salánkiak nagyon büszkén mesélnek arról, hogy náluk olyan ófajta szőlő, lehet, hogy ez csak városi legenda, de ezt így mondják, termet, hogy amikor a beregszászi árushoz elhozták, akkor az kikiáltott, hogy a salánkiak sor nélkül jöhetnek, mert tőlük megveszük, mert ilyen szállítható szőlőfajtáik voltak. Tehát itt vidékünkön nagyon sok településen a szüret az egy különleges időszak volt, ez általában kalákában történt, tehát megbeszélték, hogy egymásnak kik mikor.

0: akkor szüretel megy segíteni, a nők szedték általában kis kacorral, úgynevezett görbe késsel, a férfiak pedig az erősebb, nem, puttonyban hordta, volt, amikor lábbal is taposták a szőlőt, de présekbe tették, és hát ugye a must, az is egy jellegzetes itala volt a szőlő szüreteknek. Azokon a településeken, ahol ennek hagyománya volt, ugye ott mindig dombos vidékek voltak, és aztán a szovjet rendszerben elvették az emberektől ezeket a szőlőket, amelyek nagyon nagy értéket jelentettek. Például az én férjem nagyszülei mindig nagy büszkeséggel mondták, hogy ők milyen sok szőlőt adtak azért, hogy a református templomban az első padban ülhessenek. Tehát ez, és ez ilyen hagyomány volt. Aztán elvették ugye ezeket a magántulajdonú szőlőket, és így alakultak ki az udvaron a lugasok. Kárpátalján ez egy különleges dolog, itt direkt termő szőlők ültettek, mert itt általában a lugason csak az marad meg, de mindig így is ragaszkodtak a borhoz. Igaz, hogy nem volt olyan értékes már, de fontos volt. És amikor véget ért a szüret maga, akkor már jöhetett általában egy-egy ilyen nagy munka után van valamilyen feloldódás. Tehát jöhetett a szüreti bál, aminek nagyon nagy hagyománya van. Ugocsában az Ugocsa újság leírja, hogy a külön mesterségek képviselői külön bálokat szerveztek maguknak, például nagyszőlősön szüreti bált. Általában jótékonysági cselekmények is voltak ebben. A falvakban is ez úgy történt, hogy szekérre ültek a hát ünneplő ruhába vagy viseletbe öltözött lányok, fiúk, és elindultak hívogatni. Tehát tudtára adták a közösségnek, hogy mikor kezdődik a bál. Kiszálltak egy-egy kanyarban, vagy egy-egy ilyen jellegzetes helyen, énekeltek, táncoltak egyet, elmondták, hogy szeretettel várunk mindenkit a bálba, és a bálban viszont régebben úgynevezett koszorút, szüreti koszorút aggattak a plafonra, hát vagy pajtában, vagy egy kinevezett helyen, később ilyen kultúrházakban volt a szüreti bál, és a csőszök mellett, mert voltak úgynevezett csőszök, akik vigyáztak arra, hogy el ne lopják ezt a koszorút, vagy a felaggatott szőlőt, és ha lopáson kapták a bálozókat, akkor megbüntették őket. Aztán a legszebb lány, vagy a legszerelmesebb fiú megvásárolhatta ezt a koszorút a szerelmének. Aki már szüreti koszorút kapott a szüreti bálban, ezt már általában ilyen komolynak tartották, tehát valószínűleg, hogy már jövő ősszel esetleg, vagy ezen az őszön össze is házasodhattak. Újabban szüreti kosarakat lehet vásárolni, ez már modernebb dolog, és akkor, amikor megvásárolják, hát ez nagy büszkeség, erről beszél a falu, újabban a Facebookra felteszik, ha még valahol, ugye mert a háború miatt tiltva vannak az ilyen nagy közösség összejövetele, na azért iskolákban még megrendezik, ez tapasztalom, tehát ragaszkodik annyira a kárpátai közösség ehhez a hagyományhoz, hogy megrendezik a szüreti bálokat.
1: Maga az esküvőknek a világa nagyon izgalmas, hogy erre az időszakra teszik. Egyrészt gondolom van benne anyagi megfontolás, hát és mert ugye ilyenkor van pénze a gazdának, illetve a férsülő, nősülő családtagoknak, és mennyire volt ez ebből a szempontból ilyen varázslatos időszak?
0: Nem is csak a pénzről szólt ez. Tehát azért a stafírungot, a hozományt a lánynak egész életében gyűjtötte már, ahogy megszületett a lány, az már megvolt. Ruházat, ez a klasszikus fehér menyasszonyi ruha, ez a 20. század második felétől kezdett a falvakban, polgári közösségekben, városokban ott hamarabb, tehát arra se kellett költeni, mert már megvolt az a mondjuk a vasárnapró nagyünnepi ruhája, amiben templomba jár. Igazából az ételek sem kerültek olyan sokba, hiszen pontosan azért volt ősszel, mert akkorra már volt liszt, volt állat, ami megnőtt, amit le tudtak vágni, a bor a korai szőlőfajtákból már kifort, tehát az asszonyok, a szomszédok összejöttek, nem kértek fizetséget azért, hogy főzzenek, meg azért a 20. század első feléig, ha megnézzük a korabeli fotókat, nem róskadozott azért úgy az asztal, ahogy most, tehát ilyen hidegtálak, stb. Mindenki vitt egy-egy sütet, mint később már az 50-es, 60-as években egy-egy tortát, a lányok, a nyosszolyók vagy a rokonok, és volt húsleves, töltött káposzta, valamilyen tészta, később jött a krumpli, bor. Tehát igazából pénzbe annyi minden nem került. A közösség ilyenkor összefogott, és szívesen segítette, tehát senki nem számolta a saját munkáját. Ez nem úgy van, mint most, ugye, hogy azt is számoljuk, hogy mennyit dolgoztunk, mennyi időt töltöttünk ezzel, és különlegesen meg is sértődtek az utcában az asszonyok, ha valakit nem hívtak például segíteni. És akkor ez napokkal előtte elkezdődött, ugye már hetekkel, mert a csiga tésztát, azt már hetekkel előtte elkészítették, akkor mindenki, ami kiment csigatésztát készíteni, az vitt például tojást, megbeszélték, hogy lisztet, de igyekeztek a sajátjukból kihozni. És a lakodalomba is vittek tyúkot, megfelelő tojást, lisztet, amit kellett. Tehát tulajdonképpen aki elment, az a saját családjának a fogyasztását, azt bele is tette, oda is adta. Tehát itt ez így működött.
1: Ősszel a pásztorok, illetve anyájak is visszatértek. E kapcsán milyen hagyományok, milyen szokások jöttek?
0: Igen, ősszel általában azt mondják, Szent Mihálykor hajtják be az állatot.
1: Pont tegnap volt, igen.
0: Igen. Kárpátalján ehhez olyan nagy hagyományok annyira nem fűződnek, meg tovább is tartották ki, ha éppen jó volt az idő, mert nagyon sokat számított az, hogy meddig tudott még kint legelni, mert a széna az nem csak most olyan nagyon nagy probléma, pláne ha több jószág volt egy családban, és ugye azt mondták, hogy egy négy lábú jószágnak, egy tehénnek mondjuk négy szekér széna kell, minden lábára egy széna, vagyis egy szekérgyi. Na most képzeljük el, hogyha volt több is, tehát akkor azt egész nyáron kaszálni kellett, és tették is, nagyon nehéz munka volt az. Nem hiába Móri Zsigmond is leírja ugye a Boldog Emberben, hogy amikor a boldog ember felment Pestre, akkor meghagyta a feleségének, ha nem maradt szén, akkor etessétek le a ház tetejéről a szalmát. Ilyen is volt.
2: Az elmúlt percekben dr. Kész Margit néprajzkutatóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. A Református Múzeumok a Kárpát-medencében című kiadvány együtt mutatja be a területen található református múzeumokat és rendezi egységbe az itt bemutatott gyűjteményeket. A kötet szerkesztője P. Szalai Emőke, akivel Buzás Bori beszélget.
2: Kezemben tartatom a Református Múzeum a Kárpát-medencében kiadást. Ha jól olvastam, ez egy 90 évvel azután jelent meg, hogy az első törekvés meg volt egy hasonló kiadványra. De egyáltalán mi hívta ezt életre? Miért volt fontos az, hogy egy olyan kötet megszülessen, ami a református múzeumokat veszi górcső alá?
3: Ha elkezdjük, akkor körülbelül a 20. század elejétől kell elindítanunk. A 20. század elején nagyjából az volt az általános vélekedés, hogy református egyházművészet nincs. Katolikus egyházművészetről már tudtak, ugye meg volt a 19. század végén egy nagy ötvös kiállítások, amiben rengeteg katolikus ötvös tárgy került elő, tehát az, hogy a katolikus egyháznak kincsei vannak, ez ismert dolog volt. De a református templomokról, a templomok kincseiről tulajdonképpen nem tudtak. Végül is a református templomok maguk fehérek voltak, nem volt bennük semmi különleges díszítés, tehát első pillanatra valóban nem merülhetett az föl, hogy valamilyen kincsek lappanganak ott. 1934-ben Csikesz Sándor, aki a debreceni református teológia professzora volt, ő vetette fel, hogy rendezni kellene egy református egyházművészeti kiállítást, amit valóban meg is rendeztek, és kiderült, hogy elképesztő mennyiségű anyag gyűlt össze rögtön az első felhívásra. Több száz gyülekezet küldte be, vagy jelezte, hogy szívesen csatlakozik a kiállításhoz, és akkor kiderült a kiállításon, hogy ezüstedények, ónedények, urasztali terítők, szinte átláthatatlan mennyiségű emléke sorakozik ezen a kiállításon. És ennek kapcsán gondolkoztunk el azon, hadd tegyem hozzá, hogy ennek is ugye volt azért előzménye, mert van a református egyháznak egy tudományos testülete, a református doktorok kollégiuma, ami hát egy legalább 25 évre visszanyúló tudományos testület a református egyháznak, amelynek volt a legelsők között Molnár Ambrus révén egy vallási néprajzi, egyházi néprajzi szekciója. És többen tagjai voltunk ennek a szekciónak, időközben pedig mi elkezdtük még 1995-ben a kárpátaljai reformátusok emlékanyagának a felmérését. Ez egyházi indítatásra született meg maga a gondolat is, amikor a Szovjetunió széthullott, akkor merült föl, hogy a református egyházban, hogy jó lenne tudni, hogy hogy állott a református egyház, ugye rettenetesen elzárt volt Szovjetunió, a többi országok körülöttünk lévő országokhoz képest is, ahol hát azért lehetett valami kapcsolata a református egyháznak az ott élő magyar reformátusokkal. Kárpátaljával kapcsolatban tulajdonképpen nem nagyon beszéltünk ilyenről, úgyhogy egy néprajzos és egy történész mindkettő nagy alakja a tudományának és a református egyháznak világi tisztségviselői voltak. Benda Kálmán, illetve Balassa Iván javasolta azt a református egyháznak, amikor felmerült ez a gondolat, hogy hogy segíthetnének Kárpátaljának, hogy állítsanak föl egy kutatócsoportot, akik végigjárják és megnézik, hogy mi a helyzet a kárpátaljai magyar gyülekezetekben. Így született meg a kutatócsoportunk Molnár Ambrus vezetésével, aki református lelkész volt, de tulajdonképpen komoly történészi munkásságot is végzett. És elindult, úgyhogy mi végig is jártuk a teljes Kárpátalját, a teljes felvidéket, a teljes délvidéket, ami Ugye három ország most pillanatnyilag, Szlovénia, Horvátország és Vajdaság, és elindítottuk a Magyar Református Egyházak javainak tára sorozatot, aminek már 46 kötete jelent meg. Na most, miután a doktorok kollégiumában ez az egyházművészeti szekció nagyon szépen, nagyon jól működik, az egyik legjelentősebb szekciója a doktorok kollégiumának, és megindult ez a kutatás, Erdélyben is van egy fiatal kutatócsoport, tehát már két társaság adódott, ezért merült föl, hogy hát alakítsuk meg a doktorok kollégiumán belül az egyházművészeti szekciót. Ez az elindulás.
2: De mennyire volt célja ezeknek a tanulmányoknak, cikkeknek, hogy a legteljesebben mutassák be az adott intézményt, vagy inkább azt a vonalat képviselték, hogy úgymond olyan kedvcsinálóként jelenjenek meg, hogy minél többeket vonzassanak a saját intézményükbe?
3: Hát tulajdonképpen az elsődleges szempont az volt, hogy a Magyar Református Egyház az 2009 óta egységes, ugye ekkor határozta el a generális konvent, hogy nem külön országokban a külön református egyházakat tartanak nyilván, hanem egységesen a Magyar Református Egyházat alkotják, a magyarországi egyházkerületek, a szlovákiai református egyház, kárpátaljai, erdélyi, királyhágó melléki és a délvidékiek, ugye mert Horvátországban, Szlovéniában, illetve Vajdaságban, azaz Szerbiában külön református egyházak vannak, plusz még ugye a diaszpórán mind egységes református egyházat alkotnak. Tulajdonképpen, és ennek kapcsán meg, hogy örültünk neki, hogy hozzájárult a doktorok kollégiuma, hogy önálló egyházművészeti szekció alakuljon, ezért jutott eszünkbe az, hogy mutassuk be a Kárpát-medence református egyházainak az egyházművészeti intézményeit, múzeumait, és ez volt a kiinduló pontja ennek a kötetnek.
2: Olvasás közben hát nyilván minden cikket górcső alá vettek és áttanulmányozták. Volt olyan, amire úgy felakadt a szem, vagy felszaladt a szemöldök, olyan történet?
3: Mindegyik, ugye különbözőek a helyzetek, két hulláma van, a Kárpát-medencei Magyar Református Múzeumok létrejöttének. Ugye az első az, ami itt az 1960-as években történik a határon belül, ekkor jönnek létre egymás után a Sárospataki, Debreceni, Dunántúl és Duna mellék. Ugye. A rendszerváltás teszi lehetővé a határon túliaknak a létrejöttét. Na most hát ugye nagyon nehéz helyzetben vannak általában a határon túliak. Ott van például Kárpátalja, tehát nagyon lelkesek voltak. Tényleg létrehoztak egy múzeumot viszonylag nagyon gyorsan. Aztán jöttek az események, és évek óta most már hát a létezésük az ugyan biztosított, de hát feltehetően nem folyhat olyan nyugodt munka, mint más területeken. Illetve hát itt is vannak, az egyes országok között vannak problémák abban a vonatkozásban, hogy halad előre a református múzeumok ügye.
2: Ez a Kárpát-medencei református múzeumokról szól, de beszélgettünk itt a Magyar Református Egyház egységéről, vagy hát a Magyar Református Egyházról, és ugye itt szó volt a diaszpóráról, ahol ugyan múzeum nincs, de egy valamilyen gyűjtemény biztos, hogy fellelhető. Tételezzük fel akár Amerikában, ahol egy fogyatkozó magyar gyülekezeti számról beszélünk, de mégis van történelmi múltja, mert csak 100 éve már létezik, valami gyűjteménye van, tehát azra akarnék kitérni a kérdésre, hogy lehet-e ezt a kötetet valamilyen módon folytatni?
3: Tulajdonképpen most adta az ötletet, alapjában véve eddig nem örültünk neki, hogy megjelent ez a munka, de valóban felmerül, hogy megpróbálhatná a fiatalság, ugye, hogy a diaszpórában lévő magyar református egyházakkal esetleg felvenni a kapcsolatot, hogy nekik van-e múzeumok, mert pillanatnyilag mi nem tudunk különösebben arról, hogy lenne, de elképzelhető, hogy akár az amerikai református egyháznak, vagy akár esetleg a németországinak, vagy akár Dél-Amerikában is vannak valami kis helyi gyűjtemények, tehát azt is érdemes lenne akkor összefogni, úgyhogy megadta a következő feladatot.
1: Az elmúlt percekben P. Szalai Emőkével a Református Múzeumok a Kárpát-medencében című kiadvány szerkesztőjével beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Október 7-én kezdődött a 26. Filmtetfest erdélyi magyar filmszemle, amely idén is a legfrissebb magyar filmes alkotásokat hozza el az erdélyi közönségnek. A fesztivált Kolozsváron és további 16 erdélyi településen rendezik meg egészen október 11-éig. A programban nagyjátékfilmek, rövidfilmek és dokumentumfilmek mellett idén is helyet kap a fiatal erdélyi filmeseket bemutató filmgalop verseny, valamint számos közönség találkozó és szakmai program. Az idei Filmtetfestről és a program újdonságairól kérdeztük Buzogány Klára szervezőt, a riporter Ungvári Szende.
2: Idén ugye 26. alkalommal szervezitek meg a Filmtetfestet. Milyen nagy játékfilmekkel készültök? Igazából láttam, hogy nagyon sok nagy játékfilm idén itt Romániában premierként jelenik meg.
3: Igen, minden évben igyekszünk az előző egy év legjobb nagy játékfilmjeit összeválogatni, és ezek mellé néhány klasszikust is betenni, amit valamilyen apropóval érdemes előhúzni a tarsolyunkból, vagy a filmarchívumból, és szerencsére mindig sikerül néhány olyant is megmutatni a közönségnek, amit először lehet látni Romániában a Filmtetfesten, és ilyen idén például a nyitófilmünk a Földszint, amit néhány hete mutattak be Velencében, tehát abszolút friss és ropogós, de nem is tudom, sorolhatnám a Mami Blue-t, aminek angol címe van, de egyébként teljesen magyarul beszélő film, és ez egy csodálatos dráma, egy lassacskán megvakuló anyáról, meg a fiáról, mert végül is ketten a főszereplők, akik próbálnak megbirkózni ezzel a válsághelyzettel. Azt hiszem, a Mambo Maternica az egyszer volt vetítve Romániában, éppen a múlt héten Sepsiszentgyörgyön, tehát szinte-szinte az is premier, de a Pipásnak is akkor volt egyedül vetítése, ez ugye egy megtörtént esetet dolgoz fel, egy sorozatgyilkosról szól, akinek a férfi ruhája alatt, tehát kiderül, hogy egy nő bujkált végig, és igazából nem egy krimiről van szó, hanem egy komoly drámáról. Folytathatnám a Blue Heronnal, aminek az az érdekessége, hogy a rendezője Kanadában él, és ő egy híres magyar díszlettervezőnek a leszármazottja, és pont egy ilyen bevándorlós történetet dolgoz fel a saját életéből is inspirálódva.
2: Ahogy említetted, klasszikus filmek is mindig terítéken vannak a Filmtetfesten. Idén milyen filmekkel rukkoltok elő a nézőknek?
3: Három olyan filmet sikerült elhoznunk, ami közel áll hozzánk is, a szívünkhöz is. Kettőn nagyon jól szórakoztunk, akkor, amikor először láttuk, akkor, amikor újra elővettük, és remélem, hogy a közönség is ugyanígy fog ezekre gondolni. Hát az egészséges erotika az egy ropogós szatíra, és ugyanúgy a Falfúró című film is, Szomjas György filmje, amit talán egy kicsivel kevesebben ismernek, mint az egészséges erotikát, de közös bennük, hogy mind a kettő a Kádár rendszernek az utolsó napjait, éveit, hónapjait karikírozza ki, és hát a kisember szemszögéből nézi ezt az időszakot. Ezen kívül pedig nagyon örülünk, hogy a Werkmeister harmóniákat is műsorra tudjuk tűzni, ez ugye Tar Bélának az egyik főműve, és két szomorú, vagy kevésbé szomorú aktualitása is van. Az egyik, hogy ugye Tar Bélát elveszítette a magyarság, lehet így általánosítva fogalmazni, azt hiszem idén januárban. A másik aktualitása, ami sokkal derűsebb, az az, hogy a film Krasznahorkai László egyik regényét dolgozza fel, és hát Krasznahorkairól tudjuk, hogy nemrég Nobel-díjat kapott.
2: A Filmgalopnál tartunk, idén kis játékfilmekkel tudtak jelentkezni, és 12 filmet választottatok ki. Milyen témák jelennek meg a filmekbe, illetve hol és mikor szavazhat majd a közönség?
3: Őket a Filmgalop nevű versenyszekciónkban kell keresni, fiatal erdélyi filmeseknek a fikciós rövidfilmjeit válogattuk idén össze. Róluk így összességében azt kell tudni, hogy fiatalok és iszonyú tehetségesek, és nagyon-nagyon jól látszik ebből a válogatásból, hogy ők hogy néznek most ebben a pillanatban a világra, és mi az ő mondani valójuk róla. Nagyon változatosak a témák, és általában az alkotóknak a hétköznapi valóságából ihletődnek, ha lehet így mondani. De van közöttük olyan, ami teljesen el is rugaszkodik ettől a valóságtól. Van például horror eszközökkel megoldott ballada adaptáció, ugye az Ágnes asszony az Arany János balladájának egy sajátos feldolgozása. Van animációs mese, egy ilyen szomorkás, gyönyörű melodráma közöttük, de most így igazságtalan kettőt kiemelnem. Igazából mindegyikben van valami különleges, és mindegyiknek van egy jellegzetes, sajátos filmnyelve, és úgy gondolom, hogy ettől nagyon értékes és erős ez a válogatás. Az összes film elérhető lesz a filmtetfest.ron a fesztivál ideje alatt és kizárólag alatta, és ugyanitt lehet szavazni a kedvencükre, hiszen nem csak fődíja van a filmgalopnak, amit egy háromtagú zsűri fog odaítélni, hanem lesz egy közönségdíja is, és erről igenis a nézők döntenek. De ettől függetlenül, hogy igyekszünk mindenkit oda irányítani, hogy szavazzanak a filmekre, amiket már megnéztek nyilván, mindenkinek javasoljuk, hogy nézzék meg moziban ezeket az alkotásokat, mert ez az év most különösen olyan, hogy részletgazdag, képekkel dolgozó, igazán moziba kívánkozó filmek vannak ebben a szekcióban.
2: Ugye nem csak filmek lesznek, hanem szakmai programok is. Idén a programoknak mi a tematikája?
3: Kicsit véletlenül is alakult úgy, hogy elég nagy hangsúlyt helyezünk idén a rövid filmekre. Egyrészt van egy konferencia, ami rövid filmek és digitális média használat általában, hát ezt a területet kutatja, és van egy kerekasztalunk is, amire különböző szakmákból érkező, de rövid filmekkel kapcsolatban álló szakembereket hívtunk meg. Ugye van egy producerünk, egy vágónk és egy fesztiváligazgatónk, aki kimondottan rövid filmekkel foglalkozik, úgymond a hétköznapokban. És azt hiszem, hogy nagyon érdekes ezeknek az embereknek feltenni azt a kérdést, hogy mitől jó a rövid film, és mik azok a jellegzetes hibák vagy csapdák, amikbe a filmesek beleesnek, és amitől végül az ő dédelgetett alkotásuk végül nem működik. De azt hiszem, hogy olyan tanácsokat is tudnak ők adni, amik viszont használhatók ahhoz, hogy valaki filmet kezd készíteni, és ugye manapság egyre többen vagyunk, akik valamilyen formájú mozgóképet rögzítünk, akár a saját telefonunkkal, tehát hogy mi az, amitől a produktumunk az működőképes lesz, és leköti a nézőt. Az egyik legfontosabb szakmai programunknak az újratervezés címet adtuk. A vendégünk lesz Ugrin Julianna, dokumentumfilmes producer, aki a Nemzeti Filmintézet ideiglenes igazgatóságának az elnöke jelenleg, és arról fog mesélni, hogy milyen kihívásokkal szembesült az intézmény nemrég létrejött vezetősége, hiszen ugye egy kormányváltás után az NFI-nek a vezetősége is változott, illetve szintén érdekes lesz, hogy a beszélgetés második felében határon túli filmes szakemberek fognak beszélni, mesélni arról, hogy az ő szemszögükből hogyan néz ki ez a változás, vagy mire számítanak, vagy hát arra számítunk, hogy ez egy érdekes és tartalmas kerekasztal beszélgetés lesz, ami talán mindenkinek hasznos, és annak, aki pedig csak egyszerűen kíváncsi résztvevőként ül be rá, annak is érdekes lesz. Hát egy kicsit képet kaphatunk arról, hogy hol is tart ma a magyar filmszakma.
2: Erre a szakmai programokra ugye bárki bemehet, igazából nem kell a szakmában lévő személy legyen.
3: Nem, egyáltalán. Tehát ezek úgy vannak kitalálva, hogy ha valakit érdekel, mert diák, mert akár a hétköznapokban folytat valamilyen olyan tevékenységet, amihez érzi, hogy ez hasznos tudás lehetne, ő tudjon beülni és hallgathassa végig ezeket az előadásokat, tehessen fel ő maga kérdéseket. És hát olyan is nem egyszer volt, hogy lejárt az egész, és utána folytatódott a beszélgetés mondjuk egy kávé mellett valahol.
2: Ezekre előre kell jelentkezni, regisztrálni valahol, vagy csak a program helyszínére oda mennek és beülnek?
3: A szakmai programokra nem szükséges regisztrálni, egyszerűen oda lehet jönni és elfoglalni a helyet a teremben, viszont a filmvetítésekre szükséges jegyet váltani. Ez igaz, hogy nulla lej értékű, tehát nullás jegyekről van szó, viszont ahhoz, hogy legyen helyünk a teremben, érdemes lefoglalni idejében, és hát azt szoktuk kérni mindig, hogy olyan negyed órával előtte érkezzenek meg azoknak, akik jegyük van, hogy a fennmaradó esetleges üres helyekre aztán beengedhessünk azokat, akiknek nem sikerült nullás jegyet váltaniuk.
2: Ugye az elején beszéltünk arról, hogy 3-4 film itt Romániában lesz először vetítve. Lehet tudni, hogy a fesztivál után itt Kolozsváron tegyük fel, hol lehet majd, vagy mikor lehet őket újra megnézni, aki esetleg lemarad a vetítésről?
3: Hát teljes moziprogramot nem tudnék most mondani, viszont nem titok, hogy a Filmtett Egyesületnél filmforgalmazással is foglalkozunk, és van néhány olyan film, amit utána elhozunk a mozikba, és ilyen például a Földszint, aminek lesznek később is vetítései. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindenki jut el a fesztiválra, és hát véges a hely, tehát néhány száz hely van a moziban, viszont utána lesznek még vetítések, és igazából érdemes figyelni a programot is, meg a forgalmazói oldalunkat is, ahova rendszeresen feltöltjük ezeket a vetítési időpontokat.
2: A szakmai beszélgetések mellett és a filmvetítések mellett ugye gyerekprogramot is szoktatok szervezni. Idén mivel készültök a csöpségeknek?
3: Idén két csokor klasszikus magyar rajzfilmünk lesz, ezek Macskási Gyulának a rajzfilmjei, hát őt a magyar Walt Disneyként tartották számon, úgyhogy olyan igazi, jóízű magyar rajzfilmeket fogunk megmutatni szombat-vasárnap reggel a kicsiknek, mint tudom is én, a Két borsökröcske, vagy a Kiskakas gyémánt félkrajcárja. Ezen kívül nagy név, legnagyobb név a magyar animációs művészetben, ugye Dargai Attila, akinek a Szaffiát fogjuk még vetíteni. És hogy ki lehessen próbálni és kézbe venni, hogy mi az a film, amit ugye már egyre kevésbé lehet, erről a Nemzeti Filmintézetnek a munkatársai fognak gondoskodni. Lesz egy kis klassz műhelyünk a művészmoziban, ahova tényleg bárki bejöhet, és megnézhet ilyen filmes, mozgóképes játékokat tulajdonképpen, tehát kézzel rajzolhatsz fázisrajzokat, és azokat megpörgetheted, vagy filmszalagot hoznak, és arra lehet rajzolni, ezt a gyerekek szokták szeretni.
1: Az elmúlt percekben Buzogány Klárát, a Filmtett Fest szervezőjét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svéd asztal. A Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A növekvő önellátást, a bővülő zöld energiatermelést és a javuló energetikai versenyképességet nevezte a magyar energiapolitika prioritásának a következő években a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy konferencián Budapesten. Tóth András kiemelte, a jelenlegi magas árkörnyezetben az energetikai beruházások nagy része piaci alapon megtérül, az állami forrásokat a stratégiai szempontból legfontosabb célokra fogják fordítani. A tervezett változtatások között említette a karbonmentesség erősítését, a paksi atomerőmű élettartamának meghosszabbítását és további megújuló energiakapacitások kiépítését. Szeretnék legalább 4 gigawattal bővíteni a szélenergiakapacitásokat, de számításaik szerint ez akár 6 gigawatt fölé is nőhet 2040-ig. A napenergiában is van még potenciál, de ennek bővülésére jellemzően piaci alapon számít a tárca, tette hozzá. A megújuló energiarendszerbe kapcsolásához a hálózat fejlesztése mindenképpen szükséges. Ennek első lépése az uniós RRF források energetikai részének a hálózatépítésre való felhasználása, mondta az államtitkár. Adakozásra biztat a zsinat elnöksége a radostjáni tűz kapcsán. A református.hu-n jelent meg Steinbach Józsefnek, a zsinat lelkészi elnökének, Molnár Jánossal, a zsinat presbiteri elnökével közös közleménye, melyben, mint írják, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége szomorú szívvel értesült a radostjáni református templomot elpusztító tűzesetről, amelyben nem csak a 18. századi műemléktemplom, de a mellette álló 1762-ben emelt fa harangtorony is megsemmisült. A templomról legutóbb júliusban született átfogó képi dokumentáció, a magyar református épített örökségtár számára készült fényképek segíthetnek a minél pontosabb helyreállításban. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indított, amelyhez a jobbadni.hu oldalon vagy közvetlen utalással is lehet csatlakozni. Most erre biztatja a zsinat elnöksége is a híveket, gyülekezeteket, aki teheti, járuljon hozzá az újjáépítéshez. Hegedűs Lórend Gézáné, a Magyar Református épített örökségtár vezetője, a református.hu-nak elmondta, a templom együttes egyik legnagyobb értékét a templom mellett különálló 1762-ben emelt harangtorony jelentette. Az ilyen a templomtól elkülönülő fatornyok Észak-Kelet-Magyarország református építészetének jellegzetes emlékei. A radostjáni torony azonban ezen belül is ritkaságnak számított. Felső, árkádos galériás része ugyanis nem 4 szögletű, hanem 6 szögletű volt. A helyreállítás egyik legösszetettebb feladata egyébként az 1784-ben készült festett fa mennyezet rekonstrukciója lehet majd. Csütörtök hajnalban 17,6 Celsius fokos különbség alakult ki az ország keleti és nyugati pontjai között, derül ki a Hungaromet ZRT Facebook bejegyzéséből. Azt írták, a Gyuri Egyetem meteorológiai állomáson csak 18 fokig csökkent a hőmérséklet, gyenge fagy pedig sehol sem fordult elő. A bejegyzéshez készített infografika szerint Győrben 18,4 fokot mértek csütörtök reggel, a leghidegebbet 0,8 fokot pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson, így 17,6 fok volt a különbség az ország nyugati és keleti része között. Ebben az évben már 28. alkalommal rendezik meg a bihari számadónapokat Berettyóújfaluban. A Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara a várossal és a helyi partnerekkel együttműködve biztosít bemutatkozási lehetőséget a térség vállalkozóinak, termelőinek, kézműveseinek. Ma már a szakképző intézmények és a környék szociális szövetkezetei is megjelennek a programon, amit kulturális műsor is színesít. Most hétvégén, október 9-én és 10-én több mint 70 kiállító vonul fel a városi sportcsarnokban, több díjat is átadnak majd. Az esemény nyitányaként hagyományosan megkoszorúzzák az első világháborúban elesett berettyóújfalui iparosok és kereskedők emléktábláját.
0: az időjárásról.
1: A nap hátralévő részében lassan tovább növekszik a felhőzet, több helyen eső, zápor előfordulhat. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Lásd magad Isten szemével. Első rész. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban teremtett. Az Efézusiakhoz írt levél 2. fejezet 10. vers. Ha megváltoztathatnál valamit magaddal kapcsolatban, mi lenne az? Sokan hosszan tudnánk sorolni. A tökéletesség terén ugyanis Jézus az egyedüli világcsúcstartó. Jennifer Dax Lee szavaival élve, amíg meg nem győződsz Isten hihetetlen szeretete felől, mindenütt kutatni fogsz valamiféle helyettesítő szeretet után, csak éppen Krisztus szívében nem. Az ellenség oroszlánként ólálkodik, hogy ott vadásza le az embereket, ahol tudja. Előkelő irodaházakban, divatbemutatók kifutóin, kertvárosi zsákutcákban vagy a Facebook oldalain. A sátán le akar számolni velünk, ezért minden alkalmat ki fog használni, hogy a fülünkbe suttogja. Vajon mit gondolnak rólad az emberek? Azt fogja állítani, hogy túl kövér, túl slampos, túl buta vagy túl szegény vagy. Mindent elkövet majd, hogy e világ dolgait szeresd Krisztus helyett, és ha kell, fényes magazinborítóba csomagolja hazugságait. Ne dőj be neki! Jézus ezt mondta, nincs benne igazság, mert hazug, és a hazugság atya. János evangélium a 8. fejezet 44. vers. Egy keresztény szerző a következőképpen summázza ezt. Az elégedetlenség a legyőzendő óriások egyike, ha valaha is élvezni akarjuk az életet. Lehet, hogy nincs meg mindenünk, amire vágyunk, de bizonyosan több mindenünk van sokaknál. Bárhogy nézz is ki, van, aki örülne a külsődnek. Bármilyen öreg légy is, van, aki szeretne olyan fiatal lenni, mint te. Szeresd magad és az életedet, mert nincs belőle másik. Isten tudnélik ezt az egyet alkotta csak belőled, utána összetörte az öntő formát. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először a Hashimoto pajzsmirigy betegségről szóló sorozatunk részeként a társult betegségekről beszélgetünk Kovács Né doktor Nagy Andrea szakgyógyszerésszel, a Sárospataki pajzsmirigy betegek klubjának vezetőjével.
2: Természetesen, mint minden betegségnek, ennek is lehetnek kísérő betegségei, ami magából a pajzsmirigy csökkent működéséből adódik. Ahogy ugye már a laktóz és a gluténérzékenységről beszéltünk, a következő, ami leggyakrabban jelentkezik, vagy következőképpen, az a cukorbetegség valamilyen formában. Először talán egy kis inzulinrezisztencia formájában jelentkezik, és lehet, hogy nem is fog ennél tovább menni, pláne hogyha a beteg hajlandó ez irányban lépéseket tenni, gondolok itt a megfelelő táplálkozásra, de ha ne adj Isten ez nem sikerült, és kettes típusú vagy egyes típusú, mert akár még akár egyes típusú cukorbetegség is társulhat hozzá, hiszen az, hogy valakinek már van egy autoimmun betegsége, nem jelenti azt, hogy nem lehet még egy, sőt még egy és még egy, mert sajnos lehet.
1: Ezután pedig arról szólunk, hogy lelkész beiktató alkalomra várta tagjait és vendégeit a Kovács Vágási Református Gyülekezet. Pap Imre József helyettesítő lelkipásztorként már 4 éve szolgálja a helyi közösséget, most azonban hivatalosan is a gyülekezet lelki vezetőjévé választották, ennek az ünnepi alkalmát szervezték meg a Kovács Vágásiak.
3: Már amikor megkaptam a kirendelésemet Esperes úttól, akkor már éreztük, tudtuk, hogy itt szeretnénk folytatni, majd aztán megválasztott, illetve Isten segedelmével beiktatott lelkipásztorként. Ennek különböző administratív okai voltak, meg máshogy is szolgáltam még párhuzamosan, ezért idén jutottunk oda, hogy ezt egy választással, hála Istennek, meg lehetett erősíteni, most pedig a beiktatásra készülünk.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Hashimoto pajzsmirigy betegségről szóló sorozatunk mai részében a társult betegségekről beszélgetünk Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerésszel, a Sárospataki pajzsmirigy betegek klubjának vezetőjével. A Hashimoto önmagában is kellemetlen tünetekkel jár, de sajnos más komoly autoimmun betegségek is társulhatnak hozzá. Ezekről hallanak a következő percekben a riporter Jászter Beáta.
2: Nézzük akkor először is, mi az, hogy autoimmun Hashimoto pajzsmirigy betegség?
3: Igen, mint ahogy a neve is mutatja, ugye ez egy autoimmun folyamat. Erről már beszéltünk egy korábbi alkalommal is, hogy ez mit is jelent tulajdonképpen. Nagyon röviden, hogy egy kicsit felelevenítsük a dolgot. Ilyenkor az történik, hogy a szervezetünk immunrendszere valamilyen okból kifolyólag antitesteket, ellenanyagokat kezd el termelni, kifejezetten a pajzsmirigy sejtjei ellen. Ennek következtében, legegyszerűbben elmondva, a pajzsmirigy szövete, sejtjei pusztulnak, összeesik a pajzsmirigy állománya, sokkal kevesebb szövettel, sokkal kevesebb sejttel fog rendelkezni, ami, mint ahogy következik is belőle, kevésbé fogja tudni ellátni a funkcióját. Tehát nem fog tudni kellő mennyiségű hormont termelni. Illetve nyilván egyéb folyamatok is le tudnak zajlani egy ilyen betegség során, tehát ami a leglényegesebb, hogy az antitestek megjelennek a vérben. Ez a betegség különböző szakaszaiban, különböző mennyiségben található meg a vérben, ez is határozza meg tulajdonképpen a diagnózis felállítása során, hogy éppen a betegség mely fázisában tart. A betegség elnevezése a Hashimoto tireoiditis, egy japán orvostól származik. Hashimoto Hakiru egy japán orvos volt, aki elsőként írt erről a betegségről 1912-ben. Tehát nagyon-nagyon régen, tehát több mint 110 éves múltra visszatekintő betegségről van szó. Ez az orvos egyébként nem endokrinológus volt, nem is létezett ilyen orvostudományi ág akkoriban. Sebészorvos volt, illetve patológus. És a patológiai vizsgálatai során figyelt fel arra, hogy milyen változások történnek a pajzsmirigyben, és ez után kezdett el kutatni.

0: Habár még akkor gyerekcipőben járt, mégis felfedezte, hogy itt az immunrendszernek lehet óriási szerepe abban, hogy a pajzsbirigy szövetében ilyen pusztulás következik be.
1: Mi történik a szervezetben, amikor elindul ez a betegség? Mik a jelző tünetek?
0: Nagyon nehéz felismerni, mert nagyon alattomosan, nagyon látensen kezdődnek a tünetek. 5 szakaszban zajlik le maga a betegség. Az első szakasz igazából nem is lehet meghatározni, hogy mennyi ideig tart. A beteg gyakorlatilag nem is tudja hova tenni a tüneteket, rendkívül általánosak. Kicsit gyengének érzi magát, egy kicsit, mintha úgy érezné, valami nem stimmel, mintha egy picit talán meg lenne fázva. Nagyon-nagyon jellemző a reggeli torokfájás, ami ébredéskor jelentkezik, viszont 1-2 órával ébredést követően elmúlik. A hőérzetben történik változás, igazából semmi különös, azt mondanám teljesen általános, akár egy egyszerű megfázásos tünetnek is felfoghatja a beteg. De viszont az már föltűnhet a betegnek is, hogy 2-3 hetente ezek a folyamatok megismétlődnek. Majd a következik a következő szakasz, amikor már sokkal feltűnőbbek a tünetek, ilyenkor már a túlműködés tünetei is megjelennek a betegeken, a szapor a szívműködés, a rossz hőérzeti tűrés, idegesség, fáradékonyság, rossz alvási ciklus, többször felébrednek éjszaka, nagyon izzadékonyak, ingerlékenyek, tehát abszolút teljes mértékben a túlműködés tünetei jelentkeznek. Ekkor már az antitesteknek a szintje a vérben jelentősen megemelkedik, tehát egy vérvizsgálat alkalmával akár rögtön fény is derülhet a diagnózisra, de kinek jut eszébe ilyenkor egy antitestvizsgálatot kérni? Senkinek. Tehát több mint valószínű, hogy a beteg egy kicsit túlterhelte magát, és ezen a fázison is általában átsiklunk. Ha csak nem jelentkezik nagyon extrém módon, például a pulzusszám nagymértékű megemelkedése, ami főleg nem is fiatal felnőtt korban, hanem inkább mondjuk a középkorú vagy az idősebb korosztálynál, ha jelentkezik, ugye nagyon komolyabb szív problémákat okozhat, rosszul létet. És akkor ugye már megkezdődik a nyomozás. Ez körülbelül egy olyan 1-8 hetet felölelő folyamat. Majd a harmadik szakaszban a gyulladásos folyamat szépen elkezd megnyugodni. Ez nagyon hosszú időt vehet igénybe, akár 7-12 hónapot, tehát akár egy évet is igénybe vehet. Ez a gyulladásos folyamat magától szépen megnyugszik. Nagyon lassú folyamat, nagyon sok türelmet igényel. Leggyakrabban gyógyszeresen talán úgy kell csak beavatkozni, hogy esetleg, hogyha a túlműködéses tünetek következtében a pulzusszám jelentősen megemelkedett, akkor esetleg szükség lehet olyan gyógyszer, ami a pulzusszámot egy picit lejjebb viszi, illetve szükség lehet a túltermelt pajzsmirigy hormon mennyiségének a csökkentése szintén gyógyszeresen, de ezt szigorú orvosi ellenőrzés mellett, hiszen ezeknek a szintjét, ahogy a gyulladásos folyamat csökken, csökkenteni kell, illetve a későbbiekben a beteg el is hagyhatja. A következő fázisban már akár egy teljesen gyógyszermentes szakaszt is elérhetünk a betegnél, hiszen majdhogy nem elérünk nála egy eutireoid állapotot, tehát ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy elértük azt, hogy normalizálódjon a pajzsmirigy hormon szintje, lecsökkent a gyulladás mértéke. Nem szűnik meg teljesen, valamilyen mértékben ott marad, de mégis azért az aktív gyulladás maga megszűnik. Ilyenkor az antitestek szintje is szépen lejjebb csökken. Nem szűnik megtermelődni, a továbbiakban sem jelen lesz, de a számuk jelentős mértékben csökken. És a legvégső fázis maga az az állapot, amikor elértük az eutireoiditást, ami vagy azt jelenti, hogy a beteg nem igényel gyógyszeres terápiát egy bizonyos ideig, vagy elértünk egy olyan állapotot, amikor olyan mértékben károsodott például a pajzsmirigy szövete, hogy már nem tudja betölteni a szerepét, nem tud megfelelő mennyiségű hormont termelni, tehát muszáj beavatkozni, hiszen a beteg átlép egy alulműködéses fázisba. Ennek a mértéke különböző lehet. Ennek a folyamata is meglehetősen hosszú lehet, akár egy évet is igénybe vehet, amíg beáll egy normál hormonális szint. Ez is természetesen szigorú orvosi ellenőrzés mellett, ami akár 3 havonta vagy havonta beteg állapotától függően egy laborvizsgálatot jelent.
1: Vannak társult betegségei a Hashimoto-pajzsmirigy betegségnek, amelyekbe belesétálunk, vagy úgymond szövődményei?
0: Igen, természetesen, mint minden betegségnek, ennek is lehetnek kísérő betegségei, ami magából a pajzsmirigy csökkent működéséből adódik. Ahogy ugye már a laktózis, a gluténérzékenységről beszéltünk, a következő, ami leggyakrabban jelentkezik, vagy következőképpen, az a cukorbetegség valamilyen formában. Először talán egy kis inzulinrezisztencia formájában jelentkezik, és lehet, hogy nem is fog ennél tovább menni, pláne, hogyha a beteg hajlandó ez irányban lépéseket tenni, gondolok itt a megfelelő táplálkozásra, de ha ne adj Isten ez nem sikerült, és kettes típusú vagy egyes típusú, mert akár még akár egyes típusú cukorbetegség is társulhat hozzá, hiszen az, hogy valakinek már van egy autoimmun betegsége, nem jelenti azt, hogy nem lehet még egy, sőt, még egy és még egy, mert sajnos lehet, mert az immunrendszer itt már valamilyen szinten sérült, hiszen hibásan működik. De akár előfordulhat Crohn betegség, ugye, ami a vékonybélnek a betegsége. Akkor krónikus, fekélyes vastag, illetve vékonybélgyulladás. Egyéb társult autoimmun betegség, ami a leggyakoribb lehet, az a lupus erythematosus, ami szintén egy nagyon agresszív autoimmun betegség, aminek szintén jellemző a megjelenése. De a száraz hámlóbőr, ami egy állandó probléma, vitilligó, pigment hiányos állapot, vagy épp az, hogy hiperpigmentált foltok jelentek meg, tehát pigmentfoltok jelennek meg a betegen, vagy fehér foltok jelennek meg, amit egyszerűen nem tud hova tenni a beteg. Ugye ezek mind a fényérzékenységre vezethetők vissza leginkább, hiszen egy Hashimoto beteg már nem tud napozni, már nem tud kint tartózkodni a napon, mert az UV-sugárzás olyan károkat tud okozni a bőrében, ami sajnos visszafordíthatatlanok.
1: Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor külön kiemelted nekem, és felhívtad a figyelmemet arra, hogy mindenképpen beszéljünk a mellékvese kifáradásról, mert hogy ennek is köze van a Hashimotohoz, és beszélnek erről egészségügyi körökben, tehát komolyan odafigyelnek erre a problémára?
0: Megmondom őszintén, túl sok információt nem találtam róla, de mindenképpen felkaptam rá a fejem. Egy-két oldalon olvastam róla hiteles szakemberektől, akik ezzel foglalkoznak, illetve a pajzsmirigy betegségeivel foglalkoznak, és akkor találkoztam először ezzel a fogalommal, hogy mellékvese kifáradás. Ugye a mellékvese a stresszhormonokat, a kortizolt, aldoszteront termeli, ugye, ami akkor kezd el nagy mennyiségben termelődni, amikor valamilyen stresszhatás ér minket, hogy kompenzálja a szervezet túlreakcióit, hogy legegyszerűbben megfogalmazva. Viszont ez túl nagy mennyiségben káros lehet a szervezetre, hiszen a mellékvese akkor vég nélkül csak termeli a kortizolt, és termeli, és ennek vannak bizony káros hatásai. Az egyik legintenzívebb és legkárosabb hatása az az, hogy a megnövekedett kortizol szint hatására a vese nagy mennyiségben kezdi üríteni azokat az ásványi anyagokat, amik nélkülözhetetlen a szervezetünk működéséhez. És ezek közül is talán a legfontosabb a kálium, az ürítése. Ugyanis a kálium, ha nagy mennyiségben ürül, illetve lecsökken a szintje, akkor szív problémák fognak jelentkezni, hiszen a szívnek nagyon nagy szüksége van a káliumra a működéséhez. Tehát akkor nagyfokú káliumvesztés akár szívmegállást is okozhat. Csak úgy, mint a nagy mennyiségű kálium, ami szintén akár szívmegállást is okozhat. Tehát mindenképpen oda kell figyelni erre a problémára. Ennek vannak tünetei. A beteg ilyesmiről számol be, mintha kicsit ködös lenne a tekintete, gyakran szédül, dezorientáltá válik, tehát térben és időben hirtelen egyik pillanatról a másikra nem tudja, hogy hol van, vagy éppen amit csinál, teszem azt vezetés közben, nem tudja, hogy kell az autót 4-esből 5-ösbe tenni. Ami lássuk be, egy nagyon veszélyes állapot. Szédül, hány ingere van, tehát egyszerűen olyan rossz állapotba kerül, hogy talán képtelen is megállni a lábán. Tehát le kell, hogy feküdjön, le kell, hogy pihenjen, és ilyenkor nagyon sokat segíthet, hogyha a beteget támogatjuk. Igazából nem tudja, hogy mi történik, mert nem tudja, hogy mi történik, tehát talán nem is gondol arra, hát miért is gondolna arra, hogy nekem a mellékvesémmel lenne probléma, hiszen ez nem egy hétköznapi dolog. Talán arra gondol ilyenkor a beteg, hogy biztos a szívemmel van valami. Pedig teljesen más irányba kellene elmenni. Ez egy nagyon új dolog. Én úgy látom, nagyon friss dolog. Hogy mennyire veszik komolyan, nem tudom. Én 3 éve küzdök azzal, hogy az én kálium szintem valamilyen okból kifolyólag folyamatosan csökken. Annak ellenére, hogy nagy mennyiségben szedem. Most én abban a fázisban vagyok, hogy most már mindenképpen szeretnék pontot tenni a végére, és remélem sikerül is.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, mindenkinek jó egészséget kívánunk.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, a Hashimoto pajzsmirigy betegségről szóló sorozatunk mai részében a társult betegségekről beszélgettünk Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerésszel, a Sárospataki Pajzsmirigy Betegek Klubjának vezetőjével. A Hashimoto önmagában is kellemetlen tünetekkel jár, de sajnos más komoly autoimmun betegségek is társulhatnak hozzá. Ezekről hallottak az iménti percekben. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Sokkal szúnyog az idén.
1: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, lelkész beiktató alkalomra várta tagjait és vendégeit a kovácsvágási református gyülekezet. Pap Imre József helyettesítő lelkipásztorként már 4 éve szolgálja a helyi közösséget, most azonban hivatalosan is a gyülekezet lelki vezetőjévé választották. Ennek a hivatalos ünnepi alkalmát szervezték meg most a kovácsvágásiak. Az eseményt Mészáros István, a Zempléni Református Egyházmegye esperese vezette le, igei köszöntőt mondott Kolumbán Gábor, a tiszánineni református egyházkerület lelkészi főjegyzője, az eseményen dr. Szemán Ákos egyházkerületi presbiteri főjegyző mellett mintegy 40 lelkipásztor vett részt a térségből, távolabbról, valamint a külhoni magyar közösségek képviseletében is. A következő percekben Pap Imre kovácsvágási lelkipásztorral beszélgetek. De a lelkipásztori interjúk elején mindig arról szoktunk beszélni, hogy ugye hogyan történt az, amit sokan elhívásnak mondanak. Másokat egy hosszabb folyamat terel a lelkipásztori útra, van akinek egy egyszeri olyan élmény, amely meghatározóvá válik az életében. Az ön esetében hogy történt mindez, amikor eldöntötte, hogy lelkipásztor lesz?
3: Szeretettel köszöntök mindenkit, kedves hallgatókat. Az én esetemben ez egy kevert folyamatnak mondható. Gyermekkoromból sok időt keresztapámék parókiáján töltöttem, ez biztosan hatással volt rám a későbbiekben. Tanulmányaim során igyekeztek hitben nevelni szüleim, de nagyon nagy érdeklődéssel fordultam a honvédelem iránt. És egy időben a tábori lelkészség gondolata is megfogott, foglalkoztatott. Szintén, hogy egyre nőttem, és teológiára kerültem, ott már kikristályosodott bennem, hogy a mindennapi gyülekezeti lelkészség is legalább olyan izgalmakat, különleges élethelyzeteket, ige hirdetői attitűdöt kíván, ami legalább olyan sokrétű, sokoldalú, mint ha egy extrém helyzetben, börtönben, kórházban vagy harctére hirdetni az ember az igét. És örülök, hogy végül az Úristen a sok útmutatással, tereléssel oda juttatott, hogy én önálló gyülekezeti lelkészként kell szolgáljam őt.
2: Említette a teológiát, melyik volt az az intézmény, ahol elsajátította azokat a tudásbéli hozzátenni valókat, amelyek ehhez a szolgálathoz szükségesek?
3: A hitoktatói tudásom, a diplomámat az a Sárospataki Református Hittudomány Egyetemnek köszönhetem, teológiai tudásomat szintén ennek az intézménynek és a Károli Gáspár Református Hittudomány Egyetemnek köszönhetem.
2: Hol szolgált az eddigi pályafutása során?
3: Sátoraljóújhelyen szolgáltam segédlelkészként, teológusként, segédlelkészként is, beosztott lelkészként, és 2022. szeptember 1 óta látok el önálló helyettesi feladatokat kovácsvágás és füzéradvány gyülekezeteiben.
2: Automatikus volt a lépés, vagy egy választás kérdésre? Egymásra találtak a gyülekezettel, vagy kinek volt ez a kezdeményezése?
3: Már amikor megkaptam a kirendelésemet Esperes úrtól, akkor már éreztük, tudtuk, hogy itt szeretnénk folytatni, majd aztán megválasztott, illetve Isten segedelmével beiktatott lelkipásztorként. Ennek különböző adminisztratív okai voltak, meg máshogy is szolgáltam még párhuzamosan, ezért idén jutottunk oda, hogy ezt egy választással, hála Istennek, meg lehetett erősíteni, most pedig a beiktatásra készülünk.
2: A lelkész beiktatás az mindig egy ünnepélyes ceremónia, egy ünnepélyes együttlét. Milyen tevékenység kövezi eddig ezt az utat, amit itt megtett ebben a kovácsvágási gyülekezetben?
3: Amint ide kerültünk, rögtön igyekeztünk feltérképezni, milyen jellegű szolgálat, milyen válfajokra van még szükség, amiben tudjuk kapott tudást és valamiféle talentumot, amit kaptunk, azt kamatoztatni, és imádságban segítséget kérni az Úristentől, hogy meg tudjuk állni a helyünket. A roma misszióra mondanám azt, ez egy nagyon fontos területe ennek az itteni szolgálati területnek. Én már, mivel Sátoraljóhelyen is tanítok több mint 10 éve, hittant, ott ez már bizonyos iskolákban egy szerves része a hitoktatásomnak, és itt ebben a gyülekezetben is nagy örömmel végezzük mindenki felé a szolgálatot, az evangélium hirdetést. Gyerektáborok szervezése az kivált kép sikeres szokott lenni, a szabad ezt a szót használni, 40-50 fővel tudunk ilyenkor dolgozni, szolgálni, és különböző alkalmakat szervezünk még kulturális szempontból is. A polgármester úrékkal, önkormányzattal nagyon jó a viszony, hála Istennek, és gyümölcsöző az a kapcsolat, amit hitmélyítő, de kulturális szempontból fontos, és az, hogy megőrizzük gyökereinket és a hagyományokat, ez mind találkozik az itt megszervezett eseményekben. Mindig az volt az elvem, hogy ne propagáljuk magunkat, de mégis amennyi felületet kapunk, azt használjuk ki. S hála Istennek van eredménye, jó híreket kapunk vissza, hogy itt ebben a kicsi érni akaró gyülekezetben is lehet olyan dolgokat művelni, mivel erősítjük az itt lévőkben a hitet, az élni akarást, és hogy tartsák meg a hitüket.
2: Ahogy említette, Kovács Vágás egy kétarcú település, nehéz sorsú, de igen erős közösségei vannak, és ennek egyike a református közösség. Milyen szerepet vállal ebben ez a közösség itt a település életében? Említette a Roma missziót, meg egy pár dolgot már, de mégis milyen része a településnek a református közösség?
3: Egy abszolút integráns része. Régen ugye sokan nagy volt ez a település, máig ugye történelmi okok miatt összezsugorodott, de mégis itt, tehát itt mondhatni, hogy nem is külön misszióban, hanem együtt foglalkozza mindenkivel, igyekszünk építeni Isten országát itt a gyülekezetben, egymás között, és jó a viszony kifejezetten mindenkivel, a presbitertársak nagyon segítőkészek abban, hogy mindenki felé nyissunk, és közösen tudjunk akár egy valamilyen szó szerint építeni valamit a parókia körül, vagy a templom körül rendbe tenni, a falun is meglátszik, hogy foglalkoztatva vannak az emberek, és minden olyan területen, ami egyházi ünnephez kapcsolódó, egyházi évben van, közösen tudunk kisebbségi önkormányzattal, más szervezetekkel, például református szeretett szolgálattal is együttműködve, fiatalokat bevonva megerősíteni az identitását, hitbeli identitását, a nemzeti hovatartozását ezeknek a drága testvéreknek, akik itt vannak.
2: A Hittudományi Egyetemen gyakran hallani az oktatóktól, hogy a frissen végzett hallgatók közül általában próbálnak intézményi vagy a tudományos vagy lelkészi munka irányába orientálódni a fiatalok. Kevesebben választják a gyülekezeteket, főleg az olyan kis gyülekezeteket, mint például a Kovács Vágás vagy akár a Füzéradványi is. Ön számára miért vonzó mégis az, hogy ilyen kis településeken vélhetően kedves emberekkel, élni akaró embereket segítsen, támogasson azzal a talentummal, amely önnek megadatott?
3: Hát ha lehet így üzenni a fiatal testvérednek, akik még pályaválasztás elején van, illetve már a pályát kiválasztották, de hogy még irányba menjenek a lelkészkedés, ugye nagyon sok rétű intézményi lehetőség vár, akkor említettem sok más területen, akkor extrém helyen is lehet hirdetni Isten igéjét, de hogy miért is szép tehát ez a gyülekezetben a szolgálás. Ugye hogy tanulmányaim során ugye az 1920-as, 30-as években sokat foglalkoztunk, vagyis az akkori falu szemináriumokkal, hogy a teológiának az is egy feladata volt, hogy megismerje azt a vidéket, megismertesse, ahol szolgálni fognak a lelkészek, azt az egyszerű tanyasi világot, ami ma már kevésbé látható, de előfordul, hogy mégis ez egy különleges közeg, de ez adja a gerincét, a népességét magyarországi református egyházunknak a kis gyülekezetekben való szolgálat. Ez a valóság, ehhez kell alkalmazkodni. És ez ki hogyan tudja megélni, megvalósítani, anyagilag kiegészíteni, hogy máshol is vállal esetleg szolgálatot vagy munkát, de mindenképpen mindig oda kell, arra kell visszatekintsen, hogy a magyarországi református egyház évszázadok óta gyülekezeteiben él, mint minden egyház, de itt pedig kis gyülekezeteiben. Ennek a maga sajátosságait kell figyelembe vegye az ifjú titán, aki lelkészi pályára lép, és én nagy szeretettel ajánlom a falusi gyülekezeti szolgálatot, biztos megvan a városi gyülekezeti szolgálatnak is a szépsége. Ez egy különleges magyar jellegzetesség, ugye, tehát, hogy ez a kis gyülekezeti tanyasi szolgálat, aminek a családiassága, az emberekkel való viszonynak a belsőségessége semmi máshoz nem hasonlítható.
2: Amikor egyeztettük ezt a beszélgetést, akkor említette, hogy hosszú távra terveznek itt a családjával. Ez azért fontos kérdés, mert az is tapasztalat, hogy a kis gyülekezetekben gyorsan cserélődnek a lelkipásztorok, tehát néhány évig maradnak gyakran, de hát önök ezek szerint hosszabb távra terveznek. Mit jelent ez, vagy miért döntöttek így?
3: Felmenőjünk között több lelkész is található, akik szintén olyan példával járnak előttem, hogy 30-40-50 éveket is szolgáltak egy-egy gyülekezetben, és itt, ahol most vagyunk, Kovács Vágás Nemes Eklézsiájának területén, vagy Füzéradványban is több 30-40-50 éven keresztül szolgáló szolgatásra emlékezünk meg mindig, ápoljuk az ő szolgáitaknak az emlékét, a hagyományát. Hogy ennek mi lehet a titka? Hát én most egyelőre úgy tűnik, hogy könnyen nyilatkozom, de én hiszem azt, hogy ad az Úristen lehetőségeket, fenntart olyan lehetőségeket, ami által hosszabb ideig tud az ember maradni itt is, akár így tervezzük. De az, hogy minél jobban beépüljön az ember egy közösségbe, az az egyik fontos oka, egyik fontos vízválasztója, hogy valaki meg tudja szeretni azt a közösséget és szeretetni magát, mert az a hosszú szolgálat titka, szerintem.
2: Milyen feladatokkal indul neki a mai ünnep után a következő etapnak, hiszen ez egy választó vonal, innentől kezdve megvan a hivatalos procedúra. Azt látom, hogy itt az udvaron, a parókia udvaron zajlanak munkák, tehát abszolút a jövőben vetett hit az megvan, tevékeny munkában is. Milyen feladatok várnak önre most az elkövetkezendő időszakban?
3: Hát nagy szeretettel köszönjük meg a Tiszáléné Református Egyházkerület hatatos támogatását ebben a projektünkben, ami ugye a parókia udvar rendbetétele, feljáró építés, járda építés során. Hála Istennek úgy tűnik, hogy mai nappal befejeződött. Más hasonló teendő is van még egyházközségünk életében, amit meg lehetne valósítani, azt most nem szorolnám, mert az Úristen kezében vagyunk, és bízunk az ő gondviselésében, hogy ez később is meg fognak valósulni ezek a terveink. De természetesen az, hogy létszámban is lehet, hogy ez nem hangzik túl reálisan, de én hiszem és vallom, hogy eddig is tudtunk gyarapodni a sajnos sok elhalázás ellenére, hogy van lehetőség a gyülekezetnek a számbeli növekedésére, de ami még fontosabb, hogy mélyülésére legyen nagyobb igény, és hogy nagyobb megvalósítási törekvés, hogy hitben, egymás hite által, szeretetben, cselekedetekben megnyilvánuljon az, hogy mélyebb, erősebb a kapcsolat a gyülekezeti tagok között. És ami most előttünk áll, az, hogy rendszeresen hívunk igehirdetőket evangéliumi sorozatok, bocsánat, prédikáció sorozatok megtartására, és minden évben akár kétszer is meg tudunk egy-egy ilyet valósítani, hála Istennek, és ez is egy fontos út, hogy ne csak külsőkben, építkezésben sikerüljön megújulni, hanem belső lelki tartalommal is tudjuk különböző gyermekprogramokkal, örömhírklubokkal, időszakos bibliaórákkal. A elkövetkező időszakban egyik volt kedves teológiai tanárom, Tompa Mihály munkásságát fogja majd bemutatni a gyülekezetnek az imádság évéhez kapcsolódóan. Igyekszünk ilyen jellegű hitmétő alkalmakat szervezni.
2: Nagy reménységet jelent a helyi református közösség további építésében a helyben lakó lelkipásztor, mondta el rádiónknak a Kovács Vágási Református Gyülekezet főgondnoka.
4: Szeretettel köszöntök mindenkit, Bodnár Attila, a Kovács Vágási Református Egyházközség főgondnoka. Ez a kisközség és kisgyülekezet egyébként nagyon nagy református múlttal rendelkezik. A jelenleg beiktatott lelkipásztor a 21. lelkipásztor lesz, akit az Úristen ide küldött szolgált a Zemplén szívébe Kovács Vágásra. Nagyon öröm ez a gyülekezet életében. Nyilván tudjuk azt, hogy fogyatkozó létszám vannak a gyülekezetek, egyre kevesebb a lelkipásztor, de az, amikor egy helyben lakó lelkipásztor és kedves családja gazdagítja nem csak a gyülekezetet, hanem a község közösségét is, az szerintem egy örömteli és méltó alkalom. Úgyhogy ennek szívből ülünk, és kérjük rá Isten gazdag áldását és szeretetét.
2: Egyébként a helyi református gyülekezet mennyire része a helyi települési közösségnek, hogyan veszik ki a részüket a saját lehetőségeikkel abból, hogy ez a település egyre szépüljön, ami egyébként szépül, mert tényleg egy varázslatos település.
4: Lehetek őszinte, ugye én, mint a polgármester és presbitertársam polgármester úr, az önkormányzat egyház nagyon jól tud együttműködni. Nyilván nagyon sok a református hívő, itt ugye Kovács Vágás, és bizony mindenki, amikor egy-egy közös cél érdekében össze kell fognunk, akkor minden esetben jönnek a hívek, és együtt tudunk dolgozni, együtt tudunk munkálkodni, nem csak azért, hogy épüljön Kovács Vágás, ezzel nem csak magát az egyházközséget építjük, hanem szerintem az Istennek az Anyaszent Egyházát, az országát, és mindenki beleteszi szívét, lelkét, úgyhogy csak pozitívan tudok erről véleményezni.
2: Ugye nagyon sok kis településen szokott az is probléma lenni, hogy viszonylag gyorsan változnak a lelkipásztorok, tehát pár évet ott töltenek, aztán elmennek, de ahogy beszélgettem nagy tiszteletű úrral, ők hosszú távon terveznek itt Kovácsvágáson, ezt hogyan fogadták?
4: Amint mondtam, ugye a 21. lelkipásztor fogjuk a mai napon beiktatni. Volt, aki 20 éven keresztül szolgált, voltak 5 éven keresztül. Hát nagyon bízom benne, hogy hosszú távra terveznek. Megmondom az őszintén, a presbitérium együtt elég sok tervünk és célunk van, nagyon sok feladatot valósítottunk meg, már ugye 4 éve itt vannak Kovácsvágáson, és vannak nagyon szép terveink. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, épjön a gyülekezet, és tényleg lelkipásztorulék jól érezzék magukat, tehát nagyon bízom benne, hogy hosszú távra terveznek, és Isten megáldja ezt a hosszú távú tervezést.
2: Nem tudom kérni a kérdést, milyen terveik vannak.
4: Ugye most jelenleg egy térkövezés volt, szeretnénk majd bővíteni a gyülekezeti termet, nyilván egy konyhával, egy angol WC-vel, tehát azért minél több olyan alkalom legyen, ahol be kellene vonni a fiatalokat is. Ugye látjuk azt, hogy egy Zemplénszig vagyunk, de egy előregedő település, és kell egy olyan megtartó erő, ami tudja a fiatalokat, hogy igenis, hogy maradjunk, vagy jöjjünk vissza, szerintem ez egy örömteli alkalom.
2: Kedves hallgatóink, lelkész beiktató alkalomra várta tagjait és vendégeit a Kovácsvágási Református Gyülekezet. Pap Imre József helyettesítő lelkipásztorként már 4 éve szolgálja a helyi közösséget, most azonban hivatalosan is a gyülekezet lelki vezetőjévé választották. Ennek a hivatalos ünnepi alkalmát szervezték meg most a kovácsvágásiak. Az eseményről hallották összeállításunkat az előző percekben.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy a Rákócziak öröksége a Sárospataki Református Gyűjteményekben címmel nyílt meg, a Tiszán inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek legújabb kiállítása a Sárospataki Nagykönyvtárban. A kiállítás megnyitót a Comenius Társaság 40 éves jubileumi közgyűlése előttre időzítették.
2: Mi kicsit zavarban is vagyunk, mert először azt gondoltuk, hogy hogyan csinálunk meg egy ilyen kiállítást a vezérlő fejedelemnek 350 évvel ezelőtti születésére emlékezve, és amikor aztán átnéztük a tárgyi hagyatékot, akkor meglepetve láttuk, hogy nem is tudunk mindent kiállítani ebben a térben. Vagyis, hogy az egy örömteli dolog, hogy tárgyi és dokumentumhagyaték sokaságával rendelkezünk, magából a korból, de olyanokkal is, amelyek közvetlenül a családhoz, vagy éppen a vezérlő fejedelem személyéhez kötődnek. Úgyhogy tulajdonképpen úgy válogattuk össze, hogy a család ismert történetét hordozzák ezek a tárgyak.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A növekvő önellátást, a bővülő zöld energiatermelést és a javuló energetikai versenyképességet nevezte a magyar energiapolitika prioritásának a következő években a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy konferencián Budapesten. Tóth András kiemelte, a jelenlegi magas árkörnyezetben az energetikai beruházások nagy része piaci alapon megtérül, az állami forrásokat a stratégiai szempontból legfontosabb célokra fogják fordítani. A tervezett változtatások között említette a karbonmentesség erősítését, a paksi atomerőmű élettartamának meghosszabbítását és további megújuló energiakapacitások kiépítését. Szeretnék legalább 4 gigawattal bővíteni a szélenergia kapacitásokat, de számításaik szerint ez akár 6 gigawatt fölé is nőhet 2040-ig. A napenergiában is van még potenciál, de ennek bővülésére jellemzően piaci alapon számít a tárca, tette hozzá. A megújuló energiarendszerbe kapcsolásához a hálózat fejlesztése mindenképpen szükséges. Ennek első lépése az uniós RRF források energetikai részének a hálózatépítésre való felhasználása, mondta az államtitkár. Adakozásra biztat a Zsinat elnöksége a radostjáni tűz kapcsán. A református.hu-n jelent meg Steinbach Józsefnek, a Zsinat lelkészi elnökének, Molnár Jánossal, a Zsinat presbiteri elnökével közös közleménye, melyben, mint írják, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége szomorú szívvel értesült a radostjáni református templomot elpusztító tűzesetről, amelyben nem csak a 18. századi műemléktemplom, de a mellette álló 1762-ben emelt fa harang torony is megsemmisült. A templomról legutóbb júliusban született átfogó képi dokumentáció, a magyar református épített örökségtár számára készült fényképek segíthetnek a minél pontosabb helyreállításban. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indított, amelyhez a jobbadni.hu oldalon vagy közvetlen utalással is lehet csatlakozni. Most erre biztatja a Zsinat elnöksége is a híveket, gyülekezeteket, aki teheti, járuljon hozzá az újjáépítéshez. Hegedűs Lórend Gézáné, a Magyar Református épített örökségtár vezetője, a református.hu-nak elmondta, a templom együttes egyik legnagyobb értékét a templom mellett különálló 1762-ben emelt harangtorony jelentette. Az ilyen a templomtól elkülönülő fatornyok Észak-Kelet-Magyarország református építészetének jellegzetes emlékei. A radostjáni torony azonban ezen belül is ritkaságnak számított. Felső, árkádos galériás része ugyanis nem 4 szögletű, hanem 6 szögletű volt. A helyreállítás egyik legösszetettebb feladata egyébként az 1784-ben készült festett fa mennyezet rekonstrukciója lehet majd. Csütörtök hajnalban 17,6 Celsius fokos különbség alakult ki az ország keleti és nyugati pontjai között, derül ki a Hungaromet ZRT Facebook bejegyzéséből. Azt írták, a Győri Egyetem meteorológiai állomáson csak 18 fokig csökkent a hőmérséklet, gyenge fagy pedig sehol sem fordult elő. A bejegyzéshez készített infografika szerint Győrben 18,4 fokot mértek csütörtök reggel, a leghidegebbet 0,8 fokot pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson, így 17,6 fok volt a különbség az ország nyugati és keleti része között. Ebben az évben már 28. alkalommal rendezik meg a bihari számadónapokat Berettyó-Újfaluban. A Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara a várossal és a helyi partnerekkel együttműködve biztosít bemutatkozási lehetőséget a térség vállalkozóinak, termelőinek, kézműveseinek. Ma már a szakképző intézmények és a környék szociális szövetkezetei is megjelennek a programon, amit kulturális műsor is színesít. Most hétvégén, október 9-én és 10-én több mint 70 kiállító vonul fel a városi sportcsarnokban, több díjat is átadnak majd. Az esemény nyitányaként hagyományosan megkoszorúzzák az első világháborúban elesett berettyóújfalui iparosok és kereskedők emléktábláját.
0: az időjárásról.
1: A nap hátralévő részében lassan tovább növekszik a felhőzet, több helyen eső, zápor előfordulhat. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy a Rákócziak öröksége a Sárospataki Református Gyűjteményekben címmel nyílt meg a Tiszán inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek legújabb kiállítása a Sárospataki Nagykönyvtárban. A kiállítás megnyitót a Comenius Társaság 40 éves jubileumi közgyűlése előttre időzítették.
2: Kicsit zavarban is vagyunk, mert először azt gondoltuk, hogy hogyan csinálunk meg egy ilyen kiállítást a vezérlő fejedelemnek 350 évvel ezelőtti születésére emlékezve, és amikor aztán átnéztük a tárgyi hagyatékot, akkor meglepetve láttuk, hogy nem is tudunk mindent kiállítani ebben a térben. Vagyis, hogy az egy örömteli dolog, hogy tárgyi és dokumentumhagyaték sokaságával rendelkezünk, magából a korból, de olyanokkal is, amelyek közvetlenül a családhoz, vagy éppen a vezérlő fejedelem személyéhez kötődnek. Úgyhogy tulajdonképpen úgy válogattuk össze, hogy a család ismert történetét hordozzák ezek a tárgyak.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Október 8-a van, amikor a koppányok ünneplik nevük napját. A koppány régi magyar személynév, török eredetű, jelentése nagy, győzelmes, erős, magas. Sok boldogságot kívánunk mindazoknak, akik e napon tartják születésnapjukat. 1588-ban Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem győzelmet aratott Szikszónál a törökök fölött. 1848. október 8-án Kossuth Lajos lett az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke. 1902-ben e napon tartotta első ülését a képviselőház a Stein Imre által tervezett országházban. 1938-ban a magyar kormány rendkívüli ülésén hozott határozatban a csehszlovákiai területeket nem történelmi, hanem etnikai alapon követelte vissza. Pozsony legyen szabad kikötő, Kárpátalján tartsanak népszavazást. 1940-ben Bartók Béla és felesége Pásztori Ditta búcsúhangversenyt adott Budapesten. Nem sokkal később az Egyesült Államokba távoztak. 1874-ben e napon született gróf Bethlen István, Magyarország miniszterelnöke. 1939-ben született és 2006-ban hunyt el Pege Aladár, Liszt és Kossuth Díjas

Értékek, amelyekre kapcsolatainkat építhetjük. Őszinteség. Ha kapcsolatokat szeretnénk építeni, fenntartani, elengedhetetlen, hogy teljesen őszinték legyünk. A baj ott kezdődik, hogy sokan magukhoz sem képesek őszinték lenni. Aztán túl sokat, vagy túl keveset várnak egy-egy kapcsolattól. Nem őszinték abban sem magukhoz, sem az érintett.

ez, hogy belássák, mikor merült ki végleg a barátság, mikor sekélyesedett el teljesen a munkatársi kapcsolat. Őszinteség. Ennek kellene minden kapcsolat mozgatórugójának lenni. Talán közhelyszerű megállapítás, de mégis igaz. A környezetünkben lévő kapcsolatok jó része azért nem működik, mert nem vagyunk egymással eléggé őszinték. Vagy remek pozitív és negatív meglátások ellenére nem azzal az illetővel vagyunk őszinték, akire mindez vonatkozna, tartozna, és ezen keresztül érdemi hatást gyakorolhatna. Az őszinteség művészetét persze tanulni kell. Nem igazán célra vezető, ha valaki a másikra való tekintet nélkül bántó módon mindent azonnal kimond, mondván, ami a szívemen, a számon. Ez ugyanolyan rossz szokás és megoldás, mint a dolgok elhallgatása vagy a kétszínűség. Az őszinteséget tehát lehet tanulni, sőt szükséges ebben továbbfejlődni. Ez mindannyiunk számára legyen most jó hír. Mert az általános tapasztalat az, hogy lehet bár nagyon sok jó kapcsolatunk, de igazán életképesnek csak az őszinteségre alapulók bizonyulnak a mindennapokban.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. október 8-án csütörtökön délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják. Bódisz Attila vagyok. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályozókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára a témában szervezett budapesti konferencián. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. A gyermekvédelem összefüggő egyes jogszabályok tervezett módosításával megtörténik az alkalmassági vizsgálatok jogi átrendezése, mondta. A Rákócziak öröksége a Sárospataki református gyűjteményekben, ezzel a címmel nyílt meg a Tiszán inneni református egyházkerület tudományos gyűjteményeinek legújabb kiállítása a Sárospataki nagy könyvtárban. A kiállítás megnyitót a Comenius Társaság 40 éves jubileumi közgyűlése előttre időzítették, egyben átadták a fiatalok számára II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázat díjait is. A kiállításról dr. Dienes Dénes, a Tiszán inneni református egyházkerület tudományos gyűjteményeinek igazgatója beszélt az Európa Rádiónak.
2: Mi kicsit zavarban is vagyunk, mert először azt gondoltuk, hogy hogyan csinálunk meg egy ilyen kiállítást a vezérlő fejedelemnek 350 évvel ezelőtti születésére emlékezve, és amikor aztán átnéztük a tárgyi hagyatékot, akkor meglepetve láttuk, hogy nem is tudunk mindent kiállítani ebben a térben. Vagyis, hogy az egy örömteli dolog, hogy tárgyi és dokumentumhagyaték sokaságával rendelkezünk, magából a korból, de olyanokkal is, amelyek közvetlenül a családhoz, vagy éppen a vezérlő fejedelem személyéhez kötődnek. Úgyhogy tulajdonképpen úgy válogattuk össze, hogy a család ismert történetét hordozzák ezek a tárgyak. Elsősorban a tárgyi emlékek azok a nagyszülőkhöz, dédszülőkhöz kötődnek, tehát Lorántffy Zsuzsannához, első Rákóczi Györgyhöz. A személyes tárgyak pedig elsősorban a politikus II. Rákóczi Ferenchez, elsősorban a szabadságharc ideje alatt született oklevelek azok, amelyek itt láthatók, illetve a kancelláriáján dolgozó munkatársainak az irathagyatéka. Úgyhogy megpróbáltuk arra a szára fölfűzni a kiállítást, hogy a tárgyi anyag valahogy fedje le a családnak is az emlékezetét, a családra való odafigyelést is ébressze. Először is azt mondhatom, hogy egy végtelenül munkás családról van szó, természetesen nem a szónak a modern értelmében, hanem akik egész életükben tevékenyek voltak. És ennek a tevékenységnek a centrumában valamiként a köz volt. Emelni a közt, az iskolázáson keresztül, a politikán keresztül, ha kell, a hadjáratokon keresztül, ugye első Rákóczi György a 30 éves háborúba is bekapcsolódott, vagy éppen ne beszéljünk ugye a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcról. Tehát egy nagyon tevékeny a kultúra iránt, és kezdetben a család történetének mondjuk az első szakaszában a református egyház iránt elkötelezett családról van szó, de hát ugyanezt mondhatjuk később, az egyházi kötődés csak megváltozott az irányában, mert római katolikus lett a család, de egy mélyen vallásos, mélyen hívő családról van szó, akiknek a hagyatékában ez az elkötelezettség is figyelemre méltóan megjelenik.
1: A kormány fel fog lépni azon építőipari szereplők ellen, amelyeknél korábbi közbeszerzések kapcsán súlyos szabálytalanságra utaló gyanú merül fel, mondta el a közlekedési és beruházási miniszter a 24.hu Della című podcastjében, megerősítve, hogy a NER emblematikus figurái érintettek lehetnek. Hozzátette, a korábbi évek preferenciái megszűntek, így lesznek olyan cégek a vasút, magas vagy a mélyépítésben, amelyek hátszél nélkül nem lesznek versenyképesek. Kiemelte, Az a magyar érdek, hogy a magyar tulajdonú, jellemzően közepes méretű építőipari cégek kapjanak lehetőségeket, és a kormány úgy írjon ki tendereket, hogy ne csak a legnagyobbaknak kedvezzen. 51 koreográfiával és több mint 600 táncossal tér vissza október 17-én a formációs magyar bajnokság Miskolcra, amelyet egy ünnepélyes táncgálával koronáz meg a szervező Ködmön Társas Tánc Sportegyesület. A részletekről Simon Csabát, az egyesület elnökét, koreográfust, művészeti vezetőt hallják.
3: A rendezvény maga az első nap, azaz 16-án októberben, akkor történik a parkepróba, amikor megérkeznek a táncegyesületek, és kötelezően elő van írva szabályzat szerint, hogy a dönnök előtt a produkciót be kell mutatni, úgy a zenét le kell táncolni, a ruhát is meg kell nézni, hogy megfelelő a szabályzatnak. Az azt jelenti, hogy pénteken mindez 51 koreográfia parkettre kerül, és hogyha a dönnök úr úgy gondolja, hogy megfelel a szabályzatnak, akkor másnap a verseny is tudnak indulni, és október 17-én délelőtt 10 órakor kezdődik a formációs magyar bajnokság. Itt egy megfelelően előre elfogadott program szerint fog zajlani a verseny, ahol lesz elődöntő is, meg középdöntő, döntő is, ahol a létszám, hogy a csapat úgy igényli, vagy a szabályzatnak megfeleljen, illetve úgy gondoljuk, hogy olyan 6 óra fele fogjuk az eredmény hirdetéssel befejezni a magyar bajnokságot, de ezen a napon két esemény is megrendezésre kerül. Miskolcon már hagyomány, hogy a formációs magyar bajnokság után a legjobb csapatok egy gála műsorral üdvözlik a miskolci közönséget, így a miskolci táncgálát is meg fogjuk rendezni, ahol vannak még meghívott vendégeink is, nem csak a formációs táncvilágából, ahol a bajnoki eredmények alapján válogatjuk össze a legjobb koreográfiákat, és hát a miskolci közönség előtt fognak bemutatkozni. Ez már kimondottan nem a versenyről szól, hanem a szórakozásról, a látványról, illetve úgymond a táncnak azon részéről, ami inkább a művészi oldalát mutatja meg.
1: Az ország sokszínűsége megmutatkozik az ország bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, hangoztatta Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke a díj elismeréseinek átadó ünnepségén. Azt remélik, hogy az országházban kínált borok és pezsgők felébresztik a vendégekben a vágyat, hogy személyesen is felkeressék borvidékeinket, ahol már nem csupán az ízekkel találkozhatnak, hanem a termelőkkel, a tájjal, a pincék illatával és az ott élő emberekkel is, tette hozzá a házelnök. Kiemelte, az elmúlt egy évtized alatt a Mustra a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, ezt a rangot elsősorban a résztvevő pincészetek alapozták meg, akik 2017 óta összesen 1904 tételt küldtek a bírálók elé. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék, összesen 92 borászata, 198 borral képviseltette magát. A tokai borvidék borászatai is kiemelkedően szerepeltek a megmérettetésen. Formint kategóriában az első helyezést a Gróf Degenfeld szőlőbirtok nyerte el 2024-es évjáratú tokai organikus zomborka formint borával. Egyéb fehérbor kategóriában első helyezést a Béres szőlőbirtok és pincészet ért el 2019-es évjáratú Béres tokai diókút hárslevelű borával. Tokai aszú kategóriában az első helyezést az Angyal borászat érte el 2018-as évjáratú tokai aszú hatputtonyos borával. Pezsgő kategóriában pedig az első helyezést a Sauska borászat érte el Sauska Brü nonvintás pezsgőjével. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Rákócziak öröksége a Sárospataki református gyűjteményekben ezzel a címmel nyílt meg, Hatiszán inneni református egyházkerület tudományos gyűjteményeinek legújabb kiállítása a Sárospataki nagykönyvtárban. A kiállítás megnyitót a Comenius Társaság 40 éves jubileumi közgyűlése előttre időzítették, egyben átadták a fiatalok számára második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázat díjait is. A következő percekben a kiállítás megnyitására felkért dr. Ringer Istvánt, a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját hallják.
2: Ez egy olyan kamara kiállítás, ami a református gyűjteményekben őrzött relikviák egy részét, relikviák másolatait mutatja be, felfűzve egy genealógiai sorra. Tulajdonképpen a Rákóczi dinasztia 5 fejedelmi tagjának az életútjához, tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumokat és néhány tárgyat is láthatunk itt, ami hát végigvezet minket ennek a páratlan történelmi jelentőségű dinasztiának az útján. Ugye egy nagyon különleges családról van szó, ami talán a legismertebb magyar család, bár ilyen irányú felmérés közvélemény kutatás nem létezett, de ha feltennénk a magyar társadalom, hogy ki a legismertebb történelmi személyiség, akkor jó esélye Rákóczi dinasztia valamelyik tagja, vagy Rákóczi mint gyűjtő fogalom ott lenne a elsők között, és fontosak vagy különösek azért is, mert egy üstökös karriert befutó dinasztiáról van szó, a kvázi dinasztia alapító nem családtörténeti, hanem gazdasági, politikai értelemben Rákóczi Zsigmond volt, aki ugye a 16. század fordulóján tűnt fel a történelem nagy színpadán, és az utolsó olyan tagja a dinasztiának, aki történelem formáló személyiség volt, második Rákóczi Ferenc, kettejük között alig több mint 100 esztendő telt. Ez a 100 esztendő viszont mégis elegendő volt arra, hogy valójában a család valamennyi tagja komoly nyomot hagyjon a nem csak a történelemben, hanem a magyar kulturális életben, művelődési életben. Ugye közismert a Rákócziakról egyrészt a szabadságküzdelmekben betöltött szerepe, hiszen Rákóczi Zsigmond bekapcsolódott a bocskai féle szabadságküzdelmekbe, a második Rákóczi Ferencről ez a kijelentés ugye még közvetlenebb, jól ismert módon. Az viszont nagyon fontos, és talán kevésbé ismert, hogy a kultúra és a művészet pártolásban is mekkora szerepük volt, akár a magyar nyelvű bibliafordításra gondolunk Rákóczi Zsigmond kapcsán, akár első Rákóczi György és felesége Lorántfi Zsuzsanna művészet és kultúra pártolására, a nyomda alapításra, a reformáció nagy patronusa volt ez a fejedelmi házas pár, ők telepítették Sárospatakra az új keresztény kézműves kolóniát, részben akár vallási okokból is, és ők voltak azok, akik a vallásosságot is mélyen élték meg, függetlenül attól, hogy első György az öreg fejedelem, a bibliás őrálló fejedelem a reformátusság híve volt, második Rákóczi Ferencnek meg egy nagyon mély katolikus hite volt. Tehát minden szempontból nyomot hagytak, és különös helyszín valóban Sárospatak, hiszen itt és Tokaj hegy alján eszenciálisan érzékelhető a Rákócziak öröksége, akár az épített örökségben, hiszen a Sárospataki vár mai formáját jó részt első György építkezésén nyomár nyerte el, akár pedig a művelődésben és bizonyos szempontból a helyi identitásban is szerintem nagyon erősen nyomodhatjuk. És ez utóbbi az a gondolat, ami ráfűz talán minket a mai programra, hogy itt tudnélek nem pusztán egy tárgyakat felvonultató, hagyományos értelembe vett múzeumi kiállítás nyílt meg, hanem egy olyan programnak a eredményhirdetése is volt, ami a fiataloknak, általános és középiskolás diákoknak szólt. Különböző pályamunkákat vártak a szervező képzőművészeti, vagy akár audiovizuális, filmes, vagy akár irodalmi vonatkozásban, ami a mai Rákóczi képnek a megéléséről, a fiatalok számára való megéléséről szólt, és ez az az elem, ami szerintem a legfontosabb, hiszen átalakulóban van a kultúrafogyasztás, a digitális korban lépünk be, vagy benne is vagyunk nyakig, ahol a dübörög a mesterséges intelligencia, a napi internet, közösségi média használat, tehát egyszerűen átalakult megmaradtak azok a hagyományos kultúrafogyasztási szokások, amik évtizedeken keresztül, vagy akár évszázadokon keresztül dívtak, nagyon kevesen olvasnak már nyomtatott könyvet a fiatalok. Önmagában az, hogy egy könyvtárban nyílik ez a kiállítás, ahol hagyományos könyvek vannak, nem e-bookok, nem digitális tartalmak, szerintem nagyon fontos, és idővel minden olyan hagyományos kultúrafogyasztási szokásnak térnek szerintem óriási jelentősége lesz, ahogy megyünk előre. És na hát ez a szerintem önmagán túlmutató haszna ennek a dolognak, hogy egy klasszikus tudományos közösség fontosnak tartja, hogy valamilyen módon a jelenhez is szóljon, ne bezárkózzon, hanem a társadalmi változásokra reflektáljon és adott esetben alakítsa azt.
1: A kiállításról dr. Dienes Dénes, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek igazgatója beszélt az Európa Rádiónak.
3: Kicsit zavarban is vagyunk, mert először azt gondoltuk, hogy hogyan csinálunk meg egy ilyen kiállítást a vezérlő fejedelemnek 350 évvel ezelőtti születésére emlékezve, és amikor aztán átnéztük a tárgyi hagyatékot, akkor meglepetve láttuk, hogy nem is tudunk mindent kiállítani ebben a térben. Vagyis, hogy az egy örömteli dolog, hogy tárgyi és dokumentumhagyaték sokaságával rendelkezünk, magából a korból, de olyanokkal is, amelyek közvetlenül a családhoz, vagy éppen a vezérlő fejedelem személyéhez kötődnek. Úgyhogy tulajdonképpen úgy válogattuk össze, hogy a család ismert történetét hordozzák ezek a tárgyak. Elsősorban a tárgyi emlékek azok a nagyszülőkhöz, dédszülőkhöz kötődnek, tehát Loránd Fizsuzsannához, első Rákóczi Györgyhöz. A személyes tárgyak pedig elsősorban a politikus második Rákóczi Ferenchez, elsősorban a szabadságharc ideje alatt született oklevelek azok, amelyek itt láthatók, illetve a kancelláriáján dolgozó munkatársainak az irathagyatéka. Úgyhogy megpróbáltuk arra a szárra fölfűzni a kiállítást, hogy a tárgyi anyag valahogy fedje le a családnak is az emlékezetét, a családra való odafigyelést is ébressze.
1: Miről mesélnek ezek a személyes és hát ugye a politikai, közéleti mondanivalón túl? Tehát aki eljön ide, milyen képet kap a Rákóczi családról?
3: Először is azt mondhatom, hogy egy végtelenül munkás családról van szó. Természetesen nem a szónak a modern értelmében, hanem akik egész életükben tevékenyek voltak. És ennek a tevékenységnek a centrumában valamiként a köz volt. Emelni a közt az iskolázáson keresztül, a politikán keresztül, ha kell, a hadjáratokon keresztül, ugye első Rákóczi György 30 éves háborúba is bekapcsolódott, vagy éppen ne beszéljünk ugye a második Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcról. Tehát egy nagyon tevékeny a kultúra iránt, és kezdetben a család történetének mondjuk az első szakaszában a református egyház iránt elkötelezett családról van szó, de hát ugyanezt mondhatjuk később, az egyházi kötődés csak megváltozott az irányában, mert római katolikus lett a család, de egy mélyen vallásos, mélyen hívő családról van szó, akiknek a hagyatékában ez az elkötelezettség is figyelemre méltóan megjelenik.
1: Kedves hallgatóink, a Rákóczyak öröksége a Sárospataki református gyűjteményekben ezzel a címmel nyílt meg a Tiszán Inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek legújabb kiállítása a Sárospataki nagykönyvtárban. Az eseményről hallották rövid összefoglalónkat.

0: Kápa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla a református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Ézsaiás könyve 10. fejezetének 24. verséből hallgassuk meg. Azért így szól az Úr a seregeknek ura, ne félj népem, Sionnak lakosa. Ez az ige egy úton lévő néphez szól. Olyanokhoz, akik félelemben élnek, akiket nyomás ér, akik előtt ott áll az ellenség. Mégis Isten célt ad az életüknek, és ez a cél túlmutat minden földi helyzeten. El kell indulni. Isten szava így kezdődik, ne félj. Ez az indulás pontja. A félelem megbénít, míg Isten hívása elindít. Aki Krisztushoz fordul, az kilép a bénultságból, és elindul az élet útján. Egy fiatal ember egyszer azt mondta, majd akkor kezdek el hinni, ha minden kérdésemre választ kapok. Egy idős hívő így felelt, én akkor kezdtem el élni, amikor elindultam, még válaszok nélkül, ám Krisztussal. Az indulás mindig hitből történik, nem teljes bizonyosságból. Meg kell küzdeni az akadályokkal. Az asszír sereg közeledése képe annak, ahogy a nehézségek ránk törnek. Ilyenkor Isten azt mondja, ez csak egy ideig tart. Mint amikor valaki egy hegyre mászik, az emelkedő fárasztó, néha úgy tűnik nem éri meg. Azonban minden lépés közelebb visz a csúcshoz. Aki megáll, nem látja meg a kilátást. Üdvösséget és békességet kell találnunk a mennyei Jeruzsálemben. Eltávozik az ő terhe válladról. Krisztus leveszi a bűn terhét. Egy beteg ember hosszú ideig hordozott egy nehéz zsákot, jelképesen a múltját. Amikor végre letette, azt mondta, nem is tudtam, mennyire lehúzott. Krisztusban ilyen felszabadulás vár ránk. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Próka Járpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben, tette hozzá az államtitkár. Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés, ezt a kormány szóvivő jelentette be a sajtótájékoztatón. Szondi Vanda elmondta, a kormány.hu oldalon már most is bárki elolvashatja. A jelentést a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. Változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben, a bicskei jelentés hatására bevezetik az anonim jelzést és külön eljárás dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. Hangsúlyozta, súlyos vagy vezetőt érintő ügyben kötelező lesz a független külső vizsgálat és az azonnali dokumentált kockázatértékelés. A fenntartói ellenőrzésekbe előre be nem jelentett helyszíni látogatások, valamint a gyermekekkel és a dolgozókkal vezetői jelenlét nélkül lefolytatott beszélgetések is beépülnek. Nem támogatja a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a vagyonadó jelenlegi tervek szerinti bevezetését, mert az veszélyezteti a magyar kis és közepes vállalkozások fejlődését. A megoldást a vállalkozásban működő termelőtőke védelmében és a beruházásokat veszélyeztető szabályok átdolgozásában látják, közölte a VOSZ. A tervek szerint az 1 milliárd forintos adómentes értékhatár feletti vagyonba a vállalkozói részesedéseket is beszámítják majd. Közölték, magas cég érték mellett is előfordulhat, hogy a tulajdonosnak nincs elegendő szabad pénze az adó megfizetéséhez. Ha emiatt többletosztalékot vesz ki, az a vállalkozás fejlesztési forrásait csökkentheti, mutatott rá közleményében a szövetség. Ezért a VOSZ célzott mentességet kér a Magyarországon tényleges gazdasági tevékenységet és foglalkoztatást szolgáló vállalkozói vagyonra. A szervezet azt is javasolja, hogy nyújtson kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és a munkavállalók képzése. A VOSZ a tervezett adókulcsok csökkentését is javasolja, valamint fokozatos bevezetését. A társadalmi egyeztetésre megszabott október 14-i határidő meghosszabbítását is kezdeményezik, és közvetlen tárgyalást a pénzügyminisztériummal. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készülhet az idén Franciaországban, a francia mezőgazdasági minisztérium szerint az elhúzódó hőség és asszály továbbá a szőlőterület csökkenése miatt. A minisztérium legfrissebb előrejelzése azt mutatja, hogy Franciaország 34,9 millió hektoliter bort termel az idén, ez meghaladja az egy hónappal korábban várt 33,9 millió hektolitert. Az idei bortermelés 2%-kal marad el az elmúlt év eleve alacsony szintjétől, és 14%-kal kisebb a 2021 és 25-ös évek közötti átlagnál. Champagne-ban a szüret szeptember elején fejeződött be, ami rendkívül korai időpontnak számít. A bortermelés, a fagy, a jégeső, az asztály és a hűség miatt összesen 1,34 millió hektoliter lesz itt, ami nagyjából a fele a tavainak és az elmúlt 5 év átlagának. Szinte mindegyik francia borrégióban csökken majd a termelés tavalyhoz képest.
0: Az időjárásról.
1: A nap hátralévő részében lassan tovább növekszik a felhőzet, több helyen eső, zápor előfordulhat. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként azzal foglalkozunk, hogy új kártevő jelent meg Magyarországon. A Nébis szakemberei azonosították a pöttyös lámpahordó kabócát Bács-Kiskun megyében. A részletekről Bogya Sándor osztályvezető számol be.
2: Hogy mekkora veszélyt jelenthet Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca? A faj jelentős növényegészségügyi kockázatot jelent, ezért az Európai Unióban zárlati károsítónak minősül. Minél hamarabb tudomást szerez a hatóság egy új előfordulásról, annál nagyobb az esély arra, hogy a károsító megtelepedését és további terjedését sikerül megakadályozni.
1: Aztán arról lesz szó, hogy a hazai róka és aranycsakál állomány parazitológiai fertőzöttségét monitorozzák szakemberek. Mindenre azért van szükség, mert két olyan parazitát is hordozhatnak, amely az emberre is komoly veszélyt jelenthet. A részletekről Szél Zoltánnal, a Nébih osztályvezetőjével beszélgetünk.
3: Maga a parazita gyakorlatilag beszedi az egész májot, és nem távolítható már el. De ráterjedhet a környező szövetekre, például a hashártyára, sőt, úgy is viselkedhet valóban, mint egy daganat, áttéteket képezhet, a vérárammal parazita szövetek kerülhetnek át tüdőbe, agyba, és ott is súlyos fertőzést okozhatnak, súlyos elváltozásokat okozhatnak.
1: Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Elsőként igazolták Magyarországon, sőt az egész Európai Unióban a pöttyös lámpahordó kabóca jelenlétét. Ez a kártevő komoly kockázatot jelenthet, főleg a szőlőültetvényeken, valamint gyümölcsfákon, erdészeti fákon, de összesen 100 növényre veszélyes lehet, amely megél Magyarországon. A pöttyös lámpahordó kabócát Bács-Kiskun megyében azonosították lakossági bejelentés alapján. A pöttyös lámpahordó kabóca fiatal nimfái jellegzetes, fekete-fehér, később vörös-fekete-fehér mintázatukról ismerhetők fel. A kifejlett kabócák elülső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, hátulsó szárnyaikon pedig piros színezet látható. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt kéri, ha nem is teljesen biztos valaki abban, hogy pöttyös lámpahordó kabócát lát, értesítse a hatóságokat, mert a szakemberek így tudnak a kártevő elterjedése ellen a leghatékonyabban cselekedni. A részletekről Bogyas Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője számolt be az Európa Rádiónak. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpa hordó kabóca. De mit jelent ez? Kérem segítsen ennek a jelentőségét, vagy következményét leginkább megérteni.
2: Azzal kezdeném, hogy a Nébih kiemelten fontosnak tartja a lakosság hiteles és naprakész tájékoztatását. Ezért a pöttyös lámpahordó kabócával kapcsolatos legfontosabb információkat, a faj felismerését segítő képeket, valamint az aktuális tudnivalókat a Nébih honlapján is közzétettünk. Arra biztatunk mindenkit, hogy elsősorban ezekből a hiteles szakmai forrásokból tájékozódjon. A faj neve egyébként egy régi tévedésből származik, valahol úgy gondolták, hogy ezeknek a kabócáknak egyes fajai fény bocsájtanak ki. Valójában nem világítanak, a pöttyös jelző pedig a kifejlett rovar jellegzetes, fekete foltos szárnyaira utal. Hogy hogyan fedeztük fel ezt az új fajt, és hogyan jutott be az országba? A pöttyös lámpahordó kabóca első hazai előfordulására egy Bács-Kiskun vármegyei lakossági bejelentés hívta fel a hatóság figyelmét. A bejelentő egy számára ismeretlen rovart észlelt a kertjében, és az egyedekről fényképet küldött a Nébih ügyfélszolgálatára. A fényképek alapján felmerült a pöttyös lámpahordó kabóca gyanúja, ezért a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi szakemberei helyszíni vizsgálatot végeztek. A helyszínen több fejlődési alakot, nimfákat és kifejlett egyedeket is találtak. Hatósági mintavétel történt, majd a Nébih növényegészségügyi nemzeti referencia laboratóriuma először morfológiai, később molekulális vizsgálattal is megerősítette, hogy a Lycorma delicatula egyedeiről van szó. A rendelkezésre álló információk alapján egyelőre nem lehet biztosan megmondani, hogyan került a károsító Magyarországra. A pöttyös lámpahordó kabóca petecsomóit nem csak növényekre, hanem különböző élettelen felületekre, például faanyagra, raklapokra, ládákra, konténerekre, sőt járművekre és más kültéri tárgyakra is lerakhatja, emiatt a nemzetközi áruforgalommal nagy távolságokra is eljuthat. A Bács-Kiskun vármegyei esetnél is vizsgáltunk egy lehetséges fagöngyölekhez kapcsolódó behurcolási útvonalat, de ennek és a károsító megjelenésének összefüggése jelenleg nem bizonyított. A hatóság ezért a további felderítés mellett a lehetséges behurcolási útvonalak feltárását is végzi. A jelenlegi adatok arra utalnak, hogy nem egyetlen, véletlenül behurcolt példányról van szó, hiszen a helyszínen nimfákat és kifejlett egyedeket egyaránt találtunk. A bejelentő beszámolója szerint hasonló rovarokat már 2025-ben is látott ugyanott, ezt azonban utólag nem lehetett hatóságilag igazolni. Jelenleg ezért az egyik legfontosabb feladat annak megállapítása, hogy mekkora területre terjed ki az előfordulás, és található-e további populáció a környezetben. Hogy mekkora veszélyt jelenthet Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca? A faj jelentős növényegészségügyi kockázatot jelent, ezért az Európai Unióban zárlati károsítónak minősül. Ugyanakkor a magyarországi helyzet

0: súlyosságáról egyetlen megtalálás alapján még korai lenne következtetéseket levonni. Jelenleg az egyik legfontosabb feladat annak megállapítása, hogy elszigetelt behurcolásról van-e szó, vagy a környezet, vannak-e a környezetben további egyedek, illetve egy kialakulóban levő populáció is jelen van-e már. A nemzetközi tapasztalatok azonban indokolják az óvatosságot. A faj Ázsiából származik, Dél-Koreában és az Egyesült Államokban is sikeresen megtelepedett és terjedésnek indult. Az Epo régióban 2026. augusztusában Moldovában észlelték először. A moldovai első gót felszámolását követő monitoring során a környezetben további izolált populációkat is találtak, ami jól mutatja a korai és intenzív felderítés fontosságát. A cél Magyarországon ezért most az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban meghatározzuk az előfordulás kiterjedését, és megakadályozzuk a károsító megtelepedését és továbbterjedését. Hogy milyen növényeket veszélyeztet leginkább, és mekkora gazdasági kárt okozhat? A pöttyös lámpahordó kabóca rendkívül sok tápnövénnyel rendelkezik, mintegy 100 növényfajon figyelték már meg. Kiemelt jelentőségű tápnövénye a Magyarországon is széles körben elterjedt inváziós bálványfa, az Ailanthus altissima. Ez még nem lenne akkora probléma, de gazdasági szempontból elsősorban a szőlő veszélyeztetettsége ad okot aggodalomra. Emellett különböző gyümölcsfákon, dísz- és erdészeti fafajokon is táplálkozhat. A nymfák és a kifejlett rovarok egyaránt szívogatásukkal gyengítik a növényeket, nagy mennyiségű mézharmatot ürítenek, amelyen korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. Tartós erős fertőzés pedig a gazdanövények pusztulásához is hozzájárulhat. Csak egy példa, Észak-Amerikában súlyosan fertőzött szőlőültetvényekben helyenként akár 90%-os termésveszteséget is tapasztaltak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Magyarországon is ilyen mértékű kárral kell számolni. A tényleges hazai gazdasági hatás attól függ majd, hogy sikerül-e a károsító megtelepedését megakadályozni, illetve esetleges megtelepedése esetén mekkora területen és milyen egyedsűrűségben lenne jelen. Hogyan ismerheti fel a lakosság és mit kell tenni, ha valaki ilyet talál? A faj fejlődési alakjai meglehetősen jellegzetesek. A fiatal nymfák feketék fehér pöttyökkel, a későbbi fejlődési stádiumban pedig vörös, fekete-fehér mintázatúvá válnak. A kifejlett kabóca elülső szárnya szürkés, fekete foltokkal, még a szétnyitott hátsó szárnyakon feltűnő piros-fekete-fehér mintázat látható. A lakosság segítsége most különösen fontos. Az első magyarországi példányt is lakossági bejelentésnek köszönhetően sikerült megtalálni. Ha valaki a kertjében, szőlőültetvényében vagy máshol pöttyös lámpahordó kabócára gyanús rovar talál, kérjük haladéktalanul jelezze a növényegészségügyi hatóságnak. A bejelentéshez a NEBIC honlapján található egy bejelentési űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti munkánkat. Lehetőség szerint készítse jól felismerhető fényképet, vagy gyűjtse be a látott egyedet. Már a gyanús észlelést is érdemes bejelenteni, nem szükséges megvárni, míg a megtaláló teljes bizonossággal azonosítani tudja a rovart. A legfontosabb most a korai felismerés. Minél hamarabb tudomást szerez a hatóság egy új előfordulásról, annál nagyobb az esély arra, hogy a károsító megtelepedését és további terjedését sikerül megakadályozni. További információ és a károsító felismerését segítő képek a már említett NEBIC tájékoztatóban érhetők el.
1: Hogyan lehet megakadályozni a megtelepedését? Mert ezt mondta, hogy még nem biztos, hogy Magyarországon ebből nagy kár keletkezhet, hogyha...
0: Hát most egy fertőzési pontunk van, ide zárlatot rendeltek el a kollégák. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a felelhető egyedeket azt mind befogták. Ugye a döntő többségük a laboratóriumba került, már csak néhány darabról volt szó. Korábban a bejelentő védekezett már ellene, eltávolította a tojáscsomókat, kemotokszal lepermetezte az egyedeket. Tehát per pillanat nem nincs tudomásunk további egyedekről. Viszont a környéket egy intenzív felderítésnek kell alávetni, és minden információ közelebb visz minket ahhoz, hogy tudomást szerezzünk a terjedésről.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bogyas Sándort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényegészségügyi osztályvezetőjét hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben, tette hozzá az államtitkár. Nyilvános a Bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés, ezt a kormány szóvivő jelentette be a sajtótájékoztatón. Szondi Vanda elmondta, a kormány.hu oldalon már most is bárki elolvashatja. A jelentést a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. Változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben a Bicskei jelentés hatására, bevezetik az anonim jelzést és külön eljárás dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. Hangsúlyozta, súlyos vagy vezetőt érintő ügyben kötelező lesz a független külső vizsgálat és az azonnali dokumentált kockázatértékelés. A fenntartói ellenőrzésekbe előre be nem jelentett helyszíni látogatások, valamint a gyermekekkel és a dolgozókkal vezetői jelenlét nélkül lefolytatott beszélgetések is beépülnek. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkenést nem ígéri. A háziorvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél, közölte.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Elkezdődött a hazai róka és aranysakál állomány parazitológiai monitorprogramja. A vizsgálat célja, hogy kiderüljön, mennyire fertőzöttek több emberre is veszélyes parazitával a hazai rókák és aranysakálok, és az esetleges területi különbségekre is fény derüljön. Két különböző parazita jelenlétét keresik a szakemberek, az egyik esetében az érintett állatok bélsarával fertőzött zöldségek, gyümölcsök elfogyasztása juttathatja el a parazitát az ember szervezetébe, a másik esetében pedig például a vaddisznók vagy akár a házi sertések húsának hőkezelés nélküli elfogyasztása jelentheti a veszélyt. Ilyen lehet például a füstölt kolbász olyan húsból, amelyet nem vizsgáltak be szakemberek. A rádiónk által megkérdezett szakember azt mondja, különösen legyünk elővigyázatosak az Erdélyből kapott ajándék kolbászok esetén. A részletekről Szél Zoltán, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal parazitológiai hal- és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetőjével beszélgetünk.
2: Ezek a vadon élő kutyafélék rendkívül fontos közvetítői olyan parazitás betegségeknek, amelyek állatról emberre terjednek, ezek az úgynevezett zoonótikus betegségek. Két parazitára vagyunk elsősorban kíváncsiak, azoknak a hazai előfordulására, illetve a korábbi felméréseinkhez képest bekövetkező változásokra, járványtani változásokra vagy földrajzi változásokra. Az egyik a róka öttagú galantférge, ez az Echinococcus multiocularis, a másik parazita csoport pedig fonálférgek, ezek a trihinella fajok.
1: Hogyan zajlik ez a monitoring?
2: Több szervezet együttes munkájának köszönhetően sikerült elindítani. A LÉBI, az Országos Magyar Vadászkamara, a MATE Kaposvár, a Debreceni Egyetem, illetve az Állatorvostudományi Egyetem összefogásával, az ország egészére vetítve, de különös figyelemmel a különösen kockázatos, különösen endémiás területekre, a vadászok rókákat és aranysakálokat lőnek ki, ejtenek el, ezeket beküldik a NEBIC laboratórium hálózatába. Itt a kollégáim mintát vesznek belőle, és konkrétan a parazitológiai laboratórium vizsgálja erre a két parazita csoportra, tehát az echinokokkuszokra, illetve a trihinellákra a beküldött szerveket, mintákat.
1: Egy zárójeles kérdés, pár nappal ezelőtt beszélgettem egy kollégájával, a róka és nyugodtan hozzávehetjük sakállok vakcinázásáról, ami a veszettség ellen irányul, és akkor ő mondta, hogy azt is szokták monitorozni, ugyanezzel a módszerrel ugye ellenőrzik, hogy kialakul-e a védettség a rókákban. Nyugtassa meg a hallgatóinkat, hogy ezt egyszer is meg tudják csinálni. Tehát, hogy nem
2: abszolút
1: kell...
2: igen. Így van, így van. Csak azzal a különbséggel, hogy a rókák veszettség elleni monitoringja már kifejezetten az ország egy viszonylag szűk térségére korlátozódik. Azokra a területekre, amelyek ezek jellemzően keleti, északkeleti régiói az országnak, ahol még potenciálisan veszélyt jelenthet az, hogy a szomszédos országokból visszakerülhetnek fertőzött állatok Magyarországba.
1: És akkor visszatérve a parazitákra, tehát azt említett, hogy ez végső soron az emberek miatt fontos, hogy ezt monitorozzák, de hogyan kerülhetünk kapcsolatba a rókákkal, aranysakálokkal, pontosabban, ha kapcsolatba is kerülünk, abból hogy lehet egy esetleges átfertőződés emberre?
2: A rókák és az aranysakálok esetében Európa szerte megfigyelték részben azt, hogy az állományuk megduplázódott, meg háromszorozódott. Ennek következtében az európai rókapopuláció részben kénytelen volt új teritoriumot keresni, vándorolni. Ennek köszönhetően került be az úgynevezett róka öttagú galantférge is Európa számos országába, így hazánkba is, körülbelül negyed százada. Másrészt ezek a vándorló rókák új élőhelyeket, új életterületeket kerestek maguknak, urbanizálódtak. Bekerült a kisebb és nagyobb városokban, és a fertőzött rókák, az emberre fertőző parazita ivari produktumot, a petét, a székletükkel, a bélsárokkal ürítik a külvilágra, és hogyha ilyen bélsárral szennyezett, mondjuk nem kellően mosott zöldséget, hullott gyümölcsöt eszünk, vagy egyszerűen csak a kezünk szennyeződik ezzel a róka vagy aranysokkal bélsárral, és így jut be valahogy a szervezetünkbe, akkor így fertőződünk meg ezzel a rendkívül veszélyes és súlyos, tulajdonképpen az északi félteken mérsékelt égővének legsúlyosabb parazit, emberre nézve legveszélyesebb parazitájával.
1: Mi történik, ha ez a parazita egy ember szervezetébe jut?
2: Rendkívül lassú a fejlődése a parazitának, 5-10, akár 15 év is lehet a lappangási ideje. A májban telepszik meg, a máj az első számú megtelepedési pontja, és mire a fertőzött ember már tüneteket mutat, addigra a máj olyan rossz állapotban van, mint hogyha egy súlyos májkarcinom, egy súlyos májdaganat alakult volna ki a szervezetben. Az esetek nagy részében már a maga a máj nem menthető, és legfeljebb csak antihelmintikus, tehát bocsánat, féregellenes kezeléssel, élethosszítartó féregellenes kezeléssel az a helyzet, az az állapot stabilizálható. Általában inoperábilis, nem műthető már a páciens, mert a maga a parazita gyakorlatilag beszövi az egész májot, és nem távolítható már el. De ráterjedhet a környező szövetekre, például a hashártyára, sőt, úgy is viselkedhet valóban, mint egy daganat, áttéteket képezhet, a vérárammal parazita szövetek kerülhetnek át tüdőbe, agyba, és ott is súlyos fertőzést okozhatnak, súlyos elváltozásokat okozhatnak.
1: Hát ez nem hangzik jól.
2: Valóban nem.
1: És akkor mit tehetünk ennek elkerülése érdekében?
2: Mindenképpen fontos a személyi higiénia, és mindenképpen fontos az, amit a NABIC is megpróbál elkövetni, hogy egy pontos, minden lehetőség szerint minél pontosabb kép rajzolódjon ki a parazita előfordulásáról. Hosszú távú célunk mindenképpen az, hogy a monitoring lezárulta után az eredmények ismeretében igyekszünk a társadalom részére egyfajta felvilágosítást nyújtani, szóróanyagokat készíteni, megismertetni a különösen fertőzött területek lakosságát ezzel a súlyos problémával. Külön odafigyelünk azokra a honfitársainkra, akik valamilyen okból különösen veszélyeztetettek ezen a területen, kutyatartók, a kutya is ugyanúgy lehet gazdája ennek a parazitának, mint a róka vagy az aranysakál, a vadászok, kiskert tulajdonosok, tehát elég széles a repertoár, aki találkozhat ezzel a parazitával.
1: És egy kutya úgy lehet ilyen parazita tulajdonosa, hogy előtte találkozott egy rókával, vagy a rókának a bélsarával, amit már említett, és akkor így viszi
2: tovább? Kicsit komplexebb a parazitának az életciklusa. Az ember egyfajta úgy nevezik aberráns gazda a parazita életciklusában, tehát normál esetben nem tölt be jelentős szerepet, zsákutca az ember a parazita esetében. A valódi végleges gazdái kutyafélék, elsősorban róka, de vannak úgynevezett közti gazdák is, ezek pocokfélék. A pocokfélék is a parazita petéivel fertőződnek, amely a róka bélsarával ürül a külvilágra. A pocokféléknek ugyanúgy a májában alakul ki az elváltozás, viszont sokkal gyorsabban megy végbe. A fertőzött pocok nagyon hamar megbetegszik, vagy éppen elpusztul, tehát sokkal könnyebben zsákmánya lesz a róka vagy az aranysakának, a róka elfogyasztja ezt a pockot, amelynek a májában kialakult a lárva, és a rókának a vékony belében pedig kialakulnak a kifejlett férgek, és ezzel véget is ér a parazitának az életciklusa.
1: Azt írják még a közleményükben, hogy Magyarország több területe fertőzöttnek tekinthető. Feltételezem, hogy akkor ezt korábbi monitoringból sejtik, és akkor ezeket az adatokat frissítik, de megtenni, hogy elmondja, hogy a jelen tudása szerint az ország mely része az, ami érintettebb ezekkel a parazitával fertőzött rókák esetében?
2: Nagyon szívesen, és igyekszem rövidre fogni. 2002-ben a mi laboratóriumunk írta le először ezt a parazitát Magyarországon, rókákból, és azt tapasztaltuk, hogy a parazita egy alpesi régióból, Svájcból, Ausztriából, Németországból, Kelet-Franciaországból származó parazita, onnan terjedt tovább Európa nagyon sok országába. Viszont ez egy kifejezetten hidegkedvelő parazita, és a meleget, az asszályt, a szárazságot nem kedveli. Ennek köszönhetően illetően azt tapasztaltuk a korábbi vizsgálataink során, hogy az Alföldön szinte egyáltalán, vagy legfeljebb csak nyomokban sporadikusan fordul elő a parazita, kifejezetten a hűvösebb, esősebb, csapadékosabb területeket kedveli, ide tartozik az északi középhegység, a dél-dunántúli dombság, de tulajdonképpen a dunántúli középhegység is. Az Alföldön viszont nem, tehát ilyen foltokban fordul elő Magyarországon, de ugyanezt tapasztalták egyébként közép-ázsiai vizsgálatok során is, ahol ugye nagyon magas hegyek is vannak, meg sivatagok is vannak, a sivatagokban nem fordul elő a parazita, viszont a magas hegyekben elég nagy előfordulási gyakorisággal.
1: Most adja magát szerintem a kérdés, hogy a mögöttünk lévő nyár az rendkívül asszályos volt, nagyon nagy volt a szokatnál nagyobb volt az átlagos középhőmérséklet, hőségrekordok dőltek meg, és hát nem csak az Alföldön, tehát esetleg ebből következhet az, hogy ezek a paraziták nem érezték jól magukat már mondjuk az északi középhegységben sem, és kevesebb fertőzött rókát fognak találni a monitorozás során?
2: Rendkívül jó kérdés. Én azt hiszem, hogy ebből a szempontból, ha úgy tetszik, nem a legszerencsésebb évben sikerült összehozni ezeket az intézményeket. Tehát nem a legjobb évben indult el a vizsgálat, hiszen extrém, asszályos, forró, meleg nyár van mögöttünk. Én is azt feltételezem, amit ön mond, hogy a parazita viszonylag alacsony előfordulási gyakoriságára számíthatunk Magyarországon, de ezt majd csak a vizsgálatok lezártával tudjuk biztosan kijelenteni.
1: És még egy dolog, a közleményükben írják azt is, hogy, és itt ezt most őszintén nem pontosan értem, azért kérném a segítséget, tehát azt írják, hogy a házi sertés vagy vadon élő állatok, például vaddisznók fertőzött nyers, vagy nem kellően hőkezelt húsával is el lehet kapni, az valószínűleg nem jó biológiai kifejezés, tehát így is bejuthat az ember szervezetébe ez a parazita.
2: Tökéletesen fogalmazta meg, csak ez eddig beszélgetésünk során jó magam voltam a hibás, kifejezetten egy parazitára tényleg a legsúlyosabb északi féltekén a mérsékelt égőben előforduló legkomolyabb veszélyt hordozó parazitára koncentráltunk, az Echinococcus multiloculansra, a róka öttagú galandférgére. Ez, amiről beszélünk, a másik parazita csoport, a trihinellák. Ezek fonálférgek, és húsfogyasztásával, nyers húsfogyasztásával terjednek, így fertőződik meg az ember is. Ugye hát rókát, aranysokát nem fogyasztunk, de ugyanebbe a körbe bekerülhet a vaddisznó, ugye a vaddisznók mindenevők, nem csak növényi, hanem állati eredetű terméket is fogyasztanak, és hát bármilyen meglepő, a sertések is ide tartoznak. A sertés is fogyaszt húst, patkányt például, hogyha bekerül a sertéshóba, és egy fertőzött patkány, ne adj Isten, ha mondjuk öko tartású sertésekről van szó, azaz teljesen vad körülmények között, mondjuk egy ártéri erdőben legelnek ezek az állatok, ott is elfogyaszthatnak mondjuk fertőzött állati tetemet, ami magában hordozza ennek a parazitának a lárváit. A sertés megfertőződik, és hogyha ezt a sertést, mondjuk ez a sertés úgy kerül emberi fogyasztásra, hogy nem vizsgálják meg előtte erre a parazitára, a trihinellára, akkor az ember is megfertőződik a nyers hús fogyasztásával. A nyers hús alatt értelemszerűen füstölt kolbászt, füstölt sonkát, tehát hőkezelésnek alá nem vetett hústerméket értsünk. A hőkezelés elpusztítja ezeket a parazitákat.
1: Megvédem, mert a beszélgetés elején említette ezt a parazitatípust is, csak aztán eltértünk másik irányba, és így már én is értem, amit mond. A hőkezelésnél van egy ilyen kritikus hőfok egyébként, amit el kell érni a hőkezelésnél? Vagy
2: Van, és most sarokba szorultam, elő kellene vennem a jogszabályt, és meg kellene mondanom, hogy a fagyasztás mennyi ideig, és ilyen hőmérsékleten, illetve maga a sütés-főzés, de mennyi ideig, mennyi hőmérsékleten kell, hogy előforduljon, vagy történjen meg, de...
1: De nem vizsgáztatni akartam. A kérdésem lényeg az, hogy egy hagyományos konyhai eljárás során, tehát beteszem a sütőbe, és úgy, hogy az finom legyen az a hús, az elég neki, tehát nem kell speciális dologra gondolni.
2: Nem, természetesen nem. Arra azért odafigyelnék, hogy mondjuk ne legyen nyers, tehát süljön át teljesen a hús, de abban biztosak lehetünk, és ezt a mi referencia laboratóriumunk felügyeli és koordinálja, hogy a hazánkban húsvizsgálaton, trihinella vizsgálaton átesett sertéshús terméket, vagy vaddisznó hús terméket bátran fogyaszthatunk, azt jó képzett kollégák vizsgálják meg, vagy vágóhidakon, vagy vadfeldolgozóknak a laboratórium, vagy laboratórium a hiba, vagy vizsgáló helyein.
1: De akkor, ha ez forgalomba kerül hivatásos módon, vagy hivatalos módon, akkor ezek húsok mindig átesnek ezen a vizsgálaton?
2: Abszolút, igen. Az ilyen jó szándékból, barátoktól kapott sertés, különösen, vagy pedig különösen vaddisznó hústermékekkel kell óvatosnak lenni. Különösen óvatosnak kell lenni, ha esetleg az a termék erdélyi ismerősöktől, erdélyi barátoktól származik, ugyanis Romániában a mai napig ez egy nagyon súlyos probléma, súlyos parazitózis, mármint hogy a trihinellózis, ez a sertéshússal, vaddisznó hússal terjedő parazitózis.
1: És erre a parazitára is van egyébként lokális különbség és életmódbeli különbség? Tehát erre is igaz az, hogy a hűvösebb területeket jobban szeretik?
2: Ebből három faj fordul elő Magyarországon a trihinellákból. Világszerte 10 fajt ismerünk, 3 genotípust. Vannak kifejezetten sarkvidéki paraziták, sarkvidéken előforduló faj. Ez a fagyasztást is elég jól viseli, Magyarországban természetesen ezzel mi nem szembesülünk. Van a leggyakoribb faj, ez a Trihinella spiralis. Ennek az előfordulása korábbi vizsgálataink alapján nagyon meglepő, de teljesen logikus. Kifejezetten azokon a határvidékeinken fordul elő, tehát azon országokkal határos területeinken, ahol maga a parazita, ez a Trihinella spiralis, komoly problémát okoz. Ilyenek az már korábban említett Románia, ilyen Szerbia és ilyen Horvátország a dráva mente. Ez a három ország különböző okból, de a mai napig még komoly problémákkal küzd a trihinellózis terén. Van egy másik faj, ez a Trihinella britobi. Ez megint csak picit hasonló lefedettséget mutat a korábban említett róka öttagú galancférgével. Hűvös, viszonylag csapadékos, majd már amennyire Magyarországban lehet régióban fordul elő, kifejezetten a középhegységek, illetve a Dél-Dunántúl parazitája. Van egy harmadik faj, erről nagyon keveset tudunk, ez egy nagyon érdekes parazita, nem csak emlősökben fordul elő, mint a korábbi két faj, madarakban is előfordulhat, ez a Trihinella pseudospiralis. Ennek az előfordulásáról igazán nagyon keveset tudunk, Magyarországon 3 vagy 4 alkalommal sikerült kimutatnunk.
1: És számít arra esetleg, hogy most a monitoring mást mutat majd?
2: A Trihinella esetében vannak ilyen félelmeim és aggájaim, hiszen az aranysakál egy rendkívül sikeres faj lett az elmúlt 20-25 évben Magyarországon, az elmúlt 34-40 évben Európában, és az aranysakál az emberre leginkább veszélyes Trihinella faj, a Trihinella spiralisnak egy rezervoárja, hordozója, tehát benne kifejezetten jól érzi magát ez a parazita. Korábban azt hittük, hogy a vaddisznó és a sertés csak a legjobb gazdája ennek a fajnak, de úgy tűnik, hogy az aranysakál. Az aranysakál pedig egy olyan érdekes középméretű kutyaféle ragadozó Európában, amely rengeteget vándorol, tehát nem csak 30-40-50 kilométert, mint egy új területet kereső fiatal hímróka, több 100 kilométert is vándorolhat, és egy esetlegesen fertőzött aranysakál akár több 100 kilométerre is tovább vihet egy kórokozót, például a Trihinella spiralis, de más kórokozókat is természetesen. Úgyhogy erre kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy valóban helyes-e a hipotézisünk, vagy pedig a Trihinella spiralis változatlanul csak a határmenti régióban fordul elő.
1: Köszönöm szépen, záró kérdés. Amikor, és megengedte, hogy ezt szóba hozzam, amikor hangpróbát készítettünk az interjú előtt, akkor legnagyobb meglepetésemre nem elkezdett számolni 1-től 10-ig, mint a legtöbb ember, akivel hangpróbát csinálok nap, mint nap, hanem azt mondta, hogy szereti a parazitákat. És ez nagyon megütött a fülemet. Miért szereti a parazitákat? Tehát az elmúlt 15 percben arról beszélgettünk, hogy milyen szörnyű betegségeket tud ez okozni emberekben, ön pedig nyilván ezt kutatja, és nem utálattal, hanem szeretettel van irántuk. Miért?
2: Meg kell próbálni úgy tekinteni ezekre a rendkívül egyszerű, primitív lényekre, hogy nem visszatetsző, visszataszító, hiszen vannak kifejezetten nagyméretű, szabad szemmel is jól látható, taszító kinézetű lények, nem úgy kell rájuk tekinteni, hogy súlyos betegséget okoznak, hanem kicsit csodálni kell a stratégiájukat, hogy valamilyen szinten tulajdonképpen manipulálni képesek valamilyen szinten a gazdaszervezetet. Az előbb, ugye a beszélgetésünk során említettem a róka pocok példát. A pocok nem manipulálja éppen a pockot, de a pocok, amelyik megfertőződik, legyengül, elpusztul, sokkal nagyobb valószínűséggel fogyasztja el egy róka. De a legszebb példa a toxoplazma nevű egysejtű, amely úgy tűnik, hogy valóban manipulálja a gazdát. Kimutatták, alátámasztották, hogy a toxoplazmával fertőzött patkány ellentétben a nem fertőzött patkányokkal, a negatív kontrollal nem fél például a macska vizelet szagától. A negatív kontroll patkányok menekülnek ott, onnan, ahol macska vizeletszagot éreznek, a pozitív patkányok pedig, tehát a fertőzött patkányok pedig nem félnek ettől, valóságban tényleg manipulálja a parazita. Mint valamilyen tábornokokra, hadseregvezetőkre kell tekinteni sajátságos stratégiával.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szél Zoltánt, a Nébih parazitológiai hal és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetőjét hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A növekvő önellátást, a bővülő zöld energiatermelést és a javuló energetikai versenyképességet nevezte a magyar energiapolitika prioritásának a következő években. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy konferencián Budapesten. Tóth András kiemelte, a jelenlegi magas árkörnyezetben az energetikai beruházások nagy része piaci alapon megtérül, az állami forrásokat a stratégiai szempontból legfontosabb célokra fogják fordítani. A tervezett változtatások között említette a karbonmentesség erősítését, a paksi atomerőmű élettartamának meghosszabbítását és további megújuló energiakapacitások kiépítését. Szeretnék legalább 4 gigawattal bővíteni a szélenergiakapacitásokat, de számításaik szerint ez akár 6 gigawatt fölé is nőhet 2040-ig. A napenergiában is van még potenciál, de ennek bővülésére jellemzően piaci alapon számít a tárca, tette hozzá. A megújuló energiarendszerbe kapcsolásához a hálózat fejlesztése mindenképpen szükséges. Ennek első lépése az uniós RRF források energetikai részének a hálózatépítésre való felhasználása, mondta az államtitkár. Adakozásra biztat a zsinat elnöksége a radostjáni tűz kapcsán. A református.hu-n jelent meg Steinbach Józsefnek, a zsinat lelkészi elnökének, Molnár Jánossal, a zsinat presbiteri elnökével közös közleménye, melyben, mint írják, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége szomorú szívvel értesült a radostjáni református templomot elpusztító tűzesetről, amelyben nem csak a 18. századi műemléktemplom, de a mellette álló 1762-ben emelt fa harangtorony is megsemmisült. A templomról legutóbb júliusban született átfogó képi dokumentáció, a magyar református épített örökségtár számára készült fényképek segíthetnek a minél pontosabb helyreállításban. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indított, amelyhez a jobbadni.hu oldalon vagy közvetlen utalással is lehet csatlakozni. Most erre biztatja a zsinat elnöksége is a híveket, gyülekezeteket, aki teheti, járuljon hozzá az újjáépítéshez. Hegedűs Lóránt Gézáné, a Magyar Református épített örökségtár vezetője, a református.hu-nak elmondta, a templom együttes egyik legnagyobb értékét a templom mellett különálló 1762-ben emelt harangtorony jelentette. Az ilyen a templomtól elkülönülő fatornyok Észak-Kelet-Magyarország református építészetének jellegzetes emlékei. A radostjáni torony azonban ezen belül is ritkaságnak számított. Felső, árkádos galériás része ugyanis nem 4 szögletű, hanem 6 szögletű volt. A helyreállítás egyik legösszetettebb feladata egyébként az 1784-ben készült festett fa mennyezet rekonstrukciója lehet majd. Csütörtök hajnalban 17,6 Celsius fokos különbség alakult ki az ország keleti és nyugati pontjai között, derül ki a Hungaromet ZRT Facebook bejegyzéséből. Azt írták, a Gyuri Egyetem meteorológiai állomáson csak 18 fokig csökkent a hőmérséklet, gyenge fagy pedig sehol sem fordult elő. A bejegyzéshez készített infografika szerint Győrben 18,4 fokot mértek csütörtök reggel, a leghidegebbet 0,8 fokot pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson, így 17,6 fok volt a különbség az ország nyugati és keleti része között. Ebben az évben már 28. alkalommal rendezik meg a bihari számadónapokat Berettyóújfaluban. A Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara a várossal és a helyi partnerekkel együttműködve biztosít bemutatkozási lehetőséget a térség vállalkozóinak, termelőinek, kézműveseinek. Ma már a szakképző intézmények és a környék szociális szövetkezetei is megjelennek a programon, amit kulturális műsor is színesít. Most hétvégén, október 9-én és 10-én több mint 70 kiállító vonul fel a városi sportcsarnokban, több díjat is átadnak majd. Az esemény nyitányaként hagyományosan megkoszorúzzák az első világháborúban elesett berettyóújfalui iparosok és kereskedők emléktábláját.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió Családban Maradt című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Kedves hallgatóink, Bénó Helgát, miskolci karriertanácsadót köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Köszönöm én is a meghívást, és köszöntök minden hallgatót.
1: Az előttünk álló órában több mindenről fogunk beszélgetni, álláskeresés, munkavállalás tekintetében, hogyha indíthatjuk most onnan a gondolatokat, hogy hogyan változtak itt az álláskeresés módjai az elmúlt időszakban. Itt, ha néhány év távlatából ezt itt átgondoljuk, akkor ezt szakemberként te hogy látod?
2: Alapvetően azt gondolom, hogy elképesztő változásokon megyünk keresztül, és nagyon gyors változásokon keresztül megyünk. Én úgy látom, hogy, és mindig ezt mondom, hogy szerintem soha nem változott ennyire gyorsan és ennyire markánsan az álláskeresésnek a mikéntje, mint ahogy most. Nyilván ennek nagyon-nagyon sok tényezője van. Egyik az nem titok, hogy a mesterséges intelligencia is egyre inkább teret nyer az álláskeresésben, és akár az előszűrésekben is cégek oldaláról. És talán most vagyunk egy olyan fázisban, hogy a régi módszerek, álláskeresési módszerek elkezdtek kevésbé működni. Az újakat viszont még nem annyira sokan használják, és egyfajta szemléletváltásnak kell szerintem végbe menni ahhoz, hogy túl tudjunk azon lépni, hogy oké, változik a munkaerőpiac, és mi az, amit én mondjuk, mint álláskereső meg tudok tenni, és akkor azt jól csináljam, és úgy csináljam, mert akik ehhez a gyors változáshoz tudnak alkalmazkodni, vagy az új álláskeresésnek az új játékszabait minél hamarabb tudják implementálni, szerintem ők fognak versenyelőnybe kerülni jelenleg a munkaerőpiacon.
1: Hamarosan ezekről a területekről is részletesen szólunk, hogy ugye a láthatóság, a megjelenés milyen területen, hogyan valósulhat meg, de te is itt szóba hoztad már a mesterséges intelligenciát, hogyha ennek szerepéről egy picit részletesebben szólhatunk, hogy a ti szakterületeteken miben jelenik meg itt a legjellemzőbben, vagy jellemzően milyen területekről beszélhetünk?
2: Hogyha álláskeresésről beszélünk, ugye egyrésztről megjelenik a munkáltató oldalon előszűrő rendszerek vonatkozásában, tehát nagyon sok esetben már nem emberi szem nézi át első körben az önéletrajzot, hanem egy ATS alapú szűrő, ez ugye egy mesterséges intelligencia alapú szűrő, és gyakorlatilag most már egy önéletrajznak, egy jelentkezésnek nem csak az emberi szemen kell átmennie, hanem a mesterséges intelligencia kulcsszavasításán keresztül. Én azt gondolom, hogy ez nagy változás. A másik oldalról, az álláskeresők oldaláról is egyre többen használnak az álláskeresésben mesterséges intelligenciát. Én azt látom, hogy még kevesen használják jól a mesterséges intelligenciát ilyen tekintetben, mert sok esetben az látszik, hogy nagyon gyorsan felismerhető az, hogy az ember önmagát próbálta kispórolni az álláskeresési folyamatból, vagy beletette önmagát, mert abban az esetben, kutatások is kimutatták, hogy nagyjából a HR-esek 28%-a azonnal visszautasítja azokat az önéletrajzokat, amik gyakorlatilag azt mutatják, hogy csak a mesterséges intelligencia dolgozott rajta. Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az álláskeresőknek egy nagyon jó támogatójuk lehet, és én szoktam is biztatni az álláskeresőket, hogy nyugodtan használjuk, nem kell gyakorlatilag félni tőle, viszont nem helyettünk, mint ember helyett dolgozik, hanem velünk együtt kell, hogy működjön, és akkor itt belép egy másik nagyon fontos dolog, hogy tudnunk kell azt, hogy mik a mi értékeink, és hogy mit akarunk az önéletrajzba vagy a munkaerőpiac számára kommunikálni, mert abban az esetben segítség a mesterséges intelligencia, de ha ezt nem tudjuk, és ezt a munkát kispóroljuk, az önismereti munkát, akkor gyakorlatilag egy nagyon sablonos pályázati anyagunk fog születni, ami ugyanúgy ki fog hullni, mert kontraproduktív lesz, hiába tettük tele mondjuk kulcsszavakkal.
1: Mi az, amiben pozitívan tud megjelenni a mesterséges intelligencia használata, például egy önéletrajz esetében?
2: Én azt gondolom, hogy ha pályázunk egy pozícióra, és ugye az önéletrajzunknál segítségül hívjuk a mesterséges intelligenciát, amire borzasztóan jó tud lenni, az a kutatás például. Tehát szedjük szét azt az álláspályázatot, nézzük meg a céget általa, minél több információt. Azért, mert pontosan látni kell ma a munkaerőpiacon azt, hogy az az adott cég milyen probléma megoldására keresheti az embert, milyen feladatok megoldására keresheti, és célzottan tudunk ebben az esetben pályázni. Ez azt jelenti, hogy azt szoktam mondani, hogy a kiskalapból azokat a történeteinket, vagy azokat a eredményeinket hívjuk elő, amik azt bizonyítják, hogy mi arra a feladatra jók vagyunk, annak a feladatnak a megoldására. És azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia ebben nagyon jó, hogy kutassunk, hogy megnézzük az álláshirdetést, hogy megnézzük azért a kulcsszavakat is, mert a mesterséges intelligencia korábban az ATS szűrőknél nagyon is fontosak az, hogy benne legyenek az önéletrajzban a kulcsszavak, természetes mi voltukban. Tehát, hogy erre nagyon jó a mesterséges intelligencia, nagyon jó kérdéseket tehet fel, hogyha mondjuk fel szeretnénk fejteni azt, hogy tulajdonképpen milyen értékeink is vannak, miben vagyunk jók, miben tudunk értéket adni egy munkáltatónak. Én azt gondolom, hogy ezzel az ötletelésnek szoktam hívni, tehát ebben nagyon jó tud lenni. És utána akár azért a fogalmazásban is jó tud lenni, hogyha belülünk indulnak ki azok a gondolatok, és nem azt mondjuk, hogy bedobjuk neki, hogy tessék itt egy álláshirdetés, írja erre egy jobb önéletrajzot, mert ott nagyon-nagyon kliséket fog írni. De alapvetően, hogyha azt a részét beletesszük, hogy mi felszínre hozzuk a saját értékeinket, ott már nagyon jól tud fogalmazni is akár, vagy egy fogalmazásban segíteni. És én azért azt szoktam mondani, hogy időt tudunk vele spórolni, hogyha okosan és kritikus szemléletmóddal tudjuk használni.
1: Említetted, hogy még ezzel a módszerrel azért sokan ismerkednek. Arra van már rálátás, hogy esetleg korosztály tekintetében a fiatalabbak szívesebben hívják segítségül ezt a lehetőséget?
2: Nyilván azért azt mondom, hogy a fiatalabbak könnyebben vagy gyorsabban nyúlnak akár a mesterséges intelligenciához, hiszen nagy részük már beleszületett ebbe a digitalizációs korszakba. Én azonban azt látom, hogy egyre többen a idősebb generációból, vagy nevezünk már nem a alfa és társai generációnak, tehát hogy már ott is nagyon szeretik akár, vagy belenyúlnak a mesterséges intelligenciával az álláskeresésükbe, mert az is látszik a munkaerőpiacon, és az is eljutott már sokakhoz, hogy nagyon fontos lesz az, hogy ki mennyire tudja a mesterséges intelligencia nyelvét, és jelenleg az látszik, persze szerintem előre senki nem tudja megmondani, hogy ez egy olyan dolog lesz, ami tényleg így kísér minket hosszú évekig, vagy egyszer csak így kipukkan ez a lufi, tehát hogy ezt még senki nem tudja megmondani, de jelenleg az látszik a munkaerőpiacon, hogy azok,

0: az is azt látom, hogy akár mondjuk az idősebb generációnál is egyre többen látják azt, hogy a saját szakterületükön elkezdenek mondjuk a mesterséges intelligencia kapcsán tanulni, hogy mire tudják használni, és egyre több interjú szituációban is előjön már az, hogy mennyire ért valaki a mesterséges intelligenciához.
1: És akkor ehhez a gondolathoz itt csatoljuk hozzá, ha már itt a korosztályokról is szóltunk, az álláskeresési stratégiának a változatosságát, hogyha még itt a korosztályok tekintetében is gondolkodunk, vagy itt a személyiséget is hozzávesszük, hogy mennyire lehet befolyásoló tényező.
0: Mondhatnám, hogy befolyásoló tényező, bár én azt látom, hogy inkább az látszik most a munkaerőpiacon, hogy van egy réteg, aki még mindig azt szerint keres, hogy mi jelenik meg az álláshirdetésben, nézem az álláshirdetéseket, jelentkezek rá, várok. És van egy olyan réteg, aki már meghallotta azt, hogy nem biztos, hogy csak ez az egy útja van az álláskeresésnek, hanem ott a rejtett munkaerőpiac. Ugye az látszik jelenleg, ezek mind csak ilyen becsült számok, de a nagy része az állás lehetőségeknek az nem a hirdetési piacon oldódik meg. Ugye elkezdett zsugorodni a hirdetési piac, és sokszor van az, hogy hozzám is úgy fordulnak ügyfelek, hogy hát nincsenek is jó hirdetések, vagy alig vannak hirdetések. És itt lép be a rejtett munkaerőpiac. Nyilván ennek több dimenziója van, a fejvadászok, közvetítők, kapcsolati háló, közvetlen bemutatkozás a cégeknek, akár pozíció nélkül is. Én nem feltétlenül azt mondanám, hogy itt generációs különbségek vannak, bár ugye van egy generáció, aki abszolút a hirdetéseken szocializálódott. Itt inkább azt mondom, hogy ki mennyire alkalmazkodik a változásokhoz, és ki mennyire látja azt, hogy igenis a rejtett munkaerőpiac nagyon dominánsan működik most az álláskeresésben, és hogy el kell egy proaktív álláskeresést kezdeni. Ha már a személyiséget említetted, természetesen itt mindig jön az, hogy ugye vannak introvertáltabb emberek, akik nem feltétlenül szeretnek, úgymond így bemutatkozni, vagy proaktívabban menni a piacon. Én azt gondolom, hogy mindenféle személyiségtípusnak meg lehet találni azt a karrier stratégiát, ami neki működik, tehát nem szoktam azt mondani, hogy a szakadékba gyakorlatilag mindenféle biztosítás nélkül azonnal ugorjunk, de meg lehet azt találni, hogy hogyan lehet a rejtett munkaerőpiacon mondjuk úgy boldogulni, bemutatkozni, hogy ez még az én személyiségemnek, vagy a komfortzónámnak mondjuk csak pici tágítás legyen, és ne egy ilyen kilöknek a szakadékba típusú ugrás.
1: Még hogyha egy picit a részleteibe belemehetünk a rejtett munkaerőpiacnak, hogy ezt hogyan lehet értelmezni?
0: Ugye alapvetően fogalmi szinten a rejtett munkaerőpiac mindaz, ami nem jelenik meg az álláshirdetésekben. Nagyon látni most jelenleg azt a piacon, hogy vannak olyan cégek, bár azért azt tudjuk, hogy fluktuáció azért elképzelhetően nagyon, tehát hogy mindenhol van, de vannak olyan cégek, akik nem jelennek meg hirdetésekkel, akinek így sose látni mondjuk hirdetéseit, és ők is keresnek valahol. És én azért azt gondolom, hogy a rejtett munkaerőpiac, amit mondtam, hogy minden, ami a hirdetési piacon túl van. Tehát gyakorlatilag azt látni kell, hogy ami nagyon-nagyon dominánsan működik, és ami a legnagyobb szeletet veszi ki a tortából, az a kapcsolati háló. Itt szokott bejönni az, hogy de én nem kunyerálok állásért, mondjuk az az ügyfeleknél, meg nincsenek kapcsolataim. Nagyon-nagyon félreértelmezett dolog, azt gondolom, hogy a kapcsolati háló beaktiválása, pedig mindenhol ezt lehet hallani, hogy aktiváld a kapcsolati hálódat. A rejtett munkaerőpiac az a legfontosabb, az információszerzés. Tehát a kapcsolati hálót nem úgy kell aktiválni, hogy azt mondom, hogy mutass már be egy állásra, és ez mindenkinek kellemetlen beszélgetés, hanem információ, ki mit lát a piacról, hol vannak mozgások, hol vannak változások, és gyakorlatilag a belépési pontokat kell keresni a kapcsolati hálón keresztül. Azt gondolom, hogy a kapcsolati háló aktivitása vagy aktiválása az az információ szerzésnek a lehetősége, és az információ szerzés szükséges a munkaerőpiacnak, a rejtett munkaerőpiacnak a bevételéhez, tehát hogy lássuk azt, hogy hol lehetnek a belépési pontok. Ugye egyrészt ez a legnagyobb része. Van egy bizonyos része a közvetlen cégeknek bemutatkozás, és ez nem egyenlő az, hogy regisztrálok mondjuk 20 cégnek az adatbázisába, hanem ez az, hogy látom, hogy az adott cég engem érdekel. Értékrend, amit kommunikál, azt gondolom, hogy jó lehet itt dolgozni. Pontosan fel tudom mérni azt, hogy én milyen értéket tudok adni egy munkáltatónak, és meg tudom azt mutatni, hogy mondjuk én miért lennék értékes számukra, és gyakorlatilag pozíció nélkül akár bemutatkozom nekik. Ugye ezt jelenti a közvetlen bemutatkozás. És akkor ugye van egy része, ami viszonylag pici szeletet hasít ki a tortából, a fejvadászok, közvetítők, de én azt szoktam mondani, hogy vannak olyan szintek és pozíciók, ahol viszont nagyon érdemes velük dolgozni, mert nagyon jó a piaci rálátásuk.

0: és nagyon jó lehetőségekhez tudják az embereket juttatni. Szóval gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy sok csatornán kell megnyitni az álláskeresést, mert ma már nem elég az, hogy passzívan nézem a hirdetést, várok, újra pályázok. Nyilván ez nem minden pozíciónál van így, mert azért van a munkaerőpiacnak ugye kék galléros, fehér galléros része, ez nem minden pozíció esetében működik így, én azt gondolom, de mindegyiknél megfigyelhető az, hogy a rejtett munkaerőpiac dominánsan dolgozik, és hogy mindegyiknél meg kell azt figyelni, hogy igenis, hogyha nem akarom elhúzni az álláskeresésemet, akkor kicsit proaktívabbnak kell lennem, mint az, hogy a hirdetésekre reagálok, vagy a piacra reagálok.
1: Itt a személyes kapcsolatok, beszélgetések, illetve a különböző csatornákon való érdeklődés is ajánlott?
0: Abszolút. Én mindig azt szoktam mondani, hogy beszélgessünk. Ha álláskeresők vagyunk, akkor beszélgessünk minél többet. És nem arról, hogy mutass már be, légy szíves, hogy az előbb is mondtam, hanem tényleg próbáljunk információt szerezni, kapcsolódni. Nagyon sokszor kapom azt meg, hogy de hát nekem nincsenek mondjuk kapcsolataim. Azért már ott van az online téren is van olyan szakmai fórum, ahol lehet kapcsolódni, lehet kapcsolati hálót építeni. Én azt gondolom, hogy talán, ugye beszéltünk itt az elején a mesterséges intelligenciáról, ezzel egyetemben, vagy párhuzamosan nagyon-nagyon felerősödnek a kapcsolódások, az emberi kapcsolódások talán még értékesebbé kezdenek válni, és nagyon fontos az, hogyha mi most álláskeresők vagyunk, akkor tényleg ez a piac most azt mutatja, hogy nagyon nagy változások vannak, és nem szabad beragadni abba a fajta álláskeresésbe, ami régen volt, hogy megírtunk egy önéletrajzot, szétszortunk minél több helyre, és akkor elkezdtünk várakozni, hogy majd jön eredménye. Sokkal jobban bele kell önmagunkat tenni a folyamatba, és sokkal jobban úgymond, mint egy projektet kell kezelni, ahol tényleg folyamat vannak, lépések és stratégia mentén következetesen kell haladni.
1: Egy fiatalnak, egy pályakezdőnek milyen tanácsaid lennének, hogyan induljon?
0: Nem titok, hogy a pályakezdők nincsenek most egyszerű helyzetben, mert nyilván nagyon nehéz a belépési pont most a piacra. Azért ez az elmúlt időszaknak a válsága és változásai elhozták ezt. Azonban én azt gondolom, hogy ők is ugyanúgy kell az, hogy mennyire tudnak proaktívan gondolkodni, hogy mennyire tudják azt, hogy az önismereti munka által felszíne tudják hozni. És itt ugye nem csak arról beszélgetünk, hogy milyen munkatapasztalatuk volt, hiszen nem volt. Én azt szoktam mondani, hogy ha például mondjuk, nem tudom, egy kommunikációs pozícióra pályázol, akkor szedd elő az összes, még egy nyári munkán, hogy fagyizóba voltál, szedd elő azt is, mert beszélgetned kellett, mert kommunikálnod kellett, mert problémát kellett megoldanod, mert ügyfeleket kellett kiszolgálnod. Tehát minden olyan momentumban meg kell azt mutatni, hogy hol volt jelen esetben mondjuk a kommunikáció vagy az emberekkel való probléma megoldás. És itt nem csak klasszikusan mondjuk munkatapasztalatról beszélünk, hiszen egy pályakezdőnek az viszonylag kevesebb van, de egyetemi projektek, nyári munkák és mindent végig kell gondolni. Természetesen ez a későbbiekben majd kikopik az önéletrajzukból, amikor már megvan az első hosszabb pozíció. De én azt gondolom, hogy egy pályakezdőnek is nagyon fontos, hogy merjen cégeknek bemutatkozni akkor is, hogyha nincs hirdetés, merjen kapcsolatokat építeni, és igenis lássa azt, hogy milyen értéket tud bevinni, és akár, hogyha itt beszélünk ott a tanulásról, ugye ez minden esetben nagyon-nagyon fontos tud lenni, nézze meg, hogy a szakterületén vannak-e olyan digitalizációs dolgok elvégezhető. Nem feltétlenül hosszú éves képzések, vannak már ilyen nagyon mini képzések, rövid idő alatt elvégezhetőek, ami egy picit specializálja a tudását, amire azt tudom mondani, hogy mondjuk érdemesebb mondjuk abba az irányba kicsit specializálódnia. Most itt jelen esetben például az AI, és ilyen egyébként, mert talán könnyebb lesz belépnie a piacra. Tehát azt gondolom, hogy a pályakezdőknek most jelenleg tényleg nekik még kiemeltebben fontos az, hogy proaktívan keressenek állást, mert nagyon-nagyon kevés, ahova olyan hirdetés van, ahova ténylegesen pályakezdőt várnak.
1: És ha már valaki a személyes interjúig eljut, akkor azért abban is gyakorlatot szerezni, hogy úgy tudjon a kommunikációs területen is ugye helytelni, hogy úgy fogalmazza meg azokat a válaszokat, ami lehet, hogy két módon megközelítve ugyanazt a hátteret takarva máshogy hangzik.
0: Én azt gondolom, hogy az interjú szituáció nyilván fontos, hogy az ember gyakorlatot szerezzen ebbe és a kommunikációjába, de én visszakanyarodnék arra, amit itt az elején mondtam, hogy nagyon fontos, hogy a saját munkatapasztalatunkból, ha már mondjuk itt nem pályakezdőkről beszélek, hanem a saját munkatapasztalatunkból, elő tudjuk húzni a történeteinket. És ez a például a tudatos felkészülés az interjúra, ott mindig elmondom, hogy ez ami nagyon fontos, hogy húzzuk elő a történetünket. Tehát mondjuk nem azt mondom egy állásinterjún, hogy jó a probléma megoldó készségem, mert hogy ezt mindenki el tudja magáról mondani, és a legtöbb állásinterjún ez elhangzik ilyen, amikor erősségekről beszélünk, hanem hozzak egy olyan történetet, ahol meg tudom azt konkrétan mutatni, hogy volt egy probléma, mit csináltam, hogyan oldottam meg, mi lett az eredménye.
1: Alá tudjuk támasztani.
0: Így van. Tehát én azt szoktam mondani, hogy jelen pillanatban, mind az önéletrajzban, mind az állásinterjún a bizonyítékok. Ha lehet, számszerűsített bizonyítékok, tehát mondjuk számszerű eredménnyel, azok, amik dominánsak lehetnek. És itt lép be az megint, hogy az interjúra való felkészülés ma már nem azt jelenti, hogy megnézem a cégnek a honlapját, elolvasom, és akkor tudok róluk egy pár dolgot. Hanem én itt is szoktam mondani azt, hogy igenis lehet használni a felkészülésnél a mesterséges intelligenciát, sőt kell is. Szedjük szét a céget, hogy milyen szakaszban tart, hogy kik a vevői, hogy milyen problémákkal szembesülhet. Minél pontosabban látjuk, hogy mi a helyzet, és hogy mondjuk milyen feladatokra keresnek az adott területen szakembert, annál pontosabban elő tudjuk húzni a saját történeteinket. Azokat a történeteket ugye, amik bizonyítani tudják, hogy mi leszünk a megfelelő ember. Ma már azt látni a munkaerőpiacon, hogy az egyértelműséget keresik. Tehát nem az, hogy rájuk borítok egy nagy kalapból mindent, hogy tessék, és én mindenhez értek, és itt van, és válogassátok ki, nem válogatják ki. Alapvetően azok tudnak gyorsabban haladni egy folyamatban, akik pontosan azt tudják bebizonyítani, hogy erre a feladatra ezért és ezért vagyok én a megoldás, és ezek a bizonyítékaimra. Tehát alapvetően, ami nagyon megváltozott most a munkaerőpiacon, hogy már nem bízhatunk abban, hogy majd a másik oldal kibontja, majd leül és átgondolja az önéletrajzunkat, az interjú szituációkat, hanem nagyon célzottan nekünk kell tudni azt megmutatni, hogy miért vagyunk jók az adott feladat megoldására.
1: Nyilván ilyen konkrét példákkal alátámasztva egy olyan ember, akinek már több éves vagy akár több évtizedes tapasztalata van, hamarabb elő tud hozni ugye ilyen konkrétumokat, de itt ha ismét visszatérünk a fiatalokra, a pályakezdőkre, akkor nekik mi lehet ugye a tarsajukban, illetve ugye családi magazinunk keretében is már beszélgettünk arról a szülői támogatásról, amit különböző korban kisgyermekektől fiatalokon át önértékelés erősítésében, a saját értékeik megtalálásában tudjuk őket segíteni, de egy szülő akkor is szülő, hogyha a gyermek ugye felnőtt korba ér, és vannak olyan élethelyzetek, amikor esetleg az ő támogatása is sokat jelenthet, vagy ilyen esetben hogyan tud egy szülő segíteni?
0: Visszakanyarodnék egy picit a mondat elejére, amikor mondtad, hogy tapasztalt szakemberek igen, könnyen elő tudják húzni. Nem feltétlenül. Én egyébként azt látom, hogy például vezetők és szenior szakemberek közül nagyon sokan interjúznak úgy, hogy ez a mindent borítok, és akkor mindent megmutatok az összes színemet, mert azt gondolom, hogy több lesz az esélyem. Csak kell látni egy vezetőnél, egy szenior szakembernél, és hogy tényleg célzottan kell azokat a momentumokat megmutatni. Ezt hozzá szerettem volna tenni, mert nem ennyire egyértelmű, hogy aki tapasztalt szakember, annak sokkal-sokkal könnyebb a helyzet, vagy könnyebb egyértelmű üzeneteket átadni.
1: Igen, itt bocsánat, itt arra is gondoltam, hogy nekik már van lehetőségük, ugye,
0: igen,
1: hogy
0: igen, de ez is egy ismereti munka, azt gondolom, hogy igen, meg tudjuk-e mutatni azokat a szeleteket. Pályakezdőknél egyébként azt szoktam mondani, hogy egyrészt meg kell mutatni az affinitást egy állásinterjún, hogy miért érdekel az a terület engem, mit szeretnék benne fejlődni, mit szeretnék tanulni. Ugye azt mondtam már korábban, hogy elő kell húzni akkor mindenféle egyetemi projektet és olyan momentumot, olyan nyári munkát, olyan dolgokat, ahol én azt tudom mondani, hogy nekem azért van hozzá készségem. De én azt gondolom, hogy igenis az affinitás is nagyon fontos, hogy azt megmutassuk, hogy tényleg érdekel ez a terület. Nem úgy ültem be interjúzni, hogy igazából teljesen mindegy, hogy miért ehhez a céghez. Tehát sokkal tudatosabban kell, akár pályakezdőkről beszélünk, akár tapasztaltabb szakembereknek, tudatosabban kell azt megnézni, hogy oké, rendben, miért is, hol vannak a meccéspont a cég és én közöttem, hogy meg tudjam azt mutatni, hogy miért én vagyok az a szakember, akit őt szeretnének, vagy az a pályakezdő. És igen, nagyon fontos szerintem szülőként a gyerekeket is támogatni, és a gyerekekben is elvetni azokat a kis magokat, már nagyon fiatalon. Egyrészt az, hogy a nyitottság, mert nagyon viccesen, félig meddig viccesen meg szokták azt fogalmazni, hogy valószínűleg a mi gyerekeink már olyan szakmába fognak dolgozni, ami még nem is létezik a piacon, olyan gyors átalakulás zajlik. És ugye ezt látjuk a mesterséges intelligencia által, hogy nagyon erőteljesen rendezi a piacot. Szóval tényleg nem tudhatjuk azt, hogy milyen szakmák lesznek akkor, amire ők felnőnek, és azt gondolom, hogy amire meg kell őket tanítani, ez, hogy a nyitottság egyrészt, hogy lássák azt, hogy több dolgot is megnézzenek a világból, mielőtt mondjuk döntenek. Nagyon meg kell őket tanítani arra, hogy önismeret, hogy az önismereti munka. Nagyon meg kell őket tanítani arra is, hogy mondok mondjuk egy példát. Egy időben nagyon tendencia volt, hogy mindenki az IT-szektorba ment, mert hogy az IT-szektor vonzó, és ott mindig van kereslet, és milyen jól lehet keresni. És nagyon sokan kihagyták magukat a képletből. Tehát olyanok is az IT-szektorba elindultak, akiknek semmilyen affinitásuk nem volt az IT-szektor iránt. Nem árulok el vele titkot, sok ilyen karrierutat láttam, és hogy szenvedtek ugyanúgy. Hiába lehetett jól keresni, hiába lehetett jól elhelyezkedni, ugyanúgy nem tudtak elhelyezkedni, és szenvedtek a napi munkába. Én azt gondolom, hogy amit a gyerekeinknek, vagy amivel egy szülő nagyon támogathatja a gyermekét, az, hogy a munkából, vagy amikor valamit választasz irányt, soha ne spórolt ki önmagadat. Tehát úgy értve, hogy mindig azonosan kell választani, hogy meg kell azt nézni, hogy én mit szeretnék csinálni, miben vagyok jó, és akkor utána a piaci keresletet, de nem úgy indulunk ki, hogy ott a piaci kereslet, és akkor majd én azt magamra erőltetem, hiába mondjuk nincs abba az irányba nekem semmiféle elköteleződésem, mert nem fog működni. Tehát nagyon-nagyon sok ilyet láttam már, hogy nem működik alapvetően, hogy ha nem abba az irányba megyünk, amit mi úgy szeretnénk igazán csinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szülő ebben tudja leginkább támogatni a gyermeket, hogy azt mutassa meg, vagy azt adja neki, hogy nagyon fontos az, hogy magadat megismerd, hogy te miben vagy jó, és hogy mit szeretnél csinálni. Mert hosszú távon csak azok a karrierutak működnek, ahol azért ez az ember abba az irányba megy, amit jól is csinál, és amiben akár kedve van fejlődni, hiszen szereti azt, amit csinál. És én azt gondolom, hogy ezek a szemléletmódbeli dolgokat tudjuk leginkább szülőként, támogatásként átadni, hiszen amit mondtam, hogy nagyon nehéz már szakmát mutatni a gyerekeknek, vagy egyre nehezebb, hiszen nem tudjuk, hogy a digitalizáció mit fog elhozni, és milyen szakmákat és milyen változásokat. Szerintem a szemléletmódot kell megmutatni, hogy mire figyeljenek, és hogyan tudnak majd jól választani. Hogyha meg például azt nézzük, hogy ugye mondtad, hogy a felnőtt gyermek is gyermek, tehát hogyha mondjuk egy állásinterjú szituációt nézünk, akkor én azt gondolom azzal célszerűen indítani egy gyermeket, egy felnőtt gyermeket, hogy merjen önmaga lenni, merjen az interjún kérdezni, és gyakorlatilag tudja azt, hogy egy interjún is gyakorlatilag nem őt vizsgáztatják. Tehát nem egy vizsgaszituációról beszélünk, hanem partnerként kell, hogy beszélgessenek, mert hogyha ez megtörténik, akkor lehet neki hosszú távon az az adott hely jó, akkor tudja ő is megmutatni az erősségeit. Minden más esetben, mikor azt mondom, hogy ez a beszélgetés nem olyan, aminek lennie kell, akkor érezni kell, hogy ott valami probléma van. Ez például nagyon megváltozott az interjú korszakában, és ezt nagyon meg kell tanulnunk a mai világban, amikor ugye kevés hirdetést látunk, örülünk, hogyha behívnak interjúzni, hogy de igenis, ugyanúgy, hogy én megmutatom a cégnek, hogy én mire vagyok jó, a cégnek is engem, mint jó szakembert meg kell nyernie, hiszen hosszú távon egy ilyen közös egymásra találásnak kell lennie, és én azt gondolom, hogy ezt kell, ezt mondanám jó tanácsként, hogy azt érezd, hogy ez egy jó beszélgetés volt, hogy itt nem vizsgáztattak, hogy itt nem csúnyán mondva, mondjuk megaláztak, olyan kérdéseket tettek föl, hanem mutasd meg magad bátran, és gyakorlatilag tudd azt, hogy ez egy partneri beszélgetés kell, hogy legyen.
1: Hamarosan mi is folytatjuk a beszélgetést Bénó Helga, miskolci karriertanácsadóval, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Családban maradt című magazin műsorunk mai vendége Bénó Helga, miskolci karriertanácsadó, és itt műsorunk első részében sokszor elhangzott a tudatosság szó. A mindennapokban az élet különböző területein nagyon sokat halljuk, bízunk benne, hogy ugye tényleg tudatosabbak vagyunk több tekintetben. Álláskeresés tekintetében hogyan látod ennek a változását? Beszélhetünk-e változásról? Erősödött-e például a tudatosság itt az utóbbi időszakban, és szakemberként ezt ti hogyan tudjátok támogatni, hogy erősödjön?
2: Én azt gondolom, hogy álláskeresésben a tudatosság soha nem volt még olyan fontos, mint napjainkban. Ugye már sokszor utaltam is rá, hogy az önismeret, hogy tudnunk kell, hogy milyen értéket adunk, és nagyon-nagyon fontos az álláskeresésben jelen pillanatban, hogy a sodródom stratégia az gyakorlatilag nem vezet sehova. Tehát tudatosan fel kell építeni mondjuk álláskeresésben is azt a stratégiát, amit tudok üzemeltetni, amit nem csak egy hétig tudok, hiszen nincs varázs megoldás. Tehát nincs olyan, hogy tudatos leszek és elindítom az álláskeresésem, és két nap múlva már 5 állás ajánlatom van. Azért ez egy folyamat, tehát ez egy olyan folyamat, ami gyakorlatilag azért tart egy darabig, tehát nem az van, hogy mondjuk két napig nagyon lelkes vagyok, és csinálom, és tudatosan csinálom, aztán utána abba hagyom, mert meguntam, és nem megy az egész, hanem olyan lépéseket kell beépítenem, amit következetesen tudok tenni a láthatóságomért, a kutatásomért, amit már itt mondtam, hogy sok esetben a mesterséges intelligenciával közösen majd kutatni kell, a bemutatkozás, a cégek feltérképezése. Tehát én azt gondolom, hogy a tudatosság jelenleg sokkal-sokkal dominánsabban ott kell lenni az álláskeresésben. Látni azt egyébként, hogy sokan már ezt tudják, vagy érzik azt, hogy valami nem úgy működik, ami korábban működött, és hogy azért látom a karriertanácsadási folyamatokban is, vagy úgy kerülnek hozzám, hogy nem működik, nem tudja, hogy mi nem működik, de akkor emeljük ezt egy kicsit tudatosabb szintre, és talán mi ebben tudunk segíteni, hogy hogyan lehet egy olyan stratégiát kialakítani, amit működtetni tudsz, és amit célra tud vezetni. De én azt gondolom, hogy mint ahogy mondtad, az élet sok területén itt is nagyon fontos lesz az, hogy tudom-e, hogy mit szeretnék, meg tudom-e mutatni magam, és tudom-e, hogy milyen csatornákon tudom elérni azt, amit mondjuk szeretnék egy munkahely, egy állás tekintetében, mert ugye, amit már nagyon sokszor emlegettem, hogy nem feltétlenül dobja elénk a munkaerőpiac azokat a lehetőségeket, amik számunkra jók. Nagyon sokszor látni azt egyébként az álláskeresésben, és nagyon sok ügyfelem is elmondja, hogy amikor elkezdik az álláskeresés, és talán még az első hónapban így örülnek, hogy de jó, van, nem tudom, 5 pozíció, amire be tudok pályázni, az már egy más kérdés, hogy ott is sokszor húzódnak a folyamatok, vagy nincs visszajelzés, ugye ez egy nagyon gyakori jelenség most a piacon. Aztán a következő hónapban már csak 2 álláshirdetés van, utána 1, utána nincs semmi, mondjuk 1-2 hónapig, tehát hogy nagyon látszik az, hogy ez a fajta stratégia, ez a sodródó és nem tudatos stratégia, ez egyre kevésbé működik a munkaerőpiacon, és én azt gondolom, hogyha most nem csak az álláskeresésről beszélünk, hanem az egész karrierünk építéséről, akkor kell, hogy legyen benne tudatosság, mert gyakorlatilag úgy lehet azt a nagy célt, amit mondjuk akár kitűzünk magunk el, és legyen kitűzve azért egy nagy cél, hogy hova szeretnénk eljutni, ezt lebontani ilyen kis etapokra, vagy lépésekre, vagy munkahelyekre, vagy bárhova. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy tudatosan álljunk hozzá, és ugye mi egy karriertanácsadásban szoktuk hangsúlyozni, hogy tényleg ez olyan, mint egy projekt. Tehát egy projekt, aminek nem az van, hogy mondjuk nem hívnak be állásinterjúra, és belekapok gyorsan egy önéletrajzjavításba, vagy a mesterséges intelligencia kicsinosítja nekem, vagy bármi, hanem van egy eleje, egy vége, és közte sok-sok lépés, amit tudatosan kell felépíteni ahhoz, hogy működjön. Ebből mondjuk egy eszköz a láthatóság, az önéletrajz és bármi, de maga a karrierstratégia az össze kell, hogy álljon, ráadásul önazonosan kell, hogy összeálljon a karrierstratégia, ahhoz, hogy ez az egész folyamat működőképes legyen, ami sokszor ijesztő egyébként. És én elhiszem, hogy ez melósabbnak tűnik, és úgy néz ki, hogy de hát miért kell ennyi munkát beletenni az álláskeresésbe, de sajnos, vagy nem sajnos, ezt el kell fogadni, hogy a piac olyan mértékben elkezdett változni, hogy igen, most már ezeket bele kell tenni az álláskeresésbe ahhoz, hogy hamarabb célt érjek, mert alapvetően az átlagos álláskeresési idő, ami persze csak egy átlag, borzasztóan elnyúlt. Tehát nagyon-nagyon hosszú. Most már egy éven túl vagyunk statisztika által. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és egy nagyon önbizalom romboló folyamat tud lenni, hogyha az ember csak a várakozási stratégiát választja tudatosság nélkül.
1: Nekem még a kitartás szó is mindezek mellett eszembe jutott így, ahogy hallgattam a válaszodat, hogy itt is az egyénnek és annak a támogató közegnek, aki jó esetben van a háta mögött a család, vagy akár szakemberek személyében is, nagyon meghatározó. És itt is az önértékelés is, vagy ennek az erősítése a mindennapokban nagyon fontos lehet.
2: Én azt gondolom, hogy a kitartás, a következetesség nagyon fontos most az álláskeresésben, és ahogy mondtad, a támogató közeg is abszolút, abszolút fontos, mert lesznek ebbe hullámvölgyek. És meg kell találnunk a támogató közeget. És nem biztos, hogy mindig a családban találjuk meg, mert nem biztos, hogy két ember ugyanúgy nézi a problémát, az elakadást, bármit, és nem probléma. Tehát, hogy ezért nem, azt szoktam mondani, ne ostorozzuk a családot, hogyha ők mondjuk nem ugyanúgy látják a dolgokat, de akkor meg kell találnunk a támogató közeget, egy szakembert. Ma már azért vannak karrier közösségek is, ahol hasonló, mondjuk álláskeresőkkel folytathatunk párbeszédet, akár az online térben. Tehát nagyon sok olyan közeg próbál működni, hiszen itt az elején mondtam a beszélgetésnek, hogy az emberi kapcsolódás azért az látszik, hogy elkezd felértékelődni, hogy gyakorlatilag akkor találjuk meg azt a támogató közeget, hiszen szükségünk lesz rá, mert alapvetően én azt gondolom, persze lehet egyedül is csinálni és harcolni és menni előre, de sokkal könnyebb az, hogyha csak az, hogyha mondjuk elolvasom akár másnak az, hogy ő mivel küzd, vagy én is tudok hozzá kapcsolódni, vagy meg tudjuk beszélni, vagy ki tudjuk beszélni magunkból. Ez nagyon fontos, úgyhogy én szoktam is mondani, hogy keressünk olyan közegeket, hogy ha van a család, az tökéletes, ha a család mondjuk nem úgy látja a dolgokat, akkor meg keressünk meg a saját támogató közegünket, akár offline, akár online, akik mondjuk hasonló problémákkal küzdenek, vagy hasonlóan látják most a karrierútjukat, és tudunk velük beszélgetni, mert nagyon fontos lesz, hogy amikor mély ponton vagyunk, ez a közeg azért meg tud tartani.
1: A szülői példáról sokszor szoktunk beszélgetni ennek a magazinnak a keretében. A munkához való hozzáállás milyen mintát mutathat a gyermekeinknek? Akár itt a kisgyermekek esetében, itt a saját életükre is ugye át tudják szűrni a gondolatokat és a tanulással azonosítani esetleg, ami felnőtteknél a munkavégzés?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert azt gondolom, hogy vannak azok a generációk, akiknek még a munka az nem feltétlenül jelentett azt, hogy szeressük a munkát, hanem mondjuk csak elvégezzük. És azt gondolom, hogy amiért most viszont mindannyiunknak dolgozni kell, hogy tényleg olyan karrierutat találjunk, ahol nem csak bemegyünk és rosszul vagyunk az egész naptól, és alig várjuk, hogy vége legyen, hanem hogy nem kell mindent szeretni, nem kell minden napot a 365 napból szeretni, és minden folyamatot, tehát hogy ilyen nincs szerintem. De hogy alapvetően a magját a munkánknak, azt szeressük, azt élvezzük, azt akarjuk fejlődni, mert hogy a gyerekeknek adjuk át ezt a mintát, hogy a anya hogy indul hétfőn, hogy rosszul van az egésztől, vagy akár felvállalja azt is, hogy vannak nehéz napok, meg nehéz hétfőnk, meg nem lesz mindig kedvem akár dolgozni. Tehát, hogy ez teljesen rendben van, de hogy alapvetően látja ezt a gyerek, hogy olyan munkát csinálok, hogy szeretem, hogyha nem, akkor merek-e változtatni. Szerintem ez a mi, akik most szülők generációnak, talán ez a legnagyobb kihívás, hogy nem feltétlenül ebben szocializálódtunk, hiszen a mi szüleink generációja, meg nyilván ez a, akár egy élethosszig munka, a munka nem arról szól, hogy szerest, hanem hogy elvégezd, és gyakorlatilag erről szólt az életük. Ugye mi nagyjából ezt kaptuk, és hogy nekünk kell átformálni, vagy nekünk kell ezt a szemléletváltást meghozni, hogy hol van az az egyensúly, hogy szeresd, amit csinálsz, de hogy azért az első problémánál nem az a reakció, hogy felállsz és otthagysz mindent, hanem hogy kitartást kell, hogy nem mindig csillogó az a munka, tehát hogy ezt a fajta egyensúlyt át tudjuk-e nekik adni, hogy szeressék, amit csinálnak, de ne az legyen, hogy mondjuk munkahelyről munkahelyre ugrálnak, mert mondjuk az első problémánál feláll, mert hogy én azt nem szeretem, és akkor vége az egésznek, hanem ezt a kitartást is meg tudjuk-e azt mutatni, hogy mindenütt lesznek nehézségek a munkában, vagy minden munkahelyen vannak nehézségek, és tudja azt a pontot, hogy oké, mi az, amit áthidalni és megoldást keresni, és mi az a pont, ami már mondjuk túlmegy a határaimon. Szerintem ez ami nagyon nagy feladat számunkra szülőknek, hogy ezt meg tudjuk-e mutatni, hogy teljesen másképp állnak a munkához, mint mondjuk korábbi generációk, és ez itt látszik, hogy itt egy nagyon nagy átmenet van, hiszen a mostani nagyon fiatal generációnak már a munka abszolút nem azt jelenti, mint ami korábban, és nyilván itt ilyen generációs ütközések is vannak munkahelyeken ebből kifolyólag.
1: Itt most melyik generációra gondolsz pontosan, akik már az álláskeresési fázisban vannak?
2: Hát vagy a még fiatalabbak, akik
1: még tanulnak.
2: Igen.
1: És keresik
2: majd
1: az
2: belépnek,
1: utat.
2: Igen.
1: és hogy mikor jöhet el az a pont, amikor érdemes már a karrierváltáson elgondolkodni, ezt majd egy későbbi műsorunk keretében hosszabban is megbeszéljük, és hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni. Mostani műsorunkból néhány perc maradt még, és még az előző válaszhoz is hozzákapcsolva, amikor tényleg így a saját életére vonatkoztatja a gyermek azokat a mindennapi történéseket, amik lehet, hogy csak egy-egy reakcióból ragadnak meg benne, de nagyon fontos, hogy hogy nyilvánulunk meg, és hogy ugye azt is hangsúlyozzuk, hogy akár egy iskola választás, vagy egy munkaterület megválasztása tekintetében már talán nagyobb a rugalmasság, mint néhány évtizeddel ezelőtt azt gondoltuk volna, akár mi is, amikor pályát választottunk annó.
2: Abszolút azt gondolom, hogy most már talán azt is mondhatnám, hogy sokkal több mindenből választhatnak a mostani gyermekek, és talán szülőként egyébként ez a legnagyobb felelősségünk, hogy megmerjük-e mutatni nekik ezt a sokféle választást, vagy mi mondjuk elképzeltünk nekik egy utat, és azt szeretnénk mindenképpen, hogy abba az irányba menjenek, és hogy semmi más nem jó. Tehát itt nagyon-nagyon fontos majd itt megtalálni egyrészt azt az egyensúlyt, ahol terelgetjük is őket, másrészt pedig, hogy hagyjuk őket szabadon dönteni. És én azt gondolom, hogy amit célszerű lenne átadni még a fiatal generációnak is, akik még itt a pályaválasztás előtt állnak, hogy nem baj, ha nincs meg elsőre a tökéletes, és szerintem ez a legnagyobb feloldozás a karrierben, hogyha mondhatjuk úgy, hogy én ezt szoktam mondani az ügyfeleimnek is, hogy mikor mondjuk ott állnak 35-40 évesen, sok esetben például az anyaság után állnak ott nők, hogy akkor karrierváltás, hogy nincs semmiről lekésve, hogy nem baj, hogy nem kell rögtön az első munkámnak annak lenni, hogy ez a végcél és ez az álom, mert ez egy folyamat, mi is érünk, és nekik is talán a fiatal generációnak ezt kell átadni, hogy persze döntesz, de hogyha azt látod, hogy mondjuk nem ez az utad, akkor igenis lesz jogod változtatni rajta. A változtatásnak a képességét nagyon-nagyon fontos átadni, és azt, hogy ha nyilván ő tudja mérlegelni azt, hogy mit szeretne, mi próbáljuk őt terelgetni, de nem baj, hogyha ez mondjuk elsőre nem abban nyilvánul meg, hogy nyugdíjig ugyanezt a pályát fogja járni, mert igenis van olyan, hogy karrierváltásra van szükség, és szerintem ebben semmi probléma nincs. Ez nem egy kudarc egyébként a karrierváltás, hanem az azt jelenti, hogy bizonyos életszakaszomban az volt a jó döntés, amerre elindultam, mert valamiért elindulok ott, és valamiért a fiatalok is el fognak indulni adott pályában, de lehet, hogy amikor ott vagyok, látom azt, hogy nem biztos, hogy ebben vagyok jó, nem biztos, hogy ebben tudok kiteljesedni a legjobban, nem biztos, hogy ezt szeretném csinálni, más irány is elkezdett érdekelni, és igenis van jogunk bármikor a karrierváltáshoz. Nagyon sokan félnek ettől, hogy de hát, hogy az kudarc, és mit fognak szólni mások, hogyha én azt mondom, hogy eddig mentem ebbe az irányba, onnantól meg ebbe fogok. Igenis jó a karrierváltás, hogyha azt érezzük. Egyre nagyon fontos például, ha már itt bejött a karrierváltás, hogy belülről induljon az a motiváció, ne akkor váltsunk karriert, amikor azt mondom, hogy a piac mondjuk nem reagál az álláskeresésemre, és akkor biztos, hogy karriert kell váltanom, belülről kell a karrierváltásnak indulnia, az a jó motiváció, hogy valamiért én más szeretnék, és akkor én azt gondolom, hogy levesszük talán a gyermekeinkről is azt a súlyt, hogy azt kell, hogy érezniük, hogy egy életre szóló döntést kell ott meghozniuk 18 évesen, mondjuk, hogyha most a pályaválasztásról beszélünk. Mert lássuk be, azért viszonylag kevesen tudtuk 18 évesen, hogy egy örök életre szóló pályát választunk-e vagy sem.
1: Igen, és nekem is a középiskolás korosztály jutott most eszembe, és velük beszélgetve nagyon sokan talán már elmondható, hogy tudatosabban gondolkodnak, vagy nagyon mérlegelik a lehetőségeiket itt még csak a továbbtanulás tekintetében, vagy ugye elsősorban a továbbtanulás tekintetében, és konkrét elképzeléseik is vannak már nagyon sokaknak ebben az életkorban.
2: Én azt látom most ennél a generációnál, hogy talán az, ami nálunk még nem feltétlenül volt jelen, sokkal jobban működik náluk, hogy ez az első momentum, hogy mit szeretnék én csinálni, és hogy mit szeretnék úgy akár folytatni, ez náluk talán erősebben van jelen, ez az ön képviseletnek nevezném, hogy beveszi azt is önmagát is, hogy ő az, mi az, amit szeretné. Mert én azt szoktam mondani, hogy minden karrierútnak ebből kell kiindulnia, hogy mit szeretnék én csinálni. Lehet, hogy nem az lesz az életem végéig a legjobb döntés, mert ez változhat, de hogy abban az adott momentumban, tehát, hogy ne a szomszéd szeresse, ne a szüleim szeresse, ne a tanárom szeresse, hanem, hogy én mit szeretnék csinálni. És lehet, hogy nem jól döntök, és ez benne van a pakliban, és attól még nem áll meg a világ. Tehát, hogy alapvetően ezt kell nekik átadni, hogy hogy nézzék meg azt, hogy mit szeretnének csinálni, de hogy az a döntés, amit meghoznak, annak van súlya, de nem egy olyan súlya, amin soha nem lehet onnantól kezdve változtatni.
1: És szülőként talán ebben a korban is még elfogadják a felnőtt gondolatokat, és legalábbis fontolóra veszik. És még egy záró kérdést, hogyha megengedsz, ugye neked kisgyermekeid vannak, néhány héttel ezelőtt kezdődött meg a 2026-27-es tanév, hogyha néhány gondolatot, mint kisgyermekes édesanya osztanál meg velünk itt műsorunk végén, mostani beszélgetésünk végén. Hogyan indultatok ti ennek a tanévnek?
2: Nálunk itt az év eleje, vagy itt a szeptember eleje nagyon speciális volt, hiszen már mindkét gyermekem kisiskolás volt, és alapvetően én nyilván a logisztikai káoszt azt nem kell említeni egyik édesanyának se, pláne, hogyha mondjuk dolgozik is az az anyuka, hogy azt egyensúlyozzon, de talán ami én bennem megfogalmazódott, mikor itt a lányom elsős lett, hogy persze fontos a tudás az, amit majd kapni fog az iskolában, de hogy szeresse azt, hogy tanul, hogy szeresse azt, hogy kíváncsi legyen arra, amit tanulnak. Tehát nekem ez lett így a legfontosabb célom, hogy a szeretet, a tanulásnak a szeretete, hogy ezeket megtanulja már az elején, mert ebből fog később kifejlődni az, hogy akár a munka vonatkozásában is majd mondjuk szeretni fogja azt, amit csinál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy már itt kisgyermekkorban is bizony van felelőssége nekünk, szülőknek, intézményeknek abban, hogy pici magjaiban el tudjuk-e vetni azt, hogy fontos a tudás, meg fontos a tananyag is, amit majd meg fog tanulni, de hogy az a legfontosabb, hogy minden nap erősítsük abba, hogy szeresse, hogy a szeretetből induljon ki, kíváncsi legyen, hogy nem kell mindenben jónak lenni, de hogy lássa azt, hogy ő miben igazán jó, és abba tegye oda magát. Ez bennem így most fogalmazódott meg így, és én erre biztatok minden anyukát, hogy lássa meg azt akár a gyermekében, hogy miben jó, miben tehetséges, hogy nem kell mindenből szerintem színatosnak lenni az embernek ahhoz, hogy a végén egy boldog felnőtt, vagy boldog pályaév legyen belőle. Úgyhogy talán nekem ez a legerősebb gondolat, ami megfogalmazódott bennem, hogy igenis nekünk itt van felelősségünk szülőknek, hogy merjük-e meglátni azt a gyerekünkben, hogy miben jó, és abban támogatni őt.
1: És most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, amit tisztelettel, szeretettel köszönök meg Bénó Helga, miskolci karriertanácsadónak. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk ezeket a gondolataidat.
2: Köszönöm én is.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Maradt című magazinműsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap, túllépve a pénzügyi kártérítésen, lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbelépése után akár egyetlen napot is eltöltött a magyar gyermekvédelmi rendszerben, tette hozzá az államtitkár. Nyilvános a Bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés, ezt a kormány szóvivő jelentette be a sajtótájékoztatón. Szondi Vanda elmondta, a kormány.hu oldalon már most is bárki elolvashatja. A jelentést a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. Változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben, a bicskei jelentés hatására bevezetik az anonim jelzést és külön eljárás dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. Hangsúlyozta, súlyos vagy vezetőt érintő ügyben kötelező lesz a független külső vizsgálat és az azonnali dokumentált kockázatértékelés. A fenntartói ellenőrzésekbe előre be nem jelentett helyszíni látogatások, valamint a gyermekekkel és a dolgozókkal vezetői jelenlét nélkül lefolytatott beszélgetések is beépülnek. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkenést nem ígéri. A háziorvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Adakozásra biztat a zsinat elnöksége a radostjáni tűz kapcsán. A református.hu-n jelent meg Steinbach Józsefnek, a zsinat lelkészi elnökének, Molnár Jánossal, a zsinat presbiteri elnökével közös közleménye, melyben, mint írják, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége szomorú szívvel értesült a radostjáni református templomot elpusztító tűzesetről, amelyben nem csak a 18. századi műemléktemplom, de a mellette álló 1762-ben emelt fa harangtorony torony is megsemmisült. A templomról legutóbb júliusban született átfogó képi dokumentáció, a magyar református épített örökségtár számára készült fényképek segíthetnek a minél pontosabb helyreállításban. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indított, amelyhez a jobbadni.hu oldalon vagy közvetlen utalással is lehet csatlakozni. Most erre biztatja a zsinat elnöksége is a híveket, gyülekezeteket, aki teheti, járuljon hozzá az újjáépítéshez. Hegedűs Lórend Gézáné, a Magyar Református épített örökségtár vezetője, a református.hu-nak elmondta, a templom együttes egyik legnagyobb értékét a templom mellett különálló 1762-ben emelt harangtorony jelentette. Az ilyen a templomtól elkülönülő fatornyok Észak-Kelet-Magyarország református építészetének jellegzetes emlékei. A radostnyáni torony azonban ezen belül is ritkaságnak számított. Felső, árkádos galériás része ugyanis nem négyszögletű, hanem hatszögletű volt. A helyreállítás egyik legösszetettebb feladata egyébként az 1784-ben készült festett fa mennyezet rekonstrukciója lehet majd. Barna Sándor és Meleg Attila, a két jelölt a Tiszán inneni református egyházkerület püspöki tisztségére, közölte az egyházkerület. A kerület választási bizottsága szerdai ülésén számba vette és megvizsgálta az egyházmegyék jelentéseit a megtartott egyházmegyei közgyűléseknek a püspöki és a főgondnoki tisztségre leadott jelölések adatait. A jelölést Barna Sándor és Meleg Attila fogadta el, ez alapján kerülnek kiküldésre az egyházkerületi tisztségekre vonatkozó szavazó. A püspöki tisztségre összesen 384 érvényes jelölés érkezett, melyek közül Barna Sándor 312-t, Meleg Attila pedig 72-t kapott. Főgondnoki tisztségre Molnár Pál és Fórizs István kapott jelöléseket. Október 10-e a mentális egészség világnapja. Kutatások igazolják, hogy Magyarországon is nagyon sokan küzdenek lelki nehézségekkel, a stressz, a szorongás szinte népbetegséggé vált. A problémára figyelmet irányító világnaphoz is kapcsolható az a konferencia, amelyet a Debreceni Egyetem és az Oktatási és a Gyermekügyi Minisztérium szervezett. A Mentális Egészség Esélyegyenlőség Befogadó Felsőoktatás című kétnapos fórum egyik célja az volt, hogy bemutassák a működő jó gyakorlatokat, valamint hogy országos szakmai és szakpolitikai párbeszéd induljon ebben a témában. Kőfalusi Esztert, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium helyettes államtitkárát hallják.
2: Amikor a minisztériumban elkezdtük a közös munkát a kollégákkal, akkor az egyik első feladat volt, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a lemorzsolódás csökkentése tárgyában hogyan tudjuk a hallgatókat minél inkább segíteni, magát ezt a lemorzsolódás jelenséget akadályozni. Nagyon fontos témára bukkantunk, ami ugye a hallgatóknak a mentális egészségének, mentális jólétének a megőrzésével kapcsolatos kérdéskör, illetve a fogyatékos üggyel kezdtünk el foglalkozni, és akkor összehívtunk egyeztetés a fogyatékos ügyi koordinátorok körében. Azt gondoljuk, hogy az, hogy az intézmények ebben együtt tudnak gondolkodni, együtt tudnak dolgozni, a jó gyakorlataikat egymás között megosztani, az segíteni fogja a hálózatosodást, milyen jó gyakorlatokat tudnak a hallgatói támogatás kérdéskörében alkalmazni. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen segíteni fog. Vannak intézmények, ahol ezt a hallgatói szolgáltatások között alapvetésként vezetik be ezeket a támogató funkciókat, de van több olyan intézmény, ahol viszont opcionális lehetőségként van ez jelen, és van, ahol meg egyáltalán nincsen jelen ilyen jellegű támogatás. Nyilván az lenne a cél, hogy alapvetés legyen az, hogy ilyen hallgatói szolgáltatások vannak, ahol pedig nincsen, ott pedig segítsük ennek a bevezetését.
1: Nem támogatja a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a vagyonadó jelenlegi tervek szerinti bevezetését, mert az veszélyezteti a magyar kis és közepes vállalkozások fejlődését. A megoldást a vállalkozásban működő termelőtőke védelmében és a beruházásokat veszélyeztető szabályok átdolgozásában látják, közölte a VOSZ. A tervek szerint az 1 milliárd forintos adómentes értékhatár feletti vagyonba a vállalkozói részesedéseket is beszámítják majd. Közölték, magas cég mérték mellett is előfordulhat, hogy a tulajdonosnak nincs elegendő szabad pénze az adó megfizetéséhez. Ha emiatt többletosztalékot vesz ki, az a vállalkozás fejlesztési forrásait csökkentheti, mutatott rá közleményében a szövetség. Ezért a VOSZ célzott mentességet kér a Magyarországon tényleges gazdasági tevékenységet és foglalkoztatást szolgáló vállalkozói vagyonra. A szervezet azt is javasolja, hogy nyújtson kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és a munkavállalók képzése. A VOSZ a tervezett adókulcsok csökkentését is javasolja, valamint fokozatos bevezetését. A társadalmi egyeztetésre megszabott október 14-i határidő meghosszabbítását is kezdeményezik, és közvetlen tárgyalást a pénzügyminisztériummal.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Darab Ágnes vagyok, református lelkész. Isten igéjét a János első leveléből olvasom, János első levele harmadik részéből, a harmadik rész harmadik versétől a hatodik versig a következőképpen. Ezért, aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűn cselekszik, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjuk, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látja és nem ismeri őt. Amen. A felolvasott ige nagyon fontos kérdést tesz fel. Mit változtat meg bennünk az, hogy Krisztushoz tartozunk? János apostol az előző versekben arról beszélt, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Isten gyermekeinek nevez bennünket, és azok is vagyunk. Ez hatalmas örömhír. De Isten gyermekeinek lenni nem csak egy szép cím. Nem csak azt jelenti, hogy van egy reménységünk az örök életre, hanem azt is jelenti, hogy Krisztus megváltoztatja az életünket. János ezt mondja, aki ebben a reménységben él, megtisztítja magát, amint ő is tiszta. Mit jelent ez? Azt, hogyha valóban Krisztusban reménykedünk, akkor szeretnénk egyre inkább úgy élni, ahogyan ő akarja. Nem azért, hogy Isten végre szeressen bennünket, hanem azért, mert Isten már szeretett bennünket. Ez nagyon fontos különbség. Nem azért engedelmeskedünk, hogy kiérdemeljük Isten szeretetét, hanem azért engedelmeskedünk, mert megtapasztaltuk a kegyelmét. Ha valaki igazán megérti, hogy Krisztus mit tett érte, akkor valami elkezd változni a szívében. Másképpen kezd nézni a bűnre. Ami korábban talán természetes volt, azt már nem tudja olyan könnyen elfogadni. Ami korábban nem zavarta, az most fájni kezd. Mert Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy nem akarunk együtt élni azzal, ami elválaszt Istentől. János nagyon komolyan beszél a

bűnről. Azt mondja, aki a bűn cselekszi, törvényt is cselekszik, mert a bűn törvénytelenség. A Biblia nem próbálja megszépíteni a bűnt. Mi emberek sokszor más neveket adunk neki. Azt mondjuk, mindenki ezt csinálja, nem olyan nagy dolog, csak egy kis hazugság volt. Csak haragszom egy kicsit. Mindenki önző néha. Ilyen vagyok, nem tudok megváltozni. De Isten igéje azt mondja, a bűn elválaszt Istentől. És ezért nem lehet vele könnyedén bánni. A bűn nem egyszerűen egy hiba. A bűn olyan út, amelyen eltávolodunk Istentől. És János azt mondja, Krisztus azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket. Ez az evangélium egyik legnagyobb örömhíre. Jézus nem azért jött, hogy elítéljen bennünket. Azért jött, hogy megmentsen. Nem azért jött, hogy azt mondja, próbálj meg jobb ember lenni, hanem azért, hogy új életet adjon. A kereszt azt mutatja meg, milyen komoly a bűn, de ugyanakkor azt is megmutatja, milyen nagy Isten kegyelme. Jézus magára vette azt, amit nekünk kellett volna hordoznunk. És ezért van bocsánat. Ezért van új kezdet. A keresztény ember naponta tanulja azt mondani. Uram, vizsgáld meg a szívemet. Mutasd meg, mi nincs rendben. Mutasd meg, mit kell elengednem. Mutasd meg, miben kell változnom. Ez nem mindig könnyű imádság, mert sokkal könnyebb mások hibáit meglátni. Könnyebb megmondani, hogy a másik mit csinál rosszul. De Isten igéje ma bennünket kérdez. Mi van az én szívemben? Milyen a beszédem? Milyen a gondolkodásom? Hogyan bánok a családommal? Hogyan bánok azokkal, akik nem tudnak nekem visszaadni semmit? Mi történik akkor, amikor senki sem lát? Ott is Krisztust követem? Mert a hit nem csak a templomban található, nem csak az imádságban, nem csak az Isten tiszteleten, hanem a hétköznapokban. A családban, a munkahelyen, az utcán, a pénzügyeinkben, a kapcsolatainkban, a szavainkban, és még abban is, ahogyan a másikról beszélünk, amikor ő nincs jelen. A mai ige nem azt mondja, hogy a Krisztusban hívő ember soha többé nem vétkezik, hiszen tudjuk, hogy még mindig küzdünk. Eleshetünk, elbukhatunk, lehetnek rossz döntéseink. De nagy különbség van a között, hogy elesünk a bűnben, vagy pedig meg akarunk maradni a bűnben. Aki Krisztushoz tartozik, nem akarja bűnt életének urává tenni. Ezért olyan fontos a mai ige első mondata, aki ebben a reménységben él, megtisztítja magát. Milyen reménységről van szó? Arról, hogy egyszer meglátjuk Krisztust. Arról, hogy az életünknek van célja. Arról, hogy nem a bűn és nem a halál az utolsó szó. Krisztus jön, és mi hozzá tartozunk. Ez a reménység pedig már most hatással van az életünkre. Ha tudom, hogy Krisztushoz tartozom, akkor szeretnék úgy élni, hogy az életem őt tükrözze. Gondoljunk egy tükörre. A tükör nem azért lesz tiszta, hogy valaki szeresse, hanem azért, hogy jól tükrözze vissza azt, ami előtte van. A mi életünknek is Krisztust kell tükröznie. Nem tökéletesen, de egyre inkább. Hogy amikor az emberek velünk találkoznak, valamit meglássanak Krisztus szeretetéből. Lássanak türelmet, lássanak megbocsátást, lássanak őszintességet, irgalmat, lássanak olyan embert, aki nem tökéletes, de tudja, hogy kihez tartozik. A felolvasott igeszakasz két dolgot tart elénk. Először azt, hogy Krisztusban van reménységünk. Másodszor pedig ez a reménység megtisztítja az életünket. Ezért ne csak azt kérdezzük, üdvösségem van-e, hanem azt is, látszik-e rajtam, hogy Krisztushoz tartozom. Látszik-e a beszédemen, a döntéseimen, látszik-e, ahogyan a családommal bánok, ahogyan megbocsátok, ahogyan a nehézségeket hordozom. Adja Isten, hogy egyre inkább látható legyen rajtunk Krisztus. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, hanem azért, mert engedjük, hogy ő formáljon bennünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy elvedd a bűneinket és új életet adj nekünk. Köszönjük a kegyelmedet és a bocsánatodat.
Kérünk, mutasd meg nekünk mindazt, ami nem kedves előtted az életünkben. Adj bátorságot, hogy őszintén szembenézzünk a bűneinkkel. Segíts, hogy nem mentegetőzünk, hanem hozzád vigyük mindazt, ami terhel bennünket. Tisztítsd meg a szívünket, tisztítsd meg a gondolatainkat, tisztítsd meg a beszédünket, tisztítsd meg a kapcsolatainkat és az egész életünket. Úrunk, segíts, hogy ne csak szavainkkal mondjuk, hogy Krisztushoz tartozunk, hanem az életünkkel is mutassuk ezt. Köszönjük azt a reménységet, amelyet Jézus Krisztusban kaptunk. Tarts meg bennünket a hitben, és formálj bennünket egyre inkább a te akaratod szerint.

Áprili Lajos. Ámulni még. Ámulni még, ameddig még lehet, amíg a szíved jó ütemre dobban. Megőrizni a táguló szemet, mellyel csodálkoztál gyerekkorodban. Elálmélkodni megszokottakon, az andezitbe plantált ősi váron, virágokon, felhőkön, patakon, az azurban kerengő vadmadáron. A csillagon, ha végtelen terek hajítják át a késő nyári égen, s ámulva szólni, most voltam gyerek, s vén volnék már, s itt volna már a végem.

0: édes álom. Esti mesénk következik. A rendőrségen. Mikor odaértek, a pék előre ment és bezörgetett. Rendbiztos úr, nyissa ki az ajtót! Időbe telt, amíg Bastián rendbiztos felébredt álmából, de végre kiszólt. Ki az? Itt a három rabló. A minden itt, kiáltott fel a rendbiztos. Mit kerestek itt nálam? Azt hitte, maguk a rablók zörgetnek az ajtaján. Én vagyok az rendbiztos úr, a pékmester. Elfogtuk a rablókat. Lehetetlen. Nyissa ki az ajtót, meglátja, hogy igaz. Bastián rendbiztos gyorsan felöltözködött, megkereste a kulcsot és kizárta az ajtót. Tessék, itt vannak, mutatta neki büszkén a pékmester. Jó, de hiszen öcsen vannak, ha jól látom. Nem, nem, a másik kettő nem rabló, ez itt elől a hentes, az ott hátul Berg, a boltos. Aha, hát persze, persze, látom már. Jó napot, Berg, jó napot, hentes mester, vagyis inkább jó estét, mert régen este van már. Kerüljenek beljebb, tessék, jó estét nektek is, mondta most a rablóknak. Megkereste a pápa szemét, leült az íróasztalához, és elővette a vastag könyvet, amit kihallgatási jegyzőkönyvnek hívott. Szóval ti vagytok a három rabló? Igen, felelték egyszerre. No, várjunk, ezt fel kell jegyeznem. A nevetek? Kasper. Jesper. Jonathan. Bastián rendbiztos ezt is feljegyezte a könyvébe, aztán folytatta a kihallgatást. És mit követtetek el ma este, hat hallom? A rablók nem feleltek mindjárt, Kasperre néztek. Mondd meg te! És Kasper elkezdte. Semmi rosszat nem követtünk el, jó esti levegőt akartunk szívni, nagyot sétáltunk, de hideg volt, fázott a kezünk, gondoltuk a pék biztosan kenyeret sütött, délután a pékségben jó meleg van, bementünk melegedni. Nem is olyan képtelenség, amit mond, mormogta Bastián rendbiztos, és mindent felírt a könyvébe. Jó, de hisz ebből egy szó se igaz, szólt közbe a pékmester. Lopni jöttek, az a hosszú ott már bedugott a zsákjába 7 egész kenyeret, amikor elfogtuk.
1: Eny, ez nem szép dolog. Van valami megjegyzésed arra, amit a pékmester mond?
0: Van, rendbiztos úr, csak véletlenségből történt. Sötét volt a pékségben, én meg ott botorkáltam a nyitott zsákkal, beleütköztem a kenyérrakásba, és az a pár kenyér legorult éppen bele az én zsákomba.
1: No, nézd csak, nem is olyan képtelenség, mondta Bastián.
0: Jó, de hiszen egy szava se igaz, tiltakozott a pékmester. Nálam soha sincs egy rakáson a barna kenyér meg a fehér.
1: Nincs egy rakáson?
0: Az már baj. A rendbiztos elszomorodott, és Kasperhez fordult.
1: Akkor hát, úgy látszik, azért mentetek a pékségbe, hogy kenyeret lopjatok.
0: Úgy látszik azért.
1: Várj, ezt fel kell jegyeznem. Nem ismételnéd meg, amit most mondtál?
0: Úgy látszik azért. Az a kövér meg befalt egy csomó mézes, szólni se tudott, amikor elfogtuk, úgy tele volt a szája, mondta a hentes.
1: Nagyon szereti a mézest, mondta Kasper. Szereti a mézest,
0: mormogta a rendbiztos, miközben ezt is feljegyezte a könyvébe.
1: És mit vittek még el a pékségből?
0: Már semmit nem vittünk el, mondta Kasper. Jó volna talán megnézni a zsebeiket, ajánlotta Bergboltos. Erre aztán a három rabló kénytelen volt kifordítani zsebeit. Kaspernél semmi se volt. A Jonathan zsebében se találtak semmit, de Jesper zsebéből előkerült a nagy tábla csokoládé.
1: Nézd csak, egy tábla csokoládé, mondta a rendbiztos.
0: Jó, de azt nem magamnak loptam, védekezett Jesper.
1: Hát kinek?
0: Az oroszlánnak.
1: Mi a csuda? Az oroszlán megeszi a csokoládét.
0: Megbizony, a tejcsokoládé a kedves étele.
1: Hát, nem mondom, hogy szereted az állatokat, az szép dolog, de lopni nem való, mondta Bastián.
0: Tudom, mondta Jesper. Gondoltam is rá, hogy megfizetem majd a pékmesternek, de hamarabb jött, mint hitte.
1: Hát, akkor ezzel megvolnánk. De mivel többször raboltatok már, nem tehetek mást. Letartóztatlak a törvény nevében. 48 napi börtönre ítéllek benneteket. elég sok, mormogta Kasper.
0: És legalább meleg van ott?
1: Kérdezte Jesper. Meleg van, felelte a rendbiztos. Még szép.
0: Enni is kapunk?
1: Kérdezte Jonathan. Kaptok, háromszor naponta.
0: Akkor nem is olyan nagy baj,
1: mondta Jonathan. Így történt, hogy a három rabló mégis a dutyiba került. A börtön ugyanabban a házban volt, mint az őrszoba és Bastián rendbiztos lakása.
2: Gondviselésedet téged áldlak, Uram, te rád bízom magam, te őrizd nyugalmam. Az éjszakában is oltalmazom kezed, és téged dicsérelek reggel, ha felkelek, ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

Isten volt az Isten, az Isten volt az Úr. Azután jött a tűzvíz, az ég a kék az Úr. Majd jöttek a királyok, s azok lettek urak.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben, tette hozzá az államtitkár. Nyilvános a Bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés, ezt a kormány szóvivő jelentette be a sajtótájékoztatón. Szondi Vanda elmondta, a kormány.hu oldalon már most is bárki elolvashatja. A jelentést a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. Változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben, a bicskei jelentés hatására bevezetik az anonim jelzést és külön eljárás dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. Hangsúlyozta, súlyos vagy vezetőt érintő ügyben kötelező lesz a független külső vizsgálat és az azonnali dokumentált kockázatértékelés. A fenntartói ellenőrzésekbe előre be nem jelentett helyszíni látogatások, valamint a gyermekekkel és a dolgozókkal vezetői jelenlét nélkül lefolytatott beszélgetések is beépülnek. Nem támogatja a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a vagyonadó jelenlegi tervek szerinti bevezetését, mert az veszélyezteti a magyar kis és közepes vállalkozások fejlődését. A megoldást a vállalkozásban működő termelőtőke védelmében és a beruházásokat veszélyeztető szabályok átdolgozásában látják, közölte a VOSZ. A tervek szerint az 1 milliárd forintos adómentes értékhatár feletti vagyonba a vállalkozói részesedéseket is beszámítják majd. Közölték, magas cégérték mellett is előfordulhat, hogy a tulajdonosnak nincs elegendő szabad pénze az adó megfizetéséhez. Ha emiatt többletosztalékot vesz ki, az a vállalkozás fejlesztési forrásait csökkentheti, mutatott rá közleményében a szövetség. Ezért a VOSZ célzott mentességet kér a Magyarországon tényleges gazdasági tevékenységet és foglalkoztatást szolgáló vállalkozói vagyonra. A szervezet azt is javasolja, hogy nyújtson kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és a munkavállalók képzése. A VOSZ a tervezett adókulcsok csökkentését is javasolja, valamint fokozatos bevezetését. A társadalmi egyeztetésre megszabott október 14-i határidő meghosszabbítását is kezdeményezik, és közvetlen tárgyalást a pénzügyminisztériummal. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készülhet az idén Franciaországban, a francia mezőgazdasági minisztérium szerint az elhúzódó hőség és asszály továbbá a szőlőterület csökkenése miatt. A minisztérium legfrissebb előrejelzése azt mutatja, hogy Franciaország 34,9 millió hektoliter bort termel az idén, ez meghaladja az egy hónappal korábban várt 33,9 millió hektolitert. Az idei bortermelés 2%-kal marad el az elmúlt év eleve alacsony szintjétől, és 14%-kal kisebb a 2021 és 25-ös évek közötti átlagnál. Champagne-ban a szüret szeptember elején fejeződött be, ami rendkívül korai időpontnak számít. A bortermelés, a fagy, a jégeső, az asszály és a hűség miatt összesen 1,34 millió hektoliter lesz itt, ami nagyjából a fele a tavainak és az elmúlt 5 év átlagának. Szinte mindegyik francia borrégióban csökken majd a termelés tavalyhoz képest.
0: az időjárásról.
1: Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban hallhatnak a Debreceni Református Egyetemi Templom őszi programjairól, de előtte arról a kötetről, amelyik a 300 éves debreceni kis templom, majd más néven Csonka templom történetét mutatja be mese formájában. A város legrégebbi épületének történetét Vas Gergely foglalta mesébe, a könyvet Kostyá Viktor illusztrálta. A kötet október közepén jelenik meg, és várhatóan október végén mutatják be.
2: Stúdióban vendégünk ismételten Vas Gergely író és Kostyá Viktor illusztrátor. Hát akkor megint egy közös projekt, már nem is számoljuk, hogy hanyadik. Szerintem így össze is fort a nevetek és a közös alkotások. A mostani, amiről beszélünk, pedig olyan szempontból különleges, hogy a reformátussághoz kapcsolódik, még pedig a kis templom 300 éves évfordulójához. Na, ez a felkérés hogy talált meg titeket?
3: Ez a felkérés az úgy talált meg bennünket, hogy nagyon jól mondtad, hogy Viktorral a írásba, rajzolásba összeforra nevünk, és a városba tényleg ilyen nagy képűség nélkül mondhatom, hogy már számon tartanak bennünket ebben a szegmensben, és itt kapcsolódott a kis templom 300-as jubileumi évhez a mi dolgunk. A gyülekezet megtalált bennünket, és felkértek bennünket arra, hogy készítsük el azt a mesekönyvet, ami a 300 éves kerek jubileumra készül.
2: Van ehhez annak köze esetleg, hogy mind a két kisfiad a református általános iskolába jár, és hogy ugye a Dino Kalamajkát, ha jól tudom, a második részt már még megjelenés előtt az osztály megismerhette, tehát, hogy azért ő hírel benneteket a református perkeken belül még inkább.
3: Igen, ez rendkívül szívet melengető dolog, hogy a dínók, illetve a madarak a földön szárnyakon kapcsán a tanterv részei lesznek ilyen módon, és mind a két fiamnak az osztályába olvastak belőle a pedagógusok, úgyhogy ez nagyon szívet melengető dolog, és a gondviselés, illetve az, hogy az élet nagy rendező, nagyon szépen összefésülődnek a szálak, és az, hogy mi csináljuk Viktorral a mesekönyveket, az, hogy van kapcsolódásunk református oktatási intézményhez, illetve ugye ez a templom jubileum, ez így szépen összekapcsolódik végül.
2: Jó, és akkor hogy lehet megfogni egy 300 éves gyülekezetnek a történetét meseformájában? Ez mennyire volt kihívás?
3: Abszolút hívás volt, de egy nemes feladat, mert hogy a korábbi könyveinkhez képest ez azért másabb, mert volt eleve egy megadott téma, illetve szempontrendszer. Ugye a templomhoz kellett, illetve a templom történetéhez kellett kapcsolódnia, és mesének kellett lennie, tehát ez volt a kijelölt irány. És innentől kezdve kellett felépíteni egy világot hozzá, és a döntés az arra született, hogy egy időutazós mese formájába tudjuk leginkább bemutatni azt, hogy milyen most a jelenbe a kis templom, illetve mik voltak azok a mérföldkövei a múltba a templom építésének, létesülésének, amit meg kell, hogy ismerjen minden, és nem csak debreceni, hanem az országban minden ez iránt érdeklődő gyerek. Úgyhogy lett egy időutazós mese belőle, ami minden gyereket nagyon foglalkoztat, az a nyomozás, úgyhogy a különböző idősíkokban, különböző nyomozások eredményeképpen alakul ki a mesébe az a templom, amit most látunk a valóságban, úgyhogy a mese és a fikció párhuzamosan fut egymással.
2: Vannak fő karakterei egyébként, és most azért kérdezek ilyen nagyon egyszerűeket, mert ugye még nem találkoztam a mesekönyvvel, hogy mégis hogy épül fel, van egy főszereplője, aki ezt az egészet végigviszi, vagy mindig behoztok újabb és újabb szereplőket, akik esetleg a múltban kapcsolódhattak a templom történetéhez.
3: Egy jelenkorban élő páros, egy kisfiú és egy kislány azok, akik kalandoznak a különböző idősíkokon keresztül. Ugye sok kritika érte, főleg az első dínos könyvet, hogy nekem fiús apukaként nincs lány szereplő, ezért is lett az a koncepció, hogy egy kisfiú meg egy kislány kalandoznak, úgyhogy ők mondhatjuk azt, hogy valós 21. századi szereplők, gyerekek, akik előtt kinyílnak olyan időkapuk, amiben tudnak utána kalandozni a múltban.
2: Viktor, hozzád fordulok, neked mennyire volt kihívás ez? Mert azért nyilván megint egy más, és talán másképp kell megragadni, nem, a karaktereket. Lehet, hogy annyira nem lehet minden képregényes, vagy ilyen nagyon, nem azt mondom, mondom, hogy karikatúra, mert nem azokat használod, de hogy mégis azért egy kicsit eltúlzóak ugye a tulajdonságok a személyeknél, akiket megrajzolsz, nyilván valószínűleg azért is, hogy jobban megismerhetőek, megragadják jobban a figyelmét az embernek, de itt lehet, hogy jobban kell figyelni arra, hogy ennyire ne legyen nagy vonalú a szereplőknek a jellemvonásaival?
4: Hát meglepő módon, ugye, ahogy Gergő is mondta, ez egy teljesen új terület volt számunkra. Szerintem akár sztori írásban, én azért, ahogy beszélgettünk, vagy ezt tapasztaltam felőled, illetve hát rajzilag is. Rajzilag ugyanis a dinoszaurusz kalamajkával ellentétben nem csak 2-3 dologra kellett figyelnem, hanem egyszerre 100 dologra. Ezt kellett ugye összefésülni, és a kihívás az tulajdonképpen egyfajta új lehetőséget is adott nekem, ugyanis volt szerencsém májusban Japánban járni, és Japánban rengeteg, én a rajzos világát nagyon-nagyon szeretem, ezen belül is például van a Miyazakinak ugye a Ghibli stúdiója, és ugye az Oscar díjas Chihiro Szellemországban, és ugye ennek a parkját látva, ugye ott így a kulisszák mögé is betekinthettem, hogy például ők hogy alakítják ki ezt a rajzi világot, és ez nagy hatással volt rám, úgyhogy azzal a kreatív ötlettel álltam elő Gergőnek is, hogy egy teljesen újféle megfogalmazást adjunk a mesekönyvnek, egy nagyon egyszerű, egyvonalas kontúrozással, tehát teljesen különböző, mint az eddigi illusztrációim, ugyanis itt ezt a fajta hatást ötvöztem a karikatúráimmal, és ötvöztem az eddigi illusztrációimmal. Tehát itt most már több szempont jött egybe, illetve ami különlegessége az egész könyvnek talán, hogy ez a fajta stílus, amit össze tudtam hozni, ez az egyvonalas stílus, ez rendkívül jól illeszkedik például a tradicionális grafikákhoz, tehát például a részkarc és a részmetszésnek a nyomatainak a végeredményéhez, tehát borzasztó jól tudtam ezt a két távoli dolgot egybe kapcsolni, mert működtek együtt és jól fuzionáltak, ezáltal egy elég különleges látványvilágot sikerült az egészbe behozni. Ezt már csak azért is meg kellett lépnem, mert Gergő is szintet ugrott, akkor nehogy én maradjak már le.
2: Nem csak a nevetek ford össze, hanem a közös fejlődés is megvalósul. Ezt mennyire érzed egyébként úgy, hogy a komfortzónádból ki kellett lépni, és mennyire látod azt, hogy esetleg ezt be tudod építeni abba a stílus irányzatba, amit te képviselsz?
4: Én ahogy öregszem, én annál inkább veszem észre azt, hogy minél inkább a komfortzónán kívül mozgok, annál több jó dolog történik velem, ugyanis minden nehézségnek a végeredménye sokkal édesebb, tehát hogy sokkal-sokkal jobban tudok neki örülni. Ez nem csak az illusztrációra vonatkozik, hanem a vállalkozásomon belül az összes többi feladatra is, tehát amire így zsigerből azt mondanám, hogy nem, egyszer csak azt mondom, hogy igen. Aztán utána persze vakarom a fejem, meg tervezések, meg minden, tehát hogy összejön itt, de a végeredményképpen, tehát hogyha ezeket meglépem, tehát megpróbálok a gyávaságom ellenére bátor lenni, akkor ezeknek a végeredmény

0: mindig valamilyen kutató munka megelőzi ezt a projektet, bármelyik könyvről is legyen szó, és azért te Gergő ebeli sok időt is fektetsz. Tehát gondolom a felkérés nem tegnap talált meg idézőjelesen, hanem sokkal korábban. És hogy mennyiben kell megjelenjen, vagy kellett, hogy megjelenjen nyilván egy időutazás a mesében, a különböző koroknak a leírása, és akár ezt képileg meg kellett-e jelenítened. Mert ugye nyilván a kis templom környezete is folyamatosan változott a 300 év alatt.
1: Igen, hát azzal kezdeném, hogy az idő. Tehát az idő a mai világunkban mindig egy szorító tényező, és valójában nem volt olyan sok idő ennek a projektnek a megvalósítására. Ugye mindenképpen ennek idén kész kellett lennie, úgyhogy feszes volt az idő, ami erre volt. És ugye, amit mond Viktor is, hogy amit édesapám úgy fogalmaz meg, hogy teher alatt erősödik a pálma, ez nagyon igaz, és Viktornak a rajzain, mert ugye ő később van a folyamatban, tehát ugye én kezdem, utána jön ő az illusztrációkkal, nyilván ez olyan, hogy fogy az idő menet közben, és így kerül rá Viktorra a teher. És látszódik, hogy amikor elkezd rajzolni, az elején még van idő, akkor azért úgy szépen komótosan jönnek a rajzok, nagyon jók, látszódik az, hogy alakulnak ki a karakterek, és amikor Viktornak elkezd fogyni az ideje, akkor ez alatt a teher alatt elkezdenek jönni a tökéletes képek. Tehát nem az, hogy az eleje nem jó, ezt ne értsétek félre, hanem elkezd jönni a csoda. És akkor nekem ez az időszak, amikor Viktor mindig ugye küldi egyenként az illusztrációkat, ez olyan, mint a kisgyereknek a karácsony, hogy ugye minden nap kapok valamit.
0: Adventi kalendárium.
1: Igen, igen, tényleg olyan az egész alkotási folyamat.
2: Ekközben én azért kiholdok lábon pár agyisztrókot.
1: Igen, ez tény is való, ezt az oldalát is ugye egy az egyben lehet látni Viktornál, de a végeredmény az a tökéletes. És akkor visszakanyarodva oda, hogy igen komoly kutató munka van mögötte, egyrészt a gyülekezettől is kaptunk anyagokat a kis templom történelmére vonatkozóan, voltunk a református kollégiumba is, a Debreceni Egyetem könyvtárából lettek olyan könyvek beszerezve, amik a korabeli öltözködési, kifejezetten debreceni, illetve hajdúsági öltözködési, viseleti szokásokat mutatták, és ezeket mind a ketten alaposan átrágtuk Viktorra, így ez a történetbe is bele van építve, illetve az illusztrációkba is megjelenik.
0: Na és mikor láthatjuk a kötetet?
1: Október 15-én 2026 évben megjelenik a Kis templom titka című mesekönyv.
0: Hol lehet majd először megtalálni?
1: A könyvbemutatót a Karakter könyvesboltba tervezzük, még a részletei most állnak kidolgozás alatt, és utána ott mindenképpen megvásárolható a könyv, illetve mivel a Calvin kiadó fogja terjeszteni, a református könyvesboltokban is, és a világiakban is megvásárolható lesz a könyv.
0: És mi lesz a következő projekt ezután, hogy most felépülsz az agyi sztrókjaidból, akkor látod-e már a következő közös projektet?
2: Hogy ne látnám. Én, ahogy Gergő is mondta, nem áll meg semmi. Haladunk tovább, és hát nagyon várjuk az összes többi ilyen lehetőséget, amiben ugye fel tudjuk építeni, mert tulajdonképpen rajzilag is ebbe igazából még csak most kezdek belerázódni. Szeretném megnézni azt, hogy még miket lehet ebből kihozni. Ez egy nagyon-nagyon jó projekt volt, szerintem, ahogy Gergő is mondja, hogy ugye teher alatt nő a pálma, tehát hogy én is éreztem azt, hogy volt egy flow, ami nagyon jó volt, és ezért is szeretem azt, hogy ugye ilyen egybe szoktam csinálni, tehát ahogy jeleztés Gergő, hogy jöttek megint indultak a rajzok, ez annak köszönhető, hogy ugye nem állok, nem teszek közé semmit, hanem folyamatosan ezeken dolgozom, ezeken pörög az agyam, és tényleg így van, hogy nekem valahogy úgy működik ez az egész, hogy minél inkább többet gondolkodom, agyalok rajta, hogy épüljön fel, nézegetem ugye az anyagokat, amit hozzá kaptunk, akár ugye visszatérek, megnézek akár egy Ghibli mesét, mert hogy ott is ugye a gesztusok, a kifejezések, az rengeteget segít nekem, hogy folyamatosan ebben maradjak, és minél tovább ki tudjam vinni, és szokás szerint utoljára mindig, ez már szerintem nálunk ilyen hagyományon, legutoljára csinálom meg mindig a borítót.
0: Na ez is egy

0: kulisszatitok, mert ezt se tudtuk.
1: Ez így van.
2: Igen.
1: Mindig a legutolsó rajta.
2: Hagyományosan történelmileg így van, és akkor ugye Viktornak már nem csak a gondolatvilágában, hanem a kezébe is annyira benne van az az adott sztori, hogy így születnek meg azok a borítóképek, aminek az az eredménye, hogy a könyves boltokban, polcokról szinte leugranak ezek a könyvek, szóval mindig az a mestermunka a végére.
0: Van egy feltételezésem, hogy ezek után csak még több megkeresés lesz, és a lehetőség arra, hogy újabb és újabb területeken kipróbáljátok magatokat, de azok a klasszikus vonalak, amikről az elejétől kezdve beszélünk, akár egy húsvéti dínós mese, vagy egy felnőtteknek szóló könyv, ez a projekt hol tart, vagy most ez egy kicsit parkolópályán van itt a legutóbbi megkeresés kapcsán?
2: Most ugye ez a Kis templom titka című könyv volt a fókuszban, de nyilván készülődnek a többi dolgok is. A dínósnak a folytatásával kapcsolatban nagyon pozitív a kiadónk, az minden valószínűség szerint annak a harmadik kötete az meg lesz. Most nyilván egy kicsit az hátrébb szorult ebbe az új dologban, illetve mi azt érezzük, hogy ennek a templomos időutazásnak még azért lesz folytatása, akár Debrecenben, akár országos szinten, mert sokan úgy gondolják, hogy ez egy jó dolog, és ha egy picit arról a részéről is beszélhetek, hogy azért látjuk vasárnaponként, hogy a gyerekeket azért a templomban nehezebb a 21. századba bevonzani, és ennek a mesekönyvnek többek közt a templom bemutatásán túl az is lenne a küldetése, hogy a gyerekekhez hozzuk közel a templomot, merjenek bemenni, szeressenek bemenni, érdekelje őket az, hogy mióta van, miért van, és ebből eredően lehet, hogy ennek lesz még folytatása.
0: És akkor Viktor, még hozzád fordulnék ennek kapcsán, hogyha lesz ennek folytatása, akkor megvárod, hogy kilökjenek a komfortzónádból, vagy te már tudatosan kilépsz és keresel valamilyen új?
1: Nem kell megvárnom, kilöknek. Mindenki tudja már lassan, hogy így dolgozok jól, úgyhogy ez már szerintem része, lassan ez is ugyanúgy hagyománya lesz, mint az utoljára, hogy a borítót. De azért mi is próbálunk folyamatosan ezen fejleszteni, hogy azért előbb-utóbb nekem, tehát a komfortzónámon kívül eső dolog ugyanúgy az is, hogy mondjuk esetleg véletlenül néha, majd egyszer-egyszer, valahol, valamikor több időm is lesz egy könyvet megrajzolni, és akkor mondjuk egy még részletgazdagabb, nyilván amennyit egy mesekönyv enged, de mondjuk akár egy még részletgazdagabb világot, vagy máshogy megfogalmazást, vagy egy kicsit több gondolok, tehát a spontaneitásnak is biztos, hogy megvan a maga szépsége, ezt bizonyítja most ez a jelenlegi könyv is, hogy ugye itt azért, ha volt is egy előtervezés, de magára a folyamatra nem volt túl sok idő, úgyhogy ugye azzal az egy flow-val kellett dolgoznom, ami viszont adott neki egy nagyon erős frissességet, amit nem biztos, hogy egy túl gondolt fázis az ugyanazt hozná. Viszont én kíváncsi lennék arra is, hogy ilyen az, amikor egy kicsit meg van idő rajta gondolkodni, és aztán pedig hirtelen majd megint megkapom, hogy nem is ott van a határidő, ahol gondoltam, hanem egy kicsit előbbre tolják, és akkor folytatódik.
2: Én talán azért voltam szerencsésebb, vagy szoktam lenni szerencsésebb, hogy én ugye a sor elején vagyok, nekem több időm van, és abban a szerencsés helyzetben voltam most, hogy kaptam lehetőséget arra, hogy szinte bármikor bemehettem a Kis templomba, és nézelődhettem, és inspirálódhattam. Úgyhogy ez nekem nagy lelki utazás volt ez a része a dolognak, hogy egy ilyen gyönyörű, egy 300 éves gyönyörű templomba be lehet ülni, és lehet gondolkozni, és nézelődni. Úgyhogy nekem ezek közben ilyen nagyon jó ilyen lélegzetvételek voltak. Szóval ez a projekt azért, és már csúnyán fogalmazva, hogy projekt, de talán manapság ez a legjobb szavunk rá, azért is volt különleges, mert ez egy ilyen szimbiotikus kapcsolat, egy nagyon intenzív találkozás volt egy 300 éves templommal. Tehát, hogy ez olyan csodálatos dolog, és olyan különlegességet ad ennek a könyvnek, ami ugye teljesen más, mint a dínók játékossága. Itt is van sok játékosság a sztoriba, de mégis van egy ilyen komoly tartalom mögötte.
0: Várjuk nagy szeretettel a könyvbemutatót.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debrecen Református Egyetemi Templom őszi programjairól szólunk. A következő hónapokban számos rendezvénynek ad majd teret az épület. Kiemelten népszerű helyszíne a komoly zenei koncerteknek, a Kodály Filharmónia és a Filharmónia Magyarország is több hangversenyt tervez ide ebben a fél évben is. De emellett előadások, beszélgetések, konferenciák és természetesen hitéleti alkalmak is lesznek a templomban. A részletekről Tóth Matocsi Lászlót, a Debreceni Református Egyetemi Templom kulturális igazgatóját kérdezte Olá Ilona.
1: A Debreceni Református Egyetemi Templom, mint rendezvény helyszín is beépítette már magát a város életét, és mint ilyen, mindig készül a szezonra. Ugye a tanév, ahogy indul, akkor indul az élet az egyetemi templomban is, és már el is kezdődött ez a programsorozat, hiszen már volt is egy rendezvény, amikor megnyitották a kapukat. Mivel készülnek erre az első szemeszterre, az őszi, koratéli időszakra?
2: Igen, nálunk is úgy van ugye az évtervezés, mint a színházakban, vagy az iskolákban, hogy ugye szeptembertől indítjuk tulajdonképpen mindig az évadot, úgymond az évadot, mert hogy a nyár az mindig egy csendesebb időszak, bár az sem programok nélküli teljesen, de nyilván szeptembertől indul igazán az élet. Hát nagyon változatos programkínálattal készülünk ismét a debreceniek számára, azok számára is, akik már ismerik az egyetemi templomot, meg azok számára is, akik esetleg még annyira nem. Ugye a templomok éjszakájában indítottuk ezt az idei őszünket, és hát szeretnénk folytatni több olyan programsorozatot, ami már az eddigi években is jól bevált és látogatott program. Így például folytatódik ősztől a tabuk sorozatunk majd.
1: Valaki esetleg nem ismerni ezt a sorozatot, a neve rejti a lényegét, ez egy előadás vagy beszélgetés, kerekasztal beszélgetés jellegű program, amit a Szólj be a pap csapatával közösen csinál az egyetemi templom, és mindig olyan kérdések kerülnek terítékre, amiket érdemes megvizsgálni részben egyházi, részben pedig szakmai szemmel, ebben nyújt kapaszkodót ez a tabu. Ez a mesterséges intelligencia témakör, hát igen, ez most olyasmi, amivel foglalkozni kell.
2: Így van, tehát ugye igyekszünk olyan témákat elővenni, amik érdeklik is a közvéleményt, az egyházit is, meg mondjuk a szélesebb társadalmi közvéleményt is, és amikről esetleg kevesebb szó esik, akár mondjuk hivatalos fórumokon, mondjuk egyházi fórumokon is. Ugye nagyon sok olyan téma kering azért most a közvéleményben, aminek annak mondjuk akár az egyházak részéről is vonatkozásai, de mégsem hallunk annyira sokat ezekről. Ezeket a témákat próbáljuk összeszedni a tabuk sorozatban, és hát igen, a mesterséges intelligencia az most olyan, éppen figyelgettem így az egyházi, a református egyházi közéletet is, hogy most ott is nagyon pörög ez a téma. Nyilván nem véletlenül, hát ugye napjainkat meghatározza, úgyhogy ezért gondoltuk, hogy mindenképpen érdemes.
1: Tehát a tabuk sorozat folytatódik, ez a korábbi években mindig nagyon népszerű volt, több alkalom van egy-egy szezonban, ha lehet így fogalmazni, ezzel indul, akkor októberben újra.
2: Így van, és hát folytatódnak a zenei sorozataink. Ugye az egyetemi templomnak, ha szabad ezt mondanom, legnagyobb erőssége talán az a zenei élete, ami a templomban hát nagyon örvendetes módon igen gazdag. Most már azt lehet mondani így 3 év után, lassan 4. évben. Több olyan sorozatnak is helyet ad az egyetemi templom, aminek eddig is, illetve van újdonság is. Amit már ismerhet a debreceni közönség, főleg a komoly zene iránt érdeklődő közönség, az az Akadémia Klasszika Bérlet, amit a Kodály Filharmónia Debrecen hirdet meg most már éves rendszerességgel. Ennek 4 koncertje is lesz az évadban nálunk, az első az már novemberben.
1: Ez kifejezetten az egyetemi templomra tervezett sorozat?
2: Úgy tudom, hogy nem kifejezetten az egyetemi templomra tervezett, viszont az utóbbi években az egyetemi templom lett ennek a házigazdája ennek a sorozatnak. Tehát picit most már azt lehet mondani, igen, hogy szerintem az Akadémia Klasszika az összekapcsolódik az egyetemi templommal. Ugye ez egy kamarazenekari bérlet, tehát ebben olyan típusú koncertek vannak, ami nem nagy zenekari darabokat tartalmaz, hanem inkább ilyen kamarazenekari csemegéket tartalmaz. De én azt látom, hogy nagyon népszerűvé vált az utóbbi időszakban a debreceniek körében, és azt a visszajelzést kapom egyébként a koncertlátogatóktól, hogy nagyon szeret az egyetemi templomot, szeretnek koncertre jönni hozzánk, tehát szerintem jól egymásra talált ez a kétfajta igény, hogy egy picit meghittebb térben tudunk koncerteket rendezni, ami érdekli is a közönséget, és hát ugye Bényi Tibor ennek a művészeti vezetője ennek a bérletnek, és az a különlegessége a sorozatnak, hogy ő nagyon sokszor saját maga is közreműködik a koncerteken csellistaként, nem csak dirigensként, hanem csellistaként is, tehát ilyen egészen érdekes koncertek szoktak lenni ebben a sorozatunkban.
1: Ennek mikor lesz az első alkalom idén?
2: Ennek az első alkalma az november 6-a lesz, amikor a Wiener Walzer című koncert kerül megrendezésre. Alapvetően ez a bécsi keringő útját próbálja bemutatni híres zeneszerzők tollából. Itt olyan szerzőkre kell gondolni például, mint Dvořák, Brahms, Johann Strauss, Richard Strauss, tehát ugye akik aztán már klasszikus művelőjévé váltak ennek a műfajnak. Újdonságként egyébként az idei évtől a Kodály Kórus koncertjeinek is helyet ad az egyetemi templom, úgyhogy ezzel is bővül tulajdonképpen a zenei repertoárunk, és ennek az első koncertje idén az november 20-án lesz, Hagyatékok, Kodály és Gulyás címmel.
1: A Kodály kórus hányszor lesz vendége az egyetemi templomnak?
2: Háromszor fognak hozzánk érkezni majd ebben a következő évadban.
1: De ha már zene, és komoly zene, vagy zenei élet, és egyetemi templom, akkor nem csak a Kodály Filharmóniával, a debreceni együttessel vannak önök kapcsolatban.
2: Így van. A másik, most már mondhatom, állandó partnerünk a Filharmónia Magyarország, ami ugye egy országos szervezet, és az országban több ponton szervez koncerteket. Nekik is tulajdonképpen a bázisuk, mi vagyunk Debrecenben, és ismét hirdettek egy 3 alkalmas bérletet hozzánk. Ez megint csak olyan típusú koncerteket tartalmaz, amikre lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen megéket jelent, mert hogy olyan előadókat fogunk majd vendégül látni az ő szervezésükben, mint a Nemzeti Filharmonikus Zenekar például, Miklós Erika, vagy mondjuk az Orfeó Zenekar, akik már többször is koncerteztek egyébként az egyetemi templomban, és ugye ők a barokk zenének nagy értői és nagyon híres tolmácsolói. Ebben az ő sorozatukban az első koncert az november 15-én lesz egyébként, Haydn Mozart Kartellieri címmel, ez éppen a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertje lesz majd, ez egy vasárnap este kerül megrendezésre.
1: Ugye onnan indultunk, hogy az egyetemi templom amellett természetesen, hogy Istenház és egy gyülekezet alkalmainak is, hitéleti alkalmaknak is helyet ad, kulturális is rendezvénytér. És a kulturális részt itt már fel is villantattuk. Az egyéb rendezvények területén hol lehet még erősíteni, vagy vannak olyan kezdeményezések, amik mondjuk most újdonságként gazdagítják ezt a palettát?
2: Folyamatosan próbáltuk az elmúlt években azt monitorozni és a közönség körében, megfigyelni azt, hogy mi az, ami jól illeszkedik a templom térbe, tehát ami infrastruktúrálisan is, meg az adottságainkat tekintve is.
1: Tartalmát tekintve.
2: Meg ugye? Főleg természetesen a tartalmát tekintve is ugye befér az egyetemi templomba. És én azt látom, ugye voltak nálunk kiállítások már több is, éppen most nyáron is volt egy fotókiállításban a templomban, ami tud működni, volt színdarab is már bemutatva a templomban. Nyilván az adottságaink behatárolják a lehetőségeket, tehát az, hogy mi áll igazán jól az egyetemi templomnak, az behatárolja az, hogy milyenek az adottságai ennek az épületnek, és én úgy látom, hogy ez főleg a koncert élet és a konferencia élet felé viszi el a templomot alapvetően, tehát ezekhez vannak igazán jó adottságaink, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy egyéb típusú programokat ne tudnánk megvalósítani.
1: Ha már konferencia, ugye ebben beszélgettünk már többször arról, hogy egyrészt a Debrecen Egyetem közvetlen szomszédságában ez predesztinálja önöket arról, hogy ilyen alkalmaknak is teret adjanak, másrészt pedig például a Csodagyerek konferenciának, mert a Református Pedagógiai Intézetnek egy visszatérő alkalma, megint csak önök a házigazdái, tehát református vonalról is, tudományos vonalról is ez a terület is egy bázisa lehet az egyetemi templomnak.
2: Így van, erre tudatosan is törekszünk, hogy az egyetemmel is próbálunk szoros együttműködést kialakítani ebben a vonatkozásban, illetve saját magunk is igyekszünk, és akkor itt hagy ajánljak egy közelgő, bár nem annyira közel ide az idén télen megrendezésre kerülő programunkat, mert ez újdonság lesz az egyetemi templomban. December 3-án vendégünk lesz Kis László csillagász, aki talán ismeretes arról is, hogy nem csak a tudományos közegben, de mondjuk a celeb világban is valamelyest megfordul. Az ő előadása kerül sorra majd december 3-án, ennek az a cím, hogy Fekete lyukak, rejtélyes égitestek galaxisunkban, és hát aki egy kicsit is ismeri a Kis Lászlót, vagy hallotta már televízióban egyéb helyeken előadni, azt tudja, hogy nagyon élvezetes módon és nagyon szórakoztató módon tud komoly tudományos dolgokról beszélni.
1: Ez nagyon nagy adottság, hiszen amellett, hogy érdekes és értelmes dolgokról van szó, nem baj, hogyha meg is hallják, és meg is értik az emberek.
2: Igen, mert általában komoly felkészültségű tudományos szakembereknél megvan az a, hát hogy is mondjam, hátrány, hogy esetleg nem tudják élvezetesen átadni a tudásukat, ami a fejükben van. Na most Kis Lászlóban ez a probléma nincsen, szerintem ő egy nagyon népszerű előadó, és őt fogjuk vendégül látni, és ezzel egy picit azt is próbáljuk majd elindítani, hogy legyenek ilyen tudományos ismeretterjesztő előadások is az egyetemi templomban, amelyek mondjuk szórakoztató vagy könnyedebb módon taglalnak tudományos kérdéseket. Én azt gondolom, hogy erre szerintem van igény az emberekben, főleg egy ekkora városban, mint Debrecen, ami egyetemváros is, és hát mi is például rendszeresen helyet adunk mondjuk egyetemi előadásoknak, kurzusoknak a templomban, és ezeket mi mindig nyitottá tesszük, mondjuk az egyetemi előadások alapból nyitottak elvileg, tehát mi szoktuk reklámozni azt, hogyha van valamilyen egyetemi kurzus, és arra nagyon szívesen és szeretettel várunk külsősöket is, akik érdeklődnek a téma iránt, tehát van egy ilyen fajta küldetés is az egyetemi templomnak, hogy mondjuk a tudomány népszerűsítésben is valamelyest vegyen részt.
1: De természetesen a tudományos élet, a konferencia, a kultúra, a zene mellett azért mégiscsak itt olyan közösségeknek is, gyülekezeteknek, programoknak is helyet kell is érdemes adni, akik azért a hit oldaláról, az egyház oldaláról érkeznek. Ebben is rendszeres szereplő az egyetemi templom, gondolom ilyen alkalommal is készülnek ebben a fél évben.
2: Így van, ugye mivel missziói központ is vagyunk, ahogy a nevünkben is benne van, ezért nagyon fontos a missziói munka és programok. Most ennek kapcsán mondanám el, hogy október 17-ére egy dicsőítő estet szervezünk, Zengek neked címmel. Volt már egy ilyen 2 évvel ezelőtt, egyébként tulajdonképpen az annak a folytatása, úgymond, vagy egy újabb fejezete, és itt 3 dicsőítő zenekar fogja majd vezetni a szolgálatot, a Lightcord, az Őrálló és a Repraise keresztény zenekarok fognak majd szolgálni ezen az estén, és nagy szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne egy kicsit az Úristenhez közelebb kerülni és elmélyülni zenés énekes formában is.
1: Amúgy is mindenkit várnak, nyitottak ezek az alkalmak, és tényleg hívogatnak, gyakran egyébként ingyenesek is ezek a programok, amik az egyetemi templomban kapnak teret. Mennyi embert szokott megmozgatni egy-egy program most túlig a különböző fajta rendezvényekkel? Mennyi embert tudnak megszólítani, vagy egyáltalán befogadni, hiszen itt is van egy kapacitás kérdés is.
2: Igen, hát azt mondanám egyébként, hogy mondjuk 50-től 300-ig, tehát ami leggyakrabban előfordul, az ebbe a kettőbe esik. Ugye nyilván mondjuk egy zenekari koncertünkön nem ritka a 300-as nézőszám, hála Istennek, de mondjuk egy beszélgetésen 50-60 ember jelen van, ami már egyébként egészen jó, mert egy beszélgetésen egyébként semmi jó, ha túl sokan vannak. És ugye a templom befogadó képessége valóban korlátozott, most azt tudnám mondani, hogy egy ilyen, ha nagyon kifeszítjük, akkor egy ilyen 400 fős befogadó képessége van a templom. De egyébként vannak tervek arra vonatkozóan, hogy ezt szeretnénk bővíteni még a közeljövőben, tehát van még arra kapacitás, hogy tudjuk bővíteni a templom befogadó képességét.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban hallhattak a Debrecen Református Egyetemi Templom őszi programjairól, és arról a meséről, amelyik a 300 éves debreceni kis templom, vagy más néven Csonka templom történetét mutatja be. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk, hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Bozsás Borit hallották.
3: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkenést nem ígéri. A háziorvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani, a következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni, tette hozzá. A fakitermelési moratórium fenntartása mintegy 1,5 millió fával fűtő háztartás ellátását veszélyeztetni, és akár 1 millió család kerülhetne krízishelyzetbe, közölte Gajdos László, az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán, reagálva a kormánytért kritikákra, amiért nem hosszabbította meg a szeptember végén lejárt fakitermelési moratóriumot. A politikus közölte, az előző kormány idején a biomassa erőművekkel kötött hosszú távú szerződések felmondása az erőművekkel és a faipari cégekkel szemben több milliárd forintos kártérítési kötelezettséggel és több ezer munkahely megszűnésével járna. Tájékoztatása szerint 1441 védett erdőrészlet 35%-ában továbbra is tilos lesz a fakivágás, és a 120 évnél idősebb, magas természetességű állami erdőállományokban továbbra is teljes körű moratórium marad érvényben. Hangsúlyozta, hogy mintegy 1,5 millió ember számára a fa az egyetlen vagy a fő fűtési forma, így a kitermelés megszűnésével közel 1 millió család kerülhetne krízishelyzetbe. Gajdos László egyértelművé tette, hogy nem támogatja a fatüzelésű energiatermelést, szerinte az energiabiztonságot más forrásokkal kell biztosítani, és a lakossági fatüzelést radikálisan csökkenteni kell. Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adója átalakításának tervezetét, az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol, közölte a kamara az MTI-vel. A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza, ezért számukra a magasabb közteher csalódás lehet. A korábbi rendszer változatlan visszaállítása viszont költségvetési szempontból nehezen lenne fenntartható, így a mostani tervezett kompromisszum, írta a kamara. Arra is kitért, hogy a vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15%-os többletteher nem növeli a társadalombiztosítási ellátási alapot. Ezért az MKIK a társadalmi egyeztetésen azt javasolja, hogy a többletadó meghatározott része növelje a katás vállalkozó társadalombiztosítási ellátási alapját. A vagyonadóról azt írták, hogy célszerű világosan szétválasztani a fogyasztási és pénzügyi célú magánvagyont a gazdaságban működő vállalkozói tőkétől. Ha a társasági részesedéseket évente vagyonadó terheli, az likviditási gondot okozhat, valamint forrást vonhat el a beruházásoktól és a munkahelyteremtéstől.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcskertben. Szent Péter Esernyőjén. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A Gólyakalifa.
1: Foszti fiú esetleg.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.

0: 13. fejezet. Akit a golyó nem fog. A ma kalandor főnökök közül, kik mikor Rákóczi a lengyel határon belépett, még mindjárt Beszkednél csatlakoztak hozzá, legtöbbre vitte Ocskai László brigadéros uram, aki az ünnepelt hősök közé küzdötte fel magát. Sok labanc vérbe került. Vitézségének híre legendák alakjában járt az országban, éppen úgy, mint később Vakbottyáné vagy a Bezerédi Imréé, akit nem fogott a kard éle, mert talizmánt viselt az övén. Egy lapos, kerekded lemezt e hátulról előről egyforma kabalisztikus mondattal. Sator arepo tenet opera rotas. De mind e dicsőség koszorúzt a kuruc vezéreknél népszerűbb volt Magdai István, katonáknak kedvence, népdaloknak tárgya, Bottyán hadának szemefénye. Magdai Istvánról az volt a hiedelem, hogy testét a golyób is nem fogja, s kit anya szült, nem árthat neki, mert meg van keneszkedve a Szent György éjszakáján pont éjfélkor talált gyík zsírjával. Honnan jött, hová való, senki sem tudta. Maga Bottyán is csak annyit tudott mondani, hogy Érsekújvár körülzárulásánál nevezte ki közlegényből hadnagynak. S később, mert úgy harcolt a csatákban, mint egy oroszlán, egy csapat parancsnokságát bízta rá. Csodálatos katona, írta Bottyán 1750 Tata mellől Bercsényinek, ki érdeklődni kezdett Magdai iránt. Múltkor egy golyó horzsolta a lábát az ostromnál, de ő nem engedte csizmáját lehúzni, mely tele volt alut vérrel. Vétek volna, így szólt, azt a hitet elmúlni hagyni, hogy a golyó engem meg nem vérez. Inkább tovább szenvedek egy kicsit a sebben. S úgy is tett. Fennjárt a sebesült lábával, ráfogta azért csántit, mert az új csizmája szorítja. Így keverik a szegény csizmadiákat rossz hírbe. Azok voltak ám a derék napok, mikor egyszerre két hadvezért szalasztottak meg Bottyánnal. Pálfi bán Szombathely felé sietett, hogy a Szent Gotthárd táján táborozó Heiszter Hannibállal csatlakozzék. Bottyán elejébe kerülve körül táborozta seregét Szombathelynél. Tudja-e kegyelmed, generális uram, mit gondoltam? Szólítá meg Magdai. Mit? Heiszter azt hiszi, mert már megvitték neki a hírt a kémek, hogy mi most itt farkas szemet nézünk Szombathellyel, és ássuk a víjárkokat, amint igaz is. Képzelem, olyan nyugodtan érzi magát, mintha az édesanyja kötényével volna letakarva. Jó tréfa lenne, ha mi most a sereg egy részével rátámadnánk. Nem egészen bolond gondolat, hagyta rá a vezér. Tegyük meg! Szóból tett lett. Felültettek lóra 6000 lovast, és szekerekre ültették a gyalogságot, azóta se volt még olyan úri állapota a bakának, és sebes vágtatva vitték Szent Gotthárd alá, hol a semmit sem gyanító Heisztert teljesen meglepték. Ködös téli nap lévén hadait összetörték, s azokat, akik életben maradtak, kikergették a határokig, sőt még azon túl is egy nagy darabon Stíriába. Magdai magát Heisztert vette üldözőbe, bontalábú kis pejlovával mindenütt utána járt. Megállj! Megállj! Mikor egy síkmezőn messze előre lovagolt Magdai az övéitől, Heiszter hátrafordult. No hát, mérjük össze a kardunkat. Látom, hogy önnek különös kedve van rám. Az én fejszém a nagyfákat keresi. Kihúzták a kardjukat mind a ketten, de Heiszter szerencsétlenül járt, lova megijedt valamitől, és kissé félreugrott, miközben összerezzent a vezér, s a legszerencsétlenebb pillanatban kiesett a kardpenge a kezéből. Sacrebleu! Káromkodott a vezér, önkéntelenül hátrahajolva nagy deres lován, hogy legalább az első vágás ne érje. De Magdai egy perc műve volt, lehajolt lováról a kardért, oly ügyességgel, mint egy erőművész, és átnyújtotta Heiszternek. Hogyan? Ön visszaadja kardomat, ahelyett, hogy lekaszaboljon, hiszen megtehette volna. Meg is tettem volna, ha üldözőben esik meg ez, de ne feledje, tábornok úr, hogy kegyelmed önként fordult vissza. Ez hát párbaj, s nem verekedhetem fegyvertelennel. Igaza van, uram. Ön igazi nemes ember. Szeretném a kezét megszorítani, ha időnk lenne az ilyesmire. Íme jönnek, siessünk.
1: Valóban már hallani lehetett a kuruchuszárok lovainak dobogását, mert a nagy köd miatt látni éppenséggel lehetetlen volt. Összecsaptak ádász hevességgel, villámlott a két kard, és messze csengett. Egy roppant vágást mért magdai helyszterre, jó szerencse félreugrott. Nosza, újra kezdik, de most meg a kurucok rontották el, mert amint közelérve látták, hogy magdai István izzad itt erős munkában, valamelyik huszár segíteni akart rajta, rálőtte a karabélyát helyszterre, de bizony csak a lovat találta. Mégpedig a magdaiét, mely azonnal összerogyott. Isten önnel, kiáltá elvágtatva helyszter, ha egyszer önnek is letalálna esni a kardja, számítson rám, én azt akkor fölemelem. Friss lóra ült magdai villámgyorsan, s kergette tovább az ellenséget, ahol utolérte vágta, mint a répát. Néhányat levágott, két vasas németet el is fogott, s úgy hozta az Isten adta labancait, hogy kihúzatta velük a kardjaikat, úgy mentek elől fogolygyanánt is, kivont karddal, míg ő hátul kullogva hüvelyébe dugta a magáét. Mire visszatértek Szombathelyre, már az alatt hűlt helye volt ott Pál Fibánnak, magától megfutott Németújhely felé. Az egész Dunántúl megtisztult az ellenségtől. Magdai olykor magához vett vagy 1000 lovast, s egész Bécs külvárosáig száguldozott, nagy rémületet gerjesztve a birodalmi székvárosban. Mindezen vitéz cselekedetei, de különösen Simon tornyánál tanúsított hősies magatartása eljutott a fejedelem füléhez is, ki neki a helyszterrel vívott párbaj után saját munkácsi istállójából egy gyönyörű feketemént küldött ajándékba a lelőtt pej helyett. Rákóczi ajándékát jóval megelőzte a híre. A fejedelem, aki Miskolcon volt téli szálláson, elragadtatva beszélt környezetének az újonnan támadt kuruc hősről, Magdairól. Portyázás közt heted magával miként kaszabolt le egy 30 emberből álló labanc csapatot. Hírmondó sem maradt belőle. Máskor, amint a szitási völgykatlanban lovagolt társaival, a hegyről egy egész dandár labanc rájuk tüzelt. A társai mind elhullottak, de a golyózápor közepett neki annyi baja sem lett, mint a kis ujjamnak. Az ilyen ritka ember megérdemli, hogy a legszebb lovat válassza ki a fejedelmi istállókból, hanem még többet ér, ha egyenesen maga a fejedelem választ ki neki egyet. Palotási Kristóf, aki leveleket hozott Bottyánhoz, beszélte el, hogy Magdai István uramat nem sokára olyan lóra ültetik, amilyenen még az öreg apja sem ült. Aranyozott lesz a kantárja, pirinyó ezüstlemezekkel csörgősre kivarva a nyerek takarója. Csak hogy azt még meg kell élni.

akkor, de Magda itt mindenki kedvelte. Szerény volt és áldozatkész. Barátaiért mindent megtett, de tőlük soha semmit nem kívánt. Az alárendeltjeivel szemben nem volt gőgös, de szolgai sem volt a feljebb valók iránt. Ha vitézséget követett el, arról mélyen hallgatott. Ha más vit véghez derekas dolgot, annak ellenben ő volt a legélénkebb magasztalója. Azért énekelte meg olyan lelkesen egy akkori kuruclant, mely magunk közt legyen mondva nem sokkal szebben csengett, mint a Libertas garasok. Bontalábulovon jár Magdai István, ragyogó név lesz ez a mennyei listán. Amerre ő lépdel, ott jár a dicsőség. A halálnak István bizony nagy segítség. Ebből világosan látszik, hogy a versezet keltekor még a kis pejló hordta Magdait, s nem a fejedelemé. Bár ne is hordta volna soha. Egy nap, amint egy közeli látogatásból hazatért, a botján egyik kimustrált gebéjén, riadó éjjel fogadta a hadiszálláson az egész sereg. Mi történt? Kérdi félig tréfásan, félig csodálkozva. Engem éjjeneznek kegyelmetek, vagy a lovamat? Mind a kettőt, felelte Bónis János, megjött a fejedelem küldeménye, egy fölséges vasderes. Botján már kerestette is kegyelmedet, várja a sátorban. Magdai arcán tündökölt az öröm, legott lepattant a nyeregből, odavetve a kantárt egy közlegénynek, magas szapora léptekkel a vezér sátorába ment. A zsibongó hadból, mely a sátor előtti téren tanyázott tüzek mellett, párolgó üstök körül, egy Fekete László nevű közlegény, aki iránt nagy gyöngétséget árult el Magdai minden alkalomkor, s nem egyszer lehetett őket látni bizalmas, meghitt suttogásban, eléje futva a kezeivel integetett, hogy ne menjen be a sátorba. De utolérni nem bírta a közlegény, s maga Magdai az örömteli izgatottságban észre sem vette a Fekete László sajátszerű integetését. Belépett a sátorba. Vakbottyán elejébe ugrott vidáman, s aztán hátrafordulva mondá az ott álló alakhoz. Íme méltóságos nagyuram, Magdai István, akit a felséges vezérlő fejedelem kegye. A háttérben álló alak előlépett erre, s kinyújtotta a kezét, hogy megszorítsa a Magdaiét, s abban a pillanatban ismerte csak fel, hogy Bercsényi gróf áll előtte, és elsápadott. Bercsényi visszarántotta a kezét, sötét árnyék vonta be csontos férfias arcát. Ah, kiáltá önkéntelenül, te vagy az? Hallatlan! Magdai testét lassú reszketegség fogta el. Hogyan? Hát már ismerte vitéz Magdaimat, méltóságos uram? Kérdé meglepve Botján. Nagyon is ismerem, felelte Bercsényi gúnyosan. Bizonyosan jobban, mint kegyelmed. Adja át a kardját, tette hozzá szigorú hangon. Magdai megtörten, halott halványan oldotta le derekáról a kardot. Magbotján fölháborodva hebegte. Tehát mit cselekszik kegyelmet, főgenerális uram? Majd mindjárt megmagyarázom. Ismét Magdai felé fordult. Takarodj ki addig. Az engedelmesen, szemlesütve tántorgott ki a sátorból. Ott künn a sátor előtt két díszhuszár állt, panyókás mentében forgós kalpagokkal várva, míg ott benn elvégzi a fejedelmi biztos a ceremóniákat, addig is féken tartva a prüszkölő, toporzékoló ajándékparipát, aranyos csótárral, ezüstös nyereggel, virágokkal átvert sejemtakaróval, míg annak a gazdája, az ünnepelt hős kilépne. Végre kilépett, s egy égreszkedtető éjjel hangzott fel a lelkesült, feléje tolongó kuruc vitézek ajkán. Azt senki sem vette észre, hogy kardja nincs az oldalán. Csak azt látták, hogy nagyon sápadt, de hát a dicsőségtől is megfehéredhet az arc. Magdainak egy gondolata támadt. Amint elejébe vezették a huszárok a gazdagon díszített lovat, egy merész ugrással rajta termett a hátán, egyszer-kétszer megficánkoltatta, mintha próbálná, aztán belevágta sarkantyúját, kivált a táborból, s elszáguldott köd előtte, köd utána. A kurucok bámulva néztek utána, hogy

hogy micsoda bolond kedvtelés az ilyen ünnepélyes pillanatban elkalandozni. Itt hagyni őket a faképnél, mikor még csak most jönnek a többi ceremóniák, amint azokat Bottyán tudtulatta. Gróf Bercsényi felolvassa a fejedelem Magdait magasztaló levelét a hadsereg előtt, azután az ökörsütés jön. A csapra verendő hordókat el is felejtettem mondani. Majd visszatér az, csak egy kicsit kipróbálja a lovat, mondák némelyek. Kedvetelik benne, te nem is csoda, fölséges állat. Mindenki azt hitte, visszajön rögtön. Pedig már csak mint egy fekete pont látszott a láthatáron. Csupán egy ember tudta a seregből, hogy nem fog többé visszajönni. S nyergelt is legottan, így szólva a társakhoz. No, fogadjunk, hogy utolérem. Amire azok fölkacagtak. Te akarnád a fejedelem lovát utolérni ezen a gebén. Utcukehes, változtátossá! De az nem sokat törődött a gúny nyilaival. Felült és utána vágtatott a pókos fehér lován, a többiek hahotája közt. Ugyanaz az alak volt, aki az imént integetett Magdainak, hogy ne menjen be a sátorba. Ott bent pedig ez alatt, amint magára maradt a két úr, mohon ragadta meg Bercsényi a Bottyán vállát. Tudja a kegyelmet, ki ez a fiatalember? Hát ugyan ki, kérdét türelmetlenül és bosszúsan a vakvezér, miközben a látó szemét is behunyta. Abban a hitben volt, hogy Bercsényit bizonyosan ellenszenve ragadta e brutális elbánásra. Nála ugyanis gyakran esett ez meg. Ez az ember egy Veres István nevű tolvaj, aki a rabságból megszökött. Nem lehet az! Sziszent fel Bottyán, s hirtelen kinyitotta a szemét, ha nem tréfál-e a gróf. Jobban szerettem a fiamnál. A halálos ítélet elől szökött meg Sárospatakról infámis ravassággal. A fejedelemtől lopott gyűrűvel szedette rá a szegény öreg krucsait, a csavargó öccse által. De ez egy egész hosszú történet. És azután elbeszélte előről az egészet. Bottyának nyitva maradt a szája, és sokáig nem bírt szóhoz jutni. Úgy-úgy, generális uram, a fickó egy közönséges gonosztevő. Mondhatom, szép meglepetés volt rám nézve, aki magam vállalkoztam rá, hogy a fejedelmi biztos helyett elhozom neki az ajándékot, s körülnézvén a kegyelmet táborában egy jó napot csinálok a katonáinak. No, majd nagyot néz a fejedelem, ha megtudja. Még ma megírom neki. A legvitézebb katonám, sóhajtott fel Bottyán. Mi fog vele történni? Az a fejedelemtől függ. Én a kegyelmezését fogom kérni. Itt mindig a legszebben, legnemesebben viselte magát, még a kutyája is többet ér egy labancnál. Notabene, nagy fekete kutyája van, mely a sereggel jár, s az ütközetben közibe megy az ellenségnek, harap, marcingol, mint egy dühös tigris kölyök. Ugyan-ugyan, főgenerális uram, puhítsa meg a szívét kegyelmed. Addig-addig rimánkodott neki Bottyán, míg végre kiengedett a hirtelen természetű gróf. Istennek én nem bánom. Terjessze fel kegyelmed a kegyelmezés iránti instanciáját ő felségéhez. Ezt a címet kapta Rákóczi Erdélyben. Én nem leszek ellene, ha megmondja, hol vannak a kincsek. Hívassa be, kérem, egy szóra. De a sátor mellé állított díszőr azt mondta, ellovagolt. Miféle lovon? A fejedelmi vasderesen. Nem is fog akkor az soha többé visszatérni, mondá Vakbottyán szomorúan. És igaz is lett. Magdai, vagyis Veres István, mert ő volt, s a Fekete László név alatt is Veres Laci lappangott. Meg sem állott csak a Helyszter táborában. Ha itt nem kellettem, gondolta magában, majd kellek oda át. Szíve keserűséggel volt tele, érezte ártatlanságát, ki akarta bőjtölni, megpróbálta átváltoztatni a rettenetes balvégzetet, mely büntetlenül leteperte, de a fátum rátalált, s új csapást mért ellene. Mit tehetett volna egyebet? Menekült, ahova tudott. Hiszen megmondta neki Helyszter, ha az ön kardja esik le egyszer,
jöjjön hozzám, én is fölemelem. Szavának állott. A két kuruc legényt jó szívvel fogadta, s mindjárt egy portyázó csapatot bízott Istvánra, míg ellenben Lacit beoszta egy másik hadtesthez, mert annyira mégsem bízott a két testvérben, hogy együtt hagyja őket. De a bizalom is megjött apródonként. Veres István lassanként egyike lett a legjobb császári csapatvezéreknek, akit sűrűn és dicsérőleg emlegettek a Bécsbe küldött bulletinek. Mikor Rákóczinak megírta Bercsényi a magdai esetet, miként találta hős álarca alatt a tolvajt, s miként tűnt el az ajándéklovon hirtelen, a fejedelem bosszúsan toppantott a lábaival. A tolvaj nem lehet hős, magdai pedig igazi hős. Rögtön kiadta a parancsot, hogy bárhol érjék, kegyelem magdai Istvánnak. De mikor aztán hónapok múltán híre jött, hogy a császári seregnél szolgál, s félelmetes most a kurucnak, ha fejedelem ingerülten dör mögé. A becsületes ember nem lehet soha áruló. Aztán kiadta a parancsot, hogy bárhol érjék magdai Istvánt, halál a fejére.

0: 14. fejezet. A vérpad. Magdai ezentúl is annyi kárt okozott a fejedelmi hadakban, hogy Rákóczi 200 aranyat tűzött ki annak, aki élve halva elhozza. Körülbelül egy fél év múlt el. Az iblói mezőn kemény csetepaté volt egy júliusi délután, helyszternek egy cirkáló csapata és a kuruc legények között. A kurucok alig voltak 80-an. Az öreg Jóska apu vezette őket, a legöregebb káplár a felkelő hadak közt, aki, ha munka nem volt, mesélgetett a katonáinak vígan lobogó tábortüzek mellett, ha pedig munka volt, régi frindzsájával úgy vagdalá a németet, mint a Szabó apostót. A labancok lehettek vagy 100-an, amint az iblói erdőnél feltűntek. Hajrá! Kiáltá Jóska apó azokra, akik a számerőt kezdték aggódva mérlegelni. Ne olvassuk őket most, majd kényelmesebb lesz összeszámolni, hogy hányan voltak, ha már meg sem moccannak. Neki durálták magukat a kurucok, s majdnem úgy lett egy jó óra múlva, ahogy Jóska apó mondta. Kit megöltek, kit megsebesítettek, kit elfogtak, ki meg elfutott. Ő maga a vezénylő tisztre vetette magát, s noha az vitéző viselkedék, fogjául ejtette, s vitte a többi foglyokkal, mint egy 30-at ejtettek. A császári tiszt fürkésző tekintetet vetett Jóska apóra, mintha ismergetné, de nem szólt semmit, csak a fejét hajtotta le búsan. Az öreg káplárnak magának is ismerősnek látszott a tiszt, de csak belenyugodott, hiszen nem egy labancot látott már, hát nincsen benne semmi különös, ha hasonlít valamelyikhez. Különösen a tiszt hímzett kardövet tűnt fel neki. Enye, látta már valahol ezt a kardkötőt. Az öreg katona homlokát nyomogatta. Hol is csak? Enye. Végre egy nagyot kurjantott. Hopp, megvan! Vállon ragadta a fogoly tisztet. Hol vette az úr ezt az övet? Mi köze hozzá? Felelte dacosan a labanc tiszt. Éppen ebben a pillanatban ért oda Hajdú János, aki ezelőtt botján alatt szolgált, s élénken fölkiáltott. Teringette, hisz ez Magdai István! A fogoly összerezzent, s fülig vörösödött, Jóska apó pedig kíváncsian kérdezte. Miféle Magdai István? Akinek az előkerítésére 200 aranyat tűzött ki Rákóczi fejedelem.
1: Az ám, hitetlenkedik az apó, nem lehet az.
0: Hogy mi nem lehet? Vagy az nem lehet, hogy a fejedelem 200 aranyat tűzött ki Magdai Istvánra, vagy ha ez úgy van, akkor az nem lehet, hogy ez Magdai legyen. Nincs nekem ecsém, akkora szerencsém. Márpedig az így van, dobos uram, lelkendezik Hajdú János. Ha 199 aranyom volna, mindjárt odaadnám kegyelmednek érte, még akkor is nyernék egy aranyat. De mivel, hogy nincsen több 3 libertásomnál, jó lesz a 200 arany magamnak is, csettentett nyelvével Jóska apó. Elviszem haza az anyjukomnak. Aztán a fogolyhoz hajolt, és bizalmasan súgta. Igazán kegyelmed az a Magdai. Mire visszasúgta amaz. Én a Pista diák vagyok. A kegyelmed egykori diákja. Egyet hőkölt erre dobos bácsi, és fölsziszent, mintha valami kígyó marta volna meg. Lehetetlen. Hebegte. De amint jobban megnézte a hosszú hajú, szőke ifjút, fölkiáltott. Az vagy, igenis az vagy, teringet tehát, hogy jutottál ennyire? Elkezdte a fejét vakarni. Ej, hát azért tápláltalak én téged. Addig-addig nézte az öreg, míg kibudjant a könnye. Szegény fiú, hát így kell nekünk találkozni. Az öcsét hol van? Az is ott szolgál helyszter alatt. Az is. Na mondhatom, szép örömet éltem meg belőletek. Adta kölyke, 200 aranyat húztál most ki a bátyád zsebéből, amiért te vagy, és nem az, akinek gondoltunk. Hát illik ez. Ne busuljon, dobos bácsi, mert az a Magdai István is én vagyok, mondá a fogoly keserűen. Te vagy. Hát hogy lehet az?
1: Azt a nevet vettem fel. Mi? Hát oly vitéz lett belőled, hogy annyit adnak a fejedért, szegény fiam, szegény fiam. Odahajolt hozzá, megsimogatta szeretettel, összecsókolta, miközben forró könnyei úgy hultak, mint a záporeső. A császári tiszt is sírva fakadt. Megszakad a szívem, zokogta, megszakad. Jaj, mit fog a nénétek mondani, hogy általam pusztultál el, mert ne hidd azt valahogy, édes fiam, hogy én szabadon eresztelek. Becsületes ember vagyok. Ha megfogtalak, elviszlek. Én a fejedelmet meg nem csalom. A saját fejemet oda kínálom a tiedért, de a tiedet ki nem hagyom siklani a kezemből. S hogy valahogy kísértetben ne jöjjön, előkereste Hajdú János uramat, aki a szekerek körül foglalatoskodik. Hallja a kegyelmed, azt mondta az imént, 199 aranyat adna a foglyomért. Ha volna, igenis, mert készpénz a fogoly. No hát, odaadom én kegyelmednek, ingyen. Csak te nem bolondult meg. De meg lehet, hogy megbolondultam. Azonban ne törődjék kend azzal. Nekem nem kell a fogoly, mert attól félek, hogy elereszteném. Sem a 200 arany, mert attól félek, hogy rám kiabálna. Kelmedé a fogoly, kelmet fogta, én nem tudok róla semmit. Hát akkor köszönöm a lássandobos uram, majd elviszem én sáros patakra olyan szépen, mintha tojás volna. Hanem én is utána megyek, gondolá magában Dobos bácsi. A fejedelem éppen országgyűlést tartott sáros patakon. Rosszul mentek a dolgok, Csillaga hanyatlott. Felette ingerlékeny és búskomor volt. Minden gondolkozás nélkül írta alá a Veres István halálítéletét. Hadd legyen példaadás, kétszeresen megérdemli, Bakó üsse le a fejét. Szerdára tűzték ki a végrehajtást. Kedden este megjött a hóhér Kassáról. Cudar mennydörgős éjszaka köszöntött be. Víradóra olyan vihar támadt, hogy a házak fedeleit a földhöz paskolta, stövestül csavarta ki a fákat. A fejedelem kastélyát Borsiban felgyújtá a villám, s az ősi épület egész sárospatakig önti rémletes világát. A kivégzés reggelén korán kelt a fejedelem, egész éjjel nyugtalan álmai voltak, a gyermekeit látta, levágott fejjel. És az nem is volt nagy lehetetlenség, hiszen Bécsben voltak, úgy szólván fogságban. A várnagy, Krucsai uram szokott mindig legelőbb belépni a fejedelemhez. Ő informálja ő felségét reggelenként az éjjel történt dolgokról. Már tudniillik, ha történik valami. Ő referálja, kik vannak odakünn az előszobában, s mit akarnak. Úgyhogy a fejedelem még el is gondolhatja a válaszokat. Krucsai uramnál azon felül mindenféle udvari pletyka megakad, melyet a reggelihez tálal fel ő felségének. Mi újság van odakünn, Krucsai uram? Pest és Debrecen városok küldöttségei vannak itt. Mit akarnak? Éppen az a baj, hogy nem akarnak, felséges uram. Mit nem akarnak? Adót fizetni. Elég hazafiatlanság, dünnyögte a fejedelem. Majd megmosom a fejüket, hadd várakozzanak. Hát, ki van még? Egy öreg kuruc katona. Hogy hívják? A József apó. Mi baja lehet az öregnek? Kérdi a fejedelem élénken. Hallottam hírét, derék vitéz. Nem tudom, mit akarhat, de a legtürelmetlenebb egy fiatal, köpönyeges ember, aki erőnek erejével be akar jutni, s nagy rakoncátlanságokat csinál az előteremben a szolgákkal, amiért be nem eresztik. Eresztesse be kegyelmed legelőször a kuruc katonát. Dobos bácsi lépett be. No, mi baj van, bátya? Kérdi a fejedelem nyájasan. Egy nagy kérésem van, fölséges uram. Helyes öreg, helyes. Aki már annyit tett érettünk, mint kegyelmed, az nem kér. Az már kívánhat. Mi hát a kívánsága? Dobos bácsi féltértre ereszkedik. Kegyelem, kegyelem, felséges uram. Kinek a számára? kérdi Rákóczi megütődve. Ama fiatal Veres István számára, akit én fogtam el.
0: Hogyan? Hiszen én más valakinek adattam ki a 200 aranyat.
1: Jaj, eljárt a szájam könyörgöm alásson. De ha már elszóltam magamat, hát bevallom az igazat. Mert tudom, hogy itt, ahol állok, nem szabad hazudni. Én fogtam el Verest, de átengedtem Hajdú Jánosnak, mert attól tartottam, ha nálam lenne, szabadon ereszteném. Mert az nekem fogadott fiam. Én neveltem. Gondoltam magamban, mégiscsak legyen ő rab, ha rab lett. Szebb lesz az úgy, ha én külön megyek párdont kérni felségettől. Hiszen cudar dolog, szörnyű bűn az igaz, hogy magyar vérlétére nem által a német mellett verekedni. De Isten lát a vességbe, miért tette. Hát, ha még becsületes ember lenne belőle.
0: Hát, egyéb bűnét nem tudja.
1: Nem tudom, felséges uram, szólt érzékenyen Dobos bácsi, és könnyektől nedvesedett át az arca.
0: Azt nem tudja, hogy lopott, s hogy saját gyűrűmmel rászette nevemben a várnagyot, aki szabadon bocsátotta?
1: Lopott, motyogta az öreg, és kitörülte a könnyeket a szemeiből.
0: Ó, felséges uram, kiáltál fájdalmasan, akkor én semmit sem szóltam.
1: Ezzel egyet fordult katonásan, és kitámolygott a teremből. Most a küldöttségek következtek. Nesserút vezette a Pestit, Szilágyi professzor a Debrecenit. Nagy szónoklatokban adták elő hosszú kerülő mondatokkal, hogy nincs pénzük, hogy halasztást kérnek. Mire egyetlen egyszer szólt közbe ingerülten Rákóczi.
0: Kérdezzék meg kegyelmetek a katonák gyomrát, ha vajon adnak-e azok nekem halasztást.
1: Ezen az egy megjegyzésen kívül aztán meglehetős közömbösen hallgatta a hosszú lére eresztett perorációkat, midőn élénk sivaj keletkezék odakünn, s amint az ablaknál állt, önkéntelenül kihajolt, mi történik lent. Veres Istvánt vitték a vesztőhelyre. Nagy sokaság kísérte, asszonyok, gyerekek, darabontok. Mellette lépdelt skarlátveres ruhában a hóhér. E pillanatban lépett be ismét a várnagy.
0: Felséges uram, kegyelmet kérők esedeznek bebocsáttatásért.
1: Nincs kegyelem, felelte a fejedelem rekettes hangon, hátrahajolva egy percig. Alul is megpillantá az elítélt Veres a fejedelem arcát az ablakban, s bilincseit megrázva kiáltott fel a fejedelemhez. Kegyelem! Kegyelem! A menet megállapodott az ablaknál, várta a fejedelem intését.
0: Ha kegyelmet át fölséged, majd megmutatom én még, mi lakik ebben a két karban.
1: Rákóczi fásultan intett a kezével, hogy bátran mehetnek odább, s betette az ablakot. De e pillanatban, szétlökve az ajtónálókat, erőnek erejével berohant lihegve egy férfi német katonaruhában. A köpönyeg, melyen ruháját eltakarta künn, lecsúszott róla. Rákóczi tartózkodón lépett hátra azon hitben, hogy tán gyilkos tört rá ívak merően.
0: Felséges úr, hörögte szívszaggató hangon, térdre esve. A testvéremet viszik a vesztőhelyre, én vagyok az oka, én vagyok a bűnös.
1: Hogy beszélhetsz botorságokat?
0: Ő az áruló, ő a tolvaj,
1: szólt a fejedelem indulatosan.
0: S a tolvajlást még elengedném neki, de az árulást nem engedhetem el. Példa kell. Távozz! Örök!
1: Ha meghallgat felséged, sohasem fogja elfelejteni, mert esküszöm az egyélő Istenre. Ártatlan vért ontana különben.
0: Beszélj, mondd el a fejedelem, mit hozhatsz fel?
1: Azt, felséges uram, hogy nem tolvaj.
0: Ki vitte hát el akkor a kincseimet?
1: Én, felelte.
0: Hallgatlak,
1: szólt Rákóczi, s leült egy zsőjébe. Veres László gyorsan, lélegzetet sem véve mondta el a legszükségesebbeket, amiből megértvén a dolgok menetét a fejedelem élénken felkiáltott.
0: Hamar, rohanjatok a fehér zászlóval, ha még nem lesz késő!
1: Nosza hirtelen kendőt kötöttek egy póznára, lovas csatlós vagy négy úgyis mindig ott ült éjjel-nappal nyerekben a fejedelem ablakai alatt, ha az netán valami parancsot adna.
0: Bezzeg gyorsan szedte a lábát a ló, mert volt a sarkantyúnak dolga.
1: A fejedelem kinyitotta az ablakot, s utána kiáltott.
0: 10 aranya díjad, ha sikeresen jársz!
1: S olyan izgatott lett, hogy el nem eresztette a két küldöttséget, hadd szórakoztassák, míg az eredményt meg nem tudja. De akármilyen gyorsan ment a lovas, mégis hamarébb volt ott Veres Laci, ki kerülő utakon nyargalt, ungon berken lihegve, kiöltött nyelvvel, dobogó szívvel a vesztőhely felé. Csak akkor lassította kissé a rohanást, mikor már meghallotta messziről a fölharsanó éjjel rivalgást. Áldott légy Isten, aki a mennyekben vagy. Ez bizonyosan azt jelzi, hogy észrevették már a fehér zászlót, s hogy még jókor vették észre. De Laci is csak most vette észre a nagy izgatottsága miatt, hogy nem egyedül van. Hol mellette, hol előtte versenyt fut egy kutya. Nini, hiszen ez az ő fehér kutyája. Fölsikoltott örömében, dráva, dráva! A kutya vígan ugrott hozzá, és a kezeit nyalogatta. Csak ugyan a dráva volt. Te vagy, igazán te vagy, megjöttél. Ó, kedves kutyácskám, csak hogy megkerültél. Pedig mennyit kerestelek, te cudar. Hát illett az elhagyni a kedves gazdádat, aki téged olyan nagyon szeretett. Hát megérdemeltem én azt tőled? Megrázkódott, és egy babonás sejtelen fogta meg érzékeit. Megérdemeltem-e? Hát, ha csak ugyan megérdemeltem, és a gondviselés büntetett meg, amiért nem úgy cselekedtem, amint kellett. S most, hogy végre úgy cselekedtem, ahogy illő, visszaadta a kutyámat. Hát, ha csak ugyan igaza volt annak az öreg asszonynak, aki azt mondta a halálos ágyán. Mit tudjátok ti azt? Nem-e én osztom a szerencsét? S szegény bátyámnak adta a fekete kutyát, a bal szerencsét, nekem pedig a fehér kutya jutott, a jó szerencse. De nem tudtam becsülni. A fehér zászló jókor tűnt fel a láthatáron. Éppen már az ujjasát is lehúzta a hóhér a vitéz Veres Istvánnak. Felesleges mondanom, hogy nagy öröm lett, amit még kitörőbbé tett a két testvér érzékeny összeölelkezése. A katonák, akik sok jeles cselekedetét hallották mesélni, diadallal, vígkúrjongatásokkal kísérték be a városba. Útközben egy másik csatlósa jött a fejedelemnek, hogy föl kell hozni a két veres testvért az ő színe elé. Mindezekről kilátszott, hogy ő felsége nyugtalankodik. Rákóczi még együtt volt a pesti és a debreceni urakkal, midőn a két verest bebocsátották. Veres István odajárult, és leborulván kezet csókolt. Köszönöm, felséges uram. Majd meglássa, még megszolgálom.
0: Ne nekem köszönd, hanem a testvérednek.
1: Hogyan, felséges uram?
0: Ő vallotta ki nekem, hogy nem tudsz a kincsekről semmit, mert ő ásta ki azokat.
1: De hát az nem igaz, felséges uram, szólt fölháborodva István.
0: Igaz, bátyám, az utolsó betűig, de én elég nyomorult voltam elhallgatni előtted.
1: István ámulva nézte öccsét, nem tudva, mit higgyen. A fejedelem közbeszólt.
0: A dolog csak ugyan nem elég világos már előttem sem, mert nem volt időm körülményesebben meghallgatni. Ám most ráérünk, beszéljétek el életfolyásotokat.
1: Laci volt a simább, jobb elbeszélő. Ő mondta el az egész történetüket, Krucsaitól kezdve, mind karolta fel őket Dobos néni, hogy nyerte el Pista a kartkötőt a nagy erdőn, s hogy szeretett bele Szilágyi Magdába. Ejha, dünnyögte közbe a jelenlevő Szilágyi uram, s ebből a szikrából nőtt nagyra a vágy, nemességet szerezni. Hogy indultak el a világba, miképp kapták a fekete és fehér kutyát, szerencsét hozott az egyik, szerencsétlenséget a másik. Azután találkoztak rozsomákkal, és elváltak. Itt aztán mindenki külön mondta el a maga dolgát, De csak a Lacié volt tarka, ki mikor a sok pénzfélét magához vette, a bátyját indult megkeresni. De Pesten ott ragadt, mert beleszeretett a Nesselrót uram leányába. Ejha, dünnyögte Nesselrót is. A fejedelem érdekkel figyelt a történetre, s aztán így szólt. Sokat szenvedtetek, s mondhatom, emberül megálltátok a sarat. Te ugyan haboztál egy keveset, mondta Laci felé fordulva, de helyrehoztad ma, bebizonyítva, hogy emberséges szíved van. Az pedig a fő dolog. Igazán tanulságos történet. Hanem egy tanácsot adok mégis, noha nem vagyok babonás. Azt a fekete kutyát üssétek agyon, azt a fehéret pedig küldjétek ajándékba Bercsényinek, hadd járjon ott a sereggel és hozzon rá szerencsét. Ez tréfás célzás volt ő felségétől a jósokban, babonákban hiszékeny Bercsényire. A kutyát nem adom ki a kezemből többé, felséges uram, mondá Laci, hanem vele szívesen elmegyek a táborba, ha megengedi felséged. Én pedig nem üthetem agyon a magamét, felelte István, mert a múlt éjjel vége lett. Egész éjjel nem aludtam. Hallanom kellett kínos nyögéseit börtönöm előtt. Hajnalban aztán, ahogy kivezettek, láttam szegény Ebemet, hogy kiszenvedett. Veszedelmes ajándék volt, jegyzi meg Rákóczi. Hanem kegyelmedről, Krucsai uram, föl nem tettem volna azt a nagy gonoszságot. Hallotta, amit beszéltek a fiúk? Hallottam, fölséges uram. És igaz? Igaz bizony, szólt a fejét lehajtva szomorúan. Valaha én is elbizakodott ember voltam, míg az Isten meg nem látogatott a súlyos bal kezével. Mind a három fiamat elvette. Egyedül állok, s higgye meg, fölséged, azóta én is megtörtem, és éjjelenként sokszor hallom annak a holtra vert jobbágynak a jajgatásait. Föl is tettem magamban, hogyha valaha megtalálnám az elüldözött gyermekeit, mindenemet nekik hagynám. Éme, itt vannak, vette át ismét a szót a fejedelem élénken. Én is itt vagyok. Amit mondtam, mondtam. Hatalmasan van, Krucsai, kiáltá a fejedelem egész vidáman. Most már legalább tovább szőhetjük még egy fokkal a történetet. Mire a még mindig ott ácsorgó küldöttségekhez fordult ő felsége? Nos, Nesselrót és Szilágyi uramék, most már megadom kegyelmeteknek a halasztást, de csak egy föltétel alatt. A legmélyebb alázattal várjuk felséget parancsát. Ha a hajadon lányaikat odaadják az én két katonámnak, mert most már lesz mit aprítani a tejbe a Krucsai birtokokon. Fölséget kívánsága parancs előttem, hajlongott Nesselrót. Semmi kifogásom ellene, nyilatkozik Szilágyi. A két fiatal vitéznek az arca a legverőfényesebb örömben tündökölt. Ó, Istenem, sohasem leszünk képesek meghálálni felséged jóságát. No, végzi a fejedelem, nem kell ám olyan nagyon előre örülni, mert még azokat a Krucsai birtokokat előbb vissza kell szedegetni a labancoktól. Aztán egy kegyteljes kézintéssel eleresztette az összes jelenlevőket.

0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromi Szadóra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigail.
3: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péteres erdőhely. Házasságon innen.
2: Katalin.
3: A gyerek.
4: A gólyakalifa.
2: Foszti fiú esete.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A növekvő önellátást, a bővülő zöld energiatermelést és a javuló energetikai versenyképességet nevezte a magyar energiapolitika prioritásának a következő években a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy konferencián Budapesten. Tóth András kiemelte, a jelenlegi magas árkörnyezetben az energetikai beruházások nagy része piaci alapon megtérül, az állami forrásokat a stratégiai szempontból legfontosabb célokra fogják fordítani. A tervezett változtatások között említette a karbonmentesség erősítését, a paksi atomerőmű élettartamának meghosszabbítását és további megújuló energiakapacitások kiépítését. Szeretnék legalább 4 gigawattal bővíteni a szélenergia kapacitásokat, de számításaik szerint ez akár 6 gigawatt fölé is nőhet 2040-ig. A napenergiában is van még potenciál, de ennek bővülésére jellemzően piaci alapon számít a tárca, tette hozzá. A megújuló energiarendszerbe kapcsolásához a hálózat fejlesztése mindenképpen szükséges. Ennek első lépése az uniós RRF források energetikai részének a hálózatépítésre való felhasználása, mondta az államtitkár. Adakozásra biztat a Zsinat elnöksége a radostjáni tűz kapcsán. A református.hu-n jelent meg Steinbach Józsefnek, a Zsinat lelkészi elnökének, Molnár Jánossal, a Zsinat presbiteri elnökével közös közleménye, melyben, mint írják, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége szomorú szívvel értesült a radostjáni református templomot elpusztító tűzesetről, amelyben nem csak a 18. századi műemléktemplom, de a mellette álló 1762-ben emelt fa harangtorony is megsemmisült. A templomról legutóbb júliusban született átfogó képi dokumentáció, a magyar református épített örökségtár számára készült fényképek segíthetnek a minél pontosabb helyreállításban. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indított, amelyhez a jobbadni.hu oldalon vagy közvetlen utalással is lehet csatlakozni. Most erre biztatja a Zsinat elnöksége is a híveket, gyülekezeteket, aki teheti, járuljon hozzá az újjáépítéshez. Hegedűs Lóránt Gézáné, a Magyar Református épített örökségtár vezetője, a református.hu-nak elmondta, a templom együttes egyik legnagyobb értékét a templom mellett különálló 1762-ben emelt harangtorony jelentette. Az ilyen a templomtól elkülönülő fatornyok Észak-Kelet-Magyarország református építészetének jellegzetes emlékei. A radostjáni torony azonban ezen belül is ritkaságnak számított. Felső, árkádos galériás része ugyanis nem négyszögletű, hanem hatszögletű volt. A helyreállítás egyik legösszetettebb feladata egyébként az 1784-ben készült festett fa mennyezet rekonstrukciója lehet majd. Csütörtök hajnalban 17,6 Celsius fokos különbség alakult ki az ország keleti és nyugati pontjai között, derül ki a Hungaromet ZRT Facebook bejegyzéséből. Azt írták, a Gyuri Egyetem meteorológiai állomáson csak 18 fokig csökkent a hőmérséklet, gyenge fagy pedig sehol sem fordult elő. A bejegyzéshez készített infografika szerint Győrben 18,4 fokot mértek csütörtök reggel, a leghidegebbet 0,8 fokot pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson, így 17,6 fok volt a különbség az ország nyugati és keleti része között. Ebben az évben már 28. alkalommal rendezik meg a bihari számadónapokat Berettyó-Újfaluban. A Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara a várossal és a helyi partnerekkel együttműködve biztosít bemutatkozási lehetőséget a térség vállalkozóinak, termelőinek, kézműveseinek. Ma már a szakképző intézmények és a környék szociális szövetkezetei is megjelennek a programon, amit kulturális műsor is színesít. Most hétvégén, október 9-én és 10-én több mint 70 kiállító vonul fel a városi sportcsarnokban, több díjat is átadnak majd. Az esemény nyitányaként hagyományosan megkoszorúzzák az első világháborúban elesett berettyó-újfalui iparosok és kereskedők emléktábláját.
0: az időjárásról.
1: Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, mai műsorunkban a Solaris zenekar Mars Bailey Krónikák 2 lemezével ismerkedünk meg, tartsanak velünk. A Solaris zenekar 1980. február 20-án alakult, főleg iskolai ismeretségeknek köszönhetően. Sziglán István kereste meg Erdész Róbertet azzal, hogy a pesti műsor tehetségkutató versenyére össze kéne hozni egy zenekart. A nevet már akkor eldöntötték, amikor még csak ketten alkották a zenekart. A tisztelgés a science fiction egyik legnagyobb klasszikus, a Stanislaw Lem előtt. Egyben azt is jelzi, hogy a science fiction nem csak a zene melletti közös szenvedélyük, de amolyan tematikus keretet is jelent számukra. Koncept albumaik és egyes számaik szinte kivétel nélkül science fiction ihletésűek. Az első felállás tagjai Ciglán István gitár, Erdész Róbert orgona, Kollár Attila fuvola, Seres Attila basszusgitár, Tóth Vilmos dob. A Mars Bailey Krónikák 2 a Solaris első albumának a Mars Bailey Krónikák 30 éves évfordulóján 2014. október 26-án megjelent stúdió albuma. A megjelenés napján tartották az első lemez és az új anyag lemez bemutató koncertjét is a Művészetek palotájában. A zenei anyag 2015. októberében Bakelit lemezen is megjelent, sorszámozott limitált példányszámban a zenekar 35 éves fennállásának tiszteletére. Az LP változat végül 2016. február 3-án jelent meg, két bónusz dallal, a CD-hez képest 300 darabos limitált példányszámban és sorszámozottan. Az LP bónuszdalai Lanelli Universe, Bogdán Csaba szerzeménye, Silent Tones, Kollár Attila kompozíciója.
0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Solaris zenekar Marsbéli Krónikák 2 lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: vagyunk lakói, maradunk itten, maradunk itt. Itt maradunk.
1: Az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben, tette hozzá az államtitkár. Nyilvános a Bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés, ezt a kormány szóvivő jelentette be a sajtótájékoztatón. Szondi Vanda elmondta, a kormány.hu oldalon már most is bárki elolvashatja. A jelentést a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. Változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben, a bicskei jelentés hatására bevezetik az anonim jelzést és külön eljárás dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. Hangsúlyozta, súlyos vagy vezetőt érintő ügyben kötelező lesz a független külső vizsgálat és az azonnali dokumentált kockázatértékelés. A fenntartói ellenőrzésekbe előre be nem jelentett helyszíni látogatások, valamint a gyermekekkel és a dolgozókkal vezetői jelenlét nélkül lefolytatott beszélgetések is beépülnek. Nem támogatja a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a vagyonadó jelenlegi tervek szerinti bevezetését, mert az veszélyezteti a magyar kis és közepes vállalkozások fejlődését. A megoldást a vállalkozásban működő termelőtőke védelmében és a beruházásokat veszélyeztető szabályok átdolgozásában látják, közölte a VOSZ. A tervek szerint az 1 milliárd forintos adómentes értékhatár feletti vagyonba a vállalkozói részesedéseket is beszámítják majd. Közölték, magas cégérték mellett is előfordulhat, hogy a tulajdonosnak nincs elegendő szabad pénze az adó megfizetéséhez. Ha emiatt többletosztalékot vesz ki, az a vállalkozás fejlesztési forrásait csökkentheti, mutatott rá közleményében a szövetség. Ezért a VOSZ célzott mentességet kér a Magyarországon tényleges gazdasági tevékenységet és foglalkoztatást szolgáló vállalkozói vagyonra. A szervezet azt is javasolja, hogy nyújtson kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és a munkavállalók képzése. A VOSZ a tervezett adókulcsok csökkentését is javasolja, valamint fokozatos bevezetését. A társadalmi egyeztetésre megszabott október 14-i határidő meghosszabbítását is kezdeményezik, és közvetlen tárgyalást a pénzügyminisztériummal. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készülhet az idén Franciaországban, a francia mezőgazdasági minisztérium szerint az elhúzódó hőség és asszály továbbá a szőlőterület csökkenése miatt. A minisztérium legfrissebb előrejelzése azt mutatja, hogy Franciaország 34,9 millió hektoliter bort termel az idén, ez meghaladja az egy hónappal korábban várt 33,9 millió hektolitert. Az idei bortermelés 2%-kal marad el az elmúlt év eleve alacsony szintjétől, és 14%-kal kisebb a 2021 és 25-ös évek közötti átlagnál. Champagne-ban a szüret szeptember elején fejeződött be, ami rendkívül korai időpontnak számít. A bortermelés, a fagy, a jégesű, az asztály és a hűség miatt összesen 1,34 millió hektoliter lesz itt, ami nagyjából a fele a tavainak és az elmúlt 5 év átlagának. Szinte mindegyik francia borrégióban csökken majd a termelés tavalyhoz képest.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Szüreti hagyományok Kárpátalján.
2: A hagyományos kultúrában élő ember, főleg a paraszti kultúrában valóban ősszel vetett számot azzal, hogy hogyan sikerült a termés, ugye a búza már a hombárokban volt, tárolókban, a lisztet is őröltek, olajat ütöttek, tehát látták, hogy hogyan sikerült az ezévi termés, azért még ősszel is volt munka.
1: A Református Múzeumok a Kárpát-medencében című kiadvány.
3: A református templomokról, a templomok kincseiről tulajdonképpen nem tudtak. Végül is a református templomok maguk fehérek voltak, nem volt bennük semmi különleges díszítés, tehát első pillanatra valóban nem merülhetett az föl, hogy valamilyen kincsek lappanganak ott. 1934-ben Csikesz Sándor, aki a debreceni református teológia professzora volt, ő vetette fel, hogy rendezni kellene egy református egyházművészeti kiállítást.
1: A Vásznon a legfrissebb magyar filmek 26. filmtetfest.
4: Minden évben igyekszünk az előző egy év legjobb nagyjátékfilmjeit összeválogatni, és ezek mellé néhány klasszikust is betenni, amit valamilyen apropóval érdemes előhúzni a tarsolyunkból, vagy a filmarchívumból, és szerencsére mindig sikerül néhány olyant is megmutatni a közönségnek, amit először lehet látni Romániában a filmtetfesten.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
5: Oh, I've been desperate

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Az ősz beköszöntével Kárpátalján is előtérbe kerülnek a régi szüreti hagyományok. A szüret egykor nem csak a szőlő betakarításáról szólt, hanem igazi közösségi esemény volt, amelyhez mulatságok, szüreti bálok és felvonulások is kapcsolódtak. De az őszi időszakhoz számos más hagyomány is kötődött, köztük az őszi lakodalmak, amelyeknek szintén megvoltak a maguk szokásai és különleges mozzanatai. A kárpátaljai szüreti és őszi lakodalmi hagyományokról dr. Kész Margittal, néprajzkutatóval beszélgetünk.
2: A hagyományos kultúrában élő ember, főleg a paraszti kultúrában, valóban ősszel vetett számot azzal, hogy hogyan sikerült a termés, ugye a búza már a hombárokban volt, tárolókban, a lisztet is őröltek, olajat ütöttek, tehát látták, hogy hogyan sikerült az ezévi termés, azért még ősszel is volt munka, például a szőlőszedés, a szüret, ami itt Beregben, Ugocsában, meg Ungban is nagyon fontos volt a mi vidékünkön, illetve hát a Kárpát-medence más területein is, de itt a jelenlegi Kárpátalján, a vidékünkön szeptember közepétől már megkezdődött általában a szüret, az ilyen korábbi fajták, mint a kadarka, irsai olivért már leszüretelték, és hát ilyenkor már elkezdtek gondolkodni azon, hogy ez a termés ugye kitartson tavaszig is, illetve hát a nagy közösségi mulatozások, mert nyáron erre nem volt idő. Tehát a nyár az valóban arról szólt, hogy a jövő évig, tavaszig kitartson az élelem. Ilyenkor valóban lakodalmak indultak, volt szeptembertől, még kisfarsang, szeptember végétől, az kisfarsangnak is tevezik, október, november, ez a lakodalmak időszaka volt, mert ekkor már ez a megnevezett korai szőlőfajtákból akár bort is készítettek, ugye a kenyérhez, kalácshoz megvolt a búza, a liszt, és ilyenkor mulathattak, idő volt rá. Illetve a szüret maga is egy nagyon nagy ünnepség volt. Leírásokból is tudjuk, akár az Álompákázban, vagy a két világ határán, ugye Pálóczi Horváth Ádám Beregszászhoz kötődő leírásában többször megjelenik maga a szüret, amelyben rutyog a bogrács, sütik a fánkot, a csörögét, illetve hát elmondja az Álompákházban, hogy a lányok készítik a fűrt szőlőket, és küldik a hágon túlra Lembergbe. Tehát nem csak bort készítettek, hanem eladták a szőlőt is. A salánkiak nagyon büszkén mesélnek arról, hogy náluk olyan jófajta szőlő, lehet, hogy ez csak városi legenda, de ezt így mondják, termet, hogy amikor a beregszászi árushoz elhozták, akkor az kikiáltott, hogy a salánkiak sor nélkül jöhetnek, mert tőlük megveszük, mert ilyen szállítható szőlőfajtáik voltak. Tehát itt vidékünkön nagyon sok településen a szüret az egy különleges időszak volt, ez általában kalákában történt, tehát megbeszélték, hogy egymásnak kik mikor szüretel megy segíteni. A nők szedték általában kis kacorral, úgynevezett görbe késsel, a férfiak pedig az erősebb nem, puttonyban hordta, volt, amikor lábbal is taposták a szőlőt, de présekbe tették, és hát ugye a must, az is egy jellegzetes itala volt a szőlő szüreteknek. Azokon a településeken, ahol ennek hagyománya volt, ugye ott mindig dombos vidékek voltak, és aztán a szovjet rendszerben elvették az emberektől ezeket a szőlőket, amelyek nagyon nagy értéket jelentettek. Például az én férjem nagyszülei mindig nagy büszkeséggel mondták, hogy ők milyen sok szőlőt adtak azért, hogy a református templomban az első padban ülhessenek. Tehát ez, és ez ilyen hagyomány volt. Azt

0: általában jótékonysági cselekmények is voltak ebben. A falvakban is ez úgy történt, hogy szekérre ültek a hát ünneplő ruhába vagy viseletbe öltözött lányok, fiúk, és elindultak hívogatni. Tehát tudtára adták a közösségnek, hogy mikor kezdődik a bál. Kiszálltak egy-egy kanyarban, vagy egy-egy ilyen jellegzetes helyen, énekeltek, táncoltak egyet, elmondták, hogy szeretettel várunk mindenkit a bálba, és a bálban viszont régebben úgynevezett koszorút, születi koszorút aggattak a plafonra, hát vagy pajtában, vagy egy kinevezett helyen, később ilyen kultúrházakban volt a születi bál, és a csőszök mellett, mert voltak úgynevezett csőszök, akik vigyáztak arra, hogy el ne lopják ezt a koszorút, vagy a felaggatott szőlőt, és ha lopáson kapták a bálozókat, akkor megbüntették őket. Aztán a legszebb lány, vagy a legszerelmesebb fiú megvásárolhatta ezt a koszorút a szerelmének. Aki már születi koszorút kapott a születi bálban, ezt már általában ilyen komolynak tartották, tehát valószínűleg, hogy már jövő ősszel esetleg, vagy ezen az őszön össze is házasodhattak. Újabban születi kosarakat lehet vásárolni, ez már modernebb dolog, és akkor amikor megvásárolják, hát ez nagy büszkeség, erről beszél a falu, újabban a Facebookra fel teszik, ha még valahol, ugye mert a háború miatt tiltva vannak az ilyen nagy közösség összejövetele, na azért iskolákban még megrendezik, ez tapasztalom, tehát ragaszkodik annyira a kárpátai közösség ehhez a hagyományhoz, hogy megrendezik a születi bálokat.
1: Maga az esküvőknek a világa nagyon izgalmas, hogy erre az időszakra teszik. Egyrészt gondolom van benne anyagi megfontolás, hát és mert ugye ilyenkor van pénze a gazdának, illetve a férsülő-nősülő családtagoknak is. Mennyire volt ez ebből a szempontból ilyen varázslatos időszak?
0: Nem is csak a pénzről szólt ez. Tehát azért a stafírungot, a hozományt a lánynak egész életében gyűjtötte már, ahogy megszületett a lány, az már megvolt. Ruházat, ez a klasszikus fehér menyasszonyi ruha, ez a 20. század második felétől kezdett a falvakban, polgári közösségekben, városokban ott hamarabb, tehát arra se kellett költeni, mert már megvolt az a mondjuk a vasárnapró nagyünnepi ruhája, amiben templomba jár. Igazából az ételek sem kerültek olyan sokba, hiszen pontosan azért volt ősszel, mert akkorra már volt liszt, volt állat, ami megnőtt, amit le tudtak vágni, a bor a korai szőlőfajtákból már kifort, tehát az asszonyok, a szomszédok összejöttek, nem kértek fizetséget azért, hogy főzzenek, meg azért a 20. század első feléig, ha megnézzük a korabeli fotókat, nem róskadozott azért úgy az asztal, ahogy most, tehát ilyen hidegtálak, stb. Mindenki vitt egy-egy süteményt, mint később már az 50-es, 60-as években egy-egy tortát, a lányok, a nyosszolyók vagy a rokonok, és volt húsleves, töltött káposzta, valamilyen tészta, később jött a krumpli, bor. Tehát igazából pénzbe annyi minden nem került. A közösség ilyenkor összefogott, és szívesen segítette, tehát senki nem számolta a saját munkáját. Ez nem úgy van, mint most, ugye, hogy azt is számoljuk, hogy mennyit dolgoztunk, mennyi időt töltöttünk ezzel, és különleg meg is sértődtek az utcában az asszonyok, ha valakit nem hívtak például segíteni. És akkor ez napokkal előtte elkezdődött, ugye már hetekkel, mert a csiga tésztát azt már hetekkel előtte elkészítették, akkor mindenki, ami kiment csigatésztát készíteni, az vitt például tojást, megbeszélték, hogy lisztet, de igyekeztek a sajátjukból kihozni. És a lakodalomba is vittek tyúkot, megfelelő tojást, lisztet, amit kellett. Tehát tulajdonképpen aki elment, az a saját családjának a fogyasztását, azt bele is tette, oda is adta. Tehát itt ez így működött.
1: Ősszel a pásztorok, illetve anyáik is visszatértek. E kapcsán milyen hagyományok, milyen szokások jöttek?
0: Igen, ősszel általában azt mondják, Szent Mihálykor hajtják be az állatot.
1: Pont tegnap volt, igen.
0: Igen. Kárpátalján ehhez olyan nagy hagyományok annyira nem fűződnek, meg tovább is tartották ki, ha éppen jó volt az idő, mert nagyon sokat számított az, hogy meddig tudott még kint legelni, mert a széna az nem csak most olyan nagyon nagy probléma, pláne ha több jószág volt egy családban, és ugye azt mondták, hogy egy négy lábú jószágnak, egy tehénnek mondjuk négy szekér széna kell, minden lábára egy széna, vagyis egy szekérgyi. Na most képzeljük el, hogyha volt több is, tehát akkor azt egész nyáron kaszálni kellett, és tették is. Nagyon nehéz munka volt az. Nem hiába Móri Zsigmond is leírja ugye a Boldog emberben, hogy amikor a boldog ember felment Pestre, akkor meghagyta a feleségének, ha nem maradt szén, akkor etessétek le a ház tetejéről a szalmát. Ilyen is volt.
2: Az elmúlt percekben dr. Kész Margit néprajzkutatóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. A Református Múzeumok a Kárpát-medencében című kiadvány együtt mutatja be a területen található református múzeumokat és rendezi egységbe az itt bemutatott gyűjteményeket. A kötet szerkesztője P. Szalai Emőke, akivel Buzás Bori beszélget.
2: A kezemben tartatom a Református Múzeum a Kárpát-medencében kiadást. Ha jól olvastam, ez egy 90 évvel azután jelent meg, hogy az első törekvés meg volt egy hasonló kiadványra. De egyáltalán mi hívta ezt életre? Miért volt fontos az, hogy egy olyan kötet megszülessen, ami a református múzeumokat veszi górcső alá?
3: Ha elkezdjük, akkor körülbelül a 20. század elejétől kell elindítanunk. A 20. század elején nagyjából az volt az általános vélekedés, hogy református egyházművészet nincs. Katolikus egyházművészetről már tudtak, ugye meg volt a 18-19. Század végén egy nagy ötvös kiállítások, amiben rengeteg katolikus ötvös tárgy került elő, tehát az, hogy a katolikus egyháznak kincsei vannak, ez ismert dolog volt. De a református templomokról, a templomok kincseiről tulajdonképpen nem tudtak. Végül is a református templomok maguk fehérek voltak, nem volt bennük semmi különleges díszítés, tehát első pillanatra valóban nem merülhetett az föl, hogy valamilyen kincsek lappanganak ott. 1934-ben Csikesz Sándor, aki a debreceni református teológia professzora volt, ő vetette fel, hogy rendezni kellene egy református egyházművészeti kiállítást, amit valóban meg is rendeztek, és kiderült, hogy elképesztő mennyiségű anyag gyűlt össze rögtön az első felhívásra. Több száz gyülekezet küldte be, vagy jelezte, hogy szívesen csatlakozik a kiállításhoz, és akkor kiderült a kiállításon, hogy ezüstedények, ónedények, urasztali terítők, szinte átláthatatlan mennyiségű emléke sorakozik ezen a kiállításon. És ennek kapcsán gondolkoztunk el azon, hadd tegyem hozzá, hogy ennek is ugye volt azért előzménye, mert van a Református Egyháznak egy tudományos testülete, a Református Doktorok Kollégiuma, ami hát egy legalább 25 évre visszanyúló tudományos testület a Református Egyháznak, amelynek volt a legelsők között Molnár Ambrus révén egy vallási néprajzi, egyházi néprajzi szekciója. És többen tagjai voltunk ennek a szekciónak, időközben pedig mi elkezdtük még 1995-ben a kárpátaljai reformátusok emlékanyagának a felmérését. Ez egyházi indítatásra született meg maga a gondolat is, amikor a Szovjetunió széthullott, akkor merült föl, hogy a református egyházban, hogy jó lenne tudni, hogy hogy állott a református egyház, ugye rettenetesen elzárt volt Szovjetunió, a többi országok körülöttünk lévő országokhoz képest is, ahol hát azért lehetett valami kapcsolata a református egyháznak az ott élő magyar reformátusokkal. Kárpátaljával kapcsolatban tulajdonképpen nem nagyon beszéltünk ilyenről, úgyhogy egy néprajzos és egy történész mindkettő nagy alakja a tudományának és a református egyháznak világi tisztségviselői voltak. Benda Kálmán, illetve Balassa Iván javasolta azt a református egyháznak, amikor felmerült ez a gondolat, hogy hogy segíthetnének Kárpátaljának, hogy állítsanak föl egy kutatócsoportot, akik végigjárják és megnézik, hogy mi az helyzet a kárpátaljai magyar gyülekezetekben. Így született meg a kutatócsoportunk Molnár Ambrus vezetésével, aki református lelkész volt, de tulajdonképpen komoly történészi munkásságot is végzett. És elindult, úgyhogy mi végig is jártuk a teljes Kárpátalját, a teljes felvidéket, a teljes délvidéket, ami Ugye három ország most pillanatnyilag, Szlovénia, Horvátország és Vajdaság, és elindítottuk a Magyar Református Egyházak javainak tára sorozatot, aminek már 46 kötete jelent meg. Na most, miután a doktorok kollégiumában ez az egyházművészeti szekció nagyon szépen, nagyon jól működik, az egyik legjelentősebb szekciója a doktorok kollégiumának, és megindult ez a kutatás, Erdélyben is van egy fiatal a kutatócsoport, tehát már két társaság adódott, ezért merült föl, hogy hát alakítsuk meg a doktorok kollégiumán belül az egyházművészeti szekciót. Ez az elindulás.
2: De mennyire volt célja ezeknek a tanulmányoknak, cikkeknek, hogy a legteljesebben mutassák be az adott intézményt, vagy inkább azt a vonalat képviselték, hogy úgymond olyan kedvcsinálóként jelenjenek meg, hogy minél többeket vonzassanak a saját intézményükbe?
3: Hát tulajdonképpen az elsődleges szempont az volt, hogy a Magyar Református Egyház az 2009 óta egységes, ugye ekkor határozta el a generális konvent, hogy nem külön országokban a külön református egyházakat tartanak nyilván, hanem egységesen a Magyar Református Egyházat alkotják, a magyarországi egyházkerületek, a szlovákiai református egyház, kárpátaljai, erdélyi, királyhágó melléki és a délvidékiek, ugye mert Horvátországban, Szlovéniában, illetve Vajdaságban, azaz Szerbiában külön református egyházak vannak, plusz még ugye a diaszpórán mind egységes református egyházat alkotnak. Tulajdonképpen, és ennek kapcsán meg, hogy örültünk neki, hogy hozzájárult a doktorok kollégiuma, hogy önálló egyházművészeti szekció alakuljon, ezért jutott eszünkbe az, hogy mutassuk be a Kárpát-medence református egyházainak az egyházművészeti intézményeit, múzeumait, és ez volt a kiinduló pontja ennek a kötetnek.
2: Olvasás közben hát nyilván minden cikket górcső alá vettek és át tanulmányozták. Volt olyan, amire úgy felakadt a szem, vagy felszaladt a szemöldök, olyan történet?
3: Mindegyik, ugye különbözőek a helyzetek, két hulláma van, a Kárpát-medencei Magyar Református Múzeumok létrejöttének. Ugye az első az, ami itt az 1960-as években történik a határon belül, ekkor jönnek létre egymás után a Sárospataki, Debreceni, Dunántúl és Duna mellék. Ugye. A rendszerváltás teszi lehetővé a határon túliaknak a létrejöttét. Na most hát ugye nagyon nehéz helyzetben vannak általában a határon túliak, ott van például Kárpátalja, tehát nagyon lelkesek voltak, tényleg létrehoztak egy múzeumot viszonylag nagyon gyorsan, aztán jöttek az események, és évek óta most már hát a létezésük az ugyan biztosított, de hát feltehetően nem folyhat olyan nyugodt munka, mint más területeken. Illetve hát itt is vannak, az egyes országok között vannak problémák abban a vonatkozásban, hogy halad előre a református múzeumok ügye.
2: Ez a Kárpát-medencei református múzeumokról szól, de beszélgettünk itt a Magyar Református Egyház egységéről, vagy a Magyar Református Egyházról, és ugye itt szó volt a diaszpóráról, ahol ugyan múzeum nincs, de egy valamilyen gyűjtemény biztos, hogy fellelhető. Tételezzük fel akár Amerikában, ahol egy fogyatkozó magyar gyülekezeti számról beszélünk, de mégis van történelmi múltja, mert csak 100 éve már létezik, valami gyűjteménye van, tehát azra akarnék kitérni a kérdésre, hogy lehet-e ezt a kötetet valamilyen módon folytatni?
3: Tulajdonképpen most adta az ötletet, alapjában véve eddig nem örültünk neki, hogy megjelent ez a munka, de valóban felmerül, hogy megpróbálhatná a fiatalság, ugye, hogy a diaszpórában lévő magyar református egyházakkal esetleg felvenni a kapcsolatot, hogy nekik van-e múzeumok, mert pillanatnyilag mi nem tudunk különösebben arról, hogy lenne, de elképzelhető, hogy akár az amerikai református egyháznak, vagy akár esetleg a németországinak, vagy akár Dél-Amerikában is vannak valami kis helyi gyűjtemények, tehát azt is érdemes lenne akkor összefogni, úgyhogy megadta a következő feladatot.
1: Az elmúlt percekben P. Szalai Emőkével a Református Múzeumok a Kárpát-medencében című kiadvány szerkesztőjével beszélgettünk.
0: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Október 7-én kezdődött a 26. Filmtetfest erdélyi magyar filmszemle, amely idén is a legfrissebb magyar filmes alkotásokat hozza el az erdélyi közönségnek. A fesztivált Kolozsváron és további 16 erdélyi településen rendezik meg egészen október 11-éig. A programban nagyjátékfilmek, rövidfilmek és dokumentumfilmek mellett idén is helyet kap a fiatal erdélyi filmeseket bemutató filmgalop verseny, valamint számos közönség találkozó és szakmai program. Az idei filmtetfestről és a program újdonságairól kérdeztük Bozogány Klára szervezőt, a riporter Ungvári Szende.
2: Idén ugye 26. alkalommal szervezitek meg a Filmtett Festet. Milyen nagy játékfilmekkel készültök? Igazából láttam, hogy nagyon sok nagy játékfilm idén itt Romániában premierként jelenik meg.
3: Igen, minden évben igyekszünk az előző egy év legjobb nagy játékfilmjeit összeválogatni, és ezek mellé néhány klasszikust is betenni, amit valamilyen apropóval érdemes előhúzni a tarsolyunkból, vagy a filmarchívumból, és szerencsére mindig sikerül néhány olyant is megmutatni a közönségnek, amit először lehet látni Romániában a Filmtett Festen, és ilyen idén például a nyitófilmünk a Földszint, amit néhány hete mutattak be Velencében, tehát abszolút friss és ropogós, de nem is tudom, sorolhatnám a Mami Blue-t, aminek angol címe van, de egyébként teljesen magyarul beszélő film, és ez egy csodálatos dráma, egy lassacskán megvakuló anyáról, meg a fiáról, mert végül is ketten a főszereplők, akik próbálnak megbirkózni ezzel a válsághelyzettel. Azt hiszem, a Mambo Maternica az egyszer volt vetítve Romániában, éppen a múlt héten Sepsiszentgyörgyön, tehát szinte-szinte az is premier, de a Pipásnak is akkor volt egyedül vetítése, ez ugye egy megtörtént esetet dolgoz fel, egy sorozatgyilkosról szól, akinek a férfi ruhája alatt, tehát kiderül, hogy egy nő bujkált végig, és igazából nem egy krimiről van szó, hanem egy komoly drámáról. Folytathatnám a Blue Heronnal, aminek az az érdekessége, hogy a rendezője Kanadában él, és ő egy híres magyar díszlettervezőnek a leszármazottja, és pont egy ilyen bevándorlós történetet dolgoz fel a saját életéből is inspirálódva.
2: Ahogy említetted, klasszikus filmek is mindig terítéken vannak a Filmtett Festen. Idén milyen filmekkel rukkoltok elő a nézőknek?
3: Három olyan filmet sikerült elhoznunk, ami közel áll hozzánk is, a szívünkhöz is. Kettőn nagyon jól szórakoztunk, akkor, amikor először láttuk, akkor, amikor újra elővettük, és remélem, hogy a közönség is ugyanígy fog ezekre gondolni. Hát az egészséges erotika az egy ropogós szatíra, és ugyanúgy a Falfúró című film is, Szomjas György filmje, amit talán egy kicsivel kevesebben ismernek, mint az egészséges erotikát, de közös bennük, hogy mind a kettő a Kádár rendszernek az utolsó napjait, éveit, hónapjait karikírozza ki, és hát a kisember szemszögéből nézi ezt az időszakot. Ezen kívül pedig nagyon örülünk, hogy a Werkmeister harmóniákat is műsorra tudjuk tűzni, ez ugye Tar Bélának az egyik főműve, és két szomorú, vagy kevésbé szomorú aktualitása is van. Az egyik, hogy ugye Tar Bélát elveszítette a magyarság, lehet így általánosítva fogalmazni, azt hiszem idén januárban. A másik aktualitása, ami sokkal derűsebb, az az, hogy a film Krasznahorkai László egyik regényét dolgozza fel, és hát Krasznahorkairól tudjuk, hogy nemrég Nobel-díjat kapott.
2: A film Galupnál tartunk, idén kis játékfilmekkel tudtak jelentkezni, és 12 filmet választottatok ki. Milyen témák jelennek meg a filmekbe, illetve hol és mikor szavazhat majd a közönség?
3: Őket a Filmgalop nevű versenyszekciónkban kell keresni, fiatal erdélyi filmeseknek a fikciós rövidfilmjeit válogattuk idén össze. Róluk így összességében azt kell tudni, hogy fiatalok és iszonyú tehetségesek, és nagyon-nagyon jól látszik ebből a válogatásból, hogy ők hogy néznek most ebben a pillanatban a világra, és mi az ő mondani valójuk róla. Nagyon változatosak a témák, és általában az alkotóknak a hétköznapi valóságából ihletődnek, ha lehet így mondani. De van közöttük olyan, ami teljesen el is rugaszkodik ettől a valóságtól. Van például horror eszközökkel megoldott ballada adaptáció, ugye az Ágnes asszony az Arany János balladájának egy sajátos feldolgozása. Van animációs mese, egy ilyen szomorkás, gyönyörű melodráma közöttük, de most így igazságtalan kettőt kiemelnem. Igazából mindegyikben van valami különleges, és mindegyiknek van egy jellegzetes, sajátos filmnyelve, és úgy gondolom, hogy ettől nagyon értékes és erős ez a válogatás. Az összes film elérhető lesz a filmtetfest.ron a fesztivál ideje alatt és kizárólag alatta, és ugyanitt lehet szavazni a kedvencükre, hiszen nem csak fődíja van a filmgalopnak, amit egy háromtagú zsűri fog odaítélni, hanem lesz egy közönségdíja is, és erről igenis a nézők döntenek. De ettől függetlenül, hogy igyekszünk mindenkit oda irányítani, hogy szavazzanak a filmekre, amiket már megnéztek nyilván, mindenkinek javasoljuk, hogy nézzék meg moziban ezeket az alkotásokat, mert ez az év most különösen olyan, hogy részletgazdag, képekkel dolgozó, igazán moziba kívánkozó filmek vannak ebben a szekcióban.
2: Ugye nem csak filmek lesznek, hanem szakmai programok is. Idén a programoknak mi a tematikája?
3: Kicsit véletlenül is alakult úgy, hogy elég nagy hangsúlyt helyezünk idén a rövid filmekre. Egyrészt van egy konferencia, ami rövid filmek és digitális média használat általában, hát ezt a területet kutatja, és van egy kerekasztalunk is, amire különböző szakmákból érkező, de rövid filmekkel kapcsolatban álló szakembereket hívtunk meg. Ugye van egy producerünk, egy vágónk és egy fesztiváli igazgatónk, aki kimondottan rövid filmekkel foglalkozik, úgymond a hétköznapokban. És azt hiszem, hogy nagyon érdekes ezeknek az embereknek feltenni azt a kérdést, hogy mitől jó a rövid film, és mik azok a jellegzetes hibák vagy csapdák, amikbe a filmesek beleesnek, és amitől végül az ő dédelgetett alkotásuk végül nem működik. De azt hiszem, hogy olyan tanácsokat is tudnak ők adni, amik viszont használhatók ahhoz, hogy valaki filmet kezd készíteni, és ugye manapság egyre többen vagyunk, akik valamilyen formájú mozgóképet rögzítünk, akár a saját telefonunkkal, tehát hogy mi az, amitől a produktumunk az működőképes lesz, és leköti a nézőt. Az egyik legfontosabb szakmai programunknak az újratervezés címet adtuk. A vendégünk lesz Ugrin Julianna, dokumentumfilmes producer, aki a Nemzeti Filmintézet ideiglenes igazgatóságának az elnöke jelenleg, és arról fog mesélni, hogy milyen kihívásokkal szembesült az intézmény nemrég létrejött vezetősége, hiszen ugye egy kormányváltás után az NFI-nek a vezetősége is változott, illetve szintén érdekes lesz, hogy a beszélgetés második felében határon túli filmes szakemberek fognak beszélni, mesélni arról, hogy az ő szemszögükből hogyan néz ki ez a változás, vagy mire számítanak, vagy hát arra számítunk, hogy ez egy érdekes és tartalmas kerekasztal beszélgetés lesz, ami talán mindenkinek hasznos, és annak, aki pedig csak egyszerűen kíváncsi résztvevőként ül be rá, annak is érdekes lesz. Hát egy kicsit képet kaphatunk arról, hogy hol is tart ma a magyar filmszakma.
2: Erre a szakmai programokra ugye bárki bemehet, igazából nem kell a szakmában lévő személy legyen.
3: Nem, egyáltalán. Tehát ezek úgy vannak kitalálva, hogyha valakit érdekel, mert diák, mert akár a hétköznapokban folytat valamilyen olyan tevékenységet, amihez érzi, hogy ez hasznos tudás lehetne, ő tudjon beülni és hallgathassa végig ezeket az előadásokat, tehessen fel ő maga kérdéseket, és hát olyan is nem egyszer volt, hogy lejárt az egész, és utána folytatódott a beszélgetés mondjuk egy kávé mellett valahol.
2: Ezekre előre kell jelentkezni, regisztrálni valahol, vagy csak a program helyszínére oda mennek és beülnek?
3: A szakmai programokra nem szükséges regisztrálni, egyszerűen oda lehet jönni és elfoglalni a helyet a teremben, viszont a filmvetítésekre szükséges jegyet váltani. Ez igaz, hogy nulla lej értékű, tehát nullás jegyekről van szó, viszont ahhoz, hogy legyen helyünk a teremben, érdemes lefoglalni idejében, és hát azt szoktuk kérni mindig, hogy olyan negyed óra órával előtte érkezzenek meg azoknak, akik jegyük van, hogy a fennmaradó esetleges üres helyekre aztán beengedhessünk azokat, akiknek nem sikerült nullás jegyet váltaniuk.
2: Ugye az elején beszéltünk arról, hogy 3-4 film itt Romániában lesz először vetítve. Lehet tudni, hogy a fesztivál után itt Kolozsváron tegyük fel, hol lehet majd, vagy mikor lehet őket újra megnézni, aki esetleg lemarad a vetítésről?
3: Hát teljes moziprogramot nem tudnék most mondani, viszont nem titok, hogy a Filmtett Egyesületnél filmforgalmazással is foglalkozunk, és van néhány olyan film, amit utána elhozunk a mozikba, és ilyen például a Földszint, aminek lesznek később is vetítései. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindenki jut el a fesztiválra, és hát véges a hely, tehát néhány száz hely van a moziban, viszont utána lesznek még vetítések, és igazából érdemes figyelni a programot is, meg a forgalmazói oldalunkat is, ahova rendszeresen feltöltjük ezeket a vetítési időpontokat.
2: A szakmai beszélgetések mellett és a filmvetítések mellett ugye gyerekprogramot is szoktatok szervezni. Idén mivel készültök a csöpségeknek?
3: Idén két csokor klasszikus magyar rajzfilmünk lesz, ezek Macskási Gyulának a rajzfilmjei, hát őt a magyar Walt Disneyként tartották számon, úgyhogy olyan igazi, jóízű magyar rajzfilmeket fogunk megmutatni szombat-vasárnap reggel a kicsiknek, mint tudom is én, a Két borsökröcske, vagy a Kiskakas gyémánt félkrajcárja. Ezen kívül nagy név, legnagyobb név a magyar animációs művészetben, ugye Dargai Attila, akinek a Szaffiát fogjuk még vetíteni. És hogy ki lehessen próbálni és kézbe venni, hogy mi az a film, amit ugye már egyre kevésbé lehet, erről a Nemzeti Filmintézetnek a munkatársai fognak gondoskodni. Lesz egy kis klassz műhelyünk a művészmoziban, ahova tényleg bárki bejöhet, és megnézhet ilyen filmes, mozgóképes játékokat tulajdonképpen, tehát kézzel rajzolhatsz fázisrajzokat, és azokat megpörgetheted, vagy filmszalagot hoznak, és arra lehet rajzolni, ezt a gyerekek szokták szeretni.
1: Az elmúlt percekben Buzogány Klárát, a Filmtett Fest szervezőjét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkenést nem ígéri. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani, a következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezdeni, tette hozzá. A fakitermelési moratórium fenntartása mintegy 1,5 millió fával fűtő háztartás ellátását veszélyeztetni, és akár 1 millió család kerülhetne krízishelyzetbe, közölte Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán, reagálva a kormánytért kritikákra, amiért nem hosszabbította meg a szeptember végén lejárt fakitermelési moratóriumot. A politikus közölte, az előző kormány idején a biomassa erőművekkel kötött hosszú távú szerződések felmondása, az erőművekkel és a faipari cégekkel szemben több milliárd forintos kártérítési kötelezettséggel és több ezer munkahely megszűnésével járna. Tájékoztatása szerint 1441 védett erdőrészlet 35%-ában továbbra is tilos lesz a fakivágás, és a 120 évnél idősebb, magas természetességű állami erdőállományokban továbbra is teljes körű moratórium marad érvényben. Hangsúlyozta, hogy mintegy 1,5 millió ember számára a fa az egyetlen vagy a fő fűtési forma, így a kitermelés megszűnésével közel 1 millió család kerülhetne krízishelyzetbe. Gajdos László egyértelművé tette, hogy nem támogatja a fatüzelésű energiatermelést, szerinte az energiabiztonságot más forrásokkal kell biztosítani, és a lakossági fatüzelést radikálisan csökkenteni kell. Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adója átalakításának tervezetét, az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol, közölte a kamara az MTI-vel. A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza, ezért számukra a magasabb közteher csalódás lehet. A korábbi rendszer változatlan visszaállítása viszont költségvetési szempontból nehezen lenne fenntartható, így a mostani tervezett kompromisszum, írta a kamara. Arra is kitért, hogy a vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15%-os többletteher nem növeli a társadalombiztosítási ellátási alapot. Ezért az MKIK a társadalmi egyeztetésen azt javasolja, hogy a többletadó meghatározott része növelje a katás vállalkozó társadalombiztosítási ellátási alapját. A vagyonadóról azt írták, hogy célszerű világosan szétválasztani a fogyasztási és pénzügyi célú magánvagyont a gazdaságban működő vállalkozói tőkétől. Ha a társasági részesedéseket évente vagyonadó terheli, az likviditási gondot okozhat, valamint forrást vonhat el a beruházásoktól és a munkahelyteremtéstől.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A református templom fennállásának 240. évfordulóját ünnepelték vasárnap a Borsod megyei Martonyiban. A késő barokk épületet 1786-ban emelte a gyülekezet. Előtte fa templomok szolgálták a település református közösségét. A templom 1811-ben az iskolával és a parókiával együtt leégett, majd 1827-re újjáemelték. 22 méter magas tornya 1907-ben nyerte el mai formáját. A jubileum alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten Barna Sándor, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét, a résztvevőket Kusnyér László, Abaúj Esperes köszöntötte, műsorral pedig a Komjáti énekkar szolgált. Összeállításunkban elsőként Losonc Géza lelkipásztort hallják. Miről mesélnének a Martonyi Református templom falai, hogyha beszélni tudnának?
2: Hát a 240 év alatt sok mindenről beszélnének. Tehát annak idején nem ez a templom állt itt. A település már igen régi, tehát az 1300 évekből vannak feljegyzések. Itt egy fa templom állt először. 1786-ban épült ez a mostani templom. A templom átesett több felújításon, belsőn és külsőn is. Volt, mikor egyházmegyei támogatással, volt, mikor helyi gyűjtéssel, és volt, mikor a legutóbb pályázat során sikerült újítani a templomunkat.
1: Egy gyönyörű református templomról beszélünk, különleges faanyagból készültek a padok, illetve, hogyha jól látom, akkor a szószék is. Jól tudom, hogy ez egy műemlék védett szószék, illetve az épületnek vannak olyan részei, amik
2: védelem alatt állnak? Igen, maga az egész épület nem műemlék, viszont tényleg vannak olyan részei.
1: Mélységek és magasságok tehát voltak az elmúlt 240 évben?
2: Igen.
1: Melyikből merített több erőt a gyülekezet?
2: A gyülekezet nagyon tisztában van Reményik Sándornak a strófájával, hogy ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Megtapasztaljuk sajnos az iskolánkat, már régen elveszítettük, és ezt érzi a gyülekezet a fogyás miatt.
1: Tehát volt református iskolája a gyülekezet?
2: Volt régen, az épülete megvan, az visszakerült egyházi tulajdonba.
1: És mire használják most az épületet?
2: Most jelen pillanatban a Martonyi fejlődésért van egy alapítvány, többnyire fiatal gyülekezeti tagok alkotják, akár a református gyülekezet részéről, akár a katolikusról. Most jelen pillanatban ők közösségi helységként használják ezt az épületet.
1: Mit jelent a református gyülekezetnek, hogy 240 éves a templomuk? Hogyan tekintenek erre az évfordulóra?
2: Egyrészt büszkeséggel tekintenek az ősökre, másrészt, mint ahogy említettem, sokszor önerőből renoválta a gyülekezet a templomot, tehát bennük van a megmaradás kulcsaként tekintenek a magára a templomra.
1: Mi volt a templom történetének és ezzel együtt a gyülekezet történetének a legnagyobb kihívása?
2: Talán most éljük a fogyás. 23 évvel ezelőtt, amikor fiatal lelkészként ide kerültem, akkor bőven fölötte voltunk 100 főnek a névjegyzékbe. Most a 70-et úgy érjük el, hogy több olyan egyházfenntartónk van, aki az egyházfenntartó járulékot ide fizeti, de már nem itt él.
1: És ezzel együtt hogyan sikerült generációkon át fenntartani ezt a templomot és magát a közösséget, hogyha egy folyamatos, tendenciózus fogyás volt tapasztalható a közösség életében?
2: Egyrészt az gyülekezet példás áldozathozatalával sikerült fenntartani, másrészt pedig az egyházmegyének a segítségével. Tehát míg a parókián helyben lakó lelkipásztor volt, addig az egyházmegye támogatta a helyi parókiának a rezsiköltségeit, nyilván így a templomra is jutott.
1: És mit érdemes tudnunk erről a gyülekezetről, arról a közösségről, ami most már 240 éve megtölti a templom falait?
2: Egy kis lelkes közösség. Sajnos a fiatalság nagy részét elveszíti. De élni akar.
1: És tudnak élni? Hogyan?
2: Igen. Tehát az a kevés fiatal, aki itt maradt, vagy akinek kötődése van, az tartja a gyülekezettel a kapcsolatot. Tehát hiába vannak olyan fiataljaink, akik lehet, hogy több száz kilométerre élnek tőlünk már fizikálisan, azért a gyermekeiket idehozzák vissza megkeresztelni, aktív kapcsolatuk van a gyülekezet közösségével.
1: Ünnepi istentiszteleten azért adnak hálát, hogy 240 évig megtartotta ezt a templomot az Isten. Más fénybe helyezi-e ezt a mai ünnepséget az a tegnapi esemény, ami történt, hogy Radostyánban leégett a református templom?
2: Szerintem még inkább erősíti bennünk a hálát az élő Isten gondviselő kegyelméért. Tehát amikor látunk egy-egy veszteséget, sajnos sokszor akkor döbben rá az ember, hogy mekkora kincset kapott az Istentől.
1: Várnak-e felújítások a református templomra, illetve mi a következő lépés a épület, vagy akár a gyülekezet életében?
2: Most én úgy érzem, hogy a épületeink rendben vannak, a parókiánk és a templomunk is. Mint ahogy említettem, a gyülekezet rendelkezik még egy épülettel, amit próbál az alapítvánnyal együtt renoválni és rendben tartani. Úgy érzem, hogy jobban most erre az épületre lenne még szükség odafigyelni.
1: Ön hány éve szolgál ezen a településen?
2: 23 éve.
1: És mi tartja önben a lelket ilyen hosszú ideje? Több gyülekezetet jelent, ugye? Nem csak
2: igen,
1: Martonyi gyülekezetet.
2: Igen, annak idején nem csak én, tehát a feleségemmel együtt kerültünk ezekbe a gyülekezetekbe. Tehát 4 gyülekezetben látjuk el a szolgálatot. Martonyiban, Veszesen és Ragacaszenden. Sok nehézséggel néztünk szembe. Megmondom őszintén, ha körbenézünk a helyi szomszédok között, nagyon nagy volt a fluktuáció a környezetünkben és az egyházmegyében. Akik itt maradtunk, lelkipásztorok, hogy végezzük a szolgálatot, a lelkészi szolgálat, mert mást is kell csinálnunk. Tehát van, aki intézményt hozott létre, valaki iskolát, valaki szociális intézményt. Nekünk az lett az utunk, hogy világi állásunk van mind a kettőnknek, hogy mi itt tudjunk maradni, és itt tudjuk végezni a szolgálatot.
1: Milyen az együttműködés a 4 gyülekezet között? Van-e érezhető találkozási pont a hétköznapokban?
2: Persze. Sok gyülekezet, mivel közel vagyunk egymáshoz, tehát sok gyülekezeti tagunk a vérségi szálakkal, rokonsággal kötődik egymáshoz. Másrészt a gyülekezetek között is hosszú ideje érződik az egymásra utaltság. Jó kapcsolat van, aktív élő kapcsolat van a gyülekezet között. Alkalmainkat, ha valami, mint ahogy ez a hálaadó istentisztelet is történik, ezeket az alkalmakat látogatjuk egymás templomában.
1: Miért érezték most fontosnak, hogy megünnepeljék ezt a 240 évet? Hiszen biztosan volt 230, meg 220, meg 210. Mitől ennyire különleges ez a 240 év?
2: A saját élményemet szeretném megosztani. Én nekem most ez a 240 év, ez kettős. Hiszen ünnepelem a Martonyi templomnak a 240. évfordulóját, és ünneplem egyben az én anyagyülekezetemnek a megszületésének 240. évfordulóját. Ez Vajdaságban található, egy kunok lakta település, Umarovica. Őseink a kirajzáskor 3 települést alakítottak a Vajdaságba, Pacsért, Moravicát és Feketicset, és most ünnepelték ott is a 240. évfordulót.
1: A háttérben a Martonyi Református templom harangjai hívogatnak, 240 éves ez a gyönyörűen szép épület, velem szemben pedig Barna Sándor, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöke. Püspök úr, mit üzen a Martonyi Református templom története 240 év távlatában a mai reformátusok számára itt Tiszán Innenen?
3: 240 év ezelőtt, amikor lerakták az alapkövet, itt épült egy kőtemplom, akkor valószínűleg olyan nehéz idők is voltak, ami által talán nem is gondolták azt, hogy itt 240 év múlva itt fogunk ülni a templomban, és hálát adunk a Isten megtartó jóságáért. Ez idő alatt császárság, világháborúk, történelmi változások, rendszerváltások történtek. Nyilván voltak magasságok, de inkább mélységek. De a település életében is mégis ma itt vagyunk. Ez nem a mi hűségünkről szól, hiszen Isten igéje a Mózes 5. könyvéből, a 32. fejezet első 7 verséből fog hozzánk szólni, ez a meghívón is ott volt a 7. vers, és ez egy nagyon érdekes ének, amikor Isten népe oda

0: templomnak a története is, hiszen nem egy diadalmenet sosem 240 esztendő, nem hős történet, hanem inkább kegyelem történet. És az ige üzenete nem moralizál, és nem arra hív, hogy legyetek hűek, bár a kisebbik harang felirata légy hű, mint halálig, hanem mégis az Isten hűségéről szól, aki a kőszikla, az, aki a kőszikla, Jézus Krisztus.
1: Ha már a kövek, épüljetek fel lelkihezzel, jó, hogy vannak kövek, és jó, hogy ilyen régóta itt vannak, de talán mit sem érnek a kövek, hogyha nincsen benne lélek.
0: Igen, valóban nem a köveket ünnepeljük, hanem azt, ami kő alatt és felett, sőt, a mi valamennyünk életének az alapja, és ez Jézus Krisztus, aki a hűségét abban is megmutatta, hogy ezek nem csak szavak, hanem ő engedelmes volt a keresztfának haláláig, akkor is, amikor az ember elfordult tőle. Ma erre gondolunk, és ugye arról van szó, hogy ünneplésünket beárnyékolja egy kicsit a radostyányi templom leégése, így de egy kicsit mégis azt üzeni, hogy nem a kövekben van a reménységünk, hanem abban az Istenben, aki megőriz és megtart, aki az igéjével szólít meg, mert Jézus a testet öltött ige, és ennek a templomnak a történetében is van egy érdekes mozzanat, hogy tudnélik, amikor az belsejét is újjá építik, akkor a szószéket hagyják meg. Mert a mi református hitünkben sosem a külsőségeken, tehát nekünk nem az oltár van a középpontban, hanem a szószék. Isten igéje az az ige, amely kőszálként megáll. Egy nagyon érdekes, szép példa erre, ennek a szószéknek a megőrzése, ahol nemzedékről nemzedékre hirdették Isten igéjét. És tulajdonképpen, ha a jövő felé nézünk, lehetséges, hogy kérdésünk az, hogy majd lesz-e pénzünk felújítani, amikor arra lesz szükség, mégsem ez a fő kérdés, ez fontos kérdés lesz, hanem az, hogy fog-e szólni itt az ige. És tulajdonképpen a meghívó igéje az a 7. vers, amely erről szól, hogy fog-e szólni itt az ige, mert akkor a templom mindig élettel telik meg, az pedig így hangzik, hogy emlékezz az ősidőkre, gondolj az elmúlt nemzedékek évére, vagyis arról van szó, hogy a nemzedékek váltják egymást, hogy az idősebbek tudnak-e bizonyságot tenni, el tudják-e mondani, meg tudják-e vallani hitüket az ifjaknak, hogy a ifjak fognak-e kérdezni, és a középkorú emberek, akik tulajdonképpen hidat kell, hogy képezzenek a két nemzedék között, rajtuk fog múlni az, hogy itt az ige hirdetteti fog, és lesz, aki hallja, hiszen a hit nem öröklődik, és azt szoktuk mondani, hogy mi mindig csak egy nemzedékre vagyunk a kihalástól, és ez az ige éppen arra figyelmeztet, hogy akkor lesz itt élet, hogyha az ige hirdettetik.
1: Talán szimbolikus üzenete is van még egy mondat erejéig a mai napnak, hiszen Martonyi református templom leégett annak idején, de most itt vagyunk és szóba hozta a radostyáni tűzesetet. Talán ilyen szempontból is lehet egy előremutató üzenete ennek a mai napnak, hogy bár mélységek vannak, de mégis van jövő.
0: Ezért is fontos ebben a mai ige szakaszban is az, hogy emlékezz. 1811-ben valóban leégett ez a templom, sőt nem a templom, hanem a parókia, az iskola és sok más lakás is leégett. Itt, ami azt jelenti, hogy hogyan tovább, hogy lehet sírni, vagy azt mondjuk, hogy újjáépítjük, és talán azt hiszem 16 évig tartott ez az építkezés, ami elhúzódott. Tehát elkezdték, és nem tudták, hogy mikor fogják befejezni, és ez az emlékezés azért fontos, mert ebben van az a transzgenerációs erőforrás, amikor visszagondolunk, és akkor ők a maguk idejében megharcolták a maguk küzdelmeit Isten kegyelméből, ami arra bátorít bennünket, hogy mi is a mi küzdelmeinket meg tudjuk harcolni Istennel.
1: Pálinkás Zsolt, a Martonyi Református Gyülekezet egyik presbitere állít velem szemben. A hálaadó Isten tiszteletre készülünk, amelyet a templom fennállásának 240. évfordulójáért tartanak itt a településen. Ön hogyan készült erre a mai alkalomra, és milyen szívvel érkezett ide erre az ünnepségre?
2: Igyekeztem szívem lelkem beleadni, és minden egyes feladatot jó szívvel elvégezni. Mind a meghívó készítés, mind a könyvjelző készítés, amelyet ma a gyülekezet ad ajándékban megjelenteknek. Vendéglátásban mindig szerepem van, egyházközség életében, templomba járó ember vagyok, minden vasárnap itt vagyok a templomban. Őseim is mind templomba járó emberek voltak, és én is igyekszem ezt továbbvinni.
1: A hétköznapokban presbiterként hogyan tudja segíteni ennek a gyülekezetnek az életét? Vannak-e olyan teendők, feladatok itt a mindennapokban, amikor szükség van egy vagy két jó erős kézre?
2: Parókián végzendő feladatokban, templom körüli feladatokban mind részt veszek, akár keltelenbetétele, fűnyírás, bármilyen jellegű feladatokban.

0: itt él a településen, ugye?
1: Igen, igen, itt él.
0: Milyennek látja a református gyülekezetet? Kicsit belülről, meg egy kicsit kívülről is.
1: Az emberek nagyon összetartóak, és ennek nagyon örülünk, ezért igyekszünk az embereket mind ösztönözni, hogy járjanak a templomba, és összedolgozzunk, és együtt adjunk hálát Istenünknek a ránk bízott feladatokért, meg a jövőbeni feladatokért is továbbra is benne bízunk, hogy ő segít majd meg bennünket.
0: Könnyű megszólítani az embereket?
1: Vannak, akik kicsit nehezebben válaszolnak, hogyha megszólítjuk őket, de egyébként alapjában véve, tehát mindenki segít, ha bármilyen feladat van, akkor a külök jönnek és mindenben segítenek nekünk.
0: Templomba járó felmenőkről beszélt. Református családban született?
1: Igen, református családban születtem. Anyukám is presbiter, én is presbiter vagyok már. Régóta az öcsém is presbiter, és a nagyapám is gondnok volt több mint 20 évig.
0: Mondhatni, hogy akkor beleszületett a presbiteri tisztségbe?
1: Igen, igen, igen. Hát kicsikoromtól már jártam a templomba, anyukám mindig hozott, úgyhogy már így belecsöppentem ebbe az egészbe még kicsikoromtól, és így szeretném folytatni továbbra is.
0: Mi a legnagyobb kihívás ebben a szolgálatban?
1: Talán úgy gondolom, hogy az idő, tehát nagyon sok a feladat, és mindig, tehát mindig próbálom előtérbe helyezni az egyház dolgait is, de ugyanúgy haladni kell a saját dolgaimmal is, és de mindig mindenre jut idő.
0: Önnek mit üzen ez a 240 esztendő, amiért ma hálát adnak itt a településen?
1: Hát hitvalló őseink letették templom alapköveit 1786-ban, és ez a templom sok mindenen keresztül ment azóta, tehát volt, hogy leégett a tető, utána újraépítették, és mindig azon volt a gyülekezet, hogy mindig bármilyen jellegű kisebb felújítás vagy nagyobb felújítás legyen. A gyülekezet önerőből is végzett felújítást a templomon, és volt pályázati lehetőség is templom felújításra.
0: A református templom fennállásának 240. évfordulóját ünnepelték vasárnap a Borsod megyei Martonyiban. A késő barokk épületet 1786-ban emelte a gyülekezet. Előtte fa templomok szolgálták a település református közösségét. A templom 1811-ben az iskolával és a parókiával együtt leégett, majd 1827-re újjáemelték. 22 méter magas tornya 1907-ben nyert el mai formáját. Helyszíni összeállításunkat hallották.
2: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: 30 éve nyújt biztonságot, otthont és szerető közösséget fogyatékkal élő fiataloknak és felnőtteknek a miskolci MÁON, református szeretett otthon. Az egykori civil kezdeményezésből már olyan intézmény lett, amely nem csak a lakók, hanem a családjaik számára is reményt és biztonságteret jelent. A jubileumi ünnepségről Sütő Dávid Pelé helyszínéi szállítását hallják.
2: Kurovics János András néval, tagintézmény vezetővel beszélgetek. Hogyan, miként készültek erre a mai alkalomra? Mi is ez a mai alkalom, amin itt közösen részt vehetünk?
3: A MÁON Református Szeretett Otthon 30 éves jubileumi évfordulóján vagyunk együtt, és hát nagyon nagy izgalommal készültünk. Nagyon sokat tárgyaltunk arról, hogy hogyan is képzeljük el, hogy legyen, hogy válasszunk helyszínt, és úgy sikerült ezt a kis helyszínt megtalálnunk, hogy közelbe van, és alkalmas arra, hogy egy szép ünnepséget rendezzünk. A fiataljaink készültek egy kis műsorral, és a dolgozók is, és nagyon nagy összefogás volt, ami számomra nagyon-nagyon nagy öröm, hogy ilyen jó munkatársaim vannak, akik így összetudják fogni a teendőket, és tényleg együtt csapatként dolgoztunk. Nagyon jó volt.
2: Milyen műsorra, milyen programokkal készültek?
3: Hát lesz egy áhítat, amit Rácsok András püspöki tanácsos úr tart. Azután néhány köszöntő lesz, és a köszöntők után lesz egy kicsi műsor. A fiataljaink, illetve ellátottaink, a dolgozóink veszünk részt benne, és a Nyéklátháza Református Egyházközség lelkipásztorai vesznek még részt ebben a műsorban.
2: Hogyan emlékszik vissza erre a 30 évre? Hogyan indult az intézmény élete? Kicsit idézzük fel a múltat. Milyen mérföldkövek voltak?
3: Én csupán 2 éve vagyok az intézmény élén, de néhány dolgot tudok azért az intézményről, hiszen utána néztünk mindennek, hogy hogyan is volt, mint volt ez a 30 év, hogyan telt ebben az intézményben. 1996-ban kezdődött a története, amikor is keresztény családok civil kezdeményezésére megalakult a Békességháza Alapítvány. Az alapítók közül néhányan ma el is jönnek hozzánk, és megtisztelnek bennünket, és ők nemes célt fogalmaztak meg, olyan keresztény szellemű közösséget kívántak létrehozni, ahol a fogyatékossággal élő gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket nevelő családok támogatást, biztonságot és reménységet találhattak. Először nappali ellátás nyílt, MÁON Menedék Fogyatékosok Napközie néven, majd később megalakult az Értelmi Fogyatékosok Otthona is, ahol a bentlakásos ellátást biztosították az intézménybe. Az alapítvány működését egy 9 tagú kuratórium irányította, melynek első elnöke dr. Ábrám Tibor volt, és a nappali ellátásban a Miskolc megyei jogú város önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás által sikerül a működést elindítani, és azóta is együttműködik az intézmény a várossal. Kezdetben a Görgei utca 20-as szám alatti épületben volt az intézmény, majd 2001-ben költözött fel az Avas déli városrészben található Szilvás utca 39 szám alatti épületbe. 2002. június 1-től a MÁON Református Szeretett Otthon fenntartója a Tiszán inneni Református Egyház kerület. Az akkori alapító okiratot dr. Mészáros István püspök úr és Dészabó Dániel főkunnok úr írták alá. Azóta az egyházkerület folyamatos támogatásával számos fejlesztés valósult meg, megújultak a belső terek, és a vizes blokkok, sor került energetikai korszerűsítésre, nyílászáró cserére, teljes villamossági felújításra, tetőszigetelésre és modern tálalókonyha kialakítására is. Az épület egyházi tulajdonba került, és ma is folyamatosan zajlanak a szükséges karbantartási és fejlesztési munkálatok. Azt tudni kell, hogy ez az épület bölcsöde épülete volt, tehát egy teljes átalakítást kellett végrehajtani, hogy alkalmassá váljon arra, hogy a fogyatékosok ellátását tudjuk benne biztosítani.
2: Most jelenleg mennyi ellátottal élnek együtt, mennyi ellátottal dolgoznak itt együtt, hogyan néznek ki a hétköznapok?
3: Jelenleg a bentlakásos otthonunkban 20 fő középsúlyos és halmozottan súlyos értelmi fogyatékossággal élő ellátott gondozását biztosítjuk, míg a nappali ellátásunkban 30 fővel van élő megállapodásunk. Ez azt jelenti, hogy minden nap a 20 fő ellátását biztosítjuk. Egyre növekvő a várakozók létszáma, ami jelzi, hogy intézményünk népszerűsége növekszik, és ez számunkra nagyon nagy öröm, hiszen látjuk azt, hogy sok család keresi azt a biztonságot és keresztény értékrendet, amelyet intézményünk képvisel.
2: És mi a szépsége ennek a munkának? Ön mit kap akár az ellátottaktól?
3: Hát azt tudom mondani, hogy maga a légkör, ami engem annak idején, amikor ide érkeztem, fogadott, az egy csodálatos élmény volt számomra, ahogy a fiatalok nagy örömmel, nagy szeretettel fogadtak, és ez a szeretet máig is tart. Ide nem lehet úgy bejönni ebbe az intézménybe, hogy az ember ne mosolyogjon, és ne örüljön annak, hogy itt lehet, hogy itt dolgozhat, itt szolgálhat ezek között, a különleges emberek között. És szerintem ők is örülnek annak, hogy ilyen biztonságos és szeretetteljes légkörben élhetnek, és meg tudják tartani azokat a képességeiket, amik még megvannak, hiszen nagyon-nagyon sok foglalkozást, kirándulást és ünnepséget szervezünk. A számukra nap mint nap van elfoglaltság, és ez számukra nagyon fontos, hogy úgy töltsék el az idejüket, hogy ne unatkozzanak, hanem tartalmasan töltsék el azt az időt, ami az intézményben vannak.
2: Ön ezt a 30 évet lelkiekben hogyan éli meg, hogy az intézmény most már 30 éves, bár ugye említette, hogy még csak 2 éve szolgál itt, hogyan éli meg ezt a 30. születésnapot ön személy szerint?
3: Hát nagyon örülök neki, hogy ez az intézmény fennállása ilyen hosszú ideje tart már, és hálás vagyok az Úr Jézusnak és a mennyei atyánknak, hogy ez lehetővé tette, hogy ez az intézmény így megmaradjon, épüljön, szépüljön éveken keresztül, és nagyon hálás vagyok a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek a támogatásáért, valamint a Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának a támogatásáért, a munkatársaknak, a szeretetéért, amelyek körülvesznek bennünket, és bármikor ellátogatnak hozzánk, csodálatos élményekkel ajándékoznak meg bennünket is, és a fiataljainkat is. És nagyon hálás vagyok ezért.
2: Molnár Ildikóval, a Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálat igazgatójával folytatom az összeállítást. Hogyan éli meg ennek a tagintézménynek, intézménynek ezt a neves alkalmát, ezt a 30. születésnapot?
4: Nem olyan rég csatlakoztam az intézmény életébe, és nincs olyan rálátásom, mint az előttem szólónak talán, de azt el tudom mondani, hogy látva az itt folyó munkát, az itteni ellátottakat, a hozzátartozókat, a munkatársaknak a hozzáállását, engem is felemel minden pillanata. Már az előkészületek, láttam, ahogy az ellátottak szorongva készültek ennek a műsornak az összeállítására, ahogy a munkatársak díszítették, dekorálták a termet, amilyen gondossággal kiválasztották a fényképeket az albumokból, és hát ez egy nagyon felemelő alkalom, azt gondolom, hogy az intézmény életébe. Az külön öröm számomra, hogy nagyon sok olyan vendég is érkezik a körünkbe, akik az intézménynek a korábbi életében voltak jelen, és váltak áldássá az ő munkájukkal.
2: Miért is fontos, hogy létezik ez a tagintézmény, ez az intézmény itt Miskolcon, az egyházkerületen belül? Ön mennyire fontos feladatot, szerepet tölt be, hogyan látja?
4: Egy nagy hiánypótló, azt gondolom, a tiszánineni református egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy fogyatékkal élők otthona működik, illetve még a tiszánineni református egyházkerület területén működik egy fogyatékkal élők otthona, de a fenntartásában, az egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk odafigyelni az itt élők családokra, akik nagyon nagy gondokkal küzdenek, és sokszor reménytelenül állnak a kérdés előtt, hogy hová tegyem a hozzátartozómat, a gyermekemet, úgyhogy hogy ez megnyugtató legyen a jövőre nézve is.
2: Hogyan látja, mi a MAON legfontosabb üzenete?
4: Van egy gondolat Jean Vanier tollából, aki kanadai filozófus volt, és aki egész életét értelmi fogyatékkal élő emberek között töltötte. Ő ezt mondta, a legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk, nem az, hogy erősek vagyunk, hanem hogy elfogadjuk egymás törékenységét. Talán ez a MAON egyik legfontosabb üzenete. Itt újra és újra megtapasztalhatjuk az ember értékét, és azt, hogy nem a teljesítménye számít az embernek, nem az, hogy mire képes, vagy mennyire önálló, hanem az, hogy Isten szereti.
2: Takácsné Káresz Katalinnal folytatom az összeállítást az egyik gyermek édesanyjával. Ön is felszólalt, készült egy ünnepi beszéddel. Mit is idézett fel így a 30 év kapcsán, az intézményi 30 évével kapcsolatban?
5: Amikor készültem, akkor próbáltam összeszedni a gondolataimat, hogy igazából Gyökösi Endrének a könyvét egyiket fellapoztam, mert amikor még nem voltam házas, a férjemnek első randevunk egy Gyökösi Endre beszélgetés volt, aki úgy emlékszem, hogy felkészítést tartott egy sérülteket nyaraltató csapatnak, de ez már nagyon sok éve volt, és aztán nagyon nagy hálával tartozunk mindannyian a szülők Istennek, hogy azt akartam mondani, hogy ezt a terhet meg osztják velünk, mert mi azért nem mondtunk le a gyermekeinkről, de megkönnyítették az ő hordozásukat, és ahogy az ember halad előre az éveiben, tehát be kell látni, hogy egyszer az erőnk véges. És így került a mi Juditunk is igazából ebbe a MAON nevű menedék helyre. És még az van bennem, hogy mindenkit Isten a saját képmására teremtett, és valahogy így próbáltam, de aztán látni kell azt is, hogy az ő velük való együttélés mindenkire kihívást jelent, az ő velük való együttélés. Előhozza az emberi gyengeségeinket is. Ezért is tértem ki arra, hogy az ott naponta szolgálatot teljesítő emberek mekkora munkát végeznek, és ezért mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk.
2: És hogyan látja, mekkora segítség maga az intézmény önöknek, illetve hogy a hétköznapok során hogyan élik meg, hogy például Judit is itt van a közösségben, részt vett ebben a közösségben. Ezt az egészet hogyan látja?
5: Hát ha mesélhetek arról, amikor először elfoglaltuk a lakóotthonba a helyünket, mert először bejárós volt ő, és úgy kerültünk utána így a lakóotthonba. Én nehezebben éltem meg az elszakadást, mint a Judit. Meg kellett látnom azt, hogy amit én bitoroltam az ő kis szívébe, hogy mindenért felelős voltam nekem. Tehát az én életem is összefonódott az övével. Be kellett látnom, hogy új barátok lettek, a gondozók, akik már az ő életébe jelentős szerepet töltenek be, és nekünk nagyon nagy segítség, mert elmondom, hogy szóval őt 3 óránként például katéterezni kell. És mi így, ahogyan hallottuk a tiszteletes úrnak a beszédét, akinek szintén volt sérült testvére, tehát azt azért el kell mondanom, hogy a Judit, ő az első befogadott gyerekünk, és ezután született vér szerinti gyerekünk, és én ezt nagyon értettem, amit ő ott mondott, ő volt az, aki az első felszólaló, hogy teljesen más jelentett a hétköznapi élet, mint egy épp családban.
2: Hogyan látja Judit, hogyan érzi magát ebben a közösségben?
5: Nagyon szeret hazajönni, és ő vele reggel este mindig telefonálunk, például ő hív, és ez egy ilyen magánidő nekünk, és nagyon szeret hazajönni, és ki is alkudja, most már nyugdíjas vagyok, ki is alkudja, hogy többet is ott van, mint ha megbeszélt, akkor utána elkezd visszavágyni. Hallom a szavaiból, hogy de kell neki a megpihenés, az ottani életből való kiszakadás.
2: Rácsok Andrással, Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöki titkárával beszélgetek. Ennek az intézménynek a 30. születésnapját, évfordulóját, működésének a fennállását hogyan éli meg nagy tiszteletű úr, miként éli meg ezt az ünnepet?
6: Én nagyon jó érzésekkel élem meg ezt az ünnepet, mert valahol a születéskor ott voltam, igaz, nem a frontvonalban, hanem édesanyám által elhangzott az ünnepségem, hogy 18 családnak fogant meg a gondolataiban, szívében, lelkében az, hogy szükség van egy olyan egyházi református intézményre Miskolcon, ahol fogyatékkal élő emberekről gondoskodnak, és mi családilag érintettek voltunk, hiszen legidősebb nővérem fogyatékkal élőként élte az életét, úgyhogy édesanyám volt az egyikük, akik ebben a munkában elindultak, és sok imádsággal, sok gondolkodással, beszélgetéssel létrejött egy alapítvány, amiből aztán kinőhetett maga az otthonnak a létrejötte is, ami később aztán, ahogy hallottuk, meg nyilván én is tudom, hogy egyházkerületi fenntartású otthonnál lett. Tehát a kezdetekkor én gyermekként kísértem figyelemmel ennek az otthonnak az indulását, az alapítvány indulását is, úgy egyáltalán azt az utat, hogy hogyan keletkezett erre a gondolat és a szükség erre az intézményre.
2: Hogyan látja a lényegét, a jelentőségét ennek az intézménynek, miért fontos akár mai korunkban az egyházkerületben működik egy ilyen intézmény?
6: Úgy gondolom, hogy a szeretett szolgálat, a diakónia minden ágában nagyon fontos a lelkület, és maximális tisztelettel adózom azok iránt, a szakemberek iránt is, akik ezt nem egyházi fenntartású intézményben végzik, hiszen azt gondolom, hogy valahol ehhez mindenkinek elhívás kell. Bármilyen gondozásról van szó, akár idős gondozásról, akár gyermek, akár fogyatékkal élő gondozásáról, mégis valahogy Isten különösképpen is a hívő embernek a szívére helyezi azt, hogy az elesetről, a gyengébről gondoskodjunk, és úgy gondoskodjunk, hogy a mi egészséges életünk az nem a mi hatalmunkban van, azt egy ajándékként kapjuk. Ez a többlet, hogy ezt mi az Isten által kapott feladatként végezzük, az önmagában értelmezi ezt a szükséget, hogy miért is szükséges nekünk ebben a szolgálatban előjárni, és itt nem is csak arra gondolok, hogy intézményeket alapítani és intézményesen ellátni ezt a szolgálatot, hanem mindennapi feladataink között is ott kell, hogy legyen ez a hívő embernek, vagy az egyháznak egyáltalán, vagy a gyülekezeti életben ezt megélni. A fogyatékosokkal való foglalkozás és a róluk való gondoskodás egy különös dolog ebben szerintem. Nyilván nagyobb türelmet, nagyobb elhivatottságot igényel, és egy olyan területe a gondoskodásnak, ahol igazán megéljük azt, hogy ránk bízottak a gondozottak, ahogyan az ige hirdetésben is fogalmaztam, hogy akadályokat kell lebontanunk, és ezek az akadályok valamikor fizikailag, valamikor lelki eredetűek, valamikor szellemi eredetűek. Egy nagyon nagy feladat, és egy nagyon szép feladat, és én nagyon örülök, hogy az egyházkerületünk, bár nem egy nagy létszámban, hiszen hallottuk a számokat, hogy 20 bentlakás, és ha jól emlékszem, akkor 30 nappali ellátás van, létszámban tudjuk ezt a szolgálatot végezni, de talán egy családias környezet, egy családias közeg még alkalmasabb arra, hogy ezt megfelelő színvonalon lássuk el, úgyhogy én nagyon fontos szolgálatnak tartom ezt.
2: Mihók Ildikóval, a MÁON Szeretett Otthon intézményi lelkészével folytatom az összeállítást. Hogyan éli meg ezt a 30. évfordulót lelkiekben? Miként éli ezt meg lelkészként?
7: Nehéz kérdés, mert hogy 2 éve vagyok az intézményben. Nagyon érdekes volt meghallgatni a történeteket, dátumokat, adatokat elfelejthettünk, de voltak történetek, és visszaemlékezni azokra a régi időkre, hogy amikor a fiatalok, mi valóban fiatalok voltak, miket csináltak, ilyen adomákat, anekdotákat hallottunk itt lévő munkatársaktól, és úgy elképzeltem, hogy milyen lehetett a MAON 30 évvel ezelőtt. Másfelől pedig ott van bennem az érzés is, hogy olyan, mintha én is itt lennék 30 éve, pedig tudom, hogy nem.
2: És mit is jelent a MAON? Ugye, mint menedéket, nagyon sokat említették itt az ünnepi műsor alatt, hogyan, miként szolgál menedékként, miért is menedék.
7: Én úgy tudom ezt elfogadni, vagy felfogni ezt a menedéket, hogy az ott lévő fiataloknak sok mindenben segítségre van szükségük, néha a legalapvetőbb dolgokban is, és itt kaphatnak segítséget úgy, hogy nem neveti ki őket senki, nem mondjuk azt, hogy mert ők buták, sőt azt sem mondjuk, hogy ők betegek, bár nyilván szednek gyógyszereket, de úgy próbáljuk megélni velük a mindennapjaikat, hogy ők ugyanolyan értékes emberek, mint azok, akik az intézmény falain kívül élnek.
2: Hogyan, miként állnak a hétköznapok az intézményben, akár lelkészként, milyen ez a misszió?
7: Hát a fiataloknak nagyon fontos a rend. Ők sokkal jobban tudják, hogy milyen napi rendünk van, mint ahogy mi magunk szoktuk, és nagyon érdekes az, hogy amikor oda mentem, akkor nekem azt mondták, hogy nem kell ezt nagyon komolyan venni, itt a hittel való foglalkozást, hiszen ők fogyatékkal élnek, és én pedig azt élem meg, hogy igencsak megjegyzik azt, hogyha nem tudok bejönni egy reggeli áhítatra más elfoglaltság miatt, vagy ha nem tudom megtartani a bibliaórát aznap, hanem akkor meg kell tartani másnap, mert igénylik azt, hogy együtt legyünk. Nem biztos, hogy ők ugyanúgy fogják fel Istent, és ugyanúgy gondolkodnak róla, ugyanúgy imádkoznak, mint ahogy mi, de valami munkál bennük is a Szentlélek, és ehhez szükségük van a vezetésre.
2: Lelkészként mennyivel másabb, mint mondjuk egy gyülekezetben lelkészként szolgálni, mi a különlegessége ennek a szolgálatnak, elhívásnak?
7: Itt a Mahonban ennek az a különlegessége, hogy az itt lakók, meg a napközibe járóink is mindannyian nagyon sok szeretetet adnak. Ezt egy gyülekezetben nem mindig lehet megfigyelni, vagy megérezni. Itt viszont igen. Tehát ha elmegyek például szabadságra egy hétre, akkor újongva fogadnak, hogy végre visszajöttem, mert hiányoztam. Egy gyülekezet ezt nem mindig fejezi ki, még akkor sem, hogyha ezt így érzi. És hogy itt azt is érzem, hogy itt sokkal szabadabb lehetek, mert szabályokat is egy picit lehet tágítani, mint ahogy a gyülekezetben, ugye ott sokszor évszázadok óta megszokott dolgok vannak, és nem nagyon tudnak tőle eltérni. Itt pedig én tudom úgy egy picit tágítani, ahogy nekem is kényelmesebb, vagy úgy nézem, hogy számukra is jobb.
2: Ez alatt a két év alatt, amióta jelen van az intézmény életében, mit kapott, milyen plusz kapott élete során, tiszteltes asszony?
7: Hát ez a szeretet. Valahogy olyan, mintha Isten azért küldött volna ide, hogy ami az én életemből is hiányzott, vagy kevés volt belőle, azt most ezektől a fiataloktól megkapom.
1: 30 éve nyújt biztonságot, otthont és szerető közösséget fogyatékkal élő fiataloknak és felnőtteknek a miskolci Mahon református szeretet otthon. Az egykori civil kezdeményezésből már olyan intézmény lett, amely nem csak a lakók, hanem a családjaik számára is reményt és biztonságteret jelent. A jubileumi ünnepségről Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A növekvő önellátást, a bővülő zöld energiatermelést és a javuló energetikai versenyképességet nevezte a magyar energiapolitika prioritásának a következő években. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy konferencián Budapesten. Tóth András kiemelte, a jelenlegi magas árkörnyezetben az energetikai beruházások nagy része piaci alapon megtérül, az állami forrásokat a stratégiai szempontból legfontosabb célokra fogják fordítani. A tervezett változtatások között említette a karbonmentesség erősítését, a paksi atomerőmű élettartamának meghosszabbítását és további megújuló energiakapacitások kiépítését. Szeretnék legalább 4 gigawattal bővíteni a szélenergiakapacitásokat, de számításaik szerint ez akár 6 gigawatt fölé is nőhet 2040-ig. A napenergiában is van még potenciál, de ennek bővülésére jellemzően piaci alapon számít a tárca, tette hozzá. A megújuló energiarendszerbe kapcsolásához a hálózat fejlesztése mindenképpen szükséges. Ennek első lépése az uniós RRF források energetikai részének a hálózatépítésre való felhasználása, mondta az államtitkár. Adakozásra biztat a zsinat elnöksége a radostjáni tűz kapcsán. A református.hu-n jelent meg Steinbach Józsefnek, a zsinat lelkészi elnökének, Molnár Jánossal, a zsinat presbiteri elnökével közös közleménye, melyben, mint írják, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége szomorú szívvel értesült a radostjáni református templomot elpusztító tűzesetről, amelyben nem csak a 18. századi műemléktemplom, de a mellette álló 1762-ben emelt fa harangtorony is megsemmisült. A templomról legutóbb júliusban született átfogó képi dokumentáció, a magyar református épített örökségtár számára készült fényképek segíthetnek a minél pontosabb helyreállításban. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést indított, amelyhez a jobbadni.hu oldalon vagy közvetlen utalással is lehet csatlakozni. Most erre biztatja a zsinat elnöksége is a híveket, gyülekezeteket, aki teheti, járuljon hozzá az újjáépítéshez. Hegedűs Lórend Gézáné, a Magyar Református épített örökségtár vezetője, a református.hu-nak elmondta, a templom együttes egyik legnagyobb értékét a templom mellett különálló 1762-ben emelt harangtorony jelentette. Az ilyen a templomtól elkülönülő fatornyok Észak-Kelet-Magyarország református építészetének jellegzetes emlékei. A radostjáni torony azonban ezen belül is ritkaságnak számított. Felső, árkádos galériás része ugyanis nem 4 szögletű, hanem 6 szögletű volt. A helyreállítás egyik legösszetettebb feladata egyébként az 1784-ben készült festett fa mennyezet rekonstrukciója lehet majd. Csütörtök hajnalban 17,6 Celsius fokos különbség alakult ki az ország keleti és nyugati pontjai között, derül ki a Hungaromet ZRT Facebook bejegyzéséből. Azt írták, a Győri Egyetem meteorológiai állomáson csak 18 fokig csökkent a hőmérséklet, gyenge fagy pedig sehol sem fordult elő. A bejegyzéshez készített infografika szerint Győrben 18,4 fokot mértek csütörtök reggel, a leghidegebbet 0,8 fokot pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson, így 17,6 fok volt a különbség az ország nyugati és keleti része között. Ebben az évben már 28. alkalommal rendezik meg a bihari számadó napokat Berettyó Újfaluban. A Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara a várossal és a helyi partnerekkel együttműködve biztosít bemutatkozási lehetőséget a térség vállalkozóinak, termelőinek, kézműveseinek. Ma már a szakképző intézmények és a környék szociális szövetkezetei is megjelennek a programon, amit kulturális műsor is színesít. Most hétvégén, október 9-én és 10-én több mint 70 kiállító vonul fel a városi sportcsarnokban, több díjat is átadnak majd. Az esemény nyitányaként hagyományosan megkoszorúzzák az első világháborúban elesett berettyóújfalui iparosok és kereskedők emléktábláját.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire felhős idő várható, de azért több órára szinte mindenütt kisüt a nap. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, mai műsorunkban a Solaris zenekar Mars Bailey Krónikák 2 lemezével ismerkedünk meg, tartsanak velünk. A Solaris zenekar 1980. február 20-án alakult, főleg iskolai ismerettségeknek köszönhetően. Ciglán István kereste meg Erdész Róbertet azzal, hogy a pesti műsor tehetségkutató versenyére össze kéne hozni egy zenekart. A nevet már akkor eldöntötték, amikor még csak ketten alkották a zenekart. A tisztelgés a science fiction egyik legnagyobb klasszikus, a Stanislav Lem előtt. Egyben azt is jelzi, hogy a science fiction nem csak a zene melletti közös szenvedélyük, de amolyan tematikus keretet is jelent számukra. Koncept albumaik és egyes számaik szinte kivétel nélkül science fiction ihletésűek. Az első felállás tagjai Ciglán István gitár, Erdész Róbert orgona, Kollár Attila fuvola, Seres Attila basszusgitár, Tóth Vilmos dob. A Mars Bailey Krónikák 2 a Solaris első albumának a Mars Bailey Krónikák 30 éves évfordulóján 2014. október 26-án megjelent stúdió albuma. A megjelenés napján tartották az első lemez és az új anyag lemez bemutató koncertjét is a Művészetek palotájában. A zenei anyag 2015. októberében Bakelit lemezen is megjelent, sorszámozott limitált példányszámban a zenekar 35 éves fennállásának tiszteletére. Az LP változat végül 2016. február 3-án jelent meg, két bónusz dallal a CD-hez képest 300 darabos limitált példányszámban és sorszámozottan. Az LP bónuszdalai Lanelli Universe, Bogdán Csaba szerzeménye, Silent Tones, Kollárt Attila kompozíciója.
0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Solaris zenekar Marsbéli Krónikák 2 lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A növekvő önellátást, a bővülő zöld energiatermelést és a javuló energetikai versenyképességet nevezte a magyar energiapolitika prioritásának a következő években. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy konferencián Budapesten. Tóth András kiemelte, a jelenlegi magas árkörnyezetben az energetikai beruházások nagy része piaci alapon megtérül, az állami forrásokat a stratégiai szempontból legfontosabb célokra fogják fordítani. A tervezett változtatások között említette a karbonmentesség erősítését, a paksi atomerőmű élettartamának meghosszabbítását és további megújuló energiakapacitások kiépítését. Szeretnék legalább 4 gigawattal bővíteni a szélenergiakapacitásokat, de számításaik szerint ez akár 6 gigawatt fölé is nőhet 2040-ig. A napenergiában is van még potenciál, de ennek bővülésére jellemzően piaci alapon számít a tárca, tette hozzá. A megújuló energiarendszerbe kapcsolásához a hálózat fejlesztése mindenképpen szükséges. Ennek első lépése az uniós RRF források energetikai részének a hálózatépítésre való felhasználása,